0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Öt tusa itt a programban, hiszen a magyar küldöttség hat éremmel zárta az Európa-bajnokságot, a kontinensviadalt, és itt van velünk a főszereplők közül a stúdióban Guzi Blanka. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Belák János, a magyar válogatott sportszakmai vezetője. És elnézést kérek már, Blanka, előre tőled, hogy most egy úriember megelőz téged, bár nem illik a hölgyeket megelőzni, de itt van velünk Tamás Botond is, aki ezüstérmes lett egyéniben a csapat arany mellett, és ha minden igaz, azt a tájékoztatást kaptam, hogy akkor most pihenőt kaptál, mert hogy nagyon hosszú ez az idényed. Betartott, pihensz, vagy én azért félfüllel azt hallottam, egy picit edzesz is.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy ilyen átmeneti hetet töltök most éppen. Van időm pihenésre és a feltöltődésre is, de természetesen edzek is, tehát nem teljes a pihenő, de így pontosan megvan a megfelelő egyensúlya a világbajnokság előtt.
2: Említettem ugye itt az elején rögtön, hogy elég hosszú az idényed, mert hogy az egyik versenyről érkeztél a másikra.
3: Igen, én ugye még az utolsó junior évemet töltöm idén, ezért a junior világversenyekkel együtt nagyon hosszú volt az idény, de azt gondolom, hogy sikerült ezt az egészet jól összekoordinálni, és most már közeledünk a végéhez, de azt gondolom, hogy nehéz, de egy jó idényen vagyunk szó.
2: Itt azért lesz még egy világbajnokság, de egy picit szeretnélek téged bemutatni, mert azért te így berobbantál most a köztudatba, mert azért a junior versenyzőket talán kevesebben ismerik az átlag emberek közül, de most olyat nyújtottál, ami tényleg példaértékű. Nehéz az átmenet a junior korosztály és a felnőtt között? Most neked úgy tűnt, hogy sikerült könnyen megugrani.
3: Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de azért ez nyilván belülről sokkal nehezebb, de én azt gondolom, hogy képesnek tartottam magamat arra, hogy akár ilyen eredményt is elérjek, és csak arra figyeltem, hogy azt, ami bennem van, és azt, amire képes vagyok, azt betnek tudjam mutatni egy felnőtt versenyen, és nagyon örülök, hogy ez viszonylag hamar összejött, és ilyen szép eredmény lesz ennek a vége.
2: Ugye említettem, itt van Belák János is, hát akkor azért erre reagáljunk valamit. Te is biztos voltál ebben, hogy ilyen sikeres lesz Botond?
4: Én azt gondolom, hogy nem lehet mindig biztos sikerekről beszélni. Nagyon erős a mezőny, azért több mint 100 férfi versenyző kezdi meg a selejtezőn a versenyt. De az, hogy Botondban ilyen tehetségfaktor van, ennyire ügyes, én azt gondolom, azért ez a korábbi években is látható volt. Kétszeres junior Európa-bajnok, junior VB harmadik helyezett, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nehéz versenynek a végén tehetséges fiatalemberből egy eredményes felnőtt versenyző vált.
2: Persze, hát azért Magyarországon az öt tusával szemben ugye nagy az elvárás, Boti, ez neked is szól, mert ugye azért olyan versenyzőink voltak, olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok, Európa bajnokok, hogy valahogy el is várja az ember, hogy öt tusa, akkor nekünk ott kell, hogy legyen valami jó eredmény. Te éreztél ilyen fajta nyomást esetleg valamikor magadon, akár juniorban vagy még fiatalabban?
3: Azt gondolom, hogy szerintem ez magyar sportolóként benne van az emberben valahogy természetesen, hogy a magyar nemzetért, meg ugye a nézőket boldoggá tévendő valamilyen eredményeket kell hoznunk, de szerintem ez a természetes része ennek, és szerintem annak is ezért is van, hogy ilyen sikeres talán a magyar sport, hogy ez benne van a magyarokban.
2: Meg azért gondolom, hogy kellett itt a változáshoz is alkalmazkodni, ugye, hogy már nincs ló az öttusában.
3: Igen, abszolút. Én azért nagyon szerettem lovagolni, meg szerintem jó is voltam benne, de az öttusát jobban szerettem, mint a lovaglást, úgyhogy nyilván elfogadtam a változásokat, és így folytattam tovább a felkészülést, amikor úgy kellett.
2: Hány éves korod óta vagy benne a sportágban?
3: Én 10,5 évesen kezdtem el, lassan 10 éve. Igen, azóta.
2: Hol kezdtél?
3: Ügyem. Az Újpestben kezdtem el öttusázni, és azóta is ott vagyok.
2: Miért választottad pont ezt? Hát a 10 évesek közül az én tapasztalataim szerint a fiúk általában először fociznak. Te is voltál valami más sportágban is?
3: Nagyon mozgékony gyerek voltam, és sokat sportoltam, és aztán futóversenyeken ismerkedtem össze egy egy velem egykorú sráccal, aki öttusázott, és akkor oda csábított az öttusához, és én megmaradtam, ő azóta elkopott, de az én sportszeretetem az ki teljesültett ebben a sportban.
2: Én mindig elmondtam az öttusásoknak, annak idején Vörös Zsuzsáéknak, a fiúknak is, Mizséréknek, hogy hát ezért ez egy külön elhivatottság, hogy nem egy sportágra készül valaki, hanem ötre, ez sokkal-sokkal több edzést jelent. Miért pont öttusa, majd ez szól itt Blankáéknak is, hogy lehet ezt azért bírni hosszú-hosszú évekig?
3: Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű terhelés, hogy az ember csak akkor tudja ezt csinálni, hogyha tényleg nagyon szereti, és egy életmódot választ ezzel tulajdonképpen, úgyhogy ezt igazából nem lehet forszírozni, hanem annyira kell szeretni, hogy az ember ezt teljesen magáénak érezze, és csak így lehet ezt a rengeteg mennyiségű edzést és lemondást bevállalni.
2: Na hát egy picit úgy készültem abból, hogy milyen eredményeid vannak, ugye tavaly Székesfehérváron junior VB bronzérmes lettél, javíts ki, ha valamit rosszul mondok, 2 évvel ezelőtt Szófiában junior EB győztes voltál, ezt a címet tavaly meg is védted, felnőtt versenyeken tavaly tesztelted magad először igazán a budapesti világkupán, ott az elődöntőben kiestél, utána Bulgáriában már döntőztél, tehát akkor ez egy ilyen út volt erre felé, erre a felnőtt mezőny felé?
3: Abszolút igen, nem ez volt az első felnőtt idénye, hiszen tavaly már be tudtam mutatkozni, azonban mindig valahol valamilyen hiba belecsúszott a rendszerbe, főleg az akadálypályán, vagy éppen nagyon kis helyekkel maradtam el a továbbjutástól, de tudtam azt, hogy ebben több van, meg több van bennem, és próbáltam egy olyan versenyszezont összehozni, vagy olyan versenyeket, ahol hiba nélkül tudok teljesíteni, és ez most az Európa-bajnokságon jött el.
2: Ugye július elején volt Barcelonában a junior Európa-bajnokság, és ott egyéniben a 9. helyen végeztél. Valójában, ezt már Belák Jánosnak is szól, nem volt várható ez, hogy most itt a felnőtt mezőnyben ilyen jól fog boton teljesíteni, ugye?
4: Az, hogy jó teljesítményre képes, azért ez előre jelezhető, a stopper úr azért sok mindent megmutat, tudjuk, hogy Botond mire képes a futópályán, az akadálypályán, egyedül egy olyan szakágban ugye a vívás, amikor gyakorlatilag egymástól vesznek el pontszám elérési lehetőséget. Az, hogy a Botondban egy ilyen jelentős tehetségfaktor van, azért ezt tudtuk előre is. Mint ahogy mondtam, a vége pedig azért kiszámíthatatlan, mert többen is oda tudnak kerülni. Egyik oldalról mondhatnánk, hogy meglepetés, de a másik oldalról meg tudom erősíteni, hogy képességi alapján a legjobbak között van a helye.
2: Gondolom, egy pár napod volt már, hogy végig értékeld itt a versenyt. Mi az, amire visszaemlékszel az egész EB-ről?
3: Nagyon nagy élmény volt az első nap a Laser Run, mert sokat bajlódtam idén a futással, és az volt az első verseny így az idénben, ahol azt éreztem, hogy végre úgy futok, ahogy amire képes vagyok. És nyilván az is nagyon jó érzés volt, hogy sikerült beverekednem magam a legjobb 4 magyar közé. Ez volt azért az elsődleges elvárás, és ezek után a többi versenynapok már ilyen bónuszként vagy ajándékként fogtam fel őket, és ez a szép ezüstérem, ez csak megkoronázta tényleg ezt a pár napot.
2: Melyik számodat érezted a legjobban? Vagy a legjobbnak,
3: tudom,
2: inkább úgy fogalmazni?
3: A legjobbnak talán a lövészet és a futás, így egyben mondanám, az volt a motorja igazából ennek a teljesítménynek.
2: Ott dőlnek el a nagy dolgok?
3: Ha nem is minden, de nagyon sok minden ott dől el, és szép eredmény nem lehet elérni jó lézerrán nélkül.
2: Nem akarlak sokáig feltartani, hiszen nyarasz, azért még arról beszéljünk egy kicsit, és majd folytatjuk rögtön itt vendégeinkkel, hogy ugye most pihenőn vagy, de augusztus 24-től 30-ig világbajnokság Kínában. Hogyan készülsz rá? Lélekben, testben?
3: Nagyon rövid az idő a két világverseny között, úgyhogy itt már komoly szakmai munkára nincs szerintem idő.
2: De ez neked bejön, mert a junior meg az EB között is kevés idő volt, lehet, hogy ez így a legjobb, nem?
3: Igen, akár így is nézhetjük, igen, úgyhogy tényleg ezzel a rövid idő alatt próbálok a mentális részével többet foglalkozni, és úgy odaállni a felnőtt világbajnokságra, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyek.
2: Azért most magasra tetted magadnak egy picit a mércét, nem?
3: Igen, de azt gondolom, hogy nem szabad, hogy az eredmény az én további versenyzésemet negatívan biztos ne befolyásolja, hanem erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy ugyanígy tét nélkül egyelőre még, és felszabadultan tudjak versenyezni.
2: Köszönöm szépen, rendelkezésre, tehát tényleg nem tartalak fel tovább, de hogyha a VB-n lesz valami hasonló jó teljesítmény a magyar csapattól, meg tőled is, akkor ígérd meg, hogy még beszélünk.
3: Rendben, nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, tehát Tamás Botonddal beszélgettünk, aki ezüstérmet szerzett egyéniben az öttusa Európa-bajnokságon, és hát ugye azzal kezdtem itt az elején, hogy három első, két második és egy harmadik hely, hát ez alapvetően egy kiváló teljesítmény, szakvezető ennél várhat el jobbat?
4: Szerintem nagyon jól megfogalmaztak, kiváló eredmény. Azt gondolom, minden versenyszámban fiatalok is, tapasztaltabb versenyzők is, váltóban, egyéni versenyszámokban is sok érmet hoztunk, bár ugye szó volt arról, hogy ezek elvárások, de azért nem olyan könnyű ezeket elérni, ahol több mint 100 fő indul egy mezőnyben, de talán erről majd Blanka még azért részletesebben is tud beszélni, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, illetve az eredmények mellett, hogy láthatóan vannak egyéni, további egyéni fejlődés, ami a jövőre nézén azt gondolom, hogy még optimistábbá tesz minket.
2: Na hát akkor, Blanka, beszéljünk arról, hogy milyen volt ez a verseny.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Emlékezetes hét marad ez számomra is, ugyanis azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez volt az első öttusa világverseny, amelyről három éremet értem haza, ahol lehetett ugye ott sikerült érmet szerezni, és elégedett vagyok igazából a teljesítményemmel. Maradtak itt-ott azt gondolom hibák, vagy apró tökéletlenségek, de ezzel lett teljes igazából a heti teljesítmény, és igazából nem maradt bennem hiányérzet a versennyel kapcsolatosan.
2: Hát beszéljünk akkor egy kicsit a csapatról, meg az egyéniről először, hogy ez hogy alakult számodra. Voltak nehézségek ott a helyszínen, milyen volt egyáltalán, hogy sokszor panaszkodnak az öttusások, például Egyiptomba kell menni, vagy valahol, vagy azért nehéz ott megküzdeni az elemekkel. Itt is volt hasonló?
5: Alapvetően a környezet az elég barátságos volt. Ami a furcsasága volt a versenynek, hogy az OCR pályán találkoztunk azért olyan dolgokkal, hogy például mások voltak a méretek, esetleg itt-ott picit messzebbnek éreztük az akadályokat egyes elemeknél, vagy éppen más anyagból készültek. Ezek olyan dolgok, amik azért kicsit úgy odarakják a felkiáltójelet az emberben, hogy na ez más, mint amit egy kicsit gyakoroltunk. De alapvetően egyébként...
2: Egyenméretűeknek kellene lenni ezeknek a pályáknak, ugye?
4: Elvileg.
5: Elvileg, igen. Igen, de hát ez jó, igazából egy jó mérce, hogy egy öttusázón mennyire képes alkalmazkodni, az, hogy milyen az OCR pálya, és igazából élveztem a hetet. Szerintem egy jó, reméljük, hogy egy jó felkészülés volt ez a világbajnokságra is. Jó formában érzem magam, és motiváltnak tartom most jelen pillanatban is magamat. Úgyhogy remélem, hogy ez egy jó löketet adott még itt az utolsó versenyre.
2: Azért olvastam valamelyet, hogy az időjárási körülmények azok mégsem könnyítették meg a dolgokat a versenyzőknek, mert hogy reggel elég párás volt még a levegő, ez nyilván az akadálypályán okoz némi nehézséget, ugye?
4: Több olyan tényező van az időjárási körülmények is, amelyre próbálunk felkészülni, de nem lehet minden egyes időjárási körülményt itthon gyakorlatilag kipróbálni, de én azt gondolom, hogy nincsenek laboratóriumi körülmények, viszont a felkészítő csapatok, illetve a versenyzők is ezért többféle akadályon gyakorolnak, délelőtt, délután próbálgatják ők is feszegetni azokat a határokat, hogy mindent ki tudjanak próbálni, fel tudjanak készülni. Tehát gyakorlatilag ez a mi hatodik tusánk az alkalmazkodás.
2: A csapatverseny az mindig egy olyan dolog, ugye, hogy eleve kell annyi versenyző, hogy csapatban tudjanak eredményt hirdetni. Itt is voltak most nehézségeik az ellenfeleknek, hogy kevés ellenfél tudott bejutni csapatversenybe?
4: Az öttusának én azt gondolom az a szépsége is, és a nehézsége is, úgy, hogy több szakákból áll. Szépség azért, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kicsit sikeresebb tud lenni, mint a másik, egy picivel jobban van, mint a másik, illetve ez a nehézség is, hogy azért mindig marad egyfajta hiányérzet benne, de az, hogy mind a két nemnél, a férfiaknál, meg a nőknél is teljes csapat létszámmal tudtunk bejutni, illetve ott kiváló eredményt értek el, én azt gondolom, hogy ez a magyar sportolók kiválóságát mutatja.
2: Van még ilyen válogatott? Most így hirtelen.
4: Igen, a svájci csapat, hogyha a nőkről beszélünk, de azt gondolom, hogy az ukránok, most a verseny jelen volt az orosz csapat is, nagyon sok olyan csapat van, aki kiváló versenyzőkkel rendelkezik, És ahogy az elején is mondtuk, azért nem olyan könnyű itt érmet szerezni, bár kívülről annak tűnik, hogy minden versenyszámból érmet tudtunk elhozni. Nagyon nagy küzdelmek vannak, illetve néha egy lépés, egy mozdulat, egy-egy másodperc számít, hogy ki az, aki oda tud érni, nem csak hogy a dobogóra, de a legjobb nyolcba is.
2: Ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is, azért a világbajnokság ott egy kicsit erősebbnek tűnik. Ugyanakkor kézilabdában például azt mondják, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint a világbajnokság öttusában. Hogy van ez?
4: Az Európa-bajnokság és a világbajnokság között valóban vannak különbségek, azért számítunk arra, hogy az Európa-bajnokságon jönni fognak kiváló egyiptomi sportolók, Dél-Amerikából, venezuelai, guatemalai a világbajnokságra, igen, de ugye ez nem ismeretlen terep, tehát a Blanka, Botond, a többi magyar versenyző a világkupa sorozat alatt is már megküzdöttek velük, ugyanúgy a Vivópáston, mint ahogy a többi versenyszámban is, és azt gondolom, hogy képességeik alapján bármennyire jó is a többiek. Én azt gondolom, hogy így is benne van egy nagyon jó eredmény a világbajnokságon is a magyar delegációban.
2: Említetted ugye, hogy itt voltak az oroszok. Ez okozott valami meglepetést, átrendeződést? Hol tartanak most ők? Mert régen voltak már itt.
4: Hát a szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy jó felkészült versenyzők jönnek, annak ellenére, hogy több évig nem találkoztunk velük, nem tudtunk velük együtt versenyezni, de azért az öttusának ott is nagy hagyománya van, és kiválóan felkészült versenyzők jönnek. Mindenféleképpen más vívó stílusba vívnak, mint ami mondjuk az átlagos van, amivel találkoztunk az utóbbi időbe, de hogy a versenypályán milyen a hozzáállás, mennyire sportszerűek, talán erről a versenyző ők azért jobban tudnak nyilatkozni, és talán itt érdemes meghallgatni Blankát is.
2: Milyenek?
5: Én pont Kairóban mondtam a fehér orosz versenyzőknek, hogy nagyon örülök, hogy visszajöttek zászló alatt is, már ugye zászló nélkül azért tudtak versenyezni már egy-két versenyen, de most igazából az oroszok is visszatértek, úgy Isten igazából, és én nagyon örülök neki, mert szerintem az öttusának szüksége van ezekre a nemzetekre, mert különös a vívásban, ugyanis annyira színesítik a vívó mezőnyt, és én személy szerint nagyon szeretek velük vívni, még hogyha nem is vagyok néha eredményes ellenük, de úgy teljesen más stílus képviselnek egyébként, és tényleg azt tartom, hogy nagyon jó, hogy visszajöttek, mert itt a helyük köztünk.
2: Érdekes, nem is gondoltam, hogy az oroszokra mondjátok majd ezt, hogy más stílust képviselnek, hanem itt tudom, Koreára, ugye a kínaiakra. Miben mások az oroszok, mint a magyarok?
5: Hogyha így egy szakmai dolgot kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó tempóérzékelésük van. Ők nem csinálnak, nem varázsolnak olyan sok mindent, de amit tesznek, azt az egyszerű dolgot idézőjelesen, azt viszont nagyon-nagyon jól csinálják, és gyakorlatilag lecsapnak az embernek a hibáira. Úgyhogy nem lehet ennél kivázni, mert azt biztos, hogy kihasználják.
2: És figyelni kell, hogy vagy a bírókra is, mert a Páston, ahogy olvastam, néhány ítélet azért nem úgy sikeredett, ahogy szerettétek volna. Voltatok ennek szenvedői?
5: Én sajnos állíthatom, hogy igen. Nagyon csalódott voltam miatt a döntő napján, mert azt gondolom, hogy volt ott egy tévesen megítélt bírói. Hát nem mondom, hogy találat, mert pont elvették a találatot, de az előttem lévő két asszóban is láthattuk, hogy voltak olyan ítéletek, amik szerintem nem voltak helyükön. Azért ezzel elég nehéz megküzdeni, hogyha az embernek mondjuk az igazságérzete az nagy.
2: De hogy próbálsz ezzel megküzdeni? Mondjuk van egy ilyen szituáció, hogy képzeljük el, hogy mi történik akkor, mit érzel a fejedben?
5: Állítom, hogy egyébként nem véletlenül történt most velem ez a szituáció, mert pont így ezekben a hetekben dolgoztam rajta a mentális szakembereimmel, hogy felfedeztük, hogy nehezebben viselem, amikor egy ilyen helyzetben kerülök, de nagyon-nagyon büszke voltam magamra a verseny végén, hogy igenis kiálltam a próbát, és bár ott elment a kedvem a versenytől a vívás után, de igenis szépen visszajöttem a versenybe, és oda tudtam tenni magam a következő számokban. Hát megvannak erre a mentális eszközeim.
2: És ilyenkor, amikor mondjuk egy olyan találatot adnak ellened, amit úgy érzed, hogy igazságtalan, akkor mi van benned, hogy hú, most akkor gyorsan csinálok egy másikat, vagy ilyenkor kell nagyon higgadtnak maradni, nehogy beleszaladj még egybe?
5: Ott igazából lejárt az idő, és az, hogyha sikerült volna ugye azt megadni, akkor az a győztes tust jelentette volna számomra. Így gyakorlatilag az volt a kulcsa az egésznek, hogy mennyire maradok ebbe tényleg úgy benne, ebbe az érzésbe, hogy itt a vívásban nekem már nem lesz több beleszólásom, hogy előrébb jussak. Itt nagyon gyorsan kellett igazából váltanom fejben, hogy na akkor UCR, akkor ez miből is áll, mit is kell csinálnom? Úgyhogy ez volt itt a kulcsa, hogy mennyire gyorsan tudok alkalmazkodni ehhez.
2: Persze ez örök probléma, ahol van bíró, ott mindig vannak hibák, vannak tévedések, bár azt szokták mondani, hogy amit a sors egyszer elvesz, azt legközelebb visszaadja, csak az adott szituációban nehéz ezt feldolgozni.
4: Igen, ezt azt gondolom, mi is hasonlóan gondolkodunk, hogy az élet azért mindig balanszra játszik, amit valahol elveszítünk, azt remények szerint vissza is fogjuk kapni, de szerintem a kulcs, amit a Blanka mondott, tehát amit tudunk, megteszünk annak érdekében, hogy érvényesítsük ott a jogainkat, vagy a szabályt, viszont amikor erre már nincs lehetőség, egy elvett találat van, elvesztett másodperc, egyszerűen nem tudunk, nem is szabad leragadnunk ott, hanem a jelenre kell fókuszálni, a további feladatokra, kihívásokra, tehát nem szabad, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azért jelentős tapasztalatra is szükség van, hogy az ember ilyenkor jól tudja kezelni az érzelmeit, és visszahúzza magát a jelenbe. Amit még tudunk tenni, hogy a szervezőbizottság, illetve az Európai Szövetség felé jelezzük ezeket a problémákat, mert jövőre ugye ugyanott lesz Európa játékok, ami már egy kvalifikációs verseny, kvótaadó verseny, és hogy a bírói színvonalat emelni kell, az kétségtelen.
2: Mit tudtok ezért tenni? Mert hát azért az örök probléma a régi időkben is így volt, és most meg gondolom, hogy még gyorsabb lett az öttusa, mint volt 30-40 éve, akár vívásban is.
4: Mindenféleképpen megpróbálunk példát mutatni, konstruktívan hozzáállni, megoldást keresően hozzáállni, jelezni ezeket a problémákat, és ugye több szakbizottság van, akik foglalkoznak ezzel. Nem csak mi voltunk érintettek sajnos ilyen fajta rossz döntésben, hanem a franciák is, fehér oroszok is. Én azt gondolom, hogy itt egy jó összefogással mindenkinek az az érdeke, hogy egy magas színvonalú verseny legyen, és ne a bírókon dőljön el, hogy ki az, aki tovább jut, vagy ki az, aki megnyeri a versenyt, vagy sem. Hát mindenféleképpen közös érdekünk.
2: Ezek tévedések, hibák, vagy van benne némi rossz szándék is olykor, mert hát azért legyünk őszinték, láttunk már ilyet világversenyen.
4: Én nem feltételezem a rossz szándékot, de ahogy a Blanka is jelezte, azért neki már nehéz volt úgy felállni egyáltalán a pástra, mert ahogy az előző két asszónál is gyakorlatilag hőbörgött az egész lelátóközönség, nagyon sok rossz bírói döntés volt, tehát én azt gondolom, mielőtt elkezdte azt a vívó asszót, már az is egy olyan szituáció volt, amit neki fejben ott már rendeznie kellett, és sajnos hát beigazolódott nála is ott az utolsó találatnál, az a meg annyi bírói hiba. Én nem is értem, hogy miért nem cserélték le a bírót, illetve hol volt itt a versenyigazgató. Megpróbáljuk a jövőben ezt kezelni.
2: A bírókat, azokat hogy választják ki a különböző játékokra? Tehát sorsolással, vagy irányított sorsolással, hogy működik ez?
4: Voltak nehézségek azért itt a szervezés tekintetében, azért egy világbajnokságon vagy világkupán azért nem fordulhat elő olyan, hogy a saját nemzetéből érkezik a versenybíró és vezeti az asszót. Erre itt Magyarországon nagyon nagy figyelmet fordítunk, illetve a bíróknak szükséges, hogy rendelkezzenek egy versenylicenszel, hogy valóban annak a tudásnak a birtokában vannak, és megvan a kellő gyakorlatuk, hogy azt az esemény színvonalához képest a legmagasabb szinten tudják levezetni. Hát mondjuk azt, hogy ez most nem sikerült.
2: Hát azért ezzel most úgy elgondolkodtam, meg meglepődtem, hogy saját országbelinek vezet, meg hogy nincsenek olyan színvonalon. Ennyire nincs bíró? Kevés a bíró a sportágban?
4: Ez nemzetfüggő maximálisan. Én azt gondolom, hogy több nemzet is ezt meg tudja oldani. A törököknek is erre törekedniük kell, hogy vagy a saját bírói közösségükből, de mindenféleképpen szükséges, hogy nemzetközi bírók legyenek, és saját maguknak nevezessenek például asszókat, illetve ne hozzanak döntéseket a kétes szituációkban.
2: Hát gondolom, hogy ez azért a világbajnokságon is majd még fájó pont lehet esetlegesen, mert hogy hirtelen egyik napról a másikra nem fog megváltozni a versenyzés, illetve a bírói kar, de hát akkor neked sikerült ott a rendbe tenni a dolgaidat a pást után, mondtad, hogy jött a következő számot, nem sok idő van ilyenkor.
5: Szerintem gyakorlatilag a saját magamat sikerült legjobban meglepni, mert én is azt éreztem, hogy most nem feltétlenül ideális a mentális lelki állapotom, ami ott fogadott a vívás után, de igazából nagyon örültem az OCR pályámnak, mert amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani. Persze nem mondom, hogy nem lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de utána az úszásban is egy erős 100 métert tudtam produkálni, és az árószámban viszont azért ugye azt mondom, hogy nincs hiányérzet a versennyel kapcsolatban, de azért ott nem feltétlen voltam elégedett a teljesítményemmel. A futás az borzasztóan esett, főleg az első kettő-három körben azt éreztem, hogy nem haladok, és hogy borzasztóan olmos volt az egész mozgásom, és az utolsó két kör éreztem azt, hogy na, az egy picit már jobban esik.
2: Meséld már ezt a pályát, hogy amikor ott végig kell menni, akkor hogyan csinálod ezt az egészet?
5: Igazából ugye paralel két versenyző megy az OCR pályán minden egyes alkalommal, illetve vannak kivételek, de általában két ember megy egymás mellett, és ugye 8 darab akadály ellen van egy pályán, és itt kell gyakorlatilag minél gyorsabban, hiba nélkül teljesíteni ezeket az elemeket. Ez körülbelül egy fél perces időtartamú valami így a női mezőnyben. Persze van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit rosszabbul megy rajta. Férfiaknál viszont a jelenlegi világcsúcs az 18 másodperc, hogyha jól tudom.
2: Neked mennyi a legjobb időd?
5: 29, de edzésem már mentem 27-et egyébként. És gyakorlatilag vannak többféle elemek, nekem is valamit jobban szeretek, valamit kevésbé, és az ötöset, illetve a heteset azt minden verseny előtt gyakorlatilag kihúzzák 3-3 alternatíva közül, és így azért nem minden egyes versenyen ugyanazok a pályák.
2: Neked melyik a kedvenc, és melyiket nem szereted?
5: Gyakorlatilag megnyertem magamnak egész hétre azt, amit nem szeretek, mert a selejtezőben, illetve az elődöntőben, döntőben is a bizonyos UFO nevezetű akadály volt, amit azért nem szeretek, mert azért nekem egy kicsit problémás a balvállam, és hát az legjobban eszi ezt a problémát, és eléggé nem segíti az, hogy ne fájjon a vállam, úgyhogy őt mindenképp így a negatív listának az élére raknám, viszont gyakorlatilag most már azt mondom, hogy szinte az összes egy szinten van utána, van egy bizonyos Icarus, Wills ez a neve, azt nagyon szeretem például, vagy az utolsó buzogányt, a gyűrűt, ezeket mind szeretem.
2: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, két vendégünk pedig a stúdióban, Guzi Blanka és Belák János, és azért beszélgettünk már itt a versenyedről, Blanka, hogy is zajlott, meg milyen érzéseid voltak. Azért beszéljünk a csapat többi tagjáról, a lányoknál, hogy ő nekik hogy ment a versenyzés, ugye Blanka bronzérmes is lett egyéniben, de hát egy csapathoz három ember kell.
4: Igen, hárman voltak ugye döntőben, de ezt megelőzően volt még egy nemenkénti váltó, két női taggal, két fiatal versenyző. Nagyon örülök, hogy a junior világbajnokság után itt is részt tudtak venni, és az ő ezüstérmük is egy csodálatos meglepetés volt, és nagyon hasznos tapasztalatokkal tudtak gazdagodni. Blanka mellett a döntőben ugye Erdős Rita és Bauer Blanka szerepelt, még két kiváló versenyző. Voltak kisebb hibák, amik utána sajnos a végelszámolásban azért pozíciókban voltak mérhetőek. De azt gondolom, hogyha itt is meg tudják csinálni azokat a finom hangolásokat, amire képességeik alapján ugye el tudnak érni, akkor a világbajnokságot azért ők is optimistán várják, és egy hasonló szép eredmény elérésére képesek lesznek.
2: Sokan ugye mondják, hogy például bizonyos sportágakban az EB-t egy picit beáldozzák a VB-ért, meg az olimpiáért. Hát itt erről nem lehet szó, mert nagyon rövid a két verseny között az idő, ami eltelik ilyen kis szünettel, pihenővel, vagy újabb fölkészüléssel.
4: A felkészülési időszakban ugye a világbajnokság mind az egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb verseny is, ugye a világbajnokságtól számolnak visszafelé a csapatok, ebbe beleesett ugye az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokságot is azért nagyon komoly súllyal kezeljük a felkészülés során, illetve a formaidőzítés szempontjából ez is egy kiemelt esemény volt.
2: És ilyenkor, amikor jönnek a VB-re a versenyzők, kik azok, akik még csatlakozhatnak a mostani vetélytársakhoz?
5: Mindenképp említeném az egyiptomiakat, illetve nálunk ugye a dél-koreai, akik is nagyon erősek, és azt gondolom, hogy ők fognak leginkább beleszólni ezekbe hát, hogy is mondjam, csak helyezés leosztásokba. Férfiaknál is azért vannak még dél-amerikaiak, illetve japán, kínai versenyzők is, akik akár oda tudnak érni. illetve azért nálunk is akad egy-két mondjuk kínai, aki döntőbe szokott jutni. Úgyhogy így elsődlegesen őket említeném, de reméljük, hogy ott lesz a spanyol Heredia is, aki itt Budapesten azért fel tudott állni a világkupán, illetve a világkupa döntőn a dobogóra is, viszont az EB-n nem mutatkozott meg, illetve a cseh Lucy Lavacskova, aki szintén egy erős versenyző.
2: És akkor most cél az, hogy visszavágj az előtted végzőknek a VB-n mondjuk?
5: Nincs ilyen cél egyébként bennem, hogy nekik visszavágjak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kis év van mögöttem, és szeretném ezt egy jó kis eredménnyel megkoronázni így év végére, vagy a szezon végére, és a 24-ben, illetve 25-ben VB ezüstérmesként tudtam befejezni a szezont, így azért viccesen úgy fogalmaztam, hogy nem nagyon tudok olyat, aki így háromszoros VB ezüstérmes lenne, úgyhogy azért szeretném ezt megcélozni, és persze, hogyha VB aranyról lenne szó, akkor ezzel nem utasítanám csak az ezüstért vissza, de Budapesten lesz ugye jövőre a világbajnokság, és ott lenne a legjobb igazából megkoronázni ezt az egészet.
2: De azért nem veszünk össze rajta, itt is arany lesz, meg Budapesten is.
5: Nem veszünk össze.
2: Beszéltünk a hölgyekről, beszéljünk egy kicsit az urakról. Tamás Botond ugye itt volt a műsor elején még telefonon, aki most éppen Prágában egy kicsit pihen, de hát remek eredményt értek el a fiúk is.
4: Igen, férfiaknál is három döntősünk volt, de a nem jutott döntőbe sajnos Böhm Csaba, talán egy lépésen múlott a végén a befutón. Én azt gondolom azért ő is kiváló eredményre, elérésére képes, illetve a világbajnokságon meg fog mutatkozni. Mellett a döntőben ott volt még Szép Balázs, ugye a tavalyi világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgy szintén olimpikon, illetve Kolesszár Mihály is, akinek sajnos a tavalyi világbajnokságon nem tudta megmutatni, hogy mire képes egy betegség miatt, de az idei szezon azért azt jelzi előre felkészültségével kapcsolatban, hogy ő is jó eséllyel fog nem csak a döntőbe jutni a világbajnokságon, hanem ott az éremért is küzdeni.
2: Ugye te már itt, amikor a hölgyekről beszéltünk, akkor elmondtad, hogy milyen szép volt ez a páros eredmény, és azért azt mutatja, hogy vannak a fiatalok között is nagyon tehetséges versenyzők, ha így visszafele tekintesz, akkor te is így látod, hogy megvan az utánpótlás, mondjuk itt, már nem akarom Blankát öregíteni véletlen se, de utána is?
4: Igen, 5 korosztályba indulnak nemzetközi versenyeken 5-tusázók, U15, 17, 19 junior és ugye felnőtt versenyzők is látható, hogy bár vannak erősebb lemorzsolódások bizonyos időszakokban, például amikor elérkezik az iskolaváltás, egyetem, illetve életkorokba belépnek, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló szakember dolgozik ezen az ország több részén, hogy ezeknek a gyerekeknek meg legyen a lehetőségük az álmaikat elérni, és minden korosztályban eredményesen tudnak hazajönni. Bár a fiatalabbaknál nem cél az, hogy érmeket szerezzenek, leginkább tapasztalatszerzés, illetve az egyéni legjobbjaiknak a megdöntése, de látható, hogy kezdenek összeérni, illetve ez a felmenő rendszer nagyon jól működik.
2: Még nem tudok amellett elmenni, hogy megkérdezzem, ugye én még azon nőttem föl, gyerekkoromban láttam sok 5-tusa versenyt, hogy ott még bizony ilyen katonatiszti egyenruhákban is lovagoltak az urak is például a versenyeken, hogy ezen most már úgy túl vagytok, tehát gondolom ez hozott változást a versenyzők körében is, vannak olyan nemzetek, amelyek ennek nyertesei, és jobban megy nekik mondjuk, mint amikor a lovaglás volt az egyik szám?
4: Lehet, hogy vannak nyertesei vagy vesztesei, ennek mindenféleképpen befolyásolta a sportágnak az arculatát, egyes sportolóknak az eredményességét, de itt van egy kiváló példa, aki lovaglással együtt lett, ugye világbajnok ezüstérmes, olimpikon kiváló eredményei vannak, és át tudott állni erre az új sportágra is. Én azt gondolom, hogy az 5-tusának, ennek a sportágnak az az egyik előnye, hogy sokoldalú felkészítést igényel, viszont ebből a sokoldalú felkészülésből azért viszonylag könnyebben lehet váltani, és a sportolók mellett azért jelentős kihívást jelentett, hogy ezt a tudásbázist fel tudjuk építeni az akadálysporttal kapcsolatban, ugye egy új sportágról beszélünk, az edzőket tudjuk képezni, hogy mind-mind olyan körülményt biztosítani tudjunk ezeknek a kiváló sportolóknak, hogy ők a lehető legjobb eredmény elérésére képesek legyenek.
2: Ugye Hosszú Katinka, amikor versenyzett, azt mondta, hogy a legjobb edzés az a versenyzés. Hát most ez nálatok is megvalósulhat. Te is szereted ezt a sok versenyt egymás után gyorsan?
5: Igen, nekem Hosszú Katinka azért nagy példaképen volt, és lehet, hogy tőle hallottam ezt, vagy tanultam ezt, de én is szeretem azért kihasználni azokat a lehetőségeket, amik így verseny szinten jönnek, és most is ugye a mixváltót is gyakorlatilag ezért is vállaltam el, ugye te azért motiváció volt, hogy tavaly Kolesz Ármisivel megnyertük ezt a számot, és szerettünk volna címet védeni, de egy nagyon jó kis felkészülésnek tartottam a világbajnokság előtt, mert azért csak rövidebb távot kell ilyenkor teljesíteni, és ez edzésnek is betudható.
2: Itt a mixváltóban ez egy különleges és érdekes párosítás. Itt mire kell nagyon figyelni?
4: Hát a jó összhangra. A két versenyző között kell, hogy egy jó összhang legyen, ismerjék egymást, egy közös taktika mentén tudjanak együtt versenyezni. Tehát mindenféleképpen az, hogy milyen összhang van a két versenyző között, ez meghatározza. Én kimondottan szeretem a mixváltót, szerintem nagyon izgalmas verseny, és bár ugye itt szó volt már időkről, a Branka azért szerintem fogalmazott, hogy 29 másodperc alatt teljesíti az akadálypályát, de hát ezt azért még néhány fiú is örülne ennek az időnek. Tehát nagyon izgalmas, nagyon jó minőségű versenyek, és leginkább, hogy ők hogy tudnak együttműködni egymással, segíteni, esetleg nehezebb pillanata van a másiknak, ugyanúgy vele együtt megélni ott bizonyos dolgokat. Úgyhogy nagyon izgalmas látni ezt az együttműködést ilyenkor.
2: Ugye nem sok idő maradt, említettük már, augusztus 24-től 30-áig lesz a világbajnokság, mégpedig Kínában, és 8 magyar öttusázó vesz részt majd ezen a viadalon. Kuyangban, ha minden igaz, remélem, nem tudom kínaiul, hogy kell pontosan ejteni. A lényeg, hogy azért ott megint más körülmények lesznek, mint itt Törökországban. Hogyan készültek erre?
4: Igen, eltérők a különbségek időjárásról, ugye már beszéltünk, magas hőmérséklet, és itt még ugye a magas páratartalom is szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy erre felkészült a magyar csapat, 2024-ben is kiváló eredményeket tudtak ott elérni, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva tudják most is, illetve tudjuk finom hangolni az ottani versenyzést. Erre készülünk, hogy kicsit szélsőségesebb időjárások lesznek, mint amit így az európai szervezet megszokott. Én azt gondolom, hogy mihogy hasonló körülmények lesznek mindenkinek, ezért egyenlő esélyekkel fog ott az a verseny lezajlani.
2: Hát most Blankának lehet, annyiből könnyebb lesz a dolga, hogy végre kimarad az akadály, amit nem annyira szeretsz. Hát nem hiszem el, hogy 4-5-ször is pont azt húzott ki, hogy megmaradjon.
5: Csak jöjjön. Ha ilyen jól sikerül abszolválni, akkor jöhet.
2: Egyébként ugye már kijelölted a csapatot, az utazó gárdát, ez volt kétség a felelő, hogy esetleg gondolkodtál, hogy más beküljön, vagy egyértelmű volt az összeállítás a hölgyeknél és az uraknál?
4: Mindig nehéz a helyzet, mert nagyon sok kiváló magyar versenyző van a rendszerben, A keret, B keret, jönnek a fiatalok, de ugye van egy egész szigorú válogatás és versenyeztetési elv, ez úgy néz ki, hogy erre előterjesztést teszek, amit a szakmai bizottság úgy szintén még megtárgyal, majd az elnökség jóvá hagyja, és ezekhez az irányelvekhez és ezekhez a kereteket megtartva megy végig a szezon, itt kizárólag egy rendkívüli esetben történhet ebben már változás. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a sportolók számára, illetve a felkészítő csapatok számára is kiszámítható legyen. Ne legyen bizonytalanság, hogy indulok, nem indulok, lesz-e kvótám, nem lesz kvótám, hanem úgy tudják a szezonjukat megtervezni, hogy ezeket már tisztán látják, hogy milyen objektív eredmények mentén lehet oda kerülni, és nyernek indulási jogot. Nem volt kétség, illetve most nincs kétségem afelől, hogy a legerősebb csapattal fogunk kimenni, és a legkiválóbb versenyzőkkel, akik jelenleg a legjobb eredmény elérésére képesek.
2: Ugye Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor lesz az uraknál, és a hölgyeknél pedig Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita, de itt lesz majd egy hiányzó is, ha minden igaz, ugye?
4: Igen, az Európa-bajnokságon indult még Mészáros Emma, ő is ugye még juniorkorú versenyző, ez egy jelentős mind fizikai, mind mentális teher azért, és nem szeretnénk, hogyha kiégés vagy sérülés legyen. Emma is végig versenyezte a junior korosztálynak nem csak a válogató versenyeit, hanem felnőtt világkupán indult, junior Európa és világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság, és hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, lélektanilag is meg tudjuk óvni attól a sérüléstől, ami esetleg visszafordíthatatlan károkat okozhat a sportolónak, ezért a felkészítő csapatával együtt az a döntés született, hogy Emma visszalép a világbajnok indulási jogától.
2: Ezt könnyen vette?
4: Ezek nagyon nehéz döntések, én azt gondolom, viszont ez egy nagyon jó és okos döntés volt, hogyha hosszú távon gondolkodik, illetve hosszú távon gondolkodunk.
2: Ugye 5 versenyző is lehetett volna a hölgyeknél, de Gulyás Michelt ugye júliusban műtötték róla, mit lehet tudni?
4: Michel elkezdte a rehabilitációját, elkezdett edzeni, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amire minden versenyzőnek oda kell figyelni. Erre megpróbálunk mi is a lehető legnagyobb időt és energiát fordítani, hogy tudjuk elkerülni a sérüléseket és a betegségeket, mert 11 hónapon keresztül nagyon keményen, heti több mint 20 órát dolgoznak, edzenek, készülnek, nem szabad, hogy egy-egy sérülés vagy betegség keresztül vágja, hogy a főversenyen ne tudjanak ott lenni. A következő 2 évnek is ez lesz az egyik prioritása.
2: Persze, hát eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk a hölgyek remekül szerepelnek, aranyérmet nyernek a világbajnokságon, akkor mondjuk neki is nehéz lesz visszakerülni a csapatba.
4: Profi versenyzőkről van szó, a mérce, a kihívás adott. Én azt gondolom, hogyha ő eldönti arról, hogy készen áll és részt fog venni, akkor képes lesz egy jó eredmény elérésére. Én azt gondolom, hogy motiváló az is, hogy látható, hogy a versenytársak, a sporttársak jelenleg hol tartanak és milyen eredmény elérésére képesek.
2: Lehet, Blanka, hogy buta a kérdés, amit kérdezek, de neked az, hogy Michel nincs ott, ez mit jelent? Egy picit könnyebb nyerni mondjuk, vagy jó eredményt elérni, vagy hiányzik onnan mellőled?
5: Ahogy az oroszoknál is említettem, azért én szeretem, hogyha ha teljesen mezőny is, és nincsenek hiányzó nevek, úgyhogy én tényleg bízom abban, hogy Michel a következő 2 évre úgy fog tudni odaállni, hogy nem fogja sérülés vagy betegség gátolni, és tényleg milyen előbbi felépülést kívánok neki, de azt gondolom, hogy azért ez egy egyéni sportág, és akkor tudunk a legjobbak lenni, hogyha csak magunkkal foglalkozunk, és azért most már egy jó 2 éve sikerült, hál' Istennek, kicsit úgy nekem is érettebben gondolkodni ilyen téren, és igyekszem tele magammal foglalkozni.
2: És ez minek köszönhető? Ez is a mentális felkészülésnek, vagy megértél rá?
5: Igen, én nagyon sokat fektetek a mentális felkészülésemre. Jelen pillanatban 3 szakemberrel dolgozom együtt, és látom a fontosságát, illetve nem csak a fontosságát, hanem a gyümölcsét, illetve az eredményét annak, hogyha tényleg erre odafigyelek, akkor mennyire sok potenciál van ebben a területben. És igen, én ennek tudom be, hogy ez egy következetes munka volt.
2: Ugye ma augusztus 12 van, gondolom, hogy kell egy átállás arra, hogy Kínában tudjatok versenyezni. Hogyan alakul most az elkövetkezendő időszak?
5: Egy 6 nap múlva fogok körülbelül indulni, igen, mert 18-án fogunk indulni a kínai világbajnokságra, és ott lesz kint egy bő hetünk, ugyanúgy, mint 24-ben, ott ugye volt már egy világbajnokság, úgyhogy így tudjuk, hogy mire lehet számítani időeltolódásban, és most ez a hét egy picit egy ilyen regenerálódó az Európa-bajnokság után, viszont kint azért lesztek még kicsit ilyen odaszúrogatós edzések, de ahogy Botti említette a legelején, abszolút igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ilyenkor a regeneráció és a megfelelő edzések között.
2: Nem tudom, hogy téged mennyire visel meg például egy ilyen hosszú repülőút, meg gondolom, hogy ott más az étkezési szokás, mint itthon.
5: Igazából nem mondom, hogy rutinos vagyok ebben, mert azért nekünk nagyon sok verseny itt a közelben van, de azért tudom, hogy mire lehet számítani, illetve profi dietetikusokkal dolgozunk együtt, akiknek van szintén egy ajánlásuk erre, és nem tartok igazából ettől, mert...
2: Tehát akkor nem egy ilyen tömegkonyha van, hanem meg van határozva, hogy például a magyar csapat tagjai egy-egy nap mit esznek?
5: Mindenki dolgozik az A-vonalban egy-egy dietetikussal, és gyakorlatilag ez egy egyéni munka, tehát ők nincsenek ott és így felügyelik, de megvan az, hogy kinek mi vált be esetleg, és itthonról egyébként szoktunk magunkkal vinni snackeket, vagy olyan alapélelmiszereket, ilyen gyors készíteleket, amik jók esetleg, hogyha az ember Kínában nem talál mondjuk hát ilyen kedvére valót.
2: A szövetségnek is gondolom ez komoly feladat, hogy például jó helyen legyen a csapat, jó szállodában, hogy minden meg legyen a megfelelő jó szerepléshez, adott legyen minden.
4: Akkor tudnak jó eredményeket elérni, hogyha a körülmények is adottak. Azért ezekkel a versenyekkel azért úgy kell gondolkodni, hogy néha mi is csak képeket látunk, meg információkat kapunk. Ez olyan, mint egy brosúra, amikor az ember nyaralás keres, és gyönyörű szép képeket lát, és azért ért már minket is meglepetés, hogy milyen ételek voltak, milyen volt a szoba, milyen körülmények voltak. Erre azért nehéz felkészülni, de ahogy Blanka is mondta, néhány dolgot be lehet csomagolni, el lehet vinni magunkkal, de bízunk benne, hogy a szervezők azért erre nagy figyelmet fognak fordítani, hogy a világ legjobb öttusázói lesznek ott.
2: Hát, vagy legfeljebb fogsz egy fokanalat a kezedben, és elkészíted a hölgyek uraknak a kedvenc ételét, nem tudom, erre képes vagy-e?
4: Nem áll messze tőlem, szeretek főzni, bár valószínűleg, amit a dietetikus összeállított, és ez néha órákra lebontott, vagy 15 percre lebontott pontos táplálkozási terv van már a verseny előtt, illetve verseny alatti időszakban is. Erre azért nem biztos, hogy képes lennék, illetve a különböző gasztronómiai igényeket kielégíteni, de én azt gondolom, hogy a szervezők mindent meg fognak tenni ennek érdekében, hogy az európai gyomor is bírja majd.
2: Ha már így le van bontva minden az étel tekintetében, akkor gondolom a program tekintetében is, mert az is egy fontos, hogy ott is már nem csak itt készülve, hanem ott is minden percre be legyen osztva.
4: Sajnos ez nem teljesen igaz, mindig az ideálisból indulunk ki, de hogy mennyi csoport lesz, mikor lesz a versenynek a kezdése, van esetleg csúszás, átfedés, van olyan körülmény, ami esetleg hátráltatja, vagy átszervezése igénye a programot, sajnos ezek mindig előző este derülnek ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy technikai értekezlet, ahol elmondják a következő napi információkat is, és azért most is volt hasonló tapasztalat, amikor 8 órára volt kiírva a kezdés, és 10 óra lett belőle, vagy 10 órára volt kiírva a kezdés, és reggel 8 lett belőle.
2: És akkor Blanka, mit csinálsz olyankor, ha mondjuk van 2 óra hossza így pluszban?
5: Igazából ezt előtte volna nap jó esetben megtudjuk, bár itt is volt olyan, hogy ott reggel módosították az időt, és akkor el kellett ütni valahogy. Azért ez nagyon nehéz, hogyha az embernek van egy beállított bemelegítési protokollja, és azt így felrúgják idézőjelesen, de ebben ismerszik meg igazából a jó öttusázó, amit Jani említett, hogy a hatodik tusánk az az alkalmazkodás, és itt azért ezt elég rendesen elő kell hozni, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, amikor nem a számára ideális körülmények vannak.
2: Hát reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ugye 3 első, 2 második és 1 harmadik helyen zártatok az Európa-bajnokságon. Szakvezetőként mire számítasz? Mivel lennél elégedett a VB-n ennek tükrében?
4: Én azt gondolom, hogy legalább 3-3 versenyzőnk döntőbe fog jutni. Ennek reális esélye vannak, és mind a két nemnél harcban leszünk a dobogóért. Én hiszem, hogy érmet tudunk hazahozni a világbajnokságról is.
2: Blanka, az ezüstérem?
5: Igen, azért ez egy ideális kimenetel lenne, de hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy ezért én nem redukálom csak így a helyezésekre az elégedettségemet, és az érzésekben gondolkodom, hogyha azt látom, hogy van eredménye, és ki tudom hozni magammal azt, ami ott jelen pillanatban bennem lesz, akkor biztos, hogy jó érzésekkel fogok hazajönni, társuljon az mondjuk egy 12. helyhez, vagy éppen egy 4.
2: És akkor VB után jön egy hosszabb pihenő?
4: Reméljük, igen, a világbajnokság után egy hosszabb pihenő jön, hiszen ezt követően meg kell kezdeni majd az alapozó munkát, ahhoz a monoton munkához pedig mindenféleképpen szükséges egyhajta frissesség, és hogy ezt egy jó aktív vagy valakinél passzív kikapcsolódás megelőzze.
2: De neked van erre valami speciális, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, amikor a pihenő van?
5: Én inkább az a passzív jellegű vagyok, illetve azért, hogyha van egy kis szabad időm, akkor azt szeretem a lovammal tölteni.
2: Akkor ló csak van.
5: Ló az van, úgyhogy terepolvaglásokat, azokat nagyon szeretem.
2: Hát akkor sok sikert kívánok a világbajnokságra, reméljük, hogy jó hírekről tudunk majd beszámolni itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm szépen Guzi Blankának és Belák Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Tamás Botondot pedig még az adás elején hallhattuk telefonon. Hát jó felkészülést és jó versenyzést kívánunk.
4: Köszönjük szépen a meghívást.
5: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Állj vigyázz, most mi

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mikrofonnál Szabó Szilvia. Véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott egy arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet mondhat magáénak. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
2: A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült ki harcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyíltvízi úszásé egyértelműen a főszerep.
3: Igen, ez így van. Jelenleg a nyíltvízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült ki harcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyíltvíz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
2: Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutották ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyíltvizes úszásra, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
3: Igen, sajnos még benne van, ez így az OB-n is kiderült, ugye a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyíltvízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyíltvízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyíltvízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-as, 24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
2: Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
3: Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt, és igazából csak így nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
2: Ugye a laikusok számára a medencés úszás az sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az ebbén ugye vannak előfutamok, a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam. Tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
3: Igen. Tehát 10 kilométeren ben vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, és igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más íven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegye a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz-e, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
2: megesik így, az embere 2 óra alatt.
3: Igen, tehát megesik az embere, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt, már mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy
2: észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
3: Igen, észre sem vettem, hogy feljöttek a többiek, többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor itt számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
2: etetni. Az eddigi 6 helyet most 8-at, ugye? Ha jól emlékszem. Tehát még számolnod is kellett,
3: igen,
2: gondolom.
3: Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6-körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, ez medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Fárasztó egyébként.
2: Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata, mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
3: Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
2: Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás, mondjuk.
3: Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
2: Ezt így belegondolva, viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb, tehát hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt. És akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is. Ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
3: Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, és azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy
2: minél több szituációban.
3: Igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntök.
2: De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
3: Nagyjából igen.
2: Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hoz meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél a tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasoszki Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellen álló be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
3: Igen, tudtam. Ugye én Rasoszki Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulóknál, hogy hogyan kell rámenni.
2: És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
3: Igen, igen, igen, és ezért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszéltem vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben. És ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
2: igen, ez elég jó motiváció.
3: Igen, igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon, nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg így meg a viccekbe, és így kvázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
2: Amikor Rasoszki Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
3: Igen, igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és még most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúsztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, már itt előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-jel kaptam ki, akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor így mondtam, hogy fenébe, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy
2: ez egy jó omen a gyerekei előtt azért.
3: Igen, igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalma, de hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy, és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasónak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki belerakta a maximumot, és aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, úgyhogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
2: Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kós Hubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
3: Igen, és én egyébként inkább az a versenyző vagyok voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, ha egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
2: Motivációt gondolom, hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy az arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
3: Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és mikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem, meg volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél így teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? és például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túra ösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összeszedi az összes pókhálót, és akkor mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én voltam a pókhálószedő, igen.
2: Ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést. Tehát az, ami edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, az zokszó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni, mert ahogy említette, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
3: Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
2: nagy
3: 30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy ezért kicsit hát, ha tudjak még én is, de igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani ezzel is, ezért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
2: Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen évet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
3: Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik, azt hiszem, spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen kell átúsznunk, tehát, hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát, hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
2: És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
3: Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát, hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
2: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren, ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy száll ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után megvolt benned ez?
3: Igen, megvolt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké, tehát, hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa-bajnokságra is, nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vizen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz ez a kettő, úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa-bajnokságra készültek, úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüst éremmel hazatérni a 10 kilométerről egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
2: És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított. Két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
3: Igen, tehát hogy nyílt vizen, én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnybe jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnybe jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vizen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vizen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én is jobb helyen, mint mondjuk tavaly. Úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyílt vízi versenyeken, mind az Európa-bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
2: Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy két éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
3: Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, már itt úszás közben, ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízben mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balaton-Füredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát. Igen. Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell. De nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik azt a mintát, azt nyilván nem tudjuk, igen. De azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak, van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
2: De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
3: Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető, és ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
2: Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfáradt fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
3: Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkban, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
2: Ilyenkor is edzel egyébként? Vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
3: Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
2: Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
3: Igen, tehát egy kicsit nehéz. Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani, szóval Kutasi Gergely és Forogini László. Hát nálam Csutak, és Forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Forogini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a Csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek, és
2: akkor ez, tudsz tervezni.
3: Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, És ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
2: Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
3: Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, és de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrába, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralónk, úgyhogy Sarudan, oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téli esített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
2: Sokan ez milyen az, egyetem?
3: A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok, az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg az, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda-amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni, és ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
2: Egyébként mindenki azt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet és mással is foglalkozol, az egy idő után vissza jön pozitív értelemben, hogy tudsz belőle táplálkozni.
3: Igen. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté, igen, nekem ezt kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
2: Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a váltó, a szép bronzérmet szerző váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristoffal ti Pesten edzetek, Beti és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban. Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
3: Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurkaszerű ilyen bója, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most tized másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor négyen egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az
2: azt
3: első...
2: Azt mondtad, hogy előnye hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondja,

0: Mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért az eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. Uh-huh. A fiúknál szokott lenni ilyen, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
1: Például az olimpián, vagy a 2026-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
0: Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vizen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Mm-hmm. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így.
1: Uh-huh. A Fradi Múzeum gyűjtése szerint te vagy a Ferencváros legeredményesebb sportolója az Európa-bajnokságokon. 3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szereztél. Mondom, a Monoki Kálmán kollégánktól kaptuk az információt. Most nem vagy ott a medencés részen, de gondolom, hogy figyelni fogod a társakat. Egy ilyen esélylatogatásra kérhettünk téged. Kitől vársz jó eredményt, és mire lehet képes akár a női mezőnyben a magyar versenyzőtársaid, Kós Hubert, Milák Kristóf, szóval milyen előérzeteid vannak?
0: Hú, ez így nagyon nehéz. Én most már ugye ma elkezdődtek, ma is követtem egyébként a délelőtti előfutamokat, és követni fogom a továbbiakban is a versenyeket, de én sosem voltam jó ezekből a naki, hogy fog úszni, meg kitől várhatunk érmet, meg kitől nem. Szerintem én nem szeretek ilyeneket kimondani, saját magamról se, szóval másról pláne nem fogok. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül minden sportolónak tesz jót az, hogy ilyeneket latolgatnak vele. Ugye én ezt megtapasztaltam, úgyhogy tudom, milyen érzés. Én nem szeretnék senkire ilyen terheket rakni, de nagyon szurkolok mindenkinek, és amit így láttam most így az első délelőttből, szerintem egyébként nagyon jó kis versenyeket láttunk, és nagyon jó formában van az egész magyar válogatott, úgyhogy remélem, hogy hasonlóan jól fognak teljesíteni, mint mi nyílt vizen, és kívánom is nekik, hogy nagyon jól ússzanak, és nagyon szurkolok, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak.
1: Mindenképp. Ez a Fradi féle statisztika, ez hogyan érint téged, és mekkora biztos, vagy mennyire segítség az, hogy egy ilyen biztos hátterű klubnál tudsz versenyezni?
0: Én meglepődtem egyáltalán azon is, hogy van ilyen statisztika. Uh-huh. Azon meg pláne, hogy én vagyok az elején, mert azért a Fradi egy elég nagy egyesület, elég sok sportolóval, elég sok jó sportolóval, tehát hogy nagyon meglepő, hogy én lehetek az elején. Lehet, hogy újra kéne számolni, nem tudom. Bár bízom abban, hogy jól számolják. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ott lehetek valahol az élen, és nyilván ez azt mutatja, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és még nagyon sokat fogok beletenni, hogy ezt fönntartsam, és még több eredményt tudjak hozni neki. És egyébként szerintem nagyon jó az, hogy egy ilyen erős klubban versenyezhetek, és ilyen támogatást adnak, azért mindig jó egy olyan helyen

0: lenni, ahol érzed azt, hogy figyelnek rád, hogy figyelnek az igényeidre, támogatnak, és ott vannak mögötted, és ez egyébként igaz arra az évre is, amikor nem voltam olyan jó paszban, de ők akkor is ott álltak mögöttem, és ez nem tudom egyébként eléggé meghálálni, bár talán ezekkel az eredményekkel valamennyire meghálálom, remélhetőleg, de nagyon sokat segítettek, és segítenek a mindennapokba, és abban, hogy minél jobban tudjak versenyezni.
1: Miki, egy utolsó kérdés, mennyi időd jut most a pihenésre, és mikor kezditek el újra az edzéseket?
0: Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát hogy ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a teste elfelejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni, és elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni, úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét, ez szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
1: tele van
0: leszek.
1: A naptárad.
0: Igen, tele van a naptáram, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátsúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: 40-42 pont az a kosárlabdában nem elég egy győzelemhez, de 40-42 fok az gondolom, hogy egy ilyen fölkészülés során is külön megterhelő a hölgyeknek.
3: Ez így van, nagyon jó időnk van, mi is küzdünk ezzel a dologgal. Próbálnak itt a hotelban is, és az Alba Légia csarnokban is mindent megtenni azért, hogy a lehető legjobb hőmérsékleten legyen a csapat, de ettől függetlenül nyilván ezek az edzések, ezek azért jóval többet kivesznek a játékosokból, hogy kicsit át is alakítottuk az előre tervezett programunkat, megváltoztattunk kicsit az edzés számon is, mert a lányok szeretik a plusz edzéseket, az egyéni képzéseket, de ezt is kicsit redukáltuk a héten, hogy legyen erő a legfontosabb edzésekre, a csapat edzésekre.
2: Annyiból talán szerencsések vagytok, hogy a kosárlabda terem sport, nem kell kint a tűző napon futni, vagy igen?
3: Hát nem ártana egy kis kinti futás is, de ebbe az időben nem megyünk ki, tehát meg tudunk oldani mindent bent a terembe. Azért még 30 éve ezelőtt, amikor elkezdtem edzősködni, akkor főleg ez volt a jellemző, hogy egy alapozásnál rengeteg időt töltött kint egy csapat, ez az utóbbi időben ez alaposan leredukálódott.
2: Egyébként is gondolom, hogy nehéz így nyáron újra beindítani a fogaskerekeket, ahogy véget ér a bajnokság, jönnek egy kicsit a nyaralások, de nagyon rövidre sikeredik most itt a válogatott tagjainak a nyár, ami persze örömteli.
3: Elég korán véget a magyar bajnokságnak, tehát akik nem vettek részt a 3x3-as küzdelmekbe, akár az utánpótlás, akár a felnőtt válogatottba, rengeteg idejük volt kipihenni magukat, olyan táborokba elmenni, ahol egyénileg tudtak fejlődni, a kisebb sérüléseket rendbe rakni, úgyhogy szerintem volt idő mindenkinek feltöltődni, illetve regenerálódni. Azért kezdtük el 2,5 héttel ezelőtt már lakít el a közös munkát, hogy egy közös felmérést csináljunk, azokat az alapokat, változtatásokat, amit szeretnénk majd a válogatott játékába beletenni. Ennek az előkészítését már ott elkezdtük, és hát tényleg hosszúra nyúlt a szünet, úgyhogy nagyon vártam, hogy találkozok a játékosokkal, a stábtagokkal, mert ez a 4 hét ez jóval több, mint a legtöbb csapatnak, ami rendelkezésére áll a világbajnokságon. Viszont mivel mi csapatként szeretnénk nagyon egységes játékkal eredményt elérni, azt gondolom, hogy nekünk ez a minimum, amire szükségünk volt.
2: Könnyebb úgy edzőtáborba jönni a játékosoknak, hogy tapasztalod rajtuk, hogy azért tudják, hogy most egy VB-re készülnek?
3: Egyrészt ez egy olyan lehetőség, ami pont azt arról beszélgettünk, hogy ki tudja hányszor jönni az embernek az életébe. Nyilván az a cél, hogy egyszer ide bejutottunk a 28 év elteltével a világbajnokság mezőnyébe. Egyrészt, hogy megmutassuk magunkat, tapasztalatot szerezünk, és a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből a világbajnoki döntőből. Meg az is a cél, hogy ha már ide kerültünk, akkor hogy lehetne azt elérni, hogy akár rendszeres résztvevői legyünk ennek a tornának. Nyilván ez egy jóval kiegyensúlyozottabb teljesítményre van szükség, hiszen 2 évvel ezelőtt, amikor kvalifikáltunk Kigaliba az előselejtező csoportból, utána kicsit úgy éreztem, hogy az Európa-bajnoki selejtezőkön való szereplésünkre rányomta a bélyegét, az, hogy nem volt komplett alapozása a csapatnak, hogy nem tudtak úgy fölkészülni a szezonra, ahogy azt megszokhatták előtte, és abból estek be a válogatott összetartásra, nagyon rövid idő állt rendelkezésünkre, úgyhogy szeretnénk ezeket a hullámvölgyeket kivenni a válogatott játékából, és kijutni minden egyes olyan világversenyre, ahol tudunk jól szerepelni, tudunk további tapasztalatokat gyűjteni, annál is inkább, mert rengeteg fiatal játékos van most jelen pillanatban is a keretben, akiknek óriási szükségük van erre, és hát minden egyes ilyen torna egy olyan tapasztalat, és egy pozitív kicsengése van, mint például az isztambuli selejtezőnek, akkor arra lehet építeni, és tovább kell vinni ezt a munkát.
2: A lányok, gondolom, azért még itt is beszéltek arról, hogy például milyen volt a bajnoki döntő.
3: Nem nagyon került szóba, nyilván kis apró fricskázások vannak, de alapvetően itt már álltak az agyak, és mindenki arra koncentrál, hogy a nemzeti csapat jól tudjon szerepelni. Nyilván van, akiben ez pozitív, van, akiben ez negatív felhanggal jön elő.
2: Nyilván a pécsiekben pozitív, a diósgyőriekben negatív.
3: Sajnos, abszolút így van, és ugye én is a negatív oldalon voltam. ettől függetlenül ez a döntő mérkőzése, meg az egész szezonban szerintem volt rengeteg olyan mérkőzés, aminek a tapasztalatait azért is tudjuk használni, és mivel egy klubcsapatban sokkal több idő van arra, hogy egy-egy játékosnak megtalálják a helyét, hogy egy-egy figurát pontosabban megtanuljanak, hogy egy védekezési rendszert jól tudjon alkalmazni egy csapat. Óvatatlanul szüksége van arra a nemzeti csapatnak is, hogy a klubokban folyó munkából és a jól működő szituációkból átvegyen, akár egyénre lebontva, akár csapatszinten, hiszen ez egy óriási segítség és felgyorsítja a munkánkat.
2: Ahogy így figyeltem a híreket, azért elég nagy változások lesznek mindkét csapatnál, amelyik a döntőben szerepelt. Ez hat valahogy a munkára?
3: Most még nem derült ki, hogy ez milyen mértékben fog hatni. Nyilván senki nem gondolta arra, hogy ilyen mértékű változásokra lehet számítani mondjuk május közepén. Ugyanakkor az egész magyar sportban szerintem ilyen változások vannak. Úgyhogy ezekkel most együtt kell élni, lehetőleg jobban kell őket használni, és ami nekem azért nagy színfájdalmam, hogy jó pár olyan játékosunk lesz, aki az idén nemzetközi porondon nem fog szerepelni a klub csapatával, és ez azért egy óriási hátrány lehet hosszú távon.
2: Ugye a Pécs bajnok csapata szinte így szétrobbant, de azért Diósgyőrben is lesznek változások, és jó néhányan mennek most külföldre is. Nyilván ez most a felkészülést nem érinti, csak a továbbiakat.
3: Így van, viszont most nyilván teljesen rá vagyunk fókuszálva a berlini világbajnoki döntőre, ugyanakkor nagyon közel van a november, nagyon utána villámgyorsan el fog jönni a február, Európa-bajnoki selejtező sorozat, ahol ki lehet jutni a nyári Európa-bajnokságra, úgyhogy ezt nem lehet külön kezelni, próbálunk úgy hosszú távon döntéseket hozni, akár a csapat kialakításába, akár a program kialakításába, és a taktikánk kialakításába, hogy ki az, akire lehet számítani majd például novemberben, meg februárban, ki az, aki nem, és egészébe kell nézni ezt az évet. Annál is inkább, mert én nagyon bízom abban, hogy nem követjük el még egyszer azt a hibát, hogy nem jutunk ki majd az EB döntőre, mindenképpen az a cél, hogy ott legyünk. Nem titkolom, hogy jó is szeretnénk szerepelni majd az Európa-bajnoki döntőn, de lépcsőfokonként haladva, egészében nézve, itt most a lányok elkezdték ezt a munkát, és július közepén fogják abbahagyni, minimális pihenő lesz, nagyon fontos lesz a regenerációnak és annak, hogy a klubcsapatában ki milyen szinten tud játszani, milyen ellenfelek ellen, milyen bajnokságban, és ez mind-mind különbségek lesznek csapaton belül, és rövid idő alatt össze kell fésülni majd ezeket a különbségeket.
2: Azok közül, akik külföldre mentek, mindenki rendelkezésre tud állni, és most hogy kezdtétek, milyen kerettel, mondjuk mennyire valós ez a keret a világbajnokságra utazóhoz képest, kik nincsenek itt?
3: Jelen pillanatban három játékosunk nincs itt, Yvonne Turner, aki későbbi csatlakozásba állapodtunk meg vele, és egyébként ő játszott a legtovább, hiszen a mexikói bajnokságban fejezte be a szezont, úgyhogy ő volt az, akinek a legrövidebb volt a nyári pihenője. Juhász Dorka, aki az NBA-ben van, Dorka is az utolsó hétre fog tudni, az utolsó hét második felére fog tudni becsatlakozni, ez a szituáció nem ismeretlen számunkra, viszont azért nem könnyíti meg a munkát. És Josipovics Kinga, aki az U18-as Európa-bajnoki döntőn vesz részt ilyen pillanatban, utánpótlás válogatottunk, és nagyon-nagyon remélem, hogy itt a utolsó két mérkőzéseket megnyerik a lányok, mert az A-divízió megtartása a tét.
2: Azért ez egy nagy leterhelés neki is, és hát a felnőtt válogatottban is egyre markánsabb szerepet kaphat.
3: Így van, Kinga egészen döbbenetes, hogy milyen mértékben fejlődött. Tehát a bajnoki mérkőzések, világbajnoki selejtező és a bajnoki döntő, ahol nagyon sok mérkőzését láttam amúgy is, ugye a Pécs és a Diósgyőrnek nagy versenyfutása volt ez a szezon, amúgy is rengeteget láttam őt játszani, de test közelből látva látszik, hogy remekül foglalkoznak vele, és egy nagyon jó alany arra, hogy fejlődjön és előrelépjen, és szemlátomást nagyon sokat lépett ebbe a szezonba előre.
2: Azért ez egy kellemes dolog, hogy van 3-4 jó centered, mert régen a hőskorban, amikor mondjuk Németh Ági játszott, talán akkor volt ilyen lehetőség centerposzton.
3: Igen, és az elég régen volt. Hozzáteszem, hogy szerintem azért volt egy olyan időszak, ahol voltak remek centereink, például pont a hazai rendezésű Európa-bajnoki döntőben, de valóban ez egy olyan probléma, ami kellemes, és nem is nem probléma, hanem egy olyan szituáció, amit jóval könnyebb kezelni. Mindenkinek meg kell találni a helyét, meg van a lehetőség arra, hogy ezeket a mai kosárlabdára egyre jellemzőbb módon kívülről is jól dobó játékosokat meg lehessen játszani kint, palánk alatt, és az már az isztambuli selejtezőben is nagyon szépen kezdett kialakulni. Úgyhogy ez egy erősségünk lehet, akár a lepattanó harcban, akár a támadás befejezéseinknél, de jól kell megtalálni az arányokat.
2: Persze, nem lesz könnyű dolgotok. Egyrészt, hogyha jól számoltam, akkor 4 nap alatt játszotok 3 mérkőzést, és hát egy nagyon nehéz kezdés lesz.
3: Több szempontból is nehéz, mert hogy az első mérkőzésünket Berlinben este 8:30-kor játsszuk, és egy másik teremben fogunk a következő nap pályára lépni, kora délután. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a nyitó mérkőzés, ami ugye Franciaország ellen lesz, éjfél fele fogunk visszaérni a hotelba, másnap reggel egy videózásra lesz lehetőség, és úgy fogunk neki menni a Nigéria elleni mérkőzésnek. Nagyon sok apró kis döntést kell majd meghozni a játékpercekkel kapcsolatban. A francia csapat a világ egyik legjobb csapata. Ők nyilván meg szeretnék nyerni ezt a világbajnokságot, de például nekik probléma lehet, és nagyon nagy feladat, hogy ők az utolsó pillanatban fognak odaérni csapat szinten, hiszen rengeteg játékosuk az NBA-be pattogtat. Tehát ezt szeretnénk mi egy kicsit előnyre váltani, és a fizikális és az egyéni különbségeket csapat szinten eltüntetni. Úgyhogy nagyon keményen nekik kell majd menni ezen a torna nyitó mérkőzésén, ami is nagyon fontos, hogy az első mérkőzésünk az hogyan sikerül, hiszen adhat egy lendületet az egész folytatásra. Utána a Nigéria, aki egy nagyon fizikális csapat, legfontosabb lesz az, hogy az egész páslett támadásukat hogy tudjuk átjátszani, hogy tudjuk felhozni a labdát, hogy tudjuk elkezdeni a játékainkat, és a rádobások után mind a két palánknál, mivel egy iszonyatosan fizikális csapat, akinek a legnagyobb erőssége a lepattanózás, ebbe kell fölvenni velük a harcot és eredményesnek lenni, úgy lehet őket megverni, és utána egy pihenőnapot követően jön majd a Korea-Dél-Korea elleni mérkőzés, ami kicsit ismerős lehet, hiszen nagyon nagy mértékben hasonlít az ő kosárlabdájuk Japánéra. Japán sikerült megvernünk az isztambuli selejtezőn, és hasonló módon kell ellenük játszani, mert egy teljesen más sebessége, agresszivitással és alapszabályokkal dolgozó csapat, nem hasonlít az európai kosárlabdára, itt pedig nagyon fontos lesz az, hogy a fizikális tartalékok mellett nyilván fejben hogy tudunk átállni erre a feladatra.
2: Persze tulajdonképpen a világbajnoki selejtezőn minden ellenfél modellezésre került, mert voltak hasonló típusú vetétársak.
3: Így van, és a Fehérvári fiú csapatnak a segítségét is kiemelném, hiszen azt a fajta agresszivitást, egy-egy elleni ütközéseket, lepattanó arcot, ez nagyon nehéz ezeken az edzőmérkőzéseken modellezni, viszont ez nekünk nagyon, nagyon jól sikerült az előző tornánk előtt, úgyhogy ezért is élünk ezzel a lehetőséggel, amivel egyébként a legtöbb válogatott is próbálkozik. Tehát most már egy nagyon-nagyon jellemző és általános dolog az amerikai egyetemeken szinte kizárólag, az NBA csapatoknál is a demo teameknek a használata, és a válogatottaknál is az, hogy fiú csapatok ellen kosabb. De azért hiszen mit várunk a hölgyektől, azt, hogy kemények legyenek, agresszívak legyenek, ütközzenek, dobjanak be mindent közelről és távolról is. Magyarul nagyon-nagyon közelít a fizikalitása és az elvárása és egyáltalán a férfi kosárlabdához való felnövés.
2: A fiúk szeretik ezeket a meccseket?
3: Többfajta megközelítés van. Nyilván igazából őket kell megkérdezni, szerintem szeretik, mert alapvetően egy jóval kisebb edzői nyomás van rajtuk, és próbálják azokat az előzetes egyeztetés után azokat a feladatokat megcsinálni, ami nem biztos, hogy teljesen a saját játékuk, viszont próbálják bennünket segíteni így, például a japánok el, hogy dobjanak el mindent 8 méterről, hogyha üresen vannak, most ez a korra ellen ugyanígy fog működni. Szerintem alapvetően kedvelik ezeket a mérkőzéseket, és tényleg nagyon hálásak is vagyunk nekik, hogy ezt így bevállalják és segítenek.
2: Ha nézzük egy kicsit a csoportot, ugye három csapat jut tovább, akkor ez reális cél lehet, hogy a magyar válogatott tovább lépjen?
3: Én több oldalról is megközelíteném ezt. Nyilván át fog alakulni a világbajnoki selejtezőn pályára lépő csapat, hiszen többen nem lesznek majd ott. Azt a fajta egységet szeretném látni, ami jellemző volt ránk Isztambulba, és erről az úton nem szabad letérnünk, mert csak így lehetünk eredményesek. Nyilván ez egy olyan mezőny, ahol mi kis csapatnak számítunk. Az, hogy a játékosaim, mi magunk, és így közösen együtt ez a csapat hova rangsorolja magát, hova teszi magát, ez csak rajtunk múlik. Nem szabad nekünk foglalkozni az erőviszonyokkal. Tényleg csak arra kell törekedni, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani, és minden ellenfelünknek essünk nekik, hiszen szerintem reálisan azért nálunk jobb csapatokkal játszunk, ugyanakkor, hogyha tudunk tovább lépni egyénileg is és csapatszinten is, akkor vannak olyan mérkőzések, amik nyerhetőek. Gondolok itt elsősorban a Koreára, a Nigéria elős és a francia mérkőzés is olyan, hogy egy mérkőzésen, azért főleg egy nyitó mérkőzésen nagyon sok minden előfordulhat. Ezért lesz az nagyon fontos, hogy tényleg azokat a döntéseket, amit ilyen szituációban a rövid időn belül meg kell hozni, jó döntéseket hozzunk meg, játékosok is és a stáb is. Én akkor lennék elégedett, hogyha tovább tudnánk jutni a csoportból. Ha két győzelmet tudunk szerezni, akkor ez adott. Hogyha csak egy, akkor előfordult egy olyan körbeverés, ami esetleg nem nekünk kedvez, de a maximumot szeretnénk kihozni ezekből a csoportmérkőzésekből, de igazából az majd a helyszínen dől el, hogy mik a realitások.
2: Ugye említetted a keretváltozását, nyilván azt még nem tudod, hogy pontosan ki lesz ott, vagy lehet, hogy neked már megvan a fejedben, de ki az, aki nem lesz?
3: Tomon Petra, aki ott volt Isztambulban, és Amerikai Egyetemre ment, váltott, és őt nem engedte el az egyetem, és a Dubai Debora, aki lemondta a világbajnoki selejtező után a válogatott beli szereplést, úgyhogy ők ketten biztos, hogy nem lesznek a csapatban.
2: Vannak olyanok, akik nem kerültek be a keretbe a selejtezőre, és most jó eséllyel pályáznak?
3: Nyilván, főleg az előbb említett két játékos helyén van ügyesedés. Vannak problémáink azért itt most, mert 18 játékossal kezdtük el a felkészülést, és mai edzésen, itt ugye az első hét végén, itt már csak 14-en fognak ma edzeni, lehet, hogy csak 13-an, úgyhogy ilyen apróbb sérülésekkel küzdködünk. Remélem, hogy azért olyan nincs köztük, ami talán korán kéne szűkíteni emiatt a keretet. Úgyhogy nagy harc várható ezekért a helyekért, és ez egy kiváló lehetőség, hogy megmutassák a fiatalabb játékosok milyen karakterek, mit tudnak tenni azért, hogy be tudjanak kerülni a csapatba, és a versenyszituációba, igazi téthelyzetbe, mire lehetnek képesek.
2: Persze, hát azért nem vagy könnyű helyzetben, mert nincs 200-300 olyan játékos, akiből mondjuk ki kell válogatnod ezt a keretet.
3: Igen. Nagyon érdekes, mert volt egy spanyol válogatott játékosunk az idén Diósgyőrben, sokat beszélgettünk, és igazából szóba került az, hogy a spanyol és a magyar válogatott, a spanyol mentalitás, a spanyol edzésmunka és a Magyarországon folyó edzésmunka között mi a különbség. Azt mondta, hogy neki megdöbbenés volt, hogy mennyire jó képzettek a magyar játékosok. Igazából egy dolgot hiányolt például edzéseken, hogy nem érezte azt, hogy olyan véremenő küzdelem folyna egy partiba a pályákon. Tehát ő azt érzi, hogy például a spanyolok sokkal agresszívabban akarják a győzelmet egy dobóversenyen, egy ötötös partiba, vagy akár egy előkészítő, kis edzés előkészítő bármilyen játékba. Ez talán jobban benne van a vérükbe. Úgyhogy nekünk kell ezeket a dolgokat, ami belénk van kódolva és mentálisan bennünk van, ezeket a dolgokat kicsit átlépni és alkalmazkodni az a fajta agresszivitáshoz, amire óvatatlanul szükség van bent a pályán és a pályán kívül is.
2: Ezt hogy tudod megoldani, vissza ebbe mondjuk egy zacskó csokit, és akkor adsz annak, aki megnyeri a dobópár, vagy most viccet félretéve, hogy lehet ezt egy kicsit fejleszteni?
3: Tegnap a csajok olyan végjáték szituáció gyakoroltunk, pont az volt a szituáció, hogy Nigéria vezet 2 ponttal, 3 másodperc van, le kell szedni a lepattanót, 2 leütés van, és a túloldalra be kell dobni, és mondtam, hogy ezt megcsinálja, az kávé-fagyi süti kombót kap, nem nagyon szoktak ilyet bedobni, most 5 embernek sikerült, úgyhogy komoly anyagi veszteség ért ezen a tegnapi edzésen, de nyilván próbálunk olyan végjáték szituációkba, próbálunk az edzéseken minél több olyan versenyszituációt kialakítani, ahol ezt elő tudjuk csalni belőlük, ha kell, akkor ki kell kényszeríteni belőlük, és nagyon fontos, hogy ezzel egyébként tisztában van a csapat is, és a játékosok is egyénileg, úgyhogy közösen dolgozunk azért, hogy ezzel tudjunk változtatni.
2: Ugye pont Nigériát hoztad föl példaként, hogy ott volt ez a dobás szituáció, valami ilyesmi meccsre számít a szellemük?
3: Igen, szoros mérkőzésekre számítok. Jó jöttünk ki a szoros mérkőzéseinkből Isztambulban, mert hát főleg az argentin mérkőzés ott egy nagyon őrült és egy nagyon szoros és egy nagyon-nagyon intenzíven változó mérkőzés, úgyhogy nagyon sok ilyet kell játszani, hogy még nagyobb rutinnal menjünk majd ebbe bele, de ezek a megerősítések nagyon jól jönnek majd a folytatáshoz.
2: Ugye láttunk már több olyan női mérkőzést, és nem megbántva a hölgyeket, hogy akár fél időnként vagy negyedenként is képes óriási fordulatra valamelyik csapat. A győzelem kulcsa az a kiegyensúlyozottság lehet?
3: Én férfi meccsen is láttam már nagyon sok ilyet, ahol voltak ilyen változások, de tény és való a női kosárlabdára jellemzőbb ez a szituáció. Igen, tehát ami nagyon fontos, és kicsit visszakanyarodva az előző kérdésedre. Én szerintem például a francia vagy egy spanyol válogatott azért is erős, mert hogyha kell, akkor még egy, de lehet, hogy még 2 nem ugyanilyen, de hasonló szintű válogatottot össze tudnának rakni. Nekünk azért jóval kisebb ország vagyunk, jóval kisebb a merítési lehetőségünk. Én nagyon-nagyon támogatom minden játékosunkat, aki ki akarja próbálni magát külföldön, és bele akar menni olyan szituációba, ahol lehet, hogy jóval kilépve a komfortzónájából, jóval nehezebb ugyanazokat a paramétereket teljesíteni, és ugyanolyan domináns játékossá válni. Ezt meg kell tapasztalni, mert ezek a kihívásokra szükség van. Ha nálunk kiesik egy-egy fontos láncem a csapatból, akkor mi azért sokan nagyobb bajban vagyunk, hogy megfelelő módon, megfelelő szinten és megfelelő gyorsasággal tudjuk pótolni. És ez azért egy nagyon nagy különbség. És még a legelső kérdésedre talán visszautalva, tehát ezért nehéz egy ilyen világbajnokság, Európa bajnoki selejtezős, meg egy kemény bajnoksággal teljes P2 szezont végighúzni, mert óvatatlanul előfordulnak betegségek, formanyatlások, sérülések, és ezt azért mi nehezen oldjuk meg.
2: Nyilván lesznek fiatalabb, idősebb társaságok, válogatottak a világbajnokságon. Mi hova tartozunk ebben a sorban?
3: Szerintem mi a nagyon fiatal csapatok közé fogunk tartozni. Nyilván, amikor majd a végső rostereket leadják a csapatok, akkor lehet ezt igazán tudni, de Isztambulban is szerintem elég jól álltunk ezen a téren. Nagyon nagy jövő és nagyon nagy lehetőség van ebben a társaságban, de tényleg nagyon fontos az, hogy kinek hogyan folytatódik majd a karrierje klubszinten is, és hogy ezt a fajta munkát, amit csinálunk és elkezdtünk, és én úgy érzem, hogy most kezd beérni igazából és most nekünk is kell stábként olyan tapasztalatot összeszedni, amivel tovább tudjuk vinni ezt, akkor eredményesek tudunk lenni.
2: A fiatal korosztályt egy picit átlagban legalábbis rontja Yvonne Turner, és ugye beszéltünk erről korábban, hogy szükség van az ő játékára, rutinjára. Olyan felemás volt talán mondjuk így a VB-s elejtezője, vagy ezzel nem értesz egyet?
3: Nem, mert amit az Yvonne Turnertől kértünk, és amit elvárást megfogalmaztunk egy ennyi idős játékos fele, az a fajta habitus, az a fajta tudásnak az átadása a fiatalok felé, az a fajta energia és pozitív hozzáállás, pozitív attitűd, amit ő az énjéből jön és a személyiségéből jön. Maradéktalanul megkaptuk. Én azt mondtam neki, az 5 mérkőzés közül 2-n fogsz te tudni jól játszani. És ezt ő megtette, és nagyon fontos mérkőzéseken. Úgyhogy nem volt felé nagyobb elvárás. de nyilván haladnak a hónapok, az évek, ő se lett fiatalabb, úgyhogy gondolkozunk egy következő lépésben is.
2: Ez a lépés mi lehet, egy honosítás?
3: Így van, hát egy honosított játékost keresünk, aki nyilván jóval fiatalabb és hosszú távon úgy lehet vele dolgozni. Itt tudjon lenni az összetartásokon, itt tudjon lenni az Európa-bajnoki selejtezőkön is, hiszen a következő Európa-bajnokság az olimpiai selejtező csoportból lehet kvalifikálni, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ez az egész évünk jól sikerüljön.
2: Ehhez megoldáshoz már közel álltok?
3: Kicsit most leállt ez a folyamat, de én azt gondolom, hogy a novemberig meg fogjuk tudni oldani, igen.
2: Ismerjük őt? Tehát Magyarországon játszik? Vagy?
3: Igazából több opciónk van, és ezt is tervezni kell, és az az egyeztetés, ami még az MKZ vezetőségével háta van, nagyon remélem, hogy jövő héten ezt meg fogjuk tenni, onnantól kezdve már lehet ebből kicsit részletesebben meg konkrétabb információkat mondani. Próbáljuk úgy az általad is említett posztokat figyelembe véve azt, hogy ki hány éves, ki az, aki ezen a szinten, úgyhogy akár Euroliga és még a válogatott, ki hány év van benne körülbelül, és én nem szeretem az ilyen rövid távú megoldásokat, tudom, hogy a mai világ erről szól, és ezért van az, hogy több dolgokban is gondolkozunk, több opcióban, viszont hogyha találunk egy olyan játékost, aki mentálisan beleérik ebbe a csapatba, érti azt, hogy mit szeretnénk elérni, és hosszú távon áll rendelkezésünkre, aztán sokkal nagyobb segítségnek tartom, még hogyha alkalmasint egy szinte gyengébb játékosról is beszélünk, mert ez a folyamatosság ez szerintem sokkal többet ér. Nem könnyíti meg a helyzetet az, hogy azért jelentősen átalakult az elmúlt két évben az amerikai kosárlabda, és ez óriási hatással van az európai kosárlabdára is, hiszen az egyetemek olyan játékosokat visznek el, akik előtte szóba se kerültek talán, hogy ilyen feltételekkel, ilyen körülmények közé becseppenve nem is kell gondolkozniuk, hogy mennek-e vagy nem. Tehát ezekkel a feltételekkel nagyon nehéz versenyeznünk, és most is van jó pár olyan játékos, akinek felajánlottam ezt, hogy fiatal dolgozom itt velünk, nem sok esélye van bekerülni a világbajnoki csapatba, viszont tapasztalatszerzésre nagyon jó lett volna ez az egy hónapos közös munka, de az egyetemi elfoglaltság miatt nem tudták ők ezt beválni, bár nagyon szívesen megtették volna. Úgyhogy mindenre is fel kell készüljünk, hiszen indul még egy liga Amerikában, amire keresik a játékosokat. Az Einleiber szépen hasította az elmúlt két évben, csomó olyan lehetőség lesz a játékosoknak, ahol meg tudják mutatni magukat, és egyre nehezebb lesz most kicsit a klubcsapatokra és az Euroligára visszatérve meghatározó jó játékost igazolni légiósként a tengeren túlról, illetve szembesülünk majd azok a problémák, hogy lesznek olyan játékosok, akik nem tudnak majd megjelenni nagyon fontos összetartásokon, és nagyon fontos lesz az, hogy minél bővebb keretből tudjunk ilyenkor válogatni és a pótlásukat megoldani.
2: Szokták mondani, hogy Isten malmai lassan őrölnek. Nincs arra lehetőség, hogy akár már a világbajnokságon ott szerepeljen ez a bizonyos honosított játékos?
3: Ezt már jó le kellett adni azt a bő keretet, amiből itt választunk majd, úgyhogy erre már nincs lehetőség. Nem is volt ebbe.
2: Ki lesz a karmester ennek a csapatnak, az már megvan?
3: Én szerintem, mivel olyan rendszerben játszunk, ahol nyilván a kifejezett irányító feladatok megvannak, egy csapatnak szerintem mindig az irányító a karmestere, és az összes többi játékost ő neki kell irányítani, viszont mi olyan rendszerben játszunk, hogy ezt akár perceken belül is változhat, és játékszituációtól függően is változhat. Most nyilván a világbajnokságon a Laonina, az Yvonne Turner, a Lely Kréka volt az a három játékos, aki alapvetően az volt a feladat, hogy megszabja, mit játszunk, milyen játékot hívunk, milyen ritmusban játszunk, viszont a többi csapatrészt is rengeteg segítséget kaptak, és nyilván a támadás befejezéseknél, a lepattanózásban például a Juhász Dorka kisvilágpáros egészen szenzációsan produkált.
2: Mi lehet a mi főfegyverünk akkor így a palánk alatti játék, vagy mondjuk a triplák amiatt, hogy behúzódnak a centerekre?
3: Ez az, amiben jó meg kell találni a határokat. Nyilván a Dorka egy egészen eszméletlen jó éven van túl, az Euroligában is, az NBA-ben is vannak nagyon-nagyon jó meccsei, és rengeteget érett szerintem az ő játéka az elmúlt két évben. Nagyon remélem, hogy ebben a rövid időszakban, ami világbajnokság kezdetéig, hát ezt nem fogja már őt semmiféle sérülés hátráltatni. Biztos, hogy nem könnyű az ő helyzete, hiszen szinte még a jetlaggel küzd, amikor már föl fogják dobni a labdát a világbajnokságon, de hát sok más játékos, sok más csapat fog akár többi játékossal kapcsolatban is ilyen problémával küzdködni, ezen túl kell lépni, és mert ismerő szitu neki, szerintem ezt kiválóan meg fogja oldani. Úgyhogy nyilván az ő tapasztalata és az a rengeteg munka, amit beletett, nyilván az egész csapatra hatással van, és ha már azt kérdezett, hogy ki az, aki nem irányító poszton, de tudja segíteni és meg tudja adni a ritmust, akkor egyértelműen, hogy ő az. A Dorka mellett szeretném megemlíteni a Virágot is, Kisvirágot, aki újdonsági csapatkapitányként nagyon szépen kézbe tartotta a VB-n is a csapatot, és ugyanezt várom tőle majd itt a világbajnoki döntőben is.
2: Játsszunk el a gondolattal, hogy ma kezdődik a világbajnokság Franciaország ellen. Mondhatod azt a csapatnak, hogy hölgyeim, hát sok veszíte van, ahol nincs, játszunk nyugodtan, okozzunk meglepetést?
3: Nem mondanám, hogy pont már megvan egyébként, mit fogok mondani nekik. Ezen nagyon sokat gondolkoztam a nyáron, hogy fogjuk elindítani ezt a világbajnokságot, de a lényegen nyilván ez lesz, meg ők is már évtizedek óta benne vannak ebben a sportban, jól látják a dolgokat. Itt át kell kicsit fordítani a fejeket, és tényleg ezen van a hangsúly, hogy nincs veszíteni valamunk, viszont nagyon sok van bennünk, és én nagyon remélem, hogy át tudjuk lépni, nem is a saját árnyékunkat, hanem hogy még egyszer, és még intenzívebben át tudjuk lépni a saját határainkat, mert én kicsit Isztambulban azt éreztem, hogy erre volt szüksége az, hogy kijussunk a VB-re.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lepjei százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Vízilabdával foglalkozunk, vendéget is köszönthetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó Vismeg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
2: A Ferencváros játékosa vagy, ugye? Ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat, vagy szuper döntő alatt. Te viszont itthon voltál szerencsére, megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazással pihened ki a fáradalmakat?
3: Hát az egyik ok az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik csodálom. És nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kiskutyát, és vele foglalatoskodunk.
2: Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és ezért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok közben, közben ugye Bajnokok Ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
3: Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni minden napját pihenéssel.
2: Ilyenkor segítenek neked mondjuk a rutinosabb játékostársai, de elmondják, hogy mire készülj. Például egy ilyen Sydney tornán, ugye az időeltolódástól kezdve az új környezet, mentális, fizikális megterhelés, szóval van-e ilyen szempontból segítséged, vagy akire hallgatsz?
3: Mindenképpen segítenek mindenbe. Az a szobatársam Nagy Ádám, vele szoktam egy szobába lenni, őze már rutinos ezekbe a dolgokba. Ő szokott némi tippet, tanácsot adni, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor az átállásban elég nagyot tud segíteni, hogyha nem alszunk délután, mert általában szoktunk egy ilyen hosszú világversenyen délután aludni. Most ez nem történt meg, az átállás szerencsére nagyon jól ment, hazafele is, szóval jó volt.
2: Ugye azt lehetett olvasni, hogy a világkupa szereplés előtt volt 3 felkészülési mérkőzés ott Sydneyben, és Varga Zsolt említette a görögök elleni mérkőzést, ami ugye nem úgy sikerült, ahogy esetleg szerettétek volna, ott 22-16-os vereséget szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt, tehát hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek, akár te, akár a társaid.
3: Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
2: A világkupa szuperdöntő, az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
3: Így van. Hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ugye, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatta egy kicsivel.
2: Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél, tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
3: Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól, tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ebben nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
2: Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
3: Hát én szeretem a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
2: De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen is, hát ha ezzel tüzeled a társaidat?
3: Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, is így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást felbusztalni.
2: Egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
3: Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletben se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
2: Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán. Tehát ebben jobbak vagytok, ennek fényében értékelni kell ezt a három ezüstérmet?
3: Szerintem minden fényben értékelni kell ezt a három ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mindhárom világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván két külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van. Szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a három ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
2: Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
3: Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
2: És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződött tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
3: Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha hetedikek lettünk volna, vagy nyolcadikak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
2: Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerinted, mire lehet építeni?
3: Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstans, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról nagyon sok tapasztalatot szereztünk, nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért egy elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
2: Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
3: Hát, vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
2: Kiutaztatok, ugye volt három felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyed döntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb nyolc között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
3: Hát több különlegessége is volt ennek a mérkőzésnek, ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapurba játszottunk.
2: Vagy Gödöllőn, ugye?
3: Vagy Gödöllőn, igen.
2: A világkupa előtt.
3: Tehát egy fiatalabb, egy U20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségei lesznek a horvátoknak a jövőbe.
2: De más.
3: Más, mindenféleképpen
2: junior
3: más.
2: Junior csapat ellen, igen, játszani.
3: És a csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapatjátéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már, mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. Igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
2: Itt rögtön azzal kezdtetek.
3: Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentráltsággal tudtunk menni.
2: De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk ki U20-as csapat ellen jöttek a horvátok körülbelül
3: juniorok,
2: amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptuk, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek. Szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a Csikó csapat meg vicceljen benneteket.
3: Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszók, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
2: Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
3: Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
2: És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a horvát szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
3: Hát hivatalosat nem tudok mondani, az én teóriám az az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt, tehát jövőre azért VB, olimpia nagyon kemény 2 évvel előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
2: Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez bevált-e.
3: Igen.
2: Ugye, tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkozhatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
3: Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bioerős spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tüzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak. És tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszoda. Nagyon jó hangulat volt.
2: Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
3: Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést, nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
2: Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy percre nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek, ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4-en át kellett egészen a végéig koncentrálni?
3: Hát mindenféleképpen. Hát ez jellemző az ausztrál csapatra, hogy most az U20-as horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez, mondjuk az ausztráloknak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most nagyisten döntőbe jutottak volna,
2: hazai pályán nem marad.
3: És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket is a végén, mi egy góllal, de be tudtuk húzni.
2: jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
3: Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az jövőre nézni.
2: Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
3: Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt bá is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
2: Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás számban, értelemszerűen jóval többet kell védekezni, a gólok száma is megnőtt, szóval mondhatjuk backként kérdezek, de bármilyen poszton, hogyha játszol, szóval téged hogy érintett ez az új változtatás?
3: Örültem neki nagyon, mert 25 méteres pályán sokkal jobban szeretek játszani, és annak is örülök, hogy sokkal pörgősebb lett a vízilabda. Ami nagy változás, és ami nekem annyira nem tetszik, hogy nagyon sok labda nélküli kiállítás van, és ugye ennek általában mi bekek szívjuk meg a levét, de ezt el kell fogadni, hogy most ilyen a vízilabda, egy kicsit elment ilyen kevésbé brusztos, kevésbé kemény irányba, tényleg sokkal hamarabb adják ki ezeket a labda nélküli kiállításokat. Ezt el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
2: Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben, jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
3: Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon. Nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a 4-be. Egy különböző világversenyen lehet, hogy teljesen másik 4 csapat lesz, és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen a igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
2: Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
3: Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt, reméljük, teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
2: És MVM Dome, tehát igen. Nagyon sokan lesznek.
3: Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi EB döntőbe.
2: Na, az feldob-e például?
3: Az engem nagyon feltöltött, igen, tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
2: És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e? Akár a győztes, akár a vesztes meccset?
3: Csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal, én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni, szerencsére, meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyelőre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
2: Uh-huh. A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
3: Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. A védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
2: Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
3: Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyelőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahova mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést. Egy azért, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2, szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
2: Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
3: Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
2: Uh-huh. Amikor megy a klubidény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
3: Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2,5 évbe. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
2: Uh-huh. Nyéki Balázssal ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár-e el tőled a Ferencvárosban, mint Varga Zsolt a válogatottban?
3: Nagyon jóban vagyok Sünibával szerencsére. Én szerintem jó viszony tápolunk, már régen is jó viszony tápoltunk. Most azért kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk, nem tudom, évig 3-4 találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző. Én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban. Próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
2: Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros. Nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
3: Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert 3 bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszaolítsuk a trófát.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, vagy akkor most van egy újabb cél visszaolítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
3: Hát 4-et se nyert még. Más nem lehet.
2: Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
3: Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom, tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz. Bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni. Mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
2: A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani? Akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
3: Mindenféleképpen, ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt 2 évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját, ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
2: Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
3: Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek, én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már abbahagytam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
2: De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
3: Elgondolkozni.
2: Nem akarlak elküldeni, bocsáss meg, semmi, csak nyilván a jövőre nézve.
3: Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
2: most
3: tanul.
2: Most már kiskutya is.
3: Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
2: Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
3: Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
2: És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
3: Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni, jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
2: És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
3: Hát Manóval nagyon jóban vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián, a Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál, rá is nagyon felnézek, ő vele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon, még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is tud egyet is mást a bekkelésről, illetve még akivel nagyon jobban vagyok, Vígvári Vendel, vele szoktunk sokat ökörködni együtt.
2: Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idénnyel lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
3: Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyeznék.
2: Ebben a sorrendben.
3: Remélem, nem kérek sokat.
2: Hát mindez, sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Vismeg Zsombor válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

sportban történik, az nálunk hallható. Óriási! Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: A színvonalat tartjuk, nem lesz semmi mélyrepülés, csak emelkedünk innentől kezdve. Szépen lassan 6 óra után 8 percet. Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, és elindítjuk a szombat reggeli kezdőkörnek a 104. kiadását augusztus 22-én élőben innen a budapesti stúdióban, és akkor itt van velünk szokásos hármasunk, hál' Istennek újra ezt tudom mondani, január, nem is múlt december óta, hogy a szokásos hármasunkkal, vagyis Károly Andival. Hello Andi, ciao.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó reggel. És itt van Geri, hello Geri!
3: Madácsi Csengő, és jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Szalai Kristóf, téged is szeretettel köszöntelek.
1: Köszönjük szépen.
2: Gergő a pincéből beszélt.
1: Igen, honnan jöttél?
3: Igen, egy kicsit alacsonyra van állítva a székem, de majd ezt a következő blokkra orvosoljuk.
1: Nem szeretnéd följebb húzni?
3: Próbálkoztam vele egyébként, de ha rajta ülök, úgy nem könnyű, ugye?
1: Igen, és miért próbálsz felállni, és akkor úgy felhúzni azt a széket. Mi addig elbeszéljük, hogy nyugodtan. Na látod, egyből már sikerült is. De az miért van, hogy te megtudod, és aztán visszamész szépen, visszasüppetsz, mint egy Mr. Bean filmben, nem olyan? Hogy azonnal visszasüppetsz.
3: Igen.
1: Na mi a helyzet? Hogy vagyunk? Jánbor Tomi a hangmérnökünk. Köszönjük szépen, hogy hangot ad nekünk ma reggel is a fedélzeten. Stúdiós kameránk még nincsen, de lesz majd. Sőt, nem hogy lesz, már van stúdiós kameránk is, úgyhogy ezen keresztül is lehet minket nézni. Így van, a Nemzeti Sportrádió TV-re kell rákeresni. Pont azt mondtam nektek itt néhány másodperc adás előtt, ezt mindjárt beszélünk, akinek hogy telt a hete, hogy a nyári, tényleg amúgy visszasüppett, ugye?
3: Már csak ezért is megéri a stúdiós kamerán keresztül követni minket.
1: Igen, nagyon lent ülsz, most látom én is a kamerán keresztül, se baj. Szóval, hogyha van az uborka szezonnak holt szezonja, a periféria szélén, hogyha van olyan fogalom, ami nincs már lehetetlen, de a periféria szélén, hogyha van valaki, akkor azok most mi vagyunk, mert a nyári rádiózáson belül az augusztus 20-ai utáni hétvége szerintem az, amikor a fél ország, de fél Budapest legalább elhagyja ezt a területet, és lemegy vagy a Balatonra, vagy még külföldre egy utolsót, vagy Velencei tó, vagy wellnessezni. Tehát úgy tudtam a héten közlekedni a városban, de bármikor, tehát délután 2-3-4 órakor a csúcsforgalom, amikor szokott általában lenni, mint most így hajnalban. Tehát, hogy így ilyen 25-30 perc alatt suhantam át a városon, úgy, hogyha találkoztunk egy autóval, akkor szembe a túl, mint a villamosvezetők integettünk egymásnak, hogy te is az a hülye, aki még megy be a városba itt Budapesten délutáni órákban hétköznap, és igen, szóval senki nincs a városban, nem tudom, hogy ti ezt hogy láttátok, így láttátok, így éltétek meg, vagy ti láttatok egyébként mást?
2: Hát nekem úgy alapvetően egész nyáron ez az érzésem, ahogy vége az iskolának, már
1: most
2: eltűnik
1: most
2: a
1: nagyon
2: forgalom. Ugye az, hogy most augusztus 20-a az össze van kötve egy hosszú hétvégével, ez azért rátett egy lapáttal, de ha Balaton felé indultál volna, na ott nem volt.
1: Igen.
2: Ott
1: indultam,
2: ott minden
1: majd olyan is volt.
2: Kicsit
1: így van. Ez így azért mondom, hogy itt Pesten, tehát mint az megvan, hogy a buszvezetők intenek egymástak, mert csak ők tudnak úgy inteni, amikor mennek el szembe egymás mellett, tehát így szembe, akkor az az intés. Na olyan volt gyakorlatilag nekem is itt a Könyves Kálmán körúton egy kedd délutánon.
3: Csak indultál a Balatonra, vagy meg is érkeztél?
1: Elmentünk mellette, és akkor úgy lehetett. Látod, gyakorlatilag Balatonra az idei nyáron hazajártam. Hát már ismerős volt a Völgyhídon való átmenetem, mi ugye voltunk kétszer, nem veled egyszer voltunk egy eseményen, szóval én utána kétszer még voltam egy magánrendezvényen, úgyhogy wellness-től kezdve volt minden az idei Balaton. Na, de mi történt vele? Mi a baj, Andi?
2: A kezeddel mi történt? Most csak nézem.
1: Ja, igen, volt egy kisebb
2: box
1: baleset, egy ütésváltás, igen, felrepett. Hát, de ahol

0: hogy egyik reperünk mondja, ilyen a box. És nem gangsta Zoli. Na, hogy történt, mi történt veletek a héten? Merre jártatok? Jártatok egyáltalán valahol?
1: Nem.
0: Jó, köszönjük szépen.
2: 10 óráig valahogy ki kell tartani az adásidőt, úgyhogy...
1: Nem, ez egy olyan hét, ez egy ilyen pihenős.
0: Nyugis.
1: Hát illetve hétfőn jöttem haza Balatonról, mert én innen szombaton igen, adás után Szolnok. Egyből mentem. Nem? Most csak
2: Balatonra. Igen, mert Szolnok az ott van a Balaton partján.
0: Igen.
2: Így tanultuk mi is földrajzból.
1: De azt képzeljétek el, hogy innen akaratja, aminél azért közelebbi balatoni város nem nagyon tudsz találni. Kettő óra.
0: Igen.
1: Akkora igen. forgalom volt.
0: Balesettel megfűszerezve akkor.
1: Három baleset is volt egymás után. Uh-huh. Hát ezt hittem sose érek le.
0: De leértél?
1: Le.
0: Jó van.
1: Le, és akkor hétfőn, és hétfőn ott is jöttem maradtál. Vissza. Hétfőn igen. vissza.
0: Igen, ez volt, emlékszem, adás után indultál múlt igen. héten. És akkor, és ott mi történt? Akaratján?
1: Hú, ott csak a K8-as szenyor csapatunkkal ott voltunk. Az volt a programunk, hogy ott voltunk.
0: Ott voltatok.
1: Igen, főztünk, illetve én néztem.
0: Csapat úr.
1: Fényképerejéig kevergettem a lecsót.
0: Óriási. Csak hogy a mutató kedvéért.
1: Nem, egyébként az előkészületekben segítettem, de van, hála a jó Istennek, Noémi a szakácsunk. Szakácsunk is, meg mindenesünk is, meg játszik is, meg mindent is csinál. Valami egészen elképesztő, zseniálisan főz, úgyhogy...
0: El voltatok látva akkor.
1: Igen.
0: Most már csak az a kérdés, hogy ki a csapat úr? Ugye a szenyor csapat, hogy... Az... Na, ki ő, nem ismerem. Gergőként, te merre jártál, mert te úgy jöttél be a... Most a szerkesztőségbe itt 6 óra 5 pár perccel, majd Andi megerősít, hogyha ő is így látta.
2: Frissen üdén.
0: Frissen, mint egy vándor, aki a furkós botját a hátára vette, és most beért a következő célállomásra, amit újra abszolvál. Nem ilyen volt Gergő, ezzel félig bebotlok, beesek, begurulok. Mi történt veled a héten?
2: Igen, igen, megfáradtan, megfogyva bár, de törve nem. Igen, szóval, ahogy mondja Andi, hogy pihenős hét, én is ezt mondogatom magamnak, hogy kellenek ilyenek június eleje óta, csak még nem jutottam el odáig, és azért lassan vége a nyárnak. Tényleg olyan vagyok, mint akit betettek a mosógépbe, de még ki se teregettek, hanem ott felejtettek.
0: Nagyon. És még az ajtót is rázettem.
1: Vizuális típus vagyok.
2: Bocsánat, ezúton is, de nagyon-nagyon sűrű hét volt tényleg. Egyébként nyilván az ember örül, hogyha eseményekre járhat. Említetted itt, hogy uborka szezon. Én egy kicsit máshogy éltem meg. Hát no. Kérlek szépen, csütörtökön például egy nagyszerű salakmotoros Debrecen nagy díj volt a Perényi Pál stadionban. A virágkarnevál a legybekötve. Volt szerencsém a felvonulást is megnézni, és utána tudósítani a versenyről.
0: Ezekért mondom, hogy uborka szezon.
2: Hát, világbajnok salakmotorosok voltak itt, óriási hangulat, több ezeren vannak. Ez egy hagyományos verseny, most már több mint 50 éve megrendezik, és...
0: De mindig...
2: Mindig augusztus 20-án, mindig igen, augusztus. Tehát mindig az államalapítás ünnepéhez kapcsolódik, és tényleg ezt egyszer el kell menni salakmotor versenyre, aki ott volt, az tudja, hogy ennek egy nagyon különleges, máshoz nem hasonlítható hangulata van. Úgyhogy egyrészt tényleg szakmailag is, azért ha van világbajnok a mezőnyben, az emeli a nívót, magyar sikerből sem volt hiány, úgyhogy...
0: Na van magyar, akkor ezt akarom,
2: volt, igen, volt magyar. Igen, igen, van egy fiatal debreceni 17 éves Lovasz Zoltánnak hívják srácot, elképesztően tehetséges, most ebben a mezőnyben, ahol akár még 40 évesek is motoroznak, tudott futamot is nyerni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szép szereplés volt tőle.
1: Azért, hogyha lenne egy olyan verseny a nyáron... hogy ki volt a legtöbb sportrendezvényen, és ezt vagy fényképpel, vagy jeggyel, vagy szemtanúval tudja, akkreditációval tudja bizonyítani, akkor szerintem Patai Gergő
0: országos szinten top 5-ben van valószínűleg.
2: Mindig lehet találni, tényleg ezen a héten is lehetett találni érdekességeket, és hát most pedig falabda Európa bajnokság, innen is oda megyek, majd a Millenárison zajlik. Ott sajnos magyar versenyző már nincsen, az első két nap után búcsúztak, viszont például érdekesség, hogy egy testvérpárharc lesz a nőknél az aranyéremért, tehát a világranglista első 10-20 helyezettjei közül jó néhány európai itt is vannak, és hát amiért érdekes ez a fallabda EB, biztos hallottátok, hogy 2,5 héttel ezelőtt, ahol rendezték volna eredetileg, az Ormai László csarnok Hát ha nem is azt mondom, hogy leégett, de volt egy tűzeset. És az, hogy két hét alatt találtak új helyszínt, fölépítették az üvegpályát, és gyakorlatilag a semmiből csináltak egy olyan versenyt, ahol akivel beszélgettem, külföldi játékos, mindenki nagyon elégedett, és el vannak ámulva, mintha így tervezték volna olyan ez a millenáris helyszín. Úgyhogy le a kalappal a szervezők előtt tényleg. Úgyhogy nagy élmény, fallabda EB-i zajlik, a junior tollaslabdázók Tatabányán játszanak Európa-bajnokságot, úgyhogy lehet találni. Ennyit erről lehet találni csemegét.
1: De azért ennek a fallabdának a promóciója nem volt annyira...
2: Hát lehet, hogy ez egyébként annak is tulajdonítható, hogy itt az utolsó hetekben jött ez a Viszmajor,
1: és... De alapvetően Magyarországon lett volna.
2: Azzal voltak elfoglalva.
1: De hogy mennyire nem volt reklámja.
2: Most kap majd valószínűleg lendületet abból a szempontból a sportág, hogy ugye bekerült az olimpia programjába.
0: Falabda?
2: 2028-ban ott lesz Los Angelesben, viszont éppen az Európai Szövetség elnöke is itt tartózkodik ugye a verseny miatt, és ő említette, hogy sokszor nehezebben maradni, mint bekerülni. Tehát ez majd nekik egy kihívás lesz, hogy ugye láttunk most a 24-es Párizsi olimpián is olyanokat, akik aztán kikerülnek, de egyébként tényleg élőben különösen látványos. Hozzáteszem, én mindent szeretek, mindenevő vagyok, úgyhogy lehet, hogy nem az én véleményem a mérvadó, mert ha rajtam múlna, akkor 60 sportág lenne az olimpián. Úgyhogy... Igen, így telt a hét, és akkor visszadobom neked a labdát, mert te se unatkoztál, hogyha jól tudom.
0: Igen, nekem már múlt hét szombaton, tehát az adás után indult el, ahogy Andi lement Balcsira, én akkor Harsanyelevi cimborámmal elmentünk a Gangsta 60 Fesztiválra, mert ő volt ott a hangulat felelős koncert előtt, és hát zseniális, én még nem voltam backstage-ben, nem tudom, hogy ti voltatok-e egyáltalán, szerintem nagyon kevesen jutnak el oda egyáltalán, és látni ott hátul, ahogy mennek a dolgok, a rezgéseket, a mimikákat, a pillantásokat a zenészektől, az utolsó felkészüléseket látni élőben, személyesen, nagyszerű, teljesen tök jó élmény volt, teljesen más helyen kellett bemenni, kinyitották a kaput nekünk, beálltunk kocsival, közben jöttek, mentek az emberek, akik a koncertre érkeztek, telt ház volt, tehát ott volt 8-10 ezer ember a Budapest Parkban, és tényleg ezeket a kis finom dolgokat azzal gazdagabb lenni, azt látni, amit nem láthat az az ember, aki vesz rá jegyet, de még a VIP páholyból sem. Tehát ott a színpad mellett állni és látni egy ilyen koncertet, fantasztikus volt. A koncert után be tudtunk menni az öltözőbe, tudtunk beszélgetni a zenészekkel, Zoliékkal, úgyhogy nagyon-nagyon fantasztikus élmény volt, hidegrázós élmény volt.
2: Énekeltél közben, vagy repelted a dalokat? Igen, vagy inkább olyan vagy, aki szereti hallgatni a koncertet, és akkor
0: főként,
2: nem...
0: Főként hallgattam, de amit ismertem, nem volt sok, nem tudom hány gangsta zenét ismertek, szerintem egy olyan, ami nagyon...
1: Egy vagy kettő
0: olyan, ami úgy nagyon ismert nóta, azokat igen, de a végén, ami a leginkább tetszett, hát ugye tudjátok a VB óta, hogy igazából mekkora gaucsó vagyunk. Na hát szerintem mi vagyunk ketten a két legnagyobb argentin szurkoló az országban, Gangsta úrral. A argentin himnuszt a koncert végén vigyázba az egész zenekar, tehát ez be volt éve a Budapest Parkban, mindenkinek végig kellett hallgatnia, úgyhogy az argentin zászló ott volt kiterítve, tartott az Zoli maga előtt, én pedig videóztam, és üvöltve a színpad szélén énekeltem az argentin himnuszt, és a végén külön megdicsértem művész úrnak, hogy az argentin himnuszt, ahogy ott a végén lejátszottuk, na hát az zseniális volt.
2: Annyi, hogy egy mikrofont kellett volna neked még adni, igen, egy kis vokállal színesítsd az egészet, de most gondoljátok el, hogyha valaki gangsta rajongó, te brazil szurkoló, akkor mit csinál az argentin himnusznál?
0: Megvárja
2: a végét, vagy elindul a kijárat felé, hogy ez már sok neked.
0: És lehetett látni sok argentin mezest, Messi mezest, Atletico Madrid mezest, ugye ez az Atletico Madrid és Argentina, ez a kettő a nagy kedvenc. És azt így látni, hogy ennyire mások is társulnak, szeretik. Vegyes volt a korosztály, volt fiatal, volt idősebb, volt, aki gyerekkel érkezett, apa-fia program, úgyhogy abszolút, hát telt ház, 8-10 ezer embert nem lehet úgy össze lasszóval ott az utcán összehozni, úgyhogy még mindig van keletje ennek a témának. Ez volt igazából a múlt héten az egyik, hanem a legnagyobb esemény nekem, hogy itt a backstage-ben véghallgatni a koncertet, nekem is új élmény volt. Aztán elindult ez a hét, ami szintén nem volt, tehát hány kilométert megtettünk mi is, hétfőn Zalaegerszeg, Ferencváros bajnoki mérkőzésre, hát ugye 2,5 óra a betervezett, kalkulált út, míg megérkezünk Zalaegerszegre, a végső desztinációra, 3,5 óra alatt értünk le szintén balesetektől, megspékelve azt az egészet, ugyanúgy elmentünk Balcsimát, azért is mondtam, hogy szintén a hazajárunk. Fú, hát nagyon későn értünk oda, tehát nagyjából be van kalkulálva, hogy ugye az M4-esek 2 órával mérkőzés előtt, hogy megérkezzenek. Hát mi egy 3 órával hamarabb érkeztünk meg kommentátorostól mindenestől, de odaértünk. Viszont akkor az a korlátozás még életben volt. 17:30-es meccs volt, és nem lehetett felkapcsolni a villanyt. És nem tudom, voltatok-e már Zalaegerszegen a stadionban? Köszönöm szépen.
2: Igen, én voltam.
1: Mellette, igen.
0: Igen, ott a Zalai dombok aljában épült meg az aréna, az a stadion, és ahogy úgy elkezdett besötétedni, amúgy is egy felhős este délután volt a Zalaegerszeg fölött, akkor esett is, Zete sötét kék mezbe volt, ahogy ráesett az eső, még sötétebb lett, színesbőrű játékosokat emiatt nem lehetett látni már a végén név szerint, hogy ki. És a tévén ez nem jött át, de ugye a 70. perctől kezdve elkezdett úgy besötétedni, hogy a jegyzett füzetet már nem lehetett látni. És ugye még volt minimum 20 perc a mérkőzésből, hát a 90. percre, ugye Gundel Takácsnak volt a nyilatkozata, hogy jött a Zakariasen második olyan, amit nem adtak meg végül, ő ott már csak úgy homályra vetődött el, mert látta, hogy jön valami, de nem látta már pontosan, hogy hova. Hát a 90. percet azt úgy képzeljétek el, de ezt már vagy harmadjára mondom el, de elmondom nektek is, hogy a Fradi szurkolók, akik szintén szép számmal megterítették a vendégszektort, a végén a telefonjaikkal világítottak a pályára, hogy lássák, hogy éppen merre van a labda. Elképesztő volt.
2: Óriási, óriási.
1: Hát ugye, tegnap Újpest meccsen is felkapcsoltatták a villanyt.
2: Kérni kellett volna a Ferencvárosnak is.
0: Igen, hogy... bár akkor tudod, most már jött egy olyan szabály, hogy a következő fordulótól eltörlik, de ezt az újpestiek most úgy gondolták, hogy megreformálják.
2: előre hozzák,
0: tehát a mostani változást. Büntetésekkel teli fordulókkal, időszakokkal teli, nem tudom, hogy ez mennyire lesz valami szankcióval szankcionálva, hogy az újpestieket, hogy a paksiakat fogják emiatt büntetni, hogy még nem volt igazából megengedve, de már felkapcsolták a villanyokat. Egyébként tegnap meg Olasz Gerivel voltunk lent Pakson, tehát az a meccs is közös volt, és azt meg együtt néztük, hogy a második időkérés, mindig ezt mondom, ivószünet ideje alatt a két vezető edző, Bognár Szélesi, a két csapatkapitány, meg az edző nagyon hevesen úgy beszélget és mutogatnak így fölfele, mondom, mit reklamálnak, és aztán leesett, hogy ezek valószínűleg fel akarják kapcsolni a reflektort, hogy lehessen látni, mert ugyanazt éltük volna meg, csak úgy gyakorlatilag egy héttel még később voltunk Pakson, semmit nem lehetett volna látni, de így megoldották a szituációt.
2: Igen, hát természetesen erre az adásra is jut telefon lemerülő sztorim, ami Zalaegerszegről jutott eszembe. Hát egy 3-4 éve lehetett, még a Covid után, amikor visszatért egy kicsit az élet a magyar labdarúgás vérkeringésébe is, gondoltam, hogy egy Zalaegerszeg meccset megtekintek a helyszínen, kivettem egy szállást, de azt kell tudni, hogy ez egy elég zegzugos város.
0: Nagyon sokat kell menni oda.
2: Nagyon sokat kell a városon belül is. Egyébként nagyon szép, nagyon szeretem azt a környéket, de hát ugye sajnos lemerült a telefonom, töltő sem volt nálam, és úgy képzeljétek el, hogy 2 órán keresztül bolyongtam a kis utcákban, mert nem emlékeztem, hogy hol volt a panzió. De még az utca nevére sem emlékeztem. Egy valakit végre szembe jött velem, este fél 10 lehetett valaki az utcán, megkérdeztem, hogy elnézést, egy panziót keresek, nem tudja véletlenül itt a közelben.
0: Nem tudom a nevét, tehát semmi, igen, csak hol van.
2: Van-e valami, és aztán visszaszólt nekem németül, hiszen ő is egy turista volt, úgyhogy fogalma sem volt természetesen. Én nem tudom akkor, hogy találtam haza, meg mi lett volna, hogyha elkeveredek ott a sötét zalaegerszegi utcákon. Minden esetre...
0: De megtaláltad a panziót.
2: Megtaláltam, igen, úgyhogy ez is egy érdekes történet lehet, volt annak idején.
0: Lehet, hogy Győrbe is majdnem ez lett volna veled legutóbb, mert akkor meg ugye épp, hogy futva érted el a vonatot.
1: És tudjátok, hogy mi a közös ez a 4 évvel ezelőtti sztori és a mai nap között?
0: Na.
1: A telefon,
0: igen. Mai napig ugyanaz a te elképesztő.
2: Vannak dolgok, amik nem változnak.
0: De nem is baj, ez úgy van, jól. Na jól van, mindjárt 7:30, elmegyünk hírekre, és utána jövünk majd vissza. 06 30 55 55 605-ös az SMS és telefonszámunk. Hát most azért jóval csekélyebb számban érkeztek eddig az üzenetek, mint ahogy szoktak. Úgyhogy, de ettől függetlenül írjatok nekünk, mert tényleg esküszöm, aki jót ír, az annak mert holnap kiküldjük az ajándékcsomagunkat, úgyhogy érdemes lesz ma is minket hallgatni. Lesz Danyi Gáborunk, lesz Bánki Dodink itt személyesen a stúdióban, úgyhogy készültünk most is érdekes témákkal, jó? Na, elmegyünk hírekre, és mindjárt jövünk vissza, 3 perc múlva lesz 6:30.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat a vihar, súlyos baleset történt éjjel a 4-es főúton. Többnyire napos, de szeles idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében kellett beavatkozniuk. A katasztrófa védelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Viharok és heves esőzések okoznak fennakadást Bajorországban is. A kitartó eső miatt árvizek alakultak ki, a közúti balesetek pedig több helyen akadályozták a forgalmat. A napokban legalább 3 tornádó söpört végig több német tartományon. A szélvihar tetőket rongált meg és fákat tépett ki. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey Cityben csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Legkevesebb 15-en meghaltak, 130-an pedig megsebesültek, amikor tegnap napközben támadtak orosz drónok egy bevásárlóközpontra a közép-ukrajnai Krivij Rihben. 29 sebesültnek, köztük 5 gyereknek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elmondta, hogy a dróntámadás 2 hullámban történt, fél órával az első csapás és a tűz keletkezése után, a második már a mentőket célozta. A támadást terrorcselekménynek minősítette és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. A Szentatya ma találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. A szerdáig tartó találkozón különböző előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok is lesznek. Karddal támadta diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Súlyos baleset történt este a 4-es úton Debrecen és Ebes között. Egy ember meghalt, 10 megsérült, amikor busszal ütközött egy autó. A halálos áldozata a kocsi sofőrje, aki az újraélesztési kísérlet és számos helyszíni életmentő beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette. A buszon összesen 68-an utaztak. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. Ma az országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a Vérellátó honlapján találhatók.
0: Közlekedés.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Paksi győzelem a labdarúgó NB1 ötödik fordulójának nyitányán. Női röplabda válogatottunk megkezdi szereplését az Európa-bajnokságon. George Russell indulhat az érről a Formula 1-es holland nagydíj sprint futamán. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: A Paks 2-0-ra győzött a vendég Újpest ellen a labdarúgó NB1 ötödik fordulójának nyitó mérkőzésén. Az Újpest 7 ponttal jelenleg a harmadik helyen áll a tabellán, míg a szintén 7 pontot gyűjtő, a meccset 10 emberrel befejező Paks a negyedik. Elsőként hallgassák a tolnaiak első góljának szerzőjét, a korábban az újpestieket erősítő Windeker Józsefet, akit Farkas Márton kért értékelésre.
6: A 200. paksi NB1-es bajnokidon a gólodat nem ünnepelte, győzelmet viszont ünnepelhet, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Mi az, amiben sikerült egy picit stabilabbnak lenni, vagy picit előrébb lépni játékterén?
7: Nem tudtam úgy, hogy a 200. paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesen sikerült. Nem örülök az Újpest szurkolóknak, mindig megadom ezt a tiszteletet, de a győzelemnek nagyon örülök, mert nagyon kellett már nekünk. Utóbbi időben és a Puskás ellen is egy megnyert meccsen maradtunk végül is pont nélkül. Úgy voltunk vele, hogy most mindenféleképpen már kell a 3 pont, ezt szerintem meglátszott, mint a küzdeni tudásban, mind a játékban is. Szerintem ez teljesen rendben volt ez a mérkőzés. Van egy nagyon tehetséges fiatal csapatunk, akik a jövő is, meg a jelen is valamilyen szinten, de nem lehet elvárni azt tőlük, hogyha 6-7 fiatal játszik, akkor az eredmény is jön, főleg annak tükrében, hogy mi azért az utóbbi években elég magasra tettük a mércét itt paksi szinten. Nagyon ügyesek, nagyon lépkednek előre, csak néha kell nekik egy kis segítség. Most lehet, hogy nyerünk egy-két meccset, akkor már ők is még nagyobb önbizalommal játszanak, még több meccset tudnak megnyerni, mert nem is feltétlenül a játékkal volt a probléma az utóbbi meccseken, hanem az eredményességgel. Ha ez a kettő párosulni fog, akkor kiegyenesedünk, és akkor nagyon szép jövő lesz még a Paksnak.
6: A fiatalok azért mutatták magukat, ugye Lapu adta neked a gólpaszt, Szalai megint betalált, Györfi is sok beadása jelentkezett a jobb oldalon. Kovácsik Ádám mondta a mérkőzés előtt, hogy jó lenne most már megszerezni nektek egy bajnoki mérkőzésen az első gólt, mert akkor talán jobban tudnátok játszani a játékotokat. Hogy érzed, volt ennek jelentősége, mert először sikerült nektek rúgni az elsőt?
7: Volt jelentősége, ugye, mert elég nyitva szit játszunk, és azért nem mindegy, hogyha az ellenfél vezet, és még jobban kinyílunk, nekik még jobban fekszik a kontrajáték. Említetted ezeket a fiatal játékosokat, de például akik padon voltak, a Gyurkis Gergő, Pető Milán hány gólt rúgott, a Horváth Kevin fantasztikus mezőnymunkát végez. Szóval tényleg nagyon rendben van, de ha együtt a pályán vannak, akkor van még, hogy eredményességbe nem tudják azt hozni mondjuk, mint a rutinosabb játékosok, de szépen majd jön, mert ez csak a rutinnal fog jönni.
5: A paksi Windeker József után következzen az Újpest szélsője Krajcsovics Ábel, aki szintén Farkas Mártonnak nyilatkozott.
6: Kívülről úgy tűnt, hogy az oldalvonal mellől, hogy az első gólig, hogy az első 20 percben tudjátok azt játszani, amit elterveztetek, utána viszont abszolút a Paks dominált. Belülről a pályáról milyen érzete volt ennek?
8: Szerintem mi domináltunk az elején, rengeteg helyzetünk volt, sajnos az utolsó passzokat nem úgy használtuk ki, ahogy mondjuk gyakoroltuk, vagy edzéseken. Nem éreztem azt, hogy ki tudunk kapni, de sajnos így alakult, és igen, az első bekapott gól után nehezen találtuk önmagunkat.
6: Azért jó pár helyzete volt a Paksnak, említetted itt az utolsó passzokat, sokszor odaértetek az utolsó harmadban, főleg az első félidőben, de valóban mindig az utolsó mozzanat valahogy hiányzott. Ez koncentráció, önbizalom, minek a kérdése lehet?
8: Az a baj, nem tudom erre, mi lehet a válasz. Szerintem mindenkinek is el kell gondolkodnia, hogy mi lehetett a probléma. Megpróbálunk a következő meccsen tényleg minden beletenni, koncentrálni még többet, és gyakorolni ezeket a végső harmadból pontos passzokat.
6: Azt hiszem, hogy akkor csapatvédekezésen és így kollektíva azért talán el kell majd gondolkodnatok, mert ugye ötödik mérkőzés volt, négyszer kaptok két gólt, amit volt, hogy már túl tudtatok rúgni, de azért hosszú távon nyilván nehéz lesz. Ezt a részét a játékotoknak hogy látod most?
8: Első kapott gól után nem találtunk magunkat, és utána jött egyből egy másodikra. Utána megint azt éreztem, hogy kicsit elveszítettük a fonalat, de utána azt éreztem, hogy megint voltak lehetőségeink, próbálkoztunk. Ugyanúgy a második félidőben ott is rengeteg helyzetünk volt, és sajnos ez nem a mi napunk volt, de megpróbálunk mindent megtenni a következő mérkőzésen, és ugyanúgy menni tovább, ahogy eddig.
5: Az újpestiek játékosa Krajcsovics Ábel után Farkas Mátor a két vezetőedzőt is megkérdezte a Paks Újpest NB1-es labdarúgó mérkőzés lefújását követően. Először a paksiak mestere Bognár György mondja el véleményét a találkozóról.
6: Így rakja össze a csapatot, mérkőzés előtt is utalt rá, hogy nyilván fiatalok is majd megkapják akár 3-4-en együtt is a lehetőséget, de most azért nyilván itt Windeker vagy Balog is kulcsszereplő volt, nem beszélve mondjuk a védelemben Lenzsérről.
9: Nem teszünk le erről a folyamatról, jó tehetséges fiataljaink vannak, már a jövő héttől elképzelhető, hogy ugyanúgy elkezdjük őket nyomni.
6: Lapu nagyon jól játszott bal szélen, de Györfi is egyre inkább mutatja magát ott a jobb oldali pozícióban, amit talán neki picit új. Két fiatal játékos teljesítménye hogyan tetszett?
9: Jó játékosok, eddig is jól játszottak egyébként, jó teljesítmény nyújtott az eddigi meccseken is, nem tudom elmarasztalni őket. Még van mit előrelépni, erőnlétbe is, és helyzetmegoldó képességben, de tehetségesek, és rájuk tudjuk bízni ezeket a feladatokat.
6: Most még korai egy becslést érni, hogy Szalai József a szezon végén hány gólig juthat? Korábban ugye voltak ilyen tippjei.
9: Nem tudom. Hány gólt tud lőni ebbe a szezonba? Szerintem ebbe a futballba ő ki tud teljesedni. Remélem, hogy sikerül neki.
5: A Paks vezetőedzője Bognár György után az Újpestet irányító Szélesi Zoltán is összegezte a meccset.
6: A Paks ellen elméleti tudás ez egy dolog, de hát gyakorlatban azért sokkal nehezebb megvalósítani. Ez utóbbiban elsősorban hol csúszott hiba újpesti részen, az első fél időben rugott kettőt a Paks, és az volt még jó pár nagy helyzetük, ahhoz a panosnak kellett védenie.
10: Azt a racionális játékot hozták, amit te is, én is, a lelátóról is láthatnak a kedves nézők, és ennek a megoldásai. Azt gondolom, hogy ez a kulcs, megint csak hosszú labdák, kapuskirúgásból, egy pontrugás utáni figyelmetlenség, ami tulajdonképpen a kapott két gólunkat okozta, de ezen felül egyébként az első 20-30 percben, hogyha mi támadó játékunk hasonló itt egy kicsit precizitásban, utolsó passz minőségben a Debrecenhez vagy a Kisvárdához, ebben a meccsben is simán benne kellett volna legyen a 4-5 rugott gólnak. Az nem fér bele, hogy minden meccsen kapott gólokkal mindig kompenzáljuk, támadó játékkal két gólt kapunk, ezt egész egyszerűen le kell nullázni, meg kell próbálni nullára játszani, felhívtam most is a srácoknak a figyelmét, hogy ez nem működik. Sok gólt kapunk, nem elég racionális a védekezésünk, nem tudunk mindig több gólt rúgni, mint amennyit kapunk. Egy csapat ellet mondva, védekezésben is együtt veszük ki a részüket, támadásban is. Ha ez megvan az első fél időben, azok a lehetőségek, amiket gólhelyzetre, gólra tudtunk volna váltani, akkor más lehetett volna, de így, hogy pontatlanok voltunk, nem jó döntéseket hoztunk, cserébe viszont belehibáztunk az ellenfélnek egyes szimpla, egyszerű akcióiban, amit ők gólra váltanak, nagyon jól, gratulálok a Paksnak, a Bogesznek, ezt nagyon jól csinálják, úgyhogy ebben mindenféleképpen fejlődni kell, már a következő meccsre is.
6: Példa most adva van, mert ugye a Paks is sok kapott gól után tudta lenullázni ezt a részét. Elkaptam egy olyan mondatfosztányt ott a kispad mellett, hogy védekezzetek, ne szerelni akarjatok. Itt a védekezésbeli mentalitást, azt hogyan láttad?
10: Igen, ez alapfeltétel. Hajlamosak a mai fiatalok mindig szerelni, megpróbálni szerelni. Ez azt jelenti, hogy nem jó védekező pozícióban elhamarkodnak egy-egy szituációt. A védelmi még arról beszélek, hogy sok a kapott gól, nem erre voltunk berendezkedve, a Markáf Ákosnak az érkeztével akartuk a bal oldalt, esetlegesen a jobb oldalon akkor az Újvárival, a Bogesszel játszani, ez egy szinten megborult, úgyhogy azt próbáljuk sakkozni jobbra, balra, balról, jobbra, ezért is gondolom, hogy ettől vannak azok a kapott gólok, amiket nem tudunk egyelőre még 0-1 környékére redukálni meccsenként.
6: Most lehet, hogy korai, de lehet, hogy majd rendszerben is picit át kell gondolni akkor a csapat szerkezetét?
10: Nem gondolom, hogy rendszerben kellene gondolkozni az egyéni teljesítményeken, illetve még nem zárult le az átigazási ablak, még lehet, hogy lesz változás a keretben. Egyéneknek kell jobbnak lennie, ahogy említettem, a támadójátékban azok az utolsó passzok, a döntések olyanok, mint esetleg az elmúlt 2-3 hétben, akkor nem 0 gól. Én azt gondolom, inkább nem a Paks tett hozzá, hogy nullát rúgtunk, hanem a saját játékból a megfelelő minőség.
5: Az Újpest labdarúgó csapatának vezetőedzőjét, Szélesi Zoltánt hallották. Ma további két találkozót rendeznek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Az 5. forduló rangadóján az Éllovas Puskás Akadémia a Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perccel az MTK az Új Hidegkuti Nándor stadionban a Nyíregyházával játszik. Ezt a meccset is a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton kísérhetik figyelemmel. Holnap a címvédő Győr a Zalaegerszeget, a Kisvárda a Debrecent fogadja. A fordulóból a Ferencváros Kispest Honvéd mérkőzést az FTC európai kupa szereplése miatt december 2-ára halasztották. A Magyar Labdarúgó Szövetség visszavonja az augusztus 1-én az energia megtakarítás érdekében hozott átmeneti határozatát, így újra lehet majd esti időpontokban mérkőzéseket rendezni. Az első osztályban hétfőn, a többi bajnokságban egy héttel később veszti érvényét a döntés. A bajnoki címvédő Győr labdarúgójára, Sőn Szabolcsra a Riga elleni konferencialiga selejtezős párharc visszavágóján szenvedett keresztszalag szakadása miatt műtét és több hónapos kihagyás vár. A címvédő Galatasaray 4-0-ra győzött az Erzurumspor otthonában a török labdarúgó bajnokság második fordulójában. Az isztambuli csapat első gólját Sallai Roland lőtte, aki ezzel megszerezte idénybeli első gólját. A magyar válogatott játékos a 66. percig volt a pályán. A címvédő Arsenal hazai környezetben 3-0-ra verte az újonc Coventry Cityt az angol labdarúgó Premier League első fordulójában.
4: Nemzeti Sportkrónika.
5: A magyar csapat legjobb eredményét elérve Farkas Balázs a 13. helyen végzett a budapesti egyéni fallabda Európa-bajnokságon, miután a portugál ellenfele sérülés miatt nem állt ki a helyosztó mérkőzésen. A lengyelek elleni találkozóval ma megkezdi szereplését a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Az összecsapást 18 órától a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. Virányi Zsolt a helyszínen beszélgetett csapatunk szélső ütőjével, Kis Lillával.
11: Túl vagytok a mostani edzésen is, és hát kerestetek labdát, találtatok? Mert hogy ugye kiütött labdákat azért össze kell gyűjteni minden csapatnak, ez akár a csapat egységet is erősítheti.
12: Igen, elég nagy ez a csarnok, úgyhogy ez egy kihívás jelentett. Szerintem ez a legnagyobb csarnok, amiben valaha voltam. Ez mindenképpen még egy plusz hozzáad ahhoz, hogy nem csak ez az első Európa-bajnokságom, hanem a körülmények is minden adott hozzá.
11: 2008-2009-es születésű fiatalok is vannak. Te hogy érzed, hogy például a Vasasban eltöltött két év, az mennyit adott hozzá? Már három, és nem csak az elmúlt két év, hogy az mennyit segített neked, hogy itt legyél a válogatottban?
12: Mindenképpen ugye a tavalyi évben végig a pályán tudtam lenni, és ez mindenképpen segít abban, hogy itt is a pályán tudok tapasztaltabb játékos lenni, és több meccs rutinom van már. A válogatott az mindig egy más jellegű érzés, de most már azt érzem, hogy itt is tudtam rutint szerezni az Európa Liga során. Most már teljes erőbedobással állok elébe az EB-re. Is.
11: Mit vársz ettől az EB-től, ahol ugye három nagyon erős, világranglista a hetedik Lengyelország, a legutóbbi EB aranyérmes török házigazda válogatott, aztán jönnek a németek, ők is kifejezetten jók, 12. a világranglistán német válogatott, és utána jön majd a két inkább nyerhető meccs.
12: Reálisan kell nézni a dolgokat, hogy egy nagyon kemény csoportban vagyunk, de szerintem a röplabdában mindig vannak meglepetések, és hogyha mindenki teljesen el tudja engedni magát, és élvezni tudja a játékot, akkor bármelyik csapat ellen lehet esélyünk.
11: Akár az első meccsen a lengyelek ellen is látsz valami ilyen reménysugarat? A legutóbbi EB-n azt hiszem nyertünk egy játszmát ellenük 3 éve Gentben.
12: Most készülünk rájuk, és hogyha be tudjuk tartani azokat, amiket az edző mond, és csapatként tudunk játszani, akkor akár ellenük is okozhatunk meglepetést.
11: Figyelve a csütörtöki németek elleni felkészülési találkozót, azt a 4 játszmát, milyen pozitív dolgokat emelt ki a szövetségi kapitány Kiapini, akár rád, akár a csapatra vonatkozólag, amiből lehet tanulni.
12: Külön a meccsről nem beszélgettünk, de szerintem mindenképpen előremutató volt az, hogy nagyon szoros szetteket játszottunk velük, és megmutattuk már ott, hogy nem lehet minket csak úgy félvárról venni, hogy tényleg komolyan kellett, hogy vegyenek, mert nagyon kiélezettek voltak a szettek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt így utoljára az EB előtt.
11: Milyen erőállapotban vagy, és van-e olyan példaképed, mint Cserekje Zsófiának, aki Zekra Günest említette, hogy szeretne ellene majd játszani a törökök elleni mérkőzése?
12: Jó erőben vagyok, úgy érzem, hogy az elmúlt hónapok után összeálltak a játékelemek csapatszinten is, és egyénileg is érzem a fejlődést, úgyhogy nagyon várom az EB-t. Egy példaképet nem tudnék kiemelni, nagyon nagy élmény ilyen játékosok ellen játszani, vagy hát élmény lesz, nagyon várom.
11: És jól láttam, hogy inkább téged feldoboz ilyen szituáció, mint sem az, hogy összeroppantana?
12: Igen, igen. Hát ez nyilván megint egy új szituáció lesz, de azt gondolom, hogy már így az Európa Liga is hasonló hangulatú volt. Ez még egy felsőbb szint, ehhez is alkalmazkodni kell, és meg kell ragadni a lehetőséget, hogy ilyen játékosok ellen, ilyen csapatok ellen tudunk játszani.
5: A magyar női röplabda válogatott szélsőütőjét, Kis Lillát hallották. A DVSC és a Győri Eto játssza a debreceni női kézilabda felkészülési torna ma 20 órakor kezdődő fináléját. A házigazdák csapata 32-29-re jobbnak bizonyult a horvát Kaproncánál, a Győri Eto pedig 39-21-re múlta fölül a szerb Crvena-Zvezda együttesét. A magyar női jégkorong válogatott 2-1-re kikapott Franciaországtól a németországi Füssenben zajló Nemzetek Európai Kupája torna második fordulójában. A világbajnoki pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Formula 1-es holland nagydíj egyetlen szabad edzésén. A Mercedes 19 éves versenyzője mögött a McLaren brit pilótája, a címvédő Lando Norris lett a második, a harmadik legjobb köridőt pedig Antonelli csapattársa, a szintén brit George Russell érte el. A sprint időmérőn George Russell szerezte meg az első rajtkockát, mögüle a Lando Norris és a Ferrarival a monacói Charles Leclerc indulhat. A sprint futamot ma 12, a nagydíj időmérő edzését 16 órától rendezik. A verseny holnap 15 órakor kezdődik, a teljes verseny hétvégét pedig az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sportreggel, itt a Nemzeti Sportrádióban. Viszont hallásra!
13: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! Hajrá!

jönnek ketten is segíteni, Priskilő! Csúsztat! Bekerült a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és már itt is vagyunk, drága hallgatók, 7 óra előtt 5 perccel folytatódik a 104. ugye? 104. szombat reggeli kezdőkör adás élőben augusztus 22-én itt a stúdióban. Nem tudom, hogy az utakon mi a helyzet, de nem lennék meglepve, hogyha nagyon, nagyon sok autó nem ment volna el utánunk, ahogy itt jöttünk a Könyves Kálmán körúton, de ettől függetlenül itt vagyunk és csináljuk Károly Andival. Hello Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Gergőként pedig eltűnt a székét, és alig látni már nem, hogy őt. Jó reggelt, úgyhogy itt vagyunk. Itt vagyunk szépen, szépen lassan elkezdjük, megindulunk és folytatjuk. A 0630 55 55 605-ösre pedig várjuk továbbra is SMS-eket, kommenteket, hozzászólásokat a témáinkhoz. Van ajándékcsomagunk is, vizuálisan, de van ajándékcsomagunk is. De mondjuk, hogy néz ki, miből áll, mit lehet nyerni?
2: Lehet nyerni egy törülközőt, egy kulacsot, természetesen a Nemzeti Sportrádió logójával mindegyiken, egy baseball sapkát, egy nemzeti színes kihúzót, és egy, ahogy Dodi mondaná, szatyrot, amiben mindent bele lehet tenni.
1: Igen, igen. Haló, jó reggelt! Szia, Gergőkém!
3: Jó reggelt!
1: Még a mikrofonja sincsen bekapcsolva, de ebben a pillanatban sincs, most viszont már.
3: Jó reggelt, lehet egyébként az adás színvonalának jobban tett volna, hogyha végig kikapcsolva maradt, de ettől függetlenül köszöntök én is mindenkit,
1: igen.
3: Sziasztok.
1: Én hallottalak, csak a hallgatók nem hallottak téged. De nem baj, jó, ez így megvolt. Na, igen, úgyhogy így vagyunk, folytatjuk. Nem mondtuk még el a műsor feláll struktúránkat, ugye, miből áll, hogy néz ki majd a ma reggelünk. Ugye most egy picit kosárlabdázunk szokásosan, hiszen azért mégiscsak hamarosan jön egy ilyen kis világbajnokság, vagy mit rendeznek.
3: ott elhanyagolható jelentőség.
1: Igen, igen, úgyhogy ahogy közeledünk, ahhoz is egyre inkább tudunk majd foglalkozni vele. És akkor 7 óra 40-től hívjuk Dani Gábort, ahogy szoktuk. Külön kérte Gábor, hogy megint szeretne egy kis Alcaraz belevinni, mert elvileg olvasott valamit Carlos Alcarazról, ami pozitív az elmúlt hetek, hónapokhoz képest, híreihez képest. Gábor után pedig, hát más nagyok kedvencéről, Ronaldinho-ról fogunk beszélgetni, egészen hihetetlen a sztori. Tehát, nem hittem el, amikor olvastam, azt hittem, hogy valami kacsa, vagy valami kis szponzori megállapodás, de az, hogy játékosként zseniális. Picit foglalkozunk az Újpesttel, Szélesi Zoltán nyilatkozatával a tegnapi Paks elleni vereség után. 8.40 körül, 8.40 után már megágyazunk a labdarúgásnak, ugyanis 9-re jön Bánki József Dodi ide hozzánk, és akkor Ferencvárostól kezdve NB1-en át elindult a Premier League is, úgyhogy mindenről és mindenről tudunk majd vele beszélgetni.
3: Hát tényleg beszélgettünk 6 órától a hét csúcspontjairól, de nem került szóba, majd 9-kor kiemeljük azért a Ferencváros nagyszerű győzelme, igen, a Trabzonspor ellen. Azért ez azt gondolom egy óriási siker, és nagyon bizakodva és reménykedve várjuk a jövő heti visszavágót.
1: Így. Na, de most, mivel 7 óra lesz, 2 perc múlva, ezért, ahogy beszéltük most itt a műsor tervben is, most kosárlabdával foglalkozunk, ugyanis jön ez a VB, mikor lesz a VB, hogy lesz? Mikor kezdődik?
2: Szeptember 4-től 13-áig.
1: Szeptember 4-től Berlinben világbajnokság, a magyar női kosárlabda válogatott pedig 28 év után kijutott, 98, amikor születtem, onnan tudom, hogy viszonylag egyszerű nekem az a dátum, szóval...
3: Akkor arról nincsenek emlékeid még a 98-as világbajnokságról.
1: Nagyon halvány emlékeim vannak, szóval nincsenek.
3: Viszont van itt köztünk valaki, akinek aki nagyon élénk emlékeid.
1: Élénken ott van.
3: Hiszen tevékeny is ott szövője.
2: Sőt, képzeljétek el, hogy megkértem Leót, hogy az akkori Nemzeti Sportot nézze át az archívumban.
3: Nem mondod.
2: És... talált cikket, meg képet is, még rövid hajjal.
1: Nem mondod, mint a Kolysár Kata, úgy nézel ki, Kolysár Kata barátnőd, nem?
3: Mutasd a stúdiós kamerába is, hogyha majd látszik, mert nem tudom, hogy aki követes.
1: A tévének.
3: Minket online.
1: Úgy lehet látni. Ezt megjeleníted valamelyik közösségi oldaladon?
2: Majd igen. Majd, amikor 4-én, akkor tervezem.
1: Akkor készülsz.
2: Sőt, Leo még 2 darab cikket is abban a VB idejéből előszedett nekem.
1: Nem ő írta?
2: Nem.
1: Nem is a Gergő?
2: Nem, Szetei írta. Szetei András írta, és itt például azt a Dél-Korea meccset, ugye Dél-Koreával most is egy csoportban leszünk, és akkor mi is egy csoportban voltunk Dél-Koreával, és őket vertük meg. Most is ez a cél lényegében Dél-Koreát megverni, hogy tudjanak tovább menni egy lépcsőfokot a lányok, és egy másik meccs, Brazíliával játszottunk. Előtte Brazília volt szerintem a világbajnok, és pár perccel a meccs vége előtt még vezettünk pár ponttal, és, uh-huh. és végén 5 ponttal kaptunk ki, és itt csillagos ötösre értékelték azt a meccset, annak ellenére, hogy kikaptunk, és egy kicsit dicsekedjek, 25 pontot dobtam azon a meccsen.
1: Az szép.
2: Úgyhogy óriási élmény volt ezeket a cikkeket, meg képeket látni. Úgyhogy ezúton is nagyon köszönöm Leónak, hogy Elpap Istvánnak, hogy ennek utána keresett.
3: Tudom, hogy azért nem vagy egy nosztalgiázós típus, hogy az ember nyilván főleg ennyi sikerrel a háta mögött nem úgy ébred minden nap, hogy visszaemlékszik a régi meccsekre, de azért ez most ad egy apropót, hogy így előjönnek az emlékek? Vagy...
2: Abszolút. Abszolút, és még annak a világbajnokságnak az oldalára is rákerestem, hogy pontosan tudjam az, hogy kikkel játszottunk.
1: Volt oldala már akkor a VB-nek?
2: Persze. Tényleg? Hát vagy hogy most csináltak, nem tudom, de minden aha. meccs statisztikával mindennel együtt fönt van. Meg egyáltalán az, hogy kik alkották a csapatot, mert már az is teljesen halvány volt, hogy most kik voltak ott pontosan azon a világbajnokságon, mert
1: én!
2: mert arra emlékszem, hogy a pont az a VB volt, amire teljesen le lett fiatalítva a csapat, és már a nagy öregeket Nagy Dóri, Csák Magdi, Balogh Bubu, őket kihagyták a csapatból.
1: Ez a Nagy Dóri barátnő, akivel most is összejártok? Vagy ez nem Nagy Dóri?
2: Nem.
1: Jó, mindegy.
2: Van Dóri barátnőm?
1: Hát igen,
2: a Kalmár szennyez. Nagy Dóri, persze.
1: Igen. Az, akkor jól mondtam, Nagy Dóri.
2: Hát Kalmár Nagy, igen.
1: Csak, hogy
2: a Kalmár Nagy Dóri is ott volt ezen a világban.
1: Nem mondtam rosszul, jól emlékeztem.
2: Igen.
1: Na igen?
3: Szóval visszajönnek az emlékfoszlányok így szépen, és összeáll a kép.
2: És ugye az, hogy megint Berlinben lesz ez a világbajnokság, mi is ott voltunk, a csoportmeccsek Münsterben voltak, a miénk. Úgyhogy óriási élmény, azt nagyon sajnálom, hogy bár közvetíteni fogjuk a rádióval a meccseket, de hogy nem tudok helyszínen kint lenni, mert az aztán tényleg egy egészen fantasztikus érzés lett volna. Egyrészt nekem is, másrészt meg azért a helyszínről közvetíteni mégiscsak más, de pont azon gondolkodtam, hogy szerintem jobban fogok izgulni, mint akkor játékos koromban izgultam.
3: De ez nagyon érdekes egyébként, igen, hogy az ember más szerepkörből és kívülről igen. lehet, hogy még nagyobb stresszfaktorral éli meg. Pláne az még, hogyha visszagondolsz arra, hogy adott esetben mondjuk kipontozódik az ember, és már nem tud segíteni, és úgy kell átélni az utolsó perceket, hogy szeretnél ott lenni, és nem tudsz, az lehet a legrosszabb.
2: Hát erről is tudok mesélni. Nem tudom, hogy tudod-e a sztorimat azért hoztad föl, vagy csak teljesen beletrafáltál, de amikor Pécsen Final Four-ba jutásért játszottunk a Bourges ellen, utolsó meccs hazai pályán, ugye 2-t kellett nyerni, és kikaptunk, vagy nyertünk hazai pályán, idegenben kikaptunk, és jöttünk vissza Pécsre. Mindezt úgy, hogy akkor még úgy voltak megoldva a mérkőzések, hogy szerdán játszottunk otthon, következő kedden játszottunk idegenben, és utána már csütörtökön hazai pályán. Úgyhogy 48 óra telt el a két meccs között, és az idő alatt még vissza is kellett érnünk Pécsre. És be kellett ütnöm az 5. faltomat az utolsó percbe, hogy legyen esélyünk Egára visszahozni a mérkőzést. Ott volt az, hogy Albert Abrenzova bedobta a 3 büntetőjét, utolsó másodperc, lefajtolták 3 pontos dobás közben, odaállt, én nem tudom, 5000 ember volt a Lauberbe, és amikor elkezdte dobni a büntetőt, síri csend volt az egész stadionban, uh-huh. és hármat egymás után bedobott, azzal lett hosszabbítás, és a hosszabbítás meg már a kispadról kellett végignéznem. Hát, ha most is rász tőle a hideg, hogy én, mint a tarajós gőte kimerevedve a padon, mert olyan szinten elzsibbadva kezem, lábam, annyira izgultam, hogy semmi vér nem volt se a kezeimben, se a lábamban. De ezt úgy képzeljétek el, így kimerevedve a kezem. Fú, nagyon, na az egy nagyon, fú, nem is tudok aha. jelzőt találni uh-huh. arra az érzésre, ami akkor ott volt, mert tényleg az izgulás, az nem kifejezés arra.
3: És mi lett a vége?
2: Hát nyertünk, bejutottunk.
3: Igen. Tehát így emlékezetes a történet egyébként igen. utólag, és igen. így már mosolyogva idézett fel nyilván ezeket a sztorikat. Na, hogy áll most a válogatott? Mesélj, Andi, egy kicsit, vagy meséljetek, hol tartunk most a munkában. Ugye említetted, hogy a Dél-Korea elleni mérkőzés lesz a legfontosabb, de így most mondjuk adott esetben két héttel a világbajnokság előtt lehet elsősorban arra készülni, vagy muszáj megtartani azt a sorrendet, hogy mégiscsak a franciákkal kezdünk, és abból is ki kéne hozni a legtöbbet.
2: Alapvetően természetesen mindig meccsről meccsre kell készülni, de mivel Fehérváron edzőtáborozik a csapat, most ezen a hétvégén kint vannak Németországban, játszanak a német válogatottal egy-egy mérkőzést, de már Fehérváron a fehérvári fiú csapattal, utánpótlás csapattal játszottak edzőmeccset, és szerintem még a jövő héten fognak is még egyet, mert egy fiú csapat tudja azt reprodukálni,

0: van rá mód, de alapvetően Dél-Korea az a csapat, akit meg kell verni, de nincsenek egyszerű helyzetben, mert sok a sérült ahhoz a csapathoz képest, aki mondjuk a selejtezőn részt vett, nagyon sok a sérült. Most itt tegnap írogattam magamnak össze, hogy kik az alaptagok, akik ott voltak már Isztambulba, és kik vannak várólistán a csapatba kerülésért, és hát a várólista az hosszabb, mint azok, akik rendelkezésre állnak, mert ugye Varga Aliz és Dombai Réka, ők most sérültek meg a válogatott alatt, ők kint voltak már Isztambulban, és Miklós Melinda is megsérült, ő várólistás volt, ugye ő Diósgyőrben játszott, most már jövőre Sopronba igazol. Tomán Petra az Egyesült Államokba fog tovább tanulni, ő emiatt nem tud itt lenni, és hát Dubaj Debora meg lemondta a válogatottságot itt a VB előtt. Nekem ez egy nagyon fura
1: miért?
0: Dolog.
1: Pont a VB előtt.
0: Igazából azt nyilatkozta, hogy ő úgy érzi, hogy neki ez a selejtező volt a csúcspont, és hogy
1: megcsinálta, sikerült,
0: és most akarod? Lemondja a válogatottságot, és úgy, hogy egyébként még nincs 30 éves.
1: Úgyhogy
0: igen, nagyon, nagyon érdekes, úgyhogy ezáltal akik ott voltak Isztambulban, a Török Ági, Ahonina, Lelik Réka, Dulpanka, Ivon Törner, Kisvirág és Juhász Dorka, és akkor utána ott vannak a várólistán még 8-an. Uh-huh. akik várnak arra, hogy csapatba kerülhessenek. Úgyhogy nincs könnyű helyzetben Völgyi Péter.
1: De az a jó igazából, nem?
0: Igen.
1: Bocsani, az lenne a meglepő, hogyha könnyű helyzetben lenne. Na, igen. Hát akkor jövő héten ugyanúgy, akkor már egy héttel még, és tovább leszünk, úgyhogy akkor már csak egy hét lesz a világbajnokság kezdetéig.
0: És hát ugye Juhász Dorka még csak a jövő héten érkezik, csatlakozik a csapathoz.
1: Ő aztán le nem mondja, mert ha ő lemondja, akkor, akkor nem tudom, mi lesz. Na, jó, hogy van, sziasztok! Nem csak a Fradi volt jó, hanem a közvetítés is. Üdv Gábor, hajrá Fradi! Köszönjük szépen! Ki közvetítette a Fradi Trabzonsport? Nem tudod? Ez se tudod?
0: Fú... Nem a Hajdu B, de ilyen
1: de
0: három...
1: De nem tőlünk.
0: Azt nem tudom.
1: Én. Na, jó. Igen.
2: Éreznem kéne már, hogy innen fúj a szél. Éreznem kéne, hogy innen lehet
0: a fáj. Gondolnak, szerinted?
1: Szerintem igen.
2: Vagy B. Német Péter kollégánkra, ugye az MD
0: Sporton. Igen.
1: Na, ezt írd meg, drága Gábor, hogy kire gondoltál.
2: Ezt feltétlenül.
1: Mindenféleképpen.
2: Kristóf önbizalmát, azt próbáljuk még egy kicsit az egekbe emelni. Na most akkor elmegyünk, és jövünk vissza majd.
1: Elmenjünk?
2: Jó, hát te vagy akkor, a főnök.
1: Jó, oké. Csak hogy kérdezem, jó, menjünk. Ugye, az valamit te mondasz, vagy amit ti mondtak, én alkalmazkodok. Jó, hát akkor menjünk el egy pici riportra, beszélgetésre, és akkor utána jövünk vissza Danyi Gáborral. Jó, drága hallgatók, mindjárt jövünk, maradjatok velünk. 06 30 55 55 605, írjatok nekünk, mindjárt jövünk vissza.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Hajrá, hajrá!
1: Jó reggelt, drága hallgatók! A folytatásban András Csaba asztali teniszezőt lehet majd hallani, a riporter Bera MS.

0: Amikor egyeztettük ennek az interjúnak az időpontját, akkor mondtad, hogy éppen bajnoki mérkőzést játszol, mert hogy te a Bundesligában játszol, és csak egy mellékszál, korábban Póta Georgina említette azt, hogy ő több ország több csapatában játszik. Ez az asztali teniszezőknél lehetséges?
1: Igen, természetesen lehetséges. Nyilván, ha az ember több bajnokságot szeretné játszani, akkor nem zárt bajnokságba megy, hanem nyitottba. Az azt jelenti, hogy mindegyik ligának megvan az, hogy nyitott vagy zárt. Ugye a francia Pro A, illetve a tudomásom szerint a német Bundesliga az zárt. Tehát, hogyha ott játszol, akkor nem játszhatsz máshol. Vannak azért kivételek, azokat per pillanat nem tudom a szabályokat teljes mértékben, de ez a két bajnokság ez zárt, tehát nem tudsz Európán belül meg sehol sem normálisan játszani, máshol. De természetesen, hogyha nyitottba megy az ember, akkor tud kettőt, hármat, négyet, attól függ, hogy melyik bajnokságot játszani, attól függ, hogy melyik országnak milyen szabályai vannak, de természetesen lehet.
0: Te ugye a Bundesligában játszol, ez azt jelenti, hogy akkor nem is játszhatnál máshol, hogyha szeretnél, akkor sem szeretnél egyébként?
1: Nyilván ez azért nem a legjobb döntés szerintem összességében. Jobb lenne szerintem a játékosoknak, hogyha nyitott lenne, mert akkor szerintem sokkal még így is nagyon extrém erős a bajnokság, de még tudna extrém erősebb lenni szerintem, hogyha kinyitnák a bajnokságot, mert nagyon sokan például ugye a mostani nemzetközi VTT rendszer miatt is vándorló életmódot folytatnak, szóval nagyon sokan mozognak. Nagyon sokan csak ilyen beszállók egy-egy meccsre, de ezáltal meg tud egy kicsit nyilván színesebb is lenni a mezőny, és nem mindig ugyanazokkal pingpongozni, vagy azt, hogy teniszezni, nem mindig ugyanazokkal az ellenfelekkel, szóval van ennek előnye, a hátrányát azt én nem látom, ezt igazából csak a csapatok éreznék meg a hátrányát, nyilván szerintem anyagilag főleg, de hát igen, összességében játékosoknak jobb lenne, hogyha ki lenne nyitva, de hát így is Európa egyik legerősebb bajnoksága, sőt szerintem a legerősebb per pillanat a Bundesliga, szóval igen.
0: Hogyha minden igaz, akkor 2024 óta játszol a Bundesligában, és akkor itt már kanyarodjunk is rá a válogatott szereplésedre, hiszen azért az utóbbi időben nagyon sok jó hírt olvashatunk veled kapcsolatban. Szóval az, hogy te már 2 éve a Bundesligában játszol, azt úgy érzed, hogy nagyban befolyásolja azt, hogy most már eljutottál egy olyan szintre, hogy magyar válogatottként is Európa, vagy akár világszerte egyre jobb eredményeket tudsz elérni?
1: Nyilván közre játszik az, hogy a legjobb bajnokságban játszom, nyilván ez húz engem, nyilván motivál, meg inspirál engem, mert nyilván olyan minőséget kapok meg, amit például a felnőtt nemzetköziken megkapok. Nyilván enélkül nem tudsz oda kerülni szerintem a top mezőnybe, hogyha nem kapod meg a versenyen, meg főleg az edzéseken ezeket a labdákat, inkább azt mondom, ezt a tempót és minőséget, amit külföldön megkap az ember, meg főleg itt a Bundesligában, az tudom kamatoztatni a nemzetközi versenyeken. Igen, más egy kicsit a tempó, nyilván sokkal gyorsabb, mint ha például otthon játszanék, ez nem is kérdés. Nyilván a minőség is az, hogy egyszerűen nem lehet megállni, nem tudom, két-három labdamenet után, hanem minden labdamenet, hogyha nem kettő-három, esetleg elnézi valaki a szervafogadást, vagy esetleg elszervál, akkor no, minden labdamenet, minimum 5-6-7-8 poén labdamenetből áll. Tehát, hogy ezáltal én is föl tudtam venni a versenyt a világgal, és ezt már bátran merem mondani, mert azért nagyon, körülbelül már minden ázsiai országból vertem meg játékos, sőt, megvertem a top mezőnyből sokat. Igen, tehát ezért is tudja fölvenni Európa-Ázsiával most már a férfiaknál ezt az egészet, mert már ugyanazokat edzük, ugye mindenki ugyanazt edzi nagyjából, és hát ott már az a hajszálnyi fog dönteni a végjátékban vagy a versenyeken.
0: Azt mondod, hogy felveszed a legjobbakkal a versenyt világszinten, hát olyannyira, hogy hatalmasat léptél előre a világranglistán, és ott vagy már a top 50 kapujában. Olyan 4 hónappal ezelőtt volt az hír, hogy bent vagy a top 100-ban. Ez azért 4 hónap alatt egy hatalmas előrelépés, nem?
1: Igen, természetesen ugye én és ezt nem fogom elfelejteni szerintem ezt a dátumot, nyilván március 17-én, ez egy hétfői nap, ugye hétfőnként szokott, minden hétfőn van frissítve a világranglista, És ugye akkor nyertem meg Varazslint, az volt az életem első trófeája is felnőtt szinten, és azzal kerültem be a top 100-ba, illetve és utána jött Kappadókia, azzal már top 70 vagy top 80-ban voltam, az a megint egy 10-15 hely, és természetesen ez hatalmas ugrás, mert én sem vártam. Mondjuk azt a kezdeti löketet, hogy nyer az ember egy versenyt, az hozott magával nekem egy csomó lendületet, mert például ilyen, amikor ilyen jó formával az ember, akkor el tudja képzelni, hogy vereséget szenved. Nyilván nekem is voltak olyan meccsek, amik nagyon nehezek voltak, de valahogy sikerült abszolút, és ez megint plusz motiváció, plusz önbizalom. Szóval ezen a smash-en is nem a legjobban kezdődött most Svédországban, de nagyon... utólag úgy értékelem, nagyon jó verseny volt, de van bennem egy kis, hát nem azt mondom, hogy szomorúság, de nyilván azért láttam azt, hogyha viszont nyerek, akkor meg már 40-valahanyadik lettem a világon, az egy kicsit fájó, de nyilván ezzel is elégedett vagyok ebben a pillanatban, már 4 hónap alatt ugrottam, hát már azt hiszem 41 helyet vagy 40 helyet, azért az nagyon sok, főleg felnőtt szinten. És tényleg erre nagyon büszke vagyok, meg nyilván 56 volt az a kapu, a legjobb magyar helyezés az utolsó. Szerintem ebben az igen, 2000 óta szerintem ez volt, az 56 volt a legjobb magyar helyezés, szóval nagyon örülök neki.
0: Ugye azért erről a malmöi versenyről beszéljünk egy picit, mert hogy itt legyőztél egy olyan német asztali teniszezőt, aki hát azért nem született német, mert Dankvinak hívják. Az ő legyőzése az önmagában meghatározza azt, hogy ezt az egész versenyt hogy értékeled?
1: Természetesen, tehát hogy én mindenki mondta, hogy oké, mindig te full maximalista vagy, Csabi, nem tudsz örülni neki, igen, tehát hogy nagyon pozitívan látom összességébe, és nyilván az, hogy megvertem a Dankit, azt nem gondoltam volna, bár volt szansom ellene, de bajnokságban volt Bundesligában tavaly előtti szezonban ellen nagyon nagy szansom, azt elbuktam, utána simán kikaptam tőle a bajnokin, a következő bajnokin, de úgy már, ha már az embernek egyszer van szansz, akkor úgy elhiszi, hogy itt van valami keresztül, és úgy voltam vele, hogy harmadik meccs egymás ellen, elengedem a kezemet, lesz, ami lesz, nem stresszelek rá, aztán kimerem jelenteni, szerintem tét meccsen az egyik legjobb, hanem a legjobb meccsen volt életem, amit lejátszottam. De ennyire precízen, és ennyire bombabiztosan is, és szinte volt egy olyan szett, amikor ütöttem 4-5 ász zsinórba az ütéseimmel, ilyen nagyon ritkán fordult elő, ilyen tét meccsen ennyire jól igazán, szóval ennek nagyon örülök. De nyilván, ha viszont már az első körben kikaptam volna a qualifyingba, akkor erről nem beszélgethetnénk, tehát én nagyon boldog vagyok ennek a sikernek, csak nyilván jobban örültem volna, még mennék egy kicsit tovább, 16 vagy esetleg 8, mert láttam, hogy kinyílt az ágam is a főtáblán, úgyhogy kiejtették az a tajvani kiemeltet, szóval azért volt bennem egy kicsi lehetőség is, láttam a lehetőséget, sajnos megéreztem, és nem tudtam élni, mert ez egy kicsit sajnáltam, de azért nem voltam makkegészséges a versenyen, szóval ez is közrejátszott, szóval ezért is nem vagyok annyira, nem azt mondom, hogy mérges magamra, de inkább ez is, hogy nyilván boldog vagyok, csak nem voltam a legboldogabb, mert az lett volna, hogy megverem a Lassart, akkor 16 baj, akkor már az tök jó.
0: De úgy fogalmaztál, hogy akkor most kiengedem a kezem, és nem stresszelek, akkor nem lehetne, hogy minden egyes mérkőzésre így menj neki, hogyha ez ilyen jót hozott ki belőled?
1: De igazából ez kéne minden meccsen. Nyilván azért volt taktika fejemben, képbe voltam az, hogy miken kell változtatom ellene, mert itt felnőtt szinten, legalábbis a top 10-nél érzem azt, hogy érzem azt a 2-3 pont, vagy 2 pont a jobb, mint a top 20, és azt ugye Dangros most hát, hogy 10-10 körül mozog, 8-12 között mozog mindig, és tudtam már, mivel nyert felnőttem, hogy tudtam, hogy mire képes, és mondtam annak, hogy semmi veszteni való nincsen őszintén. Játsszak egy jót, és igazából a lényeg az volt, hogy lepjen meg. Mert tudtam, hogy készülni fog belőlem, azt is tudtam, hogy én is fog belőle készülni, és ennyi, a meglepetés szó volt az a fejemben, ami járt végig, a precizitás mellett, hogy tényleg lepjen meg őt, és nagyon megleptem. Tehát a szetteken is látszott, hogy nem nagyon volt szoros, tehát alig volt, tehát 15 perc volt a meccs körülbelül, vagy 16, tehát hogy nem volt szansa, és akkor mondtam annak, hogy ez kéne minden meccsen, Nyilván utána nehéz, ott egy olyan ellenfelet kaptam, akivel nem rontja el soha ez a játéka. Ott egy kicsit feszültebb voltam a következő meccsen, meg hát nem voltam jól egészségügyileg, azt hozzáteszem. Az nem jött jól, hogy nem voltam a legjobb állapotban a egyik legfontosabb meccsemen, és de hát sajnos az ellenfelem túljátszott. Már első szettet nyernem kellett volna, ott vezettem, de nem tettem szettig elégedetlen lenni, tényleg én sajnos én ilyen vagyok, én ilyen örök, ilyen klasszikus, mindent akaró, és mindig többre vágyó, de hát ilyen az élsport, sose szabad belenyugodni.
0: Igen, azt hiszem, hogy az sosem baj, hogyha mindig többet akarsz, és mindig a legjobbra koncentrálsz, viszont akkor az egészségedre rákérdeznék, hogy most akkor már hogy vagy?
1: Hú, hát igyekszem, jobban vagyok.
0: Mi volt a baj egyébként?
1: Én nagyon, szerintem nagyon csúnyán megfáztam, tényleg, hát egy meg valami volt bennem is, mert játszottam a qualifying-nak az utolsó körében, a smash-en játszottam a Winver Dorsot ellen, megvertem, óriási boldogság, megint följutottam a főtárra. Este lefeküdtem az ágyba, elmentem hamar aludni, és arra keltem föl, hogy csuron víz a pólom este. Na mondom, ez nem jó. Tehát, hogy fölkeltem, többször is, stali aludtam. Szerintem volt egy enyhébb hőemelkedésem, ha nem is enyhébb, akkor rendes láz, szerintem. Mert nem volt nálam sajnos hőmérő, azon kívül meg volt nálam mind, körülbelül az egész gyógyszertár nálam. Nem éreztem jól magamat, és onnantól kezdve ez ment végig. Azt még ki tudtam tolni a dungig, egy nagyon komoly szintet. De ott dung után, mivel persze megerőltettem a hatot, megint estem egyet. És utána majd a betegség miatt esett a szintem is, és utána meg hiányzott, érted, az a egy-két poén precizitás, amikor jobban rálépek lábbal, jobban rajta vagyok, az azon múlt egyébként az első két szett. Meg az a baj, a játékos, akivel játszottam, az aztán ő nem az, aki lebombáz, mint a dunk, vagy a top 10 első két-három adómenetből, hanem ő az a játékos, aki a földről visszaüt, és ilyenkor, amikor beteg az ember, az a legrosszabb. Tehát az a legrosszabb, amikor mindent visszaütnek, és jobban fáradsz. Fáj a torkom is, nagyon sokat köhögtem, vissza is néztem a meccsemet, nagyon sokat köhögtem már akkor, szóval nem jött jól, de tegnap a meccsen játszanom kellett sajnos, aminek nem csúnya lett a vége. A bajnokságban. Kikaptunk a Düsseldorf ellen 3-0-ra, én sajnos nekem játszanom kellett, még így is, nem játszottam, jó, kikaptam. De próbálok ebből kijönni, mert ugye most egymás után lesz hát 4-5 meccsünk, tehát muszáj kijönnöm belőle. Reméljük, hogy hamarosan ebből azért ki tudok jönni, mászni ebből.
0: Reméljük, mert hogy gondolom, hogy ez a fejlődés, amit az elmúlt pár hónapban mutattál, ez folytatódjon, ez a cél. De hát azért ilyen ütemben ez nem nagyon megvalósítható, de azért törekszel rá, hogy ha nem is hasonló ütemben, de azért ez, ahogy bekerültél a top 100-ba, ahogy most kopogtatsz a top 50 kapuján, ez folytatódjon, hogyha már tényleg teljesen egészséges leszel?
1: Nyilván, hát én most szerintem én napokon belül szerintem jobban leszek, vagy már el fog múlni, mert most már azért ki kell jönnöm belőle. Nekem még sokkal távolibb a céljaim, én ezt mondtam az edzőknek is, én nem szeretnék itt megállni, és azt mondani, hogy volt egy top 50-es pingpongozó, de nem volt több ennél, ezt nem szeretném magamról. Tudom, hogy nagyon sokat edzem, nagyon sokat belerakok, nagyon sokat rakok bele pluszt. Most erre is áldoztam rá még 2 évet, fúra, hogy az olimpiára ki szeretnék jutni, azt meg csak úgy tudok jutni, hogyha nyilván ki lehet jutni selejtezőre, de nekem az a célom, hogy kijutni a ranglistára, hogy nekem már elmenni a selejtezőre, az is ott izgul az utolsó pillanatig, sajnos ahogy évekkel ezelőtt ez megtörtént, sokszor az utolsó pillanatig játékosok izgultak, én azt nem szeretném. Nyilván ez meg az, hogy konzisztensen nagyon jó kell játszani minden versenyen. Nyilván most nekem a következő nagy, hát igazából csak nemzetközire megyek, az az osztrák Linci Féder lesz. Azt meg szeretném nyerni, de meglátjuk, hogy mit van az élet, de tényleg azt meg szeretném nyomni, szerintem jó kiemelésem lesz ezen Féder versenyen már egy ilyen ranglistával, meg párosban is a horvát Ivorban, aki egyébként a csapattársam itt a bajnokságban, együtt indulunk, szóval vele is jó esélye van megnyerni, akár a páros, vagy jó eredményt hozni, szóval nyilván most évelején azt tűztem ki célnak, amikor bejutottam, hogy tartsam a százat, jelenleg ez a cél, de még előrébb szeretnék menni, ha nagyon őszinte leszek, és szeretnék már azt a top 50-et megcsinálni, aztán utána még tovább.
2: Bero MS-ét lehetett hallani, akit pedig kérdezett, az nem más, mint az asztali teniszező András Csaba volt, hamarosan folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek,
3: óriási csaták,
4: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Paksi győzelem a labdarúgó NB1 ötödik fordulójának nyitányán, még tart a viharkárok felszámolása, többnyire napos, de szeles idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
7: A Paks 2-0-ra győzött a vendég Újpest ellen a labdarúgó NB1 ötödik fordulójának nyitó mérkőzésén. Ma további két találkozót rendeznek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Az ötödik forduló rangadóján a Puskás Akadémia a Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perctől az MTK a Nyíregyházával játszik. Ezt a meccset is a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton kísérhetik figyelemmel. A címvédő Galatasaray 4-0-ra győzött az Erzurumspor otthonában a török labdarúgó bajnokság második fordulójában. Az isztambuli csapat első gólját Sallai Ronald lőtte, aki ezzel megszerezte idénybeli első gólját. A magyar válogatott játékosa 66. percig volt a pályán. A magyar csapat legjobb eredményét elérve Farkas Balázs a 13. helyen végzett a budapesti egyéni fallabda Európa-bajnokságon, miután a portugál ellenfele sérülés miatt nem állt ki a helyosztó mérkőzésen. George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es holland nagy díj sprint időmérőjén. A brit mögött a címvédő Lando Norris lett a második, míg a harmadik helyet a Ferrari pilótája Charles Leclerc szerezte meg. A holland nagy díj sprint futamát délben, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Jól haladnak a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatotta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. Reggelre átvonult a viharzóna az ország felett, a várható időjárásról később tájékoztatjuk Önöket. Feljelentést tesz a Mi Hazánk Mozgalom az augusztus 20-ai rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft., a Tisza párt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lounge csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintban rendezték meg. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hétvégén. A szombati országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a segítségnyújtásra.
0: Közlekedés.
7: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a kiépített terelésben egy műszaki hibás személygépkocsi foglalja el a külső sávot a 22-es kilométernél. A torlódás 1-2 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Osztagjával szépen lassan beérve a stúdióba beszélgetve. Nem baj, így kell, jó ez így. Jó reggelt, hello, sziasztok. Mi volt a téma, mert most én is lemaradtam erről.
2: Jó reggelt mindenkinek. Felültünk a nosztalgia vonatra, Andival. Ott folytattuk, ahol abba hagytuk itt az adásban egy kicsit a 98-as kosárlabda világbajnokság emlékei. Ugye Elpap Istvánnak köszönhetően megvannak a régi cikkek, írások, hogy Andi említette is, és akkor ezekből csemegésztünk.
1: Na jó van, de azért beértünk, az a lényeg. Itt vagyunk, úgyhogy folytatjuk 7 óra 40-kor. Jó reggelt, drága hallgatók mindenkinek. Szépen ébredezzünk, reggelizzünk, kávézgatunk, ébredezzetek ti is. Már amennyire ilyenkor így az augusztus 20-a utáni hétvégén lehet úgy ébredezni az uborka szezonja, hogyha lehet mondani, akkor ez a periféria szélén vagyunk most. De nyomjuk, csináljuk 06-30-55-55-605-ösre. Pedig jött az üzenet Gábortól, hogy igen, tudta, hogy én voltam, aki kommentálta a Fradit, azért írtam, köszi Gábor, hogy ezt megérted, és hogy tetszett neked.
2: Na te egyszerűen nem lehetsz a periféria szélén. Te mindig a centrumban vagy, úgyhogy kedves hallgatók, írjatok még a Kristófnak ilyen üzeneteket, hogyha bármilyen megszólalása tetszett a héten, akkor ne adjátok magatokban. Én személyesen fogok egy Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot adni valakinek, aki
1: el is hiszed.
2: A lényeg, hogy kedveseket
3: írjatok. Legyezgessétek a büszkeségét.
2: Pontosan.
1: Gergő pedig szereti a Rákóczi túróst cserébe azért, amért átviszi házhoz a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot. Na jól van, hogyha szombat 7 óra 40 perc, akkor szokás szerint itt van velünk Danyi Gábor. Szia Gábor, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusztok!
3: Szia!
1: Itt van nemzetközi cím. Azért nemzetközi, mert már nem országos, az már túlnőtt országos barát, most már nemzetközi címborám a Gábor. Úgyhogy azért mondom ezt így. Óriási. Hogy vagy Gábor, mi újság, hogy telik a hétvége, az augusztus 20-ai hét?
4: Szokás szerint itt a Balaton partján azért ez egy nagy, hogy mondjam, utolsó roham. Tehát nem szenvedünk ember, autó, meg zaj hiányba, de, de nincs ebben semmi probléma. Az idő, hogy mondjam úgy, kezd klicceskedni. Tegnap este volt egy nagy vihar. Ma reggel ilyen kifrissülve, kitisztulva itt a teljesen jó és teljesen elviselhető, de azért remélem, hogy még lehet fürödni. Hát abban a maradékban, ami a Balatonból még maradt, meg ami így borzasztó azért első, de második ránézésre is. De nyilván ez az utolsó hétvége, ez a 4 napos ünnep, ez még lehetőséget ad, hogy mindenki kikapcsolódjon.
1: Mennyire zavarnak-e téged a fesztiválozók, Gábor? Most nyilván másik oldalt, ha jól emlékszem, másik oldalt van Zamárdiban most még egy utolsó balatoni fesztivál. Ezek ilyenkor a turizmust még felpörgetik az utolsó napokban, vagy igazából már nem érezni nagyon ezt, és már inkább tisztul, ahogy te is mondtad az előbb?
4: Azért még ebben a tekintetben is van egy ilyen utolsó roham, igen, a Strand Fesztivál itt Zamárdiban. Hát ha már nosztalgiáról beszéltetek az előbb, én is azért, ha visszaemlékszem a fiatalabb éveimre azért. Tehát amikor bulizni kell, akkor bulizni kell. Tehát ez így van rendjén. Az, hogy hangosak a fiatalok, meg hogy élik, ez teljesen rendben van, ez normális. Nem mondom, hogy mondjuk reggel 5:30-kor esetleg arra ébredni, hogy hát, na.
1: Az utolsó hazamenős zenék után.
4: Igen, hogy szerintem volt, aki úgy érezte, hogy akkor kezdődik a nap meg a buli, de én ezen mosolygok, csak ez így van rendjén.
1: Hát vagy hangos a zenés, a fül ugye ilyenkor átveszi azt a nagy hangzavart, és akkor hangosabban beszélnek az emberek is az utcán.
4: Igen, úgyhogy nincs ebben semmi probléma.
1: Te fesztiválos voltál, Gábor, anno?
4: Hát nem nagyon, hogy mondjam, voltak akkoriban a 70-es, 80-as években ilyen fesztiválok, de csináltunk mi fesztivált.
1: Ennyi, tehát ilyen ott van a kertben, igen.
2: Fesztivál. Csináljuk a fesztivált.
4: Így van, Kóla, Ropi, egy-két Bonnie M szám is már minden rendben volt.
1: Igen, nekem erre van egy jó sztori, mondom még, amikor Sárospatakon nagymamámnál nyaraltunk húgommal, és volt akkor aznap cirkusz a városban, és még A dédim is ott volt, a városban sétálgattunk, és Nagyival mentünk befele, dédi meg majd jött kifele a városból, és szembe találkoztunk egymással, és akkor mondja neki Nagy, hogy gyere el, este megyünk Kristóffal, meg Lilivel cirkuszba, jössz? És akkor ez annyira megmaradt, de nem voltam szerintem 10 éves, azt mondta a dédim olyan, hogy de hogy megyek, hazamegyek, csinálok én magamnak otthon olyan cirkuszt, hogy... Úgyhogy ez jutott eszembe erről. Igen. Na, Gábor, akkor a végén gyakorlatilag már múlt héten is ezt mondtuk a nyár, hát mondjuk beszámítható időszakának, és ahogy szépen kezdenek eltűnni majd a turisták, lecsendesül a Balaton partvidéke, de említetted, megütötte a fülem azt, hogy amennyi víz még maradt a Balatonba, ez olyan keserű szájízzel mondta, nyilván teljesen el vagy szokva te is a látványtól, meg nem tudom, hogy voltál-e a vízbe, tapasztaltad is ezt?
4: Igen, voltam persze, és az, hogy alacsony a déli partnál a víz, az mondjuk nem újdonság, meg hogy van esetleg egy-két homokpad, de hogy egy 100 méterig csak homokpad van, azért az...
1: 100 méterbe fele, az szép.
4: Igen, az nagyon súlyos. Tehát az úgy fáj az embernek a szíve, uh-huh, ezt látni, meg na, ez így nem jó. Uh-huh. Igen, tehát a Balaton az ugye az a kép, hogy az ember bemegy, az esetben térdig, derékig ér, bemegy egy kicsit, és egy jót tud úszni, és jót tud fürödni. Hát ez így most ebben a formában nem igaz. Jó sokat kell begyalogolni, de nem is az, hogy sokat kell, meg hogy esetleg fizikálisan ez megterhelő, hanem az, hogy ezt rossz látni, és hát reméljük, hogy azért hamarosan visszabillen ez a hát nagyon furcsa jelenség, amit éghajlatváltozásnak hívnak az emberek, vagy felmelegedés, vagy nem tudom én micsoda, és azért visszaáll, mert ezt rossz látni.
1: Hát milyen jókat lehetett vízilabdázni pedig régen a Balatonban, ugye? Tehát kislabda, és akkor lehetett ott egymásnak dobálni, eljátszani, hogy ki volt akkor éppen a Kásás Tamás. Na, Gábor, viszont azt mondtad, hogy te Carlos Alcarazról, nagyszerű teniszezőről, spanyol teniszezőről azt olvastad, hogy végre valami kis pozitív irányban kezd elmozdulni az ő története, ugye hetek, hónapok óta nem versenyez, viszont látjuk már az alagút végét?
4: Szerintem igen, hiszen nemrég jelentették be, hogy elindul a jövő hétvégén kezdődő US Open-en, és ez óriási dolog, ez nagyon komoly hát visszatérés, és remény arra, hogy kilábal abból a problémakörből, amiről beszéltünk, itt a mentális problémáira gondolok. Ugyanakkor mindjárt itt hozzá kell tenni, hogy a másik nagy ágyú, a Jannik Sinner viszont biztos, hogy nem lesz. Őnek itt ért problémái vannak, és nem tud...
1: Sinner nem indul a US Open-en?
4: Igen, sajnos nem.
1: Ez nekem
4: nem
1: ez exkluzív volt, nekem, én ezt nem tudtam.
4: Igen, és nyilván az Alcaraznak az indulása szerintem mindenkibe egy ilyen pozitív reakciót ébreszt, uh-huh, és vált ki. Az egy jó kérdés, hogy mire lesz képes, hiszen sem Montrealban, sem most persze itt Cincinnati-ben, előtte Washingtonban nem állt rajthoz. És nyilván teniszezni nem felejtett el, de hát a formát azt mindenkinek, hát hogy mondjam, vissza kell szerezni, és azt az utat azért az be kellene járni. De hát érdekes lesz, meglátjuk, hogy ez mit hoz. Az biztos, hogy óriási érdeklődés lesz, nem csak az ő meccseiken, vagy az ő meccsein, de szerintem ők kivételezetten rengetegen lesznek kíváncsiak arra, hogy egyáltalán milyen állapotban van.
1: Gyokó egyébként akkor megint odaérhet így, hogy nincsen Sinner, és lesz egy, hát mondhatni, formán kívüli Alcaraz, úgyhogy ha valaki, akkor ő most megint a húrjait beküldte újra húroztatni, hogy azért nehogy valami gond legyen ott a US Open-en. Visszatérve Alcarazra, szerintem két forgatókönyv van előtte, tehát ez úgy szokott elsülni, hogy mivel már annyira hiányzik neki a tenisz, hogy ott legyen a centerpályán, és ott játszon, és minden ülni fog neki, mert labda éhes, úgymond, tehát kívánja a teniszt, vagy a másik oldala, akkor az meg az lehet, hogy úgy jár, mint Dominic Thiem egy sérülés után, hogy már nem tudott, jó, most Alcaraz esetében nem konkrét sérülésről van szó, de hogy annyit kihagyott, hogy már nem tudott ugyanarra a szintre visszatérni, ahol korábban járt, ugye ő is nyert Grand Slamet. Melyik szerinted a járhatóbb út, hogy látjuk Alcaraznak, melyik lehet inkább?
4: Hát én remélem az első, hogy ez a labdaéjség, meg ez a meccs nélküliség, ez olyan ingereket vált ki belőle, hogy csak a jó irányba. Picit ez szerintem még árnyalja a helyzetet, hogy ugye itt egy 2 hetes Grand Slamről van szó, tehát itt nem egy 3-4 napos vagy 5 napos torna vagy Davis kupa mérkőzés, hanem hát itt ugye ne felejtsük el, hogy nagyon meleg lesz megint, nagyon komoly problémát okozhat ez is, és hát legalább 5-6-7 mérkőzés kell, hogy legyen, hogy odaérjen. Ez azért úgy, mert egyszer, kétszer, háromszor lehet úgy játszani, hogy emlékezetből, meg na, gyerünk ide nekem, mert de jó, hogy itt vagyok. Aztán jön az a szokásos egy-két mérkőzés, amikor az embernek gyengébben megy, jönnek a problémái, esetlegesen az a kihagyás, és ha pont találkozik olyan játékossal, aki meg aztán oda megy, és akkor leüti a pályáról. Hát reméljük nem ez lesz, mert én nagyon szurkolok neki.
1: Most is zajlanak már az amerikai teniszversenyek, Cincinnati-ben férfi, illetve női verseny. Nincs az az érzésed az elmúlt hetekben, most a női eredményekre rápillantottam, most Goff, Kostyuk, Pegula, Świątek, legutóbb játszott Świątek Rybakinával, akkor Rybakina feladta, úgy jutott tovább Świątek, de múlt héten az előző versenyen is egymás ellen játszottak a döntőben, akkor két játszmában nyert Świątek. Nincs az az érzésed, hogy most már annyi a verseny teniszben, hogy a végén mindig ugyanaz a négy, mint gyakorlatilag a foci VB-ben, hogy előre meg lehet mondani, melyik az a négy, aki játsz, főleg a nőknél, hogy mindig ugyanazok jutnak be körülbelül oda, hogy nem unják már, hogy állandóan egymás ellen kell játszani?
4: Nem tudom, hogy ők unják-e, biztos, hogy valamilyen szinten, de a nézőknek nem jó. Uh-huh. Tehát én számomra is egyébként unalmas, igen. Talán két héttel ezelőtt volt egy tájföldi versenyző, aki így berobbant, és ez egy teljesen, hát hogy mondjam, érdekes és pozitív, és egy nagyon jó színfoltja volt annak a nem mindig ugyanazok, igen, és nem mindig ugyanazok a nevek, meg azok a hát, hogy mondjam, protokollokat látjuk. Hát nem jó ez, szerintem se. Az, hogy meg sok versenyre kell elindulni, hát nyilván a pontokat kell megvédeni, pontokat kell szerezni, ranglista. Ez egy nagyon kegyetlen dolog, meg ugye beszéltünk erről egy pár héttel ezelőtt, hogy ez a cirkusz elindul, akkor most nagyon szép, meg nagyon jó, meg nagyon sok pénzt lehet keresni, de az, hogy megállj, meg az, hogy na most ilyenek, az nem játszik.
2: Szervusz Gábor, én azt szeretném kérdezni, hogy hallgattad-e esetleg a Trabzon-Ferencváros mérkőzés közvetítését, és ha igen, akkor mi a véleményed a kommentet? Nem. Természetesen maradjunk a tenisznél, a viccet félretéve, mert ahogy így Kristóf pedzegette ezt, hogy szűkült az elit, egy kicsit, hogyha ennek a hátteréről tudnánk beszélgetni, hogy vajon mi lehet ennek az oka, és hogyha azt nézzük, akkor mondjuk ez a ranglistás rendszer, a kiemelési rendszer, lehetne esetleg úgy átalakítani, vagy változtatni rajta, hogy nagyobb eséllyel nem csak egy-egy tornán, hanem mondjuk többen odaérhessenek, és adott esetben 10-15 játékosról beszélhessünk egy torna előtt, akik közül kikerülhetnek reálisan az elődöntősök.
4: Hát ugye az egész rendszer alapja az a biznisz, az üzlet. És az... hogy mondjam, határozza meg, hogy miért kell ennyit játszani, miért kell ennyi tornán, miért kell ennyi pontot, és hogy miért lehet az, hogy a nagyok szinte alig tudják manapság már végigjátszani, követni sérülés, vagy fizikális, vagy mentális kihagyással ezt az egész rendszert, és hát nem véletlen lázadoznak a játékosok már nagyon régóta, hogy nagyon sok a mérkőzés, és nagyon megterhelő a számukra, de és hogy mennyit számítana több labdajátékban is volt már, hogy a játékosokat védeni kell, de egyszerűen olyan, hát hogy mondjam, méretűvé alakult, és ha szabad így mondani, fajult ez az egész, ami már rég nem a játékosok egészségéről, meg azért tudjuk, hogy a profi sport egyáltalán nem arról szól, hogy egészséges legyen, vagy maradjon az ember, mert ez egyszerűen lehetetlen. És akkor ebbe az egész üzlet, sport, karakter, játékos szemléletbe idáig fajulnak a dolgok, ami hát nem mindig sül el jól, mint ahogy itt most beszéltük a női ranglista versenyeket, illetve világversenyeken ugyanazok szerepelnek. Egyébként hallgattam, nagyon jó volt a konferálás, a Trabzon Ferencváros mérkődésen, jól is alakult, hát osztályon felüli volt a közvetítés. Csinálta bárki is.
1: Köszönöm, köszönöm szépen, én voltam úgy.
2: De jó, de jó.
4: Jó, de jó. Jó, de jó.
1: Akkor nem. Ja,
2: Gábor, egy nemzeti sportrádiós ajándékcsomaggal tartozom neked ezek után. Köszönjük, köszönjük.
3: Azt mondja, Gábor küldhet egyet Kristófnak.
1: Igen, igen, igen. Na azt akarom kérdezni, most ez, azon gondolkodtam, miközben hallgattam Gábort, hogy ez régen is így volt a tenisz világában, hogy régen valahogy nincs meg előttem, hogy annyi verseny, ennyi sérülés, ennyi kihagyás, és hogy állandóan csak mindig néhány emberről szólt. Jó, nyilván a leges legvége mindig az adott háromról szólt, de valahogy úgy szerteágazóbb volt az egész, nem?
4: Igen, sokkal, és nyilván sokkal kevesebb volt a verseny. Sokkal, tényleg én azt hiszem, hogy most 10 000-es van, ugye a négy grenzlem, meg a kisebbekről nem is beszélve, biztos, hogy sokkal, de sokkal kevesebb verseny volt. Maga a tenisz is azért hát sokkal lassúbb volt, és nem csak azért, mert ugye az ömét salakon játszották, hanem maga a tenisz is egy sokkal békésebb és lassabb, fizikálisan kevésbé megterhelőbb volt maga a játék, ezáltal nem használódtak el úgy a játékosok, sem fejben, sem pedig fizikálisan. Nyilván az annak a kornak nagyon szép tenisze volt, meg nagyon jó karakterek voltak, olyan békésebb volt minden, sokkal, talán így én így tudom kifejezni magam, hogy az is egy nagyon klassz időszak volt, nagyon jó egyéniségekkel, olyan nyugisabb, békésebb volt, hát erről ma nem lehet beszélni.
1: Igen, igen, igen. Sajnos vagy nem sajnos, de igazából most ez a helyzet a tenisz világában, de hamarosan ráfordulunk a US Openre, és akkor talán egy picit megint másképp láthatjuk, és jön egy kis meglepetésfaktor. Most is meglepetésfaktor következik, Gábor. Képzeld el, Gergő azt mondta, hogy ő gondolkozott, hogy mivel tudna téged meglepni tegnap, és úgy volt, és azt mondta, hogy most egy új sportágat próbál behozni, és megkérdezni tőled, hiszen te azért viszonylag szerteágazon benne vagy teniszben, benne vagy a kézilabdában, benne vagy a snookerben, de benne vagy esetleg a következő sportágban is.
2: Sőt, a padelt se felejtsük el, ugye Gábor esetében. Európa bajnokságot rendeznek fallabdában, erről beszéltünk már 6 órától, innen is oda megyek, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy mennyire örülsz, hogy egy újabb ütős labdajáték bekerült a 2028-as olimpia műsorára.
1: Majd próbáltad-e már egyáltalán?
4: Nagyon, természetesen, és egy nagyon attraktív, egy nagyon intenzív, és egy nyilván, ha az ember labdát meg ütővel játszik valamit, akkor annak legalábbis én csak örülni tudok. 10-15 évvel ezelőtt még tudtam rendszeresen játszani. Pécsen van is a Makártanyán, az Andi talán emlékszik.
2: Boldogat.
4: A hegyoldal alján, igen. És ott van egy nagyon szép centrum, és ott vannak fallabda pályák. De azért most már hogy mondjam, tehát nem nagyon tudom, hiszen az annyira megterheli az ízületeket, de maga a látvány és maga a sportág az egy nagyon élvezhető és élvezetes dolog, és nagyon üdvözlöm, hogy fölkerült az olimpiai hát palettára, úgyhogy érdeklődve várom én is, és ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, aki szeret labdával játszani, szeret túljárni az ellenfele eszén, és mellette még jól elfáradni. És ez egy nagyon jó kis egyveleg, én
2: igen,
4: azt gondolom.
2: Ezt jó, hogy mondod mindenkinek, akinek megvan hozzá az állóképessége, mert tényleg egészen elképesztően intenzív már csak nézni is, úgyhogy engem 20 perc után a mentő vinne el valószínűleg, hogyha kipróbálnám. Minden esetre elképesztően látványos, így nagyon jó, hogy van egy Európa-bajnokság most Magyarországon, mert talán a szélesebb köztudatban is megpróbáljuk ezt a sportágat népszerűsíteni és megismertetni. Ugye a padel esetében is beszéltünk arról, hogy az a jó ebben, hogy ezek szabadidős mozgásformaként is űzhetők már egy bizonyos tudás szinttel, és gondolom, hogy akkor te is ezt az oldalát igyekszel kidomborítani. Nyilván a tenisz tudásod az már profikra hajaz, de mondjuk a fallabda esetében beszélhetünk arról, hogy minél több ilyen klub épül, minél több lehetőség van, annál inkább a népszerűsége növekedhet, és a tömegbázis is akár.
4: Abszolút így van, és én is küldök neked, ha nem is egy rádió egyes csomagot, de valamilyen nagyon finom vörösbort. Köszönöm a szavaidat. Nyilván a padelnél azért meghatározó maga a pálya, tehát most kezd úgy kiépülni országszerte. Itt a Balaton partján is most Zamárdiba átadtak egy pályát, Siófokon is van pálya, északi részen, Füreden biztos, hogy van pálya, Veszprémben is úgy tudom, hogy van, de azért nyilván a padelnak egy nagyon fontos eleme, hogy maga a pálya kiépítve legyen, és Pécsen is az EON pályán most adtak át egy gyönyörű létesítményt, egy padel pálya létesítményt, úgyhogy hát az is nagyon-nagyon jó. Nyilván talán az intenzitása nem hasonlítható össze a fallabdáival, de maga a gondolkodás, meg az, hogy párba kell játszani csapatban, egymásra is lehet számítani, sőt kell is számítani, ez mind-mind nagyon-nagyon jó dolog, és hát arra nem is beszél, hogy itt is túl kell járni az ellenféle szélen.
1: Igen. Andi, te emlékszel arra a hegyalja, hegy oldalban található kis építményre, amit mondott a Gábor?
3: A helyszínre igen, szerintem akkor, amikor én még ott játszottam, nem feltétlenül volt ott pálya, de magára a helyszínre. Uh-huh. És amikor 97-es Európa-bajnokságnak a csoportmérkőzései voltak Pécsett, akkor mi meg a Takács Tanyán laktunk, uh-huh. ami Mámfán van, az onnan nem messze van.
1: Uh-huh. Kis nosztalgia, hogyha már úgyis...
2: Ez a mai adás, ez ilyen. Ez örülünk.
1: Igen. Nem tudom, Gábor, a 97-es évszámot mondta az Andi, 98-ban volt legutóbb VB-n a női kosárlabda válogatott, és két hét múlva Berlinben, 28 év után újra, és akkor is Berlinben volt, most is Berlinben lesz kosárlabda válogatottunknak lehet szurkolni a hölgyeknek. Nem tudom, hogy azt ilyenkor szoktad-e nézni, vagy most, hogy így kiemeltem igazából, csak most emiatt fogod nézni majd.
4: Persze, hogy szoktam nézni, én tényleg minden nézek, meg arról nem beszélve, ha már itt ugye mindig szóba hozom Baranyát, azon belül is Pécset, ugye Völgyi Péter a szövetségkapitány, aki nagyon sokáig dolgozott Pécsen, és egy nagyon szimpatikus fiatalember. És hát nyilván szurkolok, és nagyon-nagyon jó lenne, ha ki tudnának ismét jutni a hölgykosarasok, úgyhogy természetesen nagyon rajtam nem fog múlni, mert annyira nem vagyok tisztában, hogy most éppen ez bravúr, vagy nem bravúr, milyen a csoportunk erőssége, de független ettől, amikor a magyar csapat ott lesz, és van lehetőségem nézni, akkor nagyon-nagyon fogok szurkolni.
2: Nem könnyű, de hát azt gondolom, hogy egy 16-os tornán már nem is beszélhetünk könnyű csoportról. Ráadásul ma kezdődik a röplabdázóknak is az Európa-bajnokság, és ők is nagyon nehéz. 6-osba kerültek, ugye náluk 6 csapat van egy csoportban. Erről is beszélgetünk majd még az adásban, de most így a blokkunk vége felé muszáj egy kicsit a kézilabdára váltanunk, hiszen ha már itt arról beszélünk, hogy világversenyek vannak sok sportágban, a kéziseknél nyilván más a versenynaptár, ott majd december-januárban kell ezekre figyelni, viszont mégiscsak kezdődik a bajnokság hamarosan, és a felkészülés végén járnak a csapatok. Gábor, nem tudom, annak idején, amikor megkérdeztek téged,
1: már
2: újságíró, ha
1: azért...
2: még itt vagy velünk, a vonal, ha még él, szóval így a felkészülés...
4: Ennek a bulizó fiatalok, és nem hallom.
2: Felkészülési időszak végén nem nagyon tudunk mit kérdezni, csak azt, hogy sikerült a felkészülés, és általában edzőként mi a válasz, hogy jól. De aztán nyilván az első fordulókban kiderül, hogy nem sikerülhet minden felkészülés jól. Van-e általános recept, amikor tényleg azt érzi az ember, hogy valami nagyon jól működik, kell lennie mondjuk egy holdpontnak adott esetben, ha van, akkor arra hogy kell reagálni edzőként, szóval kicsit, hogyha megvilágítanád a hátterét annak, hogy néz ki ez az alapozó felkészülő időszak.
4: Hát ez nyilván a játékosok szerintem nem túl jó élménnyel gondolnak vissza, bár nem tudom például az Andinak milyen élményei vannak, de hát az a
1: azt mutatja, is, hogy jó, borzasztó, igen.
4: Ami jól esik, meg ami ízlik, az nem jó felkészülés. Tehát ez nem arról szól, hogy tetszik, meg a komfortzónán belül maradok, meg tehát itt nyilván meg kell szakadni, pláne azért, mert ugye volt egy szünet, aztán ez az időszak, főleg egyes részei, amikor a fizikális rész szemben van a hangsúly, egy nagyon kemény munka, és hát nyilván ez mellett pedig hát jönnek a felkészülési mérkőzések, és akkor egy edzőnek nyilván le kell mérni, hogy hol tart, és ez nem arról szól elsősorban szerintem, hogy hány felkészülési mérkőzést nyernek meg, vagy veszítenek el, hanem hogy a csapat hogy alakul, milyen formában van, milyen egységet lát a csapatról az edzői stáb, amikor bizonyos periódusokban játszanak, jól, rosszul, ezt hogy kezeli a csapat, milyen reakciói vannak, de ezen belül is, amikor elmegy egy hosszabb edzőtáborba, akkor ugye az első hét után, vagy az első hét végére azért úgy néha feszült a helyzet, de ez mind-mind információ az edzőnek, illetve a stábnak, hogy milyen a csapata bizonyos helyzetekben. Tehát nagyon, nagyon sok információt lehet szerezni, de hát utána ugye az, hogy milyen a felkészülés, az maga a bajnokság dönti el, és hát ugye ez a legjobb fokmérője, és utána lehet mondani, hogy ennyit futottunk, meg ennyit dobtunk, meg ennyi súlyt emeltünk, meg lehet itt a statisztikákat mondani, de hát a lényeg az nem ez, hanem a lényeg az, hogy a csapat hogy játszik, milyen eredményes, meg mit mutat magából, nyilván a pozitív dolgokra gondolok, az a felkészülésnek a lényege, és hát valóban nem sokára kezdődik a bajnokság, de előtte még 30-án egyébként szuperkupa döntő lesz férfiaknál is, nőknél is, tehát egy Pixeged Veszprém vagy egy Győr Fradi nőknél az egy olyan felvezetése az egésznek, aminél jobb nem kell, úgyhogy hát tényleg mindenki várja már, egyébként én is nyilvánvalóan nagyon várom már, hogy elkezdődjön, és ismét ez a, hogy mondjam, verti, elinduljon.
3: Egy ilyen szezon elejé szuperkupa döntőnek szerinted mennyi értelme van úgy alapvetően? Esetek többségében a csapatok is kicserélődnek, most ugye talán a kézilabdában nem jellemző annyira, vagy nem tudom, lehet rosszul gondolom, hogy a csapat jelentős része kicserélődjön, de én ezeknek a mérkőzéseknek nem túl sok értelmét látom.
4: Én sem vagyok, tehát ugye minden mérkőzés a győzelmével vagy a vereségével mindig annyit ér, amennyit mögé tesz valaki. Az edző hogy értékeli, milyen rangot kap, hogy illeszti bele abba a sorba, amiről most beszéltünk. Mondjuk egy Szeged Veszprém vagy egy Győr Fradi az mindig mondják, hogy ez élet halál. Tehát a szurkolók biztos, hogy nagyon komoly presztízt csinálnak belőle. Az edzők nem vagyok benne biztos. Az jól hangzik, hogy szuperkupa győztes, de hát a sportértéke így a bajnokság előtt szerintem is sokkal kevesebb, mint amit sokan mögé gondolnak. Le lehet mérni. Jó, erős ellenfél ellen, hogy ki hol tart, ki mit csinál, esetlegesen, úgyhogy nem kell túl sok jelentőséget tulajdonítani neki, amellett, hogy tényleg egy jó 60 percet lát az ember színvonalas csapatokkal, itt, amikor már nagyon várja, hogy kezdődjön a mérkőzés. Szerintem ez a része ér többet, mint maga a sportérték.
1: Így van, így nagyjából igen. Na hát Gábor, próbáltunk kimozgatni így a komfortzónádból,
2: nem
1: így
2: röplabdával,
1: nem lehet, egyszerűen nem lehet, zseniális, imádom, nagyon szeretem ezeket a beszélgetéseket, de most elengedünk, utatra engedünk a fesztiválozók, hogyha még énekelnek, akkor be tudsz esetleg...
4: Köszönöm az üvegeket.
1: Igen.
2: Jól jön az 50 forint.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy köszönjük, Gábor, hogy itt voltál velünk most szombaton is, és akkor jövő héten hívunk ugyanígy, ugyanebben az időpontban, jó?

0: öt sportágat érintettünk most is. Az eszembe jutott, hogy ütő és labda, viszont pingpongról még soha nem volt szó, ugye? Tehát az még egyszer pedig az is ütő-labda, asztali tenisz, tehát még benne is van nevében, ezt majd jövő héten valahogy bele kéne csempészni, bele kéne hozni az asztali teniszt is. Egyetértünk?
1: Egyetértünk, igen. Valamit azért hagyni kell még a következő adásokra is.
0: nem lehet teljesíteni mindent, igen. Na jól van, drága hallgatók, akkor most viszonylag sokat beszéltünk a Gáborral, szűk fél óra, de ettől függetlenül jó volt, és akkor jövő héten ugyanebben az időpontban hívjuk. Most elmegyünk zenélni, zenélünk egyet, és aztán jövünk vissza már foci bulvár témával, mint amennyire bulvárnak lehet mondani mondjuk Ronaldinho-nak a visszatérését, mert nem vicc, nem kacsa, valóban visszatér. Az a Ronaldinho, tehát a világbajnok Ronaldinho, aki játszott a Barcelonában, majd később a Milánban, és még előtte a Paris Saint-Germainben is. Na de akkor jöjjön a zene. A zene címéről pedig annyi, erről az jut eszembe, mint amikor annó kiskoromban rosszat csináltam, és édesapám mindig azt mondta nekem, akkor már tudtam, hogy baj van, hogy ülj le mellém.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: le mellém.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, két nóta után a periféria szélén, megvannak a mikrofonok, megvannak a fülesek is, úgyhogy az ülj le mellém, ugye ez volt, nem így indul az, amikor rossz fát tesz a gyerek a tűzre, nem így indul a szülő, hogy na gyere ide, ülj le mellém. És akkor így ez volt a Tankcsapda című nóta, most pedig a gyere, gyere, ez azért volt jó, mert tudott szólni nekünk Jámbor Tomi hangmérnökünk, hogy jöjjünk most már vissza szépen lassan, mert vissza kell ülnünk, folytatnunk kell, de ez így van rendjén. Na jó reggel, drága hallgatók, 8:30 lesz. 10 perc múlva szépen lassan ébredezzetek és kávézgassatok, reggelizzetek. Mi is így teszünk, plusz egy kis humort próbálunk még belevinni, belecsempészni a reggeletekbe. Ma reggel is Károly Andival. Hello Andi, ciao, ciao.
2: Jó reggelt, jó reggelt. Sziasztok, most eszembe jutott, hogy örültem volna édesanyám, amikor le akar szidni, akkor azt mondja, hogy ülj ide mellém, ahelyett, hogy a fokanál le akar.
1: Már akkor se szeretnél futni, akkor mi?
2: Ja, fakanállal kergetett a lakásba.
3: Ahány ház, annyi szokás, ugye?
1: Igen. Gergőkém, jó reggelt! Szia,
3: jó
1: Patai
3: reggelt,
1: Geri.
3: Tengermély tisztelet mindenkinek! Szalai Kristóf, neked is jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek! 0630 55 55 605-ös az elérhetőségünk, az SMS és telefon számunk, ide lehet nekünk írni, és aki ír, játszik velünk, az nyerhet Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot, ami
3: tartalmaz többek között törülközőt, kulacsot, sapkát, és még sok minden mást.
1: Igen. Na, csak belehúztam a csőbe.
3: Nem tudtál, mert ugye van benne egy kifestés, az igen. Egészet pedig egy tornaságba kell na, beletenni. Úgy, hogy
2: igen, igen, a kifestőt ne úgy képzeljék el, hogy színeszterúza van hozzá.
1: Mint a kisgyerekenek, igen.
3: Viszont lehet, ez hogy lassan már oda megy a személyi kultuszot, hogy egy Szalai Kristófos kifestőt kell majd beletenni.
1: Ahogy itt ülünk reggelente, zászló.
3: Igen. Na, szóval írjatok üzeneteket, hogy tetszik az adás, hogy tetszik a műsorvezető szerkesztő úr. Várjuk.
1: Igen, várjuk, és ezt a Patait, ezt halkítsátok már. Jó, kösz, igyekszünk.
3: Végre valaki őszinte, ugye. Köszönjük szépen.
1: 0-30-55-55-605-ös. Na, néhány perc múlva megint jönnek a hírek. Sajnos vagy nem sajnos, de addig viszont van egy nagyon érdekes témán. Gergőkém készült valamivel, úgyhogy mi Andival fülelünk, kíváncsian várjuk. Ebben a pillanatban mi ki is megyünk Andival a stúdióba, hogyha Gergőkém téd a pálya.
3: Hát kedveskednék neked egy érdekességgel, kíváncsi vagyok, hogy ráérzel a lényegére. Ugye az egész onnan indul, amit nagyon vártunk már, hogy jöjjenek egyrészt a kosár világbajnokság, de előtte még ma indul a magyar válogatottnak a röplabda EB, ami egyébként már tegnap elkezdődött. Beszélgetünk majd erről is, sportszakmai oldalról, na de akkor először Kristófnak címezve az érdekesség. Képzeljétek el, hogy a mostani Európa-bajnokságon ugye 24 válogatott van. Ebből 8-nak, tehát a mezőny harmada, ha jól számolom, olasz a szövetségi kapitánya. Na de, az olasz válogatottnak milyen nemzetiségű vajon?
1: Hát, hogy így kérdezed, akkor nem olasz.
3: Igen.
1: Török?
3: Nem.
1: Nem török. Az olasz, tehát a hasonló szomszédos ország egy félszigetnél, tehát jó volt.
2: Szerintem Brazília.
1: Nem, európai?
3: Nem európai, és nem véletlenül téged kérdezlek.
2: Akkor
1: Argentin!
3: Igen, tehát így alakult, hogy gyakorlatilag ugye senki
2: akkor
3: nem tud...
2: Akkor nem voltam messze a Brazíliában.
1: Nem, sőt, kifejezetten.
3: Senki nem tud a saját hazájában proféta lenni, ugye? Tehát, hogy mindenhol szinte most már olasz szövetségi kapitányokat alkalmaznak, ez a trend, de érdekesség, hogy az olasz csapatot pedig egy argentin szakember irányítja.
1: De a keresztneve nem Lionel.
3: Egyébként a labdarúgásban ez gyakorlatilag
2: és messziről jött.
1: Igen, agymájtól lett ez, hagyj írjam föl valahova.
3: Olvastam egy ilyen megközelítés, hogy a másik Lionel, ugye Scaloni-ra, tehát ott tényleg ez az elterjedt. Na de visszatérve a röplabda EB-re, hát argentin válogatott ott sajnos nincsen értelemszerűen, hiszen kontinens torna, de van argentin szakember, és hát azért remélem, hogy a magyar válogatott mérkőzéseit is izgatottan várod, mert hogy ma elkezdődik az Európa-bajnokság. Egyébként úgy néz ki a menetrendünk, hogy gyakorlatilag az utolsó két mérkőzés az, ahol igazán ki lehet harcolni a továbbjutást. Aha. Ugye a hatos csoportból négyen mennek tovább, és ha megnézzük a miénk programját, ugye ma kezdünk Lengyelországgal, utána jönnek a már említett törökök, ráadásul hazai környezetben 16 ezer néző előtt az pokol, ilyen nehéz lesz. A németek a harmadik ellenfelünk, érdekesség, a két csapat egy héttel az egymás elleni EB meccs előtt játszott egy felkészülési meccset.
1: Na.
3: Erről beszélgettünk is itt az adás előtt, hogy ez mennyire szokványos, vagy nem szokványos, nem tudom, kosárlabdában ez hogy szokott lenni, hogy ilyenkor nem félnek esetleg attól, hogy taktikailag valamit...
1: Ami vízilabdában is Andon egymás ellen játszanak. A...
2: Hát szerintem elég ritka az, amikor egy olyan csapattal játszol, ahol akivel esetleg már a torna elején összekerülhetsz. Én nem nagyon emlékszem ilyenre, hogy volt olyan edzőmeccsünk, amikor közvetlen ellenfelünkkel tudtunk játszani. A 3-3-as világbajnokságon volt, hogy úgy játszottunk az olaszokkal, hogy nem tudtuk, hogy aztán a tornán össze fogunk velük kerülni, de a csoportmeccseken nem voltak érdekeltek a mi csoportunkban. Úgyhogy... ritka.
3: De igen, amit Kristóf mond ugye vízilabdában, hogyha kevés országban
1: most nem
3: mondjuk,
1: is mondtam semmit, ja.
3: Kevés országban mondjuk azon a szinten, mint a magyar válogatott, tehát szűk az élmezőny, ott elkerülhetetlen, hogy a felkészülési tornákon szinte mindenkivel találkozol, meg ott ugye két kapuzásnak hívják azokat az edzéseket, ahol akár mondjuk a csoportkör és az egyenes kieséses szakasz között is, ha a csoport elsőként van egy plusz pihenőnapod, akkor azt van, hogy egymás elleni játékkal töltik a csapatok, de azért az mégiscsak más, hogy egy edzőmérkőzést a németekkel, viszont jól is jöhet. Mert erős ez a német válogatott, de pont ez a meccs megmutatta azt, hogy a lányoknak, hogy pariban tudnak lenni akár velük is, és ha ott megvan adott esetben egy pontszerzés, akár egy bravúr győzelem, akkor az jó helyzetbe kormányozhatja a mélyeinket. Ugye a lettek és a szlovénok elleni meccs, az utolsó kettő, ahol reális esélyünk van, és ahol hát ugye a letteket szerintem meg kell verni, és a szlovénokkal lehet akár egy kiki mérkőzés.
2: Vagy egyébként lehet ennek egy olyan hozománya is ennek a mérkőzésnek, hogy esetleg a németek gondolják azt, hogy jó, magyarokat akkor úgy is megverjük a csoportba, és ebből kijöhet egy olyan, hogy nem úgy szállnak bele a mérkőzésbe, és ezt pontosan tudom, hogyha a meccs elejétől nem vagy fókuszált, akkor bele is tudsz keveredni egy olyan mérkőzésbe, amiből nem jössz ki jól a végén.
3: És még egy érdekesség így a végére röplabda fronton. Igen. Mit gondoltok arról, hogyha nézzük a rendező országokat, Azerbajdzsán, Törökország, Csehország és Svédország, ha nem tévedek.
2: Szomszédos országok.
1: Ugyanezt akartam, igen.
3: Tehát most úgy látszik, hogy ez a trend az elmúlt években, hogy ha társházigazdák vannak, akkor egyáltalán nem számít a földrajzi közelség, sokszor ugye utazni is kell a csoportkör után. Szerintetek ez jó, hogy minél több helyre eljut az Európa-bajnokság, vagy azért meg kéne maradni annak, hogy egy legfeljebb két országban rendezzék?
2: Már a playoff az hova?
3: Az már Isztambul.
2: Akkor az Törökország.
3: Ha nem tévedek.
2: Igen, de most belegondolsz, hogy mondjuk van a svédországi csoport, aki lejátszák Svédországba, és azért Svédország-Törökország az tényleg nem egy jó, most 3 óra repülővel nem tudom mennyi lehet, de azért ott mégiscsak egy repülős utazás van, míg mondjuk Törökországon belül gondolom, ott nem hiszem, hogy más városban lenne a csoportmeccs és utána a playoff. Úgyhogy ilyen szempontból én ezt nem tartom abszolút fairnek.
3: Igen, ez is lehet egy szempont, ami a versenykülönbséget, vagy versenyelőnyt, versenyhátrányt jelenti, viszont gondolom, hogy azt is nézni kell, hogy adott esetben gazdaságilag jóval nagyobb terhet ró egy országra, hogyha 4 különböző rendezővárost kell kijelölnie, mint így, hogy egy-egy csoportot elvisz. Nekem sem kedvencem ez a lebonyolítás, csak könnyen lehet, hogy mondjuk a házigazdák kiválasztási folyamatánál több jelentkező van úgy, hogyha csak egy csarnokot, egy rendezővárost kell megnevezni.
2: Hát igen, mondjuk, hogy az, hogy 24 csapatos az Európa-bajnokság, megmondom őszintén, nekem nagyon meglepő, hogy női fronton röplabdában már ezt kibővítették 24-re, kosárlabdában még mindig ugyanúgy a 12-16,
1: így.
2: Már nem is, már nem is tudom pontosan, igen, hogy ez hány csapatos. De a világbajnokság is csak 16.
1: Így. Úgyhogy ma kezdődik a női röplabda Európa-bajnokság 6 órát a Magyarország, Lengyelország és helyszínről. Közvetítjük majd ezt a mérkőzést is, úgyhogy ott is jelen leszünk. Na jó, köszi Gergő, röplabda, kis szín, amit belevittünk. Ugye minden sportággal foglalkozunk most gyakorlatilag rendhagyó módon ebben az adásunkban. Elmegyünk hírekre, aztán jövünk vissza, és akkor már Ronaldinho Gaucho-val, aki nem argentin, hanem brazil, vele fogunk foglalkozni. Rögtön jövünk vissza a hírek után.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: tuzad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Labdarúgás.
1: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: George Russell indulhat az érrel a Formula 1-es holland nagy díj sprint futamán, még tart a viharkárok felszámolása, többnyire napos, de szeles idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
4: Ma további két találkozót rendeznek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Az ötödik forduló rangadóján a Puskás Akadémia a Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perctől az MTK a Nyíregyházával játszik. Ezt a meccset is a Nemzeti Sport Rádióban, valamint az M4 Sporton kísérhetik figyelemmel. Sallai Ronald góljával szerzett vezetést a Galatasaray az Erzurumspor vendégeként a török élvonalbeli labdarúgó bajnokság második fordulójában. A címvédő végül 4-0-ra nyert. A magyar csapat legjobb eredményét elérve Farkas Balázs a 13. helyen végzett a budapesti egyéni fallabda Európa-bajnokságon, miután a portugál ellenfele sérülés miatt nem állt ki a helyosztó mérkőzésen. George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es holland nagy díj sprint időmérőjén. A brit mögött a címvédő Lando Norris lett a második, míg a harmadik helyet a Ferrari pilótája Charles Leclerc szerezte meg. A holland nagydíj sprint futamát délben, a fő futamidőmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Súlyos orosz dróntámadás ért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Legkevesebb 15 ember meghalt, 130 megsebesült. 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után, a második már a mentőket célozta. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolaiv megyei települést is, ott 3 gyerek és egy felnőtt vesztette életét. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Itthon országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus videójában elmondta, a két part felül épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők, tájékoztatott Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig kapják meg az érintettek utalvány formájában. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett.
1: Közlekedés.
4: Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál a kiépített terelésben egy műszaki hibás autó foglalja el a külső sávot a 22-es kilométernél. 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
4: Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hát nem ereszt minket se az a bizonyos nyár végi este. Jó reggelt, drága hallgatók! Itt vagyunk a 159 Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Melyik a kedvenc együttesed, vagy nótad? Úgy énekelted, úgy táncoltál közben Blaha Luzianára, hogy ritkán láttam ilyet, pedig már láttam egy-két dolgot tőled. Szóval melyik kedvenc? Szereted őket?
2: Szeretem. Magyar zenéből nem tudok olyat, amit ne szeretnék gyakorlatilag. Tehát mindenevő vagyok. Zenei műfajtól, együttestől függetlenül, úgyhogy kedvencet se tudnék megnevezni, de ez egy jó kis nóta volt így. Nyár végi reggel.
3: Ezen a nyáron volt nektek olyan este, amire mondjuk ez a szám úgy visszahúzott titeket, hogy na az a nyár végi este?
2: Ahhoz emlékezni most is kéne rá.
1: Igen, ez azért jó kérdés, mert ahogy hirtelen nem jön rá semmi, akkor az egyrésztről, tehát van értelme a logikája a kérdésnek, másfelől pedig picivel több időt igényel, úgyhogy most így biztos, hogy van, tehát hogy lenne fél percem, egy percem gondolkodni.
2: Tudod
1: akkor...
2: mit? Elmondom addig a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot, és tudsz gondolkodni.
1: Jó, okay,
2: 0630 55 55 605, ez az SMS számunk, és van benne egy törülköző, van benne egy kulacs, van benne egy nemzeti színű kihúzó, egy Nemzeti Sportrádiós baseball sapka, illetve az egészet be lehet tenni egy jó kis tornazsákba, hátizsákba, és akár ti is megírhatjátok azt, hogy melyik volt a kedvenc nyárvégi esti emléketek. Vissza is dobom a labdát. Kristóf, eszedbe jutott-e valami?
1: Jó, tényleg jó kérdés. Most így hirtelen egy, nem? Nyilván este sétálni Balcsin az jó dolog, tehát közben nézni esetleg a naplementét, vagy a végtelen vizet, ahogy gyakorlatilag senkitől nem zavartatva csordogál, és nincs a víz tükrén, nem kezd el fodrozódni semmi miatt a víznek a felszínet, az mindenféleképpen. Én szeretem ezeket a kiülős, kis teraszos kiülős, kocintós estéket, amikor lehet jókat beszélgetni, elmélkedni, úgyhogy valahogy itt a kettő közül mondanám én a sajátomat. Neked volt ilyen?
3: Nekem a Albufeirában, Portugáliában, amikor kim voltunk, akkor volt több ilyen, de úgy alapvetően arra irányultva a kérdésem, hogy egy olyan, olyan, úgy ki tudok választani, hogy amikor felteszem a kérdést, akkor a egyből az beugrik, vagy ma, amikor hallgattam most a zenét, akkor így elmerengtem, hogy jó, haza nyár végi este. Ennyire erős nem, de több ilyen volt, amire úgy visszagondolok, és úgy ez az érzés tölt el.
1: Neked volt, Gergőkém? Neked volt a legtöbb időt most gondolkodni. Szépen átpasszoltad nekem.
2: Nem jutottam semmire. De egyébként ez két dolgot is jelenthet. Vagy az, hogy nem volt
1: sok
2: emlékezetes
1: volt.
2: Nyár, vagy az, hogy sok volt. Igen, inkább az esetemben ez, hogy sok helyen jártam, és sok különböző eseményen. De hát nyilván ismersz, hogy sporthoz kötődött fogok mondani. Ha már este, és ha már Andi is itt van. Ugye volt egy jó kis 3x3-as kosárlabda, vagy 3x3-as kosárlabda torna Szolnokon. És én nekem ez a kedvenc érzésem nyárvégi estéken, hogy amikor már lemegy a nap, ki lehet ülni meccset nézni. Igen. Egy pohár üdítővel a kézben, és utána még adott esetben elmenni valahova a városban beszélgetni.
3: És még találkozol is velem.
2: És még találkozhatok is Andival, úgyhogy az mondjuk tényleg egy emlékezetes este volt, és jövő héten pedig ugye Debrecenbe mentek majd, és folytatódik a 3-3-as kosár sorozat, úgyhogy érdemes kimenni egy-egy ilyen eseményre, mert megvan a maga varázsa és hangulata.
1: Igen, balatoni nekem, mindenféleképpen balatoni. Most ez egy picit visszaemlékezve gondolkodva rajta, hogy Balcs is az én nyár végi este. De hát még igazából van rá 8 nap, hogy még valamivel kiegészítjük ezt, úgyhogy de jó volt a kérdés összességében. Tetszett és jó volt. Visszaidézte a múltat. Csak úgy, mint ahogy visszaidézi-e a múltat Ronaldinho. Gaucho, nem tudom, hogy megvan-e, jó volt az átkötés?
2: Nagyon profi.
1: Na, hát ha hiszitek, ha nem, drága hallgatók, Ronaldinho Gaucho, aki 2006-ban BL-t nyert a Barszával, játszott a Milánban, a PSG-ben, a brazil válogatottal 2002-ben VB-t nyert. Igen, ő az, visszatér a futball világ egyik legnagyobb legendája, ugyanis hivatalosan is csatlakozott az olasz harmadosztályban szereplő Ravenna FC csapatához. A brazil klasszis 2015 óta nem játszott tétmérkőzést, nem most volt. Most azonban újra magára ölti a Ravenna mezét. A klub megerősítette, hogy Ronaldinho-t hivatalosan és játékosként regisztrálják, tehát nem valamiféle PR-fogás, marketing hírverés az egész, tehát nem játékosként, nem is edzőként, mentáltrénerként, tanácsadóként számolnak vele.
3: Alapvetően egyébként klubtulajdonos, valahány százalékos részesedése lesz a klubban is. Ahogy én olvastam az ő nyilatkozatát, ő egy meccsen szeretne pályára lépni, hogy a 300. gólját megrúgja. Engem nagyon-nagyon meglepne az, hogyha őt húzamosabb ideig pályán látnánk.
1: Igen, de összességében jó lenne valószínűleg ez kiderül hamarosan, igen, pontosan így szól, hogy azt nyilatkozta, hogy láthatjátok, mondta ő, jó formában vagyok, és jól érzem magam, megszerezhetném a 300. gólomat, az még szebb lenne, és akkor úgy zárná le karrierjét.
2: Ennek egyébként számisztikailag van jelentősége? Most Andira nézek, hogy a 150. válogatottság neked, az például hogy alakult ki, vagy hogy jött ez teljesen véletlen, vagy az ember ilyenkor már elkezd figyelni arra, hogyha mondjuk 148-nál, vagy ugye nála 299-nél jár a gólokat tekintve, akkor legyen már meg az a 300. vagy 150.
3: Alapvetően teljesen véletlenül jött ki ez, hogy 150. válogatottsággal fejeztem be, de mondjuk azt tudom, hogy ott válogatott környéki embereknek én mondtam, hogy egyébként nem tudom, hogy tudtok-e róla, de ez lesz a 150. meccsem, úgyhogy gyorsan egy virágcsokor érte elszaladtak. Most már azért szerencsére ez máshogy van megünnepelve, az ilyen kerek számok, most a 150-et vehetjük. Nem, mondom, véletlen volt, de az én esetemben ez teljesen jó, ugye az, hogy 15-ös volt a MES számom, 15 NB1-es szezonom volt pályafutásom alatt, 15 aranyérmem is lett a végére, úgyhogy nekem ez a 15.
1: Na, majd ilyen. A 150. reggeli adásnál
3: úgy.
1: Visszaemlékszünk erre. Majd, ez most 104, úgyhogy még addig vagyunk. Véletlen volt Szeger, az Zoltán a 97 válogatottsága, úgy fejezte be. Tehát az a három, még három kellett volna a 100-hoz,
2: de egyébként azt talán nehezebb megcsinálni, már mondjuk a 97-ből 100-at, amikor válogatottságról és pályára lépésről van szó, mert egyrészt a válogatott nem játszik annyit egy évben, másrészt nyilván egy bizonyos
1: hát
2: idő
1: most
2: után
1: már... Akkor játszik gyakorlatilag két havonta.
2: Igen, de mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy egy klubcsapatban gólokat szerezni, akkor úgy felvetődik az emberben a kérdés, hogy ha ez fontos volt neki akkor, nem lehetett volna még egy plusz meccset ráhúzni, vagy még egy bármilyen olyan lehetőséget, hogy meglegyen már akkor a 300. és ne kelljen majd idővel visszatérni emiatt. Vagy ez csak egy ürügy. Az is lehet, hogy ez az egész igazából marketing értékből jó, és akkor föl lehet erre húzni, hogy egy gól hiányzik.
1: Igen. Valószínűleg az utóbbi, hogy van egy kis marketing értéke, és az úgy esik, ahogy puffan, tehát 299-öt ismerjük a brazilokat, ezért nem a legszorgalmasabb emberek egyiket, tehát úgy volt vele szerintem akkor, hogy 290, valaki rúgjon 300-et, és akkor csinálja jobban, mint én, gyakorlatilag ez lehetett, de így most ez, nem tudom, el tudjuk képzelni Ronaldinho-t most, hogy gólt szerez, vagy el tudjuk képzelni a pályán az ő jelenlegi sebessége, vagy 11-esre várunk, vagy szabadrugásra várunk, vagy megmondom őszintén, én imádom az idősebb játékosokat, hogy még játszanak, tehát így voltam Ibrával is, hogy még játszon, Tottival, még egy szezont játszon, Ronaldóval most, meg Messivel is, hogy még hadd lássuk őket, még a következő VB-n is, de valószínűleg Ronaldinhoval is így voltak azok, akik akkor látták őt játszani húzamosabb ideig, de én most már nem igazán tudom elképzelni azt, hogy ennyi idő 2015 után, tehát 11 évvel később, 46 évesen még játszon. Hiába Széria C, tehát olasz harmadosztály, de el tudjátok képzelni őt most a pályán?
3: Nem. Annak ellenére, hogy tényleg nincs rossz formában, de azért a 11 év kihagyás az nagyon sok. Azért én, amikor 3 év kihagyás után tértem vissza a pályára játszani, akkor 35 éves voltam, az ilyen szempontból nem kor, de már azért azt éreztem magamon, hogy a fiatalabbak azért sokkal gyorsabbak, mint én, de most, hogyha belegondolsz, hogy ez a csapattársainak milyen élmény lehet az, hogy mondjuk pályára lépsz egy idol mellett, aki mondjuk, hogyha hülyét csinál belőlem a pályán, az milyen önbizalom romboló, vagy hogyha én cselezem ki, akkor meg az ő idolságát rombolom le egy kicsit.
2: Amitől nem féltem, az a cselezés. Szerintem ez az, amit nem felejt el az ember, viszont Andi említette a gyorsaságot, meg a fizikai paramétereket. Nem gyengelik azért az olasz harmadosztály. Tehát az idő vasfoga az nyilván megteszi a hatását, és ebből a szempontból én is azt gondolom, hogy ez más szint még. Még akkor is, hogyha nyilván nem gondolom, nem 90 percekkel terveznek az esetében, és tényleg ennek van egy felhajtó ereje, meg van egy olyan hírértéke, azért az ő imidzsét is vissza kell építeni az elmúlt évek után, és jót tesz neki. Egy gólt meg bármikor tud szerezni, tehát adott esetben tényleg mondtátok a büntetőt, de én azt gondolom, hogy most ha kap 20-30 percet egy-egy mérkőzésen, akkor benne van a gól, csak hosszú távon ez azért én nekem is egy nehezen elképzelhető szituáció. Hát most azt nézitek, ugye Züle is visszatért, 30 éves, és ő a 9. vonalban, német 9. ligában a Tiefenbach színeiben. Nyilván neki megint csak teljesen más a sérülésekkel a helyzete, de alapvetően szerintem nem szokványos az, hogy mondjuk egy olasz harmadosztályhoz képest, tehát hogy
1: főleg azért, mert ugye most láthattuk a VB döntőben, a halftime showban is részt vett Ronaldinho, hát ott Madonnával egy kocsiban, hát a kocsiból alig bírt kiszállni. Azt néztem, és ahhoz képest most a pályán, tehát olasz harmadosztályban én azért szoktunk járni harmadosztályú NB3-os meccsekre, ott azért tudnak futni ott is, tehát meg át tudják venni a labdát, tehát már Koman Vladimirt láttam múlt héten játszani NB3-os dorog mérkőzésen, tehát vannak itt ott olyan futballisták, akik azért át tudják venni a labdát finoman szólva, és hogy Ronaldinho, én nem tudok másra gondolni, mint hogy a 10-es mezt odaadják neki, és egy 11-es, vagy egy szabadrugás, és akkor megvan a 300-dik, köszönjük szépen, viszontlátásra.
3: Hát alapvetően az, hogy legalább egy hivatalos mérkőzésen lépjen pályára. Hogyha ez tényleg csak egy mérkőzés lesz, akkor azért fura. Oké, hogy mondom természetesen az, hogy részvényes lesz a csapatban.
1: Igen,
3: az a lényeg, hát meg a csapatnak a marketing értékét.
1: Én benne vagyok a fociban, de a Ravenna FC-ről még nem hallottam, de most így, hogy már ez erről szólnak
3: már
1: a hírek, így már
3: rákeresztél róla.
1: Igen. Ravenna FC. Úgyhogy ez Ronaldinho. Jött egy üzenetünk, Jenei Feri, állandó hallgatunk, jó reggelt. Hello, igen, csodás világra jött szerelmem, Katica lányunk, 84. szeptember 5-én, és szép nyarat, köszönjük szépen, de most még csak augusztus 22-e van. De előre is boldog születésnapot. Sziasztok, hajrá Fradi, kemény meccs volt, de helytettek a fiúk, igen, most még nem ezzel foglalkozunk, de majd hoppá, üdvözlet Cortinából az olimpia helyszínén is titeket hallgatlak.
2: Volt februárban, de jó.
1: Szelló, köszönjük
2: üdvözlünk,
1: szépen.
2: Üdvözlünk,
1: ezt az Fitti. Üzenetet is
2: csodálatos, Cortinából. Csodálatos hely Cortina, óriási élmény volt a téli olimpia, tényleg azt ajánlom, hogy minden szegletét járt be Fitti, mert kisváros, de nagyon jó hangulatú. És kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet vajon nyáron egyébként, mert nyilván ott ahhoz van szokva az ember, hogy téli időjárási körülmények, de biztos, hogy nagyon hangulatos, kellemes.
1: Kíváncsi vagy, hogy most milyen, Cortina? Mondjuk ilyen olimpia helyszínekre visszamenni akkor, amikor már nincs olimpia, az valóban érdekes lehet. Tárcsázzuk be Fittit, azt megkérdezzük tőle maximum, hogy milyen most Cortinában az olimpia helyszín, úgyhogy addig még azt megpróbáljuk őt elérni onnan. Te mennyi, hány napot voltál ott Cortinában?
2: Egy, de az nagyon emlékezetes volt.
1: Hát imádlak, Gergőkém. Jó van. Hát, és milyen eseménye voltál?
2: Téli olimpia,
1: azt
2: kérlek okay, szépen. Ja, hogy azon belül. Láttam curling mérkőzéseket és egy jó kis szánkó első-második futamot. Ugye be is jelentkeztem, utána beszélgettünk arról, csak hát a szelektív memóriádban.
1: Megvan, hogy hívtunk téged Cortinából, abszolút megvan.
2: Nehézkes ott a közlekedés, maradjunk annyiban.
1: Na már hívjuk is, Fittit. Itt van, jó reggelt, hello Fitti! Ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, a festői Cortinából mi a helyzet ott az olimpia korábbi helyszínén?
4: Hát ma gyönyörű szép idő van, süt a nap, de 10 fok, de az elmúlt pár napban szakadt az eső, hát eléggé megáztunk, de gyönyörű, a város gyönyörű, most napsütésben még szebb, áll még a sánc, az érdekes, ott nagyon áll előtte egy daru, lehet, hogy elmondják, hogy nem tudom, mit fognak csinálni. Láttam a csarnokot, ahol a jégkorong meccsek voltak. Illetve maga az egész város gyönyörű szép. Ilyenkor most ebben a napsütésben egyszerűen lélegzetállító. Gyönyörű.
2: Gondolom, hogy jóval csendesebb, mint az olimpia idején volt. Mennyire érdeklődnek mondjuk a turisták akár nyáron a Dolomitok iránt? Megvan ennek a maga varázsa, a nyugalma?
4: Hát főleg a Dolomitok iránt szerintem, mert tegnap este bent voltunk a városban, nem itt szálltunk meg egy másik városba, de bejöttünk sétálgatni, és meglepően tapasztaltuk, hogy alig volt ember az utcán 9 óra után. Tehát, hogy az üzletek is bezárnak már 8:30-kor, és nem nagyon lézengenek az utcán. Tehát, hogy azt gondolom, hogy inkább kirándulnak, és akkor elvonulnak, már pihennek, és utána meg másnap reggel. Most korán, ugye már ilyenkor már itt dugó van szinte, mindenhol turisták, úgyhogy nincs olyan nagy élet este.
3: Hát lehet, hogy azért, hogy említetted, hogy 10 fok van most reggel, akkor azért estére is lehűl a hőmérséklet, hát, főleg éjszakára, azért ez is visszaűzheti az embereket a szállásra.
4: Igen, bocsánat, sortban és pólóban sétálgatnak emberek, nem is értem, de valaki ezt jobban bírja.
1: Aha, de jó, és valamelyik helyszínt akkor meglátogatott? Egy jégkorongcsarnokot esetleg be lehet ilyenkor menni, nem tudom, hogy vagy a sáncot közelebbről megnézni, van tervben ilyen?
4: A sáncot megnéztem, amennyire lehetett közelről, de a csarnokban nem. Megyünk fölfele, most megyünk tovább. Az olimpiai logónál voltunk, ott nyilván csináltam fényképet, tegnap este. Szépen ki van világítva még most is. Egyébként sok helyen látszik az olimpiának a maradványa, tehát látszik, hogy azért infrastruktúrát fejlesztettek, szépek az utak, rendben vannak, hogy megyünk fel a Dolomitok fele, és van mindenhol, ahogy jössz be, beérsz a városba, ott van, hogy Cortina, az olimpiai jel, és hogy 2026, meg 1956-ban is itt voltál?
2: Igen, pontosan. Ez volt a második ebből a szempontból, és én is akkor azt tapasztaltam, hogy figyelnek így az örökségre. Más kérdést, hogy az említett infrastruktúra fejlesztések, azért azt gondolom, hogy egy-két hónappal az olimpia utára készültek el, tehát olaszos csúszással végezték a munkát. Úgyhogy akkor még ebből a szempontból nagyon érdekes lehet akár a jégteknő, csúsztatok le, hogyha van lehetőségetek rá a szánkópályán. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy bejelentkeztél, mert jó volt így kicsit visszaidézni.
4: Köszönöm, hogy hívtatok.
1: Ne viccelj, Fiti, a mi hallgatóinak lexikális tudása is van, hogy 56-ban is volt már Cortinában téli olimpia. Fiti, köszönjük szépen, hogy írtál, meg hogy be tudtál jelentkezni, és akkor jó nyaralást, vagy telelés nektek ott, jó? Köszi, ciao, szia, szép napot. Köszi, ciao. Köszönjük szépen.
3: Gergő, amikor most mondta, hogy én is ezt tapasztaltam, így néztem, mondom, 56-os olimpián. Edvard felenül itt velem szemben.
2: Viszont innen is üzenem Fitinek, hogy a tájékozódásnál vigyázzon, mert minden második utcát valami Róma elnevezéssel
1: piáztad
2: el. Róma,
1: tényleg.
2: Ugye én nagyon
1: minden eltévedtem. Minden vezet, igen.
3: Ott is nagyon eltévedtem.
1: Ott is. Ezért jó, ezért szeretem a mi hallgatóinkat, mert bármikor, bárhonnan be tudnak jelentkezni, ha írnak, bárhonnan sporttal kapcsolatos helyszínen, még fölhívjuk őket, tudunk beszélgetni, picit interaktívvá tesszük ezt a augusztus 22-i egyébként periféria szérén lévő reggeli adásunkat. Úgyhogy 9 óra van pontosan, elmegyünk egy rövid zenére, és utána pedig már Bánki Józseffel, Dodival sorainkban térünk vissza, és az utolsó órára fordulunk rá, és természetesen a labdarúgás lesz innentől kezdve a célkeresztben, úgyhogy hamarosan jövünk vissza néhány perc múlva.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: Na itt is vagyunk, drága hallgató, 9 óra után 6 perce folytatódik a 105.9 Nemzeti Sport Rádiónak a szombat reggeli élő 104. élőkezdőkör adása augusztus 22-én. Károly Andival, hello Andi, jó reggel,
4: ciao. Jó reggelt, ciao. Sziasztok.
3: Patai Csucsú, hello Gergő.
5: Sziasztok, szia, csibészek, jó reggelt mindenkinek, Szalai Kristoffal.
3: És Bánki Dodi, szia Dodi,
6: sziasztok,
3: jó reggelt.
6: Jó reggelt mindenkinek.
3: Örülünk, hogy itt vagy, hogy vagy?
6: Jól, köszönöm. Tegnap voltunk Csongrádon a Fredőrek fiúkkal, a Bor Fesztivál volt.
3: Wow.
6: A hosszú lépés volt a pályán, meg azon kívül is.
3: Jó van, az a lényeg, hogy jó vagy, és minden rendben van.
4: Nem, hidratációs szünet volt.
6: Az volt, azt a Fischer Pali találtak innen 80-as években.
3: Igen. Na, Dodikám, hány meccset, mennyi meccset néztél, jártál végig ezen a héten? Mennyire voltál aktív ilyen téren?
6: Hát ugye tegnap egy meccs volt a Paks Újpest, azt úgy visszanéztem, vagy visszanézegettem, de egyébként a Fradi meccs volt.
3: Fradi meccs volt csütörtökön. De ez a ha már Paks Újpest, ugye 2-0-ra nyert a Paks tegnap, itt a meccsvégi interjúk zseniálisak voltak. Tehát aki nem hallgatta meg, az mindenféleképpen tegye
6: én
3: meg.
6: Én közé tartozom, akik nem.
3: Akik nem. Na, igen. Hát akkor most neked is exkluzív lesz az információ. Bognár György egy részről, mert az egy témát érintett, mindjárt azt is, de inkább Szélesi Zoltánnak a nyilatkozata volt, amire felkaptam a fejemet. Ugye 2-0-ra kikaptak, semmi nem jött nekik össze, tehát mint ahogy a Neoton Família énekli, hogy a holnap hajnalig, tehát hogy addig próbálkoznak, sem tudtak volna gólt lőni. És a mérkőzés után nyilatkozott Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője. Ha bemennek a lövéseink, akkor 4-5 góllal is nyerhettünk volna.
6: Igen.
3: Jó reggelt kívánok. Meg hogyha a Paks nem rúg kapura, akkor ők se rúgtak volna gólt. Annyira furcsa, tehát Szélesi Zoltán eldárdaisodott beszédstílusban, már ugyanolyan hanglejtéssel beszél, ha megnézzük ezt az interjút, mint dárdai, hogy a mondat végén picit felviszem a hangsúlyt, picit lassan, olyan szavakat használva, ami ugye a szakzsargont is alátámasztja. Egy az egybe azt véltem felfedezni, hogy teljesen úgy beszél, mint dárdai, egy az egyben. Nem tudom, hány szor próbálja ellátni tanácsokkal a korábbi szövetségkapitány Szélesi Zoltán, de az, hogy ők azt rengeteget beszélhetnek a hétköznapokon, az biztos. De ilyen nyilatkozat egy 2-0-ás vereség után, hogyha bemennek a helyzeteink, akkor mi nyertünk volna 4-5 góllal, ez általában így szokott lenni, igen.
6: Jó, de visszamegyek én 40 évre. Tele van közhelye majdnem minden nyilatkozat, de engem az érdekel, mit nyilatkozott Bognár Gyuri. Mert ha van őszinte, eredeti alakja a magyar edzői társadalomnak, akkor ő az.
3: Jó, már mondom is akkor, na, hogy mi volt a Bognár Gyuri.

0: És úgy folytatta, hogy
1: ugyanezt hozta föl,
0: hogy amint megnézte a felvételt, akkor jött rá, hogy őket megverették múlt héten.
2: Pontosan. 2-2-nél egy olyan 100%-os 11-es nem kaptak meg, a lövőhelyzetben a rugó lábra ráz tartotta a felcsúti védő, Szolnoki volt egyébként, igen, aki aztán a győztes gólnál adta a gólpassz.
0: Igen.
2: Egy klasszikus, 100%-os 11-es volt, és nem kapták meg, nem hogy nyertek, kikaptak, maradt 4 pontjuk. 7 helyett. Most lehet, hogy ezzel a győzelemmel ott van 10 pont.
0: Vagy hát 8-al, hogyha X lett, vagy igen.
2: De a Gyuri kimondja, azt is kimondja, hogy megérdemelte az ellenfél győzelme. Én ismerem, katonatársam volt, tehát egy világőszinte gyerek. Hát azt mondja, amit lát. Nincs benne kőszely, megfelelési kényszer, nem akar senkinek, és ez a jó.
1: Lesz-e belőle eltiltás?
2: Miből?
1: Hát az, hogy...
0: Igen.
2: Na jó, hát ezt hagyjuk. Ja. Na jó.
0: Igen.
2: De itt volt az élő példa ennél a 11-esnél. Kiment, megnézte, és nem adta meg.
0: Igen.
2: És ott vannak azok az esetek a Debrecennél, amikor a Boldog Tomi kimondta, eltiltották, és igaza volt neki is.
0: Persze, hát mind kétszer igaza volt, mind két esetben.
2: De nekem, micsoda, ha mind a kétszer.
0: Hát
2: a szegény Tarcsit pedig...
0: Igen, de előtte a Debrecen ellen is igaza volt, amikor Batik könyökölt, és az ő játékosát állították második sárgával.
3: De ezt csak most, azért mondjátok, hogy Tarcsit. Igaza van, mert más szemüvegen keresztül
0: nem,
3: nézik.
0: Nem, mert igaza van.
3: Vagy hogyha...
2: Nem, ez egy
3: szemüveg. Ha most teljesen...
0: Hát de olvastad a sztorit, a srác, na, majdnem elvesztette a látását, tehát hogy elfordult a szemgolyója.
3: Hát én láttam azt az esetet.
0: Nem érezted úgy?
3: Én abban nem éreztem szándékosságot egyáltalán.
2: Azt én is azt mondom, hogy nem akart szándékosan sérülést okozni, de
0: senki Andi, nem akarja törni a másiknak a lábát a pályán.
2: De igaza van az Andinak, de megnézi a játékvezetőt, és van ilyen szabály, ha súlyos sérülést okoz, piros lap. Persze. És nem kaptam meg ott se. Tehát itt a VAR-ral is nagyon komoly probléma van. Én elmondom, hogy háromszor a Fradi ellen háromszor ítéltek tavaly, elment a bajnoki cím, és mind egy fazon ült az alszobába, és pontosan tudom, hogy ki. Itt is, akik ültek, azokat is azt kell nézni, hogy ki ül a VAR szobába.
3: Igen, de hogyha ezt a sérülést nézed, az, hogy ez egy súlyos sérülés, azt nem tudod megítélni ott a mérkőzés alatt, mert az, hogy neki
0: ha jön a mentő, akkor már vannak rá utaló jelek.
3: Persze, de az, hogy neki eltörött az arccsontja, meg elmozdult a szemgolyója, ezt az orvos...
2: Ott az orvosok már ilyenkor mondják, hogy ajaj, menjünk...
0: Meg hát alapemberi tézis. Látod, hogy valaki ez jön a mentő, nem tud felkelni, vagy 5 percig, és hat orvos körbeveszi, akkor ott már csak oda nézel, hogy na, miért fekszik, miért jön a mentő, és akkor oda nézek, megnézem, nem néz ki jól, szólok a varkocsiba, hogy nézzetek meg viszont még egyszer, hogy biztos, mert nincs jól a gyerek. Jó, akkor piros, nem? Tehát csak abból, mert emberként.
2: Nekem ez a bajom a VAR-ral, hogy nem, jöhet itt most Hanacsek főbíró, hogy 80% igazságos, nekem a 20% nem. Meg itt van, hát most csak a utolsó két fordulót nézzük, és tele van játékvezetői hibával.
0: Igen.
2: Egyébként meg ami a mi időnkben volt, a játékvezetők elmondták, hogy miért ítéltek. Trigány György, Púl Sándor, Huták Antal, Lázin János, Ez mindig nyilatkoztak, és a Nemzeti Sport le is hozta, akkor még Népsport volt. Le is hozta a nyilatkozatot, hogy miért ítélt. Most nem merik. Védik a Mundér becsületét, nem tudjuk. Az eltiltások mennek, a Boldog Tomi kap 4 meccset, lehet, hogy még kap 4-et, mert kimondta a véleményét. És utólag eltiltották Batikot is, de nem, nincs megmagyarázva, hogy miért történt.
1: Jó irány lenne, bocsánat, hogyha a magyar stadionokban is bevezetnék, hogy a varozás után, hogyha van egy kiállítás adott esetben, akkor a játékvezetőnek meg kell indokolnia, és nem csak a játékos felé, hanem a közönség felé is, vagy ennél azért többről van szó.
2: Abba azért nem vagyok biztos, hogy az jó lenne, mert az csak indulatokat gerjesztene, de az, hogy a meccs után elmagyarázza, hogy miért, és nyilatkozatban kijön vele, hogy mit miért ítélt, az szerintem az egészséges lenne.
0: Igen, és visszatérve még az előzőre, hogy Boldog Tamásik nyilatkozták a Nyíregyháza sportigazgatóhoz, hiszem, hogy és aztán mindig van egy olyan szép kommuniké az interneten, egy gyönyörű poszt, hogy miért az MLS mindig kírva, mint hogy miért történt az az ítélet úgy, ahogy, hogy aztán le van tudva egy nagyon szép két mondattal, hogy mi történt közben, meg ami valóban a pályán látszik, az a szöges ellentéte. Tehát azt nekem a VAR-ral az a probléma, hogy amit a kanapéből ülve, fekve a tévé előtt otthon egy visszajátszásból, vagy élőben látsz, és úgy ítéled meg, hogy annak mondjuk piroslapnak, vagy az esetben sárgalapnak, vagy lesnek kellene lennie, és az nem úgy valósul meg, aztán 3 perccel később, vagy 4 perccel később, miután 5-6 kameraállásból vissza tudják

0: nézni. Nem egyszer, nem kétszer. Nekem csak azzal van a pont, hogyha valaki otthonról látja, akkor na, az ott, aki ott van a helyszín, az hogy nem?
1: Ez a fő. És itt van a Paksnak az meg nem adott 11-ese 2-2, 86. perc vagy 87. Megnyerik a meccset, és megnézte, és nem adta meg. Na most, erre azért már mondjon valamit.
0: Igen.
1: Hát,
0: igen. És a legnagyobb probléma még a játékvezetőkre visszatérve, az a pökhendiség, az a kivagyiság volt, amit Bódog Tamás is mondott, és ott a Rusz Mártonnak, ahogy megráncigálta a kezét, utána mondta, hogy olyan arccal, olyan nagy képűséggel tudnak olyankor valamit visszamondani a vezetőedzőknek, hogy nehogy majd, hát őket hagyják békén azonnal.
1: Mi időnk, hát hallottátok volna, hogy miket mondott egy Ebedli Zoli, egy Törőcsik Andris a játékvezetőnkkel, mondjuk Jacinda Robertnek, hát én nem merem idézni, mert engem tiltanának el.
0: Négy hétre innek itt.
1: Mikrofon csend lenne, vagy nem tudom, kegyetlen. De egyébként ott a játékvezetők sokkal barátibb és sportemberi viszonyt alakítottak ki a játékosokkal. Ilyen arrogancia nem volt. Én hallom, az elmúlt 20 évben is volt, hogy egrecíroztatták a játékosokat, borzalmas hangnemben beszéltek velük, de arrogánsan. Ez régen nem volt jellemző. Púl Sándor például nagyon az olyan szinten tudta kezelni a játékosokat, hogy emberi, baráti hangon, de tudtad, hogy ő a góré, ő a főnök. Volt olyan, hogy nem ismerem idézni, mert azt mondja, ott van a sípom lenne, és mint hogyha így bólintottam volna. Tehát magyarán olyan mozdulatot akart elérni játékosoknál, egyszer velem is megcsináltam, meg a Fischer Palival, meg másokkal is, hogy az a mozdulat azt jelentette, hogy jó, hát egyetértünk, Bíros Poli.
2: De most gondolj bele ebbe, hogyha egy ugyanilyen lenne most, és 2 másodperc múlva már kint lenne az interneten egy olyan vágás belőle, hogy te bólogatsz a játékvezetőnek.
1: Nem baj.
2: Azért is lehetett ezt sokkal inkább megengedni, nem az, hogy megengedni, de megengedőbbek, vagy megengedhetőbb volt annó, mert hogy ennek aztán nem lett hírértéke.
1: Nem volt kamera. Nem volt ennyi kamera, az tény. Egyébként ma is, mostanság is vannak, és az NBA-ben is vannak nagyon jó játékvezetők.
0: Igen?
1: Igen. Nem akarom nevesíteni, mert egyébként megérdemelnék.
0: Mondhatnád.
1: Hát...
2: Nem jut eszembe a neve.
0: Igen, mert nekem egy hirtelen nem.
1: Nálam Berke Balázs a legjobb játékvezető, de most ráhoztam a Prikés Zsiát szerintem, most annyi irigye lesz meg ellensége. De mondjuk ő meg a Real Madrid elleni meccsen nem adott meg egy kezezést, de hát mindegy. De ez benne van. Tehát ilyen benne van, hogy az ember hibázik. De ha a VAR-t megnézi valaki, és utána hoz rossz, azt nem tudom elfogadni.
0: Hát ez még az arroganciára visszatérve, egy klub tulajdonos, klubelnök cimborám, barátom, ismerősöm mesélte, hogy elvesztettek egy mérkőzést, alacsonyabb osztályú NB3-os bajnoki, NB2-es NB3-os bajnoki, és elvesztették a meccset 3-0. És a végén az épületbe bementek, a klubházba, és a játékvezető öltözőbe bekopogott, hogy jobb volt az ellenfél, tehát nem azért, mert meccset befolyásoló volt, tehát 3-0 tényleg, csak hogy azt a 11-est ott 2-0 miért nem adták meg? Válasz játékvezetőtől. Menjen ki, hagyja el az irodát.
1: Igen,
0: válasz a klubelnöknek. De hát ez az én irodám. Új, de jó.
3: Egy gondolatra még visszatérve a Paks-Újpest mérkőzéshez, mert említetted Bognár Györgyöt, és lehet, hogy ez eladta a meccs előtt, ha már mondtad ugye Szélesi nyilatkozatát, azért lehetett volna várni azt, hogy a Paks sok gólt kap, az Újpest meg sokat lő, tehát benne volt a levegőben, hogy mondjuk itt is lőnek 2-3 idegenben, ehhez képest leoszta nullára ezt a meccset a Paks, és feltűnő volt, hogy most inkább rutinos játékosok kaptak lehetőséget. Mi az, amit Bognár mester ennyire tud, hogy egyszerűen nincsen olyan mélypont, amelyből ne tudná kirángatni a csapatot? 3-4 meccs után mindig valahogy tud olyat változtatni, tud olyat alakítani, akár szerkezetileg, akár a játékos állományban, hogy meg tud újulni a Paks.
0: Ez a lapuval, a Györfivel a két szélén.
1: Igen.
3: Mi a Paksi titok?
1: A bátorság, az őszintesség, és az, hogy tudja a játékosai mire képesek, és ahhoz alakítja a játékot, és nagyon, nagyon őszinte futballt játszanak, direkt futballt játszanak. Mondjuk ezt, ha az Újpest jól játszik, itt kaphattak volna 2-3, de hát ha kaput találnak, igen, ahogy a Szélesi Zoli mondta.
0: Igen.
1: De nem játszott jól az Újpest, de a védekezésen nincs rendben a Paksnak egyébként, de a játékuk az évek óta ugyanaz. És csak ismételni tudom, jó. Ők, Haraszti Zsolt és Bognár György, tehát az ügyvezető és a vezetőedző, már hónapok, már most nézik a következő évi keretet, és már nézik MB2, MB3, tehát nagyon...
0: Mint ahogy Lapu is egyébként másodosztályból érkezett. Szalai is, Mezőkövesdről. Át tudnál emelni néhány paksi magyar játékost a Fradi csapatában? Mondjuk tegyük föl, van olyan, aki ott is tudna játszani?
3: Láttunk már erre példát.
1: Át bizony, sokat. Többet is.
0: Na például.
1: A Györfit például.
0: Laput is egyébként, igen. Vagy Petőt is, aki milyen volt rúgat.
1: Igen. De ugyanezt mondhatnám a Kispestnél is. Ott is vannak nagyon tehetséges fiatalok.
3: Somogyi testvérek például.
1: Somogyi testvérek.
3: Nem győzzük őket dicsérni.
1: Meg Szamosi.
0: Igen.
1: Tehát Kispesten is vannak nagyon ügyes játékosok.
0: Vannak. Pakson tegnap ott élőben látni kifejezetten üde színfoltja volt a két oldalról. Rengeteg beadás záporozott most Laputól, aztán Györfitől, és Csereként, ilyen Pető bejött Csereként, Horváth Kevin bejött Csereként, tehát át tudják venni a labdát mind a ketten. Elő pedig ott volt az a Szalai József, aki vezeti a gólövő listát 5 meccs után 6 találattal, úgyhogy ilyen gyöngyszemeket találnak.
1: És ez olyan, mint a Rayo Vallecano adná minden évben a gólkirályt a spanyol La Ligában, vagy mondjuk a Szent Pauli a német Bundesligában, mert a Paks sorban évek óta adja a gólkirályokat. Hán Jani, Böde Dani,
0: Ádám Martin, Barna Barni.
1: Igen.
3: És lehet, hogy Szalai nevét
1: is. Most is van.
0: Abszolút. Minden esélyben
1: van. De ez a Bognár Gyuri. Igen. Ebből van. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy belterjes a magyar edzői közeg, van benne igazság, de a Bognár Gyuri kivétel. Őszinteségével, az eredetiségével, a játékfelfogásával, a futball iránti szeretetével, ő nem akar megfelelni, csak önmagának.
0: Lehet lesz,
2: mióta még... van ő Pakson?
1: 1000 éve.
0: De volt MTK kitérő, és aztán vissza Paksra. Lehet lesz ő még szövetségkapitány.
1: Ő bajai, bácskai gyerek egyébként, az MTK-ba futott be nagy karriert, azért...
0: Lehet ő szövetségkapitány?
1: Külföldön is.
0: Később.
1: Én simán el tudom képzelni.
0: Ő azt mondta ugye magáról, hogy szakmailag el tudná képzelni, emberileg. Emberileg lenne kivetni valója a pozícióval, hogy akkor de lehet, mi? Hogy...
1: Hát az akkor a morális hülyesége az Sopronban, amikor eltűnt a pénz. Az az egyetlen folt az ő életében, meg a sportkarrierjében, de egyébként magára a futballról alkotott filozófiája, gondolkodása az kitűnő. Én el tudom képzelni.
0: Na hát, és azt is eltudtuk, hogy néhány paksi játékos esetleg a Fradiba tudna például játszani, mit tudom én, idestől hasonló ütök jövőre mondjuk az imént, mint egy Györfi, vagy éppen Lapu, vagy Szalai József. No de, ha már Ferencvárost szóba hoztuk, akkor hát egy fantasztikus mérkőzés, és siker a Trabzonspor ellen idegenben 41 ezer török ultra előtt Zakaria szeme. A nagy gólok, a nagy pillanatok embere.
3: A fontos gólok, igen.
0: Christopher Zakaria szentik el, és hogyha már megdicsértük a paksi részről Györfit, meg kell dicsérni Nagy Olivért is, mert nem csak a Real Madrid ellen szedte le Viniciust a pályán, hanem tegnap előtt a Trabzon ellen is abszolút megállt a helyét, és egy zseniális gólpaszt adott Zakaria szennek.
1: Hát és Borbély Balázs bemerte tenni Osváth helyére. Tehát ez egy nagyon bátor húzás volt, és nagyon bejött, és ami szintén tanulságos, hogy volt már egy sárgalapja neki is, meg Zakariasennek is, és mind a kettőt fönntartotta, mert bízott bennük, hogy nem követnek el hülyeséget, még egy sárgát. Nagyon jól játszott Nagy Olivér is, de az egész Fradi, úgy ahogy van, az bravúr volt a javából, és lefutballozva jobban játszott a Ferencváros, mint a Trabzonspor Szalával együtt, és a két középső védő megint emberfeletti volt. Rémékers és
0: sebességben is, Gomez, fizikálisan is.
1: És Kádu hogy vette le Szalát? Igen. Jó volt két helyzete, de Dibusz megint
0: átromkodott. És zseniálisan védett Dibusz is. Amikor átmentek a védelmen, akkor ott volt még Dibusz.
1: Ezt nem szabad elfelejteni, hogy korszakos kapusává. Tehát Henny Géza, Géczi István féle vonal a klub történet egyik legjobb kapusává nőtte ki magát. És azt se felejtsük el, hogy amikor az EB-re kijutottunk, az szintén Dibusznak köszönhető, mert sok kritikát persze kap ő is, főleg a kijövetelek miatt, de korszakos kapus. De a Fradi nagyon nagy tettet hajtott végre, de nincs vége a párhasznak. Tehát itt ez a pesti visszavágó, ez talán még nehezebb is lesz, mert jönni fognak, és biztos vagyok benne, hogy Simsírt is játszatni fogja, Malinovskit is, Mucsit is, ugye az egyik ukrán, a másik török, a harmadik, meg albán válogatott. Nagyon jó játékosokból áll, tehát nagyon oda kell figyelni, jól tudnak egyezni, de a középpályán ismét, és ez a Borbély Balázs féle filozófia alapja a középpályás futball. Korbu meg Romance megint nagyon jól játszott, Odovda szintén. Elől volt egy kicsit vékony a Fradi, Lenny Joseph meg Yusufnak voltak gyengébb megoldásai. Hát Zakariasen meg egy külön kategória. Az idegen légiósok, a külföldi játékosok közül az érre kell tenni, és a karaktere, a hozzáállása, az eleve egy jó ember. Meg egy olyan futballista, akit az első fél évben azt nem tudtam, azt hittem, hogy a kézilabdázók igazolták le, annyira gyengén játszott, de aztán amit a Csucsu is mond, hogy nagyon fontos gólokat lőtt. Csoportkörtérő gólokat, továbbjutástérő gólokat, és tudok én olyan futballistát, aki tízszer ennyit tudott, mert Abufani például, vagy Leonardo, az mindent tudott a futballról, de mind a kettő szél megosztotta az öltözőt.
0: Így.
1: És nem volt jó karakter. Zakariasza jó karakter is.
3: Azt néztem, hogy tényleg, amit említettél a Trabzonspor játékában, gyakorlatilag végig a széleket erőltették, és onnan jöttek a beívelések.
0: Szalát tömték a labdába.
3: De akkor ez elsősorban a Fradi dicsérete, és nem az ellenfél kritikája, nem, hogy tengelyben annyira jó volt a középpályás védekezés, és a két belső védő is, hogy gyakorlatilag minden ilyen légi támadás sikerült hatástalanítani.
1: Így van, pontosan így van. A középpályán abszolút lefutballozta a Fradi a Trabzont. Nem véletlen, hogy oda cserélt be egyébként, kettőt is a szünetbe. Patik Tekke a Trabzon edzője, nagyon-nagyon jó futballozott a Fradi, és a széleken is, hát Kadu is, meg Nagy Olivér is nagyon jól zárta le a széleket.
0: Kadu is, de Korbu mennyit fejlődött Borbély alatt, tehát tavaly nem tudtam elképzelni, hogy ő esetleg fogja majd tudni folytatni a Fradiba, és ahhoz képest, ahogy felszántja a pályát, ahogy mindenhol ott van, és már győztes gól, nem is a gólokat, győztes gólokat szerező a Zsabzse ellen is, hazai meccsen, meg Zalaegerszegen is, az ő golyával nyert a Fradi.
1: Hát megújult ő is, Romance-t, már mindenki
0: hát,
1: Belgiumban látta, vagy Hollandiában, hogy eligazol. Megújult ő is, Zakariasen is, ő is periférián volt Rabikinnél, ne felejtsük el. Tehát mi? Korbu pedig abból a szemben, de azt is zseniálisan volt, hogy meccs közben megcserélte Kanikovszki meg Korbunak a szerepkörét Borbély Balázs, és bejött, mert Korbu hihetetlen etióp mennyiséget fut.
0: Igen.
1: És általában nem is leütközi az ellenfelet is úgy szerez labdát, hanem befutja.
0: Igen.
1: Befutja a területeket. Igen. És Romance-szel együtt nagyon fontos, és utána a 60. percben meg be tudott cserélni Borbély Balázs egy Nagy Ádámot a középpályára, meg Kanikovszkit.
0: Igen.
1: Azért ez nagy dolog, és még nincs is Kejta.
0: Igen.
1: És ha Kejta is lenne, akkor még nagyobb variációs lehetőség.
0: Emlékszem, mondtam neked, hogy nem kell aggódni egyik csapat ellen sem, amikor jött a Vojvodinától kezdett Vente, Zsabzse, Trabzonspor.
1: Miért nem?
0: A Fradi már fölötte van ezeknek a csapatoknak. A Fradi az már a Bajnokok Ligája alja, vagy sikerül, vagy nem. Ha megnézzük a mostani BL playoff kör, utolsó kör, hát abból, nem tudom, a Bodø Glimt kivételével szerintem mindenki meg lenne ugyanúgy a Fradinak is.
3: Zárójelbe teszem hozzá, nagyon jó, hogy a játékosok és a szakmai stáb nem így áll hozzá, ahogy most mondod, mert akkor persze, már a konferencia ligában
0: nem is szabadna úgy.
3: Nem szabad lebecsülni ezek jó csapatok.
0: Jó csapatok, de a Fradi már fölöttük van. Az elmúlt 8 év tapasztalata, az nem jön vissza a Twentének, azt, hogy ők nem szerepelnek ott, a Zsabzse, hogy nem szerepel, a Vojvodina nem szerepel ott. A Fradi ezeket hozza magával, és azt a tapasztalatot beépíti ezekre a meccsekre. És én személy szerint egyáltalán nem aggódok ezeknél a meccseknél már, ahogy mondtam neked a Twente ellen is, ezt mondtam a Zsabzse ellen is, meg most is, hogy a Fradi az már a BL legalja, de az Európa Liga, a tavasz az a szint, nem itt a selejtező. Ez
3: de nézd meg a két keretértéket. De tehát én azt gondolom, látod, egy Trabzon kiejtése azért mondható bravúrnak.
0: Igen, de
1: a Twente
0: de,
1: nem. A Twente
0: ugyanúgy.
1: Hányatok fittyet erre az a Transfermarkt, mert háromszor többet persze ért a Twente, és minden fordulóban, minden körben a Fradi a legnehezebb ellenfelet kapta a lehetséges.
0: És veretlenül hazul, és még mindig veretlenül.
1: Vojvodina, Twente, Gunyik, Zsabzse, meg most a Trabzon.
0: Mindig veretlenül. Az elmúlt években már mindenkit elvert a Fradi, aki nem a BL-ben volt. Monaco, Celtic, Rangers, Salzburg, Zvezda, Dina, mindenkit. Tehát
1: jó, ez... de ha a Zsabzséban nem jut tovább a Fradi, akkor konferencia liga sem lett volna, mert ez Monaco ellen, jó, egyszer az Akinak a góljával ment.
0: Az is meg volt.
1: Vagy nem is az, aki a Vécsei lőtt egy pontos gólt. De ja, a Fradi most nehezebb helyzetben van, mint tavaly. Anyagilag is, meg a keresztélet illetően is. Tehát
0: és tudod, mit kell most? A bajnoki címet lehet most sajnálni, hogy az nem lett meg, mert ezt mondtam pont most, hogy olyan csapatok jutottak be a playoff körbe, a BL-ben, mint Viking, olyan
1: most
0: csapatok
1: most
0: vannak.
1: Most az Eto'o, ahogy elvészett, nekem az fáj a legjobban egyébként az Eto'nak a kudarca, mert egy Vikingur meg egy Riga ellen tovább kellett volna jutni.
0: Most lehet meg lett volna a BL főtábla megint, hogyha megvan a bajnoki cím, mert most tényleg a Bodőt leszámít a Fenerbahçe Lyon, de a Fener is volt egy X az előző szezonban
3: hát
0: idegenben.
3: Ilyen, hogy ugye a
1: nem Bodø,
3: celje.
1: Bodø, mert Bodø az egy jó átlövő, Bodø.
0: Szabak
3: Baku. Szabak Baku, Szabak Baku, ugye a Celje, tehát Szlován, Viking, tehát a Norvég, ugye a Dinamo ellen döntetlent játszottak. Levski, Szófia,
0: tehát olyan csapatok, hogy elképesztő milyen nevek vannak most.
3: Igen, lesznek üdeszínfoltok. Én ennek mindig örülök, hogyha van egy kis tündérmese, de hát a legjobb az nyilván az lenne, ha a magyar csapat jutna el majd a Bajnokok Ligája főtáblájára ismét.
0: Én meg annak örülök, ha te örülsz, Gergőként valaminek, hogyha fél tíz lesz egy perc, mert mindjárt jövünk vissza a hírek után.
4: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: harcuk elő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hétről hétre különleges vendégek,
4: óriási csaták,
5: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: George Russell indulhat az ERL a Formula 1-es holland nagydíj sprintfutamán, ismét Kijevet támadták az oroszok, többnyire napos, de szeles idő lesz. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
7: Ma két találkozót rendeznek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Az ötödik forduló rangadóján a Puskás Akadémia a Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perctől az MTK a Nyíregyházával játszik. Ezt a meccset is a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton kísérhetik figyelemmel. Salai Ronald góljával szerzett vezetést a Galatasaray az Erzurumspor vendégeként a török élvonalbeli labdarúgó bajnokság második fordulójában. A címvédő végül 4-0-ra nyert. A magyar csapat legjobb eredményét elérve Farkas Balázs a 13. helyen végzett a budapesti egyéni fallabda Európa bajnokságon, miután a portugál ellenfele sérülés miatt nem állt ki a helyosztó mérkőzésen. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 94-84-re nyerte a Washington Mystics otthonában, az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában. A magyar válogatott játékos csak nem 20 percet töltött a pályán és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. Leszedésével segítette a csapatát. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll és már biztosította helyét a rájátszásban. George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es holland nagydíj sprint időmérőjén. A brit mögött a címvédő Lando Norris lett a második, míg a harmadik helyet a Ferrari pilótája Charles Leclerc szerezte meg. A holland nagydíj sprint futamát délben, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét időben láthatják az M4 Sporton.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Kriviriben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Karddal támadta diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, hárman megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tisza párt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közértekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lounge csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg.
1: Közlekedés.
7: Az M1-es autópályán a Sasfészek tó pihenőnél a 22-es kilométernél megszűnt a sávzárás. Győr felé megindult a forgalom, és a torlódás is hamarosan feloszlik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na, futva rohanva, de itt vagyunk, beértünk megint. Ez most ilyen. Ez a kevés zenés, sokbeszédes és kicsit szaladós, táncolós meg Gergőt itt a Blaha Lujziánál kaptuk el, ahogy ott megindult a csípője. Még Pogácsa a kézben, de itt vagyunk, úgyhogy jó reggelt, hello, szia Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Szia Geri.
3: Köszöntök mindenkit, én is, Szalai Kristófot, illetve Bánki Józsefet is.
1: Szia Dodi, jó reggelt.
4: Sziasztok, tengermély tiszteletem.
1: Így, tengermély tisztelet. Na jól van, drága hallgatók, jó reggelt. 3-10 lesz 2 perc múlva, élőben itt vagyunk augusztus 22-én, 104. szombat reggeli kezdőkör, és a 0-30-55-55-605-ösre pedig várjuk ugyanígy az üzeneteket. Hamarosan jönnek a nap legjobb pillanatai majd, ha minden igaz. Így is van, és addig viszont, hát elindult a Premier League, beszéltünk itt az NB1-ről, illetve a Fradinak a nemzetközi kupa szerepléséről, de elindult az angol bajnokság is tegnap, és akkor szépen már a spanyol is a héten, múlt héten most már játszik majd a Barca is, meg a Real is a hétvégén. Várjuk, várod, Dodi, az angol bajnokságot már?
4: Hát hogyne, hát persze, tegnap félszemmel az így néztem az Arsenal sima győzelmét. Nagyon, első számú bajnok esélyes nálam az Arsenal a
1: Premier League-ben,
4: de jó lesz a Man United is, meg a Man City is.
1: A City is?
4: Úgy. Igen, szerintem igen.
1: Mert a múlt heti Community Shield döntő talán nem ezt mondatta.
4: Hát az nem, igen.
1: Az is egy sima 3-0
4: igen.
1: Hát Rodri is távozott.
4: Igen, meg Marmus is. Gyengült, de a legnagyobb veszteség Pep Guardiola, tehát nálam a világ legjobb edzője.
1: Nálam is.
4: Hát azt tudom.
1: Nálam is. Igen, na Gergőkém, te várod a Premier League-et, vagy te magyar vonalon?
3: Hát én magyar vonalon mozgolódom, de én is néztem egyébként tegnap az Arsenal mérkőzését, mert nyilván így az első fordulókban mindenki kíváncsi az erőviszonyokra, a Liverpoolra, meg adott esetben most már évek óta kitüntetett figyelemmel. Nem vagyok egyik klubnak sem szurkolója, de talán mondhatom, hogy a magyar játékosok miatt, és azt gondolom nem vagyok azzal egyedül, hogy a pool mérkőzéseit többet követem, és nagyobb érdeklődéssel. Úgyhogy a kérdésem is erre irányul, Dodi, hogy mit lehet várni ettől a Liverpooltól, amely megint kapott új impulzusokat a nyáron, de talán most nem volt akkora átalakulás, földindulás, mint az előző idényben, aminek azért meg is látta a kárát a csapat.
4: Egy nagyon jó edzőt szerződtettek, Andoni Iraola, remek edző, nagyon-nagyon jól dolgozott a Bournemouth-nál is, és biztos megmondani, hogy föl fog gyorsulni a játéka a Liverpoolnak, és a letámadás is sokkal agresszívebb lesz, viszont nem várom. A bajnoki címre nem tartom esélyesnek a Liverpoolt. Az Arsenal sokkal erősebb kerete rendelkezik, a United is egységesebbnek tűnik. Hát én nagyon bízom benne, hogy Szoboszlai Dominik vezérszerepet fog kapni ebbe a Liverpoolba. Nem tudom, hogy a dobogót el tudja érni a Liverpool, de szerintem az alapcél kell, hogy legyen egy ilyen patinás klubnál.
1: Milyen nagy lett a csönd, nem értettetek egyet?
3: Hát egyetértek, csak nyilván az ember szurkol, tehát hát hogy van egy ilyen, persze. És ezt neked nem kell mondani, hogy alapvetően nagyon reménykedünk abban, hogy összejön egy bravúros, mert most azt gondolom, hogy tényleg erről van szó, hogy bravúr lenne, nem hogy a bajnoki cím, hanem azért ott meg kell küzdeni a dobogóért is.
4: Hát csak kérdések vannak, jobb oldali védőposztja például, most Frimpong játszik, de ő nem
1: hát
4: jobb oldali
1: az, hogy
4: védő.
1: Nem sikerült azt megerősíteni, nyáron azt nem
4: igen,
1: is értem.
4: Igen, én se, szóval vannak ilyen posztok, ez például a legégetőbb kérdés Isaknak a helyzete, hogy mennyire lesz egészséges, mert ha ő egészséges, akkor nagy nyereség lehet, mert ott döntő faktor az ő szerepe, meg a centrum.
1: Chelsea-ről nem beszéltünk még, talán méltatlanul keveset, vagy 300 milliót költöttek el megint, például Morgan Rogers érkezett, brit rekordot jelentő 135 millió euróért.
3: Ez elképesztő,
1: ott egy 2,5-szeres szorzó rajta van a Rogersen szerintem árban.
3: De évek tehát óta, ami a Chelsea-nél megy, és hogy milyen kerettel dolgoznak. Igen. Tehát rengeteg játékos, nagyon nagy költések, lesz eredménye vajon?
4: Hát szűkebb a keret, mint amilyen volt, mert ott Maresca szépen megkurtította, de ott a Chelsea-vel számolni kell így a legjobb 4 közé kerülésén, de bajnoki címre én sem tartom esélyesnek. Hát Xavi Alonso szerintem rendet fog tenni.
1: Nekem most annyira Arsenal egyértelmű favorit. Tehát itt most szerintem nem, ez most picit azt érzem, mint amikor a Guardiola City ott a csúcson volt, hogy ilyen 20 ponttal nyerték a bajnokságot, hogy most picit azt érzem, hogy most mindenki nagyon egy 10 ponttal az Arsenal alatt van. Tehát most gyakorlatilag nem tudom elképzelni, ki fogja majd őket, meg majd nyilván majd Premier League legerősebb, legkiegyensúlyozottabb bajnokság, tehát nagyjából mindenki ugyanazt tudja, de nem látom, hogy az Arsenal annyira stabil, hogy ki az, aki meg tudná nehezíteni. És akkor még a Bruno Guimarães tegnap nem is játszott például, tehát a sérülés miatt. Úgyhogy Gyökeres Viktor nem is kezdett még például. Úgyhogy olyan tartalékai vannak az Arsenalnak.
4: Van.
1: És ott van a legjobb védelem.
4: Meg a legjobb kapus is, ha Donnarumát mellé teszem rá. De hát szenzációs a Saliba Gabriel.
1: Igen, de nem baj, csak focizzanak. Tehát ha tudnak focizni, csak tavaly nem akartak már, mindent 1-0-ra akartak megnyerni, és az már nézhetetlenné tette az ő meccséket. A Wenger féle Arzenált meg bármikor meg lehetett nézni, mert lehetett tudni, hogy ott futball lesz.
4: Ha jó a példa. 2004, ugye? Akkor volt a veretlenül bajnok, ha minden igaz az
1: igen,
4: az,
1: az Invincible Sarrival, igen.
4: Igen, csak aztán jött... Egy hatalmas edző, José Mourinho a Chelseahez, és bajnok lett. Senki nem gondolta volna.
1: A semmiből.
4: És a semmiből. Igen. És ez most valahogy úgy motoszkál bennem, hogy ha nem is lehet ezt megismételni ezzel a mostani Chelsea-vel, de pont olyan helyzetet érzek az Arsenalnál, hogy mindenki tőlük, igen, de hát ott is az volt, nem? Hogy veletlenül megnyerték a bajnokságot, és a következőt is megnyerik. Nem, a Chelsea nyerte meg.
1: Tehát azon nagyon meg lennék lepődve, ha Chelsea.
4: Nem, én is meg lennék lepődve, nem mondom, hogy megismétli magát.
1: Értem.
4: Ez a mostani szezon, de benne van az emberben, hogy az Arsenal tartja mindenki favoritnak, és hogy nehogy elhasaljon.
1: Reméljük, az új edző jól dobja majd be a fiatalokat, elkeréli őket a sérülés hullám, és talán egy 1-3 is meg lesz, szurkolok nekik. Idén is kimegyünk majd, Domi, ez Liverpool.
4: Ja, Liverpool.
1: Ez Liverpool üzenet, Bálint írta nekünk, köszönjük szépen ezt a hozzászólást. Hogy néz ki nálatok a Premier League 1-4 most sorrendre? Andi úgy szavaz, ahogy én, látom, hogy mi általában ebben egyetértünk. Tehát én azt mondtam most, hogy Arsenal az első, a második nálam a City, de ez csak a szívem, még Guardiola miatt, de nem lesz második. Tehát Arsenal, City, Chelsea és Liverpool.
4: Nálam Arsenal, Man United, Man City és Liverpool.
1: United oda dob második hely, tényleg?
4: Igen.
1: De ők sem erősítettek olyan nagyon, amiért azt lehetne mondani, hogy a második hely.
4: Bruno Fernandes maradt, nagyon fontos, és Michael Carrick nagyon jól.
1: Az mondjuk igaz, tehát tavasszal ők jól néztek ki. Gergőkém?
3: Hadd legyek egy kicsit elfogult. Legyen. Arsenal, Liverpool és utána a két manchesteri csapat. Én a Cityt egy picit erősebbnek érzem, de ott nem látok nagy különbséget. És talán az Aston Villa lehet megint egy üde színfolt. Én nagyon szurkolok nekik, mert szimpatikus.
4: Ők azért gyengültek,
3: de az elmúlt években jó benyomást keltettek, és az látszik, hogy azért Ha ugye most akár visszagondolunk az előző évadra, és említetted, hogy tényleg voltak távozók, de hogy mindig van olyan 17-18-19 éves játékos is, akit fel tudnak építeni, megszereznek, és meglepetést tud okozni. Úgyhogy én azt mondom, hogy én reménykedem abban, hogy ők akár még az első ötbe oda tudnak érni, de mi a helyzet a marajtoló olasz bajnoksággal, ahol szintén azt lehet hallani, hogy egy esélyes a versenyfutás, kiemelkedik az Inter, vagy ennél azért árnyaltabb a kép?
4: Én azért a Juve-t most jobbnak érzem, hogy a tavalyihoz képest, önmagához képest, de a favorita az Inter.
1: Az csak az Inter bukhatja, most én is azt úgy látom. Még egy üzenet a végre, sziasztok, köszi az ajándékcsomagot, már abban a sapkában fényképezkedtem Dodikámmal Litéren. Nem írtam semmi olyat, hogy a naphallgató legyek, mert nyaralok, igen, meg aki már egyszer volt, ez már nem is nagyon lehet. Igen, titeket hallgatlak, üdv Feri Abbáziából, Opatia, Croatia. Igen, köszönjük szépen az üzenetet, és örülünk, hogy tetszik az ajándékcsomag. Na, drága hallgatók, ahogy ígértük, jönnek a nap legjobb pillanatai. Beszéltünk, hogy a Danyi Gáborral itt volt velünk, Dodi az elején is volt.
4: Ennek örülök, hogy beszéltetek Gáborral, mert ha már beszéltünk arról, hogy nem szervilis, nem műanyag edző valaki.
1: Az ő.
4: Boldog Tamást említettük, Bognár Gyurit, és én mellé teszem akkor Danyikát.
3: És ma kiderült, hogy a fallabdához is.
1: Igen, meg a röplabdához.
2: Igen,
1: a nap legjobb pillanatai következnek most. Ki közvetítette a Fradi Trabzonsport? Nem tudod? Ezt se tudod?
2: Fú. Nem Hajdu B, de vagy ilyen három.
1: De nem tőlünk.
2: Azt nem tudom.
1: Én.
3: Gábor, nem tudom, annak idején, amikor megkérdeztek téged,
1: már
3: újságíró, ha azért még itt vagy velünk, a vonal, ha még él. Szóval így a felkészülés...
5: Jönnek a bulizó fiatalok, és nem hallom.
1: De most elengedünk, utatra engedünk a fesztiválozók, hogyha még énekelnek, akkor be tudsz esetleg...
5: Összesedem az üvegeket.
1: Igen.
3: Jól jön az 50 forint.
1: Hány napot volt ott Cortinában?
3: Egy, de az nagyon na, emlékezetes az nagyon volt.
1: Egy klub tulajdonos, klubelnök cimborám, barátom, ismerősöm mesélte, hogy elvesztettek egy mérkőzést, alacsonyabb osztályú NB3-as bajnoki, a NB2-es NB3-as bajnoki, és elvesztették a meccset 3-0. És a végén az épületbe bementek, a klubházba, és a játékvezető öltözőbe bekopogott, hogy jobb volt az ellenfél, tehát nem azért, mert meccset befolyásoló volt, tehát 3-0 lett tényleg, csak hogy azt a 11-est ott 2-0-nál miért nem adták meg? Válasz játékvezetőtől. Menjen ki, hagyja el az irodát.
4: Igen.
1: Válasz a klubelnöknek. De hát ez az én irodám. Na, itt vagyunk. Ezek voltak a mai nap legjobb pillanatai. Jó volt? Tetszett, Dodi?
4: Tetszett, jó volt. A csúcs az, hogy te közvetítetted. Eszembe jutott a Budapest TV-nek egy 20 évvel ezelőtti adása, amikor a műsorvezető azt mondta, hogy most elmegyünk egy rövid szünetre, és a következő nótát én éneklem.
1: Igen. Mindjárt én is hasonló mondatot fogok mondani. De...
3: Azt hittem énekelni fogsz.
1: Nem, azt megnagyom majd neked. Na jó van, Andi, köszi szépen a mait, jövő héten Tali a 105-en, ugye? Így van. Gergőkém, jövő héten még mindig, ugye?
3: Köszönöm én is, igen.
1: Dodi, köszönjük, hogy itt voltál velünk most is, jövő héten is várunk sok szeretettel ide a stúdióba.
4: Köszönjük.
1: Na, és akkor búcsúzik a műsorvezető Szalai Kristóf, illetve a társ műsorvezető Károlyi Andrea, Patai Gergely és Bánki József nevében a szerkesztő Szalai Kristóf. Hamarosan folytatódik műsorunk a Sport délelőtt Szalai Kristóffal, a műsor pedig vissza lehet hallgatni a mediaclick.hu oldalán. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, további kellemes rádiózás. Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
1: Egyetlen közvetítésről sem érdemes lemaradni, hiszen igazi sportesemény dömping várja a hallgatókat a Nemzeti Sport Rádióban. A labdarúgó NB1-ben előbb a Vasas fogadja a Puskás Akadémiát 15 óra 30 perctől, majd 17 óra 30 perctől az MTK és a Nyíregyháza összecsapásával folytatódik a bajnoki izgalom. A foci mérkőzések mellett a röplabdázás szerelmesei is megtalálják a számításukat. 18 órától ugyanis a női válogatottunk lép pályára a lengyelek elleni felkészülési mérkőzésen. Izgalmas összecsapások, gólok és pontok várhatók egész délután. Kövesse a sporteseményeket élőben, a legfrissebb beszámolókért és a helyszíni hangulatért hallgassa a Nemzeti Sportrádiót.
7: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép napot, kedves hallgatók! Ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Kezdjük is meg két órás műsoridőnket. Augusztus 20-án volt 50 éves Gergely István olimpiai bajnok vízilabdázónk. Olasz Gergő beszélgetett vele.
3: Ez a nap más, mint a többi, ahogyan azt szokták mondani, de most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy az államalapítás ünnepe és hogy nemzeti ünnep nem dolgoznak általánosságban az emberek, hanem jelenleg itt a stúdióban ennél egy fontosabb dolog is van, hiszen a budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, valamint kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázón Gergely István ül velem. Szia Pista!
4: Szia, szia!
3: Megkérdezem, milyen érzés?
4: 50-nek lenni? Hát, hogyha ezt most megkérdezed, akkor szerintem ez az egyetlen kérdésed, ami el fog hangzani, mert végig fogom tudni beszélni a következő egy órát. Ez egy nagyon általános kérdés, és sok mindent tudnék rá természetesen mondani, milyen 50-nek lenni, és az a jó, hogy már gondolkoztam ezen, hogy milyen 50-nek lenni. Már egy ideje gondolkozok azon, hogy milyen lesz, ha 50 leszek. Először úgy kezdtem, hogy első mérföldkő, amikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy ez a kor mégiscsak halad, és azért csak jegyzik ezt a neve mellett, az a 40 volt, és 40 éves koromra azt mondtam, hogy szeretnék fit lenni, nem szeretnék rosszabb állapotban lenni, mint amikor sportoltam, legalábbis fizikailag. Aztán ez annyit változott az 50-re, hogy most ugyanazt gondolom, hogy nem szeretnék rosszabb fizikai állapotban lenni, mint 40 éves koromban voltam, de hát ez azért az idő azért harabdál, megcsipked itt-ott, de ettől függetlenül még nincs baj természetesen, viszont azt érzem, hogy mentálisan vagy fejben lettem inkább erősebb, mint testben. Úgyhogy ez így valahogy megy át erre a... Mondanám, hogy bölcsesség, de ez olyan nagyképű lenne rám nézve, hogyha azt mondanám, hogy bölcsebb lettem. Inkább azt mondom, hogy sokkal több minden ragadt rám az elmúlt 10 év alatt. És hogyha ezt kibontom 50-re, akkor viszont, és úgy ki is mondom, hogy 50 éves vagyok, ez úgy jó érzéssel tölt. Tehát összességében 50-nek lenni, egy 50 éves Gergely István nagyon-nagyon jól érzi magát, ezt tudom mondani.
3: Furcsa lehet egyébként neked a mikrofon másik oldalán is ülni, bár azért volt részed ebben is, de manapság már hozzászoktál ahhoz is, hogy mint műsorvezető tevékenykedsz. Beszélgetünk majd erről is, de azért is jó ez az 50-es, mert ezt akkor szét tudjuk bontani viszonylag egyszerűen. Tudom, hogy a római számokban itt most akkor az L betű lenne, amit használnánk, de mi mégis használjunk akkor 5X-et, és próbáljunk meg egy picit így kronológiailag végigmenni azon, hogy mi is történt Gergely Istvánnal eddig életében. Természetesen arról is beszéltünk majd, hogy mi vár még. És ha az első X-et kezdjük, akkor ott a Felvidék, Komárnó óriási szerepet kap. Milyen volt ott akkor felnőni a 70-es évek végén, 80-as évek
4: nagyon
3: elején?
4: Nagyon jó, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, ezt sokszor lenyilatkoztam már, és sokszor le is fogom megnyilatkozni, mert egy küzdelmes gyerekkorom volt. Ugye édesanyám az öcsémmel együtt egyedül nevelt minket, és a mamám házában laktunk. Lényegében egy szobánk volt hármunknak, tehát az édesanyámnak, öcsémnek és nekem, tehát egy hálószobánk volt, és nagyon-nagyon szerény körülmények között indultunk neki ennek a csodálatos életnek, amit most is élhetünk. Arra is emlékszem, még tisztán édesanyám kádban mosta a ruhákat, ez már nagyon fura lehet, már a filmekben sincsenek ilyen részletek, vagy legalábbis nem lehet látni, ha meghallják a fiatalok, azt talán elképzelhetetlen ez, hogy lehet megoldani. Egy fizetésből nevelt fel minket, tehát nagyon-nagyon szerény körülmények között indultunk, és ez azért hangsúlyozom, mert én nagyon sokat köszöntek, vagy hát azt mondtam, hogy az öcsémmel együtt nagyon sokat köszöntünk annak a korszaknak, mert nagyon hamar fel kellett, hogy nőjünk. És ma már úgy, hogy mint gyakorló apuka, én is azt mondom, hogy a gyerekek maradjanak gyerekek, minél tovább maradjon meg ez a szabad gondolkodásuk, a szabad döntésük, lássanak nagyon sokat a világból, csinálják azt, ami jól esik nekik. Viszont ha összehasonlítom az én gyerekkoromat, és nagyon demagóg lenne azt mondani, és igyekszem nem is használni, és nem is hiszek abban, hogy akkor minden más volt, meg jobb volt, meg hogy ezeket a frázisokat nem nagyon szeretem pofogtatni, mert nem is igazak, csak annyiban, hogy más volt, ez igaz, de sem jobb, sem rosszabb nem volt akkor, mert akkor az volt, most meg most van, most más lehetőségek vannak, akkor más lehetőségek voltak. Minden kornak megvannak azok a lehetőségei, amivel lehet élni, vagy nem kell élni. Valaki tud, valaki nem tud élni. annak a kornak, és a, jelesen a mi életünknek az volt a lehetőség, hogy nekünk magunknak kellett nagyon kicsit már egy csomó mindent megcsinálni. Tehát a házi munkába ki kellett venni részünket, a kertészkedésbe ki kellett venni részünket, kutyáink voltak, macskáink voltak, mi az utcán játszottunk, építkezéseken szaladgáltunk. Hát azt is mondhatom, hogy sokszor voltunk életveszélyben, most már így tudom, akkor még nem tudtam, akkor játéknak tűnt egy csomó minden. Estünk, keltünk, tört a csontunk, nem volt olyan nap talán, hogy ne lett volna valami újabb sérülésünk. Olyan dolgokat csináltunk meg, aminek nagyon nem örülnék, hogyha az én gyerekeim megcsinálnák. Nagyon korán jártunk már hajnali edzésekre, tehát már 10 éves, tehát 10-11 éves korunkban már elindultunk az uszodába, télen reggeli edzésekre, ezek 6-tól 7-ig voltak, tehát 5 óra 20-kor el kellett induljunk gyalog. És akkor már voltunk reggelizve, mi feleltünk azért, hogy az iskolatáskánkban minden benne legyen, eltegyük a 10 órainkat. Igazából nagyon, tehát ilyen tekintetben gyorsan fel kellett nőjünk, de ha azt kérdeznéd, hogy ez mennyire befolyásolt a boldog gyerekkort, én azt mondom, hogy annyira befolyásolt, hogy boldog gyerekkorunk volt. Nagyon-nagyon

0: lehetett volna, meg hogy többször kerültetek életveszélybe állításod szerint. Ez, meg az, hogy nagy volt a felelősségtudatod már abban a korban, és hogy valóban volt rajtad felelősség, az azért mégiscsak ellentétes.
1: De ez a... Te megtanulsz vigyázni magadra, és mivel én voltam, bár csak egy éve vagyok idősebb az öcsémnél, én voltam az idősebb, és kvázi én voltam az, aki őt nevelte, aki úgy nevelte, mint az apukája kb. Tehát nekem kellett rávigyázok úgy, hogy én voltam 10, ő meg 9. Tehát, hogy de mégis én voltam az idősebb ilyen szempontból. Az, hogy életveszélyes helyzetekbe kerültünk, ezt most tudom, akkor nem tudtam, de olyan magasságúval mászkáltunk építéseken, vagy építkezésen, hogyha leesünk, akkor tuti vége, vagy hidakra ugráltunk le a vízbe, vagy az orosz laktanyába mentünk be, mikor még az oroszok ott voltak, és ott szaladgáltunk a katonák között, ha elkapnak, nyilván nem dicsérnek meg minket. Számtalan ilyen volt. Az, tudom, az öcsémmel beszélgettünk múltkor, és akkor így említem neki, hogy te figyelj már, emlékszel arra, amikor ezeket a nyílpuskákat készítettünk cseréplécből, nadrágból kiszedtük a gumikötelet, csipesz volt a végén, a kis hurkapálcikákra rá celluxoztunk tűt, és akkor egy ilyen kicsavart celluza csőbe tettük bele, és ebből lövöldöztük ki, és akkor így említettem nekem, na figyelj, emlékszem, amikor egyszer említettem neked, hogy így lövöldöztünk dobozokra, és megkértek, hogy figyelj, egyik doboz erőt most ne lőj létszem, mert fölállítom, és abban a pillanatban, hogy belértem, mert egy sarkamba lőttél ezzel a purkapácikkel, azt elkezdett nevetni, és mondja, persze, hogy emlékszek, és arra emlékszem, amikor térden lőttelek lépuskával. És látod, hogy ilyenek volt a kiskorunkban. Na most, hogy most nem tudom, mennyit magyarázzak akkor, hogy milyen gyerek voltam akkor, tehát, hogy ilyen, hát ilyen túlélésre próbáltunk, vagy ahhoz próbáltunk alkalmazkodni, mert ugye édesanyánk elment reggel munkába, este vagy délután 4-kor, 5-kor jött haza, addig szabad volt a rablás, tehát akkor azért azt csináltunk, amit akartunk, nyilván, hogyha nem volt iskola, ezek a nyári szünetek alatt voltak. De gyorsan megtanultuk, hogy mi a fájdalom, hogy kell viselkedni, hogyha otthon van anyukánk, mit tudunk enni, hogy vannak az edzések, mit kell csinálni az iskolába, és anyu nagyon-nagyon feszesen fogott minket, tehát nagyon-nagyon szigorú volt, nagyon helyesen, és ebből kifolyólag én azt gondolom, vagy hát szinte biztos vagyok benne, hogy neki köszönhetünk mindent, hogy most én itt tartok, öcsém ott tart, úgyhogy ha az a fegyelem nincs meg nála, ami lényegében mindent helyettesített, az apait, az anyait, akkor szerintem nagyon gyorsan elkalódtunk volna, mert ő volt az, aki iskolába is azt mondta, hogy figyelj, te sportolsz, neked annak megfelelően kell tanulnod, mert ha a sportba valami nem sikerül, lesérülsz, akkor azért legyen szakmád és tanulj. Tehát ezért nem maradhattunk le az iskolába, tehát a legjobbak között kellett tanulni. Ha sportoltunk, akkor meg azt mondta, hogy akkor minek csinált, hogyha nem csinálod rendesen, akkor csináld már rendesen. És én nagyon sokszor abba is akartam hagyni a vízilabdát, és ő volt az, meg az edző, aki folyamatosan visszavitt, visszakényszerített, hogy sportoljak tovább, és magas elvárásokkal. Például anyu volt úgy, hogy hétvégén elmentünk mérkőzésre, és akkor péntek, szombat, vasárnap alatt játszottunk 5 mérkőzést, ez ilyen tornafordulós, torna lebonyolításos rendszerben voltak az utánpótlás mérkőzések. Volt, hogy 2 korosztályban is játszottam, volt, hogy 3 korosztályban is játszottam, és amikor hazamentünk vasárnap ebédre, akkor megkérdezte, hogy nyertünk, vagy nem nyertünk. Hogyha nem nyertünk, akkor nem volt ebéd. De mondjuk estig aztán természetesen ehettünk, de hogy olyan mérges volt, hogyha nem nyertetek, hogy nem volt ebéd. És ezen nagyon furá hangzik amúgy, tehát most még kimondani is ilyen nagyon kegyetlennek, de benne volt a fejünkben mindig az, hogy valahogy meg kell felelni annak a helyzetnek, amiben éppen vagyunk, azt a lehető legjobban kell csinálni, és amúgy anyának is van egy ilyen elvárása felé, mert miért ne lehetne egy szülőnek elvárása a gyereke felé. Az, hogy túlzó volt, vagy nem volt túlzó, az egy másik kérdés. Az, hogy ki mennyire bírja ezt a terhet, vagy tehere ez egyáltalán, vagy lehetőség, ez meg szerintem egy döntés kérdése, mert én úgy gondolom, hogy nekünk egy lehetőség volt az, hogy ahonnan indultunk, hogy felvidéken, szlovák ajkúak között kellett élni, edzeni, és így kellett bekerülni a szlovák válogatottba is magyarként, ami nem volt egy ideális helyzet, valljuk be. És ezért anyu azt mondta, hogy figyelj, hogyha te ugyanott akarsz lenni, mint a szlovák csapattársad, akkor neked 2 szanit kell edzeni, 2 szanit kell tanulni, és ez most soknak tűnik, csak hogyha az ember megszokja, akkor meg alap. És most ezt így azóta hozom magammal.
0: Volt egy olyan adása a Sportolók Slágerlistája című műsornak, amelyről majd a későbbiekből beszélünk, hogy mi is pontosan ez a Sportolók Slágerlistája, amelyben te, mint

0: Műsorvezető Priskin Tamással beszélgettél, aki szintén egy felvidéki srác, válogatott labdarúgó lett belőle, nem is akármilyen külföldön is, például a Premier League-ben is futballozhatott. És akkor ti beszélgettetek egymással, én csak hallgattam magát a beszélgetést innen a stúdióból, és akkor elhangzott az, hogy hát azért felvidéken nagyon más volt abból a szempontból, hogy ti magyarnak tekintettétek mindig is magatokat, és magyarok is vagytok. Ez neked a kisgyermekkorodban is megvolt már, vagy ez inkább már ott a kamaszkorban jött elő többször, hogy igenis ott azért már vannak abból lehet problémák?
1: Ezt olyan szempontból ketté választanám, hogy az
0: a
1: egyiket,
0: sport és a...
1: Igen, a magánélet. Tehát az, hogy én mikor éreztem azt, hogy mi a nemzeti identitásom, az nagyon kicsi koromban megvolt már. Anyuval nagyon sokat jártunk, ugye Komárnó az a Duna és a Vág között van, és ugye a határon van, tehát ha kimész a Dunapartra, akkor átlátsz Komáromba. És hát ez is ilyen furcsa hangzik, ilyen nagyon nosztalgikusan, nagyon sokszor kimentünk anyuval gyerekkorunkban, nagyon sokat sétáltunk, túráztunk utána papámmal is. És kimentünk a Dunapartra, és anyu mondta, hogy nézd, az a vonat, ami ott megy, az már Magyarország. És azt úgy néztük, hogy évente egyszer lehetett átmenni Magyarországra. És azt elmondta, hogy mi magyarok vagyunk, mi oda tartozunk, de most itt élünk. És ez nagyon pici korunktól meg volt. Először nem értettem, de ez olyan kellemes érzés volt azt látni, hogy az Magyarország, és most mi itt vagyunk, és ez egy ilyen küzdeni akarást rakott az emberbe, hogy passzus, hogy van egy ilyen határ. Te itt élsz, amúgy itt vagy itthon, tehát felvidéken vagy otthon, de te ott oda tartozol, te is magyar vagy, és akkor ez adott egy olyan plusz impulzust, hogy egyszer azért jó lenne oda átjutni, hogy úgy jó lenne oda közéjük tartozni, jó lenne oda átköltözni, hú, de hát ott mások a boltok is, meg sokkal jobb dolgokat lehet kapni, meg teljesen más autók is vannak, és ez már kicsi korunkban megvolt, és ami ezt nagyon megerősítette még, az meg a szilveszterek voltak. Mert ugye már kicsi korunk óta mi a magyar himnuszt hallgatjuk. Tehát nekünk a magyar himnusz az egy szent dolog. És minden szilveszterkor, éjfélkor magyar himnusz hallgatásot. És anyu fölállt, és sírt. És nem tudtuk, hogy miért sír. És azt hittük, hogy valami baj van. Aztán később megértettük, hogy azért éjfélkor hallgatni a himnuszt év végén, egy új év kezdetén, az neki ez egy emocionális töltetű pillanat, amikor ő magyarnak érzi magát, és ő azt érzi, hogy oda tartozik. És mi megértettük ezt, és azóta viszont ezzel kapcsolatban folyamatosan feljön bennem, hogyha megszólal a himnusz, nekem mindig ez jut eszembe, hogy magyar vagyok, hogy anyutól kaptuk ezt a magyarság érzését, és hogy már szilveszter a szórakozásról szól, de akkor nekünk mindig a himnuszról, tehát az éjféli himnuszról szólt. Tehát nagyon kicsi korunkban megtudtuk azt, hogy mi magyarok vagyunk, és mi így is éreztük. Azt, hogy ez hogyan vittük tovább, és mennyire volt ez természetes, ez nekünk egyértelmű volt. Tehát amikor bekerültünk a szlovák válogatottba az öcsémmel, akkor természetesen, és azért mondom természetesen, mert ez sajnos ilyen, vagy nem sajnos, de ez így működik, kaptunk megjegyzéseket, hogy ne beszélgessetek egymás között magyarul, ha szlovák válogatottak vagytok, ne szóljatok magyarul, hogy beszél szlovákul, fú, de milyen tájszólásod. Tehát, hogy voltak ilyen fricskák, és de a szép dolog az egészben az, hogy először nem úgy néztek ránk, mint csapattársakra, hanem mint magyarokra a szlovák válogatottban. Később, hogy rájöttek arra, hogy mi fontosak vagyunk, akkor már úgy néztek rám, mint kapusra. Aztán már úgy néztek rám, mint az egyik legfontosabb, majd a legfontosabb játékosra. És amikor kritikát kaptam másoktól, akkor már ők védtek meg ezzel szemben. Tehát a szlovák csapattársak. Tehát elfogadták. Tehát lényegében ez egy ilyen nevelési folyamat volt, hogy egy ilyen összeszokási folyamat, aminek a végére már ők álltak ki, értem, tehát a szlovák válogatott játékosai álltak ki, én értem, más szlovákokkal szemben, akik azt mondták, hogy most miért beszél magyarul, akkor azt mondták, figyelj, ő magyar. Nem kellett, hogy értsék a többiek, hogy akkor miért vagyok ott, de ők ezt teljesen elfogadták. Tehát, hogy az, hogy mi magyar nemzetiségűként bekerültünk a szlovák válogatottba, az nekünk egy nehézség volt az elején, segítség a szlovák válogatottnak, és azoknak a játékosoknak, akik meg ott voltak, azoknak meg egy ilyen fejlődési folyamat, hogy mi fogadjuk el egyrészt, hogy akkor ő nekik ez miért nem tetszik, ők meg fogadják el azt, hogy akkor miért ne lehetnének itt, hisz azért vagyunk itt, hogy közösen nyerünk, nem azért, hogy arról beszélgessünk, kinek milyen nemzetisége van.
0: Volt olyan alkalom, amikor a szlovák vízilabda válogatott játékosaként ugrottál a medencébe, és nem jutott az eszedbe, hogy milyen jó lenne, ha most ezt mondjuk egy magyar zászlósapkában tennéd?
1: Olyan, amikor bent voltam vízbe, akkor már nem. Olyan volt, hogy jobb lenne úgy jönni erre a VB-re vagy olimpiára, hogy a magyar válogatott kerettagja vagyok. Ha már ott voltam, akkor már védeni akartam, akkor meg akartam azt csinálni, miért oda mentem, azzal a csapattal, akivel ott voltunk, és azért csak Szlovákiába kezdtem el vízilabdázni, tehát hogy ott azok az edzők segítettek, akik megtanítottak úszni, majd utána először foglalkoztak vele, meg a Komáromi Vízilabda Klub, tehát nekik köszönhetően vagyok ott, ahol vagyok, mert ők tartottak bent, ők indítottak el, ők tanítottak meg, ők hordtak el tatabányára minden szájdan abba a rettentő hideg medencébe edzeni, mivel semmi kedvünk nem volt edzeni, nekem sem, meg a többieknek, de minden szájdan ott voltunk, hogy fejlődjünk, tehát nagyon sok energiát raktak ebbe bele. És én ezért nagyon hálás vagyok, és nem is szeretném elfelejteni ezt a hálát se, meg azt a történetet se, ahogy ott kialakult ez az egész, tehát hogy lettünk mi igazából vízilabdások. És nyilván nem kaptunk meg annyi mindent, mint Magyarországon az ugyanolyan korú játékosok, de valahogy mégis behoztuk őket, tehát hogy valahogy mégis oda kerültünk abba a helyzetbe, hogy versenybe tudtunk velük lenni, mármint egy az egybe, azzal a csapattal, a 75-76-77-es generációval, alapvetően senki nem tudott versenyezni, kis Gergő, Kásás, Molnár Tamás, Fodor.
0: Ti ellenfélként is medencébe ugrottatok.
1: Abszolút, igen. Jó lett volna, ha ellenfelek lettünk volna, de annak a csapatnak, amit mondani szeretném, nem volt ellenfele. Tehát ott mindig az volt a kérdés ezeken az EB-ken, VB-ken, hogy ki lesz a második. A magyar csapat az mindenki 10-re vert kb. Tehát a döntőbe is. Tehát annyival jobbak voltak. És hát ugye én meg pont abban a korosztályban születtem bele, és meg az öcsém is, úgyhogy mi így nőttünk fel egymás mellett, aztán ugye a legkisebbtől egészen a felnőtt válogatottságig.
0: Miután már a felnőtt szlovák válogatottban is bemutatkoztál, sőt világversenyen is voltál, utána adódott a lehetőség.
1: Hát ez igen, ez úgy volt, hogy voltam EB-n, Sevillába, a Firenzébe, a szlovák válogatottal, Perthben világbajnokságon, majd Sydneyben az olimpián, tehát nagyon-nagyon korán bekerültem már a felnőtt válogatottba, sőt már 17 éves koromban voltam felnőtt válogatott.
0: Ekkor már egyébként a vége fele, már Sydney is 2000, tehát már ott a 2000-es éveket írjuk.
1: Igen, és utána jött a lehetőség, hogy először kimentem Olaszországba játszani, aztán Spanyolországba játszani, és közben azért megvolt a kapcsolat, mert minden tornán beszélgettünk Dénessel, a játékosokkal, és már utánpótláskorban felmerült az, hogy mi lenne, ha átjönnék Magyarországra, és itt folytatnám a tanulmányaimat, és felvenni a magyar állampolgárságot. Nem volt annyira komoly, meg én se erőltettem ezt annyira, és
0: mi volt a döntő végül, amiért nem jöttél?
1: Nem indította be ezt úgy senki, tehát hogy én úgy nem éreztem, hogy ezt nekem most így rá kéne feküdjek és mindent eldobni, hogyha a másik oldalon csak addig jutunk el, hogy mi lenne, ha meg de jó lenne, meg gyere le Szentesre, gyere le Szolnokra, gyere le Egerbe, tehát hogy én, hát nem, mert hogy miért. És akkor utána kimentem Olaszországba, azt nem akartam becserélni más, aztán kimentem Spanyolországra, de Spanyolországban már ahogy kimentem 2000-ben, akkor már ott így sejtettem, hogy mert ott beszélgettünk már akkor a Dénessel is, és ott elindult egy folyamat, hogy akkor magyar állampolgárságot fel kéne venni. És ott ez ilyen szépen lassan elindult, ez egy hosszú folyamat volt akkor még, meg állampolgársági vizsgát kellett tenni, tehát ez nem olyan volt, hogy akkor megkapod és kész, és válogatott vagy. Ráadásul a másik rész, hogy és kész és válogatott vagy. Dénes, amikor egyeztettem ezzel kapcsolatban, akkor azt mondta nekem, hogy figyelj Pisti, az, hogy te megkapod a magyar állampolgárságot, az csak egy lehetőség, hogy esetleg kerettag lehess. Tehát az nem jelenti azt, hogy válogatott is lesz.
0: Hiszen ekkor már olimpiai bajnok volt az a válogatott,
1: igen,
0: is.
1: Igen, igen. Tehát abból már jó néhány olimpiai bajnokok voltak, és akkor jött a megkeresés, hogy Honvéd. És akkor jöttem 2002-ben a Honvédba, és azóta vagyok a Honvédnál, és akkor ugye ott volt már a Vári Attilával, Vári Attila, Fodor, Rajmond, Kis Gergő ott volt, Molnár Tamás ott volt, tehát már voltak ott előttem olimpiai bajnokok, és hát én azóta is áhítattan nézek az olimpiai bajnokokra, még most is, nem hogy akkor, és hát nagyon szerettem volna nekik megfelelni, meg a csapatnak megfelelni, ugye a Honvéd már akkor bajnok volt, bajnokok ligáját játszott, bajnokok ligáját döntőt játszott ráadásul, és hát nem volt sehol kisebb kihívás, mint mindent megnyerni. Tehát a Honvéddal a bajnokságot, Magyar Kupát, BL-t, és a válogatottam meg ugye éppen, amin indulsz VB-n vagy olimpián, tehát hogy mindenhol más, nagyon magasan volt a réc, és nagyon más ám egy nagyon-nagyon jó csapatba védeni, vagy egy közepes csapatba védeni. Közepes csapatban sok lövésed van, ott azért van talán több hibázási lehetőséged, mert utána úgy is jönnek még lövések. Tehát, hogy ott könnyebb talán jobban védeni, mert sok lövésből sokat tudsz védeni, és úgy tűnik, hogy sokat védtél. Még egy nagyon jó csapatban, kiélezett mérkőzésen, kiki meccsek alkalmával, kevés lövésnél, ott a 10, nem, ott ki több lövésnél, a 20 lövésből azért egy 12-t ki kell védeni. De ha van 30 lövésed, és 12-t védesz ki, akkor 12-t védtél, csak ugye más az arány, mert sokkal több gólt kapsz. Itt meg szinte mind nagyon fontos lövés, és itt az összeset ki kellett tudni, vagy kellett volna, vagy arra kellett törekedni, hogy kivéd az összeset. Tehát ez ilyen szempontból teljesen más kapust kívánt, mint a szlovák válogatottban egy közepes csapatban.
0: Akkor már klubszinten is Magyarországon, a Honvédban játszottál. Az első világversenyed az a 2003-as világbajnokság.
1: Barcelonai világbajnokság, igen. És ugye a második számú kapus voltam, és ez is egy nagyon nagy feladat volt nekem, hogy én világéletemben első számú kapus voltam mindenhol. Szlovák válogatottban, utánpótlásban, külföldön, a Honvédban, és voltam a bajnokság legjobb kapusa többször, legjobb játékosa többször, az utánpótlás korosztályos versenyeken, EB, VB legjobb kapusa, a torna legjobb kapusa, tehát ezeket a kis egyéni csatákat így megvívtam, és így hozzászoktam ahhoz, hogy én mindenhol első számú kapus vagyok, kivéve a magyar válogatottat. Ott nem volt, nem tudtam az lenni. És ez sokáig bántott is, és nagyon, nagyon nehezen tudtam azt elfogadni, hogy én nem tudok annyit hozzátenni a játékhoz, mint amit én szeretnék. Nem is kellett, mert nyertünk. Tehát, hogy nem is tudtam volna többet hozzátenni, mert ahhoz, ha nyersz, az mit teszel már hozzá, már semmit. Tehát a kapusposzt az meg ilyen, hogy egyik bent van, a másik nincs. Tehát ez nem olyan, hogy van 6 mezőny játékosod, és akkor valahol te is eljátszol, hanem az, hogy ha ő véd, akkor te biztosan nem védesz. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz, és ezt nehezen éltem meg, hogy nem tudtam annyit hozzátenni, mint amennyit szerettem volna én, és úgy éreztem, hogy így, ez annyira nem az én győzelmem, vagy hogy annyit nem tettem hozzá, ezért nem akkora a részemben, ezért nem annyira, nem is én vagyok ez. És ez sokáig bántott, nagyon-nagyon nehezen kezeltem ezt, ezért volt könnyebb a bajnokságban, mert ugye ott meg első számú kapusként mehettem, és ott meg volt az a felelősség, amit én szerettem, meg az, amit hozzá tudtam tenni, akár jól ment, akár nem jól ment, de az az én teljesítményem volt. És ez a válogatottban nem volt meg, és ezzel nagyon sokáig küzdködtem, egészen 2008-ig, amikor ugye Pekingben az olimpia volt, az olimpia, amire ezt így már egy évvel előtte ugyan, mert 2007-ben megkerestem a Dénest, 2007 nyarán megkerestem a Dénest, és akkor már azzal a célra, hogy megköszönjem neki, mert akkor már egy éve nem voltam válogatott, és hogy megköszönjem neki, hogy köszönöm szépen, Dénes, a lehetőséget, hogy bíztál bennem, vagy számítottál rám, de hogy megértem azt is, hogyha jönnek a fiatalok, és így ezt én így elengedném, de ennyivel biztosan tartozom, és szeretem, hogyha van valaminek eleje, annak van vége is, és akkor ezt így zárjuk le. És akkor Dénes erre azt mondta, hogy várja Pistiát, Máriát, nem kell semmit lezárni, egy dolgot kell csinálnod, hogy behívjalak jól védeni. Csak ezt csinált. És akkor behívlak ősszel edzőtáborba.
0: Eljutunk majd Pekingig is, bocsánat, hogy a szabadba vágok, Pista. Gergely István, a budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdakapus, valamint a Nemzeti Sportrádió Sportolók slágerlistáját című műsorának a műsorvezetője, állandó tagja tehát a rádió életének is, állandó szereplője. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, de most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre.
2: Olasz Gergőt lehetett hallani, akit kérdezett, az az 50. születésnapját betöltő Gergely István volt.
3: Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
4: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: George Russell indulhat az érőd a Formula 1-es holland nagy díj sprint futamán, ismét Kijevet támadták az oroszok. Többnyire napos, de szeles idő lesz. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
5: Ma két találkozót rendeznek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Az ötödik forduló rangadóján a Puskás Akadémia a Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perctől az MTK a Nyíregyházával játszik. Ezt a meccset is a Nemzeti Sport Rádióban, valamint az M4 Sporton kísérhetik figyelemmel. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 94-84-re nyerte a Washington Mystics-el otthonában az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában. A magyar válogatott játékos csak nem 20 percet töltött a pályán és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. Leszedésével segítette a csapatát. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll és már biztosította helyét a rájátszásban. George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es holland nagy díj sprint időmérőjén. A brit mögött a címvédő Lando Norris lett a második, míg a harmadik helyet a Ferrari pilótája Charles Leclerc szerezte meg. A holland nagy díj sprint futamát délben, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Viharok és heves esőzések okoznak fennakadást Bajorországban. A kitartó eső miatt árvizek is kialakultak. Közúti balesetek miatt a rendőrségnek több helyről jelentettek útakadályokat. Itthon országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jöhet létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol szükséges, megépül a második vágány is. Víradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. Összesen 20 helyen lehet jelentkezni, általában 14 óráig fogadják a víradókat. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi faluba várják az érteklődőket a nyitott porta napokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse, a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható.
3: Közlekedés.
5: Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es kilométer között. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
5: Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép napot, kedves hallgatók! Folytatódik a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Továbbra is Olasz Gergőt és a szülnapos Gergely Istvánt lehet hallani.
3: Folytatjuk a beszélgetést Gergely Istvánnal, a budapesti Honvéd ügyvezető elnökével, a Sportolók slágerlistája című műsor állandó műsorvezetőjével, valamint kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval. 50. születésnapod alkalmából, nem titok, tartózkodsz itt most a stúdiónkban, Pista. Erről már kérdeztelek az első részben is, sőt, olyannyira jól haladtunk, hogy te már egészen Pekingig mentél volna, én viszont még egy picit visszarántanálak az időben, 2004-ig, amikor Athénban a magyar vízilabda válogatott tagjaként felértél te is a csúcsa, és olimpiai bajnok lettél, így egy nagyon patináns klubhoz csatlakoztál ezzel. Említetted az első részünkben azt, hogy amikor kisgyermek voltál, vagy gyermekkorodban, a szilveszter volt az egyik legfontosabb nap számotokra, mert édesanyád egyébként is a himnuszt úgy hallgatta, hogy elpityeredett rajta nagyon gyakran, de szilveszterkor ez különösen igaz volt. 2004-ben Athénban ott álltatok a dobogó tetején, és megszólalt a magyar himnusz.
4: Én erre gondoltam. Tehát, hogy akkor ezek a, mindig ez a pillanat jut eszembe, hogyha meghallom a magyar himnuszt. Hát nagyon megható pillanat volt összességében, mert láttam itt a nagy 110 kilós mamlaszokat magam körül, és láttam, hogy mindenki elkezd sírni, vagy valahogy nagyon erőködik, hogy nehogy látszódjon, hogy potyognak a könnyei, és hát én is elpityeregtem magam, és ez a kettősség volt bennem, hogy onnan, hogy ott kisgyerekként ott állunk anyu mögött, és nézzük a tévét, és hallgatjuk a himnuszt benne, és anyu sír, hova jutottunk, hogy most ezt a himnuszt nekünk játsszák, és ezekkel a, hát mondhatom, hogy testvéreimmel, mert rengeteget küzdöttünk együtt, és ennyi idő után már ez több, mint a barátság, tehát sokkal több minden van, mert ugye klubban is válogatottban is egy csomó játékosra sikerült együtt játszanom, hogy velük hova jutottunk el, és nem is az aranyérem volt a lényeg, vagy a, hogy mondjam, a győzelem, hogy akkor már nincs több ellenfél, akit le lehetne győzni, hanem volt egy ilyen furcsa, nem is mondanám megelégedésnek, hanem hogy így visszatekintesz, és akkor van időd egy pillanatra visszatekintni, mennyi minden volt ebbe, hogy ideig eljutottál, és hogy és most akkor minket ünnepelnek, hogy nekünk örülnek, mi meg örülünk magunknak, hogy ez így most tényleg ilyen így összeáll a világ, és akkor most mindenki ugyanazt gondolja, és ez milyen jó érzés már, hogy nekünk szól a magyar himnusz, milyen megtisztelő az emberek, nekünk tapsolnak, mi meg ott kapaszkodunk egymásba, hogy ebből a pillanatból kell sok az embereknek szerintem, és ez az, amire vágynak valahol, hogy úgy érezzék át a sikert, hogy annak mindenki örül. És ez természetesen fordítva is érvényes, hogy más is úgy tudjon elérni sikert, hogy mi is ugyanúgy tudjon neki örülni, mint akkor a szurkolók örültek a mi sikerünknek, bár hozzáteszem a csapatsportoknak, és a DNS szokta mondani, az az óriási nagy előnye, hogy oda az ország neve van kiírva. Tehát Magyarország nyert, nem Molnár Tamás, Kásás Tamás, Gergely és nem Fodor Rajmond, Szécsi Zoltán, hanem Magyarország nyert, és mi annak örültünk, hogy Magyarország nyert, és a szurkolók is annak örültek, hogy Magyarország nyert. Tehát, hogy ez egy, és közben szól a magyar himnusz, és akkor közben fejembe van az, hogy gyerekként ott állunk, és most is látom a képet magam előtt, hogy ott állunk a tévé előtt anyuval. Hát ilyen, hogy mondjam, ilyen nem kell több az életbe, mint egy ilyet megélni, és emlékezni arra, hogy honnan, hogyan, hova jutottál el, és úgy mondanád, hogy akkor itt ez akkor neki vége is lehetne, de nem, mert folytatódott tovább a történet.
3: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy sokan mondják, akár olimpiai bajnokok is, egyfajta ürességet éreznek azután, hogy felérnek a csúcsok csúcsára, hiszen onnan már tényleg nem nincsen feljebb. Olimpiai bajnok lettél, megnyerted az ötkarikás játékokat csapattal, és gyakorlatilag teljesítetted azt, amit kitűztél magad előtt, és amiről álmodtál gyermekkorod óta. Hát, hova tudsz innen még tovább menni, mint sportoló?
4: Hát ez, tudod, van az a mondás, hogy amikor felérsz arra a hegyre, amire szeretnél feljutni, akkor meglátod, hogy van mögötte egy sokkal nagyobb, és most már azt is meg kéne mászni. Tehát, hogy aki ezt nem látja, vagy aki egy időn belül ezt nem látja, szerintem az van bajban. De azért ezt másnap már látni szokták a bajnokok, hogy hol az a nagyobb hegy, amire föl kéne mászni. És
3: ti ezt láttátok?
4: Úgy néz ki, hogy igen, mert lett belőle egy harmadik is, tehát, hogy az első után, akik már először följutottak idők, már látták a következőt, akikkel már ugye mi mentünk tovább, és akkor velünk együtt, akik először jöttek velünk Pekingbe, azok előtt meg mi voltunk, akik már láttuk, hogy ott a nagyhegy, és ők utána látták meg. Tehát, hogy mindig van egy újabb kihívás mindenben, ez csak az a kérdés, hogy az ember meg akarja találni ezeket a kihívásokat, vagy nem, de az, hogyha valaki olimpiai bajnokká válik, ez egy csodálatos dolog természetesen, de nagyon most így 50 évesen már nagyon sok mindenhez tudom hasonlítani, és nagyon sok párhuzam van a sport, és a magánélet, a civil, meg minden egyéb működési mechanizmusok között, és az olimpiai bajnoki cím egy olyan szempontból egy fontos dolog, hogy nagyon sok minden körül neki, de ez egy kiváltságos tevékenység, ahol tévében megmérethettetünk, és érmet akasztanak azért a nyakunkból, hogy sokat dolgoztunk valamiért, de számos olyan munka van, amit nem közvetít a tévé, ilyen fontos, vagy még talán fontosabb is, és érmet se kapnak, de ott is valahol meg kell látni, hogy mikor érsz fel a hegy tetejére, és utána meglátni a következő nagy hegyet, vagy a hegycsúcsot, és azt meg akart hódítani. Na ez egy ilyen dolog volt, hogy ezeket meg lehet tanulni, és ezeket mindet át lehet vinni a magánéletbe és a civil életbe, tehát hogy önmagában valaki nem csak egy sportoló, aki olimpiát nyer. Az ugyanúgy egy ember, és hogy azok élettapasztalatok, amiket mi ott megszerzünk az olimpiai ciklusok alatt, vagy egy sportpályafutás alatt, sportolóként, de mi nem ilyen szempontból, én azt hiszem, hogy mi nem sportolók vagyunk, hanem ugyanolyan emberek, mint a többiek, csak a fejlődési útunk, meg a fejlődési sávunk az a sporton belül van, és mi ott fejlődjük meg azokat, amiket mások máshol fejlődnek meg.
3: De azért a második csúcs támadás az már nem volt olyan egyszerű számodra, hiszen, ahogyan azt korábban is említetted, volt a két olimpiai bajnoki címet között egy olyan év, amikor egy teljes naptári éven keresztül nem ugrottál medencébe, mint magyar válogatott.
4: Sőt, hosszabb is, igen. És hát akkor úgy volt, hogy amit már említettem is az első részben, hogy Dénessel leültem megbeszélni, hogy akkor így megköszönjem neki, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy figyelj Pisti, ha úgy fogsz védeni, akkor össze behívlak a keretbe. És hazafelé azon gondolkoztam, amikor kint találkoztam vele Szent, vagy Lányfalun, és hazafelé azon gondolkoztam, hogy végül is miért ne tudnám megcsinálni, hiszen ezt csinálom, tehát edzek, vízilabdázó, kapus vagyok, jó csapatban vagyok, és akkor úgy döntöttem, hogy bár eddig is sok mindent tettem azért, hogy a lehető legjobb legyek, magam szempontjából, tehát a lehető legjobb Gergely István legyen az a kapus, aki a kapuba áll, hogy ezt próbáljuk meg megfejelni egy picit többel. És akkor elmentem agykontroll tanfolyamra, rengeteg olyan anyagot olvastam, hallgattam, ami mondjuk az, hogy önfejlesztő, de inkább a sport irányába mutatott. Úgy ettem, úgy táplálk, úgy ittam, úgy pihentem, mindent kizártam az életemből, csak a vízilabda maradt, beállítottam a telefonomat már 2007-ben, hogy 2008-án olimpia kezdődik. Tehát minden reggel így keltem edzésre, minden délután így keltem, amikor volt délután a pihenő edzésre. Ha hideg volt, ha meleg, ha fájt valami, ha beteg voltam, ha eltörött valami, mindig így indultam, hogy ezt vett figyelembe, hogy ez a cél. És tényleg nem lebegett semmi más a szem előtt, csak ezt próbáltam nagyon pozitívan gondolkozni, nagyon sokat gondoltam arra, és vizualizáltam azt, hogy olimpiai bajnokok leszünk 2008-ban. Még nem egész biztos lettem abban még olimpia előtt bőven, hogy mi meg fogjuk nyerni az olimpiát. És az egyik legfontosabb feladatom az volt, hogy én ebből az első kapus pozícióból vissza tudjak lépni a másodikba, és ezt elfogadjam ugyanúgy, mintha a legfontosabb tagja lennék a csapatnak. És ezt megtöltöttem a saját magam kis tartalmával, ezt a pozíciót, hogy neked lesz feladatod Pekingbe, azt az egy feladatot old meg, amikor bemész a vízbe, akkor védjék ki mindent, mert akkor segíteni kell a csapat.
3: És volt is feladatod.
4: Igen, de ezt én előre nem tudhattam, de így készültem, hogy figyelj, nem lesz sok dobásod, második számú kapusnak ez a sorsa. Ki kell szolgálnod a csapatot, amikor ők lőni akarnak, mész, amikor az első számú kapus akar, hogy bemenjél helyette, akkor mész edzésen is. Ez a feladatod nem egy könnyű, nem egy hálátlan feladat, hogy második számú kapusnak lenni. De ha ez a feladat, és ezt kell megoldani, akkor ne akarjál te más feladatot megoldani. Tehát ne akarta megoldani az első számú kapus feladatát, te old meg ezt, hogy majd kaphass egy új feladatot, de még ezt nem oldod meg, úgy csak kapsz újat a sorstól. És akkor én megtöltöttem magamnak ezt a második számú kapus feladatot, hogy amikor bekerülsz azokon a mérkőzéseken, jó kevédeni, ha sorsdöntő pillanat jön, akkor menteni kell a csapat seggét, és úgy kell védeni, hogy megnyerjük a mérkőzést. És ugye a második Montenegró meccsen, az elődöntőn, a második negyed közepén 6-3-ra ment a montenegrói válogatott. Szerintem a magyar csapatból csak én tudtam, hogy nyerni fogunk, mármint, hogy szándékosan mondom ilyen erősen, hogy tudtam, mert nem sejtettem, én nem akartam nyerni, nem tudtam, hogy nyerni fogunk, meg a montenegróiak gondolták, hogy ők most már ezt megnyerik. Tehát, hogy voltak nagyon sokan az egyik oldalon, a másik oldalon meg volt egy, aki úgy gondolta, hogy ezt most meg fogjuk nyerni a meccset. És a második negyed közepén, amikor szólt a DNS, hogy Pisti, menj be, és beugrottam, 1000%-osan biztos volt, hogy megnyerjük a mérkőzést. És valóban jól ment a védés, nagyon sokat védtem, olyan, mint hogyha mindenki hozzám akarta volna dobni a labdát, büntetőt védtem, blablabla, bla, bla, minden. Tehát azt hiszem, hogy 6-3 volt, és 10-11-9 lett a vége a mérkőzésnek, tehát 3 gólt kaptam 2,5 negyed alatt. És a csodálatos érzés nem az volt, hogy én hogy védtem saját magam szempontjából, hogy fú, akkor megcsináltad, és erre készült, és bejött, és akkor tényleg, ha így működik a világ, akkor igazából megvannak azok az alapvetések, amiket be kell tartani, és akkor nagy ingadozás nélkül szépen leélti valaki az életet. Nem ez volt a jó, vagy nem ez volt a legjobb, hanem az volt a legjobb, hogy megéreztem azt, hogy a többiekre átmegy ez az energia, ahogy elindulnak, hogy elindul a Peti, a Kása, a Csúvi, a Papesz, ahogy fölbátorodnak, hogy már másképp lőnek, másképp néznek egymásra, másképp védekeznek, másképp blokkolnak, bátrabban passznak. Tehát, hogy ez csak olyan, mint hogyha tudod, ilyen fogtál van egy nagy kurblit, és elkezdesz tekerni nagy dízelmatot, ami csak pöfögött össze-vissza, rendszertelenül jártak engerek, és elkezdett tekerni, tekered, és beindítod, és csak bufi beindul, hallott, hogy sípol, vagy fütyül a turbója, és megy, és már csak utazol vele. És hogy az az elindítás, és az a 2,5 negyed, ha csak az van a vízilabdában nekem, már azért megérte van a vízilabdázom. Tehát nem kell érem, nem kell döntő, semmi nem kell. Az a 2,5 negyed, az az érzés, amit ott megéltem a vízben ezekkel a srácokkal, nem kell több. Tehát, hogy ez már önmagában egy életre is elég, amit érzelmileg ott így mi átéltünk. És az volt a csoda az egészben, amire talán mindig is készültem, hogy nekem akkor ezt kell megcsinálni, és sikerült. Úgyhogy nekem ez volt ha nem is a legjobb mérkőzésem, de a legemlékezetesebb, az biztos.
3: A 2008-as pekingi olimpia után már kétszeres olimpiai bajnoknak mondhattad magad. Játékosként nem szerepeltél több olimpián, a magyar csapattagjaként viszont szerepeltél még olimpián.
4: Hát igen, érdekes volt, mert ugye ez volt az utolsó olimpia, amin ott voltam. Azt mondtam, hogy természetesen elégedett vagyok a sportolói pályafutásommal is, de összességében nem csak az érmek miatt, hanem amiatt, ahova keveredtem. Tehát a Honvédba, a válogatottba, azokra az eseményekre, azokra a megméretetésekre, amiket ezekkel a srácokkal le tudtunk játszani, az egy csoda. Tehát, hogy ennél nem lehet jobbat kívánni, és nem is kívánnék magamnak, ha a következő élete erről szólna, azzal is maximálisan elégedett lennék, természetesen. De utána jött a lehetőség, hogy Benedek Tibi felkért, hogy a férfi felnőtt válogatottat irányítsuk ketten, természetesen úgy, hogy a szövetség kapitánya, meg a csapatmenedzser és a kapusedző. És hát azért gondolom már bele, hogy a Benedek Tibor együtt dolgozni érte. Tehát együtt játszol vele klubba, a válogatottba, a csapatkapitány, úgy nézel rá, hogy amikor ő beszél, akkor csendben vagy, tehát nincs belebeszélés semmibe, amit ő mond, az úgy van, nincs kérdőjel, azt fogjuk csinálni, úgy fogjuk csinálni, és csak így bólogatsz, hanem úgy érzelmileg ott vagy, és tudod, hogy ez persze, ez természetesen 100%-osan kell csinálni ezt az egészet. És akkor ő felkér, hogy hát mi lenne, hogyha együtt dolgoznánk ezen az úgynevezett magyar férfi felnőtt válogatott projekten. És megbeszéltük, hogy mi lenne a feladat, és így mondom, te úristen, megint olyan dolgot fogok csinálni, ami világon a legjobb dolog. Eddig a legjobb dolog volt kapusnak lenni, a Honvédban, a válogatottban, most meg a világ legjobb dolga, hogy a Tibi mellett dolgozhatok. És te nagyon intenzív kapcsolatot értünk. 3,5 évig tudtam ott maradni a Tibivel, egészen Rio olimpiáig, majd utána Tibi bejelentette, hogy ő ezt így már nem folytatja, hogy szeretne visszamenni az utánpótláshoz, nekem meg már ráindult a Honvéd felé az életem, tehát, hogy kvázi organikusan, ahogy találkoztunk, úgy szét is váltunk, és mindenki ment a saját maga irányába. De hát fantasztikus 3,5 év volt, rengeteget tanultam a Tibitől, rengeteget tanultam a játékosoktól, és ami nagyon fontos volt akkor, hogy ugye azért Nagy Viktor az én kapus pályafutásomban egy fontos szerepet játszik, Szécsi Zoli is, mert hogy ugye mi nagyon sokat voltunk párban, és egymás segítve játszottunk, a Viktorra is voltam válogatott, de azon az ominózus pekingi kerethirdetésen én a Viktor helyére kerültem be az EB után az olimpiára utazó csapatba, és nekem akkor nagyon rosszul esett az, hogy Viktor kiesett, mert teljesen összetört. És valahogy úgy megfogadtam magamba, hogy hát nem mondhatom neki azt, hogy figyelj Viktor, hát így akkor most inkább mégis menjétel, mert sajnálok. De nagyon szerette volna nála ezt kompenzálni, vagy visszaadni neki, vagy valahogy ezt így nála elsimítani, mert nem is tudom, nem kellett volna lelkiismeret fordulásom legyen, de volt. És 2013-ban, az első közös tornánkon, ugye a világbajnokság Barcelonában, 2003-ban nyertünk mi, 2013-ban, de 10 év múlva voltunk ott, és megnyertük a világbajnokságot. Nagyon-nagyon jó játszott a csapat, ugye Viktorra dolgoztam a válogatottban, Viktor fantasztikusan védett. Tehát szerintem abban az évben, ha jól emlékszem, büntetőben nem is kapott gólt. Egyet sem. Tehát nem tudtak büntetőbe gólt lőni neki. És ő lett a torna legjobb kapusa. És ez nekem olyan elégtétel volt. Én úgy örültem ennek. Én akkora kő esett le a szívemről és a lelkemről, hogy ezt így a sors megadhatta neki, amit magyar kapusoknak nem adott még meg eddig nagyon, hogy a világ legjobb kapus. Tehát a világban a sem kérdetnek a világ legjobb kapusának. És még világbajnokságot is nyersz, mert ez fantasztikus érzés volt, és ez volt az egyik nagyon fontos dolog azon a világ 2013-asban, aztán a világbajnokságon. A másik pedig az, hogy akkor örültem elsőnek igazán, és talán jobban is az ő sikerüknek, mint én valaha az én bármelyik sikeremnek. És olyan jó érzés volt azt látni, hogy te hátulról segítetted őket, és ők elérik azt, amit ők szeretnének elni, és ebben valahol egy picit te is benne vagy. És így akkor rájöttem, hogy ez egy teljesen más világ, hogy te más sikereinek örülsz, amiben te is részes vagy, de hát nem is látszott, a kutya nem tudja, hogy ott vagy, de hogy milyen jó érzés, hogy te tudod, hogy ott voltál, és ők is tudják, hogy ott voltál, és bár semmi közöd ilyen szempontból a nyilvánosság előtt nincs hozzá, de hogy milyen jó érzés meg őket segíteni ilyen embereket, hogy ahhoz, hogy ők ilyen boldogok legyenek. És ott kezdett kialakulni bennem ez, és hogyha ez ilyen jó, akkor csináljuk tovább, akkor haladjunk szépen ezen az úton tovább, és akkor segítsünk még többet, még több embert ezen a téren.
3: Említetted, hogy milyen szoros kapcsolatot ápoltál Benedek Tiborral, és sajnos már nem lehet velünk, de említetted már korábban, mikor beszélgettünk, hogy veled mégis ott van valahogyan.
4: Tibi mindig itt van velem. Hát azért azt nem mondom, hogy 50 éves korára az ember már mindent meg tud oldani magától, mert ez sose lesz így. Vagy azt mondom, hogy egyre kevésbé lesz így. Tehát az elején kevéssé van így, aztán úgy tűnik, hogy meg tud oldani, de azért akkor is kell segítség, és aztán viccesen fogom az a vége felé, már megint egyre kevésbé tud egyedül megoldani azt, amit szeretné. De Tibor mindig itt van velem. Hogyha nehéz kérdések előtt állok, vagy nehéz döntések előtt állok, akkor rendszeresen föl szoktam magamnak tenni azt a kérdést magamba, hogy mit tenne most Tibi? De mit gondolna erről a helyzetről? Hogy hogy állna ebbe bele? Mit reagálna? És próbálom ezt így lejátszani magamba, és ennek megfelelően döntök, vagy teszek. És ez egy ilyen, mondanám, hogy menekülő út, de nem menekülő út, mert hiszem őre még most is felnézek, akárhol is van, és biztos vagyok benne, hogy azokat, amiket ő döntött, vagy amit ő dönt, és úgy segít nekem, vagy én döntök vele, és úgy segít nekem a döntésbe, vagy segítünk nekem a döntésbe, azok helyesek, és azok jó irányba mutatnak, mert én ezt tapasztaltam meg, hogy ő amiket döntött, amiket mondott, amiket tett, azok általában jók voltak, és nem mindig volt a könnyebbik irány, sőt, inkább azt mondom, mindig a nehezebbik irány volt, és a küzdelmesebbik, de valahogy mindig az volt az ízes, az az amatos, az igazi, az a sűrű, amit meg tudsz fogni, amit meg tudsz élni, amiben igazán benne tudsz élni, amiben igazán tudsz azonosulni, hogy ami bele kell tenni magad, és amiben ott tudsz élni, és amit meg tudsz élni, tehát nem ilyen sítsúty és kész vagyunk, hanem hogy az nem kell, figyelj, gyereket csinálják úgy, ahogy melós, tehát izzadjunk meg bele, az se baj, ha megsérülünk, de fogjuk meg és csináljuk meg rendesen akkor. Tehát, hogy ez. És ezt sokáig nem tudtam, hogy mi ez, hogy ez egy ilyen fajta, hogy akkor is megmutatom, hogy én munkával leszek ugyanott, mint ahol ő kevesebb munkával. És én szerintem ez nem egy ilyen dacos dolog, hanem ez inkább az, hogy ugyanúgy megy az idő, neki is, meg nekem is. De azt az időt én intenzívenben élem meg akkor, hogyha abban benne vagyok, és minél jobban, minél nehezebb, annál jobban belefeledkezek, és annál jobban megélem azt a helyzetet. Tehát, hogy nincs időm kitekingetni. Tehát az, amikor valamire nagyon-nagyon fókuszálsz, és repül az idő. Ugyanúgy megy az idő, persze, de hogy repül, és mert akkor benne vagy abban, amit csinálsz, és akkor vagy flow-ba. Hiszen ezt az emberek nagyon-nagyon élvezik, én is nagyon szeretem, amikor flow-ba vagyok, és a nehéz munka, az izzadós, a küzdelmes, az a flow. Tehát akkor ott vagy pontosan, ahol vagy, és azt csinálod, amit csinálsz, és 100%-ból tudsz arra azonosítani. Na, ezért választottam mindig a nehezebb utat.
3: Továbbra is Gergely Istvánnal, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökével, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, valamint a Nemzeti Sportrádió Sportolók Slágerlistája című műsorának műsorvezetőjével beszélgetünk, és akkor elérkeztünk úgy nagyjából a napjainkig, valamint az elmúlt néhány évhez, amely már főként a Honvéddal telt számodra, de aztán most már bő két éve adódott egy lehetőség, mint műsorvezető is. Előbb akkor beszéljünk egy kicsit a Honvédról, hogyan telnek a mindennapjaid mostanában, és hogyan teltek az elmúlt években mondjuk.
4: Hát jövő januárban ezt, hogy már 10 éve vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy ügyvezető elnöke lehetek a Budapesti Honvédnak, és hát megint csak azt érzem, hogy a világ legszerencsésebb embere vagyok, hogy itt lehetek egy ilyen csodálatos klubot, segíthetek, itt dolgozhatok nap, mint nap, és hát fantasztikus kollégákkal, sportból jövő, eredményes, akár olimpiai bajnok, ezüstérmes, EBVB, aranyérmes, érmes sportolók vezetik a szakosztályainkat, a szakmai igazgatónkat, tehát minden a sport körül forog, és van egy óriási tisztelet és egy összetartó erő a klubban, van egy olyan irány és olyan energia, aminek igazán feltöltő ereje van minden nap, amikor bemegyek, és ha én nem is nevezem ezt munkának, inkább hivatásnak, és egy olyan közösségnek, hogyha nem mész be, akkor hiányzik. Tehát amikor nem vagy ott, akkor lelkiismert furdalásod van, hogy basszus, nem mentem be, mert éppen valami más dolgod van. De hogy ez ilyen nagyon szépen organikusan alakult ki a sportpályafutásom után, hogy amit a sportban sikerült összeszednem, nevezzük úgy, hogy tudásnak, vagy tapasztalatnak, azt itt megadhatom, és tovább is fejleszthetem, mert ugye sportvezetőként már nem sportolónak kell lenni, hanem teljesen máshonnan kell nézni, akár a saját sportágat, a vízilabdát is, meg természetesen a másik 25-öt, aki van nálunk, és ott rengeteg feladat van az üzemeltetéstől, a takarításon, a fejlesztésig, a pénzügy, a jog, a marketing kommunikáció, tehát a sportszakma, tehát rengeteg dolog van mellette, és mindig valami új történik, mindig valami újat tudok tanulni, minden nap szinte a rendszeren belül, és ez egy óriási kihívás ennek megfelelni. Tehát itt nem lehet elkényelmesedni. Itt olyan, mintha mindig gólhelyzetben lenne az ellenfél, és mindig meg kell oldani valahogy ezt a helyzetet. Nagyon sokat lehet stratégiát alkotni, taktikázni, és hát iszonyatosan széles spektrumon mozgunk a szabadidőtől, az utánpótlásig, a versenysporttól, egészen az idősek sportjáig, tehát mindent le tudunk fedni, és bővítjük, figyeljük a környezetünket. Tehát ez egy ilyen folyamatos fejlődés lényegében napi szinten. Úgyhogy én borzasztóan hálás vagyok a sorsnak, hogy ez megadatott. Egyrészt, hogy itt maradhattam a Honvédnál, és ezt végezhetem, valamint, hogy ilyen kollégákkal vihetjük az egyesületet, és hát az eredményességről meg csak annyit, hogy most már jó néhány éve mi vagyunk, ha nem a legeredményesebb egyesület olimpiai pontszámok tekintetében évről évre, de mindig ott vagyunk a dobogon, többnyire első-második helyen.
3: Milyen a mikrofon másik végén, hiszen a Nemzeti Sportrádióhoz visszacsatlakozva a Sportolók Slágerlistája című műsornak állandó műsorvezetője vagy. Hát azt hiszem, hogy magyar sport jeles képviselőivel beszélgethettél már, túl vagy 50 adáson is ebben a műsorban. Milyen neked kérdezni és nem válaszolni?
4: Amikor ez így felmerült, ez a lehetőség, akkor így nagyon-nagyon meglepődtem, hogy miért pont én. Mert ugye nem tartottam erre magamat alkalmasnak, mert szerintem egy riporternek. Alapvetően úgy gondolkozok, hogy, hogy azt kell csinálni, amihez valamit legalább egy kicsit értesz, aztán megtanulod. Na most én azt gondoltam, hogy ez egyáltalán nem értek, viszont ez volt benne a jó, mert szeretek olyan dolgokat csinálni, olyan dolgokat kezdeni, amihez nem értek, tehát szeretek nagyon-nagyon új dolgokat tanulni. És hát 50-hez így, vagy már 50 évesen azért ez a beszélgetés és a kicsit mélyebb beszélgetések most már sokkal testhez állóbbak nekem, mint a felületesség, és ez a műsor pedig lehetőséget ad arra, hogy olyan emberekkel is beszélgethessek, mélyebben akár, arról a témáról, amit imádok, az a sport, bármelyik ága is legyen, vagy szakága is legyen az, hogy egyrészt van, akit nem is ismertem, tehát akkor találkoztunk először, vagy csak tudtam, hogy ők ide soha életben nem tudtunk beszélgetni, vagy csak feltesen beszélgettünk, vagy olyanokkal is akár, akikkel együtt játszottam, például Kásás Tamás, aki teljesen másképp beszélt itt velem, mint amúgy a civil életben most már néhány évtizede tesszük. Egy teljesen új Gergely Istvánt ismertem meg, megmondom őszintén, és nagyon-nagyon sokat kaptam ezektől a beszélgetésektől, és hát úgy érzem, hogy itt testhez álló ez a beszélgetés, hogy én irányíthatom ezt a fajta, hogy mondjam, információcserét, és megpróbálni, és ez a nagy játék, mert hogy úgy kell beszélgetni velük, hogy elmondják azt, amit egyrészt te tudsz róluk, hogy milyen értéket képviselnek, és ezt valahogy kimondasd velük a megfelelő ritmusba, ütembe, kontextusba, vagy hogyha nem ismered őket, akkor viszont meg kell őket úgy nyitni, hogy megbízzanak benned, hogy elkezdjenek hozzád őszintén beszélni. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy versenyt látom benne, de egy kihívást látok benne, és ebben óriási fejlődési lehetőség van még, és szerintem nagyon-nagyon érdekes ez, vagy értékes ez a fajta személyes kontaktus. Ugye alapvetően mindenki már telefonon vagy online térben kommunikál a másikkal. Ez is egy fontos dolog, mert hogy meggyorsítja az információcseréket, meg sokkal hatékonyabbat tesz folyamatokat, de megint azt mondom, hogy úgy tudod igazán megtölteni az időt, hogyha izzadós a munka, és abban benne vagy. És ezek a beszélgetések, amikor itt vagyok nálatok, ez mindig melós. Tehát, hogy erre készülni kell, itt gondolkozni kell, itt azért te is szeretnéd, hogyha ő is azt gondolná rólad, hogy felkészült vagy, komolyan kérdezed, odafigyelsz rá. Ez mind olyan, amúgy alapvetően szerintem teljesen természetes energiákat meg dolgokat kíván meg, amit amúgy meg kéne, hogy adja mindenki a másiknak, hogyha vele beszélget, de úgy lassan kezdünk ettől elszokni a hétköznapi életbe, hogy felületesen kommunikálunk, nem nézzünk a másik szemébe, nem gondoljuk át azt, amit ő mondott, és annak megfelelően kérdezünk, vagy reagálunk rá. Lehet, hogy nem is érdekel, vagy nem is figyeljük őket, és nem csatlakozunk ilyen szempontból. Itt pedig van egy olyan interakció, és van egy olyan csatlakozás, ami óriási érték szerintem ebben a mai világban, meg inkább egyre jobban. Tehát, hogy le tudsz ülni, időt tudsz rá szállni, és ezt még nem is mondom, hogy időt tudsz rá szállni, hogy valakivel beszélgess. És ez is mennyire fontos dolog, hogy időt adsz arra neki, hogy ő a te életednek a része arra egy, másfél, három órára, akár mennyit is szoktunk itt beszélgetni, és hogy milyen dolgokat tudsz meg tőlük, amit nem olvasod sehol, és ha elolvasod, akkor sincs olyan érzelmi töltete, mint amikor ő mondja el, hogy hát én csak köszönni tudom ezt a lehetőséget eddig is, amit kaptam ebben a műsorban, meg az összes vendégünknek, akik itt voltak, de hát Gergőnek te is a részese, hogy hiszen te szerkeszted a műsort, úgyhogy ez egy ilyen közös projektünk, amit szerintem ügyesen dédelgettünk eddig, és hát bízom benne, hogy lesz a jövőben is erre lehetőséges lesz folytatása, és hát további hasznos beszélgetéseket tudunk majd prezentálni azoknak, akik ezt eddig is hallgatták.
3: Ahogyan mondtad, az idő az egyik legfontosabb, amit adhat egy ember. Hát nekünk az időnk az most sajnos elfogyott, de nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, Pista, és hogy ebből a szemszögből is megismerhettek téged a hallgatók, hiszen azért általában kérdezőként nem rád helyeződik a hangsúly, így viszont, hogy te válaszolhattál, és egy ilyen jeles alkalom adtán, hogy ma ünnepelheted 50. születésnapodat, Isten értesen még egyszer nagyon sokáig, így kifejezetten örülünk, hogy a vendégünk voltál. Gergely Istvánt, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökét, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót, valamint a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjét hallhatták. Nem is tudok mást kívánni neked, Pista, csak sikerekben, boldogságban, és ami a legfontosabb, egészségben, gazdag minél több évet, így akár velünk itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül, akár bárhova sodorjon téged az élet, és még egyszer hálásan köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
2: Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában Gergely István mesélt karrierjéről, hiszen augusztus 20-án ünnepelte 50. születésnapját, őt lehetett hallani.
0: Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Egyetlen közvetítésről sem érdemes lemaradni, hiszen igazi sportesemény dömping várja a hallgatókat a Nemzeti Sportrádióban. A labdarúgó NB1-ben előbb a Vasas fogadja a Puskás Akadémiát 15 óra 30 perctől, majd 17 óra 30 perctől az MTK és a Nyíregyháza összecsapásával folytatódik a bajnoki izgalom. A foci mérkőzések mellett a röplabdázás szerelmesei is megtalálják a számításukat. 18 órától ugyanis a női válogatottunk lép pályára a lengyelek elleni felkészülési mérkőzésen. Izgalmas összecsapások, gólok és pontok várhatók egész délután. Kövesse a sporteseményeket élőben, a legfrissebb beszámolókért és a helyszíni hangulatért. Hallgassa a Nemzeti Sportrádiót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép napot, kedves hallgatók! Ez a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. Kriszt Sarolta a stúdióban, egy interjú részletet lehet vele hallani, a hazafutás vendége volt, a műsorvezető pedig Német Kornél.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Kriszt Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
4: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
3: Az U20-assal a helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
4: Nem igaz az U20-as, U23-as.
3: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kiavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
4: Hát ez egy nehéz kérdés, valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert, nálunk két szezon van, két felkészülés, úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-as szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
3: És nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott-e erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniális, hogy jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
4: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
3: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem illik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
4: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
3: szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első bál.
4: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a karasztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
3: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
4: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett ő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
3: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
4: Igen.
3: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szóval, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyre, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
4: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
3: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
4: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny, és az összes edzés is igazából, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
3: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
4: És bármelyik lehet,
3: mindegy,
4: de nehezek
3: súlyos,
4: voltak.
3: Súlyos kövek. Ha már ezt említed, egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
4: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
3: Szóval ez időben mit akar? 3 óra? 4 óra?
4: Van, hogy elhúzódik 3-3.5-re, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
3: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
4: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
3: Nem, de én azt kérdezem, hogy lehetne, bocsánat, akkor hagyd tűnjek.
4: Lehetne, ha lenne. Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbát, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szerettek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
3: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
4: Hát lehet, igen. Igen.
3: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába is, hogy egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezettem választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
4: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szem.
3: Szempont az egyébként? Már milyen szinten? Nem lehet szempont,
4: nem,
3: ugye?
4: Nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
3: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szólva, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban vagy, akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
4: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
3: Valahol ott, igen.
4: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
3: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Krisz Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsán Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezés szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az, én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebbe az esetben meg akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
4: Nálunk azért bármi előfordulhat. Nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
3: Hú, ez de nehéz lehet.
4: Hát igen, nehéz. Szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
3: Mondja
4: ember.
3: Mondja ezt a 19 esztendős, rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
4: Jó, igen, nagyjából az az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanította.
3: Na, hát ez mindenképpen előre
4: igen, de
3: mutat.
4: Hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
3: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
4: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hétpróbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy
3: ennyire.
4: Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hétpróbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
3: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártam?
4: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
3: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
4: Hát,
3: ilyenkor megint gondolom jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
4: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szívtam magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
3: Ez időben mit írunk?
4: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után, mert... jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától, vacsorázni is kell, hogyha úgy van.
3: A szurkolópár az igaz a kálmát, aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
4: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
3: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
4: egy volt? Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
3: Vettem egy nagy levegőt, ezt így végig hallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
4: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már elengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez maradt, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
3: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni? Mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
4: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, hogyha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
3: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
4: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó, oké.
3: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó. Mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarok se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
4: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego azért a sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
3: Ez is de jó hozzáállás.
4: Szóval mindig, hát érdekesen meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
3: ez
4: is
3: tudom. Ez akkor valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
4: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam, mert igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
3: Követendő. És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, hogy a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
4: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot ideileg jobban se.
3: Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarol, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ez a hallgató közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
4: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
3: Imádom ezt a hozzáállást, nagyon dicsérem, és nem rossz, de jó még.
4: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembefújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
3: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
4: Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
3: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
4: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
3: Na! Nem
4: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-em is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
3: Nem. Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
4: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
3: De aztán minden jó, ha a vége jó, vagy nem?
4: Van.
3: Ugye ott a lengyelre kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgyhogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbadhoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
4: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért. nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
3: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, ugye ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Széni a 2015-ös U23-as csúcs. Ugye én itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
4: Hát végül is igen, néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
3: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
4: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
3: Körmendi Katalinról van szó, igen. Nevezzük meg, igen.
4: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
3: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
4: Igen.
3: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
4: Mi lehet, hogy van, akinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá, nem csak az édesanyukának.
3: Igen, édesapukád is, tesó, mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor, mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja, Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült ez az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
4: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. most elég úgy néz ki, hogy, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
3: Igen, meg tudom erősíteni.
4: Ez,
3: igen.
4: Így marad.
3: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki hatodik helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki hatodik helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB-ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már is, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
4: Igyekeztem.
3: Örülünk neki, örülünk, de majd visszaépítik azokat a tapukat, meg az ajtókereteket, aki akarja.
4: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
3: Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom.
4: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027 szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog. És próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok. Tehát
3: ezt
4: igazából
3: nem kell így gondolnom, ez egy ténykérdés.
4: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
3: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
4: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
3: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
4: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
3: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
4: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
3: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
4: Tetszik, igen, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
3: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
4: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
3: Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
4: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
3: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, üsse kavics, ha már jegyzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
4: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de egyébként...
3: Vakon vagyok?
4: Nem.
3: Na, meg jó van, megnyugodtam.
4: Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
3: Hát mondjuk igen, a hét próbálnám, van akinek az 1-6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen. Most viccet félretéve.
4: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
3: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt egy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
4: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat választani, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
3: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
4: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantárgyra, ami felmentést ad az óra látogatások alól.
3: Mondjuk így jó esetben. Mondjuk 6. helyen, igen.
4: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Meg nem is kell, hogy érdekelje.
3: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki, hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
4: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
3: A foci évében akkor nagyon szép volt, igen.
4: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
3: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
4: A legtöbb sportágban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
3: De mondjuk egy Fradi Győrnői kézirangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
4: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
3: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki 6. helyezéshez, a 7 próbában az Európa-bajnoki 6. helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a 7 próba 6. helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
4: Az is lehet, de 6. maradjunk a 8-10-nél.
3: Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedbe ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van. Aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
2: Kedves hallgatók, Krisz Sarolta volt a hazafutás vendége a héten. A riporter, aki kérdezte az atlétánkat, pedig nem más, mint Németh Kornél volt.
1: Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.

0: Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sport délelőttbe. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Szalai Kristóf, az adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalán. Most pedig következik a Sporthely Nyágúj Gergellyel. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
0: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: Óriási csaták.
4: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában Nyíregyházára látogatunk, méghozzá a Városi Sportcentrumba, a Continental Arénába. Házigazdánk Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Sportcentrum sportigazgatója, illetve az arénát működtető Élsport Kft. Ügyvezetője. Ez itt a Sporthely, Nyíregyházán vagyunk, mai célállomásunk a Continental Arena, több élvonalbeli és élvonalhoz közeli csapat sportának a házigazdája, és ha egy picit körülnézünk, magáról a csarnokról is fogunk majd beszélgetni, viszont ugye azt tudjuk, hogy maga a csarnok az egy városi tulajdon, és itt üzemeltitek ezt a KFT-t, ami megint csak egy városi üzemeltetésű, és a város csapatainak, élcsapatainak sportjáit felelt, de akkor mit csinál egy ilyen ügyvezető igazgató, mint te?
1: Hát nagyon sok mindent, elég komplex a feladat, valóban jól fogalmaztál, ugye a Nyíregyházi Sportcentrum üzemelteti a Continental Arenát, ami valóban egy nyíregyházi városi tulajdonú létesítmény. Nyilván ez egy nagyon nagy szervezet, a Nyíregyházi Sportcentrum. Többek közt ugye kiemelt vidéki sportegyesület is vagyunk, ráadásul első kategóriás. Ennek rengeteg előnye van, de rengeteg mindennek meg is kell felelnünk. Ugye 15 szakosztályon működik a Nyíregyházi Sportcentrum, aminek sportigazgatója vagyok. Ugye az ömében a sportcentrum, vagy szinte azt mondom, kiváltkép utánpótlás sporttal, utánpótlás neveléssel foglalkozik, ez a fő profilja. De a labdajátékokon kívül egyéni sportágak is szerepelnek a palettánkon, tehát a kosárlabda, kézilabda, futsal, röplabda, atlétika, úszás, tájfutás, most a boxakosztályunk, és nem szeretném az összes 15-öt felsorolni, de hál' Istennek vannak olimpikonjaink is. Minden olimpián eddig szerepelt, paralimpián és olimpián is nyíregyházi sportoló, akár Hellebrand Mátéra gondolok, vagy Tarjány Istvánra gondolok, vagy most a boxakosztálynak az integrálásával a Petrimár testvérekre, a Kovácsicsire. Tehát elég széles a paletta, de még egyszer mondom, a Nyíregyházi Sportcentrum, mint utánpótlás nevelő egyesület tevékenykedik. És hát ehhez kapcsolódik, én azt gondolom, hogy nagyon jó konstrukcióval az Élsport Kft., ami jelenleg három sportág, két első osztályú és egy más osztályú csapatát üzemelteti. Ugye a női röplabda, a Fátum Nyíregyháza már évek óta a mezőny elején van, és többszörös bajnok kupagyőztes, most is nemzetközi porondon képviseli Magyarországot. Van egy új sikersztorink, azt gondolom, a futsal csapatunk, az A-Studio Futsal Nyíregyháza, ami tulajdonképpen 5 éve működik, ebben az 5 évben már két első osztályú bajnoki bronzérmet szerzett, illetve van a Hüvnyel Nyíregyháza Blue Sharks, ami gyakorlatilag az első és másodosztály közt állandó liftező egyesület. Egy nagy sikert értünk el, amikor több év után följutottunk újra A csoportba, 2 évet töltöttünk ott, most újra másodosztályból próbálunk visszajutni, úgyhogy próbáltam most 2 percbe összefoglalni, hogy mit csinál egy ügyvezető, de talán erre hús sem lenne elég.
0: És egyébként ugye arról beszéltünk, hogy 15 szakág, illetve 15 sportág képviselteti magát nálatok. Jelenleg itt a háttérben, illetve alattunk, hiszen ugye fentülünk egy páholyban edzenek a röpis lányok. Tényleg maga a létesítmény impozáns, végig a piros-kék szín, ugye a Nyíregyháza színében pompáznak a székek, és említett, hogy ez egy nagyon nagy cég, hiszen azért mégiscsak a 120 ezer fős Nyíregyháza, Magyarország 7. legnagyobb városa, azért ezt igényli, és tényleg jó azt látni, hogy elsősorban az utánpótlásra koncentráltok. Tényleg a cél változatlan mindig is az kell, hogy legyen, hogy minél több egészséges fiatalt, és hát a tömegbázisból élsportlókat neveljetek.
1: Nagyon pontosan fogalmaztál, és az élsportnak valóban nem csak az a célja, hogy a városlakókat megörvendeztessük egy-egy nemzetközi meccsel, lássanak látványos blokkokat, zsákolásokat, gólokat, ez is nagyon fontos. Viszont arra fölhívnám a figyelmet, és szeretném kiemelni, hogy a sportcentrum és az élsport kapcsolata nem csak egy papíron lévő kapcsolat, hiszen jelen pillanatban is a röplabda csapatból 5, a futsal csapatból 4, illetve a kosárlabda csapatból 5 olyan játékos van, és nem csak beírva a jegyzőkönyvbe, hanem valóban ott szereplő, akár magyar válogatott játékos is már, vagy utánpótlás, vagy felnőtt szinten, aki az élcsapatba jutott, a Nyíregyházi Sportcentrumból jutott oda, a Nyíregyházi utánpótlás edzők kezé alól került ki, még ha 1-2 évre el is ment máshova, de zömében szinte végig itt futszarozott, kosarazott, röplabdázott, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy tulajdonképpen már lassan nem az egyharmada a csapatoknak, hanem szinte a fele nyíregyháziakból áll, és nem a kiesésért küzdünk, hanem valóban mindegyik sportágban. Én azt gondolom, hogy a bajnoki dobogó ez teljesen reálisan elérhető, úgyhogy valahol ez a lokálpatriotizmus ez működik Nyíregyházán. Szeretnek itt maradni a sportolók, látják azt, hogy milyen körülmények között vannak. Tényleg anélkül, hogy nagyon magasztosan fogalmaznék, ez a sport létesítmény, ez minden 2025-ös európai trendnek megfelel, tehát nekünk saját wellness részlegünk, rehabilitációs részlegünk, orvosi ellátást tudunk magában a csarnokban. Gyakorlatilag egy kisebb műtétet is szinte el lehetne végezni, de a röntgengéptől kezdve rengeteg olyan rehabilitációs eszköz van, amit én élsport ügyvezetékben meg tudok erősíteni, hogyha tárgyalok egy játékossal, akkor nem mindig azt nézi, hogy most mennyi az annyi és mennyi a havi keresetem, amit tudok itt kapni, mert nyilvánvalóan nem Nyíregyháza a legtőkeresőbb ebből a szempontból, nagyon sokat számít viszont az nekik, hogy milyen a közeg, milyen a légkör, milyen létesítmény van mögöttük, és milyen stáb van mögöttük, és sokan ezért is jönnek ide játékos.

0: Get ready to bounce. A körülmények nagyon jók, ezt megerősíthetjük, viszont azért nyilván Magyarország sportági megítélését illetően egy sikerorientált közeg, és azért említetted, hogy most minden csapatnak realitása a dobogóért való küzdés, de azért elmondhatjuk azt, hogy korábban, és most egy picit próbálok úgy árnyaltan fogalmazni, hogy semmiképp nem rossz indulatú legyek, azért korábban a kézilabda, férfi kézilabda egy meghatározó erő volt a magyar kézilabda bázisán belül. A kosarasok nagyon komoly erőt képviseltek az NB1-ben, a Fatum Nyíregyháza a többszörös bajnok, viszont az elmúlt évek és nagy is akár évtizedek is talán nem feltétlenül olyan sikeresek, mint mondjuk korábban. Ennek fényében vagy ennek árnyékában milyen a megítélésetek, és mennyire fontos az, hogy tényleg jöjjenek vissza a régi sikerek, hiszen, ahogy említettük is, hát nagyon sokan akkor jönnek ki mondjuk meccsen, hogyha a röpis lányok megnyerik a bajnokságot, és korábban sok esetben a legjobbak voltatok. Most ezt hogy látod ilyen szemszögből, hogy merre vezet az oda visszavezető út, vagy egyáltalán cél az, hogy ismét ez legyen Nyíregyházán?
1: Helyén való a megfogalmazásod, és sokszor mérlegelni kell azt egy város sport életében, vagy egy sportvezetőnek a gondolkodásában, hogy mi a fontos egy kirakat csapatot összeállítani, és azzal végigverni a mezőnyt, és minden évben mondjuk bajnoknak lenni, vagy kupát nyerni, vagy nemzetközi porondon szerepelni. És abban nyilván benne van az, hogy sokkal több légiós, sokkal nagyobb költségvetés, kevésbé szerethető, kevésbé lokál csapat, vagy azt csinálni, amit mi csinálunk Nyíregyházán, hogy gyakorlatilag szinte unikumként mondom, hogy egy cég visz három élcsapatot, aminek bizonyos előnyei és hátrányai is vannak. Én azt gondolom, hogy nagy többségében még inkább előnye, mint hátránya, és azt mérlegeljük, hogy az adott évben melyik csapatból tudjuk a legtöbbet kihozni egy adott költségvetésből. Nem árulok el zsákmocskát, én 5 éve vagyok itt, a 6. évemet taposom is sportvezetőként, látványosan nem nőtt a költségvetésünk. Nyilvánvalóan ez nem csak Nyíregyházára vonatkozik, a TAO-s pénzek bejövetelével ugye a direkt szponzoráció gyakorlatilag kikopott. A gazdasági helyzet sem azt mutatja most, hogy sorban állnak a cégek egy-egy látványcsapat sporták támogatására szponzorációként. Én azt gondolom, hogy minden sportvezető ezzel megküzd, mint ahogy mi is ezzel megküzdünk Nyíregyházán, de azt az utat választottuk, és én ettől függetlenül büszke vagyok az eredményeinkre, mert csak az utóbbi 5 évet nézem, igenis nyert bajnokságot ebben az 5 évben a Fátum Nyíregyháza, illetve kupát is. Valóban csak egyszer tette ezt. Egy év kihagyással folyamatos nemzetközi röplabda kupa részt éppen most a Challenge kupában. A kosarasok az előző 5 évben 8 év után jutottak vissza az élvonalba, töltöttek ott el 2 évet, nyerték meg a HEP kupát, lettek majd másodikak a HEP kupában. Most valóban a B csoportban szerepelnek. A futsal, ugye a kézilabdára visszautalva, egy kicsit a kézilabdát felváltva és a kézilabda helyét pótolja és próbálja betölteni, kétszeres magyar bajnoki bronzérmes, és látjuk azt a nézők, hogy szeretik, tehát alapvetően mint magyarok vagyunk, szeretjük a focit, a futsal nagyjából a focihoz hasonló sporták, meg kell, hogy mondjam, sokszor többen vannak, mint egy röplabda vagy kosár. A mérkőzésen a futszalon. És nem akarom kikerülni a kérdést, mert a kézilabda volt alapvetően ennek a kérdésnek a lényege. Én amikor ide kerültem sportvezetőként, akkor már, hogy mondjam, tetszhalott állapotban volt a kézilabda. Nyíregyházi, tőzsgyökeres nyíregyháziként, bár nem itt éltem le az egész életemet, kosárlabda miatt más városokban éltem, de a kézilabda nekem is egy meghatározó élmény gyerekkoromból. Az akkori Buszacsa csarnokban valóban 4-5-6 ezer ember, nem tudom akkor mit írtak az újságok, meg hogy lehetett itt 6 ezer ember, mindig azt írták 6 ezeren, de tényleg megerősítettem, hogy itt a korlátok mellett ültek az emberek egymás nyakába. És nagyon nagy élmény volt nekem is, hiába kosarazó voltam, a kézilabda meccs. És valóban szívfájdalmam volt nekem is, hogy már akkor egy NB1B-ben sínylődő keretet kaptam, még akkor az élsporthoz tartozott a kézilabda, és az a keret nem volt alkalmas arra sem, hogy a B-ben bemaradjon, NB2-be kiesett, és ott valóban született egy olyan tulajdonosi döntés, hogy erre ezt az összeget, amit a kézilabda nem tudjuk ráadozni, és új alapokra helyezzük az egészet. A Nyíregyházi Sportcentrum teljes mértékig átvállalta az utánpótlás nevelésnek a feladatát, és azt mondtuk, hogy mi alapvetően egy nevelő egyesület vagyunk. Mai napig több mint 10 olyan játékosunk van, aki itt nevelkedett és már NB1-ben kézilabdázik, és erre is büszkék vagyunk, illetve arra is büszkék vagyunk, hogy most kezdődik egy kicsit újra felpesdő

0: Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű manapság gyerekeket toborozni, és egyáltalán van-e még igény a közösségi és az utánpótlás sportolásra? Van-e még remény?
1: Nehéz egyébként, nyilván nehéz. Hál' Istennek azért van már a Nyíregyházi Sportcentrumnak egy brendje. Tehát amit látunk itt ugye a megye környékén, vagy a környező megyekben van egy DEAC, egy DVTK, tehát akik egy nagyon erős brand, és nyilván nagyobb város, nagyobb szervezet. De én azt gondolom, hogy az utóbbi évben nagyon jól kiépítettük a Sportcentrum brandet. Nem csak az egységes megjelenés, vagy a közös póló, vagy a közös élmények, hiszen nagyon sok szabadidős és társadalmi felelősségvállaláson alapuló programot szervez a Nyíregyházi Sportcentrum, és már most ugye a Sportoló Nemzet programhoz is csatlakozott sportoló tanév. Tehát egy kiemelt vidéki sportszervezetként nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami novum és újítás a sportcentrum életében, de visszatérve az eredeti kérdésre, nehéz is, meg nem is. Tehát a brand miatt azt gondolom, hogy már Nyíregyházan egy gyerek, ha röplabdázni akar, vagy futszolozni, vagy kosarazni, vagy úszni, vívni, bármi, akkor azt mondja, hogy a sportcentrumba megyek. Természetesen vannak kisebb egyesületek még, főleg labdajátékokban, akikkel azért zömében együttműködünk, tehát nincs ellenségeskedés, és tudjuk azt, hogy persze mindenkinek meg kell hagyni a saját teret, de a vége, a csúcsintézmény az mindig a sportcentrum kell, hogy legyen, illetve annak az e-sport csapatai. De hát a generációs különbségek azok a generációs különbségek, tehát az a nehéz megbirkózni, ha van egy nagyon tapasztalt, 70-hez közeli, nagyon komoly edződ, és mellette ott az új 10-12 éves korosztály. Erre is próbálunk egyébként figyelni, pont most fogunk egy nagy előadást tartani, jövő tavasszal tervezünk egy generációkutató, illetve sportpszichológus roadshow-t tartani, ahol egy kicsit bevonjuk a fiatalokat és az idősebb korosztályt is annak érdekében, hogy jobban megértse ezt a generációs vonalat. De visszatérve a toborzásra, én azt gondolom, hogy most pont annyian vagyunk, hányan kell. Több mint 1500 sportolónk van. Nem feltétlenül az a célunk, hogy legyen még 100 minden sportcsapatban, vagy minden sportágban, hanem az, hogy hogyan tudjunk eredményesek lenni. Ami nekem mindig szívfájdalma, és ez is kicsit a generációkhoz köthető, hogy már az emberek, főként a fiatalok nem mozdulnak ki. És ezzel valóban én nem nagyon tudok mit csinálni, próbálunk mindenféle eszközzel, bérlettel, jeggyel, bizonyos szempontból néha ingyenes belépéssel kedveskedni. De én azt gondolom, hogy egy ilyen csapat, vagy ilyen csapatokért érdemes kijönni mérkőzésekre, majd nemzetközi meccset láthatnak, hétfőn futsal nap van, minden héten van 2-3 olyan első osztályú mérkőzés, amire nagyon jó lenne, hogy minél többen jönnének. Én nem mondom, hogy kevesen vannak, 6-800 ezer ember mindig van, de én nagyon örülnék, ha egyszer láthatnék egy újra egy teltházas Continental Arénát. Egyébként válogatott meccseken természetesen van, illetve hát mindenkit arra bíztatok, hogy bármilyen sportágat válasz a palettánkról, akkor nyugodtan keressen engem, vagy bármelyik edző kollégát, mert szívesen fogadunk bárkit természetesen, attól függetlenül, hogy nyilván az eredménycentrikusság is egy nagyon fontos szempont, de próbáljuk együtt építeni a Nyíregyháza sportéletét, úgyhogy ehhez a partnereket mindig nagyon szívesen fogadom.

0: Ahogyan az már korábban szóba került, a város kirakat alakulata a legsikeresebb jelenkori együttes, a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapata. És a sportigazgató szavainak hitelt adva, a gárda és nem mellesleg a magyar válogatott csapatkapitánya, a helyi klasszis libero Tóth Fruzsina. Ez itt még mindig a sporthely, most már nem vagyunk a küzdőtéren, és ugye a röplabdás lányok éppen edzettek, velem szemben pedig most már Tóth Fruzsina áll, és egyébként ugye a fejünk fölött a korábbi sikerek zászlói, és ugye nem tud nem oda nézni az ember. Ez ugye a jelen, és ugye ismételten a nemzetközi kupában tudtok szerepelni. Vannak első, második, harmadik helyezések bajnokságokból, kupákból, de azért a legutolsó ugye 2021-es. Azóta egy icipicit talán, mintha, ha nem is azt mondja, hogy hanyatlott a csapat, de nem jöttek úgy a sikerek, mint korábban. Mi lehet ennek az oka, illetve mi a realitás most, hogy miért küzdök ebben az évben?
1: Amiért küzdünk ebben az évben, az természetesen az, hogy újra egy ilyen szép kis emléket fel tudjunk tűzni a falra. Én szeretném az, hogy háromba végezzen a csapat, akár bajnokságba, akár kupába, akár mondjuk egy nemzeti középporondon. Úgy gondolom, hogy képesek is vagyunk rá, hiszen nagyon jó csapat jött össze ebbe a szezonba. Tényleg olyan nagy a kémia is az összhang a csapatban, hogy ahogy említetted, 2021-ben volt az utolsó ilyen, amikor tényleg ennyire egyben voltunk, úgyhogy ez már szerintem egy nagyon nagy löketet ad a felé, hogy tényleg együtt támogatva végigmeneteljünk ebben a szezonban.
0: És egyébként, ha az ember körülnéz, tényleg impozáns a csarnok, tehát majd, hogy nem azt mondom, hogy ilyen helyen nem is lehet rosszul játszani, azért döcögősen indult a szezon. Hogy áll most a csapatépítése, és említetted, hogy nagyon jó az összhang, azért gondolom, hogy ez előbb-utóbb majd a pályán is meglátszik.
1: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nehéz évnek nézünk elébe, hiszen azt lehet mondani, hogy az 1-től az 5. csapatig mindenki egy szinten van, és egyenrangú feleként tudunk küzdeni egész évben. Sokat számít majd az aznapi top forma. Ahogy említetted, az első mérkőzés sajnos itthon vereség

0: Elindítottuk a bajnokságot, de ahogy az edző is el szokta mondani, ezekből a úgymond vesztes szituációkban lehet a legtöbbet tanulni, és nagyon remélem, hogy akárha még a jövőben van is ilyen, ezeket tényleg a csapat, mint ahogy az elmúlt pár hétben is együtt tudunk átlendülni rajta, hiszen tényleg nagyon hosszú a bajnokság, és tényleg nem tudjuk azt, hogy aznap mondjuk milyen formában van esetleg az ellenfél, vagy akármi is.
1: Nagyon fontos, hogy te nyíregyháziként, tőzsgyökeres hazai játékosként, saját nevelősű játékosként szerepelsz a csapatban, és ez egyfajta példát állíthat azoknak a fiatal fiúknak, lányoknak, akik szeretnék sportolni, hogy igenis jöjjenek ki röplabdázni, mert ebben a sportban nagyon jó potenciál van.
0: Pont ma jutott eszembe az, hogy 10 éve vagyok itt a csapatnál, és hogy mennyi mindent adott nekem ez a sportág a 10 év alatt. Én azt gondolom, hogy akár ha csak azt nézem, hogy barátokat, nagyon sok országba eljutottam, nagyon sok kultúrát megismertem, nagyon sok edzővel találkoztam, nagyon sok tapasztalatot szereztem a pályán kívül is mindezek által, és akár a röplabda, vagy akármilyen sportág itt a sportcentrumon belül egy olyan pluszt hozzáadni az életedhez, amit akár a mindennapokban is tudsz használni. És tényleg olyan emberekkel ismerkedhetsz meg, akiket nem is gondoltad volna, hogy bármikor is az élet elé csodorhatnak.

0: A hölgyek után jöjjenek a férfiak, a sportág már kosárlabda, velem szemben pedig már Szobi Dániel, a kosárlabda szakág vezetője, a jelenleg NB1-b és Nyíregyházi csapat másodedzője.
1: Hallottunk már a férfi kosarasokról, akik ugye egy jó pár éve lifteznek fel le, és most ismét azért küzdötök, hogy visszajussatok az első osztályba. Azért ez nem volt mindig így, és hosszú éveken át a nyíregyházi kosarabda egy bázisa volt a magyar kosarabdázásnak. Hogy álltok most, és mik a mondjuk rövid és hosszú távú célok?
2: Igen, jól említetted, hogy liftezünk, ez egy jó kifejezés. Harmadik szezonunkat kezdtük meg a magyar másodosztályban. Én úgy gondolom, hogy egy meghatározó együttesé nőttük ki magunkat itt a három év alatt, és most már eljutottunk arra a szintre, hogy reális esélyünk van visszakerülni az élvonalba. November vége van lassan, tehát még a tyúkokat később számolják, azt majd tavasszal, de minden adott úgy gondolom, hogy jó csapat állt össze. A vezetőedzőnkkel, Meri Mehmedovicsal, ez már a harmadik szezonja a csapatnak, és most már a játékosok beértek, úgy érzem, hogy a befektetett munka elért arra a szintre, hogy most már reális esélyünk legyen.
1: Hallottunk arról, hogy Nyíregyházán nagyon fontos az utánpótlás nevelés, és az összes élcsapatban jelentős számú utánpótlási játékos, saját nevelésű játékos szerepel. Nyilván az a cél, hogy feljut ismét a Nyíregyház az NB1-be. Akkor ez egyáltalán elég-e manapság Magyarországon?
2: Jó kérdés. Igen, hát a 14 fős felnőtt keretből 7 nyíregyházi játékosunk van, saját nevelésű fiatalok. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány. Ők egészülnek ki rutinosabb magyar játékosokkal, illetve egy légióssal. Abban az esetben, hogyha sikerülne feljutnunk az élvonalba, akkor úgy gondolom, hogy az igazi nagy versenyelőnyt egyrészt a csapat financiális háttere mellett a saját magyar vagy akár helyi lokális mag adja. Vannak csapatok, akiknek ez nagyon erős. Például a Hokáért a Falkó Szombathelyen, akik egy nagyon jó generációt ki tudtak nevelni Perl Váradi vezetésével, és évek óta meghatározó csapat a honi kosárlabdázásnak. Sajnos úgy tűnik, hogy ez egy nagyon fontos sarkalatos pont. Mi is ezen dolgozunk.
1: És egyébként a városi megítélése milyen a kosárlabdának, hiszen azért ugye a röplabdás lányok lehet azt mondjuk a kirakat csapat, a futszal feltörekvő nagyon és egy nagyon látványos sportról beszélünk. A kosárlabdának nagyon nagy tömegbázis van, én úgy gondolom háttérben is, hiszen azért változnak a grundon, kint a játszótéren nagyon sok helyen lehet kosárlabdázni. Egy viszonylag úgymond egyszerűbb és kisebb anyagi befektetést igénylő, mondjuk játékos szinten sportról beszélünk, és egy csapathoz tartozni mindig jó. De egyáltalán Nyíregyházán milyen most a kosárlabda presztízse, mennyi nézőtök van mondjuk, és tényleg hány játékossal, hány fővel dolgozik a kosárlabda klub?
2: Utánpótlás szakágat tekintve körülbelül 200 utánpótlás játékosunk van. Ez úgy gondolom, hogy egy elég jó szám, főleg annak fényében, tükrében, hogy városon belül vannak más kosárlabda egyesületek is, illetve Debrecen, mint szomszédváros, kiemelt magyar akadémiaként funkcionál, úgyhogy a létszámunk az úgy gondolom rendben van. A kosárlabda népszerűségét tekintve Nyíregyházán ciklikusnak mondható, 5 évvel ezelőtt én személy szerint tagja voltam a feljutó bajnok csapatnak, akik aztán 2 évet az élvonalba szerepeltek. Nagyon jó emlékeket őriz, hogy a döntő, elődöntő folyamán majdhogy nem megtelt a csarnok, tehát több ezer néző is volt. Majd az élvonalban is a szereplésnek függvényében jöttek a nézők szép számmal. Amikor volt az a szezonunk, amikor Covid is jött, energiaválság, egy kicsit közbeszólt ez, és a csapat minősége egy kicsit visszábesett, ezáltal a nézői érdeklődés is. Most úgy gondolom, hogy másodosztályban szépen tornáztuk fel ismét, tehát jönnek a helyi kosárlabda szeretők. Biztos vagyok benne, hogy ha az eredmények jönnek, akkor szép számmal jönni fognak a nézők is, remélhetőleg már most tavasszal. Sajnos a hallgatók nem látják, gyönyörű a csarnok két végén legendák mezei. Emlékszünk rájuk, többek között Sitko Ernőre, akit nem lehet egyszerűen megkerülni, hogyha a kosárlabdázás, illetve a Nyíregyháza kerül egy mondatba, és nagyon szeretnénk ő előtt is tisztelegni, és ő érte visszajutni az élvonalba.
1: Egyébként mennyire ismerik Sitko Ernőt az itteni fiatalok? Tehát tudják, hogy ki volt és hogy mekkora nagy példakép van az ő múltjukban?
2: Szerintem nagyjából tisztában vannak vele. Pont Ernőért rendezzük meg minden évben a Sitko Ernő emléktornát, élvonalbeli csapatokkal évről évre nyáron. Nagyon jó rendezvény, szívesen jönnek a csapatok és top csapatokat, tehát Szolnok, Debrecen, Paksi típusú kaliberű csapatokat hívunk meg, és igyekszünk azért odafigyelni arra, hogy Ernő emléke nem múljon el.
1: Ugye említettük, hogy 15 szakosztály van a Nyíregyházi Élsport Kft-nek. Mennyire jó a kapcsolatok a többi szakosztály, és mennyire nehéz mondjuk játékidőhöz, vagy egyáltalán időhöz jutni a parketten edzésileg? Mennyire nőtte már ki egyáltalán a kosárlabda és a Nyíregyházi sport ezt az arénát?
2: Úgy gondolom, hogy most pont azon a szinten vagyunk, hogy még ez menedzselhető. Említetted a futszát, említetted ugye a női röpiseket. Mi vagyunk a harmadik élsport csapat. Hónapról hónapra szépen leülünk, barátságos légkörben megbeszéljük az adott hónapot, hogy kinek mikor van mérkőzése, ki mikor szeretne edzeni. Szerencsére tényleg családias, barátias a légkör. Valószínűleg még egy élsport kaliberű csapat, tehát például egy kézilabda már nem biztos, hogy úgy beférne, hogy edzés lehetőséget is kapjon abban az idő intervallumban, ami neki megfelelő. Mi most így hárman ezt tényleg barátságosan meg tudjuk osztani.
1: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig Nyíregyháza vagyunk a Continental Arénában. Most már hallottunk a sportági hátterekről, beszélgetnünk a kosarasokkal, beszélgetnünk a röplabdásokkal, és most már fent állunk a halban, ahova a szurkolók megérkeznek az emeleten, alattunk a pálya, és velem szemben pedig most már...
3: Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Ügyvezető. Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Ha jól tudom, akkor ön felel gyakorlatilag a létesítményért.
3: Így van, ügyvezetőként létesítményüzemeltetéssel, utánpótlássporttal és szabadidősport rendezvényekkel foglalkozunk. Ez egy 100%-os önkormányzati tulajdonú non-profit Kft., amelyről azt kell tudni, hogy közel 1500 sportolónk van, ehhez tartozó természetesen 15 szakosztályunk, és itt végezzük el a utánpótlásnevelés feladatait, mellette rengeteg szabadidős sportot szervezünk a városba, és két létesítményért vagyunk felelősek üzemeltetés tekintetében, ez a Continental Arena és a Nyíregyháza városi jégpálya. Azt kell tudni erről az épületről, hogy a 80-as években, amikor épült, akkor a második legnagyobb sportcsarnoka volt az országnak. Ez azóta már ugye az infrastruktúrális beruházások révén, ez most már nem dobogós helyezés. 2015-ben újjáépítették, egy kicsit transzfervarrása volt, jelen pillanatban 2500 fő befogadására képes az intézmény. Most jelen pillanatban nem látjuk a teljes ülőhelyeknek a lehetőségét, mobillelátókkal van megoldva a nézőtér alatti részek, de ha berendezzük esetleg egy zenés-táncos rendezvényre, és nem feltétlen sport rendezvényt akarunk, akár 3500 fő is nagyon jól tud kényelmesen szórakozni a csarnokba.
1: Mert hogy valóban ez egy multifunkcionális csarnok, és ugye, ahogy már hallottuk, több élcsapatnak is az otthona, de itt nem csak sportesemények zajlanak, tényleg egy kicsit hozzuk ide a hallgatókat, szembe velünk egy hatalmas nagy letfal, jobbról balról ugye lelátók, a tetején VIP páhajok, ami számomra nagyon fontos és nagyon tetszik, hogy itt a tetőszerkezet úgy van megoldva, hogy a természetes fény, mondhatom azt, hogy olyan szinten bejut a csarnokba, ami szerintem ritkaság és kuriózum, és ez azért szerintem picit más, mint a többi, vagy mint a megszokott.
3: Így van, hát amit megnyertünk a fénnyel, azt elvesztjük a fűtéssel, mert ugye kupolás tetőszerkezete van ennek a csarnoknak, nyilván elég magas is, ezáltal a meleg felfele áramlásával elég jelentős a fűtésköltségünk, de az új energetikai beruházások révén napelem segíti az energetikának a megkönnyítését, de azért így is elég jelentős ráfordítást igényel ennek a csarnoknak a fenntartása, nem beszélve arról, hogy ugye alapjába véve ez egy régi építmény, bár fel lett újítva, de mi folyamatosan azért jó gazda gondosságával építgetjük, csinosítgatjuk, és próbáljuk olyan állapotba hozni, hogy ez tényleg Nyíregyházának egy olyan helye legyen, egy olyan közösségi tere is akár, ahova szívesen járnak a városlakók is.
1: És tényleg, ha körülnézünk, minden adott ahhoz, hogy jól szórakozzanak mondjuk a sporteseményre kijáró nézők, hiszen ugye itt mögöttünk egy bár, egy nyitott terasz, és tényleg egy gyönyörű panoráma látszik innen fentről. De említett több kurszót is, például az, hogy tömegsport és hogy társadalmi szerepvállalás. Az élsportról beszéltünk már, az utánpótlás sportról is beszéltünk, amiről még nem beszélgettünk, az a közösségi sport. Maga a Continental Arena milyen szinten foglalkozik ezzel a kérdéssel, illetve a közösségi sportoni vágyok ki tudják egyáltalán használni ezt a nagyszerű létesítményt?
3: Természetesen azt kell mondjam, hogy maximálisan ebbe a csarnokba jelen pillanatban reggel 8-tól este 9-ig folyamatosan van valami fajta mozgásforma, vagy nagy rendezvény. Mi, mint kiemelt vidéki klub, nagyon fontos szerepet kell vállalnunk a Sportoló Nemzet programba is. Ennek a folyamányaként Nyíregyházán ezelőtt 10 évvel már beindult a Mozdul Nyíregyháza program, ahol 23 mozgásformában hetente tudnak a szépkorúak, a városlakók rengeteg fajta mozgást igénybe venni. Ebbe természetesen a Continental Arena is abszolút szerepet vállal. Hetente kétszer reggel 8-tól 9-ig gerinctornát szerveztünk az idősebb korosztálynak, de mellette az óvodásokat, az iskolásokat is különböző megmozdulásokra szeretettel látjuk, és hát ki is használja természetesen a város, meg a tankerületi központ, és a szakképzési centrum is.
1: És ugye a sporton kívül, illetve a sport mellett nagyon komoly egyéb rendezvények is gyakran beköltöznek a létesítmény falai közé.
3: Így van, zenés-táncos rendezvények, vásárok, kiállításoknak adunk helyt. A december az egy kimondottan nagy menet lesz, amire már most készülünk. Ugye környező nagy cégeknek az évzáró bájaik rendezvényként jönnek be a csarnokba, ami azért egy kicsit bevétel szempontjából számunkra nagyon jó. A sport egy kicsit háttérbe szorul ekkor, de megpróbálunk nyilvánvaló, hogy helyet biztosítani a edzéseknek más különböző tankerületi csarnokokba a sportolóknak.
1: és azt hiszem, kezd csinálnak mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy akár nézőként, ugye a lehetőségek kelléktára végtelen, akár sportolni vágyóként, igenis jöjjön ki mindenki, aki még nem tette is, és mozogjon, sportoljon, járjon ilyen közösségi eseményre, hiszen ugye Nyíregyháza Magyarország 7. legnagyobb városaként, erre azt gondolom, hogy igenis van igény.
3: Igen, én is azt gondolom, szokták elődeim mondani, hogy Nyíregyháza egy sportos város. Én is gyakran szoktam szabadidős tevékenységeket végezni. Öröm nézni azt, hogy ha városba kimegyek egy szabadtéri futópályára, ott az délután, 4 után, este 9-ig is dübörög a futóktól, a szabadidős mozgást kedvelőktől, rengeteg szabadtéri kondipark a városba, és ezeket mind-mind maximálisan kihasználják a városlakók, szeretik a mozgást, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos nekünk is, mint sportvezetőknek, hogy abba az irányba tudjuk terelni városlakókat is, hogy nagyon fontos szerepe van a mozgásnak.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben Nyíregyházára, a Continental Arénába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

0: A szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely és a Sporthely búcsúzik, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen következnek a hírek.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Paksi győzelem a labdarúgó NB1 5. fordulójának nyitányán. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Többnyire napos, de szeles idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
6: A Paks 2-0-ra győzött a vendég Újpest ellen a labdarúgó NB1 5. fordulójának nyitó mérkőzésén. Ma további két találkozót rendeznek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Az 5. forduló rangadóján a Puskás Akadémia a Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perctől az MTK a Nyíregyházával játszik. Ezt a meccset is a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton kísérhetik figyelemmel. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 94-84-re nyerte a Washington Mystics otthonában, az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában. A magyar válogatott játékos csaknem 20 percet töltött a pályán és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. Leszedésével segítette csapatát. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll és már biztosította helyét a rájátszásban. A lengyelek elleni találkozóval ma megkezdi szereplését a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Az összecsapást 18 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, 130 pedig megsebesült, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivériben. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Itthon újabb fenékküszöböt építenek a Csernavodai atomerőmű hűtő vízellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízellása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű, amelynek egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le, az ország áramtermelésének mintegy 1/5-ét adja. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okos mérők telepítésére, emlékeztetette a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Három fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es ideiglenes újranyitás, a második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. Tanár Zoltán a hónap elején tartott bejárást Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a beázás miatt 2017 óta lezárt Népligeti épületben.
1: Közlekedés.
6: Az autópályákon több helyen szakaszon vannak felújítások, forgalomkorlátozások. A terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni. Az erős forgalom miatt lassabb haladásra, kisebb torlódásra kell készülni az M1-es autópályán, Győr felé a Tatabányai szakaszon. Továbbá az M5-ös autópályán a Kecskeméti szakaszon is lelassul a forgalom, és az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon, az M6-os és az M7-es csomópontok között is telítettek a sávok. Ha bármi rendkívüli látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
6: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. A szél többfelé megerősödik, napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható, a Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Paksi győzelem a labdarúgó NB1 ötödik fordulójának nyitányán. Női röplabda válogatottunk megkezdi szereplését az Európa-bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Paks 2-0-ra győzött a vendég Újpest ellen a labdarúgó NB1 ötödik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén. Az Újpest 7 ponttal jelenleg a harmadik helyen áll a tabellán, míg a szintén 7 pontot gyűjtő, a meccset 10 emberrel befejező Paks a negyedik. Elsőként hallgassák a tolnaiak első góljának szerzőjét, a korábban az újpestieket erősítő Windecker Józsefet, akit Farkas Márton kért értékelésre.
2: A 200. paksi NB1-es bajnokidon a gólodat nem ünnepelt, egy győzelmet viszont ünnepelhet, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Mi az, amiben sikerült egy picit stabilabbnak lenni, vagy picit előrébb lépni játékterén?
3: Nem tudtam úgy, hogy a 200. paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. Nem örülök az Újpest szurkolóknak, mindig megadom ezt a tiszteletet, de a győzelemnek nagyon örülök, mert nagyon kellett már nekünk. Utóbbi időben és a Puskás ellen is egy megnyert meccsen maradtunk végül pont nélkül. Úgy voltunk vele, hogy most mindenféleképpen már kell a 3 pont, ez szerintem meglátszott, mint a küzdeni tudásban, mind a játékban is. Szerintem ez teljesen rendben volt ez a mérkőzés. Van egy nagyon tehetséges fiatal csapatunk, akik a jövő is, meg a jelen is valamilyen szinten, de nem lehet elvárni azt tőlük, hogyha 6-7 fiatal játszik, akkor az eredmény is jön, főleg annak tükrében, hogy mi azért az utóbbi években elég magasra tettük a mércét itt paksi szinten. Nagyon ügyesek, nagyon lépkednek előre, csak néha kell nekik egy kis segítség. Most lehet, hogy nyerünk 1-2 meccset, akkor már ők is még nagyobb önbizalommal játszanak, még több meccset tudnak megnyerni, mert nem is feltétlenül a játékkal volt a probléma az utóbbi meccseken, hanem az eredményességgel. Ha ez a kettő párosulni fog, akkor kiegyenesedünk, és akkor nagyon szép jövője lesz még a Paksnak.
2: A fiatalok azért mutatták magukat, ugye Lapu adta neked a gólpaszt, Szalai megint betalált, Györfi is sok beadása jelentkezett a jobb oldalon. Kovácsik Ádám mondta a mérkőzés előtt, hogy jó lenne most már megszerezni nektek egy bajnoki mérkőzésen az első gólt, mert akkor talán jobban tudnátok játszani a játékotokat. Hogy érzed, volt ennek jelentősége, mert először sikerült nektek rúgni az elsőt?
3: Volt jelentősége, ugye, mert elég nyitva cit játszunk, és azért nem mindegy, hogyha az ellenfél vezet, és még jobban kinyílunk, nekik még jobban fekszik a kontrajáték. Említetted ezeket a fiatal játékosokat, de például akik padon voltak, a Gyurkis Gergő, Pető Milán hány gólt rúgott, a Horváth Kevin fantasztikus mezőnymunkát végez. Szóval tényleg nagyon rendben van, de ha együtt a pályán vannak, akkor van még, hogy eredményességben nem tudják azt hozni mondjuk, mint a rutinosabb játékosok, de szépen majd jön, mert ez csak a rutinnal fog jönni.
1: A paksi Windecker József után következzen az Újpest szélsője Krajcsovics Ábel, aki szintén Farkas Mártonnak nyilatkozott.
2: Kívülről úgy tűnt, hogy az oldalvonal mellől, hogy az első gólig, hogy az első 20 percben tudjátok azt játszani, amit elterveztetek, utána viszont abszolút a Paks dominált. Belülről a pályáról milyen érzete volt ennek?
4: Szerintem mi domináltunk az elején, rengeteg helyzetünk volt, sajnos az utolsó passzokat nem úgy használtuk ki, ahogy mondjuk gyakoroltuk, vagy edzéseken. Nem éreztem azt, hogy ki tudunk kapni, de sajnos így alakult, és igen, az első bekapott gól után nehezen találtuk önmagunkat.
2: Azért jó pár helyzete volt a Paksnak, említetted itt az utolsó passzokat, sokszor odaértetek az utolsó harmadban, főleg az első félidőben, de valóban mindig az utolsó mozzanat valahogy hiányzott. Ez koncentráció, önbizalom, minek a kérdése lehet?
4: Az a baj, nem tudom erre, mi lehet a válasz. Szerintem mindenkinek kicsit el kell gondolkodnia, hogy mi lehetett a probléma. Megpróbálunk a következő meccsen tényleg mindent beletenni, koncentrálni még többet, és gyakorolni ezeket a végső harmadból pontos passzokat.
2: Azt hiszem, hogy akkor csapatvédekezésen és így kollektíva azért talán el kell majd gondolkodnatok, mert ugye 5. mérkőzés volt, negyedszer kaptok 2 gólt, amit volt, hogy már túl tudtatok rúgni, de azért hosszú távon nyilván nehéz lesz. Ezt a részét a játékotoknak hogy látod most?
4: Első kapott gól után nem találtunk magunkat, és utána jött egyből egy másodikra. Utána megint azt éreztem, hogy kicsit elveszítettük a fonalat, de utána azt éreztem, hogy megint voltak lehetőségeink, próbálkoztunk. Ugyanúgy a második fél időben, ott is rengeteg helyzetünk volt, és sajnos ez nem a mi napunk volt, de megpróbálunk mindent megtenni a következő mérkőzésen, és ugyanúgy menni tovább, ahogy eddig.
1: Az újpestiek játékosa Krajcsovics Ábel után Farkas Márton a két vezetőedzőt is megkérdezte a Paks Újpest NB1-es labdarúgó mérkőzés lefújását követően. Először a paksiak mestere Bognár György mondja el véleményét a találkozóról.
2: Így rakja össze a csapatot, mérkőzés előtt is utalt rá, hogy nyilván a fiatalok is majd megkapják akár 3-4-en együtt is a lehetőséget, de most azért nyilván itt Windecker vagy Balog is kulcsszereplő volt, nem beszélve mondjuk a védelemben Lenzsérről.
5: Nem teszünk le erről a folyamatról, jó tehetséges fiataljaink vannak, már a jövő héttől elképzelhető, hogy ugyanúgy elkezdjük őket nyomni.
2: Lapu nagyon jól játszott bal szélen, de Györfi is egyre inkább mutatja magát ott a jobb oldali pozícióban, amit talán neki picit új. Két fiatal játékos teljesítménye hogyan tetszett?
5: Jó játékosok, eddig is jól játszottak, egyébként jó teljesítmény nyújtott. játszottak az eddigi meccseken is, nem tudom elmarasztalni őket. Még van mit előrelépni, erőnlétbe is, és helyzetmegoldó képességben, de tehetségesek, és rájuk tudjuk bízni ezeket a feladatokat.
2: Most még korai egybecslésre kérni, hogy Szalai József a szezon végén hány gólig juthat? Korábban ugye voltak ilyen tippjei.
5: Nem tudom. Hány gólt tud lőni ebbe a szezonba? Szerintem ebbe a futballba ő ki tud teljesedni. Remélem, hogy sikerül neki.
1: A Paks vezetőedzője Bognár György után az Újpestet irányító Szélesi Zoltán is összegezte a meccset.
2: A Paks ellen elméleti tudás ez egy dolog, de hát gyakorlatban azért sokkal nehezebb megvalósítani. Ez utóbbiban elsősorban hol csúszott hiba újpesti részen, az első félidőben rúgott kettőt a Paks, és az volt még jó pár nagy helyzetük, ahhoz a Panosnak kellett védenie.
6: Azt a racionális játékot hozták, amit te is, én is, a lelátóról is láthatnak a kedves nézők, és ennek a megoldásai. Azt gondolom, hogy ez a kulcs, megint csak hosszú labdák, kapuskirúgásból, egy pontrugás utáni figyelmetlenség, ami tulajdonképpen a kapott két gólunkat okozta, de ezen felül egyébként az első 20-30 percben, hogyha mi támadó játékunk hasonló itt egy kicsit precizitásban, utolsó passz minőségben a Debrecenhez vagy a Kisvárdához, ebben a meccsben is simán benne kellett volna, hogy legyen a 4-5 rúgott gólnak. Az nem fér bele, hogy minden meccsen kapott gólokkal mindig kompenzáljuk, támadó játékkal két gólt kapunk, ezt egész egyszerűen le kell nullázni, meg kell próbálni nullára játszani. Felhívtam most is a srácoknak a figyelmét, hogy ez nem működik. Sok gólt kapunk, nem elég racionális a védekezésünk, nem tudunk mindig több gólt rúgni, mint amennyit kapunk. Egy csapat, mondva, védekezésben is együtt eszük ki a részüket, támadásban is. Ha ez megvan az első fél időben, azok a lehetőségek, amiket gólhelyzetre, gólra tudtunk volna váltani, akkor más lehetett volna, de így, hogy pontatlanok voltunk, nem jó döntéseket hoztunk, cserébe viszont belehibáztunk az ellenfélnek egyes szimpla, egyszerű akcióiban, amit ők gólra váltanak, nagyon jól, gratulálok a Paksnak, a Bogesznek, ezt nagyon jól csinálják, úgyhogy ebben mindenféleképpen fejlődni kell, már a következő meccsre is.
2: Például most adva van, mert ugye a Paks is sok kapott gól után tudta lenullázni ezt a részét. Elkaptam egy olyan mondatfosztányt ott a kispad mellett, hogy védekezzetek, ne szerelni akarjatok itt a védekezésbeli mentalitást. Azt hogyan láttad?
6: Igen, ez alapfeltétel. Hajlamos kamai fiatalok mindig szerelni, megpróbálni szerelni. Ez azt jelenti, hogy nem jó védekező pozícióban elhamarkodnak egy-egy szituációt. A védelm még arról beszél, hogy sok a kapott gól, nem erre voltunk berendezkedve, a Markáf Ákosnak az érkeztével akartuk a bal oldalt, esetlegesen a jobb oldalon akkor az Újvárival, a Bogesszel játszani, ez egy szinten megborult, úgyhogy azt próbáljuk sakkozni jobbra-balra, balról jobbra, ezért is gondolom, hogy ettől vannak azok a kapott gólok, amiket nem tudunk egyelőre még 0-1 környékére redukálni meccsenként.
2: Most lehet, hogy korai, de lehet, hogy majd rendszerben is picit át kell gondolni akkor a csapat szerkezetét?
6: Nem gondolom, hogy rendszerben kellene gondolkozni az egyéni teljesítményeken, illetve még nem zárult le az átigazási ablak, még lehet, hogy lesz változás a keretben. Egyéneknek kell jobbnak lenni, ahogy említettem, a támadójátékban azok az utolsó passzok, a döntések olyanok, mint esetleg az elmúlt 2-3 hétben, akkor nem 0 gól. Én azt gondolom, inkább nem a Paks tett hozzá, hogy nullát rúgtunk, hanem a saját játékból hiányzó a megfelelő minőség.
1: Az Újpest labdarúgó csapatának vezetőedzőjét, Szélesi Zoltánt hallották. Ma további két találkozót rendeznek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Az 5. forduló rangadóján az Éllovas Puskás Akadémia a 2. Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perctől az MTK az Új Hidegkuti Nándor stadionban a Nyíregyházával játszik. Ezt a meccset is a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton kísérletik figyelemmel. Holnap a címvédő Győr a Zalaegerszeget, a Kisvárda a Debrecent fogadja. A fordulóból a Ferencváros Kispest Honvéd mérkőzést az FTC európai kupa szereplése miatt december 2-ára halasztották. A bajnoki címvédő Győr labdarúgójára, Schön Szabolcsra a Riga elleni konferencialiga selejtezős párharc visszavágóján szenvedett keresztszalag szakadása miatt műtét és több hónapos kihagyás vár. A címvédő Galatasaray 4-0-ra győzött az Erzurumspor otthonában a török labdarúgó bajnokság 2. fordulójában. Az isztambuli csapat első gólját Sallai Roland lőtte, aki ezzel megszerezte idénybeli első gólját. A magyar válogatott játékos kezdőként 66 percet játszott. Az Arsenal hazai pályán 3-0-ra verte az újonc Coventry City együttesét az angol labdarúgó Premier League első fordulójában.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar csapat legjobb eredményét elérve Farkas Balázs a 13. helyen végzett a budapesti egyéni fallabda Európa-bajnokságon, miután portugál ellenfele sérülés miatt nem állt ki a helyosztó mérkőzésen. A lengyelek elleni találkozóval ma megkezdi szereplését a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Az összecsapást 18 órától a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. A nemzeti csapatunk olasz szövetségi kapitánya Alessandro Chiappini mellett dolgozó edzővel, Szabó Dáviddal, Virányi Zsolt beszélgetett az EB helyszínén.
7: A lengyelek elleni meccsnek mi lehet a kulcs pillanata? Azért ez egy bivajerős csoport, a lengyel válogatott a legutóbb ott volt a negyeddöntőben az EB-n, világrang is a 7., az idei Nemzetek Ligájában szintén éremért csatázott 3. lett, tehát nagyon erős, a törökökről nem is beszélve, de most a lengyelekről mit kell tudni, hogyan lehet meglepni?
8: Egy ilyen csapat ellen 110, 120, 130 vagy 150%-ot kell nyújtani. A lengyel csapatot olyan játékosok alkotják, mind a 14 játékos azért elég magas színvonalú bajnokságban játszanak, plusz az egész nyarat nemzetek ligázzák, jó csapatokkal játszanak. Hogyan lehet meglepni őket?
7: Azt nem mondta, hogy sehogy.
8: Mi még egyelőre szerintem nem tartunk ott, hogy valami hatalmas meglepetést okozzunk azért a lengyel csapat ellen. Azért a realitás talaján állva van olyan sztárjátékusok is, legalább van, aki egy fejjel magasabb a mi játékosainknál, tehát ez a női röplabdában főleg nagyon nagy előny. Talán egy felszabadult játék, talán egy szerencsés nap, egy-két jó pattanó labda, küzdeni akarás, akkor talán tudunk szerintem egy meglepetést okozni, talán egy szettet elrabolni, esetleg két szettet elrabolni, de azért az első két meccsünk ellenfelét tekintve mindenképp nekünk az fontos, hogy élvezzék a játékot a lányok, legyenek felszabadultak, és hogy próbáljunk felkészülni arra a 3 meccsre, ami majd utána fog jönni a németek, a lettek, nincs a szlovének ellen.
7: Mit látsz, mit érzékelsz, ugye minden nap tulajdonképpen együtt reggeliztek, stb., tehát végigkíséritek a napotokat, nem csak itt a csarnokban, hanem például a szállodában. Minden tökéletes, körülmények milyenek, meg ha az arcokra nézel, mert azért a németek elleni meccsen, meg akár a mostani edzésen is azért látunk felszabadult arcokat, és akik mintha nem lennének betolva, korukat meghazudtolva, hogy egy ekkora csarnokban, mint ez a Sinan Erdem kosárlabda, röplabda csarnok, egy kosárcsarnok egyébként, de itt kiválóan lehet röplabdázni.
8: A körülmények extrán jók. A szállásunk az nagyon rendben van, tágas szobákban vannak, kényelmes az ágy, az ennivaló teljesen megfelel, ami a sportolói étrendjének, hogy meg kell, sőt, még azon túl is. A körülményekre egyáltalán nincs panasz, a törökök nagyon jók ezekbe a szervezés dolgokba is, tehát itt is beléptünk a csarnokba, minden szépen le van szervezve, minden a helyén van. Ahogy mondtad a németeken, és azért látszik már a lányokon, várták ezt, felszabadultan játszanak, az mindig jó jel egy ilyen edzőmeccs alatt látni őket, mert ebből nagyjából tudunk már következtetni arra, hogy mit várhatunk. Megint más tészta lesz, mert nyilván azért bejövünk egy 15 000-es csarnokba, nem tudom mennyi nézőszám lesz, de sokuknak még nem volt ilyen élményük, tehát egy ekkora közönség előtt, ekkora csarnokba.
7: Az is zavaró lehet, ha mondjuk csak 500-an vannak, de ekkora a csarnok.
8: Ezek hatalmas csarnok, többi csapat egyébként hozzá van szokva, de ezek olyan dolgok, hogy ezt a játékosat tudja győzni, meg nem gondol rá.
7: Hogy fehér színű a labda, más, mint ami szokott lenni, az bármi jelentőséggel bír-e, zavaró-e?
8: Egy kicsit fura volt az elején, a sárga labda magát, meg látni a labdát egyébként egy kicsit az könnyebb volt, mivel már úgy kezdtük meg a felkészülésnek a második szakaszát, hogy már kaptunk ilyen labdákat, már ezzel tudtunk készülni 2,5 hetet körülbelül, úgyhogy már szerintem a lányok hozzászok. Az elején egy kicsit fura volt, de azért nem volt vészes.
1: A magyar női röplabda válogatott edzőjét, Szabó Dávidot hallották. A DVSC és a Győri Eto játsza a debreceni női kézilabda felkészülési torna ma 20 órakor kezdődő fináléját. A házigazdák csapata 32-29-re jobbnak bizonyult a horvát Kaproncánál, a Győri Eto pedig 39-21-re múlta fölül a szerb Crvena Zvezda együttesét. A magyar női jégkorong válogatott 2-1-re kikapott Franciaországtól a németországi Füssenben zajló Nemzetek Európai Kupája torna második fordulójában. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 94-84-re nyert a Washington Mystics otthonában az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában. A magyar válogatott játékos csak nem 20 percet töltött a pályán, és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll, és már biztosította a helyét a rájátszásban. George Russell nyerte a Formula 1-es holland nagydíj sprintfutamát Charles Leclerc és Lando Norris előtt. A versenyidő mérő edzését 16 órától rendezik, a futam holnap 15 órakor kezdődik. A teljes versenyhétvégét az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Sportolók slágerlistája című műsor következik, itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: nyertem.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Budapest. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egyetlen közvetítésről sem érdemes lemaradni, hiszen igazi sportesemény dömping várja a hallgatókat a Nemzeti Sport Rádióban. A labdarúgó NB1-ben előbb a Vasas fogadja a Puskás Akadémiát 15 óra 30 perctől, majd 17 óra 30 perctől az MTK és a Nyíregyháza összecsapásával folytatódik a bajnoki izgalom. A foci mérkőzések mellett a röplabdázás szerelmesei is megtalálják a számításukat. 18 órától ugyanis a női válogatottunk lép pályára a lengyelek elleni felkészülési mérkőzésen. Izgalmas összecsapások, gólok és pontok várhatók egész délután. Kövesse a sporteseményeket élőben, a legfrissebb beszámolókért és a helyszíni hangulatért hallgassa a Nemzeti Sport Rádiót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Mai műsorvezetőnk is Gergely István, azaz jó magam. A vendégem pedig nagyon nehezen tudnám őt egy szóval jellemezni, mert hamarabb találkoztam vele, mint sportvezetővel a nevével, mint sportolóval. Olimpián járt, magyar bajnok, egy olyan sportágnak a jeles képviselője, fiatal jeles képviselője, amely sportágnak nagyon-nagyon sok kiemelkedő alakja volt férfi és női mezőnyben is, és talán most is várhatnánk tőlük nagyon-nagyon szép eredményeket. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog valósulni. A mai vendégen Zwickel Dániel, asztali teniszező. Szia, Dani!
2: Szia, Pista!
1: Tehát én lényegében hamarabb hallottam rólad sportvezetőként, hogy te sportvezetői területen mozogsz, valamint ilyen mentál tréning, sportpszichológia, és minden, ami már a sport utáni életet szolgálja, vagy azt is szolgálja, de hogy nekem a fejemben egy olyan képét rólad, úgyhogy tudtam, hogy hogy nézek ki, tudtam, hogy mit csinálsz, tehát nagyon sok mindent tudtam, hallottam rólad, de hogy nekem inkább egy olyan karakter körvonalazódott a fejemben, úgyhogy mondom, nem ismertük egymást, és talán egyszer-kétszer találkoztunk távolról, hogy egy ilyen nagyon tudatos életet élő emberkép rajzolódott ki bennem. Utána sokat gondolkoztam, hogy ezt hogyan adjam elő neked, vagy hogyan mondjam el neked, de hogy én szeretem úgy jellemezni a vendégeimet, ahogy látom őket, és aztán majd ezt kibontjuk, és akkor vagy így van, vagy nem így van, de mindenképpen jól járunk a végén, mert tisztában leszek legalább azzal, amit valójában látnom kéne, vagy látnom kell. Nagyjából beletaláltam?
2: De úgy gondolom, hogy igen. Sok ember például még a régi asztali teniszezőt látja bennem. Ritkán hallok olyan megfogalmazást, hogy most már a sportmenedzser vagy sportvezetőt látják bennem. Azért az elmúlt 13 évben azért ezzel foglalkozom, tehát a londoni olimpia után én gyakorlatilag abba hagytam, és rögtön elkezdtem sportmenedzserként dolgozni Németországban, 6 évet után a Techballnál, 3 évet, és most pedig visszatértem a nemzetközi pingpongba, már egy 4 éve. Úgyhogy én örülök, meg annak is örülök, hogy tudatos, tanult, volt versenyző, de sportvezető image alakul ki rólam, főleg tőled ez nagyon, nagyon köszönöm, és szerintem viszonylag valós is, meglátjuk, hogy a műsor végére esetleg a hallgatóknak milyen egyéb képe alakul ki rólam.
1: Szerintem nagyon sok jó gondolatot fogsz tudni átadni. Az egy valóban nagyon fontos dolog egy sportvezető számára, hogy amikor már most említetted a 13 éve ezzel foglalkozol, hogy nem mindig az asztali teniszező maradjon ott, meg nem mindig az olimpikon, mert bevallom őszintén, nagyon büszke vagyok arra, hogy még a csapattal olimpiákat tudtunk nyerni, de már nem szeretek azzal azonosulni a mai munkámban, hogy én még mindig olimpiai bajnok vízilabdázó lennék, mert akkor nem értékelnék azt a munkát, amit most már 9 évet csinálok, és jobban esik, hogyha azt elfelejtik, és úgy mutatnak be, vagy úgy fogadnak az emberek, vagy már úgy látnak, hogy egy sportvezető vagy

0: valójában. Hogy kezdődött nálad az asztali tenisz? Sportoló családból származol?
1: Focizni szerettem volna, meg mindig az volt ugye a középpontban, de ugyanakkor oda édesapám nem engedett el, mert sérülésveszélyes sportág, és akkor nyáron 7 évesen édesanyám hangmérnök, és a szinkron világában szocializálottam én is, tehát a Pannonia Filmstúdiónak az üdülőjében pingpongoztunk, és akkor kezdődött a suli, jó lett volna suli után valamit kezdeni az én aktivitásommal, és úgy jött a pingpong, hogy ott elkezdtem játszani, ott ügyes voltam, és a 11. kerületben volt a BVSZ-nek egy szakosztály, az útvasút anno, és ott heti kétszer az egyik a Mérnök utca iskolában volt pingpong, szüleim nagyon megörültek, hogy nem foci, de mégis valami olyan, amit szeretek, és így kezdődött az egész.
0: Gyerekek amúgy, én azt látom, hogy nagyon szeretnek pingpongozni. Pingpong vagy asztali tenisz, mert nehogy?
1: De én azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, asztali tenisz talán Kínában vagy Ázsiában, mi inkább pingpongozunk, és próbálunk az asztali tenisz felé menni, de ez csak egy vicces megfogalmazás. Én sosem szoktam azon megsértődni, hogy pingpong, hiszen mindenki pingpongozik, és pont ez a lényeg a sportágnak, hogy mindenki űzi. Hát amit már mi csináltunk, meg főleg Ázsiában, ez egy nagyon-nagyon komoly asztali tenisz mesterség.
0: Na de a pingpongozni a gyerekek amúgy szeretnek. Tehát úgy gondolom minden gyerek, hogy meglátja, nagyjából olyan, amikor vízbe kerül egy labda, és még leér a gyerekek lába, akkor elkezdenek dobálózni a labdával, de nagyjából ugyanez az asztali tenisz, vagy a pingpong is, hogy meglátják a gyerekek, és egyből elkezdik ütni. Ezt jól látom, hogy egy ilyen nagyon népszerű sportág?
1: Igen, hát több mint 400 millióan csinálják a világban. Egy olyan sportág, ahol bármikor, bárhol lehet csinálni, bárhol látsz pingpongasztalt a mai napig, iskola, tér, bárhol, úgyhogy ilyen szempontból nagyon nagy a bázisa, és ugye könnyen el lehet kezdeni. Egy probléma van vele gyerekeknél talán, hogy az asztalnak a magassága az állandó, ezért a gyerekeknél vagy meg szokták emelni, akár amikor odaállnak az asztalhoz egy dobogóval, vagy levágják az asztal lábát, de azt látjuk, hogy mindenhol mindenki valamilyen formában már pingpongozott, vagy szereti csinálni.
0: Miért pingpongozzon egy gyerek? Most mit mondaná neki, hogy miért ezt a sportágat választa?
1: Én azt gondolom, hogy kognitívan egy nagyon jó kis sportág, tehát nagyon jó reakcióidőt ad, úgy szociális, hogy közben egyéni sportág is. Mindenféle nagyobb, hát az elején legalábbis sérülés és veszélymentes. Úgyhogy kielégíti azt a sportági követelményt, hogy jól tudod magad érezni, van benne sikerélményed, mert visszaütöd az asztalra alapvetően egyszer-kétszer, másokkal csinálod kint, bent. Tehát ilyen szempontból szerintem egy nagyon univerzális sportág.
0: Európa hol áll most asztali teniszben?
1: Úgy kell elképzelni, hogy Európa sokáig vezette, mondjuk a 1920-30-tól ugye a magyarok nagyon jók voltak a sportágban, a világelitet, utána azért Kína nagyon felzárkózott, és az utóbbi hát 30-40-50 évben azért Kína az, aki dominál. Kína plusz Ázsia, többi ország, Japán, Korea, Tajvan, Hongkong és egyebek. Az európai kontinens volt talán a második legsikeresebb kontinens, és azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez zárkózott föl Dél-Amerika, Ázsiának az egyéb régiói, úgyhogy mai térképet úgy tudom megfogalmazni, hogy Kína, utána többi ázsiai ország és Európa, viszont a többi kontinens már nagyon feljött. Az utánpótlásvonalon pedig azt tudom mondani, hogy már a India, Irán, Ausztrália és egyéb országok sokszor már Európát is meg tudják előzni.
0: Nekem olyan érzésem van, mintha Kínában 3000 éve pingpongoznának, tehát hogy így nagyjából vannak ők, és az idők emlékezete óta, és vagy az idők kezdete óta, és sehol máshol nem tudnak a nyomukba érni. Közben most azt mondta, hogy ez 50-60 éve van így, hogy Kína ennyire elugrott.
1: Igen, ugye a magyarok dominálták a sportágat sokáig, szerintem az 50-es, 60-as évekig, ugye még a Jónyer Gergely Klampár magyar csapat is nyert Kína ellen világbajnoki döntőt 79-ben, úgyhogy utána a Kínában addig is létező sportág volt persze, de számokban, tudásban abszolút elmentek a világ mellett. Előtte is jók voltak természetesen, de mint több sportág, igazából ez az angol száz országokban elkezdődött ennek az egyesületi űzése, és akkor utána Kína pedig most már dominál régebb óta.
0: Egyesült Államok miért esik ki ebből?
1: Egy nagyon jó kérdés. Az Egyesült Államokban más talán a modellje a sportnak. Az Egyesült Államok most kezd betörni a pingpong, ugye nagy kínai kolónia van ott, de tényleg, tehát a sportágikat meghonosítják, valamint elkezdenek versenyeket szervezni, most ha van egy professzionálisabb liga, tehát ugye a sportnak megvan az alapja, de más társadalmi, vagy meg berendezkedése van, a professzionálisabb sportágak élnek úgy túl. A pingpong pedig egy tradicionális sportág, ahol vannak ligák, más más a modellje, de azt látjuk, hogy Amerikában most lesz egy nagy verseny, Amerikában van profiliga, vannak játékosok a világlistán 30-ban, van egy amerikai srác, aki gyerekkorától Európában van, és top játékos lett, úgyhogy csak időkérdése, hogy megtalálják azt a modellt, ami ott is működik.
0: Az hogy lehet, hogy ahogy említetted, még világbajnokságot is nyertünk, és nem csak egy, de több jó játékosunk is volt, és ez lassan így elfogyott, és ugye női és férfi mezőnyben is jók voltunk, hogy felnőttek hozzánk, vagy mi lemaradtunk, egy picit elfelejtettünk valamit, vagy megváltozott a rendszer, vagy kényelmesebbek lettünk, nem olyan népszerű majd az a sportág.
1: Mint minden ilyen helyzet, szerintem több összetevőből áll. Az egyik az, hogy a világon a professzionális pingpong azért megnőtt a bázisa. Én azt gondolom Magyarországon, amiben talán a rendszer hibázott, hogy nem nagyon tudta összekötni a generációkat, tehát egy időről időre egyre, mint a Jónyár Gergely Klampárhoz hasonlítanak minket is, meg mindenkit, azért egyre gyengébb lett a bázisa, a sportági berendezkedés, akár sportpolitikailag is, és ennek a következménye. De... volt az, hogy ugye most azért, mert te vagy itt, de ugye a vízlabda valahogy fel tudja tartani, még hogyha pici hullámvölgyekkel is ezt a státuszát, mint világvezető ország, a pingpongban ezt nem sikerült megtartani. Számos összetevője van amúgy, tehát ez egy nagyon komplex dolog.
0: De a népszerűsége nem csökkent.
1: Hol? Magyarországon?
0: Idehaza. Csökkent?
1: Én azt láttam, hogy nem. Tehát az amatőr bázis, ahol ugye én Németországban élek alapvetően, a család pedig itthon, de hogy a Gödöllői utca, ahol mi lakunk, ott az amatőr bajnokságban, nem tudom, mindenki játszik. Tehát a bázisa az alapvetően, meg a népszerűsége nem. Az, hogy rendszer szinten mik voltak azok az összetevői annak, hogy ez itt szépen lassan lejjebb ment, azt nehéz megmondani. Mikor én felnőttem, akkor az volt, hogy minket mindig hozzájuk hasonlítottak. És a svédeknél is van egy ilyen problematika, hogy a Waldner Perssonhoz hasonlították még a top 20-as játékosokat is, és nekünk az már nem volt egy egyszerű dolog, hogy bármit csinálsz igazából, ha nem te vagy a következő Jónyár vagy Klampár, akkor ez már sikertelenség. És ugyanakkor meg a rendszer, vagy az európai professzionális pingpongnak a feltételei, meg struktúrája ezen sokat változott, és nálunk pedig bizonyos változások nem mentek végbe szerintem.
0: Nagyon érdekes, mert ugye egyrészt én azt gondolom, hogy nem kell senkihez hasonlítani, maximum az eredményesség terén, de ahogy vízilabdába is, vagy labdarúgásba is, puskást, vagy kásást, ha említjük, hogy hol vannak az új kásások. A kásás volt, az akkor jó volt úgy, ahogy volt, ma már másfajta kásások vannak a vízilabdában, ettől függetlenül lehet nyerni vízilabdában is, tehát az, hogy titeket a régi nagyokhoz hasonlítgattak, nem biztos, hogy olyannak kell lenni, mert nem mindenki egy kapta fára van kiszabva, és valakinek valamilyen más erősségé vagy jó képességé vannak, amivel amúgy tud nyerni. Nem mindenkinek ugyanazok a fegyverek kellenek a győzelemhez, gondolom én. Másrészt pedig a sportági támogatások az jelentősen megnőttek, és a lehetőségek is szerintem ahhoz, hogy szinte bármilyen sportágban eredményt lehessen elérni. Én nem vagyok mindig abban biztos, hogy maga a sportág tehet csak arról, hogy nincs, vagy nem tud kitermelni bajnokokat, mert kell az a fajta alázat, meg azok a szent bolondok, akár egy család formájában, aki hozza, viszi a gyerekét, tolja őt, és megtalálja benne a tehetséget. Jó, de pozitív szempontból, hogy nem túl dimenzionálja a saját gyerekét, és már olimpiai bajnokot lát 6 éves korában benne, hanem tényleg beletesznek mindent ahhoz, hogy a gyerek eljusson oda, ahova ő el szeretne. Vannak amúgy ilyen tehetségek még Magyarországon, vagy elkopnak menet közben, és valahol csak eltűnnek, vagy inkább más sportágat választanak egy ilyen népszerű sportág helyett, mint az asztali tenisz?
1: Az első részére csak annyit reagálnék, hogy ugye az azt hiszem, hogy megvan egy bázisa mindenhol itthon is, ugyanakkor az a fajta professzionális bázis, hogy sok játékos, egy erős bajnokság, európai szintű profi rész, az ugye egyre jobban azért csökkent.
0: Tehát a konkurencia
1: nálunk. Szerintem automatikusan is, a rendszerváltás után más lett a berendezkedése a sportnak itthon, de ez egy rendszer szintű dolog, hogy mi a legalja egy rendszernek. Hogyha van egy nagyon erős alapja, akkor az fent tudja magát tartani. Itt ez az alap szerintem, meg ez a professzionális bázis azért csökkent. A második részére pedig azt tudom mondani, hogy tehetségek mindenhol vannak. Én európai tehetséggondozó programot vezetek most, és Magyarország az valami hihetetlenül csodás ügyes tehetséget tud a semmiből is generálni. Hogy hogyan, nem tudom. Ami viszont most a mi sportágunkban is kell, hogy amit te mondtál, hogy a megszállott szülők, nagyon sok befektetés már az elején. Ugye régen volt egy klub meg egyesületi rendszer, kevés egyéni projekt volt az asztaliteniszben, de lehet más sportákban is. Most nagyon eltolódott már abba az irányba, hogy egy egyéni projektnek a bázisa határozza meg amúgy egy karriernek a kifutását, és másodszorban pedig a rendszer hozzárakja azt, amit a rendszernek hozzá kell rakni. 20 évvel ezelőtt ez másképp volt. A rendszer termelte ki a játékosokat, hiszen én elmentem egy egyesületbe pingpongozni, utána a válogatott, és ez így ment tovább. Most ez fordítva van, most az egyéni projektek érvényesülnek, és a rendszer pedig kiegészít. De tehetségek nem csak Magyarországon, de Európában mindenhol vannak.
0: Cikkel Dániel volt asztaliteniszező sportvezetővel beszélgetek. Majdnem megértettem azt, amit mondtál, mert hogy a számomra egyetlen egy út létezik a sportolásra, még akár a teniszben is, mert az egy teljesen külön világ, és amit említettél, talán ott az sokkal erősebben kitükröződik, vagy így kiviláglik, hogy ott valóban nagyon egyéni az egész, tehát hogy ott nem a klubok vezérlik, vagy vezetik a versenyzőket, hanem ahogy már egy magasabb szintre jutnak, akkor onnantól kezdve elindulnak a pénzdíjas versenyek, és teljesen önálló életet él az egész. Így van talán az is, hogy vagy azért van az is így, hogy az olimpián a tenisz, ő úgy gondolja, hogy hát most ez egy torna, és elmegyek, és akkor az olimpián részt veszünk, de utána megyünk Hongkongba, Ausztráliába, akárhova. Még a többi sportág, vagy van nagyon sok olyan sportág, ami meg arra vár, hogy végre 4 évente egyszer megmutathassa magát. Most nem szándékosan nem mondok ilyen sportágakat, de van siker, magyar sikersportág is ezek között, hogy az olimpián meg tudja magát mutatni. De az asztali tenisz az nem egészen, az valahol a kettő között van, és én teljes mértékben el tudom képzelni azt, hogy egyesületi keretek között tudjon működni úgy az asztali tenisz, hogy jó bajnokságban, utánpótlás felnőtt bajnokságban, és utána válogatott szinten is EB, VB, olimpiára ki tudja juttatni magát a versenyzőket. Nem nagyon értem ezt az egyénit, amit említettél, hogy akkor a család fogja és viszi, hiszen akkor neki kell, ő nem tud nevezni nemzetközi versenyekbe, azt csak a szövetség tudja megtenni.
1: Igen, hogyha megnézzük az asztaliteni sportágát, én ugye a profi és az amatőr közepén rakom be pontosan. Tehát, hogy a tenisz vesszük, mint példa, és mondjuk a másik oldalon valami másik sportát, akkor a középen helyezkedik el, mert nagyon nagy a bázisa, meg lehet belőle élni, professzionális bajnokságok vannak benne, nagyon népszerű, akár a tévében is sok helyen a világon. Ugyanakkor hordozza azokat az amatőr jellegeket is, mint mondjuk más egyéb sportágok. Ugye, amit te mondtál, hogy az asztali teniszben is a szövetség nevez. Tehát nem tenisz, ahol általában az egyén nevez. Ez az alapvető különbség a tenisz, golf, sakk és mondjuk a judo, asztali tenisz, akár szerintem úszás, birkózás között. És ez megmaradt. Tehát a szövetségi rendszer az a mai napig nagyon fontos. Ugyanakkor a szövetségi rendszer nem tudja se minőségben, se erőforrásban megteremteni azokat a feltételeket, amik már a mai nap ahhoz kellnek, hogy valaki fel tudja venni a versenyt a kínaiak meg a japánok ellen világszinten.
0: Akkor lehet ugye, hogy ott van állásva a kutya, hogy, és itt viszont akkor ez egy teljesen jogos dolog, hogyha nem akarja a szövetség vagy a klub olyan versenyre nevezni a versenyzőket, ami pénzdíjas, tehát ő kifizeti a felkészülését, elmegy a tornára, ő megnyeri a tornát vélhetőleg, és mindenki szurkol neki, elteszi a pénzdíjat, majd hazajön. És akkor újra felkészíti őt a szövetség, meg a klub, és akkor újra kimegy a pénzdíjas versenyre. Mert ugye az EBVB olimpia is pénzdíjas, de az állami támogatásban részesül, és szerintem már önmagáért ezért megéri mindent beleadni, és egy sportolói pályafutást felépíteni, hiszen van egy olyan ellenszolgáltatás, és kvázi ma nevezzük életbiztosításnak az életjáradékot, hogyha odaig eljut valaki, hogy megéri rááldozni akár 20-25 évet, nyilván nem akar, hogyha olyan mentális sérülések, vagy fizikai sérülések érik, hogy aztán utána azt, amit azzal keres, az visszakölti a saját egészségének a megőrzésére, vagy ápolására. Hogy akkor nem erre gondolsz, hogy a pénzdíjas versenyekre kiviszik a szülők, és akkor ők találják ki, hogy akkor, vagy nem tudom, vannak-e menedzserek az asztali teniszben, vagy ők találják ki a gyereknek a sorsát, hogy merre menjen, és lehet, hogy ez nem teljes mértékben egészséges fejlődés a gyereknek, vagy egy fiatal tehetségnek, hogy túl korán beleviszik őt ebbe, és lehet, hogy ő sikeres lesz, mint profi, csak a másik oldalon mi, mint egyszerű magyar szurkolók, akik az asztali teniszt szívesen látnánk EB-n, VB-n, olimpián a dobogó valamelyik fokán, lehet, hogy mi nem látjuk őket, de közben önmagában a sportág profi szinten lehet a háttérbe sikeres, vagy azt mondom, hogy profitáló az egyének számára.
1: Az asztal teniszben is működik egy profi versenyrendszer, és ugye működik ez a tradicionális EBVB olimpiai rendszer. Mind a két félnek, tehát a szövetségi oldalnak is kellnek olyan előnyök, amiket megkap, hogyha egyszer már az állam finanszírozza például a szövetségeket, vagy az olimpiai bizottság, az egy hasonló struktúra. Ugyanakkor az egyéni képzésnek és karrier felépítésnek is kell, hogy legyen egy olyan előnye, amiből ő tudja, hogy hát ebből én viszem bele a rizikót, mert az én gyerekem fog esetleg megsérülni, de nekem van benne akár anyagi javam is, és hogyan tudom ezt a két rendszert összehozni. Mai nap, de akár még Ázsiában is azok sikeresek, akik a szövetségi rendszert össze tudják hangolni az egyéni rendszerekkel. Tehát most mondok egy példát, a japán Harimoto-nak a privát edzője ül mögötte versenyen a lehető legtöbbször, sokszor ezt akár ilyen közös finanszírozásba hozzák össze, tehát annyi erőforrás, energia kell, hogy a szövetség nem tudja ezt megcsinálni, hiszen neki több versenyzője is van, hiszen nézni kell azt, hogy a rendszerben kik vannak. Ugyanakkor meg ahhoz, hogy elér magas szintre az egyéni edzők, flexibilitás, korai képzés, stb. Minden kell hozzá. Ezért, és még Kínában is, azok működnek igazán jól, azok lesznek sikeresek, ahol a rendszer együtt működik az egyéni projekttel, már a legelejétől is. Uh-huh. Hiszen ez leginkább ugye nem Kínára értendő, Kínának megvan az a gyakorlatilag végtelen erőforrása minden tekintetben, meg kontrollja minden fölött, hogy még mai napig tud termelni ki, és ez nagyon csúnya szó, játékosokat. Ugyanakkor Európában már a németek, a franciák, akik mondjuk a legjobban működő szövetségek, és vannak világszintű eredményeik, ők is nagyon flexibilisek lettek, és megértették azt, hogy mik a követelmények, mik az igények, és hogyan tudnak együttműködni az egyéni projektekkel, mert onnan indul az egész, vagy a családtól indul az egész. Az elején a szövetség a kiválasztásban is, vagy finanszírozásban is nincsen jelen, tehát ilyen 10-12 éves korban mennek be igazából bármiféle rendszerben, de ugyanakkor meg a képzésnek a pingpongban is el kell kezdődni előtte. Tehát nekünk az működik jól, nekünk vannak európai szintű projektjeink, német, francia.
0: Ez most kint Németországban.
1: Igen. Nekünk ez a Németország alapítvány és cég, aki tehetséggondozással foglalkozik, 9 éves kortól egészen világklasszis szintig. Tehát nekünk van olyan versenyzőnk, aki top 5-ös a világranistán, és van olyan 9 évesünk, aki most jött az európai élmezőnybe. Tehát én rálátok az európai szövetségekre, a projektekre, nekünk ez is a feladatunk, hogy ezt hogy tudjuk igazából a privát oldalon a szülőkkel együtt jól összehangolni, és látom azt, hogy melyik szövetség, vagy melyik projekt működik jól. Tehát most egy példa, van egy német U19-es világbajnok támogatott lányunk, akinek magyar edzői csapata van, és ráadásul a német oldalon is magyarok vannak, de ez csak véletlen. Egy német, aki egy elég rigid rendszer, nagyon-nagyon szépen tudunk velük együtt dolgozni, hiszen ők tudják, hogy ők nem tudnak bizonyos dolgokat megcsinálni, mi finanszírozzuk és megcsinálunk sok dolgot helyettük, viszont mind a kettőnek szükségünk van egymásra, nagyon jól működik, és a versenyzőnek is pedig tényleg körülötte minden rendben van.
0: Uh-huh. Amúgy ez így van minden sportágban, tehát a szülővel és a családdal kezdődik a teljes sportolás, hiszen a szülő fizeti be először a tanfolyamokat, a tagdíjakat, ő viszi autóval, iskolába, sportolásra, először ő fizeti ki a felszerelését, nagyon sok sportágban rá is van kényszerítve, hogy ezt megtegye, tehát hogy ez ilyen szempontból nem újdonság, csak utána a szövetség átveszi a tehetségek, vagy át kell vegye az egyfajta tehetséggondozás az egyesületekkel, ahol a szülő be tud segíteni természetesen, de nekem továbbra is olyan képem van a sportágakról, hogy ez az egyesületek meg a szövetség feladata az, hogy itt a klasszikus sportági rendszerekben EBVB olimpia, és akkor mindenkinek vannak még különböző, akár GP, vagy bármi más világkupa elnevezésű versenyrendszerei, hogy ez az ő feladatuk továbbén is. Csak a top versenyzőket, 1-2-3-at viszik ők ki. Hogyha a szülők szólnak bele ebbe, vagy a menedzserek szóltak bele ebbe, akkor azért ott már adódik, hogy lehet keveredés, megnézeteltérés, és akár a tehetsége kiválasztásában is már, mert hogy azt eldönteni, ki a tehetségesebb gyerek, az, aki akinek nincs erős szülői háttere, de mondjuk van egy erős akarata, és van egy született tehetsége, vagy az a tehetségesebb gyerek, akinek van egy erős szülői háttere, és meg tudja engedni magának az ABC versenyen való részvételt, az azért okozhat némi konfliktus helyzetet szerintem.
1: Igen, ugye ketté kell választani a csapat és az egyéni sportágakat is szerintem, meg a, mondjuk az európai modelleket, akár az amerikai vagy az ázsiai rendszerektől, ahol például Ázsiában az iskolán, iskolai keretek között megy a sportoktatás. Én egyetértek azzal, hogy, hogy a szövetség rendkívül jó lehetőséget tud biztosítani rendszer szinten, régiós központok, válogatott központ, stb. És van, akik például Franciaországban vagy Németországban be is csatlakoznak ezekbe a régiós centrumokba, és van, ahol például nagyon sikeresen csinálják azt, hogy ha van, akinek van egy egyéni edzője, és becsatlakozik egy rendszerbe, akkor például az egyéni edzője tud vele menni, az egyéni edzője tud vele versenyekre menni. Tehát a pingpongban egy ilyen vegyes rendszer alakult ki, elindult abból, amit te mondtál, és picit arra is megy, amerre a tenisz. De ez nem azt jelenti, hogy bárki bármibe beleszól, hiszen hogyha a német válogatottnál az Anett Kaufmannt nem viszik ki világversenyre, akkor a teljesítménye miatt nem viszik ki világversenyre. Tehát, hogy ezek a határok azért nálunk megvannak, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott lebzselünk a német szövetségnél, és akkor nyomjuk, hogy most az Anettnak mennyit kellene játszania, abszolút nem. Viszont vannak olyan helyzetek, például a Franciaország, Németország, nagyobb országok, ahol meg tehát geográfiailag nem tudsz esetleg becsatlakozni, nincs olyan iskola, a szülők nem tudnak oda költözni. Egy csomó olyan helyzet van, ahol hogyha nem vagy elég flexibilis akár már utánpótlás szinten, hogy erőforrásokat, körülményeket teremtesz a gyereknek helyileg, akkor meg lemarad. És vannak olyanok is, akik pedig korábban mennek nemzeti rendszerekbe, amin keresztül pedig sikeresek tudnak lenni. De vannak olyanok, hogy a családoknak kell például várost, vagy akár országot váltaniuk is. Tehát Svédországban a Truls Møregaard, lehet, hogy Magyarországon is már volt róla cikkezés, hogy olimpián második volt, meg VB második, szintén támogatjuk, és benne vagyunk a projektjében. Őnek az egész családja igazából Svédországon belül költözött egy olyan helyre, ahol ezek a körülmények megvoltak. És akkor az együttműködés, akár az egyesület, akár a privát projekt és a szövetség között pedig folyamatosan kell, hogy a sportoló igénye, lehetősége szerint együtt növekedni.
0: Uh-huh. Nagyon érdekes azért, amit mondasz, mert nagyon sok sportágat, így talán az asztali teniszből így nem látod, amit mondjuk én most már nekem van szerencsém látni, hogy nagyon sok sportágnak a működését most így bemutattad, hogy mozognak a finanszírozás, a klasszikus versenyek, tehát EBVB olimpia bajnokságok között, hogy ki mifelé törekszik, tehát hogy az úszás ugye elindult a tenisz felé, hogy pénzdíjas versenyekre járni. Az ökölvívásnak van egy teljesen más, egy profi rendszer az amatőr rendszer mellett, de azért mind a kettőnek nagyon föl kell legyen építve, és bár ökölvívás azért teljesen más embert igényel, más képzettséget igényel az amatőr és a profi versenyrendszer is. Mégis azt mondjuk, hogy mind a kettőt szeretjük, de az amatőr van az olimpián. És ugye van az asztali tenisz, amit most említettél, hogy a kettő között valahol mozog. Tehát ahol nincs ilyenfajta profizmus a sportágban, ott a pénzdíjas versenyek felé törekednek, és van mondjuk a másik végén, és most ugrok egy nagyot, az e-sport, ahol meg onnan indul, hogy vannak a játékgyártók, és a játékgyártók határozzák meg a versenyeket, hogy milyen versenyek lehetnek, és ott nagyon nehéz klub vagy szövetségi rendszerbe terelni a magát a nevezük sportolókat, tehát a résztvevőket, és óriási a nézettsége az egésznek. Tehát valahol mindenki arra törekszik, hogy nagy legyen a nézettsége, legyen egyfajta szervezett keretek közötti működési lehetőség biztosítva, meg legyen a finanszírozása, és így mozog az egész, tehát hogy nincs meg ez az egyéni sportágaknál ez a fajta stabilitása az egésznek, hogy az egyén nagyon helyesen profit maximalizáló, mert ő ugye azt szeretné, hogy abból a 20 évből kihozza a lehető legtöbbet, de az jó lenne olimpiát is nyerni, az jó lenne VB-t is nyerni, jó lenne EB-t is nyerni, jó lenne, hogyha a szövetségi keretek között tudnék működni, egy klubhoz is jól lenne tartozni, de az jó lenne, hogyha el tudnák járni pénzdíjas versenyekre. Ahol ez megvan, ott visszafelé mozognak, hogy akkor legyen meg ez a klasszikus klub feeling, ahol megvan a klub feeling, de nincs meg az a nagy támogatás, ott megpróbálnak a pénzdíjas versenyek felé mozdulni, hogy egy olyat kialakítani. Tehát, hogy tök érdekes, hogy ebbe így mozog mindenki, és mindenki keresi a saját maga helyét, és akkor sportág specifikusan valószínűleg majd előbb-utóbb kiforja magát.
1: Bocsánat, csak annyit tennék még hozzá, hogy ebben a kontextusban nem mindegy, hogy a sportág, ország, kultúra honnan indul. Az e-sport elindul a piramis tetejéről, vagy a Tegbolnál például gyakorlatilag ezt csináltuk, és a techból ezt is csinálja, hogy vannak a sportág, akik alulról indulnak. Hol ér össze, és hol tud a sportág alkalmazkodni a világhoz, ez legyen ez közösségi média, elvárások, nézettség, stb. Az egy másik kérdés. A pingpongnak megvan az az üzleti bázisa, akár a sportszergyártóktól, akár az asztaltenisz ütőborítását gyártó cég, akinek például én dolgozom, hogy van annyi érdeke, meg van annyi pénz a rendszerben, hogy tudja már, meg érdeke is támogatni a versenyzőket, mert ha a versenyző olimpiai érmes lesz, vagy világbajnoki érmes lesz, akkor abból a sportágnak az üzleti oldala is nagy előnyt húz. És szerintem vannak olyan sportágok, ahol ez nincsen meg, ezért sokkal nagyobb feladat hárul a szövetségi, esetleg olimpiai bizottsági rendszerekre.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Továbbra is Zwickel Dániel volt, asztali teniszező, most sportvezető, vagy jelenleg sportvezető a vendégem. Mitől lesz egy asztali, mitől lesz egy versenyző, jó versenyző? Nagyon sok mindenre gondolok most, mert ugye most itt alapvetően az üzleti oldaláról beszélünk az asztali tenisznek, hogy mi kell neki ahhoz, hogy ő azt mondhassa a pályafutása végén, hogy hú, ez jó volt.
2: Ezt egyéni szinten, vagy pedig
1: egyéni.
2: Ugye azt gondolom, és sokat foglalkozunk, mi tehetséggondozással foglalkozunk, hogy sok modellt állítunk föl, hogy például gyerekkorban is hogyan tudjuk azt megállapítani, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki él versenyzői
1: elég hozzá az, hogy valaki jó.
2: Rendelkezzen.
1: Tehát jó asztali tenisz, elég hozzá?
2: Nagyon nem.
1: Ma már jó.
2: Nagyon
1: az
2: nem. Nagyon nem. Hát, tehát nekünk van egy olyan nagyon egyszerű kis modellünk, hogy kell hozzá persze a versenyző, és a versenyzőnek kell egyfajta tehetség a sportákhoz. Ugyanakkor a mentális és az atletikus képességek nagyon fontosak. Ugye a pingpong az egy mentális sportág, mert nagyon rövid idő alatt kell döntéseket hoznod egy folyamatosan pörgő labdával, és erre megy rá az életed, vagy a fele legalább.
1: Miért nevettél saját magadon nevettél?
2: Igen, úgyhogy ezen gondolkodsz, hogy a feleségem sportlövő az egész életében azon gondolkodik, hogy hogyan tudja a céltábla közepét eltalálni folyamatosan, mi meg pedig az, hogy hogyan tudjuk ezt a labdát valahogy visszajutni a másik oldalra. Tehát egyrészt kell hozzá maga a sportági tehetség, de amellett pedig az összes egyéb skill, ami már egy konkrét atlétának kell. Tehát, hogy ma megnézzük az asztali teniszezőket, akkor ott már nagyon komoly fizikális képességek is kellnek, nem beszélve annak a kapacitásáról, hogy ezt te meg tud ismételni. Úgyhogy nagyon komplex ma már a kiválasztás is. Tehát mi foglalkozunk európai szinten 9-10 éves gyerekekkel, ott már nagyon komplexen vizsgáljuk őket, vagy objektíven, vagy pedig a mi szakmai szemünkkel. Ez egyik. Másik, amit nagyon fontosnak tartunk, az a környezet. Milyen környezetben vannak, plusz, hogy milyen emberek veszik őket körül. Meghatározóak, hogy krízis helyzetben, hogyha majd behoztad a sportpszichológiát, vagy a mentális részt, amivel én sokat foglalkoztam az életemben, meg a szakmámban. Hát nagyon fontos, a krízis helyzetben te milyen döntéseket fogsz hozni, milyen traumák jönnek elő, hogyan tudtad ezeket feldolgozni, stb. Milyen kultúrából jössz, úgyhogy már a legelején nagyon komplex kiválasztás, fejlesztés, és ott már ugye egyre kevesebb a hiba lehetőség, mert hogyha nem vagy elég jó fizikálisan, és ugye itt jön be a képzés kérdése, tehát azt látjuk, hogy már az asztaliteniszben is, ami egy játékos sportág, tehát egy labdával te elkezdesz játszani, hogy a képzési rendszer filozófia már rögtön az elején tudni kell, hogyha világszintre akarsz jutni, hogy mi az oda vezető út.
1: Na, nekem kimondtad a kulcsot az asztalitenisz, ez a játékot, a játékosság. Valahogy ide szerettem volna kiukadni, hogy milyen extra képességek kellene ahhoz, hogy valaki nagy játékossá váljon, mert nem mindig az a nagy játékos, és arra emlékeznek, és talán azt profitál bármilyen szempontból is a legtöbbet a sportágból, aki a legjobb, hanem az, aki legjobban el tudja magát adni. Tehát én néha nézek asztalitenisz, bevallom őszintén, és akkor ragad meg, és amúgy tök érdekes, mert a social media felületeken is vannak ilyen nagyon rövid videók. Nagyon sok asztali tenisz van benne, rengeteg. Mm. És abból mindig azok, amilyen, hú, marha jó néz ki. Tehát, hogy ezt hogy csinálta meg, hogy vannak olyan karakterek, akik úgy tudnak játszani, úgy tudnak ütni, úgy tudnak grimaszolni, úgy tudnak adogatni, mindent úgy csinálnak, hogy ez bomba. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy milyen játékos. Foggam, és azt én nem tudom megállapítani, mert nem nézem végig azt az adott mérkőzést, csak hogy kivágni be a részt, és az nekem nagyon-nagyon tetszik. Mm. Hogy ez szerintem nagyon el lehet adni a sportágot, és ez egy olyan képesség az asztali tenisznek, ami azért nem sok sportágban van meg, hogy vannak extra karakterek, extra képességek, amit valószínűleg nem lehet tanulni, mert amit látok, hogy a kínai, most ez igaz vagy nem igaz, én ezt nem tudom nyilván, mert hogy nem vagyok ott, de hogy a kínai gyerekeket hogy oktatják, hogy odáll 3 napig, és 3 napig ugyanazt az együttést gyakorolja, és előbb-utóbb az menni fog neki, aztán átáll 3 napra a másik oldal, és akkor a másik oldalra ütögeti. Azért ez nem a szép oldala, tehát valószínűleg senki nem kíván a gyerekének, kivéve, ha csak azt nem akarja apu vagy anyu, hogy belőle olimpiai bajnok legyen, és akkor beállítja őt egy robotnak. Tehát, hogy nekem megvan ez a szépsége az asztali tenisznek, hogy ez ebbe az irányba megy, vagy nálatok, mert ugye azt mondtad, hogy inkább a sport részét említetted, ezt az entertainment részét, ezt nem nagyon említetted, de ez fontos azért ebben a sportágban, vagy csak ez szakavatatlan szemeknek jó ez?
2: Nagyon fontos, hogy egy sportág összekösse az amatőrt a profival. Tehát a teniszben én értem a játékot, le tudok menni a teniszpályára, és akár a Fucsovics Marci mellett játszani, meg tudom venni az ütőt, és a tévében is olyan dolgot nézek, amit értek, és még azt gondolom, hogy ezt majd én is meg fogom tudni csinálni.
1: Tudsz teniszezni?
2: Tudok. Ez csak egy példa volt, hogy így jön össze az, hogy valaki amatőr is űzi, és közben mondjuk fogyasztja, akár a social médián, akár a tévében. A pingpongnak az egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem értik. És azért nem értik, mert ez nincsen nekik érthető formába.
1: Ezt még nem hallottam az asztali teniszről. Esküszöm, én azt gondoltam, hogy értem.
2: Tehát, hogy ami most azért a mai világban, hogyha te, amiről most beszámoltál, hogy egy-egy labdamenetet, hogyha nagyon olyan úgy van neked tálalva, akkor neked az izgalmas.
1: Nagyon tetszik, igen.
2: Van egy olyan labdamenet, esetleg van egy olyan karakter, van egy olyan érzelem, nem pedig egy monoton játék, amit én nem értek, és mondjuk mindig egy nemzet nyer. Tehát, hogy ezeket a sportági karakterisztikákat azért néha nem hordozza. De mondom, az a nagy, én ezt úgy csinálnám, amúgy mi nem dolgozom a Nemzetközi Szövetségnél sem, meg sehol máshol, hogy érthetőbbé tenni kommentátorokkal, lassításokkal, sztorikkal, mert a Netflix nekünk behozta azt, hogy újra szeressük a Forma 1-et, és kisfiam drukkol a Hadzsárnak. És akkor ez hogy lehet? Tehát, hogy azért, mert van egy sztori, van egy kártya, amit meg tud nézni, látja, van egy körítése. És a pingpong szerintem sokszor beragad ebbe a skatujába, hogy hát ha te bekapcsolod mondjuk a magyar vállalatnak a mérkőzését az Európa-bajnokságon a svédekkel, ahol ők majdnem érmet szereztek, akkor azon kívül, hogy drukkolsz, és van egy érzelmi kötődésed, nem biztos, hogy érted, mert nincsen minden labda menet mögött mondjuk lassítás, és valami kontextusba helyezés. Úgyhogy ez egy sportág specifikus probléma szerintem, ami amúgy lehet, meg próbálnak is, a Nemzetközi Szövetség most nagyon próbálkozik azzal, hogy a közösségi médiában tolja marketinggel. Azért tudom, mert mi a Techballnál nagyon hasonlót csináltunk, és lehet is nagyon nagy nézettséget elérni ezekkel a módszerekkel. Történetesen ennek a hátránya, hogy a sportági emberekre, meg mindenkire nagy nyomást rak az, hogy már mindig terméket kell csinálnod. Uh-huh. Tehát egy utánpótlás világbajnokság U15, 4 asztalon, streaming, üres terem. Mert erre ez kell. És nagyon kontraproduktív az, hogyha csak ebbe az irányba megy el egy sportág, mert nálunk vannak U11-es kategóriák, U13, már minden ranglisták, folyamatos nyomás a versenyzőkön, és elveszed azt a játékosságot, amiből igazából kitermel a rendszer robotokat, vagy legjobb labdameneteket, de ez nem biztos, hogy hosszabb távon jó a sportágnak.
1: Hát ezt nem gondoltam volna, ugye, amiket most mondtál. Én eddig nekem úgy élt az asztali tenisz a fejembe, hogy nagyon népszerű, nagyon sokan űzik, sokan vannak, valamiért nem jön össze az eredmény, nem nagyon gondolkoztam ezen, miért nem jöhet idehaza össze pár olyan tehetségnek a pályafutása, ami most már ilyen nemzetközi szinten is meg tudna mutatkozni. Ez ideig nem jutottam el, sajnos. De hogy én teljes mértékben voltam, ez egyszerű, érthető, látványos, vannak jó karakterek, vannak jó arcok, ráadásul kis helyen is elfér, a versenyszervezéshez nem kell X foci pályáin méret, hanem az asztalokat be lehet tenni a csarnokba, lelátó köré vannak. Tehát még a szervezése is lehet olyan, hogy lehet egyszerűsíteni ezen, és viszonylag pörgős menetek vannak, gyorsan le tud zárulni egy mérkőzés. Az érzelmeket is látni, mert ugye közelről közvetítik, szinte mindig látod mind a két versenyzőt, úgyhogy nekem egy teljesen más képét a fejembe ilyen szempontban az asztali teniszről.
2: Ezek komplex kérdések szerintem a sportággal kapcsolatban. Én Magyarországot tudok talán, persze tudok róla nyilatkozni, mert van hozzá nagy érzelmi kötődésem, meg hát ugye ismerem a helyik a közeget. Én most csak próbáltam bemutatni egy ilyen az asztali tenisz helyzetét a világban, vagy az európai rendszerben. És visszatérek vissza a tehetséggondozási témára. Talán még Mérő László mondta, hogy mi a tehetség, az, hogy amit nem tanulunk. Úgy csináljuk, hogy nem tanultuk meg. A mai napig az, hogy labdával játszanak egy sportágat, és valahogy egyetlen cél van, hogy üsd át a másik oldalra, bárhogy. Ameddig ilyen magas a háló, addig vannak fizikai lehetőségek is. Ha megemelnék a hálót, akkor egyszerűen fizikailag nem lehetne, csak bizonyos módon átütni. Ugye ezzel például lehetne lassítani a játékot, tehát hogy az lenne a cél a pingpongban, hogy lassítsuk a játékot, tegyük érthetőbbé, akkor egyetlen megoldás lenne, hogy megemelnénk a hálót.
1: Meg ott túl gyors a játék.
2: Igen, túl gyors a játék, emiatt érthetetlen. Tehát, hogy egy-két, tehát hogy szerintem élőben nagyon izgalmas, de azért tévében nagyon nehéz megérteni, hogy mi miért történik. Ha megemelnék a hálót, akkor ezek a különbségek eltűnnének, ez persze mondjuk Ázsiának, Kínának nem érdekel, de a mai napig az, hogy labdával játsszák, és kreativitás, labdaérzék, ügyesség kell hozzá, ezért van az, hogy európaiak is tudnak érvényesülni, vagy nem ázsiaiak, hiszen ott ezek a tulajdonságok talán jobban rá lehet feküdni. Tehát az olimpián egy kínai srác nyerte, második lett egy svéd srác, szintén mi is támogatjuk, harmadik lett egy francia, 18 éves tolszára játszó srác. És negyedik pedig egy brazil. A tolszár az egy más ütőfogás.
1: Ez a fordítva, aki
2: igen, fog. Igen, az Ázsiából jön. Tehát az azt jelenti, lányoknál sokkal nehezebb, sokkal nagyobb a konkurencia, mint a fiúknál, de ez azt jelenti, hogy ameddig a labda pörög, ameddig a labda, vagy ekkora háló, nagy versenyeken még mindig le lehet győzni esetleg Kínát. Erre láttunk, meglátunk példát. Egy brazil srác, akit nagyon jól ismerünk, meg nagyon régóta támogatjuk, és én személyesen együtt dolgoztam vele több évet. Brazíliából ő világranglista top 5, nyert világkupát, a lányoknál van portorikói volt 10-ben, vannak olyan példák, és ugye ez a pozitív hír a rendszer szintű ázsiai képzéssel, hogy lehet, és az ügyesség, a kreativitás mindig sokat számít a mi sportágunkban, ugyanakkor hát már korán sokat kell edzeni, sokat kell gyakorolni, hiszen egy repetitív sportág, tehát sporttudományosan megnézzük, és vannak erre kutatások, sportági összehasonlítások, hogy hát korán kell specializálódni már, mert egyszerűen gyakorolni kell.
1: Reagálva arra, hogy ha megemelnék a hálót, akkor lassabban a játék, nekem amúgy azt tetszik az asztali teniszben, hogy iszonyat gyors a reflexük a versenyzőknek, és nagyon gyors, tehát nagyon komoly mozdulatsebességük van, tehát nagyon gyorsan tudnak helyezkedni, iszonyat gyorsan reagálnak dolgokra. Ez viszont akkor kiesne belőle. Tehát ez egy olyan szuper képessége az asztali teniszezőknek, amit rengeteget kell gyakorolni nagyjából. Hát én biztos vagyok abban, és találkoztam, és nem profi asztali teniszező ellen játszottam, de hát, hogy rá se tudtam mozdulni a labdára. Most, ha mondjuk veled játszottam volna, nem játszottam volna, te játszottam volna velem, de hogyha te nekem visszad a labdát, akkor szerintem el kellett volna mondanod, hogy hova ütötted, hogy én tudjam, hogy arra ment a labda, tehát olyan gyorsan. Tehát nektek ez hiányozna nekem a versenyből, vagy a játékból, vagy a néz, tehát ahogy nézem, a látványból hiányozna ez a mozdulatsebesség, ahogy szökentek ott, ahogy ugráltok ott, ahogy a karotok, ahogy a vállatok mozdul, meg ahogy pillanatok alatt eldöntitek, hogy honnan, hova fog menni. Sőt, valószínűleg meg azt is látjátok, hogy azt is figyeljetek, hogy az ellenfél hogy adja, hogy te azt vissza tud neki adni. Nem vagyok szakértő nyilván ennek, de hogy az ő mozdulatából talán számítasz arra, hogy ez a labda most hogy fog pörögni, és neked honnan kell ezt megütnöd, gondolom én.
2: Bobby Fischer, ugye nagy sakkozó mondta azt, hogy az asztali tenisz olyan, mint hogyha 100 métert futnánk, és közben sakkoznánk, és valahol ez igaz, tehát egy nagyon komplikált folyamatok mennek végbe az emberben, miközben játszik, mert ez nagyon, nagyon sok a változó, hiszen jön egy bejövő labda, ami mindig más gyakorlatilag, egy nagyon rövid távon. Én azt gondolom, hogy amit te mondtál, mint jelensége a sportágnak, az nekem is hiányozna. Tehát ez a fajta technikai, intellektuális kihívás, az nekem is hiányozna. És szerintem sok sportág átmegy valamiféle ilyen transformáción. Ugye látjuk az öttusában, hogy a lovaglás helyett más lett. Látjuk a sportágat, hogyan modernizálódnak, akár a VAR rendszer a fociban, vagy akár más sportágban. Ezt szerintem modernizálódni kell, viszont egy sportágnak el kell dönteni, mi az alapja, mi a veleje, és arra kell igazából rájátszani. Tehát, hogy szerintem ez egy technikai sportág a pingpong, én erre sokkal több hangsúlyt fektetnék ennek a magyarázására, ennek a kommentálására, lassú felvételekre, és akkor ebből egy modern sportág kialakult. Én nem venném el ezt a fajta eszenciáját, nem csinálnék belőle tollast vagy teniszt, azok jóval érthetőbb sportágok, kevesebb benne a labda pörgése, és a labda pörgése maga a sportágnak az eszenciája, hiszen egy többféle irányban egy kaucsuk labda tud pörögni, és ez határoz meg igazából mindent. Ahol mondjuk a teniszben nagyobb területen másféle pörgés van, a tollasban ugye nincsen meg ez a pörgés effektus, és akkor erre lehetne talán még jobban rámenni sportági szintén, és akkor érdekes lenne ilyen irányból, olyan irányból, hova helyezte, mennyi volt a pörgésnek a különbsége, mennyit vesztett esetleg mondjuk gyorsságban a labda, úgyhogy ilyen, erős ugye a mesterséges intelligencia meg talán ebbe az irányba megy, ebbe az ilyen tudományos irányba, úgyhogy hát ez mindig érdekes egy sportágnak az evolúciója.
1: Cvika Dániel volt asztali teniszező, sportvezető a vendégem. A sportágak innovációja, vagy a reformjával kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy vannak olyan sportágak, ahol szinte már kényszeresen próbálnak változtatni, csak azért, mert mindenki változtat, holott vannak olyan tradíciók, ami miatt az a sportág, az a sportág, és nem minden néző, vagy nem lehet adott esetben új nézőket bevonni egy csomó újítással, sokkal többet meg lehetne tartani, vagy bevonzani a tradíciók ápolásával, hogy érted, hogy nem minden esetben kell szerintem mindent megváltoztatni azért, hogy hát ha több lesz a nézőnk, vagy hát ha több lesz a bevételünk, vagy hát ha népszerűbb lesz az adott sportág, vagy le tudjuk győzni a labdarúgást, az nem tudom, a kosárlabdát, a röplabdát, kézilabdát, mert vannak a sportágaknak, a különböző sportágaknak a korlátai. Tehát a vízilabda nagyon összességes sosem lesz népszerűbb, mint egy labdarúgás, de nagyon sok sportág nem lesz népszerűbb, mint a labdarúgás. Hát azt hajszolni, hogy közelítsük meg ezt, vagy azt a sportágat, szerintem jó kell megválasztani, hogy melyik sportágat célozzuk meg a konkurenciának, és melyiket akarjuk megcélozni nézettségben, tehát hogy ezt megpróbáljuk kiegyenlíteni, vagy akár a létszámban, hogy hányan űzik ezt a sportágat, és sok esetben a tradíciók megtartása sokkal értékesebb, mint hát legyen az ész nélküli változtatások. De nagyon kiveséztük a sportágat, és rólad nagyon-nagyon keveset beszéltünk, ugye most elkanyarodnék ebbe az irányba. Most így, hogy most már 13 éve majdnem azt mondtam, hogy nem foglalkozol az asztali teniszzel, de amúgy azzal foglalkozol, de már nem mint versenyző. Hogy látod saját magadat, mint Cvikl Dániel asztali teniszezőt? Visszanézel.
2: Visszanézve?
1: Amit mondanál magadnak, hogy figyelj, Danika, most akkor csináld azt, meg ebbe döntsd azt, jó voltál, egy nagyon szép pályafutásod volt, vagy hát lehetett volna jobb is, és akkor azt mondom neked, hogy most ezt csináld így. Látod már magad?
2: Igen, abszolút. Én a karrieremet feldolgoztam. Szerintem a sportolónak az első dolga, hogy hát elmegy dolgozni, vagy a sportnak a másik oldalán kezdett tevékenykedni, hogy feldolgozza a saját karrierjét, hiszen hogyan tudunk mi sportmenedzserek vagy edzők foglalkozni mással, hogyha mi nem vagyunk rendben a karrierünkkel. Ugye, ami nálam is lehetett volna sokkal jobb, hiszen ezért egy nagyon nagy tehetségnek voltam kikiáltva, és voltam is, és azt a karriert nem futottam be, amit akkor annó predesztináltak. Persze ez nehéz volt nekem, tehát hogy ezt nekem nehéz volt feldolgozni, de mai napra teljesen, teljesen jól vagyok ezzel. Én azt mondanám így visszamenőleg, hogy az utánpótlás eredmények sehol sem érnek ahhoz, hogy milyen fontos a képzés. Tehát egy cél van, hogy te 18 évesen megérkezzél a startvonalra, úgyhogy te képzett vagy fizikálisan, mentálisan, technikailag, mert az egész utána kezdődik. Szerintem a magyar rendszer, amit én tapasztaltam, az elég eredményorientált, már utánpótláskorban is, ez érthető volt a pingpongra is, és én úgy mentem bele ebbe a 18 éves kori, utána felnőtt mezőnybe, ahol a konkurencia nagyobb, ahol te azért el tudsz veszni, hogy nem voltam elég képzett.
1: Mi ez ott?
2: Technikai képzettségem nem volt meg ahhoz, hogy én utána gyorsan tudjak fejlődni. Tehát ha megnézzük mondjuk egy Djokovicot, mint mindenki ismeri, látni rajta az, hogy fizikálisan, mentálisan és akár technikailag is megvannak azok az alapjai, amire gyorsan tudsz fejleszteni. Hogyha utána neked 18 évesen kell elkezdened fejlesztened technikai dolgokat, például van lemaradásod néhány területen, az önbizalmat is le fogja nyomni, plusz nem lesz olyan eredményes időre van szükséged ahhoz, hogy felvedd a versenyt a többiekkel.

0: 21 éves voltam, sérülés, különböző hullámvölgyeken keresztül mentem. A másik oldalon meg ebből rengeteget profitálok, mint sportvezető, meg sportmenedzser, tehát elkerültem volna néhány dolgot, szerintem az kicsit túl sok volt, de ugyanakkor meg sportvezetőként is nekem el kellett indulnom egy olyan úton, hogy tanulnom kellett, én nem tudtam csak úgy megérkezni sportvezetésbe, mert én nem tudom, valamit elértem, hanem nekem igazából a munkát is a legelejéről kellett kezdeni, tanultam folyamatosan, elkezdtem az alján, és ebből meg nagyon sokat profitálok. Ez persze sokkal jobb lenne, hogyha olimpiai érmesként és Európa-bajnokként szintén ugyanígy tanulnék és belerázódnék ebbe, de visszatérve a kérdésedre, ez így nekem már régóta kerek.
1: Jobb békében vagy.
0: Igen, igen, abszolút. Hát sok energiám is van benne mentorokkal, pszichológussal, hogy ezt feldolgozzam, és helyére kerüljön. Már régen ez megvolt, most pedig fejlesztem tovább magam, hogy akár a saját oldalamon, hogy tudjak tovább haladni az én saját utamon, meg a munkában is. De szerintem mindenkinek ez kötelező feladat, aki versenyző volt és elkezd másokkal foglalkozni. Nagyon sok olyat látok, aki ahol ezt nem teszik meg, és a saját frusztrációikat, akár szülők, akár edzők viszik tovább, és adják hát más gyereknek, ez kutya kötelességünk megtenni.
1: Hát a sportolónak nagyon sok mindenre meg kell küzdeni a sportpályafutással, és ebben nem mindig csak az ellenfelek értendőek, már nem csak a játékvezetők értendőek, hanem akár a támogató, háttér is, edző, szülő, és ezt így azért érintőlegesen tettél is említést ezzel kapcsolatban, hogy a szülő hogy akarja megélni akár a saját álmát, vagy az edző a saját álmát, vagy hogy akar önvalósítani azután, miután neki ez nem sikerült, azáltal nem zárja le a sportolói pályafutását, vagy nem volt olyan tehetséges, és egy tehetségen keresztül akarja megélni saját magát, tehát kvázi saját magának akarja inkább a sikert, mint a versenyzőjének. Most visszatér még arra, amit említett, hogy kivenni ott a versenyből, tehát nagyon tehetséges és sikeres utánpótlás korosztályú versenyző voltál. Most képzeld el azt, hogy mit szóltak volna a szüleid, hogyha vagy az edződ, hanem az edződ vesz ki ebből, hogy akkor most Danit kivesszük, és fél évig nem fog versenyekre járni, meg te mit szóltál volna hozzá, hanem gyakorolja a fonákat. Mert ez neki nem jó. Közben mellé meg oda tudod tenni az erőnéket, hogy de Pista bácsi, hát eddig még mindent megnyertem, akkor mit gyakoroljak? Hát nincs mit gyakorolni, hiszen mindent megnyertem. Tehát ezt elfogadtatni azzal a közösséggel, aki téged támogat és bent akar tartani a rendszerbe, és elfogadtatni azt, hogy most ebben benne van az a rizikó, hogy nem indulsz el ezen a versenyt, így nem is fogod azt megnyerni, és akkor most akár gyerekkorodban ez okozhat egy olyan traumát, hogy most már könnyű visszafelé okosnak lenni, hogy mit kellett volna akkor csinálni.
0: Ugye az is volt a kérdés, hogy mit csinálnék másképp, mint a szakmában most már eltöltöttem tizenvalahány évet, ugye a techball időm alatt nem tehetséggondozással foglalkoztam, hanem sportágépítéssel. Igen, ezek nagyon nehéz döntések, ugyanakkor meg a végcélból kell kiindulni. Tehát én azt gondolom, hogy ha kiindulsz abból, hogy mi kell ahhoz, hogy te európai vagy világ szinten legyél érmes, képzettségben, folyamatokban, stb., akkor azt mindig benchmarkolni kell azzal, hogy mi az, ami jelenleg neked megvan, és hogy ezt most meg tudod-e csinálni, vagy meg kell-e csinálni, vagy nem. Ez a probléma picit a nagyon korán sikeres versenyzőkkel, vagy projektekkel, hogy utána nagyon sok stakeholdernek, csúnya szóval élve lesz ez érdeke, hogy ezt most fenntartsuk. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogyha valaki gyerekkorban nyer bármit, hogy megvannak azok a feltételei, képességei, képzettségei ahhoz, hogy felnőttben is jó legyen, hiszen sokszor utánpótláskorban elég egy-két olyan skill, amivel te tudsz nyerni. És azt, hogy ezzel is dolgozunk most az európai porondon, hogy legyen igenis bátorság vagy koncepció arra, hogyha bizonyos dolgok éppen akkor nincsenek jelen, akkor az eredmények mögé ne bújjunk be. Van olyan spanyol, világranglista vezető U13-as versenyző, akit támogattunk, de most nem támogatunk, mert úgy gondoljuk, hogy nincsenek meg azok a körülmények, feltételek, nagyon hajszolják az eredményt, ami hosszú távon neki eredményeket hozna. Azért ezek a döntések persze, hogy nehezek, tehát a szülőknek, nekem a szüleim mindig támogattak, és nem sport, tehát hogy sportból jövő szülők valamennyire, de hogy nem pingpongos szülők, de utána, hogy egyesületi vagy válogatott szinten ki az, aki ezt meg tudja hozni ezeket a döntéseket, kinek van annyi stratégiája, bátorsága, koncepciója jövőre nézve, teljesen más diskurzus, viszont muszáj, hogy ezek meglegyenek, különben meg utána.
1: Tehát ez szakmai kérdés, ha van valakinek szakmai tapasztalata, az meg tudja hozni ezt a döntést. Azt, hogy ezt végrehajtja bárki, az egy másik kérdés, de hogy aki ért a szakma, az annak ezt látnia kell.
0: Van, ahol szakmai probléma van, technikai probléma van, ahol akár már mentális túlterheltség van a gyerekeknél, van, ahol a szülők vannak már teljesen, hogy mondjam, kiégett állapotban.

0: Tehát több olyan buktatója van egy karriernek. A mi feladatunk a jelenlegi programunk, hogy ezeket ránézzünk kívülre, és próbáljuk ebben segíteni őket.
1: Látom, milyen nehéz olimpiai bajnoknak lenni.
0: Hát ezt majd te elmondod nekem egy másik műsorban, de hogy igen. És ez egyre nehezebb lesz. Tehát a mai sportolók bármilyen sportot néznek. Ugye a konkurencia nagyobb, az elvárások nagyobbak, viszont mégiscsak olyan alap dolgoknak meg kell, hogy legyenek, hogy ez sikerüljön. És én hiszek abban, hogy ezt lehet egészségesen, normálisan, és annak ellenére nagyon korán van a specifikálódás, nagyon sok a szülői ráfordítás, akár anyagi, akár időben. Nem szabad ebben senkinek tönkre mennie, mert utána a szülőknek kell, hogy maradjanak, mert a gyerek azt fogja megkérdezni, hogy van-e anyukám vagy apukám, nem csak az, hogy van edzőm, és vice versa sokszor. Hát igen, én hiszek abban, hogy a pingpongban lehet úgyis a világ elitbe jutni, hogy ezt normális keretek között játszol, és egészséges is maradsz te is, és a környezeted is.
1: Általában ezek nyernek.
0: By the way, igen.
1: Azért
0: rossz nálunk Ázsiát példaként felhozni, mert nem látjuk, hogy kik mentek ki a rendszerből, kik sérültek meg, kik mentek tönkre, kinek vannak mentális problémái, és a többi, és a többi. Mindig látjuk azt a néhány példát, ami a jéghegynek a csúcsa. De hát egyrészt nem szabad azt másolnunk. Bizonyos dolgokat el kell onnan tanulni, hiszen ők a legjobbak, de nem látjuk azt, hogy milyennek a hátránya, amik nagyon nagy károkat tud okozni az élsport, főleg akkor, hogyha ezt valahogy nem normalizáljuk. Mert akkor hajszoljuk ezt a, én leszek az olimpiai bajnok, a világbajnok, stb. És azért van élet utána, van identitás utána, van tanulás utána.
1: Ezt akkor még nem tudjuk. De vissza Cvikl Dániel volt, asztali teniszező, és most már sportvezetőhöz, mert újra váltogatjuk meg az asztali teniszt. Az olimpia után hagytad abba a sérülés miatt. Ugye a csípőd volt a probléma. Akkor már készültél arra, hogy ezt abba fogod hagyni, vagy ez ilyen egészségügyi okok miatt belekényszerített téged a saját tested ebbe, hogy ezt itt most fejezd be?
0: Hát B.
1: B?
0: B, mert amikor már 28 éves voltam, akkor éreztem magam, hogy végre megtanultam játszani, hát végre már ennek most van kifutása.
1: Én képzeld, akkor tanultam meg, hogy akkor gondoltam azt, hogy tudom, hogy kell védeni, amikor már a testem kezdte mondani, hogy jó, de ez most már nem érdekel, hogy te most arra tanultad meg, most már elég.
0: Igen, nagyon hasonlót éreztem. Egy hosszabb folyamat után azt éreztem, hogy 28 évesen most már van egy érettségem, tudok annyira játszani, hogy tudnék top 30-ban lenni a világon, és nem tudnék EB-n érmet nyerni. Tényleg éreztem, akár egy olimpián tudtam volna szerintem 8-ban lenni. Ez volt az én érzésem, vagy a belső megélésem. De ez pusztán egy testi dolog volt. Én az utolsó két évet már úgy játszottam, hogy fájt a csípőm, csak ezt meg akartam úgy csinálni, hogy én ezt le tudjam magamban zárni. Hát egy furcsa érzés volt, mert nagyon nagy vágy volt bennem, hogy akkor most ezt még csináljam, meg eljussak, tehát hogy be tudjam ezt valósítani, amit én elterveztem. Ugyanakkor a testem nem tudtam, hogyha tovább játszom, akkor még nagyobb károkat okozok a testemnek. Ezért egy tudatos döntést kellett hoznom, hogy két héttel az olimpia után már én dolgoztam Oxenhausenben, Németországban sportmenedzserként, úgyhogy nekem így alakult ez a, amiből sokat profitáltam, de még azért játszottam volna, mert éreztem, hogy ez most, az olimpián is azt éreztem, hogy ha egy picit jobban menedzselem a dolgokat, akkor akár tovább is juthattam volna, mert csak picit naív voltam, mert akitől kikaptam tajvani srácot, nekem egy cimborám volt Németországból, ismertük egymást, de alábecsült, én meg kétszer edzettem vele előtte, ott az olimpián, ami csak hiba volt. Mert hogyha nem edzem vele, akkor meg tudtam volna lepni, mert ő neki volt a fejében valami, hogy én milyen játékos voltam, mert ugye ismert gyerekként, vagy fiatalként, ő meg ugye izgult, mert neki is nagyot ért, és meg tudtam volna verni. És hogyha őt megverem, akkor pedig játszottam volna szintén európaival, egy horvát srácsal, vagy a Personnal, nem tudom. Ott meg úgy éreztem, hogy úgy is 50-50. Úgyhogy azért még csináltam volna.
1: Ez bennem maradt akkor. Nem volt rá megoldás, hogy tovább folytasd, tehát semmilyen olyan orvosi beavatkozása nem volt lehetőség, hogy te tovább tud folytatni?
0: Ugye két éven már azzal a problémával küzdöttem, én még Németországon belül is elmentem a Bayern München, meg a német válogatott orvosi stábjához. Azt mondták, hogy ezt még lehet egy 15-20%-ot javítani, de nagyon sokat kell vele foglalkozni, amit én éreztem, tehát ez nem volt messze az orvosi vélemény az én érzetemtől, és a csípő protézis kérdése már az meg túl korai lett volna akkor, meg azt már én se akartam. Aminek amúgy most jött el az ideje, de legalább nyertem 12 évet ezzel.
1: Ez mindig nézőpont kérdése, hogy nyertél, hogy beszítettél. Hogy által át a sportvezetőre, mondtad, hogy egyik napra a másikra, sőt egy interjúban azt mondtad, hogy inged volt, vettél a táskát, és akkor neki is indultál a civil életnek.
0: Igazából ahol én voltam 17 éves koromtól 21 éves koromig, az a struktúra épített egy európai akadémiát, és előtte ők már megkerestek és már akarták, hogy kezdjek februárban az olimpiára, de mondtam, hogy most még nekem lenne dolgom ezzel a londoni olimpiával, de akkor már biztos volt, hogy én ott abba hagyom. Tehát ez már elő volt készítve, tudtam, hogy nekem dolgoznom kell, tehát nincs annyi pénzem, hogy most itt tudjak pihenni 6 hónapot. Az volt a tervem a karrierem után, hogy 6 hónapig nem csinálok semmit, mert mentálisan felfrissülök, de erre nem volt lehetőségem, ezért már biztos volt, hogy az olimpia után én 2 héttel el fogok kezdeni dolgozni. Ők vártak rám.
1: Azt kaptad, kimentem. Amit vártál a munkától?
0: Dehogy is. Most visszakérzek, hogy te itt vagy, hogy neked...
1: Nem, de én kérdezek most.
0: Nem, hát abszolút nem. Tehát ez biztos, mint a szülőség, bár a szülőség az még nehezebb. Nem, abszolút nem. Én tanultam sportmenedzsment szakot TFN, sportüzletet Angliában, de hát az, amikor odamész, és egy teremben el tudsz tölteni, hogy 8-10 órát gond nélkül, de egy megbeszélésen 3-4 órát se. Tehát teljesen más világ. Nekem volt szerencsém, hogy ott fel tudtam magamat építeni, ki tudtam tanulni, akár adminisztratívan is fel tudtam magam építeni. Erre ez egy nagyon jó hely volt, de hát nem voltam rá felkészülve, nem is nagyon tudtam, hiszen olyan pozíciót kaptam sportmenedzserként, ami nem volt. Egy új akadémia, új tehetséggondozó program, és pingpongban nincsenek sportmenedzserek így, hogy vannak. Nincs ilyen. Nincs ilyen. És akkor ezt így viszont nagyon jó lehetőség volt, hogy magamnak tudtam ezt kialakítani, én sokat voltam bent a teremben, csapatmenedzserként, játékosok mentorálásával, és igazából kialakítottam magamnak egy profilt, amiből most már nagyon sokat profitálok.
1: Tehát akkor te raktad össze magadnak a saját munkádat végül is. Rájöttél, hogy mit kell csinálja?
0: Igen, és ugyan az üzleti oldalon, meg adminisztratív oldalon nagyon sokat tanultam, mert az csak egy német struktúra volt egy nagyon jó főnököm, hiszen az a nehéz, nem a sportszakma a nehéz. Az is nehéz, mert azt hiszed, hogy tudod, de amikor másnak kell átadnod, akkor rájössz, hogy hát először meg kell találni azt a csatornát, hogy átad az információt, de az összes többi, akár a gyorsírás, akár a számítógép kezelése, bármilyen management skill, azt meg kell tanulnod.
1: Mennyire engedted el magát az asztali tenisz, tehát mint versenyző?
0: Hogy érted?
1: Hát, hogy úgy már nem érzed magad, hogy ott állsz az asztal mögött, és akkor játszol a játékos helyett, hanem most már úgy távolról nézed őket, hogy ők ott játszanak.
0: Szerintem ezt a lépést, ezt meg tudtam hozni. Ezzel mindig dolgozni kell egy versenyzőnek szerintem. Én, hogyha visszamegyek a teremben, jönnek hozzám tehetségek, és akkor én foglalkozom velük, azért az mindig egy különleges közeg. Ez mindig jó visszamenni, és nem is akarom elveszteni a teremmel, meg a versenyzéssel, meg ennek az egésznek a különleges atmoszféráját, mert ez mentálisan az egy teljesen más, mint amikor menedzserként vagy vezetőként gondolkodik az ember. De én szeretem most váltogatni ezt a két hozzáállást, amikor az ember versenyzővel beszél, vagy szülővel, vagy szponzorral, vagy akárkivel, az mindig más hozzáállást igényel. Úgyhogy én az megmaradt, mert onnan jövök, és az ember, hogyha bemegy a pingpong terem, vagy valamit elkezd csinálni, akkor az mindig különleges, de ugyanakkor a próbálok vezetőként is más szemlélettel hozzá tanulni.
1: Van olyan érzés benned, amikor egy versenyző valamit szerinted elront, hogy ezt te meg tudtad volna csinálni?
0: Hát persze. Persze. És akkor rájövök, hogy ez semmit sem ér. A jelen pozíciómban ezt egy a hajamra kenhetem már elnézést, és meg kell találnom azt a módját, hogy ebben tudjak neki segíteni. Tehát, hogy ez, én a Boros Tamara, aki a német válogatottnak, a női válogatottnak az edzővel beszélgettünk egyszer, hát neki is 2-3 év voltam eddig ott ült a lányok mögött, és hát ő így csinálta, de hát ez nem azt jelenti, hogy az ő versenyzője teljesen máshogy működik, máshonnan jön, más tud technikailag, és ez egy... Igen, nehéz. De vannak olyan versenyzők, akik meg ugye nálam jóval jobb versenyzők. Tehát, hogy top 20-10-5, ott meg nekem kell nagyon azt megnézni, hogy mivel tudok hozzáadni, mert én ezt a világot nem ismerem. De ez izgalmas azért.
2: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: George Russell nyerte a Formula 1-es holland nagydíj sprint futamát. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál. Kellemes nyári idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: Ma további két találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. Az Éllovas Puskás Akadémia a második Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perctől az MTK a Nyíregyházát fogadja. Ezt a meccset is a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton kísérhetik figyelemmel. Böde Dániel túl van pályafutása első műtétjén. A Paks 39 éves labdarúgója a múlt héten az egyik edzésen szenvedett combsérülést. A csapatkapitánynak egyelőre feküdnie kell, de lassan elkezdheti a kisebb mozgásokat. Böde eddig 531 mérkőzésen lépett pályára az élvonalban. Ezzel a negyedik helyen áll az örök rangsorban, Víg Zoltán, Kuttor Attila és Illés Béla mögött. Célja, hogy mindhármukat megelőzve az érre kerüljön. Ehhez kereken 40 találkozón kellene még szerepelnie. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 98-84-re győzött a Washington Mystics otthonában, az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában. A magyar válogatott játékos csaknem 20 percet töltött a pályán, és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll, és már biztosította helyét a rájátszásban. A lengyelek elleni találkozóval ma megkezdi szereplését a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Az összecsapást 18 órától a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sport Pluszon élőben közvetíti. Az érőrajtoló George Russell, a Mercedes versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíj sprint futamát. A brit pilóta mögött a monakói Charles Leclerc a Ferrarival ért célba másodikként, míg a brit Lando Norris, a McLaren világbajnoki címvédője, a harmadik helyen zárt. A nagydíj 16 órakor az időmérővel folytatódik. A verseny holnap 15 órakor kezdődik. A teljes verseny hétvégét az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése. A vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenék küszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is, az iskola kezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A védelemért felelős miniszter tájékoztatása szerint a gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátóvánál. Tegnap estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Buddhista kolostorra támadt a myanmari hadsereg az ország középső részén. A légi csapásban 14-en meghaltak. Ellenzéki aktivisták beszámolója szerint az áldozatok két közeli faluból meditációs céllal gyűltek össze a kolostorban. Myanmarban folyamatos belpolitikai feszültség uralkodik azóta, hogy 2021-ben a hadsereg megdöntötte a választáson győztes pártot.
0: Közlekedés.
3: Időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a fővárosban, a Hősök tere és a Margit sziget között rendezvény miatt. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inárcsi pihenőhelynél 2 kilométeres torlódásra kell számítani baleset miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Ma délnyugaton még számíthatunk egy-egy száporra, holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Továbbra is Zwickel Dániel volt a sztoriteniszező, vagy jelenleg sportvezető vendégem. Figyelj, te nem engedted el ezt a sportágot egyáltalán, én azt látom.
2: Azért dolgozom benne igazából szerintem így elég magas szinten, vagy a tehetséggondozással, igen.
1: Megszállott asztali teniszező vagy, ezt így állíthatom, mert olyan lelkesedéssel beszélsz erről, hogy egy pillanatra nem zökkenték ki az asztali teniszből, hogy még csak véletlenül sem mondtad, hogy vannak olyan kiegészítő sportágak, mint amik, és akkor visszakanyarodtál volna az asztali teniszhez, hogy amik amúgy segítik az asztali teniszt. Amúgy valamit sportolsz még? Az asztali teniszen kívül.
2: Igen, ugye a csípő miatt most azért limitált, ameddig meg nem műtetem, de hogy teniszezem, úszom, próbálok magammal foglalkozni, de sport azért része volt az életemnek, sport nélkül, vagy nagyon nehéz eligazodni.
1: Aktív vagy.
2: Igen. Hát a gyerekek aktívan tartanak, meg a magamat is aktívan tartom. Úgyhogy igen, persze.
1: Hogy hobbi?
2: Hobbi.
1: Na, asztali tenisz hát, mondja.
2: Ugye engem tényleg érdekel a pszichológia része az életnek is, de olyan konkrét hobbim nincs, hogy most én otthon farigcsálok.
1: Még horgászat, hogy ilyesmi.
2: Nincsen.
1: Túra, bringázás.
2: És mindig nagyon, és nagyon mindent csinálok, és benne vagyok, de hogy nincs egy olyan, és mindig annyira irigyeltem azokat az embereknek, akiknek van.
1: Neked amúgy van? Az asztalit.
2: De ez azt nem akarom. Igen, és tényleg például a techbolnál nagyon jó volt dolgozni, teljesen más közegben, más sportágat építeni, teljesen más hozzáállással. Az, hogy visszajöttem a pingponghoz, de nem akarok csak ebben gondolkodni, és szerintem nem is vagyok így az életben csak a pingpongra fókuszált. Úgyhogy majd egy ilyen igazi hobbi, hogyha lesz, az arra már nagyon várok, hogy megszólít, és akkor én abba belemegyek. Most, hogy a két gyerek munka, kicsit két lak életben, ezt úgy nagyon nehezen.
1: És hol tudsz ventilálni? Tehát hol engedett ki a gőzt? Mi az, mert azért a hobbi az nem is okvetlen arra van egy horgásznak a hobbija, hogy most megfogja a világ legnagyobb halát, hanem az, hogy egy kicsit kizökkenjen és ott legyen, és ha nem fog semmit, akkor is lehet szép egy nap, mert ott vagy a természetben, csönd van, nem szólnak hozzád, vagy van ott egy másik horgász, aki 6-8 óra alatt 3 mondatot vált veled, és nincs ezzel semmi baj, hogy tehát valahol ventilálnia kell, vagy valahol lekevezetni a gőzt, hogy valahol meg kell nyugodni ebből a mindennapi pörgésből, hogy nem mindig ugyanazon járjon az agyat, hogy mit kéne csinálni ma, holnap után, azután.
2: Ugye a saját sportolásom, azért maradtak még barátaim, vagy lettek újak. Ugye nekünk szerencsénk, hogy a feleségem Kata is sportoló, tehát egymással sok mindent meg tudunk beszélni, és igyekszem egy-két ilyen tevékenységet behozni az életemben, ahol így az ember jelen van, vagy így elfelejti a dolgokat. És, mert ugye az embernek családja van, azt ne feledjük, szerintem az egy nagy váltás, legalábbis, hogy egyéni sportoló voltál, csak magaddal foglalkoztál, elkezdesz ugye foglalkozni másokkal sportvezetőként, plusz meg utána lesz családod, ami aztán arra meg aztán senki nem készített fel, hogy kell gyerekeket nevelni. Legalábbis engem biztos, hogy nem.
1: De ha felkészített volna, és kell olyan, mint az iskola, hidd el, hogy megveszed a táskád, és utána találkozol azzal, hogy ez teljesen más, mint amit ott tanultunk.
2: Igen, úgyhogy próbálok inspirálódni különböző közegekben, és nem sporttal kapcsolatos közegek, de hogyha itthon vagyok, akkor például a kislányunk Waldorf oktatási rendszerben van, és hogy helyileg is nagyon jó dolgokat lehet szerintem lehet inspirálódni, mert az embernek nincs ideje, sokszor nincs energiája, ki van facsarva így az életben, de vannak olyan vagy podcastokat hallgatok például, és lehet inspirálódni, úgy gondolom, vagy így levezetni a feszültséget, de hát erre úszás, focizni jó lenne, az hiányzik, de a csípő miatt nem tudok, mert az focizás, síelés például nagyon ki tud kapcsolni, azért szeretnék majd jó új csípőket, és akkor
1: meg
2: ezeket
1: lehet. Megbügykölik, és mehetsz utána. Hol látod magad mondjuk 5-10 év múlva?
2: Hát 5 éven belül mindenféleképpen, amit most elkezdtünk csinálni, vagy csinálok már 4 éve, azt szeretném jól csinálni, szeretnék egy rendszert építeni, és szeretnék az európai pingpongban segíteni európai tehetségeket magas szintre jutni. Egészségesen és normálisan.
1: Helyet kapnak a magyarok is benne? Kivételezettek vagyunk ebben?
2: Nem.
1: Minimálisan?
2: Nem.
1: Jó, köszönöm.
2: Nem. Volt egy magyar kislány a programunkban, vele most nem dolgozunk, együtt úgy alakult a mi kapcsolatunk. Mindig nyitottak vagyunk magyar tehetségekre. Ha van, meg vannak a megfelelő körülmények. És most ebben látom magam abszolút, aztán nem tudom, nekem mindig van egy olyan vágyam, hogy edukációval, oktatással foglalkozni valahogy. Ezt ugye több helyen már próbálkoztam, még erre nem volt meg a mód keret. Egyszer szeretnék majd valamilyen, akár
1: szerintem ezt csinálod
2: fel.
1: Most is, amúgy.
2: Igen,
1: szerintem úgy beszélsz, úgy viselkedsz, hogy ez így kvázi ilyen példamutatása, meg életvitelszerűen ez így megjelenik nálad? Még hogyha nem is közvetetten, azt hiszed, hogy nem közvetetten csinálod, de azért ez szerintem működik nálad.
2: Igen, igyekszem, és majd szeretnék ezzel vagy szervezetileg, vagy valahogy máshogy foglalkozni. De aztán nem tudom, hogy akár a biznisz világába vezet majd az út, vagy nemzetközi szövetség, vagy akár olimpiai bizottság fele, vagy azt nem tudom. Nincsenek ilyen vágyaim. Tehát amikor elkezdtem sportmenedzserként dolgozni, nem voltak ilyen agendám, hogy hova szeretnék elérni, hanem mindig az, hogyha jó emberekkel jó dolgot, jó értéket teremtünk, és még abból meg is tudok élni, én meg a családom is, akkor az jó. Most nagyon jó helyen vagyok, nagy terveink vannak erre 4-5 évre, hogy olimpiai ciklusban gondolkodunk, azért mi is, és akkor utána az anyacégünk ugye Németországban van, elválik, eddig látom, meg addig, hogy jól legyek, fit legyek, és akkor haladhassak tovább az úton.
1: Hát minden napról célokból áll össze, tehát minden napról lépésekből áll össze. Maratont egy lépésre nem lehet lefutni, sok pici lépés kell hozzá, hogy azt le tud futni, hogy célba érje, akár meg vigyorral, vagy mosolyol az arcodon. De hogy utaztál sokat, sok mindent láttál, jó munkád van, egy bakancslistád van, ami így még ott van, és nagyon meg szeretnéd csinálni, és lepjél meg, hogy nem azt a literincs, és nem munkával kapcsolatos, mert tényleg...
2: Nem akartam, ez volt ez az image alakult ki rólam, hogy én így...
1: Nem, mert én azt látom, megmondom őszintén, azt látom rajtad, hogy nagyon-nagyon szereted a sportágodat, nagyon ott vagy mellett, minden téren próbálsz nagyon-nagyon sokat beletenni, nagyon sokat próbálsz adni, és nagyon sokat próbálsz bele te is kivenni jó értelembe, és ez szerintem nagyon jó, mert így tud szimbiózisbe élni a sportággal, akár alapítvány szinten, akár európai szinten, akár magyar szinten, akár mint volt játékos, akár mint menedzser, szerintem ez így rendben van, de óriási energiákat mozgatsz meg szerintem ezzel saját magadba, és rengeteg energiába kerülhet ez neked, hogy ennyire összpontosítasz magára a sportágra, és ezt így én nem vagyok abban a helyzetben, hogy én bárkinek is tanácsot adhassak, de azért a lazítás egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nem okvetlen a horgászat kell, hogy az legyen, ahol 6 óra alatt 3 mondatot változ bárki mással is, és említetted a pszichológiát, a mentál tréninget, vagy a mentális higiéniát, hogy azért az, amikor elengedsz mindent, azért ez egy fantasztikus érzés tud lenni, és ugye arról is beszéltünk menet közben, hogy általában azok érik el a csúcsot a versenyzők közül is, akik játéknak fogják fel az egészet, akik tudnak úgy gondolkozni, hogy megrántják a vállukat, és akkor ez is menni fog. Tehát, hogy ebből is megjelenik nálad, én ezt vettem észre így a beszélgetés alatt, meg a riportok, meg az interjúk alatt, amiket megnéztem veled, és elolvastam veled kapcsolatosan, hogy nagyon-nagyon ott vagy a témán, és nagyon-nagyon próbálsz ezekkel a dolgokkal napi szinten, és említetted, hogy podcastek, pszichológia anyagok olvasása, hallgatása.
2: Ilyen laza témák.
1: Igen, és ez, én imádom ezeket, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de valahogy én úgy vagyok ezzel, hogy néha szeretek így mindent elengedni, és így hátralépni saját önmagamtól is, és én szeretem a munkát, de szeretek hátralépni saját magamtól, és ott adni saját magamat valahol az irodában, de úgy kilépni abból a szerepből, vagy abból a keretből, amiben én naponta mozgok, és jó érzés, mert utána jó érzés visszalépni ebbe az egész szülői, sportvezetői, baráti, párkapcsolati rendszerbe. De ahogy én nálad azt látom, hogy ezt így nagyon-nagyon benne vagy, és nagyon meg akarsz felni, talán önmagadnak, de szerintem jó vagy így, tehát hogy ha ez bármit is számít az én véleményem, szerintem megvagy.
2: Nagyon-nagyon sokat fejlődtem ebben amúgy, és dolgozom is a mai napig pszichológussal azon, hogy én feldolgozom a traumáimat, és tényleg például az egyik dolog ilyen, akár a kikapcsolás, vagy más dolognak a felépítése, akár csak úgy lenni, vagy elengedni dolgokat, nem pedig nehez tudatosan hozzáállni. Úgyhogy lehet, hogy most ez más volt a kép erről, de nagyon sokat, tehát jó úton vagyok ebben is, tehát hogy most beszélgettünk volna 5 éve, vagy 10 éve, vagy beszélsz
1: esetleg más lett volna.
2: Kedves feleségemmel, akkor én azt tudja szerintem mondani, hogy ez azért már jóval jobb. Akár a kultúra, akár egyéb. Ugye nagyon nis az ember élete sportolóként, és lemarad dolgokról. Én a világom nagyon sokat nyílt azóta, és nagyon sokat szeretném, hogy nyíljon, és legyen más is, mint a szakmai dolgaim, ráadásul abban a sportágban benne dolgozom. Ezért például a techból tök jó volt. És hogy bakancslista, hát én nagyon szeretnék egyszer Ázsiában élni, például Japánban mondjuk 2-3 évet, akár sportágtól tök függetlenül. Engem nagyon vonz az ázsiai kultúra. Japán mondjuk különösen, és valahol máshol mást csinálni. Az például, de erre kérdésre nehezen válaszolok, mert Kata megkérdezte, hogy neked mik a, a vágyaid, mondd, hogy mi az, amit szeretnél, így tudok neked ajándékot venni, vagy akármi, és nem nagyon tudtam néhány éve válaszolni. Azon kívül, hogy szeretnék elmenni Liverpool meccsre, de arra sikerült már többször. Úgyhogy engem az ázsiai régió nyelvek tanulása nagyon érdekel, például beszélek néhány nyelvet, de hogy még hozzárakni más kultúrák, akár nem tudom. Most Pozsonyban voltam az U21-es Európa-bajnokságon, és nem tudom, tök jó, miért lehetne itt élni. De nekem, mondom, az Ázsia az inkább egy izgalmasabb vonal lehet, vagy elmenni, nem tudom, Ausztrália akár, vagy Bali. Úgyhogy ez a kulturális...
1: Szerintem talán, alakul ez.
2: Talán. Dani, jó, akkor majd akkor találkozzunk, ne, és akkor...
1: Jó, és akkor rendszeresen így pár évente
2: igen, a te tapasztalatodra, meg élet tapasztalatodra szükség lesz, mert igen, úgyhogy...
1: Nagyon-nagyon alakul ez. Vannak olyan sportolók, akik tényleg az egész életüket a sportra áldozták, és nagyon későn kezdtek el kapcsolni civil élet irányába, és jól elhasalnak a végére, mert hogy nagy meglepetés a civil életre arra átállás, mert nagyon más. Tehát ott föl kell építeni egy új pályafutást, ha van rá esély egy új karriert, de legalább egy minimum szintet hozni ahhoz, hogy hát a kényelmeshez közel el tudjanak érdegélni párkapcsolatban gyerekekkel, teljesen más kívásoknak megfelelni. Aztán vannak olyanok, akik meg mindenre föl vannak készülve, nem azt mondom, hogy túl készülik a civil életet, de hogy ott is ott akarják elkezdeni, ahol abba hagyták a sportot, és ez talán inkább hasonlít rá, hogy te arról a szintről szeretnéd elkezdeni a civil élet építését, ahol abba hagytad az élsportot, és azt tovább vinni valahova, de hogy arra a szintre, ahol voltál, a civil életbe fölkapaszkodni, az is néhány év. Mert azért ott azért olyan ellenfelek vannak, hogy vetétársak vannak, akik meg már 10 éve csinálják ugyanezt a szakmát, vagy legalább a te szakmádhoz közeli szakmát űznek, és van egy pici előnyük ezen a téren, bár nincsenek meg talán azok a képességek, amik neked megvannak, vagy mondhatjuk úgy, hogy nekünk megvannak az élsport után, csak meg kell tudni ezeket jól átváltani, tehát hogy hogyan tudod ezeket a sineket úgy átváltani ezekkel a megfelelő váltók, hogy jó irányba menjenek ezek a képességek, tehát a kitartás, a tervezés, a koncentráció, a küzdeni akarás, tudás, a siker és a kudarc kezelése, hogy ezek megvannak bennünk, csak ezt át kell váltani szépen civil életre. Én azt látom, hogy itt kb. 200-zal robogsz megint a civil életedben is, és most megállók hogy... nélkül kb. Amióta elkezdted az asztali teniszt, nem állsz meg, tehát hogy rohansz.
2: Akartam, ugye rá voltam kényszerítve, hogy ez ne történjen meg, de most, hogy beszélgetünk, és ez ami része az életünknek, hogy katonagyszülőnek van egy biodinamikus kertészete, Gödöllő mellett, és én nagyon szeretnék a jövőben természet közelben többet abba bekapcsolódni például. Tehát, hogy az egy olyan tevékenység, amivel az ember ad is más embereknek, de közben meg egy teljesen más a növényekkel, zöldségekkel, és az egésszel foglalkozni. Úgyhogy például azt szeretném a jövőben, hogy ezt Kata elkezdi csinálni. Én most az életvitelemből adódóan nehezen tudom ezt, de amikor tudok, segítek. Úgyhogy vannak azért ilyen irányok, tehát a biodinamikus kertészkedés, Ázsia.
1: Mennyit összeszedünk a végére,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, de nem biztos, hogy már autószerelő leszek, nem biztos, hogy már villanyszerelő leszek, mint a Csalaci.
1: Figyelj, én...
2: De nagyon, tehát hogy a beszélgető, nem tudom, 5 éve, akkor a házzal kapcsolatos dolgokban igazából fogalmam se volt. Most már
1: nagyon
2: simán. Jó. Most már nem, a Abigail lányunk nem mondja, hogy hát kérdezzük meg a
1: szomszédot,
2: a nagypapát vagy a Kata tesóját, hanem már azt mondja, hogy apa is meg tudja csinálni. Úgyhogy rengeteget haladtam, de vágyom is arra, hogy legyen egy horgászatom, egy bármás.
1: Nagyon jó. Én megmondom azt, hogy 50-hez közelítek, és azt érzem, hogy rengeteg mindent szeretném megtanulni. Pontosan így a sporton kívül, ami imádok kertészkedni, imádok fúrni, faragni, mindent meg tudok csinálni, mindent meg tudok szerelni. Nem azt mondom, hogy autószerelő szeretnék lenni, de szétkapom az autót, és össze is rakom, hogyha nagyon kell. De hogy ezeket imádom, és ezek iszonyatosan kikapcsolnak, és nagyon színes a világ, és nagyon nagy a világ, és nagyon szép a világ, és rengeteg van még benne, amit nem láttunk, és amúgy annak kell szerintem örülnünk, hogy viszont azt láttuk, amit nagyon sokan nem láthattak, az az élsport. És nekünk van egy olyan kincsünk, amiből mi ezt meg tudtuk tanulni, nagyon intenzíven, tehát mi a koncentrátumot kaptuk, nem a higított verziót az öblítőből. Tehát mi azt visszük magunkkal, tehát azt mi magunkba szívtuk ott, csak itt szépen engedgetjük ki az életbe azokat a képességeket, amikor rájövünk, hogy ez mennyire működni tud az, amit mi megtanultuk akkor, csak egy picit adaptálni kell arra a rendszer, és mennyi csodálatos dolog van az életben, amit még nem azért nem próbáltunk ki, mert becseréltük akkor a sportra, hanem azért, mert akkor azt akartuk csinálni, és teljesen más dolgot tanultunk meg. Mi megtanultuk azt is, és amit most megtanulunk, amit említett, kertészkedés, imádok kertészkedni. Tehát az egy csodálatos dolog, és ezt hidd el, meg lehet tanulni jóval a sport után, semmiről nem vagyunk lemaradva. Én 50-es közel erre jöttem rá, hogy nagyon-nagyon szépen nyílik a világ, de amit a korral már nem lehet megcsinálni, az az, hogy az élsportot elkezdeni, amit mi akkor meg tudunk csinálni. Tehát azt nagyon jó időben megtettük, amit meg kellett tegyünk.
2: Nekem most az, hogy ezeket az életben is meg kell csinálni, ahhoz, hogy az embernek élete legyen, civil élete, azt a lépést szerintem meg sikerült elérnem. Az, hogy erre legyen ilyen nagyon belső jövő motiváció, vágy, az meg már érzem magamban, hogy nagyon jól esik kertészkedni, nagyon jól esik bármi mást csinálni, és nagyon várom a következő, én még csak 40 voltam, a következő időszakot, hogy ez az embernek itt ténylegesen ez lesz a fontos, nem pedig a munka, vagy bármi más. De hát a gyerekek amúgy is erről tesznek, de magamnak is én nagyon izgatottan várom ezeket az éveket, hogy nem is horgászat, de valami más barkácsolás legyen a
1: hát
2: középpontban.
1: A jó hír ez ebben az, hogy erről csak te tehetsz majd, mert ez a te döntésed lesz. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Cika, Dániel, hogy elfogadtad a meghívásom. Én nagyon jól éreztem magam, és nagyon jót beszélgettünk. Nagyon sok boldogságot, sikert, hobbit, kikapcsolódást, és nagyon-nagyon sok munkát, és nagyon-nagyon sok energiát kívánok neked az, amit vállaltál egyrészt munkában, és nagyon boldog következő 10-20-30-40-50 évet kívánok még, vagy még annál is többet neked sportágban, sportágon kívül, családdal, kertészetben, bárhol. Legyél mindig ilyen kitartó, legyél mindig ilyen koncentrált és céltudatos, amikor kell.
2: Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm, itt láttam. Nagy öröm volt veled beszélgetni.
1: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek,
3: óriási csaták,
4: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: Egyetlen közvetítésről sem érdemes lemaradni, hiszen igazi sportesemény dömping várja a hallgatókat a Nemzeti Sportrádióban. A labdarúgó NB1-ben előbb a Vasas fogadja a Puskás Akadémiát 15 óra 30 perctől, majd 17 óra 30 perctől az MTK és a Nyíregyháza összecsapásával folytatódik a bajnoki izgalom. A foci mérkőzések mellett a röplabdázás szerelmesei is megtalálják a számításukat. 18 órától ugyanis a női válogatottunk lép pályára a lengyelek elleni felkészülési mérkőzésen. Izgalmas összecsapások, gólok és pontok várhatók egész délután. Kövesse a sporteseményeket élőben, a legfrissebb beszámolókért és a helyszíni hangulatért hallgassa a Nemzeti Sportrádiót.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
9: A most hallottak lesznek az élő közvetítéseink a következő órákban 2026. augusztus 22-én, a négy napos ünnep harmadik napján, de ezen túlmenően a körkapcsolásban várjuk még önöket két keréken és négy keréken való száguldással, illetve kosárlabdával is. A körkapcsolás szerkesztője Bera Emese, a két hangmérnök Horváth Milán és Nagy Máté, tovább a riporterek és a kommentátorok nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a műsorvezető Edvi László. Szóval két élő közvetítés labdarúgó mérkőzésről, egy élő közvetítés a női röplabda Európa bajnokságról, előtte azonban két keréken való száguldás. Kerékpárral fogunk foglalkozni a következő percekben, majd valamikor 8:30 után foglalkozunk a Formula 1-jel, hiszen ne feledjük el, hogy ezen a hétvégén van a holland nagydíj. Az a két technikai sport, pontosabban a kerékpár, illetve a Forma 1 között lesznek az élő közvetítések, amelyek már szóba kerültek. Aztán 21 órától kosárlabdával foglalkozunk, hiszen ne feledjük el, hogy szeptember 4-én kezdődik, és szeptember 13-áig tart Berlinben a női kosárlabda világbajnokság, ez már a nyakunkon van, készülnek a hölgyek, a lányok, az asszonyok, és a férfi kosárlabdázóink is selejtezők előtt vannak, úgyhogy aki teheti, töltse velünk a délutánt, a kora estét és az estét, mi itt leszünk, remélem önök is ott lesznek a készülékek mellett.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 6,5 perccel múlt 3 óra, nagyjából 1 óra múlva, vagyis 4 óra után nem sokkal megkezdődik a világ egyik legnagyobb 3 hetes kerékpáros versenye, a Vuelta a España. Ráadásul idén ismét ott lesz a mezőnyben Walter Attila, aki 2 év után indul újra a Grand Touron. A magyar bringás indulása, valamint a verseny kapcsán Somogyi Zsófia készített összeállítást.
3: Walter Attilával a mezőnyben ma megkezdődik a Vuelta a España országúti kerékpáros körverseny. A Bahrain Victorious csapatának tagja 2 év után szerepel ismét Grand Touron, akkor szintén a Vuelta-n indulhatott. Összességében ez lesz a 7. nagy 3 hetese. Franco Pellizotti sportigazgató a csapat honlapján közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott Walter Attilával kapcsolatban: nagyok az elvárások vele szemben, remélem, hogy láthatjuk majd azon a szinten teljesíteni, amire tudjuk, hogy képes. De ott lesz a mezőnyben a szlovén Tadej Pogacsár, a verseny legnagyobb favoritja, és elindul a korábbi 4-szeres győztes, szintén szlovén Primož Roglič is, akinek az indulása egy korábbi baleset miatt kérdésessé vált, de szerencsére rajthoz tud állni. Azzal kapcsolatban, hogy mekkora dolog, hogy Walter Attila ismét ott van egy 3 hetesen, Eisenkramer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője így fogalmazott.
4: Hát azt gondolom, hogy óriási eredmény az, hogy egy magyar kerékpáros Grand Touron tud indulni. Nyilván persze mindenkinek nagy vágya neki is, hogy a Tour de France lett volna idén a nagy cél. Én azt gondolom, hogy idei formáját tekintve ez is egy nagyon nagy öröm, hogy berakta a csapat ebbe a 3 hetes versenybe, ami azért én azt gondolom, hogy nem lesz egy picit sem könnyen, mint bármelyik 3 hetes verseny idén. Megnéztem a kiírást, hogy napi átlag 3000 méteres szint különbségek vannak. Mi a magyar körverseny csak összehasonlításként alig tudunk olyan szakaszt összerakni, ahol 3000 méteres szint összejön 2 mátrával, kékestetővel. Szóval ez egy iszonyatosan nehéz verseny lesz, nagyon sok hegyi szakasszal. Nem is véletlen talán, hogy a legjobb hegyi versenyzőket, hegyi segítőket viszi a Bahrain Victorious, akivel is ebben a szerepkörben számítanak, hiszen Bujtrágó a csapatnak az egyes számú versenyzője, aki talán az 1-10-be is tud végezni. Én arra számítok, hogy fogjuk látni a mezőny elején melózni a csapatért. Én nem gondolom azt, hogy a csapat taktikájába az beleférne, hogy Attilát menedzselnék, és hogy őt segítenék ahhoz, hogy jó eredményt érjen el. Ez persze nem zárja ki azt, hogy egy-egy szakaszom, azért a kerékpás volt, ez egy érdekesen alakulnak a szakaszok, de hát becsúszhat így is egy olyan szökés, egy olyan helyzet, amikor jó pozícióban kezdheti meg a verseny utolsó kilométereit, de alapvetően nem ezért utazik, hogy ő maga eredményt érjen el, jó eredményt érjen el, hanem a csapat eredményéért dolgozzon. Ez egy ilyen sportág, tehát itt a gólt ugye csak egy versenyző lövi, a többiek pedig segítenek neki, tehát ezt el kell fogadnunk, és azt is el kell fogadnunk, hogy Attila azért ebben az évben nem a legerősebb formáját hozza. Hozzá kell tennünk, hogy az utóbbi években a kerékpársport valami elképesztően felgyorsult, tehát mi is így azon, hogy szakemberként is csak tátjuk a szánkat, hogy mi történik évről évre minden nagy versenyen. Az például mondjuk egy példát, hogy idén a Tour de France-on Mathieu van der Poelnak kellett lennie, hogy valaki tudjon szakaszt nyerni, úgyhogy nem sprinterként, vagy nem hegyi menőként. Szóval azért ez egy nagyon-nagyon kemény meccs. Én nagyon örülök annak, hogy Attila ott van, és szerintem értékeljük a helyén ezt magát, azt, hogy Attila ott tud lenni ezen a versenyen. Egy hatalmas öröm, hogy a világ ebben a 3,5 hétben a világ sport közvéleménye a Vueltát figyeli, és ebben ott van egy magyar versenyző, ez önmagában nagy eredmény.
3: Nehéz megmondani, hogy mire számíthatunk Walter Attilától. Ezt már Szilasi László, a Tour de Hongrie versenyigazgatója mondta.
5: Hát nagyon nehéz megmondani, hogy mit várhatunk tőle, ugyanis június óta, az országos bajnokság óta nem versenyzett, vagyis elindult ugye egy versenyen a Klasszika San Sebastianon, amit nem tudott sajnos betegség miatt befejezni. Ezért nehéz megmondani, hogy milyen formában van. Edzőtáborban volt, azt tudom, magaslaton, tehát készült a Vueltára, és sokat edzett, sokat dolgozott, de hogy mit fog tudni ezen a versenyen hozni, ezt nagyon nehéz most így, mondjuk úgy, hogy versenynapok hiányában az elmúlt hónapokban megmondani. Idén egyébként 41 versenynapnál tart Attila és 6000 versenykilométernél, és mondjuk úgy, hogy ezzel a Vueltával kvázi meg kéne mentenie ezt a szezont, ami ugye valóban nem úgy sikerült, ahogy gondolta, vagy ahogy gondoltuk. Hát jól ismeri a versenyt, ugye kétszer indult már rajta, 2023-ban és 2024-ben, ugye 2023-ban a győztes csapat tagja volt egyébként, akkor ugye még a Jumbo Visma színeiben, összetettben pedig volt 22. és 25. illetve ugye ő Andorrában lakik, tehát lesznek olyan szakaszok, illetve olyan hegyek, amiket sokszor használ a edzések során is, tehát jól fogja ismerni őket. Segítői szerep valóban, így ahogy a csapat is mondta és fogalmazott, elsősorban ez lesz a feladat, de azért ez egy elég kontrollálatlan Vuelta lesz, ha mondhatjuk így, és biztos vagyok benne, hogy a szökésekben is fog próbálkozni, és kell is próbálkozni, mert sok nap végződhet akár azzal, hogy hazaér egy szökés, és nagyon fontos lenne, hogy tudjon egy jó, legalább egy jó szakasz eredményt összehozni, gondolok itt egy szakasz dobogóra. Nyilván, hogyha egy szakasz győzelem összejönne, az lenne az igazi, és akkor tényleg megmenteni a szezont. Szerintem ő is nagyon készül erre, biztos vagyok benne, hogy ő is érzi, hogy a csapat részéről is nagy az elvárás, és hát reméljük a legjobbakat. Sok sikert kívánva neki.
3: Ami pedig az útvonalat illeti, 21 szakasz, 3308 kilométer és vagy 58.000 méteres szintkülönbség. A verseny ma egyéni időfutammal kezdődik Monakóban, majd a mezőny Franciaországot és Andorrát is érintve Spanyolországba teker. A verseny utolsó szakasza majd Granadában zárul, és az is biztos, hogy igencsak nagy hőségben kell a versenyzőknek végig tekernie a 3 hetet. A szakaszok kapcsán, valamint hogy kinek kedvezett az idei Vuelta útvonala, arról Szilasi László osztotta meg gondolatait.
5: Ugye Monakóból indul a verseny, ez elsősorban a monakói herceg és a szervezők jó kapcsolatának köszönhető szerintem. Ugye Albert herceg minden évben ott van egyébként a Tour de France-on is, a versenyigazgatói autóban is szokott ülni, jó kapcsolatot ápol a francia ASO céggel, és úgy gondolom,

0: és a Renevi Tour is Belgiumban. A nagy sprinterek inkább mind oda mentek el, szóval kevés olyan ember maradt, aki sprintelgetni fog. A nagy meleg és a hőség, az utolsó 10 szakaszt Andalúziában rendezik, ahol tényleg nagy hőség van és magas páratartalom, de hát a Vueltán ez megszokott, ugye mindig mondjuk úgy, hogy ez szokott lenni a legmelegebb 3 hetes az év során, bár a Tour de France ugye most megdöntött sok-sok rekordot itt az átlaghőmérsékletek kapcsán, valószínűleg a Vueltán is körülbelül ugyanezt láthatjuk majd, illetve remélhetőleg a tavainál egy mondjuk úgy zökkenőmentesebb kiírás és verseny lesz, ugye tavaly emlékezhetünk rá, hogy folyamatosan sztrájkok borzolták a kedélyeket, és folyamatosan állígatták meg, megzavarták a versenyt. Hát most erre egyelőre nincs kilátás, remélhetőleg ez így marad a végéig.
1: Nem kérdés, hogy a Vuelta legnagyobb favoritja, Tadej Pogacar, aki eddig még nem nyerte meg. Ezt a versenyt 2019-ben már rajthoz állt, akkor a 3. helyen zárt. De hogy kik lehetnek azok, akik versenyben vannak az összetett dobogós helyeiért, arról Eisenkramer Károlyt hallják.
2: Hát az biztos, hogy az első helyért nem lesz nagy küzdelem, tehát Pogacar nagy valószínűség könnyedén meg fogja nyerni ezt a versenyt. Ezekkel a már nyilván azon a szinten, amin most beszélünk könnyedén, tehát azért ezek a hatalmas hegyi szakaszok, nagy hegyekkel ezt egyértelműen nekik kedveznek. Talán ugye a Visma Lisa Bike-ból Sepp Kuss lehetne akár egy potenciális NFL, aki korábban nyert már volt, tehát pont akkor ugye Walter Attilával egy csapatban, de ő is szerintem idén segítőként lesz osz, hiszen Wout van Aert lesz a csapatnak az első embere. Én azt mondom, hogy tőlük lehet talán ilyen kimagasló eredményt számítani, vagy számolni, akit talán megszólíthatják Pogacart, de azért őszintén ők is csak reménykednek ebben, de igazából valószínűleg az fog történni, hogy percekkel fog nyerni Pogacar. És például a korábbi győztes Primož Roglič sem a győzelmi esélyekkel jön, ő is igazából egy bukás után tér vissza. Aztán lehet ám, hogy a második, harmadik héten okoz meglepetést, de igazándiból szinte már rajta ült, az első hely eldőlt, a második, harmadik helyekért lehet meccs. Én nekem nagy kedvencem a Lidl Trackből Matthias Kielmose, a szurkonért neki egy dobogós helyért. Vagy akár Carapaz, aki a Tour de France-on is óriásit ment, és itt is számíthatunk rá, hogy a dobogóért fog küzdeni.
1: Szilasi László szerint is Tadej Pogacar a legnagyobb esélyese az idei Vueltának, és szerinte a szlovén számára még az sem hátráltató tényező, hogy nem olyan régen még a Tour de France-on tekert, amit meg is nyert 5. alkalommal.
0: Fő esélyes Pogacar, teljesen egyértelmű. Az, hogy pihente eleget a túr után, szerintem pihent, és ugye muszáj tovább biciklizni és formába maradni, hiszen neki is még hátra van a világbajnokság, és majd a hazai pályán megrendezésre kerülő Európa-bajnokság, tehát formában kell maradnia, mondjuk úgy még a következő hónapokra. Erre a Vuelta egyébként tökéletes, illetve ugye Vueltát még nem nyert, és mondjuk úgy, hogy hát most van talán a legkönnyebb helyzetben ahhoz, hogy Vueltát nyerjen, hiszen sem Vingegaard, sem Evenepoel nem indul, tehát ez egy viszonylag könnyebb mezőny, ezért szerintem logikus, hogy most elindult, abszolút logikus. Egy picit gyengébb sorral megy a UAE, mint a túron, de ettől függetlenül a segítői jók, tehát meg lesznek. Roglic, én úgy gondolom, hogy ő abszolút erre az egy versenyre fókuszált, most az idei évben mindent erre tett fel, ugye nem is indult sem a Giron, sem a túron, nem is vitték el, a Red Bull is úgy számolt, hogy Primoznak itt kell jól mennie. Sajnos ez a baleset, ami egy komoly vérömlenyt okozott, egyébként edzés közben mentek neki, és az egyik lábán egy komoly vérömlenyt keletkezett, ez nagyon visszavetette. Hát akinek volt már ilyen, az tudja, hogy ez egy kellemetlen sérülés, ráadásul nehéz vele például pihenni is, ő is nyilatkozta, hogy az egyik oldalán hetek óta nem tud aludni, ez is rossz, és ki is kellett hagyni az edzésekből. Én emiatt most őt nem számolnám a nagy favoritok közé, mert egy ilyenből így visszajönni az tényleg nem könnyű dolog. Hát akikkel csatázni fog Pogacar, az a Decathlon csapata, ugye ott lesz most Félix Gál, aki második lett idén Giron, illetve ott lesz Ricitello, aki tavaly 5. lett a Vueltán, tehát picit hasonló lesz a felállás, mint a túron láttunk. És én mindenképpen a Viszmát sem írnám le, ugye Sepp Kusszal, most ő az első számú emberük, aki ugye nyert már Vueltát, és tavaly is 7. volt a Vueltán. Hát körülbelül ugyan arra a forgatókönyvre lehet számítani, hogy a UAE, a Viszma, a Decathlon és a Lidl Trek lesznek

0: azok, akik majd uralják a versenyt. Ugye a trekkeseknél a Dán Skjelmose, aki a túron hatodik lett, ő lesz most az első számú ember. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Richard Carapaz, ugye, aki egy szenzációs túrt ment és nyert több hegyi szakaszt is, és hazavitte a hegyi trikót, ő is itt lesz, és ő pedig most viszont az összetett érmegy, tehát más taktikával indul az EF, mint a túron, úgyhogy a szakaszgyőzelmekre és a trikóra mentek rá, most viszont egyértelműen az összetettért jönnek. Ha meg tudta tartani a formát, amit a túr végén láthattunk tőle, akkor szerintem ő is a legjobbak között ott lehet.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: George Russell nyerte a Formula 1-es holland nagydíj sprint futamát. Már ma újraindulhat a 3-as blokk Pakson. Kellemes nyári idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
4: Túl van pályafutása első műtétjén Böde Dániel, a Paks 39 éves labdarúgója. A múlt héten az egyik edzésen szenvedett combsérülést. A csapatkapitánynak egyelőre feküdnie kell, de lassan elkezdheti a kisebb mozgásokat. Ma két találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 fordulójában. Az Éllovas Puskás Akadémia a második Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perctől az MTK a Nyíregyházát fogadja. Ezt a meccset is a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton kísérhetik figyelemmel. Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx 94-84-re győzött a Washington Mystics otthonában, az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában. A magyar válogatott játékos csak nem 20 percet töltött a pályán, és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll, és már biztosította helyét a rájátszásban. Győzelemmel fejezte be a budapesti fallabda Európa-bajnokságot Takács Benedek. A magyar sportoló 3 játszmában nyert liechtensteini ellenfelével szemben, és így végül a 17. helyen zárt. Az érő rajtoló George Russell, a Mercedes versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíj sprint futamát. A brit pilóta mögött a monacói Charles Leclerc a Ferrarival ért célba másodikként, míg a brit Lando Norris, a McLaren világbajnoki címvédője, a 3. helyen zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Már ma újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a holnap éjfélre tervezetnél korábban állhat vissza a termelés. A hónap eleje óta csak a 2. blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a 2. vágányt is. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás 2. 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet többek közt az intellektuális feladatait, és maga választja meg vezetőit. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupa meccsen, a hosszabbítás előtt, előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. Egy 17 éves lány vesztette életét a tegnapi svédországi iskolai merényletben. Ezt ma közölte a hatóság. További 3 tizenéves fiú megsebesült, miután egy 18 éves fiatal karddal támadt az épületben levőkre. A merénylőt, aki helyi források szerint az iskola korábbi diákja, őrizetbe vették. Egyelőre nem tudni, miért támadta tanulókra.
0: Közlekedés.
4: Időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a fővárosban, a Hősök tere és a Margit sziget között rendezvény miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Ma délnyugaton még számíthatunk egy-egy záporra. Holnap már nem lesz csapadék. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6: 2026. augusztus 22-én szombaton másfél perc múlva lesz 3:45. Pillanatokon belül folytatódik a labdarúgó első osztályunkban az 5. forduló, a Vasas Puskás Akadémia mérkőzéssel a Fáy utcában, a Vasas stadionjában, az Ilovszki stadionban már ott van kommentátorunk, Német Kornél. A hangja azonban még nem érkezett meg hozzánk valami technikai zűrzavar miatt, amíg rendben jön a kapcsolat a Fáy utca és a stadion között, addig a mérkőzést innen a stúdióból hallhatják Szabó Bence kommentálásával a szakkommentátor Fukovics László.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, folytatódik az 5. forduló egy Vasas Puskás Akadémia mérkőzéssel. Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az első helyezett csapat látogat a második otthonába. A Vasas ugye veretlen eddig 4 mérkőzésen, 2 győzelem és 2 döntetlen, a Puskás Akadémia esetében pedig 3 győzelemről, illetve 1 vereségről lehet beszámolni. Így vezetik tehát a felcsútiak a bajnokságot. A két kezdőcsapatra, hogyha rátekintünk, akkor egy-egy változás van a két kezdő 11. Először nézzük a hazaiakat, az angyalföldieket. A kapuban továbbra is Engedi, a védelem Doktorics, Csóka, Énbor, illetve Hely, Pávkovics helyett került be az ukrán-magyar kettős állampolgárságú védő. Utána a középpályát nézve Tóth Milán, Rab, Hidi, Kovács Réti, Urblik, illetve legelől Costa Márk szerepel, míg a vendégcsapat összeállítása eképpen hangzik. Lehocki a kapuban, Szolnoki, Golla, Hartyúján, illetve Otteville. A középpályán Duarte, Okeke, Dárdai, Kern, Lukács, valamint az előre tolt center pedig Lamin Colli lesz. Ő Német Andrást helyettesíti, hogy az előző mérkőzésen Colli gólt szerzett, és ezúttal Babó Levente vezetőedző neki adott bizalmat. Ugye legutóbb a Paks csapatát 3-2-re győzte le a Puskás Akadémia hazai pályán. A Vasas pedig a Honvéd otthonában győzött 2-1-re, és már el is kezdődött a mérkőzés. A Puskás Akadémia játékosai járatják a labdát. Rögtön az örmény védőnél, Háratyúrjánnál van a labda, és letámadnak a Vasas játékosai. És egyelőre még vár Lehocki, azonban most vár előre vágja a labdát. Itt egyébként a stúdióban mellettem Vukovics László, aki az egyből fordulok. Laci, mit vársz ettől a mai találkozótól?
8: Köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Érdekesség, hogy a felvezetőben elmondtad, hogy az első helyzet látogat a második helyzethez. Aki nyeri a mai mérkőzést, az fogja vezetni a tabellát a 6. fordulóban is, ez már biztos. És a Vasas nem esélytelenül lép föl ezen a mérkőzésen. Amikor hallottam a beharangozót, hogy Vasas Puskás, akkor egyből beugrott nekem Dr. Puskás Lajos, a Vasas legendája, aki nem akármilyen pályafutást tudhat maga mögött. 249 mérkőzésen 132 gól, nekem van szerencsém ismerni, egy fantasztikus ember, de vissza a mai mérkőzésre. Én azt várom, hogy a Vasas nagy erőkkel megpróbálja letámadni majd a Puskást, meglepni, és Kolli csapatbeállítása annak köszönhető, hogy nem csak az elmúlt mérkőzésen, hanem előtte is ő rúgta egy győztes gólt az NTK-n, ugyanúgy 3-2-re nyertek, tehát egy jó mérkőzésre és gólokra van kilátás.
7: Ugye eddig egy mérkőzés ment le az ötödik fordulóból, a tegnapi napon volt az, hogy a Paks 2-0-ra legyőzte az Újpestet hazai pályán, közben a második percben Kolli egy labdával rögtön, Kolli előtt a lehetőség, a 16-oson belül már a gambiai támadó, azonban Urblik kiszorítja őt, úgyhogy ott próbálja megtartani a labdát az oldalvonal mellett a 2 méter magas játékos, Urblik pedig mutatja a Vasas csapatkapitánya, hogy az a szabálytalanság, amelyet Kolli kiharcolt, az nem feltétlenül volt jogos. Mindezzel együtt a játékvezető úgy ítélte meg, hogy a Puskás Akadémia jöhet majd szabadrugással, ott az oldalvonal mellől, közel az alapvonalhoz, és a labda mögött pedig Dárdai, aki az előző mérkőzésen szintén csak gólt szerzett a Paks csapata ellen, úgyhogy rögtön a 3. percben akár veszélyeztethet a vendégcsapat. Kolli természetesen, mint egy magas játékos, bent helyezkedik most már középen, illetve ott van a tavalyi év gólkirálya, Lukács Dániel is középen, és a labda pedig szállhat majd középre a 3. percben. Dárdai ballábbal tekeri be középre, azonban kifejelte Costa, a Vasasnak a centere, ugye neki is van már gólja itt a bajnokságban, ő Izraelből tért haza a labdarúgó NB1-be a Vasas csapatához, közben Kolli felé a löbbölt labda, Szolnoki volt az, aki kicsit megemelte a lábát is, és ezáltal a labdát is Kolli irányába, miután a szabadrugás követően kijött a labda, és a 16-oson belülre próbálta volna visszaemelni, azonban a játékvezető szabálytalanságot látott, mert hogy Kolli túlzott erőbevetéssel akadályozta meg Csókát abban, hogy elszedje előre a labdát, és sikerrel járt ebből a szempontból most a Vasas játékosa, Erős Gábor pedig hozzáérhet a labdához, ugye ő a Vasasnak a vezetőedzője, eddig sikerült előrehozni csapatának a labdát, ott pedig Rabot szerelték, és ahogy nézem, nem is bedobással folytatódik majd a játék, hanem Urblik részéről következhet majd egy szabadrugás, Urblik pedig úgy döntött, hogy inkább hátra passzol. Ugye vele kapcsolatban ezt meg kell jegyezni, hogy sokan pedzegették azt az elmúlt időszakban, hogy akár még magyar válogatott is lehet, közben Tóth kap egy jó labdát, és kihúzódik a pályának a szélére, a jobb oldalára, és jöhet majd egy Vasas beadás adott esetben, most kapja meg ismét Tóth a labdát, tenné be középre, ott van még Tóth előtt, össze-vissza pattog a labda, Tóth lő, és Lehockinak kellett védenie, meg volt a mérkőzés első lehetősége, tehát jobban lőtt Tóth, egy olyan 8 méterről, Erős Gábornak is tetszik ez a próbálkozás, hát kicsit furcsa módon került Tóth elé a labda, de végül is meg tudta tartani, jobban pedig tüzelt, tényleg jó 8 méterről, Lehockinak pedig gyakorlatilag le kellett tenni a kezét, mert középre érkezett a labda, hát a Vasas veszélyeztetett Tóth részéről rögtön az 5. percben tehát, majd Urblik most már a labdával, rá figyelnie kell, mert hogy ad egy jó labdát, Costa pedig megszerezhette volna az első gólt, azonban egy védés bemutatott Lehocki az első próbálkozás után, rögtön jön a második, egy percen belül Urblik zseniális labdát adott, Costa pedig ellőhette a labdát bal lábbal, megcélozta a kapunak a bal alsó sarkát, és Lehocki, a fiatal kapus, gyönyörűen védett, hát két helyzettel bekezdett a Vasas, hogy látod ezt, Laci?
8: Ez óriási lehetőség volt. Urblik, akinek duplán presztízs ez a mérkőzés, ma van a születésnapja, és a Puskás Akadémiából jött játékosként, óriási labdát adott, Costa hatalmas helyzetben hibázott.
7: Közben ott a szöglet után beívelt labda, egy lövés, amely levágódik, Hidén volt az, aki rátűzte a kapura, majd ezt követően pedig Kollit próbálnák indítani, Kolli el is lépne a labdával, és hát a Vasas közönség pedig tapsol, és hogyha jól hallom, akkor akár helyreállt a kapcsolat, és akkor kapcsolunk Németh Kornélhoz.
9: Így bizony, Bence, nagyon szépen köszönöm a beugrást, a Sportrádió hallgatóinak pedig a türelmet, valóban a technika ördöge egy kicsit sikerült, hogy megtréfáljon minket, de most már senki és semmi nem tarthat vissza attól, hogy innen a helyszínről, az Idovszki stadionból folytatódjon a közvetítés, hátra kerül a labda egészen pontosan megint csak az iménti történet főszereplőjéhez, Lehockihoz, ő íveli előre, aztán Iimbor pedig a kezdőkörben megszerzi a labdát, és most már jöhet előre a Vasas, Rab a labdával. Jó a hangulat, talán erről nem tudom, hogy esett-e szó vagy sem itt a mérkőzés elején, és viszonylag sokan is kíváncsiak a hosszú hétvégén erre a mérkőzésre. Urblik nagy csatában, de aztán elveszíti a kezdőkörnél a labdát, Imbornak kellett besegíteni, illetve kilépnie. Kolli volt az, aki megpróbált meglódulni, és akkor most már a Vasas vezethet támadást a bal oldalon. 6,5 perc telik el a mérkőzésből, nincs gól a találkozó, 0-0 az állás. Minden mezőnyjátékos most a vendégek tér felén, és a Vasas a bal oldalon próbálkozik támadás építéssel. Kovács Réti passzolná be a labdát a 16-oson belülre, ez pontatlan volt, és aztán most már Kern adja el, sok a pontatlanság mind a két oldalon, illetve gyors pontatlanságra, pontatlanság a válasz egyik, illetve másik részről is. Na és akkor majd most talán Csóka zavartalanul fölnézhet, Kovács Réti lép vissza, Kolli a leginkább előlévő felcsúti játékos, de ő is a kezdőkör szélénél éppen, hogy csak Imbor, a kezdőkörben, mint ahogy Csóka is, ők adogatnak most hátul a két középső, a Vasas két középső védője. Kovács Réti a jobb oldalon méghozzá saját kispadjának előterében. Hely. Imborhoz kerül hátra, gyorsan csak a rendkedvéért, bár Bence, én azt hiszem, hogy ismertette a két kezdőcsapatot, ami a vendégekét illeti: Lehocki, Okeke, Duarte, Lukács, Kolli, Dárdai, Golla, Haratyunyán, Szolnoki, Brandon, illetve Kern, ami pedig a hazaiakat illeti: Engedi, Kosta, Kovács Réti, Doktorics, Hidi, Rab a labda Csókánál, Hely, Imbor, Tóth Milán, illetve Urblik, így a két kezdő 11 mind a két oldalon. Bedobással jöhet majd a Vasas együttese saját térfeléről, de nem sokkal, éppen hogy a felezővonal és az oldalvonal találkozásától, egy picivel hátrébről. Engedi most már a labdával, Imbor saját 16-osának előterében, Hidi fölnéz és teszi előre. Az elképzelés nem volt rossz, ahogy Tóth Milán sarokkal próbálta volna Kosztát megjátszani. A kivitelezésbe csúszott némi nemű hiba. Okeke is hátra jön, labdát kérne, de nem ő kapja a labdát, hanem az kikerült a jobb oldalra. És egy indítás jön most már Kolli felé. 9. perc a mérkőzésen, Kolli tartja a labdát, és készíti le. Aztán Kolli lemarad a földön, kapott egyet a lábára. Brandon saját kispadjának előterében a vendégek 33-as számú játékosa, Lukács. Lukács indul el befelé, Lukács a második védő már nem jutott át, Rab állította meg. Jó védekezés volt hazai oldalon. Okeke próbálna a labdát szerezni, nem jár sikerrel. Tóth a Puskás kispadjának előterében. Brandon borít rajta egy picit, Kápráj Mihály játékvezető pedig azt jelzi, hogy szabadrúgás jön. Kolli időközben gyorsan meggyógyult, nincsen semmilyen problémája. Imbor a labdával, Urblik. Imbor térül, fordul, nem nagyon van társa, kihez tehetné. Urblik a jobb hátvéd helyén most, és úgy Raphoz a felező vonalnál. Hidi hátrafelé, Csóka pedig kiteszi a bal oldalra. Eddig szépen lábról lábra jár a labda, igaz, hogy sokat nem jutottak előre vele a hazaiak, most érkezik meg, de mire kimondom, a labda már megy is vissza a felező vonaltól Csókához, és akkor most egy gyengécske fordítási kísérlet balról jobbra. Hely Viktornak ez a labda elérhetetlenül magas volt. 10 perc telik el kereken a mérkőzésből, nincs gól, ugye volt egy-két veszélyes Vasas lehetőség rögtön itt a meccs elején. Hely most már a labdával mezőny fölényben, meg labdabirtoklási fölényben a Vasas, de mi ennek az oka? Mit mond erre Bukovics László a stúdióban?
8: A Vasas sokkal jobban kezdte a mérkőzést, abszolút uralja a játékot. A születésnapos Urblik József óriási labdát adott a 7. percben Kosztának, aki ajtóablak helyzetben a spárgázó kapust találta el.
9: Koszta közben helyzetben megint csak, és aztán az ismétléséből sem lesz gól. Lehocki itt most egyébként talán a kapust kevésbé lehet dicsérni, bár nyilván védett, viszont középre ment, úgyhogy Koszta ezt, hogyha valamelyik irányba helyezni tudja, akár a kapu, akár a bal oldala ott lehetett volna. Így viszont egy baloldali beadás után a 11. perc végén, a 12. elején középre jön Costa kísérlete, és akkor egy újabb Lehoczky kivédésű egyelőre a meccsen bele, Laci?
8: Abszolút, a két nagy védése volt. Ez a másodikat nehezebb lett volna berúgni Costának, balról jött a labda, és futtából jobban lőtt. Lehoczky jó helyen állt, az első az óriási védés volt, a Costa, ha jól dönt, akkor az első helyzetéből vezethetett volna a Vasas.
9: Egyelőre viszont nem vezet, és most Kern az, aki középre íveli a labdát bal oldalról, a vendégek 74-ese, viszont jön a felszabadítás, és akkor most már Csóka. Urblikkal az összjáték. Megint csak Urblik most ezúttal a bal hátvéd helyén tűnik fel. Nagyon sokat keresik őt a társak, de hát ezen nem nagyon lehet csodálkozni. Jó formában van, kifejezetten jó teljesítményt nyújtott az eddigi mérkőzéseken. Rabról ment ki a labda. De amikor legutóbb itt hazai pályán szerepelt a Vasas együttese, az Alaegerszeg ellen ilyenkor már 2-0-ra vezetett. És hát nem is olyan nagyon-nagyon régen, még ha szerencsés körülmények között is, de végül is nyerni tudott a Vasas Kispesten is. Kifejezetten jó formában az angyalföldi csapat, ugye sok szó esett már róla korábbi mérkőzéseken, ugye az első két fordulóban két döntetlen, tavalyi bajnok is ezüstérmes, vagy a tavalyi bajnok is előző szezonban kupagyőztes ellen, ugye Győr és a Fradi együtteséről van szó. És itt sem sok hiányzott hozzá, hogy meglegyen már a vezetés. Most viszont minden mezőnyjátékos a Vasas tér felén. Urblik van most legelől. Costának is hátrébb kell lépnie, úgyhogy most a Puskás játékosai kereshetik a rést a pajzson. Duarte Kernhez. Vissza Aratyunyánhoz a labda. Kern. Felezővonal és az oldalvonal találkozásától. Lukácsot indítja, ez nagyon nagy labda. 14. perc, Lukács! Az első Puskás helyzet, a rövidre akarta lőni, és engedi nagy védése. Van most már helyzete a Puskásnak is, sőt most már lesz szöglete is a vendégeknek. Lukács nagy labdát kapott, beviszi a 16-oson belülre, és tesztelte, hogy engedi, résen van-e a szó szoros értelmében, hiszen kereste ott a jobb alsó saroknál a rést, de nem volt hely. Ha már kiharcolta, akkor Lukácsi lesz az első szöglet a mérkőzésen. Lukács már, mint az első vendégszöglet. A rövidről Urblik fejeli ki, Kern térül fordul, Kern visszaíveli a 16-oson belülre, Dárdai térül fordul, egészen jól csinálja, lesz-e belőle beadás? Nem, mert jött egy szerelés, sőt mi több, Doktorics most már megpróbálná kihozni a labdát, ezek szerint nem volt kint, Szolnoki viszont visszaszerzi. Szolnoki íveli középre Kollina, Kolli eltűnik a 16-oson belül. Kápráj azt mutatja, hogy nem történt semmi. Ez pont a Vasas tábor előtt került a földre Lamin Kolli. És Kolli még mindig lenne a földön. Most tápászkodik föl a Puskás centere. 15 perc telik el a mérkőzésből. Na hát lesz miről beszélnünk Vukovics Lászlóval, mert hogy volt egy gyönyörű Lukács helyzet, meg talán itt annél a Kolli féle szituációnál is, hát ha látott valamit, Laci, a stúdióban, te jössz.
8: Igen, Kern gyönyörű labdát adott Lukácsnak, aki a bal összekötő helyéről vitte egy az egybe rá a védőire a labdát, és a rövid sarkot vette célba, de engedi a helyén volt, oda nem szabad a rövidbe gólt kapni a kapusnak, szépen tisztázott is szögletre. Utána pedig Kollit tüntették el a 16-oson belül. Ez egy olyasmi, amit ilyen testtel elsodrás volt Inyibor részéről, hogy se ő, se én ne fejeljek. Ezt a mezőnybe valószínű lefújják, de ilyen nem szoktak 11-est adni, de most már éledezik a Puskás is.
9: Mert hogy 15,5 perc telt el a mérkőzésből, 0-0 tehát az állás, és van most már helyzet meg lehetőség mind a két oldalon. Hát ebben nagy meglepetés nincs egyébként, tehát az lenne inkább a meglepő, hogyha nem születne gól ebben a párosításban. Most egy pontatlan labda felcsúti részről a felező vonal környékén. Babó Levente méltatlankodik egy sort. Hozzám ő van a legközelebb egyébként abban a sávban, ahol én ülök, és Istály tisztán látszott, hogy nem volt elégedett ezzel a megmozdulással, de hát melyik edző lett volna azzal, vagy elégedett, hogyha eladja a csapata a felező vonalnál a labdát. Colli nagyot harcol és megtartja, Dárdainak készíti le. Lukács, jó labdát kap. Egy az egyben a védőjével, jön Brandon mellette, Lukács elindul befelé, ellövi! Nem volt az rossz, Lukács, 17. perc. Ugyanúgy, ahogy Costa, Lukács is nagyon él a mérkőzésen. Ez kevésbé volt veszélyes, bár veszélyesen csapódott lefelé, mint az iménti. Engedi hozhatja játékba a labdát, feltéve, hogyha kitalálja, hogy kicsiben vagy elővágva. Imborral egyeztet Engedi. Colli pedig jön ápolásért, vagy ápolásra. Az oldalvonal mellett Antal Péter a tartalék játékvezető, vagy a negyedik játékvezető is ott van, és azt nézi velem egyetemben, hogy a kezét kell talán bekötni. Valamelyik ujját mutatja, mint hogyha az ujját fájlalná Lamin Colli. Komolyabb problémája reméljük nincsen. Kovács Réti. Hely. Csóka. Kezdőkörben Imborhoz hasonlóan. 18. perc. A mérkőzésen. Colli továbbra is az oldalvonal mellett, tehát ideiglenesen most emberhátrányban a Puskás Akadémia együttese. Egy mindenre gyógyító víz is érkezik, és jelentem, hogy Colli bal csuklójára kapott egy kötést, az talán nem biztos, hogy csak az ujja, hanem lehet, hogy a csuklójára is. Közben egy gyenge vasas megoldás, félszemmel nézek a másik térfélre, hogy ott mi történik. Lehoz kihozhatja majd játékba a labdát, illetve egészen pontosan Áratyunyán ő kapja meg, Colli kötése pedig rendben van, úgyhogy Antal Péter ebben a pillanatban jelzi, hogy megjött a jelzés Káprály Mihálytól, illetve a jóváhagyás, és akkor visszatérhet a pályára. Ismételten teljes létszámban a Puskás Akadémia együttese. Kovács Réti most már a vasas, a jobb oldalon vezethet támadás. Kovács Réti középre Costa, helyhez vissza, eddig ez szép játék! Új, de gyönyörű akció volt! Tóth Milán a jobbról érkező labdát jobbal, a bal felső irányába akarná lőni, nem sokkal téveszt célt. A meccs egyik legszebb akciója, vagy legszebben felépített akciója, mondom én, akkor, amikor a 20. percbe lépünk. Mit mond erre Vukovics László?
8: Egyérintős, gyönyörű játék volt. A beadás után 3 egyérintős paszt láttunk, és Tóth Milán nagyon jó helyzetből 7 méterről fölé lőtt. Szép támadás volt, nem tudott rá reagálni a Puskás, mert olyan gyorsan járt a labda. Most megint a vasas került fölénybe, érik a hazai gól.
9: 20. perc tehát a mérkőzésen, 0-0 az állás. Kern kapja a labdát, Imbor próbálná gyötörni, Lukács belebombázza az előtt álló vasas játékosba, aztán Áratyunyán szerez labdát, és akkor most már Duarte, Okeke volt az légüres térben, és akkor most vissza Szolnokihoz, Okeke, na most Duarte. Duarte fölnéz, picit hosszantolja meg, de még időben Kernhez továbbít. Colli a bal oldalon, Colli befelé, és Imbort találja telibe. Imbor fejbe, vagy fejjel mentett Kern ismétlése közben. Hát mennyi lehetett ez? 18-19 méterről egy ballábas löket középre ment. Veszélyesen csapódott lefelé, de nem elég veszélyesen. Imbornak szerencsére nincs problémája. Ez elég rendes, életerős kísérlet volt, és elég nagyot kapott Imbor ennél a szituációnál. Sok szó esett már korábbi közvetítéseink alkalmával, arról sokat elmélkedtünk róla, hogy gól nélküli döntetlenek között mekkora különbség tud lenni. Hát ez bizony 0-0 egyelőre, de ez egy jófajta 0-0 egyelőre. Labdaszerzés, méghozzá vendég labdaszerzés, Golla, kicsiben, Dárdai a 16-os vonalánál, Dárdai már a 16-oson belül, Dárdai, Imbort elfekteti, Dárdai középre, Lukácsé lesz a lecsorgó, de már a 16-oson kívül. Brandon fölnéz ez a 16-os csücskénél. Brandon középre teszi a lecsorgó. Kié lesz a lecsorgó? Kosztályi lesz a lecsorgó, úgyhogy Tóth Milán kapott egyet, és akkor ez így sárga lap lesz. Szolnoki azt mutatja, hogy ez test-a-testereni ütközés volt, ahogy Tóthot fölborította Tóth Milánt. Hát nem nagyon kellett ezen sokat gondolkozni Káprálynak, viszont az eset közelében volt a játékvezető, úgyhogy fogadjuk el, hogy jó döntést hozott. Tóth tény és való, hogy látványosan elterült a földön. Szolnoki tehát a sárgalapos játékos, a vendégek 22-ese a 22. percben sárgul be. És csak hogy teljes legyen a 22-es számmisztika vagy mizéria, hely kapja a labdát, aki meg a hazaiak 22-ese. Urblik. Őnála is kijön valahogy a matek, hogyha a 88-at elosztjuk 4-gyel, de már most nem akarok tovább a 22-es bűveletében maradni, mert hogy 9-essel Koszta lőtt, akinél meg se, hogy nem jön ki a 22-es, vagy persze nyilván lehet rá valamilyen erőltetett dolgot találni. Brandon, az első félidő feléhez közelítünk, mert hogy 22 perc és 22 másodperc telik el a mérkőzésből. Lehocki a labdával ebben a pillanatban. A kezdőkörben Rab szerezte meg a labdát, Tóth, Urblik, Kosta, megpattan gól! Szerencsés góllal vezet! A Vasas együttese, Deles. Jön a jelzés, az asszisztens jelzése, Viktor Sanyi Gergő mutatja, hogy Les volt. Gyönyörű játék, megint csak hasonlóan az előző szituációhoz, amikor dicsértük a Vasasnál ezt az egyérintős akciót. De vajon jó játékvezetői döntés született-e Vukovics László?
8: Igen, jó döntés született, Leső lépett vissza a Vasas játékosa.
9: Koszta tehát egy meg nem adott góllal a 24. percben. Mondom, tehát ez tényleg olyan 0-0, amely kapcsán az, hogy 2-4, ez már az ötödik olyan szituáció, amit fölírtam magamnak ide az említésre méltó esetek közé. Kolli kerül a földre, és emiatt szabadrúgást kap a Puskás Akadémia. Szolnoki a csapatkapitány jogán érkezik, de ő még az előző szituációt, a saját sárga lapját reklamálja, vagy teszi szóvá, nem hevesen reklamál, de azért szóvá tette, hogy mi történt ott. Megbeszélik Káprállyal a dolgot. Null-null, tehát akkor, amikor a 24. percben jár a mérkőzés. Kern pontatlan Lukács felé, de aztán pontatlan az átvétel, és így Lukács oda tudott lépni. Raboldizsár volt az, aki rontott. Lukács. Brandon. Az elképzelés igen, a kivitelezés nem volt jó. Lukács hátrafelé. Aratyunyán. Még egyel hátrébb. Lehockinál hátrébb már nincs, illetve van, de az Puskás szempontból nem lenne túlságosan előnye számukra, hogy ott a hálóban fotorázna a kapus majd. Duarte ki a jobb oldalra visszafelé, megint csak Lehocki. Aratyunyán. Kolli és Iimbor, a nevető harmadik Kern lehet, Csókának kellett jönnie besegíteni. Na vajon ki tudja engedni a labdát Kolli szögletre? Nem, de nagy csatában visszaszerzi. Kollinek egyértelműen az volt a szándéka. Kern áthámozta magát az első emberen, aztán az kiment, az bedobás lesz. Méghozzá Puskás bedobás jön majd. Brandon. Duarte. Bemozgó ember a jobb oldalon, a Puskás jobb oldalán Szolnoki. Kicsit csalódottan jön vissza. Lukács, Dárdaival az összjáték, ez eddig nagyon szép, 26. perc a mérkőzésen. Dárdai, bal lábán a labda, jön a beadás, Kollinak nem jó. Jó lesz viszont egy szögletre, mert hogy jött golla elől a mentés. Szögletek tekintetében most gyorsan ránézek, hogy addig, amíg én itt a technikával küzdöttem, bármiről lemaradtam-e, azt mondja, hogy nem, jól gondoltam. 1-2-re módosul a szögletarány, ez a második Vasas a Vasas pályán a második Puskás szöglet. Így pontos és így helyes a mondat. 27. perc a mérkőzésen. Összességében a harmadik, egyébként pedig a második Puskás szöglet jön középre. Ott a fejes! Aj, mekkora kapufa! A felső léc mentett, és még mindig ott van. Kolli elől Imbor húzza ki a labdát. Hogy kié volt a kapufa, azt majd Vukovics László segítés elmondja bentről, mert hogy itt a fejesnél kicsi a rakásból nehezen volt megállapítható, és Laci most tudod majd mondani, mert hogy szabadrúgással megy majd tovább a meccs.
8: Harátunyán érkezett nagyon szépen, és öt és felesről gyönyörű fejest küldött a felső léc mentett. Utána Tóth Milán nagyon szerencsétlenül ért a labdához, a saját 14 méter a kapujától visszalőtt a saját ötösére, és óriási mentés volt másodszor, és most megúszta a Vasas ezt a lehetőséget.
9: Összességében nehezen tudnám megmondani, hogy melyik irányba billenne a mérleg nyelve, hogyha minden patika mérlegre raknánk egyébként, mert hogy mind a két oldalon vannak lehetőségek. És közben itt a nagy kivetítőn az jelenik meg, hogy Arat Junyán kapott egy sárgalapos figyelmeztetést. Brandon a labdával, ez a második sárga a meccsen. Lukács, Rabot becsapja. Lukács, Kovács Réti most már vele szemben. Lukács középre. Imbor fejelte ki a labdát. Tóth, Szolnoki itt csapta be. Aztán Urblik, Tóttól elpattan egy picit a labda. És most már Dárdai, nagy kedvel játszik egyébként mind a két csapat. Tényleg az első pár perc itt, amíg a technikai gond volt, vagy itt a helyszínen lévő technikai probléma volt. Urblik közben a kezdőkörből. De volt már bombagólja, nem is egy ebben a szezonban. Úgyhogy nem csoda, hogy önbizalomtól duzzad, és megpróbálta. Szóval a kezdőkörből látta, hogy Leoszki kint kolbászolt, úgyhogy rápróbált, nem volt igazán nagyon veszélyes, de nem is volt teljes homály. Szóval, hogy nem lehet ezen csodálkozni. És visszatérve a patika mérleges gondolatmenetre, tehát ott az első egy-két pár, az első pár perc, vagy 5-6 perc volt egyértelműen a Vasasé, amíg itt a helyszínen lévő technikai gondot sikerült elhárítani, és aztán onnantól kezdve kiegyenlített a mérkőzés. Vannak helyzetek itt is, ott is, kisebb, nagyobb lehetőség itt is, ott is, úgyhogy mindent egybevetve tényleg csak a gól hiányzik, simán lehetne ez akár már 1-1, most a 2-2, hagyja talán még nem is, de az 1-1 bőven benne lenne, és mennyivel másabb lehetne a történet, vagy lenne a történet. Kovács Réti! Hát ez egy felszabadítás volt, inkább nincs a indítás Tóth felé, és a 29. percben jár már a mérkőzés. Lehocki. Kosta Aratyunyán próbálja zavarni. Kovács Réti Brandonnak pakolt oda egy csomagot, átúrva, de ez nem volt annyira vészes, úgyhogy bedobás lesz majd. Méghozzá vendégbedobás. Számol a játékvezető, Brandon pedig el is adja a labdát. Hidi. Csóka. Tóth. Kapu felé fordul, Urblik. Rab. Éppen minden mezőnyjátékos a vendégek tér felén. Vasas bedobással megy majd tovább a találkozó hely. Harcolta ki, Babó Levente megnyugtatja az övéit, hogy nem kell kapkodni, nem kell izgulni. Egy csoport a vendégek cserejátékosai közül elindul egyébként melegíteni, de ez inkább csak a manapság már oly megszokott melegítési rend miatt van, nem mint hogyha bármilyen oka lenne Babó Leventének arra, hogy változtasson. Öt Puskás játékos indult egyébként. Melegíteni, és most elindulnak hazai részről is. Ketten, hárman, négyen. Köztük például Mezei Szabolcs. A labda szöglettel majd a Vasasé lesz. 2-2-re módosul a szögletarány itt a cserékkel kapcsolatos helyzetjelentés közben. Urblik a rövidre teszi, és onnan sikerül tovább csúsztatni, de még nem szabadul fel, mindig a Puskás kapuja. Urblikhoz, vissza a feladóhoz tehát a labda. Kovács Réti a jobb oldalon, Kovács Réti. Brandon jött, és Brandon mentett. túl az első fél órán a mérkőzésen, nincs gól, 0-0. Urblik. Kicsiben a játék. A kis játékban egy kis pontatlanság az alapvonal közelében. Egy nagy hibával ér fel. Ez történik most. Úgyhogy Lehocki Aratyunyához teszi a labdát. Lehocki és Aratyunyán játszanak össze. Tóth meg. Belépett a 16-oson belülre. Miközben a vendégek szerették volna kihozni a labdát, úgyhogy ránézve egyébként a számokra, tulajdonképpen mindaz, amiről beszéltünk, innen is kirajzolódik. A labdabirtoklás szinte teljesen egyforma, valamivel több lövése van a Vasasnak, több kaputáltáló kísérlet, ugye a felső léc nem számít a kaputáltáló lövések közé a statisztikában, de a szögletarány is ugye döntetlen, tehát tényleg egy pici, főleg ott az első pár perc Vasas fölénye rajzolódik ki, a több próbálkozásban, meg a több kaputáltáló kísérletben, de ezen kívül döntetlen szagú a mérkőzés, engedi. A 16-os vonaláig jött előre, és a taps annak szól, hogy végül is fejjel mentett. Kolli és Iimbor csatája elég pikáns, és gyűrik egymást elég rendesen. Nehezen és lassan jött vissza a labda, de aztán most már Okekénél ott van, úgyhogy játékba is hozza. 33. perc, picit elcsendesedik a Vasas tábor, így a stadionra is, egy picit így a stadionban is, inkább így azt mondom, picit a csend lesz úrrá. Kovács Réti húzza a labdát saját 16-osan belülről, Aratyunyán. Aratyunyán, Duarte, mindez a Puskás 16-osának környékén, az összjáték, Aratyunyán fordítása Szolnoki felé, Dárdai, két Vasas játékos gyűrűjében, Doktorics, illetve Hidi gyűrűjében, vagy szorításában nem tudta megtartani a labdát, Tóth, Urblik, Rab, az lövőhelyzet, Rab ellövi, és Lehocki leér a jobb alsó sarokba. 34. perc. Rab lövése az újabb említésre méltó szituáció, és végül is visszahúzza a kezét, ahogy vetődik a jobb alsó felé a Puskás Akadémia kapusa, és nem ér hozzá. Nagyon közel volt, de ezek szerint érzékelte, hogy mellé megy, és így a Puskás hozhatja játékba a labdát. Okeke adja el. Golla végül javít és kihúzza a vendég 16-oson kívülre a labdát. Tóth. Urblik. Hely Viktor. Urblik. Kern zavarja. Lukács. Hely megindul mellette. Lukács szabálytalankodik. Szabadrugásra jöhet majd a Vasas együttese. Urblik teszi le a labdát. ...35 perc eltelt a mérkőzésből, ez azt jelenti, hogy 10 perc az első játék részből hátralévő idő. Urblik tehát a labda mögött. Kéttagú sorfal vele szemben. Most végzi el Urblik a szabadrúgás. Lehocki. Nagyon élesen csapódott a labda ott az ötösön belülre. De ez így a kapusnak végül csemege lett. Dárdai picit lökött ellenfelén. És ez a pici lökés egy nagy sípszót ér. Hey elvégzi a szabadrúgást. Imbor. És mivel hátul adogatnak a Vasas középső védői, lehetőséget teremt Vukovics Lászlónak arra, hogy arra a felvetése, mert mit mondasz, Laci, hogy ez egy 0-0, de ez egy jófajta 0-0, és egyébként minden helyzetet, vagy minden lehetőséget mérlegre téve én igazságosnak látom egyelőre a döntetlent.
8: Igen, az elején a Vasas megszerezhette volna a vezetést, Kosztának volt két óriási helyzete, főleg az első volt nagyon nagy, ott akár 2-0 is lehetett volna, de utána Lukács révén, majd Haratunyan Ferese révén a Puskásnak is, közben Tóth Milán.
9: Tóth a 16-oson belül, így bizony egy nagy egyéni alakítás, és na most viszont már leért valóban Leocki. Hát 2 másodperc alatt, ahogy adogattak hátul a Vasas védői, és ahogy belekezdett állandó szakértünk Vukovics László, már is 2 passzból ott volt a Vasas a 16-os környékén, már pedig ha odaért, akkor Tóth lövését kellett védenie Lehockinak. Szóval újabb védés, újabb kaput találó kísérlet, ilyen periódusokra lehet, vagy szakaszokra lehet bontani. Az első fél időt, ugye, hogy Laci is említette, jó Vasas kezdés, aztán utána a Puskásnak voltak lehetőségei, és most megint, mintha a Vasas ragadná magához a kezdeményezést. Ez például megnyilvánul abban, hogy jön majd a harmadik szöglet, mármint a harmadik hazai szöglet, összességében az 5. sarokrúgás jöhet majd a meccsen. Talán a bajnokság kezdete óta most először van az, amikor nincsen elviselhetetlen hőség egyébként, úgyhogy bármennyire is felhős az ég, összességében egyébként hűvösnek sem mondanám az időt, viszont tényleg kellemes nyárias időben, de nem elviselhetetlen melegben üzdenek a pályán a csapatok. Most egy kicsit a kelleténél hevesebben is, úgyhogy emiatt Okeke került a földre. És az első csoport a Vasas melegítő cserejátékosai közül Radóval a sor végén vissza tér a kispadra. 38,5 perc telik el, de az első turnus visszatérése egyben a második turnus indulását jelenti. Colli és Imbor. Imbort nem látta szabálytalannak a játékvezető, Colli hiába került a földre. Itt hasonló felépítésű játékosról beszélünk, mind a ketten magasak. Gyűrik is egymás becsülettel. Áratyunyán golla. Hat perc még a rendes játékidőből. Áratyunyán. Colli és Imbor csatája. Megint csak Imbor nyeri ezt a páros küzdelmet. Ennek szól a taps innen helyből. Urblik. Viszonylag régen lehetett említeni a nevét. Ez abból is adódik, hogy kevesebbet lépett most vissza a labdáért. Most éppen beállt a két középső védő közé. És pontot veszi fel a labdát. Imbort választja, aki a jobb oldalán helyezkedik. Imbor helyt, ő meg a felezővonal és az oldalvonal találkozásától pörgeti oda Kosztához. Kosztát Duarte szereli, Duarte, jó az első csel, Duartét pedig felborítja Hidi. Vendégszabadrúgás jön, Lukács el is végezte, hátrafelé került a labda Áratyunyánhoz. Brandon. Szolnoki saját térfeléről nyújtja meg légüres térben. Csóka az egyetlen, aki le tudta venni a labdát. Vasas védői megint csak hátul adogatnak, nem nagyon tudja kihozni a labdát most a hazai csapat. Colli és Lukács is próbál zavart kelteni a 16-oson belül. nem tudtak labdát szerezni egyiken sem. Hely. Kovács Réti. Urblik lép vissza labdáért. 4 perc még az első félidőből. Sokat nem állt a játék, úgyhogy egy-két percnél több alig, ha lesz a hosszabbítás. Mindent egybevetve, tehát nagyságrendileg 5 perc körül lehet hátra. Hely! Hely, beíveli. Urblik nem tudta elfejelni a labdát. Ki érezte le csorgó? Kern szedte össze. Lukács. Viszont Lukács nagyon hátul saját 16-osának környékén. Duarte-vel egyetemben. Duarte is rab. Találkozásából Duarte került ki vesztesen, de úgy, hogy rab oda rúgott neki, és emiatt történik mindez. De két mester talpon egyébként, Erős Gábor is folyamatosan, hogyha van bármi olyan, amihez hozzá akar szólni, azonnal mondja is a magáét. Leocki küldheti előre a labdát. Feltéve, ha kitalálta, hogy hova is szeretné küldeni. Urblik arra vár, hogy azt kérdezi a játékvezetőt, hogy mire várunk. Kápráj mutatja, hogy sípszóra kell elvégezni, akkor miért nem jött a sípszó viszont? Ez itt a nagy kérdés. Hoho, valamit megnéz. Kápráj Mihály játékvezető, Vukovics Lászlót kérdezem. Lehetséges piros lapot vizsgál a VAR. Kinél és mi történt, Laci?
8: Most látom, hogy a Rab Boldizsár esetét vizsgálják. Most, amikor a fölpasszolt labdát Duarte kifordult, amiért most a szabadrugást kapta a Puskás 25 méterre a saját kapujától, hogy Rabnak az odalépése többet ére sárga lapnál. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz piros lap.
9: Minden esetre gyorsan kihasználja mindkét oldal a lehetőséget frissítésre, úgyhogy de két oldal labdarúgói gyorsan jöttek, miközben Kápráj Mihály még mindig vizsgálja az esetet, viszont azért az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha már kihívják le játékvezetőt, akkor Kápráj azt mutatja Rabnak, hogy legyen szíves, jöjjön, piros lap! Rab számára befejeződik a mérkőzés az első félidő hajrájában.

0: egy új mérkőzés kezdődhet. Volt egy jó rövése Rabnak a 34. percben, és most a lendület elvitte. Most nem akarom mondani, hogy a hév, mert itt ezen a vidéken nem a hév jár, de egyébként igen, nagy rössel érkezett, túl nagyjal. Letelik a rendes játékidő, úgyhogy az első félidő legnagyobb nyitott kérdése innentől kezdve már, hogy mennyi lesz a ráadás, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy jön majd vissza a Vasas a második félidőre. A Rab személyében egy középpályását veszíti el az angyalföldi együttes. Antal Péter mutatja, hogy egyetlen perc a ráadás, és ez az egyperces ráadás el is indult. Szóval nem a védelemből esett ki játékos, tehát adott esetben nem feltétlenül kell cserélnie vagy változtatnia Erős Gábornak, de hát ezt majd Vukovics László elmondja a stúdióból, hogy mi lesz, vagy mi lehet a megfejtés. Egy induló csellel a helyi műsorközlő, vagy a helyi technikus kiírja, hogy a nézőszám nulla, de aztán utána javít arra, hogy a hosszabbítás egy percre módosul. Ennek az induló csellnek nem dőlt be senki. Azért a nullánál jelentősen többen vagyunk itt egyébként az Ilovszki stadionban. Az egyperces hosszabbítás, ami pedig megjelent, azt pedig már majdnem egy perccel ezelőtt jeleztem, hogy ennyi lesz. Aratyunyám! Kolli kéri a labdát bent középen, úgyhogy egy puskás támadás, ez még biztos, hogy végig megy itt az első félidőben, vagy végig mehetett volna, ha Lukács be tudta volna csapni a védőjét, de nem tudja becsapni. Eseménydús első félidőt követően tényleg volt itt minden. Helyzetek, kapufák, technikai probléma, tényleg minden, ami jöhetett, vagy ami szóba kerülhetett, az jött velünk szembe. Egy dologról nem tudok beszámolni, innen a Vasas pályáról, az pedig gól. Szóval 45 plusz 1 perc játék után Kápráj óriási fügykoncert kíséretében hagyhatja el a pályát, mert hogy emberhátrányban ugye a Vasas. 45 plusz 1 perc után tehát a félidei eredmény. Vasas, Puskás Akadémia, 0-0, stúdió.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: I'm a fireball.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Parád és visszatérés az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Már ma újraindulhat a hármas blokk Pakson. Kellemes nyári idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: Sporthírek.
2: Túl van pályafutása első műtétként Böde Dániel, a Paks 39 éves labdarúgója, a múlt héten az egyik edzésen szenvedett combsérülést. A csapatkapitánynak egyelőre feküdnie kell, de lassan elkezdheti a kisebb mozgásokat. Vereséggel kezdte az idényt a Manchester United, amely 2-0-ra kikapott az élvonalba visszatérő Hull City otthonában, az angol Premier League első fordulójában. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 94-84-re győzött a Washington Mystics otthonában, az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában. A magyar válogatott játékos csaknem 20 percet töltött a pályán, és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll, és már biztosította helyét a rájátszásban. Győzelemmel fejezte be a budapesti fallabda Európa-bajnokságot Takács Benedek. A magyar sportoló 3 játszmában nyert Liechtensteini ellenfelével szemben, és így végül a 17. helyen zárt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Magyar Péter közölte, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. Korábban Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, süllyesztésük befejeződött. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Hegydül György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet többek közt az intellektuális feladatairól, és maga választja meg vezetőit. Három fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es idéglenes újranyitás, a második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen, szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow.
1: Közlekedés.
2: Időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a fővárosban, a Hősök tere és a Margit sziget között rendezvény miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a derült, napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hasonló időnk lesz, hétfőn is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 2026. augusztus 22-én a négy napos ünnep harmadik napján szombaton 3 perc múlva lesz 4:30. Szünet van a Vasas Puskás Akadémia mérkőzésen, ahogy Németh Kornél kollégám a helyszínről fogalmazott, az első játék részben mindent láthattunk, leszámítva gólt, hát ezzel nyilván nem tudott Vukovics László sem vitatkozni, hogy gólt nem láthattunk, viszont tényleg mindent láttunk ebbe az első fél időben, ahogy Kornél mondta.
4: A 0-0-as meccsek között tényleg óriási különbségek vannak, itt volt helyzet oda-vissza, a Vasas nagyon jól kezdte a mérkőzést, Kosztának most visszanéztem többször a szünetbe is az első helyzetét, hát ilyen ballában, mivel ő rendelkezik, 8 méterről teljesen egyedül volt kapusa szembe, ezt be kellett volna rugni, akkor más lenne a leányzó fekvése, de hát láttuk, hogy egy kiállítás történt a Vasasnál, ugye Rabboldi Zsárt kiállította a játékvezető egyből piros lappal, tehát a Vasasnak most át kell állni, 4-2-3-1-ben játszott egyébként mind a két csapat a mérkőzés előtt, most az egyik szűrő középpályását vesztette el a Vasas, 4-4-1-re fognak átállni, tehát egy csatár fog fönt maradni. Elképzelhető, hogy behoz még egy szűrőt most a szünetben Erős Gábor, és levesz valakit a széléről, elképzelhető mondjuk Kovács Réti Márkot, de ezt még nem tudom, majd eldönti Erős Gábor, de az biztos, hogy egy fél időn keresztül azért nagy forr az ember előny, de hát láttuk az első fordulóba, a Vasas Győr mérkőzés ugyanígy a Fáy utcában volt, ahol szintén emberforba került a Győr, és nem tudta legyőzni a Vasast.
3: Erre a kiállításról még nem mondtad el a véleményedet a hallgatóknak.
4: Én elsőre azt láttam, hogy valóban megrúgta a Rabboldi Zsár a leforduló Duartét. A játékvezető úgy ítélte meg, hogy szándékos falt, erőteljesen rálépett a bokájára. Szerintem ez pont az az eset, ami megint 10-ből 5 bíró kiállítja, 5 nem. Ez ilyen határeset volt. Nem volt szép dolog, de nem volt sérülésveszélyes, úgy ítéltem meg. Kemény belépő volt. Én azt gondoltam, hogy csak sárga lap lesz, de végül is egyből piros, ez elég döntően befolyásolhatja a mérkőzést.
3: Nem volt itt szándékosság, ez egyértelműen látszott, nem? Tehát szándék, nyilván utána nyúlt a játékosnak, de nem volt az, hogy most szándékosan a bokájára ment ez a szerelési kísérlet.
4: Ez nem is rugó mozdulat volt, hanem így odalépett. Igen. Itt azt szokták kérni az edzők, itt a Vasas egy labda kihozatal volt a Puskás részéről a saját 16-os előterében, egy fölpasszolt labdát kapott háttal az ellenfél kapujának Duarte, amire Rabboldi Zsár hátulról lendületből ment, hogy ne tudjon kifordulni a Puskás játékos, aki nagyon ügyesen balra lefordult, és lépett oda lendületből, amit kérnek az edzők, hogyha elindítunk egy letámadást, ne tudják kihozni a labdát, nyilván nem mindegy, hogy milyen eszközzel, de meg kell állítani valahogy. Ez szerintem pont a határesete volt annak, hogy nálam ez egy sárgalapos figyelmeztetés, nem okozott sérülést a játékos, de keményen megállította. A játékvezető úgy döntött, hogy ez túllépte a sárgalap határát, és egyből pirosat adott Rabboldi Zsárnak.
3: Játékos pályafutásod során úgy nagyjából egy hónap alatt hányszor próbáltak meg így megállítani téged is hasonló mozdulattal, hasonló megmozdulással?
4: A számokat így nem tudok, de az biztos, hogy az edzők mindig azt mondják, hogy nem mehet tovább, állíts meg, amikor egy kontra indul, mert minden csapatnál akkor a legsebezhetőbb, amikor építkezik és labdát veszít, mert akkor nyitva a csapat, és azonnal egy labdavesztésnél megkontrázható, pláne úgy, hogy most 25 méterre volt a ellenfél kapujától például a Vasas, ezért szeretett volna labdát szerezni. Itt most nagy hátrányba kerülhet ebben, hogy emberforban van a Puskás Akadémia. Szerintem ők cserélni is fognak, azt gondolom, hogy Németh András előbb-utóbb pályára fog kerülni, ott a fiatal Varga. Tehát a Puskásnál azért sok lehetőség van, a Vasasnál pedig nem fognak beállni csak védekezni, mert az öngyilkos taktika lenne. Azért meg kéne tartani fönn a labdát, vannak jó rúgó technikával rendelkező játékosai, gondoljunk csak Urblikra, vagy akár mondjuk Stojka most nem játszik, de ő is nagyon jó rúg, Tóth Milánnak voltak helyzetei. A Puskás pedig így most már, hogy emberforba került, meccs előtt is szeretett volna nyerni, de így most már abszolút elégedetlen lenne a döntetlennel.
3: A szünetben három játékosnak is lelkesen magyaráztak a Puskás Akadémia játékosai közül, hogy közülük aztán bejönne valaki, ezt elmondja nekünk a helyszínről Németh Kornél.
5: Mert hogy Németh András köttük van, meg Orján Roland volt ott abban a kupacban, akik hallgatták a taktikai intelmeket. Nem messze tőlük egyébként, de már a lelátón faragó Tamás szórakoztatja a vastag szurkolókat, és akkor jönnek a cserék még hozzá. Hármas csere, Varga is, Orján is, meg Németh is. 9-es, 90-es, Koldi helyére jön Németh András. Az abszolút posztra történő csere. Kern helyére érkezik 66-ossal Varga, és akkor ugye Orján cseréje a harmadik. Na, Vukovics László, akkor már is dobom vissza hozzád a szót. Ugye Németh esetében posztra történő csere, a Kern-Varga változtatás is szerintem ez, és ugye Orján pedig a jobb oldalra érkezik, a védelem jobb oldalára, méghozzá a sárgalapos Szolnokit váltja. Tehát szerintem a szándék teljesen egyértelmű, de folytasd, te kérlek. Vukovics László egyelőre akkor nincs itt velünk, úgyhogy majd a következő kapcsolásnál tud erre reagálni. A Vasas kezdi majd a második félidőt egy ünnepélyes kezdőrúgást követően. Ritka pillanatok egyébként ezek, amikor, vagy az ilyen pillanatok, amikor egy edző hármat is cserél a szünetben, tehát a szándék az teljesen egyértelmű, hogy a Puskás így, hogy emberelőnybe került, meg szeretné nyelni ezt a mérkőzést. Vukovics László pedig a minden igaz, most már itt van, szóval, hogy Laci, a Németh Koldi csere egyértelműen posztra történik, de a másik két változtatás esetében is posztra történő csere volt, hiába, hogy három változtatás. Van-e bármi kiegészíteni valód a félidei Puskás cserékhez?
4: Annyi, hogy Babó Levente azért döntött ez mellett, mert az emberford miatt szerintem játékügyesebb embereket hozott be. Collinak a keze is megsérült az első fél időben, szerintem az is belejátszott, de ez egy tervezett csere volt, elképzelhető, csak a 60. perc körülre, de most meglépte előbb ezt Babó Levente, és a többiek pedig Varga már nagyon ügyesen mozgott az eddigi mérkőzéseken is. Játékügyesebb emberek jöttek be, mert emberelőnyben van most a Puskás.
5: No, hát meglátjuk majd, hogy akkor pontosan mit is hoz ez az emberelőny. Például most egy beadást rögtön, és Urblikról megy ki a labda, úgyhogy szöglet arányt tekintve döntetlenre módosul az eredmény, és lesz 3-3 a szögletarány. Ugye három darab csere, a Vasasnál pedig nem történt változtatás, ők ugye abban a szituációban vannak, hogy ember hátrányban kell megvívniuk a második félidőt, de hát szintén volt már róla szó, ugye Vukovics László is utalt rá a stúdióban a Győr elleni első fordulós mérkőzés, akkor megoldották az angyalföldiek, hogy most mire mennek? Az egy jó kérdés. Orján rögtön a 47. percben egy komoly lehetőség. Orján fejese az első említésre méltó szituáció itt a második félidőben. Marad viszont a 0-0. Még csak a 10. meccsük ez a mostani az élvonalban. Két Vasas győzelem, 3 döntetlen, 4 Puskás Akadémia siker. Legutóbb a 22-23-as bajnokságban találkoztak, mind a három alkalommal akkor döntetlen lett az eredmény. Kétszer 1-1, majd legutóbb 2-2 volt. Ami viszont a legutóbbi egymás elleni mérkőzést illeti, mármint tét mérkőzést, Tóth kerül a földre a 16-oson belül Orján mellett, de ez nem volt 11-es, szóval a Magyar Kupában tavaly szeptemberben találkoztak, akkor még ugye a Vasas MB2-es volt, és bizony 4-1-re legyőzte a Puskás Akadémia együttesét, ha már egyébként szóba került a felcsúti csapat. Nos, a fiúk hozhatják a sikert a mai napra, mert hogy a lányok jelen pillanatban nem állnak túlságosan jól, a Győr vendégeként 2-0-ra az Eto vezet 33 perc játék után. Itt meg most az ember hátrányban lévő Vasas tartja a labdát. Urblik a kezdőkörben és Imborra játszottak össze, aztán Urblik teszi előre. Duarte az, aki hiába indulna meg, szabadrúgásra jöhet majd a Vasas. És ez egy veszélyes szabadrúgás lesz majd. A vendégtérfél, hát gyakorlatilag ha ezt megrajzolnánk, szerintem lehet, hogy kijönne, hogy pont teljesen a mértani közepéről. Egyelőre sorfal sincs, mert hogy ez nagyon-nagyon messze van a kaputól. És egyelőre még a helyezkedés megy. Lehocki azt mutatja, hogy nem is kell, nem azért egytagú sorfal, Brandon odaáll. Mi lesz ebből? Másodperceken belül kiderül. 49. perc a mérkőzésen. Egy kapura lövés lett belőle. Ez egy bátor kísérlet volt Oszta részéről, de hát azért ez inkább egy ilyen hazaadással felérő próbálkozás. Okeke. Dárdai nem értette meg azt, hogy Okeke hova szeretné passzolni a labdát, úgyhogy ellentétes irányba mozdult a labda, mint ahova Okeke, vagyis bocsánat, Dárdai. Okeke labdája mozdult ellentétes irányba, így lesz helyes a mondat. Kovács Réti. Hely. Ez most Kosztának nem egy jó labda. És akkor saját tér feléről kezdhet el építkezni a Puskás. Dárdai a Vasas kispad előterében. Dárdai megszállja azonnal a saját tér felét az angyalföldi csapat. Próbálja meg megtalálni a rést a pajzson a Puskás, feltéve, hogyha van rés a pajzson. Dárdai nagyon-nagyon nagy kedvel futballozik a jobb oldalról, most épp a bal oldalra keveredett át. Varga, Kolla, és aztán Aratyunyán. Lehocki kivételével mindenki, aki él és mozog a Vasas tér felén. Brandon, laposan középre, Imbor mentése, bedobás lesz belőle. Itt Angyalföldön egyébként abszolút kiegyenlített ez a párharc, hiszen az első négy találkozó mindkét gárda két sikert ért el, utóbbi két alkalommal pedig x-eltek a gólkülönbség 9-9, tehát tényleg nem lehet semmilyen irányba elbillenteni itt a Vasas pályán lejátszott Vasas-Puskás meccsek mérlegét semmilyen irányba. Volt egy nagyon emlékezetes mérkőzésük 2023 áprilisában, amikor az amúgy korábban a felcsúton szereplő Urblik duplázott a felcsútiak ellen. Ez tényleg egy pikáns emlékezetes csata volt, összességében azonban mondom itt Angyalföldön teljesen kiegyenlített a mérleg. Urblik egy Vasas támadás kibontakozóban, Urblik belöbböli a labdát a Puskás 16-osán belülre, de aztán jön a mentés. Csóka. Német András személyében nem egy más felépítés, hanem egy teljesen hasonló felépítésű, Kollihoz hasonló felépítésű center érkezett, úgyhogy Imboréknak lesz dolga szerintem hátul bőven a folytatásban is. És hát sok szó esett már arról, hogy Vasas milyen jól indította a bajnokságot, a Puskás sem panaszkodhat. Egyetlen vereség a Pancsó Arénában, egy váratlan vereség a Kisvárda ellen a második fordulóból, Urblik közben a labdával. Tehát két jó formában lévő, vagy a bajnokságot jól indító csapat csatája ez a mostani. Doktorics. Egy távoli lövés. Kovács Réti az 52. percben. Arra alapoznak, hogy Leocki nem a legmagasabb kapus a mezőnyben, és hát ha egy-egy veszélyesen csapódó labdával meg lehet tréfálni, egyelőre nagyon jól állja a sarat. Szóval tehát egyébként Tóth felé egy belöbbölt labda, 16-oson belülre Lehocki lép ki. Szóval a két lista vezető feszül egymásnak, hiszen a Puskásnak volt 9 pontja a fordulót megelőzően. Dárdai, Német elcsúszik a Vasas 16-osánál, így nem fér a labdához. A Vasasnak pedig 8, és jelen pillanatban a két együttes. Ha minden így marad, akkor elkönyvelhetne egy-egy pontot, de hát azért nagyon-nagyon messze még a vége ahhoz, hogy ezt egyértelműen kijelenthessük, hogy ki lehessen jelenteni. Káprály mutatja, hogy hátulról kell játékba hozni a labdát. Ugye ez az ötödik forduló második mérkőzése, a nyitó mérkőzést is élőben közvetítettük. A Paks 2-0 nyert az Újpest ellen, de hát ugyanígy fogunk tenni majd a további találkozókkal is. Miközben Kosta az ötösön belül veszélyesen pattan a labda, és Brandon az, aki végül is takarít. Nem nagyon változik a játékképe, ember hátrány ide vagy oda. A Vasas nem adja fel a támadás lehetőségeit, vagy lehetőségét. És jön is a bíztatás, hogy gyerünk, angyalföld. Szóval 17 óra 30 perctől majd MTK Nyíregyháza. Ez a mai második mérkőzés. Holnap is lesz két találkozó. Egy keleten, egy pedig nyugaton, egy Kisvárda Debrecen, illetve Győr Zalaegerszeg csatáról beszélünk. 55. perc, Aratyunyán. A szándék az teljesen egyértelmű, tehát a Puskás próbál ezőnyfölénybe kerülni, viszont kézilabdás nyelven fogalmazva, hogy felállt fal ellen nem nagyon tud mit kezdeni. A Vasas védekezésével szemben egyelőre nincs rés a pajzson. Zengzúga minden bele most. Tóth kap labdát. Orján jön mellette. Tóth kibillenti egyensúlyából Orjánt, és aztán Vasas játékosról megy ki a labda. Mondjuk úgy, hogy többeknek a vérnyomása felszaladt itt ezt az iménti jelenetsort végigélve. Káprá játékvezetői nem. Cserébe Káprá játékvezető bár feketében van, de mint egy ilyen vörös posztó itt a helyiek szemében. Nem igazán szimpatizálnak a spori döntéseivel a Vasas szurkolók. Duarte a kezdőkörből a jobb oldalra, Dárdai. Mellette jön a jobbján Orján, helyet csinál Dárdainak. Dárdai egy picit hosszantolja meg, és így oda a lehetőség. Tóth. Urblik. Nagyon szeretett volna egy szabadrúgást. Varga leszette a lábáról a labdát. Varga ebből lassan lövőhelyzet lesz, inkább kidobja a bal oldalra. Lukács viszonylag régen lehetett már említeni a nevét, 56. perc. Varga a 16-oson belül nem tud még csak egy szögletet sem kiharcolni. Ő meg az iménti Urblik jelenethez hasonlóan nagyon átlátszó módon arra várt, hogy hátra lesz belőle egy szöglet. Lukács eladja a 16-osnál a labdát. És ebből most akkor jöhet egy Vasas kontra. 57. perc a mérkőzésen. Hú, ide nagy mászlia van Gollának. Elcsúszott ugyanis Vojcek Golla. Mindez a saját kispadja előterében történik, de mégis valahogy csúszás közben elkanalazza a labdát Hidi elől. Ez nagy helyzet lehetett volna. Így viszont engedi. Hez került hátra a labda, Tóth. Felező van és az oldalvonal találkozásánál Orján pöccinti ki a labdát. Imbor. Hidi. A kezdő körben Urblik. Urblik ki a bal oldalra Tóthhoz. Tóth fölnéz. 57. perc a mérkőzésen. Tóth Orján vele szemben. Tóth középet teszi, ott a fejes. Leocki ezt is védi. Kovács Réti. Az 58. percben micsoda nagy lehetőség. Ember hátrány ide vagy oda. Nagy lehetőség. És megint csak Leocki. Óriási dicséret jár a Puskás Akadémia kapusának. Óriási dicséret. Urblik. Mindjárt Vukovics László elemezheti ezt az iménti lehetőséget, hogyha megáll a játék, de egyelőre játékban a labda, úgyhogy Brandon a bal oldalon, mármint a vendégek bal oldalán, a kispadokkal átellenes oldalon zajlik most a játék balról jobbra. Támad egyébként, ezt talán még nem említettem, a Puskás Akadémia együttese Orján. Nézelődik, Dárdait választja. Golla. Aztán Duarte most már. Álló háborúba megy át a történet. Ha nem lesz mozgás, Helyzet se nagyon lesz. Német mozog ki a szélre, Dárdai is kimozog a jobb szélre. Nem jut el hozzájuk a labda, mert hogy Okeke hátrafelé teszi a labdát. Aratyunyan a túloldalon már. Egészen eddig a pillanatig próbálta tenni-venni a labdát a Puskás Akadémia egy másodpercig. Hely megszerezte, de aztán azzal a lendülettel el is adja. Doktorics most már. Na Vukovics Laci, az iménti helyzetről egy pár gondolatot kérlek, illetve így, hogy lassan egy óra eltelik a második félidőből. Vársz-e bármilyen cserét egyik vagy másik oldalon, és ha vársz, akkor ki vagy kik jöhetnek?
4: Az előbbi vasas helyzet abból keletkezett, hogy Urbik gyönyörűen létszámfölén csinálta a középpályán, kitette balra Tóth Milánnak, aki egy az egybe gyönyörűen becsapta a védőjét, remekül centerezett, Kovács Réti jött keresztbe, megfejelt és Lehockit óriási dicséret illeti, hatalmasat védett. Ő saját nevelésű játékos a Puskás Akadémiának, tavaly Csákváron védett. A mérkőzésre pedig annyit, hogy a vasasnak nagyon tetszik Erős Gábor felfogása, hogy nem arra gondol, hogy beállnak és kibekkelik az egész félidőt, hanem megpróbálnak gólt rúgni, ugyanúgy 10 emberrel is támadnak. Természetesen a létszámfölény azért sokat számít, a Puskásnak azért ez kijöhet, hogy egyel többen vannak, de a vasas nem kivédekezni szeretné a meccset, hanem gólt rúgni, és akár még 10 emberrel is megnyerni.
5: És mit szólsz a Puskás Akadémia újabb cseréjéhez? Krupa Zsolt érkezik a pályára Dárdai helyére.
4: Ő egy fiatal játékos, Dárdainak vegyes volt ez a mai mérkőzése, voltak jó megoldásai, de igazán nem tudott nagyot alkotni. Itt igazán a Puskás Akadémia Lukácstól, Németh Andrástól, vagy pontrugás után várhatja szerintem a gólt. A vasasban pedig több játékosban is benne van a lehetőség, és ha így folytatódik, akkor lesznek helyzetek. Én sem akarom elhinni, hogy ez a mérkőzés lezajlik úgy, hogy nem esik gól, mert helyzetek vannak, nyílt sisakkal játszik mind a két csapat, bárki megnyerheti ezt a találkozót.
5: Igen, ahogy mondtam, az első félidőben is minden volt, meg van is ezen a meccsen, egyetlen egy dolog nem volt, meg nincs is jelenleg az a gól. De nehezen, csatlakozom hozzád, Laci, nagyon nehezen tudom elképzelni, de hát aztán meglátjuk, hogy hogy alakul, illetve én látom és tolmácsolom azt, hogy mi történik. Okeke került a földre Urblik mellett. Urblik nagyon nehezen viselte azt, hogy korábban kétszer nem fújt meg neki egy általa vélt szabálytalanságot Káprá, és akkor most, amikor Okeke ott maradt mellette a földön, azt meg azonnal lefújja a Spori. Csalódottan legyint egyet Káprá felé, de ennél többet nem engedett meg magának, vagy ennél tovább nem merészkedett. 62. perc immáron a mérkőzésen, és van némi nemű mozgolódás a vendégeknél, de csak a melegítő cserejátékosok cserélődnek. Még egy változtatása lehet majd Babó Leventének. Szojszáló nem jött még be. Pál Barna, Mondovics Kevin, Farkas Bendegúz, Vékony Bence, Nagy Zoárd, és remélem nem hagytam ki senkit. Brugger Dániel nevét, bocsánat, elfelejtettem említeni. Na hát közülük egy valaki érkezhet majd még. Hazai oldalon Pávkovics, Radó, Banó Szabó, Mezei, Pető, Barát, Barkóci, Girsik, Horváth, Molnár és Cseke várják a lehetőséget majd. 62 perc eltelt a mérkőzésből, és jelenleg nincs gól, 0-0 az állás. Jön most egy vasas támadás. Kovács Réti önbizalomtól duzzadó kísérlet, de ez finoman szólva sem volt veszélytelen, és akkor tényleg még nagyon-nagyon nagy vonalú voltam. Azt mondom, lecsúszott Kovács Réti lábáról, és a labdafogó háló fogta meg a stadion tető szerkezeténél ezt a labdát. Orjám! Németh András felé az indítás. Nem is tűnik ez rossznak, Csóka előnyösebb helyzetben, és Csóka nem variált túl sokat. Szöglet lesz a második félidőben, a második, összességében a negyedik a Puskás Akadémia részéről. Na most szögletek tekintetében jobban áll a Puskás. De ahogy ezt oly sokszor elmondtam már, ez csak egy tájékoztató jellegű információ. Nem volt veszélyes a negyedik szöglet. középen két. Fehér Mezes is próbált belefejelni, de veszélytelen lett ez a kísérlet. És engedi így most már a labdával. Ezúttal nincs variálás, nincs kiszöglet. Előre küldte. Estélyesen szóval megküldte rendesen. Csóka. Engedihez kerül hátra. Uff, ez egy elég izgalmas szituáció volt. Krupa volt az, aki próbált ott zavart kelteni, és egy nagyon finom mozdulat Engeditől. A Puskás jöhet majd a labdával. Doktorics elviszi a labdát, aztán dühében odavágja a földhöz, vagy hát ha nem is odavágja, de nem csak így éppen, hogy elejtette. Kápráj mutatja is neki, hogy ez volt az utolsó, a következőnél lap lesz. Jön a vendégcsapat előre. Lukács. Imbor mögötte. Lukács kiviszi a szögletzászlóhoz. Mindez a kispadokkal átellenes oldalon történik. Aratyunyán. Teljesen középen, a térfél közepén Duarte. A jobb oldalon, de már lenne szögletzászlónál Orján. Jön a beadás. Lesz fejes, de nagy védés! Varga fejesét a kapu jobb oldalából kitolja, engedi. Mindez a 65. percben. Óriási helyzet, legalább akkora védés, mint az imént Kovács Réti próbálkozásánál, csak most éppen Engedit kell dicsérni. Orján nem szabadul föl, a kapu Varga, jobb lábán a labda teljesen tisztán, rengeteget várt, nem adta középre a labdát. Orján, Krupa, na ő középre, nyesi a labdát, Német András visszafejeli, ebből sincs gól! Azért nincs gól, mert hogy engedi. Ezt is valahogy kiszedi. Két nagyon-nagyon komoly Puskás helyzet, és a második félidőben már a harmadik vendégszöglet jöhet. Összességében ez már az ötödik. Hát ebben azt hiszem, hogy semmilyen meglepetés, vagy ebben van a legkevesebb meglepetés, hogy óriási mezőny fölénybe kerülhet a Puskás. Duarte át a hosszúra, gyenge fejes. Ebben szerintem több volt, vagy több lehetett volna, mint amit végül is golla ki tudott belőle hozni. Vukovics László alig, hanem Engedi Márkot fogja méltatni a következő egy percben.
4: Pontosan így van, két óriásit védett. Az első beadás már Varga középről kaputól 8 méterre megfejelte a jobb alsó sarokba, óriásit védett. És a másodiknál lehet még nagyobbat, egy gyönyörű beadást. Német András a hosszú sarokról visszafejelt, ahogy tanítják, ahonnan jön a beadás, oda fejelt vissza, és Engedi oda is odaért és szögletre tornázta. Most ezek a Puskás percei, ahogy mondtad az első fél időben, valóban vannak a mérkőzésnek periódusai. Most ez a Puskásé, ha le tudja zárni a mérkőzést, már pedig egy góllal, ha nem is lezárja, de nagyot lépne a győzelem felé. Most a meccsnek azon részében tartunk, amikor a Puskás nyom.
5: És hát ha nem is góllal, hanem golla a labdával, ő tartja most éppen. Aztán Duarte most már. Jön a bíztatás a nézőtérről, érzik a vasas szurkolók, hogy kezd melegedni a pite, Krupa, Német nem tud befordulni, Krupa előtt adta lövőhelyzet. Hát nem tudom. Az a helyzet, hogy vasas cserék jönnek majd, Radó András látom egyik részről, aki nagy lendülettel jön a kispadhoz. Nem tudom, hogy ezt ki lehet-e így húzni. 68. percben járunk. Egyre másra jönnek a vendégek próbálkozásai. Tehát aztán persze, benne lehet itt egy veszélyes kontra is bármelyik pillanatban. De ha csak a második félidei számokat nézzük, és az elsőt levesszük a játékból, 7 Puskás próbálkozás, ebből meg 2 kaput is talált, 4 szöglet a második félidőben, na aztán tessék, jön egy vasas lehetőség. Szóval eléggé egy irányba mutatnak a dolgok itt a második félidőben, de hát ne feledjük, hogy a Puskás ember előnyben játszik a mérkőzésen. Golla. Aratyunyán. Brandon a bal oldalon. Varga. Volt egy nagy helyzete, ő lépett vissza. Orján kéri és kapja a labdát a jobb oldalon. Felező van és az oldalvonal találkozásánál Duarte-t választja. Krupa. És megint csak jön a bíztatás. Szinte mindenki tapsol itt az Irovszki stadionban. Azért tapsolnak, hogy túlélje a Vasas az újabb puskás rohamot. Egy beadás jönne a jobb oldalról. Pető Bence és Radó András érkeznek a Vasas csapatába. Ahogy pályára léptek, és tudjuk is, vagy tudom is mondani, hogy kinek a helyére, akkor természetesen Vukovics László tud majd erre reagálni. De hát most egyelőre azt tudom mondani, hogy okeke kidobja a labdát Orjánnak. De gyönyörű csel Orjántól. Ballal, élesen, megint szöglet. A második félidőben az ötödik, összességében a hetedik puskás szöglet jöhet majd. Duarte a labdával. Duarte leteszi. Hát gyakorlatilag, meg nem gyakorlatilag is minden, hogy a Lehocki az egyetlen, aki nincs a játékosok közül a Vasas térfélen, és Brandon az egyetlen, aki meg nincs a Vasas 16-osán belül, a szögletet elvégző Duartéhoz hasonlóan. Duarte, a szöglet nem volt veszélyes, okeke, milyen lesz az ismétlés? Iimbor fejeli ki, de röviden lesz-e ismétlés, lesz-e lövés, golla, fölnéz, lepattan, megpattan, Kovács Réti. Kosztát választja, Koszta sarokkal saját helyére. Tóth oda csúszik a labdára, okekével együtt. Tóth a Vasas kispad előtt, okeke a Vasas kispad előtt. Mind a ketten lemaradnak. Mind a ketten a Tóth a mellkasához kap. Káprály jön és mondja Erős Gábornak, hogy ha bármi történt, akkor azt megnézzük. Majd Vukovics László pedig már látja. Úgyhogy Vukovics Laci, kérlek első körből ezt a jelenetet, aztán a két leendő cserét majd.
4: Mind a két játékos messziről csúszott a labdára, és egy kicsit fönnmaradt a lába a puskás játékosnak, és Tóth karját eltalálta, de hál' Istennek nem lesz komoly sérülés. Hát látszik, hogy mind a két csapat nagyon meg szeretné nyerni a mérkőzést. A puskás ezekben a percekben hatalmas fölénybe került, nyilván szeretne minél hamarabb gólt rúgni. A cserék pedig hát annak szólnak, hogy a Vasasnál Radó játszott a Puskás Akadémiába is, azt el szoktuk mondani, hogy ha játszottál egy csapatba, akkor dupla elánnal készülsz az ellen a csapat ellen, és Radóban benne van azért a pontrugás, a cselek. Pető Bencét pedig ismeri Erős Gábor, együtt dolgoztak Kazinc Barcikán, tudja, hogy mire számíthat tőle, valószínűleg azt kéri, hogy amennyit lehet igyekezzen megtartani a labdát, lefaltoltatni magát, hogy tudjon fújni, szusszanni a Vasas, mert nagy nyomás nehezedik most az angyalföldi csapatra.
5: Pető érkezett Koszta helyére, Radó pedig Kovács Rétit váltotta, tehát Radóból egy klasszikus szélső lesz így, és nem középre jön, Petőt pedig középre hozta, ott a tippel nem kellett volna, én ezt fordítva mondtam volna első szándékra. Megint jön egy fejes, egy jobboldali beadás után Németh András fejjel. Ezúttal középre megy a labda, úgyhogy Engedinek nincs problémája ennél a szituációnál. Hát, 72. perc. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy tényleg le tud-e menni ez a meccs egyetlen gól nélkül. Márpedig most jelen pillanatban ebbe az irányba mutat a történet. Nehezen, még mindig nagyon nehezen akarom elhinni, hogy ez le tudna menni így, mármint, hogy 0-0-al. De hát most már mindent egybevetve is. 20 perc a hátralévő idő, ugye a 73. percben járunk. 3 perc hosszabbítás biztos, hogy benne lesz a meccsben. Ezen felül lesz-e még, azt nem tudom. Most lesz egy jó Orján beadás, az biztos, és Iimbor fejeli ki a labdát. Hát szögletek tekintetében nagyon jól áll a puskás. Ez a 8. sarokrúgás, ebből 6 a második félidőben. Ez lesz a 6. itt a fordulás után. Ezúttal most Lukács. Méghozzá jobbal ezúttal. Kispadokhoz közelebb eső oldalról jön középre a labda. jobbal tehát, hú, de gyenge volt. Illetve ha ez volt a cél, hogy Krupához átkerüljön 16-os túloldali csücskére, akkor igen, de addig, ha ez volt a cél, megint szöglet. Én azt hiszem, hogy itt most már olyan nagyon sok értelme nincs a szöglet arányjal külön foglalkozni. Tájékoztató jellegű adatnak is. Eléggé egyértelmű, már csak azért, mert hogy egy percen belül a harmadik szöglet, összességében ez a tizedik, ezért érdemes megemlékezni erről, mert hogy ez a tizedik vasas pályán a tizedik puskás szöglet lesz. 10-3 a szöglet aránya vendégek javára. Kápráj tesz rendet középen. És akkor miután Orjánnal megbeszéli, hogy mit szabad és mit nem szabad, utána jöhet majd a labda középre. Nem hiszem, hogy olyan sokat változik a helyzet. Az ötösön belül van szinte mindenki. Tehát 3-4 ember kivételével mindenki az ötösön belül. Olyan népsűrűség, hogy ez valami elképesztő. Aratyunyán kerül a földre. Brandon saját térfelének, illetve bocsánat, a Vasas térfelének közepén szedi össze a labdát. 75. perc a mérkőzésen. Duarte vissza. Brandon. Brandon ívelése. Ebből is szöglet lesz. Azt az eget. 9. szöglet a fordulás óta, mármint vendégszöglet. Ezúttal kicsiben, Okeke, Brandon, belöbböli a 16-oson lőre, nincs fejes, Krupa, lesz-e ismétlés, Krupa vissza egyből, és most felszabadul a Vasas kapuja, engedi. Lehet egy nagy levegőt a társakkal egyetemben, lehet szusszanni egyet. Az oldal lelátóról jön a minden belebíztatás hazai részről. Hát a cél, én azt hiszem, hogy most már látva, vagy átélve az elmúlt perceket, egyértelmű, azaz megőrizni a Vasas részéről a veretlenséget ember hátrányban. Hiszen a második félidő az mondjuk a 60. perc óta egyértelműen a Puskáséhez bő negyed órája, igaz ez a megállapítás. Az 58. percben volt, hogy a Kovács Rétinek egy nagy fejese, meg egy nagy helyzete, azóta a Vasas a felező vonalat se nagyon lépte át, nemhogy helyzetről nem tudunk beszélni. Megint egy jobboldali beadás, Iimbor fejeli fel a levegőbe a labdát, Németh András mellett Urblik a földre kerül, aztán Okeke Lukácshoz, golla. Golla, még mindig. Orján. Orján bemegy centerbe. Golla. Lukács. A jobb oldalról jön a beadás, visszatáncol a kapus, és aztán Krupa fölfejeli a levegőbe. Barát Botond érkezik nagy lendülettel, úgyhogy mivel jönnek az ívelések egyik a másik után, kell egy légvédelemben is jeleskedő, egy légelhárításban is jeleskedő védőbarát ilyen. Isten áldom Magyarország, egy óriási transzparens jelenik meg közben a Vasas tábor kellős közepén. Mindez a 78. percben. Mindent egybevetve, mondom én, egy 3 perc hosszabbításra számolok körülbelül, maximum, nagyon maximum 4, de inkább a 3, az ami szerintem reális, szóval negyed óra a hátralévő idő. És hosszú-hosszú idő után egy Vasas lehetőség. Urblik átterel minden csapattársát a vendégek térfelére. Urblik 40 méterre a kaputól, jobbal íveli be a labdát a 16-oson belülre. Lehocki, nagyon magabiztosan Lehocki Bendegúz. tényleg nem a legmagasabb termetű kapus, ez egyértelmű. Erre próbáltak rájátszani sokszor, vagy ezt próbálták megjátszani a vendégek ellenében a vasas játékosok, de Leocki eszén nem lehetett túljárni. Főleg amik lefelé mentek, azokat mindegyiket kivétel nélkül közeli, távolít mindent nagy bravúrral, főleg a közelieket nagy bravúrral védte a Puskás fiatal kapusa. Aratyunyán ki a bal oldalra. Jön a szokásos forgatókönyv szerint egy újabb ívelés. Iimbor fejeli fel a levegőbe. A labda ezúttal gollánál. Golla. Aratyunyán. 80. perce mérkőzésen. Radó zavarja ellenfelét, Duartét. Picit oda is rúgott neki Duarte, ez zokon veszi, de mehet tovább. Lukács. A kispadokhoz közelebb eső oldalon most Lukács. Átkeveredett erre az oldalra éppen. Aratyunyán. Körbejár a labda. Mondom, a felállt fal elleni játéka a legkevésbé erős a Puskásnak. Most megint vissza Lukácshoz. Ezt egy dologgal lehet kimozdítani majd ezt a kicsit állóháború jellegű dolgot, hogyha visszaadom a szót a stúdióban, mert akkor biztos, hogy történik valami esemény, úgyhogy próbáljuk is meg, Vukovics Laci, hogy lehet ilyenkor egy ennyire visszahúzódva védekező csapat ellen hol és hogy lehet rést találni.
4: Hát ahogy fogy az idő, egyre többet kellett védekezni a Vasasnak, várható volt, hogy egyre jobban benyomja majd a Puskás Akadémia az angyalföldieket. Ez is történik, hát most már nagyon elfáradt a Vasas. A legrosszabb a fociban, amikor labda nélkül kell nyomoznod a játékszert. A Puskás egész jól járatja a labdát, eljutnak jó beadó pozíciókig, engedi, ha nem védi, így akkor már vezethetne a Puskás. Hát nehéz 10 perc jár a Vasasra. Hát, hogy mit lehet tenni? Például egy olyan Urbik szabadrugást, ami az előbb volt, azt jobban megbecsülni a Vasasnak, mert nagyon kevés van. Most például a Barát Botond a pályára kerül, akit ismerünk a válogatottból is, a Vasasból is, hogy nagyon jól tud fejelni. Hát ebbe bízhat a Vasas, hogy talál még egy szögletet, vagy egy szabadrugást, amit esetleg ott valaki befejel, vagy lepattan valami. De most a Vasasnak minden egyes perc, fél perc sokat számít, amikor nála tud lenni a labda, mert tudnak egy kicsit szusszanni, mert egyfolytában jön a Puskás, végig náluk a labda. Ez nagyon nehéz ilyenkor koncentrációba is, meg fizikálisan is, mert fölörlődik a csapat. A Puskásnak most az idő fogy, de a Vasasnak nehéz lesz kibírni a végéig.
5: Barát természetesen hátra érkezik, méghozzá a bal oldal, a középpálya bal oldalán szereplő Tóth Milán helyére hivatalosan, de hát ő neki mondom a légelhárítás lesz az elsődleges feladata, és megint másodpercekre tudja csak tartani a labdát a Vasas. Orján. Lukács. Bedobás. Csuka. Volt az, akiről kiment a labda. Visszajönnek közben a Puskás Akadémia játékosai, úgyhogy lehet, hogy ott is megszületett a döntés Babó Levente részéről, hogy ki lesz az ötödik csere majd. Még egy változtatási lehetősége van. Varga, Iimbor mögötte, Brandon. Golla. Orján. Veszélyesen jön középre a labda, 11-es pontról viszont kijön Duarte. 9 mezőnyjátékos a 16-os vonalán, 9 piros mezes, de Orjára mégsem jut egy sem. Orján át a hosszúra, ezt is kitolja, engedi. Illetve nem ért hozzá, a felső létre hullott a próbálkozás. És így nem lesz belőle gól. Döbbenet. Engedi Márk. Rajta volt az iménti próbálkozáson is. Előre vágja a labdát, de azzal a lendülettel már is megszerezte a Puskás. Lukács nem tudja Doktoricsot becsapni. Urblik összeszedi a labdát a felcsúti térfélen, méghozzá 16-osnál. Urblik lövése, megpattan a blokkon, az, ha kimegy szöglet, de nem ment ki. Leocki is tudta ezt, hogyha kimegy szöglet és egy pontrúgás, az pont nagyon veszélyes tud lenni Pláne, hogyha olyan magas emberek vannak bent, mint az imént érkező Barátboton. Mondom, hogy oda bejött a védelem közepébe, és ez így, hát ez így Doktorics, Csóka, Barát, Imbor és Hely, ez öt védős hadrend. Barát tessékeli arrébb. Német Andrást, Orjánhoz viszont eljut a labda a jobb oldalra, aztán középen Varga, ide-oda pattog veszélyesen, Orján ismételhet, 84. perc, Orján rosszul teszi Lukácshoz, vagyis röviden, Doktorics, Orján visszaszerzi a labdát, túl lehet élni ezt a nyomást, ami nehezedik az angyalföldiekre, vékony lesz majd, az utolsó felcsúti, aki jön a pályára, Vékony Bence. Leocki. Egyelőre még nem lehet cserélni. 6 perc kereken a rendes játékidőből. A labda Aratyunyánnál, aztán Okeke most már. Orján nagyon-nagyon sokat foglalkoztatják Orjánt itt a jobb oldalon. Orján becsapja a védőjét, Csókát, Orján a 16-oson belül, ott a gól! Megva szerzi a vezetést a Puskás, nem tudta kiúzni a Vasas, Német András! 0-1 a találkozó állása a 85. percben, a sokadik próbálkozás, a jobb oldalra érkező, a védelem jobb oldalára érkező Orján rendkívül sokat volt játékban, és ezúttal becsapja a védőjét, Csókát, és már az ötös is az alapvonal találkozása környékéről gurít középre, ahol a szintén csereként érkező Német András közelről a hálóba pofozza a labdát. A 85. percben előnybe került át Német András találatával a Puskás Akadémia. Nem lehetett kibírni ezt az elképesztő nyomást, ami az angyalföldiekre nehezedett. Mondom én, van-e bármi kiegészíteni valója Vukovics Lászlónak?
4: Orjánt nagyon meg kell dicsérni a gyönyörű cseléért, de Csóka felelőtlenül csúszott be. Ha talpon marad, akkor tudta volna kifelé szorítani Orjánt, és elképzelhető, hogy szögletre tud menteni, vagy nem jön ilyen beadás. Így lefeküdt a becsúszással, megkerülős cselel elvittemelte Orján, és utána már ajtóablak helyzet volt. A beadása után Német András jó helyezkedett, és 3 méterről az üres kapuba továbbította a labdát. Mondom, Orján dicséret illeti, Csóka eddig jól játszott, de most fölöslegesen csúszott be. Ez most góljába került a Vasasnak.
5: 21 esztendős fiatalember Orján Roland 2024-ben mutatkozott be a Puskás Akadémiában a felnőttek között. Akkor volt már az első csapatban is meccse, játszott az MB3-as csapatban is, volt egy rövid ideig Csákváron is, tehát tényleg ami... az ottani ranglétre, vagy ahogy épül a történet, végigjárt minden. Jó felépítésű fiatalember egyébként itt a védelem jobb oldalán, és Szolnok itt váltva, mondom, nagyon sokat volt játékban, a meccs egyik legjobbja egyébként. Barát tessékeli ki emberét, és aztán a labda a Vasasé lesz, viszont nem lehet gyorsan elvégezni a bedobást, mert hogy lent marad az egyik felcsúti játékos a földön. Urblikot figyelmezteti Káprály, hogy maradjon csendben. Hát ez egy sima egyfordított lesz, nagyon úgy fest, mert hogy említettem, hogy a lányok, mármint a felcsúti lányok Győrben játszanak rangadót, most 10 perc telik el a második félidőből, és már 3-mal vezet ott az Eto, úgyhogy a sikert az urak szállítják ezen a hétvégén. Golla,

Zeng zúg a Vasastábor részéről a mindenbele bíztatás. Hát nem vagyok róla meggyőződve, hogy itt bármiféle komoly keresnivalója van még a Vasasnak ezen a meccsen. Szépítenek közben a felcsúti lányok Győrben. 3-1 a mérkőzés állása. Jön előre a Vasas. Hidi nem tudja átvenni a labdát az oldalvonalnál. Ez pedig azt jelenti, hogy bedobás. Babó Levente okekével pacsizik egy sort. Mutatja Kápráj, hogy ő már elkezdett számolni. Orjánnak el kell végeznie a bedobást. Ez is végezte. Leocki. Jön a bíztatás, 3024 fő a hivatalos nézőszám, ennyien vagyunk. És egyébként a hangulat tényleg kifejezetten jó, annak ellenére is, hogy hátrányban van a Vasas együttese, és lehet, hogy oda a veretlenség angyalföldi részről. Ugye már a Kispest ellen is rezgett a léc, ha lehet így fogalmazni. Ott a játék képe alapján talán inkább a döntetlen volt reálisabb. Fővárosi csapatok csatájában, aztán végül mégis a Vasas örülhetett. Ilyenkor vagyok hajlamos újra elhinni azt a mondást, hogy az élet ugye döntetlenre játszik. Amit akkor megadott a Vasasnak, azt most így ezzel a Németh András góllal, ami a hajrában jön, lehet, hogy elveszi. Barát ellen ítél a játékvezető. Barát feljött centerbe, és szabálytalankodik ellenfelével, gollával szemben a felcsúti 16-os vonalánál. Befejezik a melegítést a Vasas játékosok. Úgyhogy lehet, hogy még lett volna értelme, de mivel a 90. perc letelt, úgyhogy jön a hosszabbítás, amely 3 perc lesz. Hát azt mondtam, hogy ilyenkor, amikor a cserékre várunk, sokkal több nincs már benne a meccsben. Szóval elindult a 3 perces hosszabbítás. A labda pedig a Puskásnál. Duarte. Varga. Leviszi az alapvonal felé, Varga lesen. Szabadrugás. A Vasas javára. Nem nagyon van idő sokat variálni. Engedi mutatja, hogy menjen mindenki előre. 40 másodperc telt el a jelzett hosszabbításból. Engedi. Barát botont fejére íveli Barátot. Orján taszajtotta arrébb és szerezte meg a labdát. Vékony nem tud a Vasas térfele felé fordulni. Doktorics. Csókához. Barát centerben bent Pető mellett. Pető tovább csúsztatná, Árátyúnyánban akad el a labda. Letelt egy perc a jelzett 3 perces hosszabbításból. Krupa. Hidi mellett. Krupa volt szabálytalan, Vasas szabadrúgás jöhet. Másfél perc eltelt a hosszabbításból, vagyis a hosszabbítás fele, a jelzett hosszabbítás fele eltelt. Imbor. Imbor nyújtja meg. Radó, hát ő a legkisebb ember, ő alig, ha fogja elfejelni a labdát, nem is tudta megoldani. Vékony. Brandont választja. 92. perc. Árátyúnyán. Megszerzi a labdát a Vasas. Doktorics. A felcsúti kispad előteréből íveli középre. Golla csuka fejessel ment. Hölgyeim és uraim, elkezdődött a 93. perc a mérkőzésen. Engedi, mármint a játékvezető is, meg a Vasas kapusa is. A játékvezető még a játékot engedi. Gyenge próbálkozás. Hidi, ő próbálkozhat újra. Aztán vissza a helyhez. Ő az első és legközelebb álló felcsútiba belerúgta az előbb a labdát. Hely megindul. Az utolsó esélyek egyike Vasas részről. Orján kifejeli. Urblik vissza a 16-oson belülre. Rossz megoldás. Csóka. Kicsi a rakás. Ki lesz a nyerő ember? Radó az, aki megszerzi. Labdát Okeke felborítja. Na és akkor

0: az utolsó utáni szansz a Vasas számára. A 93. perc legvégén járunk. És Radó András harcolja ki, és ha már kiharcolta, akkor ott marad a labda mögött. Ez kétféle lehetőségre lesz jó. Ez 25 méterre körülbelül a kaputól. 16-os vonalán áll a sorfal. Kápráj ott jelezte nekik, hogy onnan nem mozdulhatnak tovább. Szóval ez kétféle lehetőségre jó. Radó ívelheti jobb lábbal, vagy a négytagú sorfal, a három, mégiscsak négytagú sorfalat becsapva esetleg a sorfal mögé, a kapu jobb oldalába visszalövi. 94. perc. Radó utóbbit választja, a Lehocki! Kitolja ezt is! Vége! Nincs tovább! Elveszi a Puskás Akadémia az angyalföldiek veretlenségét az Inovszki stadionban. Az OTP Bank Liga 5. fordulójában Vasas Puskás Akadémia 0-1. Remekül kezdte a meccset a Vasas együttese, hiszen Kosztának az első 10 percben két óriási helyzete is volt, ám Lehocki, a Puskás kapusa zseniálisan védett, és nem csak itt, hanem az egész mérkőzésen, ám az első negyed óra végén magára talált a Puskás, és előbb Lukács helyzetét jegyezhettük fel. Maratyunyán révén volt egy kapufája is a vendégeknek. Emlékezetes, eseménydús első félidő végén, mégis gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre a csapatok. A második játékrész úgy kezdődött, hogy ember előnybe került a Puskás Akadémia, mert az első félidő utolsó másodperceiben videózás után Rab Boldizsárt kiállította a játékvezető, hiába azonban az ember előny Kovács Réti révén a Vasasnak volt a második félidőben az első nagy helyzete, egyben az utolsó és az 58. percben. Ezt követően a Puskás beszorította teljes egészében a kapujához nyomta a Vasas együttesét. A 65. percben Varga, a csereként pályára lépő Varga fejesét, majd egy perccel később szintén a csereként érkező Németh András fejesét védte. Óriási bravúrral Engedi Márk, a Vasas kapusa, aki ezt követően is bemutatott jó pár bravúrt. A 85. percben viszont nem tudott már mit tenni, hiszen a szintén csereként pályára lépő és nagyon nagy kedvel futballozó Orján megverte csókát a jobb oldalon az ötös és az alapvonal találkozásától, középre adta a labdát, és Németh András pedig egy lépésről a hálóba pofozta azt. Így tehát ezzel a góllal a Puskás Akadémia együttese végül is 1-0-ra nyert a Vasas vendégeként. Ehhez viszont az is kellett, hogy Lehocki az utolsó másodpercekben Radó szabadrúgását óriási bravúrral védje. Még egyszer, tehát a végeredmény az Inovszki stadionban Vasas Puskás Akadémia 0-1. Elnézést a technikai problémáért, amit a mérkőzés elején jelentkezett, Szabó Bencének és minden stúdióban dolgozó kollégámnak köszönöm a segítséget. Németh Kornél búcsúzik az Inovszki stadionból, a szó a stúdióé.
1: Köszönjük Németh Kornélnak, és ahogy ő is említette, ezzel 5 forduló után, hát pontosabban az 5. fordulónál tart az első osztályunk, mindössze egyetlen veretlen csapat maradt, a Győr, vagyis a Bajnok Gárda. A Győr eddig 3 mérkőzést játszott, 1 győzelme, 2 döntetlenje van. Nyeretlen csapat pedig egy van, a Kispest Honvéd, és egészen biztos, hogy az 5. játéknapot követően a Puskás Akadémia fog az élen állni. 4 győzelme van a Puskásnak és 1 veresége, de miután mögött a Vasasnak 8 pontja van, a szintén 5 meccsen túllévő Újpestnek, Paksnak pedig 7-7, és a Ferencváros, hogyha majd bepótolja az elmaradt meccsét, akkor sem tudja utolérni a Puskás Akadémiát. Tehát biztos, hogy a felcsúti csapat lesz 5 fordulót követően a tabella élén, és akkor Vukovics Lászlóhoz fordulok. Hát nagyjából az történt, amiről a szünetben beszélgettünk, Laci, hogy azért az ember előny az nagy előny a labdarúgásban, főleg, hogyha több mint egy fél időn keresztül játszott egy csapat emberforban.
2: Persze, hát vannak ellenpéldák, de hát ha megnézzük azért így statisztikailag, biztos, hogy a 10%-a a mérkőzéseknek, amikor tud a másik csapat valami bravúrt bemutatni, de ezt a mai mérkőzés is döntően befolyásolta a Rab Boldizsár kiállítása, ami az első fél idő vége felé történt. Határeset volt, hogy most sárglap vagy piroslap, a VAR kihívta, először sárgát adott a játékvezető, kihívta, a VAR kiállították Rab Boldizsárt. Attól függetlenül a másik fél időben a Vasas még egy 20 percig partiba tudott lenni a Puskás Akadémiával, még helyzete is volt. Lehocki nagyon jól védett, a Puskás saját nevelésű kapusa, aki tavaly Csákváron az MB2-ben pallérozódott. Ekkor nem tudott a Vasas betalálni, utána a Puskás nagyon nagy nyomást helyezett az angyalföldi csapatra, óriási mezőnyfölénybe került, sorjáztak is a helyzetek, beadások, ott pedig Engedinek voltak óriási bravúrjai Varga fejesénél, Németh András fejesénél, volt egy kapufa, távoli lövések, óriási fölényben játszott ekkor a felcsúti csapat, és tényleg időkérdése volt, hogy mikor szerez gólt. Amikor már egy picit úgy nézett ki, hogy talán egy kicsit ki tud jönni a nyomás alól, cserélt is a Vasas, bejött Radó, Pető András, próbálták megtartani a labdát, kicsit húzni az időt, de akkor, amikor mondom, egy picit úgy nézett ki, hogy talán meg lehet ezt úszni, hát nem lehetett megúszni, mert igazából ez fölörlődik egy csapat egy 60 perc, 55 perc alatt, és egy hiba elég volt, Csóka becsúszást választott, amikor talpon kellett volna maradni és szorítani kifelé, Orján egy megkerülős csellel gyönyörűen lement az alapvonalig, nagyon szépen adott be, erőteljesen, úgyhogy a kapus nem tudott kilépni rá, a védők nem tudtak közbeavatkozni, Németh András pedig remekül zárt be a hosszún, és szép góllal, végülis győztes gól lett ebből a támadásból, és így a kiállítás után, meg a mérkőzés egészét nézve, ha bár az elején a Vasasnak volt két nagy helyzete, de ha a mérkőzés egészét nézem, akkor a Puskás akkora fölénybe került a második félidő második felében, hogy végül is megérdemelten nyert.
1: Valamivel régebben, mint két év indult el a Nemzeti Sportrádió, és akik folyamatosan hallgatnak bennünket, azok megszokhatták, hogy Vukovics László nem csak utólag tudja az eseményeket elemezni, hanem előre is lát tendenciákat, és gyakorlatilag szezon elején meg tudja mondani, hogy egy-egy csapat hogy fog szerepelni. Hát mit váratunk, Laci, öt fordulót látva ezt a Puskás Akadémiától idén?
2: Hát még annyit kérek, hogy egy hét van, körülbelül 10 nap az átigazolásból, hogy alakuljanak ki a végleges keretek, mert azért még nem vagyok benne biztos, hogy Lukács Dániel például felcsúton marad, mert szerintem...
1: Hát még a nagy érvágás lenne.
2: Nagyon nagy érvágás lenne, tehát a kereteket lássuk, ami télig már biztos, tehát amikor lezárul az átigazolás, akkor már bátrabban merek nyilatkozni, mert így, ahogy most kinéz a Puskás, a kezdőcsapata teljesen jó, és még a Nagy Zsoltot ne felejtsük el, aki a válogatott meghatározó játékos, a sérülése bajlódik, de előbb-utóbb most már ő is be fog szállni, még erősödni fog a Puskás. Hát azért Lukácsra azért lesz kereslet, én azért abba gondolkozom, hogy Újpesten azért biztos, hogy meg fogják keresni, és ha meg tudnak egyezni, akkor a felcsút gyengül, az Újpest erősödik, de hát ez egy teória egyelőre. Tehát a végleges keretekkel lehet ezt jobban megmondani, és akkor is csak a fél évet lehet, mert fél évkor megint van egy új átigazási
1: piacon. Igen, gyakorlatilag januárban új bajnokság kezdődik, mostanában ezt megszokattuk. Hát az is biztos, hogy egy egészen új mérkőzés fog kezdődni, másfél perc múlva MTK Nyíregyháza, hamarosan kapcsolunk az Új Hidegkúti stadionba. Laci, előzetesen az MTK ugyebár egy győzelemmel, egy vereséggel is két döntetlennel áll, a Nyíregyháza két győzelem, két vereség, hát messze a Nyíregyháza mérkőzései voltak zajosabbak eddig ebben a szezonban. Szerezett pontot az Új Hidegkúti stadionban a Nyíregyháza?
2: Számomra meglepetés lenne, ha pontot tudna szerezni a Nyíregyháza. Az MTK nagyon jó focit játszik, Újpesten is remek futballt mutatott be a Hungária körúti együttes. A második fél időben 11-es is kihagytak, vagy mondjuk inkább úgy, hogy Szappanos kivédte Kata 11-esét. Ott az MTK megérdemelte volna a győzelmet már Újpesten is. Hazai pályán pláne jó focit játszanak, Kerezsizalánba mindig benne van a gól, és az MTK-nak megvan az a stílusa, amit nagyon jól tud kamatoztatni, főleg hazai pályán. A nyíregyháziaknál visszatért Temesvári Attila, most már gondolom egyre többet fog tudni játszani a csapatba azok, akik sokat voltak sérültek, de ne felejtsük el, hogy Boldog Tamás el van tiltva a kispadtól, ami azért egy érvágás lehet a Nyíregyházának, mert az ő habitusa, vehemenciája nagyon sokat számít.
1: Ezért van eltiltva.
2: Ezért van eltiltva, igen. Egyik oldalról erőny, az a másik oldalról hátrány, de a csapatnak nagyon sokat tudna segíteni. Nem tudom, a mérkőzés, ha úgy tud alakulni, hogy a Nyíregyháza tud sok pontrugást kiharcolni, mert nagyon magas játékosai vannak, abból lehetnek veszélyhelyzetei, de az MTK, ha tudja játszani a futballját, mert pedig hazai pályán miért ne tudná, akkor én azt gondolom, hogy az MTK otthon tartja a 3 pontot.
1: Ez a mérkőzés pillanatokon belül kezdődik, hamarosan kapcsolunk is a Hidegkúti Nándor stadionba, az Új Hidegkúti stadionba, ahogy hivatalosan hívják. Viszont előtte már felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy 6 órakor, vagyis fél óra múlva elkezdi szereplését a női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokságon. Na most ez az EB a tegnapi nap során kezdődött, 24 csapatos az EB, és 6 csapatosok a csoportok. A 6 csapatos csoportból 4-4 csapat jut tovább az egyenes kieséses szakaszban. Ez ugyebár azt jelenti, hogy a magyar válogatottnak 2 csapatot kellene a csoportjában megelőzni, ez praktikusan azt jelenti, hogy 2 csapatot le kellene győzni. Hát a mai nap során 6 órától Lengyelországgal játszik a magyar válogatott, hát azt hiszem, hogy nem ez az a találkozó, amelyet feltétlenül meg kellene nyerni a magyar csapatnak, de majd erről természetesen a helyszínen lévő kommentátor Virányi Zsolt fog beszámolni nekünk, nem most, hanem, mint említettem, 6 óra tájba. Ezért csak azért hívtam fel mindenkinek a figyelmét rá, hogy hamarosan kapcsolunk, ugyebár az MTK Nyíregyháza mérkőzés helyszínére, viszont ők majd adják tovább 6 óra körül a szót Isztambulnak, ahol ugyebár elkezdi a szereplését a női röplabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, úgyhogy igazi körkapcsolás lesz a következő órákban, és a körkapcsolásnak az első helyszíne az új Hidegkúti stadion MTK Nyíregyháza, a két kommentátor Tóth Béla és Jó András.
3: Két csapat, amelyet mindössze egyetlen pont választ el egymástól, és két együttes, amely egészen más úton jutott el eddig a 6, illetve 5 pontjáig. Az OTP Bankliga 5. fordulójában az MTK Budapest, a Nyíregyháza Spartacus fogadja az új Hidegkúti Nándor stadionban. Köszöntjük Önöket! Hát mondanám, hogy elkezdődött a mérkőzés, de még nem kezdődött el, mert hogy a mérkőzés játékvezetőjét Takács Tamás visszafújta, és na most elkezdődött a fehérmezben játszó Spartacus egyébként az, aki elkezdte a találkozót. Gyorsan elmondom a hazai csapat kezdőjét. A kapuban Demjén, a védelemben jobbra-balra haladva Varjú, Armalász, Radics és Kovács, a középpályán Kata, illetve Zsejkovics. A támadó szekcióban támadó középen Jurek, Zubor és Hinora, illetve a befejező, amolyan centerként Keresi fog majd kezdeni. Egyébként az előző fordulóban az Újpest elleni 1-1-et követően, ugye hát nincs változtatás, ugyanazra a 11-el állt fel Pinezics Máté csapata.
4: A múlt heti kezdő csapatból a Nyíregyházánál Tarcsi Róbert súlyos arcsérülést szenvedett, így nem bevethető, rajta kívül Roko Zsikovics maradt még ki a kezdő felállásból a vendégeknél. 2 helyen módosult tehát az összeállítása a Spartacusnak. Molnár a kapuban, ő egy 19 éves hálóőr. Jovanov, Temesvári, Katona, Levente, Bencen, Leitner a védelemben, visszatért tehát eltiltásából Temesvári. A középpályán Manner, Toma, Kovács, valamint Antonov korábbi MTK játékos a szerb, elől pedig Katona Bálint és Marko Kvasina, utóbbi szerezte a győztes gólt a Kisvárdával szemben egy héttel ezelőtt. 6 pontja van tehát a Nyíregyházának, eddig hazai pályán nyert mindannyiszor a Spartacus, az Újpestet, és ugye egy héttel ezelőtt megyebéli riválisát győzte le, és most az MTK otthonában próbál ugye a vezetőedzője nélkül, Bódog Tamás nélkül minél fényesebb eredményt elérni, mert hogy a szakvezetőt azt 4 mérkőzésre eltiltották, ez a második, amit letölt, és bár itt van a helyszínen a stadionban, de a szemközti lelátón, tehát a kispadtól egész távol próbálja segíteni a csapatot. A labdával most a Nyíregyháza az MTK tér felén, a bal oldalra kerül át a labda, Antonov bepasszolja Mannernek, és Tomával a labdaváltást követően megint a felezővonal közelébe jut vissza a Spartacus. 3. perc kezdődik a mérkőzésen, és egyelőre sokkal többet van a labda a vendégeknél.
3: Mert hogy Jovanov kapta meg a labdát most a jobb oldalt, Temesváritól, Temesvári fölnéz, úgy látja, hogy a bal oldalt itt Antonovnak lehetne egy kis területet nyerni és egy labdával megkínálni őt, hát nem sikerült pontosan átadni, úgyhogy jöhet majd az MTK-s jobb hátvéd Varjú egy bedobással, de azt viszont észre lehet venni, hogy egészen magasan védekeznek a nyíregyházi játékosok, olyannyira, hogy nem is sikerül Varjúnak pontosan odadobni a labdát Katának, úgyhogy kiment Antonov lábáról a labda, úgyhogy újabb bedobásra jött majd Varjú. Nagyjából egy ilyen 10 métert sikerült előrébb haladni az előző bedobáshoz képest. Varjú kezében tehát a labda, előrehajítja, ezt egy egyelőre jó, Keresi, aztán Varjú, most belőle egy jó nagyot a bal oldalt, Hinora üresen van, és meg is kapja, jó az átvétel vele szemben. Jovanov, érkezik Hinora, most átadja a labdát, jó volt a lövés, kipattan, és ott az első gól, a mérkőzés első gólja, Jurek, az, aki ott állt nagyjából 8 méterre a kipattanónál, és megszerzi a vezetést, a bal alsóba lőtte a labdát, ezt már Molnár nem tudta védeni, bár egyébként talán az első lövésnél amolyan kapufa volt, és onnan jött ki a labda, aztán pedig Jurek elé érkezett az, és belőtte a kapuba a labdát, a kapu bal alsó sarkába, itt át a 4. perc legelején MTK Budapest, Nyíregyháza Spartacus 1-0, mi pedig menjünk Hugovics Lászlóhoz.
2: tipikus MTK gólt láthattunk, értem ez alatt, hogy gyönyörűen megjáratták a jobb oldalt a labdát, egy fantasztikus keresztlabda 50 méteres a félpályánál, amit Hinóra remekül vett le, lendületből mögé került Kovács Patrik, akit megjátszott, ő a kapufát lőtt, és a kipattanót Jurek 8 méterről bebombázta a védekező játékosok és a kapus között. Nagyon szép támadásból szerezte meg az MTK vezetést.
4: Jurek Gábornak ebben az idényben ez már a negyedik találata. Tavasszal ugye akkor, amikor a DVTK-tól csatlakozott az MTK-hoz, összességében szerzett 4 gólt. Ezt a teljesítményt fejelheti meg a továbbiakban, mert kiválóan indította ezt a szezont. Ő is, valamint Kerezsi, ugye mind a két játékos az MTK támadó sorából most már 4 gólig jutott el a bajnokságban. És ugye az első lendületesebb támadását gólig vitte az MTK, most egy nyíregyházi bedobása sarokzászló mellől, a 16-oson belülre száll, és kicsi hiányzott csupán Kovácsnak, hogy a lecsorgót és fejjel megcsúsztatott labdát valahogy a kapufa mellé a hálóba tessékelje. Itt volt rögtön a lehetőség a Nyíregyház előtt, hogy egyenlítsen, de ez most kimaradt, úgyhogy Takács Tamás, az NB1-ben debütáló játékvezető már mutatta is, hogy kirúgás következik, és Demjén ívelheti majd előre a labdát. 5. perc a mérkőzésen, MTK Nyíregyháza egy korai Jurek gollal 1-0.
3: Katona fejelte vissza a labdát, Katona Levente, de már szabálytalan volt Kerezsivel szemben, úgyhogy jöhet majd egy szabadrugás az 6. perc legelején. Kata, az MTK csapatkapitánya már a labda mögött, és valószínűleg ő fogja majd elvégezni, mondom én, de aztán szépen elsétál onnan, Katona Bálint pedig őrzi a helyet, ahol a labda van, aztán pedig oda megy Zubor, és előrébb gurítja, hát igen, pontosan ezért állt ott Katona Bálint, aztán pedig sikerült neki meggyőznie Takás Tamás játékvezetőt, hogy tessék hátrébb tenni a labdát, ez meg is történt, és akkor jöhet majd a szabadrugás. Eltelt ezzel a kis közjátékkal egy ilyen bő 35 másodperc. No és akkor Takács Tamás is már a helyén van, és akkor jöhet, elvégezte az MTK, Zubor átteszi a bal lábára, aztán Kata megkapja a mellette érkező lendületével, aztán pedig már hátra is kerül a labda Demjénhez, az MTK kapusához, ő pedig azonnal belerúg egy jó nagyot, és ott pedig a túloldalt Varjú menne is érte, aztán lepattan, jó a fejes, most kapja meg Varjú, jó a továbbítás. A betett labda 16-oson belőle pedig nem jó, megint Varjút kell mondanom, mert ő forgolódik a labdával. Toma az, aki őt őrzi, Hinora is elkérhetné, nem ő kapja meg, inkább nagy lendülettel érkezett Kovács. És most talán így van, kiment a labda, Kvasináról kiment, és jöhet majd ismét egy bedobásra az MTK-t. Bedobások a szépen előre-előre haladnak. A 7. percen pedig továbbra is az MTK 1-0-ra vezet a Nyíregyháza ellen.
4: Már a fedezővonal közelében Kata visszagurítja Radicsnak, a horvát belső védőnek, és mivel átlépte ezt Kovács, jöhet majd egy bedobással a saját térfeléről a Nyíregyháza Spartakusz. Bódog Tamás tehát nincsen ott a kispadon a Spartakusznál, az ő távol létében, aki meccsel, az Vellai Áron. Érdekesség, hogy a szabály úgy szól, hogy Bódog Tamás így eltiltott szakvezetőként a mérkőzés előtt 1 órával kénytelen elhagyni az öltözőt, és aztán oda nem is mehet be a mérkőzés befejezéséig. De a stadionban itt lehet Bódog Tamás, és ahogyan említettem, figyeli is csapata játékát. A labdával Varjú, a jobb oldalon indulna most az MTK előre, Bencen Leitner jól helyezkedik, Jureket zárja ki a játékból, Jurek pedig taszajtott egyet Katona Leventén, úgyhogy szabadrúgással jön majd a vendégegyüttes. Búzás Balázs és Kóbor Péter segíti Takács Tamás játékvezető munkáját a vonalak mentén, míg a tartalék Molnár Attila, a varkocsiban pedig a főnök Berke Balázs. Ez a játékvezetői csapat működik közre tehát ezen a mérkőzésen. Nyíregyháza a saját tér felén, a jobb oldalra keveredik át a labda, és onnan Manner visszafelé kénytelen fordulni, hogy mi lesz abból, szabadrúgás az MTK javára a mérkőzés 8. percében.
3: Bedobás lett végül, és be is dobták már azt, Kerezsi kapta meg, aztán fellép Zsejkovics is. Szépen jár a labda az MTK-s lábakról. Aztán pedig Kata esik el egy pillanatra, de már fölkelt, és a labda pedig már a jobb oldalt van. Jurek lép vissza, a visszatett labdája pedig nem jössze, pedig mehet Katona Bálint, a pálya bal oldalán már megindult, fölnéz, jó, visszacsel, a labda már a jobb lábán van. Érkezik hátul Bencen Leitner, be is tekeri azt azonnal a 16-oson belülre, ez nem volt jó Kvasinának, aztán pedig a lefejelt labda egészen oda potyog Demjén kezébe, és akkor jöhetnek föl szépen a játékosok a Nyíregyháza Spartakus játékosai pedig kocoghatnak vissza, mert hogy mondjuk már Jurek elkérné itt a jobb oldalt és bal oldalt, Hinora is egyébként már a les határon tartózkodik, de hát ugye jobb oldalt Jurek kapja meg a labdát, Bence Leitner ezt lefejeli, Antonov vissza Bence Leitnernek, jól továbbított labda Katona Bálinnak, Katona Bálint forgulódik, Varjú őrzi őt, sőt bele is tudott pöckölni egy picit a labdába. Így tehát jöhet majd a nyíregyházai bedobással. Meg is tették már Katona Levente, az, aki továbbítja. Toma, figyelnie kell, mert érkezik mögötte Keresi. Jó a továbbítás Katonának már, az MTK tér felén a nyíregyháza, majdnem elveszítik a labdát, Kata nagyon harcias, nem tudta megszerezni, viszont Varjút kell megint kiemelnem, aki most már elvette a labdát, és már két védő között cikázik, majd egy nagyszerű labdát előre! Na mi lesz ebből? Keresi ellövi a kapu mellé! Hű, de lecsúszott neki a bal lábáról ez a labda. Picit, nagyon, nem is picit, nagyon toporgott Molnár egyébként a nyíregyháza kapusa, elindult, aztán pedig visszament a 16-oson belőle, mert majdnem az 5-ösön volt, aztán pedig a 11-es pontnál várt a Keresit, Keresi pedig megnézte magának a hosszút, aztán pedig lecsúszott a bal lábáról a labda. Hát nem tudom, mennyire lesz fontos majd ez a Momentum mérkőzés végén, egy biztos, hogy továbbra is egyébként vezet az MTK 1-0-ra a 10. perc végén a Nyíregyháza ellen.
4: Nagyon magasan föltolja a védelmét a Nyíregyháza Spartakus, ezt használta ki az MTK ezzel a szöktetéssel, és hát Keresi ennél nehezebb szituációkat is megoldott már NB1-es pályafutás során. Maradt viszont az 1-0, és a Nyíregyháza most a labdával, Manner gurítja haza Molnár Mátyáshoz, a kapus pedig hosszan püföli előre Kvasina irányába, onnan már elbólintja Radics, megint a nyíregyháziaknál a labda a félpályán, Bence Leitner, előtte ott a bal szélen, ott van Katona Bálint és Antonov is, Antonovhoz kerül, Antonov ki a bal oldalra, Katona Bálint már a 16-oson belül lő, és kipattan a védőről, Armalasról, onnan emelik ki az MTK védelméből még inkább előre, és már Katona Levente kíséri a labdát hátrafelé a mérkőzés 11. percében. Itt jön előre a Spartakus, de Mihelyst is kinyílik a vendég együttes, az MTK azonnal ki tudná azt használni. Jovanov felé egy nagyon magas keresztlabda jöhet bedobással majd a hazai együttes, méghozzá a saját baloldaláról, sőt saját térfeléről Kovács Patrik hajíthatja be.
3: Még nem tette meg, na majd csak most Hinora felé a labda, Hinora pedig meg tudja tartani, nagyon gyűri őt Jovanov. És még mindig az MTK-soknál van a labda, aztán pedig ez eddig a pillanatig tartott, mert hogy érkezett a nagyon kemény becsúszó szerelés Hinorától, szerette volna visszaszerezni a labdát, ez már szabálytalan volt, jól látom, akkor talán Toma az, aki a földön van, még mindig fogja a hasát, érdekes becsúszás lehetett ez, egy biztos, hogy a játékvezető szabálytalannak látta, úgyhogy a Nyíregyháza jöhet egy szabadrúgással, pont a felező környékén van a labda, 12. percben pedig bekerül a közepére, Masina belecsúsztat, de hát ott ugye nincs senki, ő volt a legelső támadó játékos, és akkor így most majd Demmér az, aki játékba hozhatja a labdát, vagyis hát felveszi, és majd most hozza a játékba, mert eddig nem vette még fel a labdát a kezébe, fölnéz, játékvezető még nem számol neki, aztán pedig újra lerakja a labdát Demmér, ez jó labda Jureknek, jó a csúsztatás is, Keresi pedig nem tud elmenni vele, mert hogy ott volt, őrizte őt Temesvári, kivágta a labdát oldalra, bedobással jöhet majd az MTK, és Varjú az, aki majd föl fogja venni a kezébe a labdát. A 13. percben továbbra is 1-0 az MTK-nak a Nyíregyháza ellen.
4: Kata emeli föl, Radics hazafelé bólintja, legalább 30-35 méterről Demjén felé, aki így, mivel fejelte a labdát a védője, fel is vehette a kezébe, úgyhogy teljesen hátulról próbálkozik most a fővárosi együttes. Ez a két csapat az előző idényben ebben a stadionban játszott 5-1-et, tehát hazai győzelem született, májusban pedig 1-1-es döntetlen les, mert Keresi átveszi a labdát, de nem emelte a zászlaját a partjelző, most igen, teljesen egyértelmű volt, hogy ennél a kiugratási kísérletnél a védők mögött legalább 2 méterrel helyezkedett Keresi Zalán. A játékvezető kivárta, hogy mi lesz ebből, mivel nem lett közvetlen gólhelyzet, így már emelte is a zászlaját ezen az oldalon Búzás Balázs. És az előző szezonban Nyíregyháza is tudott nyerni ebben a párosításban, akkor is hazai pályán 4-2-re februárban, tehát ez már az ebben a naptári évben történő mérkőzés volt. Molnár Mátyás jó hosszan előre emeli Kvasina felé, aztán pedig Ármálász húzza ki onnan, és a fél pályán kié lesz a labda. Úgy tűnik, hogy az MTK-i Katasz elidíti meg, és a jobb oldalon a gólszerző Jureket szereli Antonov, így aztán megint csak a Nyíregyháza próbálkozhat. 14. perc a mérkőzésen, meddig jutnak a Spartacus játékosai.
3: Hát egyelőre csak egyre hátrébb, mert hogy a csapatkapitány kapja meg hát a labdát, Katona Levente továbbítja Bence Leitnernek, ő fölnéz és indítja a nagy léptekkel előre futó Kovácsot, de hát ez nagyon-nagyon hosszú volt ez a labda. Ármálász kísérte ki az MTK védője, és akkor jöhet majd egy kirúgással a kékmezes hazai együttes, de milyen nyilván nem sieti el. Takás Tamás játékvezető pedig már most szólt neki, és már számol is, úgyhogy el kell végeznie mindenképpen minél gyorsabban a kirúgást. Meg is történik, Hinora felé az előretett labda, jól lefejelte ott Jovanov. De a labda még az MTK nem, mert ő Kata is beszáll a légi párbajba. Keresi is oda tette picit, aztán pedig visszapattant Katonához a labda. Ott pedig egy nagyszerű cselt követően Mandar elindul a pálya jobb oldalán, ez jól néz ki eddig. Érkezik második hullámban Toma, nem neki adja, aztán pedig a jobb oldalt Kovács belér a labdába, és ki is ment róla, úgyhogy jöhet majd a Nyíregyháza egy bedobással a 15. perc legvégén.
4: Méghozzá nyíregyházi tábor elől Tarcsi Robi gyógyulj meg, ezt a molinót emelték fel a Spartacus szurkolói. A sérült játékosnak kívántak jobbulást, a bedobás a 16-oson belülre száll, Kovács húzza kapura fölé. Kovács Milán, aki két gólpasszt adott az előző mérkőzésen a Kisvárdával szemben, most veszélyeztette a kaput, de hát Deminnek nem kellett védenie. S már Tarcsi Róbert szóba került, eltörött az arc csontja, és sokáig az is kérdéses volt, hogy a szeme sérült annyira, hogy a látás az bármilyen veszélybe kerüljön. Tényleg az a könyökös, amit Olá Bálinttal szemben elszenvedett Tarcsi Róbert, az súlyos sérülést okozott a nyíregyházi támadó számára. Megismételt kirúgás következik, és mivel áll a játék, negyed óra után kérdezem Vukovics Lászlót, állandó szakértőnket, hogy mik a benyomások, hogyan reagált a kapott gólra a Nyíregyháza.
2: A Nyíregyháza nagyon fizikális csapat, keresik az ütközéseket, hogy ne tudjon kibontakozni az MTK. Igazán ez a sansza a nyíregyházi csapatnak, hogy ne hagyja focizni az MTK-t, mert amint átveszik a labdát, nagyon szép dolgokat csinálnak, mint ahogy a gól előtt is megtette az MTK. A Nyíregyháza a beadásokra, a pontrugásokra, a labdaszerzésekre próbál hagyatkozni, viszont nagyon veszélyes, hogy fönt a félpályánál védekezik. Ezáltal könnyebb labdát szerezni, de ha az MTK ki tud bújni, akkor egy teljes félpályája van, hogy a nyíregyházi védelem mögé kerüljön, és ahhoz szerintem nem elég gyorsak a nyíregyházi védők, hogy erre tudjanak reagálni, de majd a mérkőzés meg fogja mutatni. Viszont a labdaszerzéseknél az jó, hogy ennyire fönt van a Nyíregyháza.
3: Sikerül labdát szerezni az MTK-nak, de ez eddig tartott, mert ő Kovács visszaszerezte, és már a jobb oldalt teszi előre Kvasinának. Kvasina pedig tette volna a Katona Bálintnak, de nem sikerült. Egy MTK-s lábról visszament a labda, aztán pedig jó, hogy ott maradt Katona Bálint, mert meg is kapja a labdát. Már a 16-os környékén van, a 16-oson már belül van, és most megbotott a labdában, és szerencséje volt, mert ott volt Kovács, akiről kiment a labda, úgyhogy jöhet majd a Nyíregyháza első sarokrugása a mérkőzésre a 17. perc legvégén, akkor, amikor 1-0 vezet az MTK, és egyébként a legutóbbi 5 mérkőzés hát egészen hullámzó volt, ugye most májusban volt egy találkozójuk, hogy 1-1 volt a végeredmény, aztán pedig ugye volt Nyíregyháza MTK 4-2 is, vagy MTK Nyíregyháza 5-1, úgyhogy azért itt egészen hullámzó teljesítményt láthattunk a pályán, de sok gól az egészen biztos érkezik. Most Antonov sarokrugása kicsit aláfutott, úgy gondolom, Demjén, a labda még mindig ott pattog a 16-oson belül, és Varjú az, aki kivágja, jóval megy a labdáért, és mi mindig figyelni kell az MTK-nak hátul, mert fennáll a veszélye annak, hogy itt lehet ebből egy komoly támadás, de visszakerül a labda Tomához, így nem úgy néz ki.
4: Toma minden mérkőzésen kezdő volt eddig a Nyíregyházában. Ő tartotta meg a labdát a félpályán, Kovács kiemeli a jobb oldalra, Katona Bálint vissza Kovácshoz, 25 méterre kapott a 16-oson belülre Jovanovhoz, egy csellel próbálkozott az észak-macedón szélső hátvéd, ez nem jött be, Manner a szélen már Zejkovicsot cselezné ki, Manner bent tartja a labdát, szerelte őt Zejkovics, bedobása következik megint csak a Nyíregyháza, és szint a szöglet zászló mellől, attól azért olyan 5 méterre hajíthatja majd be a labdát Bencen Leitner Barna. Nekifut, behajítja a kapu elé, tovább csúsztatják a nyíregyháziak, akár rá is lehet lőni, Katona lekészíti, Antonov lő, ez meg felperdül egy kékmezesen, tehát az MTK játékosáról pattog ki a labda az oldalvonalon kívülre, újabb bedobás, de ez már a bal oldalról következik, úgyhogy Bencen Leitner érkezik meg erre a szélre, és hajíthatja be majd a 19. percében a mérkőzésnek. Takács Tamás játékvezető viszont talált egy párt a büntető területen belül. Temesvári Attilának és Zejkovicsnak magyaráz a frissen az első osztályban bemutatkozó játékvezető, és akkor azt hiszem, hogy most már valóban jöhet Bencen Leitner bedobása.
3: Türelmetlenül várjuk, de még egyelőre nem jöhet. Na most talán engedélyt adott a játékvezető, a keze a magasban van, vagy videóbíros vizsgálat van, mert nagyon-nagyon fogja a fejhallgatóját, a fülhallgatóját. Vukovics Lászlóhoz kapcsoljunk egy picit, hogy talán te esetleg látod a stúdióban, hogy mit ellenőriznek most.
2: Igazán nem láttam felvételt, nem mutattak, nem tudom, hát ha lesz valami, akkor visszajátszák, de egyelőre nem tudom, mit néznek.
3: Jó, köszönjük szépen, mi sem vagyunk előrébb még itt, egyelőre azt látjuk, hogy Takács Tamás játékvezető továbbra sem adott engedélyt.
4: Aztán nekem pedig... csak az jut az eszembe, hogy ott Antonov lövése lehet, hogy egy kézről pattant le, vagy valami a 16-oson belüli történést vizsgálhat a VAR. Nincs VAR vizsgálat, de kihívják a játékvezetőt, úgyhogy van VAR vizsgálat.
3: Mert hogy a kijelző nekünk azt írta ki, hogy nincs VAR vizsgálat. Novukovics László.
2: Most megy ki a játékvezető, még annyi időt adjatok, hogy odaérjen, hogy lássam, hogy miről van szó. Mert most nézi meg. A nagy bedobásnál most látom, hogy fölugrottak fejelni, és akkor, hogy a keze fönt volt a nyakába. Az MTK játékosnak, a nyíregyházi játékos nyakába van a keze, és most azt vizsgálják, hogy elnyomta-e, érte-e a kezét, mert úgy ugrott föl, hogy fönt van a keze, és ezt vizsgálják. Most Temesvári volt egyébként a nyíregyházi részről.
4: Nagyon érdekes, hogy itt a játékvezető most ugye egyértelműen a varkocsi, tehát Berke Balázs jelzésére jött ki ezt megnézni. Volt egy hasonló szituáció ugye a Vasas Puskás Akadémia mérkőzésen, amikor egy hát a mezőnyben teljesen indiferensnek történő faltot visszanézettek a játékvezetővel, annak az eredménye kiállítás lett. Itt pedig Takács Tamás a monitoros segítség után úgy dönt, hogy 11-est ítél. A Nyíregyháza tehát büntetőhöz jut. És ezek szerint ott a büntető területen belül Temesvári Attilát vagy eltalálhatták, vagy akkor kézzel ért hozzá egy MTK játékos a labdához. Kérdőn, hát tekintenek a játékvezetőre az MTK védők is, Demjén sem érti, de itt egészen biztosan egy 11-essel következik a Nyíregyháza Spartakusz. Még egyszer, Laci, neked ott a stúdióban teljesen egyértelmű-e, hogy miért büntető ez?
2: Nem teljesen egyértelmű. Zejkovicsnak valóban fönn volt a keze Temesvári nyakába, de 25 ilyet láttunk mérkőzés közben, hát minden ilyen nagy bedobásnál így van. A játékvezető szerintem most a Nyíregyházát annyi kár érte az elmúlt időszakban, hogy most valamit visszakapnak a nagyszámok törvény alapján.
4: De ez ugye nem így működik, mondhatják az MTK-n szurkolók. Ugye hiába volt több olyan játékvezetői ítélet az elmúlt fordulókban, ami a Nyíregyházát sújtotta. Most azért egy teljesen más csapat az ellenfél. Kvasina a labda mögött, vele szemben Demjén. Előttünk a lelátón van egy kisebb csoport, amely Márko Márko kiáltása buzdította Kvasinát. Legalábbis ő az, aki Márko. Demjén Patrik az biztosan, hogy nem vette magára ezt a buzdítást. Na most jön a 11-es, és kivédi Demjén! Kvasina jobban lőtt középre félmagasan, a jobb oldalt választotta, Demjén pedig keresztül nyúlva bal kézzel kitenyerelte a lövést. A 23. percben büntetőt mulaszt a Nyíregyháza Spartakusz, és marad az MTK 1-0-ás vezetése.
3: Na hát, ha nemrégiben azt mondtam, hogy Kerezsinek a kihagyott zicsere majd mibe kerülhet a mérkőzés végén, hát ez a 11-es, aztán pedig még nagyobb kérdője lesz majd. Egy biztos, hogy Hinora pedig már szeretne megindulni pálya bal oldalán, indítja Kerezsit. Kerezsi pedig ráviszi Tomára. Egy a kettő ellen, Kerezsinél még mindig a labda, Kerezsi cselezget, már a 16-oson belül érkezik a hosszú oldalon a Jurek, és hát sikerült az MTK-nak kiharcolni egy sarokrúgást. Nem mondom, hogy ebbe több volt, de ez egy melós feladat volt most Kerezsinek, hiszen Toma ott volt, és már érkezett vissza Kovács is, úgyhogy ez így remek megoldás volt Hinora által, és akkor jöhet majd ugye Hinora féle sarokrúgás, vagy csak Kerezsitől, és jöhet majd Hinora szöglete a pálya bal oldaláról, és akkor Takács Tamás pedig már ott van bent a 16-oson belül, a 11-es pontnál pedig valakinek mutatott valamit, szerintem az egész biztos, hogy Temesvári volt. Kis szögletet szeretne elvégezni az MTK, de Kovács nem szeretné megadni azt a bizonyos távolságot, amit kell. A labda pedig visszakerül az MTK-hoz, hiába sikerült kivágni ott Katona Leventének, aztán pedig egy jó nagyot vágott bele Kovács a labdába, az pedig elhagyta az alapvonalat, úgyhogy jöhet majd Molnár egy kirúgással a mérkőzés. 25. percében továbbra is MTK Budapest Nyíregyháza Spartakusz 1-0 Jurek Gábor 4. percben szerzett góljával.
4: Csúsztatott labda, Katona Bálint gyönyörűen átemelte a másik 55-ös Tradicsot, aki viszont el is kaszálta ellenfelét. Sárgalapot kap majd a horvát belső védője az MTK-nak. Ez az első ilyen figyelmeztetés a mérkőzés 25. percében járunk, és jöhet majd szabadrúgással a Nyíregyháza Spartakusz az MTK térfelének közepéről. Ugye Radics érzékelt azt, hogy ha itt elmegy mellette Katona Bálint, elviszi a labdát a nyíregyházi szélső, akkor hát komoly bajba kerül a csapata, úgyhogy ez egy érthető taktikai szabálytalanság. A labda mögött Antonov, távolról ívelhet majd elsősorban a büntető terület környékén álló csapattársait keresheti majd. A sorfalat is még jócskán a 16-oson kívül állítja fel a játékvezető, úgyhogy ez valóban csupán egy beadásra kínálhat lehetőséget. 26. perc a mérkőzésen, nyíregyházi szabadrúgás, ott vannak elől a tornyok, Temesvári, Katona, valamint Kovács is, akinek a fejét fogja keresni a korábbi MTK játékos szerb bal hátvéd. Most a sípszó, jön majd az ívelés tehát, mind a két kara magasban, Antonov ível a jobb oldalra, középre fejelik a labdát, még tovább egy MTK fejről, és aztán kiemelik onnan a védők, talán pont Jurek húzta ki, bedobással következik majd a kisporok környékéről a Spartakusz.
3: Antonov siet a labdáért is szeretné bedobni, hiszen tudja, látja, érzi, hogy rendezetlen egyelőre az MTK védelme a pályán, de az eddig tartott, hiszen már vissza is zártak, és labdát pedig nem is Antonov dobta be, hanem Bence Leitner. Jó a továbbítás Tomának, aztán pedig Katona, Bence Leitner, jó a háromszögezés, még mindig ezen Nyíregyháza birtokolja a labdát, sőt, hátra körül most már a kapusig, Molnárig, ő pedig vissza Katonának, most ők ketten játszanak össze, az MTK pedig nagyon-nagyon magasan letámad, Kerezsi is ott van, sőt, Zubor is, a pálya bal oldalán jár a labda, Katona Levente állítja meg, rálép, úgy dönt, hogy jobb helyen van kapustársánál, Molnárnál, és Molnár majd adhatja valahova. Hát itt baloldalt például elkérné Bence Leitner, de nem neki adja, hanem inkább továbbítja Temesvári. A Temesvári fölnéz, ő azért rendszerint fölvágja a labdát mondjuk Kaszina felé. Ez most is sikerült, viszont a labdát nem sikerült lefejelni. Kata pedig úgy gondolja, hogy lehet indítani ott a pálya baloldalán Hinorát, de őt őrizte Temesvári, a labda pedig visszakerült a fehérmezesekhez. Toma pedig megindul a pálya jobb oldalán, ez bizony szabálytalan volt Kovács részéről. Úgyhogy jöhet majd egy szabadrugással a Nyíregyháza. Pontosabban egyébként nem Kovács, nem Kata volt a szabálytalan. És akkor a 27. perc végén arról tudunk beszámolni, hogy érkezik egy újabb szabadrugás. Nyíregyházi szabadrugás. Antonov a labda mögött, ez egy kimondottan ballábaszög, és keresheti majd bent a magas játékosokat, akár Temesvárit, akár Kovácsot. Mindketten bent van, de egyébként a csapatkapitány Katona Levente is bent tartózkodik itt. Na, jöhet akkor ez a szabadrugás a 28. percben.
4: Hova áll fel a sorfal? A Takács Tamás játékvezető még a 16-oson kívülre Zubort, akit most már megpróbál instruálni Demjén a kapuból. Antonov gondosan lekészítette a labdát, és megint csak ugye egy rögzített játékhelyzet. Ez állandó fegyvere a Spartakusznak. Elsősorban ugye a magas védőket keresik ilyenkor labdákkal. Antonov pedig megint csak azt próbálja meg megcélozni, hogy valakinek a fejét eltalálja. Hasonló mozdulatsor, Antonov a kapu elé élesen, Demin öklözni tud, visszakerül a labda viszont a vendégekhez, Toma fordul, a bal szélen húzza előre a labdát, megtorpan a sorokba indulva, aztán csak középrengyesi egyfejes, és ezt Demin üggyel bajjal, de védi. Ez érdekes volt a kapustól. Temesvári tudott bólintani, nem volt ez erőteljes fejes, viszont Demin elsőre nem tudta fogni. Aztán előre küldi a labdát, keresi mellől, pedig elfejelte Jovanov, úgyhogy elhárította ezt a veszélyhelyzetet az MTK, és továbbra is őrzi előnyét a hazai együttes. Közelítünk az első fél óra végéhez a mérkőzésen. Jurek harmadik percben elért góljával a vezetés az MTK-nál, de hát volt már itt egy kimaradt 11-es is a vendégek részéről.
3: Úgy bizony, és Katona az, aki most megkapja a labdát, a Nyíregyháza csapatkapitánya. Rendszerint innen indulnak el a támadások, és egyébként akkor, amikor ránézünk az órára, 18 óra 1 percet látok, ami azt jelenti, hogy megkezdődik a körkapcsolás, hiszen Virányi Zsolt kollégánk ott van a helyszínen, Magyarország, Lengyelország, Női Európa, de Európa bajnoki mérkőzésre tudósít, közvetít. Zsolt, téd a szó.
5: Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat. Egyelőre 2-0-ra vezet a lengyel válogatott a magyar csapat ellen. Itt a női röplabda Európa-bajnokságon, Isztambulban, egy 16 ezres csarnokban. Lehet mintegy 25 magyar szurkoló, és még néhány semleges, illetve lengyelek is vannak. Sorozatban a 6. Európa-bajnokságán a magyar női röplabda válogatott, és már az is biztos, hogy ez a fiatal, 21-22 év átlag életkorú, a mezőny legfiatalabb válogatottja, a következő évben is ott lehet majd, és a jövő évi világbajnokság is ott leveg a szemük előtt, de hát ez egy nagyon hosszú út, jelen pillanatban az első meccsnél tartunk, és az első pontunkért küzdünk, mert hogy a lengyelek időközben 3-0-ra, sőt most már 4-0-ra vezetnek egy szép centerponttal ott középről, befejezik a lengyelek, magasabbak és nem csak rutinosabbak, más nem mondjak, a legutóbbi két Európa-bajnokságon és világbajnokságon is a legjobb 8 között voltak, mi VB-n legutóbb 82-ben jártunk, 4-0-es lengyel vezetésnél labdarúgás.
4: Itt ekkora különbség a csapatok között nincsen, 1-0-ra vezet továbbra is az MTK, 31. perc, a Nyíregyháza vendég az új Hidegkuti Nándor stadionban. Demin kanyarítja előre, jó hosszan, Katona Levente visszafejeli a mezőnybe, Ármala szintén a fejével, levette Zubor a földre, de aztán mintha szabálytalankodott volna, meg neki is fáj az, amit Bencen Leitner adott neki vissza. Bedobása következik majd a Spartacus a bal oldalról, megint csak a nyíregyházi katapult, Bencen Leitner ívelhet majd a büntető területen belülre. Hát mindenki elől, aki nyíregyházi. Beszáll a labda a kapu elé, fölfejelik, nem lesz ebből megint csak lövés, sőt kifelé a szabadrúgás, mert hogy a földre került egy MTK játékos, mintha kata terült volna el a 11-es pont környékén, Takács Tamás pedig határozottan fújt a sípjába. Megkezdődik lassan a 32. perc is, MTK Nyíregyháza Jurek góljával 1-0.
3: Túl sok kreativitást egyelőre nem látok, nem vélek felfedezni a Nyíregyháza támadó játékában. Leginkább azt látom, hogy Kaszinának erőltetik a labdákat, teszik föl, vagy akár itt a bedobásnál is láthatjuk, hogy azért ilyen őt keresik azért. Most sikerül megszerezni a labdát, és Kovács az, aki be is dobja azonnal Katona Bálinnak, aki rendszerint már a pálya jobb oldalán tűnik fel, most is ő az, aki kapta a labdát, aztán pedig már figyelni kell hátul, mert hogy jön az MTK, és Keresi most elveszíti a labdát, ezzel pedig mehetne a Nyíregyháza. Ott a kérdője még mindig, de Antonov az, aki már továbbítja a bal oldalra a labdát, Bence Leitnernek vele szemben. Kata, jó a csej, befelé húz. Kata két kézzel ellöki, ez teljesen egyértelmű volt, szabadrugással jöhet majd a Nyíregyháza 32. perc legvégén. Korábban is mondtuk, hogy Jurek Gábor a 4. percben szerzett góljával 1-0 vezet az MTK Budapest, de hát ugye itt lehetett volna akár 1-1 is, hogyha Kvasinen belövi a 11-es, de nem milyen Patrik rendkívül jól hárította. Ez nem az a kategória volt szerintem, hogy ez a rosszul lőtt 11-es volt, ez a jól kivédett 11-es volt. És a labda mögött pedig ugye Antonov, és már a 33. perc is megkezdődik, de a labda még nem jött be a 16-oson belőle. Takás Tamás viszont pedig már ott van a 16-os környékén, és nem sokára jöhet majd a labda. Antonov felteszi a kezét, és be is teszi azt a hosszú oldalra megint. Kovácsot keresi, Kovács visszafejeli, bocsánat, Temesvári volt az. A labda pedig már nem jutott el nyíregyházi lábra, visszafelé még talán Jovanov, ott pattog, és most fogja kivágni majd Zeljkovics, ki is vágta azt. Kérés jöhet az MTK, de nem, Katona pedig átrúgja hosszú oldalra, lehet ebből komolyabb lehetőség, nem mert Demin összeszedi.
4: Demin pedig rá is fejszik a labdára rutinosan, Hát ugye szóba került az, hogy Isztambulban hány szurkoló van ott a csarnokban. Itt a helyszínen azért néhány ezeren, 2-3 ezer szurkoló mindenképpen van. Nyíregyházáról 150-200-an érkeztek buzdítani a csapatukat. Az időjárás is remek, 26-27 fok, be van borulva, de esni nem esik. Úgyhogy itt minden adott egy jó futballmérkőzéshez, és események is vannak szerencsére ezen a találkozón eddig. Jovanov visszafejeli a félpályán, Manner tovább pöcköli, Kovács őt meg szereli, Kata még a labdáért nagyon állhatatosan, és ez így egy veszélyes MTK támadás lehet. Kata viszont rátekeredett a labdára, Kovács csatlakozik az akcióhoz, a bal szélen a labdával az MTK Zubor, kicselezi magát a sűrűjéből, és most eltölthet néhány értékes másodpercet az MTK Nyíregyháza tér felé, megint Zubor a labdával, egy indítás a 16-oson belülre, Kerezsi válik el Temesváritól, beadás a balszérről, és kivágják az érkező Hinora elől, az MTK próbált meg veszélyeztetni, és még mindig a hazaiaknál a labda.
3: Bizony, most egészen hátra kerül, de visszakerül most a Nyíregyháza tér felére a labda. Varjú pedig középen tűnik fel, az átadása nem tűnik jónak, de még visszaszerzi, aztán pedig már a labda a Nyíregyháza csapatkapitányának köt ki, Katona Leventénél a bal oldalt. Most Bence Leitner elkéri, meg is kapja, de ott van vele szemben Jurek, figyelnie kell. Felvágja előre, ezt viszont lefüledik az MTK játékosai, sőt, Kata meg tudja tartani még, nincs előnyszabály, ugyan hiába volt Hinoránál a labda. Kata kapott egy hatalmasat a lábára, Katona Bálint volt az, aki szabálytalankodott Kata Mihállyal szemben, és akkor jöhet majd egy szabadrugás a 35. perc közepén. 1-0 továbbra is az MTK-nak, a labda mögött Zubor, aki már el is ment onnan, Jurek fogja valószínűleg elvégezni majd. Varjúval valamit megbeszélnek, ki hova helyezkedjen. Nemrégiben ugye volt egy ilyesmi szabadrugás, amit innen végzett el az MTK. Akkor ugye Kata kapta kicsiben. Most ott van Hinora, és ott van Jurek is. Figyeljük árgus szemek, hogy mi fog majd történni. Megkezdődik a 36. perc is, amikor majd el fogják végezni a szabadrugást.
4: És hát állunk, vagyis áll a játék. Nincsen sipszó, úgyhogy amondó vagyok, menjünk Isztambulba, hogy mi a helyzet. Vannak-e már magyar pont?
5: 10-5-re vezet jelen pillanatban, tehát 5 ponttal vezet a lengyel válogatott a magyar ellen. Itt Isztambulban úgy, hogy nem olyan régen még 5-3-ra zárkóztunk Cserekje Zsófia, a fiatal 18 éves centerpontjának és ütésének köszönhetően, amikor hibáztak a lengyelek, azóta megint feljavultak nyitásban, nyitásfogadásban, de most egy jó, egy bátor magyar támadás, és hozzáér még ott a blokkoló lengyel kéz, ez azt jelenti, hogy közelíthetünk, hiszen 10-5-ről 10-6-ra zárkózunk fel. Német Anettnek is volt már remek ütése, és például Buzóki Szedmák Réka csapatkapitányunkról is elmondható, hogy az első EB-n van itt, hiába az egyik legrutinosabb játékos, és nem véletlenül csapatkapitány Petrenko nyithat a feladunk. Nem a legjobb fogadás, és most labdarúgás.
4: Egyenlített ugyanis a Nyíregyháza mérkőzés 36. percében. Jovanov futott el a jobb oldalon, a 16-oshoz érve centerezett, és Márko Kvasina remekbe szabott mozdulattal jobbal, derék magasságból talált a kapuba a túloldali kapufa érintésével. Úgyhogy egyenlő most már az állás 1-1, Kvasina pedig a kihagyott 11-es után, hát végül is nehezebb helyzetből a kapuba talál, nagyjából az ötös csücskéről. Tényleg, ahogyan azt említettem korábban, egészen látványos megmozdulással, ahogyan értékeli mindezt Vukovics László.
2: Ezt úgy képzeljék el, hogy jobb széről a 16-os sarkáról volt egy beadás, ami megpattant egy picit Kovács Patrikon, és Kvasina pedig megelőzve a védőjét ilyen lábteniszes mozdulattal a levegőből gyönyörűen a hosszú sarokba pörgette a labdát, ami a kapufa segítségével ment be a hálóba. Az elmúlt negyed óra alapján abszolút nem érdemtelenül egyenlített a Nyíregyháza, ott volt a kihagyott 11-es, és azóta a nyomás alatt tartotta az MTK-t, aki egy kicsit jól lakottá tett a vezető gólja.
3: A mérkőzés pedig már folytatódott, sőt, Hinora az, aki a Nyíregyháza tér felén veszít labdát, a síp az néma maradt, továbbra is az, Nyíregyháza pedig visszaszerezte azt, és már a pálya jobb oldalán rohamoznak Manner révén egycsel, kétcsel, aztán pedig Kvasina is beszáll. Most érkezik a második vagy harmadik hullámba Jovanov, aztán pedig visszagurítják, visszateszik hátra Temesvárihoz a labdát. Hátra az azt jelenti, hogy a saját térfelükre, Katona pedig fölnéz és megkínálja jobb oldalt az üresen álló Mannert. Manner rendszerint befelé cserez, most is így tesz. Jó az érintő, a lövés is jó lehetett volna, hogyha nem akad el a csapattársában, Katona Bálintban. És akkor mondom, hogy jöhetne egy szöglet, de nem szöglet, hanem kirúgás következik majd. A partjelzőt figyeltem, ő pedig pontosan látta a helyzetet, úgyhogy jöhet majd egy kirúgás a 39. perc legelején. MTK Budapest Nyíregyháza Spartakusz 1-1, nem ének figyelnie kell, előre vágja a labdát. Ott Kovács indulna meg a bal szélen, a labda átvétele nem jó, Manner megszerzi, és kimegy a labda az oldalvonalon túl. Mi pedig szerintem gyorsan kérdezzük meg Virányi Zsoltot, hogy van-e változás a röplabdán.
5: Az első magyar időkérés, mert hogy 10 hét után meglépett a lengyel csapat, Jurcsik remekül blokkolt, 13 hétre vezetnek az első játszmában, innen kellene felzárkózni. Alap első mérkőzésen itt Isztambulban egyébként kisebb meglepetésre a szlovének 3-0-ra verték a németeket. Labdarúgás.
4: Fordulhat Kata Mihály, sőt ível a jobb oldalra, Jurek zakatol előre, és pontos a labda, Jurek Bence Leitnerrel szemben középre vezeti, Jurek jó a csel, középre, és ez felperdül a labda, ezek szerint egy nyíregyházi védő lábán szöglet következik, Jurek egészen bravúrosan vitte el Bence Leitner mellett, nagyon határozott volt a betörés a 16-oson belülre az alafonal közelében, onnan abból a szögből csak középre tudott adni, Keresit kereste volna. Jobb oldalról majd ez a szögletrúgás, 40. perc a mérkőzésen. Próbálja azért most már pörgetni a saját játékát a hazai együttes. Varjú mutatja magát, hogy akár kicsiben is elvégezhetik ezt a szögletet a kék-fehérek. Meg is történik, Varjú vissza Jurekhez. Jurek, jó a csel, Benyesi jobbal, kifejelte Temesvári. Oda száll a labda még a hazai Hinorához, egy emelésbe középre Zeljkovic, szintén a büntető területen belül háttal a kapunak, legurítja talppal, Varjú nyesibe, és egy ollózó mozdulat, aztán a lövés, az kimarad, hát itt volt minden, Armalas próbálkozott másodjára, az ollózó mozdulata pedig Keresinek volt, de hát az nem sikerült a legjobbra, és lehet, hogy a labda kidurrant, sőt, hát ez... kidurrant a labda! Hát, hogyha ezt nem látom, nem hiszem el, itt a büntető területen belül eseményeknél nem is tudom, hogy ki ért így a labdába, hogy ez kidurranjon.
3: Egészen elképesztő jelenetek. Hát Takás Tamás most itt a kispaddal egyeztet. Nyilván játékvezetői labda lesz majd. Kata most odaadja neki. Hát volt rendesen akció bent a 16-oson belül, az egészen biztos. De most pedig Takács játékvezető Katával egyeztet. Mondtam, ugye játékvezetői labda lesz, és akkor Katáé. Ami azt jelenti, hogy az MTK hozhatja Jurek. A torpon egy pillanatra, és mintha Jurekről ment volna ki a labda. Ezt azért mondom ennyire magabiztosan, mert pontosan előttünk történt. És Antonovról ment ki alapvetően a labda, de mintha ott a végén beleért volna Jurek. Mindegy is, ezt a játékvezető és a partjelző sem látta. A labda továbbra is az MTK-nál, Zeljkovic. Zubor kérni el, Zubor indul be üresbe, ez jól néz ki, kérdés, hogy el tudja venni a labdát, el tudja érni a labdát. Nagyszerű helyzetben volt Temesvári, előnyből fogadta Zubor érkezését, és testi adottságait kihasználva ki is tessékelte őt a pályáról, a labda pedig kigurult. Jó van, ahogy jöhet majd a bedobás a 42. percben.
4: Előre fogja hajítani az Észak-Macedón, még mindig nyíregyházi térfélen a labda, és egy hiba után ott a lövés, Keresi az oldalhálóba. Ballal a 16-os bal oldalára próbálkozott Keresi, és végül is a célt azt eltévesztette, de hát itt egy szempillantás alatt ott volt helyzetben az MTK veszélyes támadója, és megint csak a nyíregyházi védőknek a hibájára hívnám fel a figyelmet, mert elég kényelmesen követték ezt a Keresi megmozdulást a vendégvédők. Van még hátra az első fél időből 3 perc, itt a labdarúgó NB1-ben MTK Nyíregyháza 1-1, lesz mi a szabadrúgás kifelé az MTK-nak, addig pedig menjünk az éter, illetve a hullámhoz segítségével Isztambulba Virányi Zsolthoz.
5: Az éveken keresztül Törökországban légióskodó 203 centis Stisak, a lengyelek egyik legponterősebb játékosa szerzett újabb pontot, és most 17-9-ről, mert egy ejtés követően újabb lengyel pont, már 18-9, ez egy kicsit azért sok, vagy túl sok. 9 pontos lengyel előnynél az olasz szövetségi kapitányunk Kiappini második idejét is kikéri, nem tehet más. Jó lenne egy kicsit felrázni a társaságot, mert egy gyors 3-0-ás vereség azért az inkább sokkoló lenne, még akkor is, ha a lengyelek jobbak, de egy játszmát szeretnénk elvenni tőlük, ettől most messze vagyunk, labdarúgás.
3: MTK labdaszerzés a saját térfelükön, aztán pedig már Kovács lép oda, aki a Nyíregyháza játékosa. A labda pedig azt hiszem róla ment ki bizony, így jött majd egy MTK bedobás. A 43. perc legvégén Varjuk kapja meg a kezébe a labdát a labdaszedő fiútól, aztán pedig már be is dobja azt. Zajkovics néz föl, aztán pedig kicsit kísérgeti a labdát. Ennyire nem támadja meg őt senki, aztán most ezt kimondtam, Kovács már ott van előtte. Ármalász, Zajkovics kapta volna, de aztán pedig Demjéni gurult a labda. Zajkovics egyébként el is kérte volna, kicsit bosszús volt. Na most megint Zajkovics visszakapta a kapustól. A bal oldalra Kovácsnak a továbbítás, a fordítás. Elkérné ott Hinorai is, aztán pedig már Kovács a földön van. Szabálytalanok voltak vele szemben.

0: csak teljesen hátulról ez a támadás építés az MTK-nál. A bal szélen Kovács hozza befelé, Zubor kéri el a felező vonal közelében, szépen két ember között megtartja, Zejkovics kiemeli onnan, vissza a védelembe Radichoz, Radic át Armanashoz a jobb oldalra, 45. perc már a mérkőzésen, lassan jöhet az első félidő hosszabbítása. Elvéti Zejkovics ezt az átadást, Katona Bálint nem tudja kicselezni Katát, de mivel feldöntik őt, mármint a nyíregyházi Katona Bálintot, jöhet egy szabadrúgással a Spartacus az MTK tér feléről, és lassan le is telik az első félidő rendes játékideje.
1: Lassan érkezik a tartalékjátékvezető, és láthatjuk, hogy mennyi lesz a ráadás. A kezében már ott van az eszköz, és mindjárt fel is mutatja. 2 perc lesz a ráadás, ami már elkezdődött. Benne vagyunk már. Egyébként itt korábban nemrégiben kollégám Tóth Béla említette ezt a kisebb csapatot, akit itt ülnek alattunk. Hát ők egészen biztosan, hogy Dorian Babunski és Roko Zikovicsnak a kis társasága, hogy felálltak most melegíteni, hatalmas tapsot kaptak. Valószínűleg velük érkeztek, de hát az sem kizárt, hogy nyilván Marco Passinát ismerik úgy szintén. 46. percben, 45 plusz 1 perc eltelik lassan a mérkőzésből, és Antonov szabadrugását követően pedig csúsztatnak az MTK játékosai kifelé fejjel. A szöglete pedig már azonnal elvégezte Katona. Antonov megkapja, aki már egyébként oda is ért azonnal a túloldalra. Toma ellövi a labdát, Toma, és lepattan egy MTK játékos lábáról a labda, ott pedig eltűnik Demjén, és ez így bizony, azért is mondtam, hogy eltűnik, mert szabálytalanok voltak vele szemben, Takács játékvezető pedig látta ezt, úgyhogy jöhet majd szabadrugással kifelé az MTK a 47. perc legelején.
0: Áll a játék, Demjén a földön, ápolni kell, lehet, hogy az első játszma vége felé közelítünk Isztambulban, úgyhogy röplabda.
2: Egész biztos, hiszen már 29 is volt, és most 20-11 az annyit jelent, hogy 2 pontot szerzett a magyar válogatott egymás után itt Isztambulban, amikor német Anetti nyitását figyelhetjük, de hát ez is még azért 9 pontos különbség. Jól van, hullott lefelé a labda, és aztán centerből befejezik a lengyelek, méghozzá a 19 éves Koput. Ez azt jelenti, hogy ismét 10 közte, a szó ismét Tóth Bélája és Jó Andrásik.
0: A hosszabbításból még egy fél perc lehet hátra, de hát itt állt a játék, Demjén igazán nehezen tudott fölkelni a földről, miután letarolták őt a nyíregyháziak, de jöhet ezzel a szabadrúgással a folytatás, és az MTK hálóőre jó hosszan előre nyújtja, Bencen Leitner fejeli el, bedobásra következik majd az MTK, de ezt már Takács Tamás nem várja meg, véget vet az első félidőnek az NB1-ben debütáló játékvezető. A 3. percben Jurek Goljával szerzett vezetést az MTK Budapest, Kvasina büntetőt hibázott a 23. percben, majd aztán szűk negyed óra múlva egy káprázatos mozdulattal már a kapuba is betalált Kvasina. Ezzel tehát 1-1 a mérkőzés állása egy félidőt követően a Hungária körúton. Isztambul az utca számot, illetve utcát, házszámot nem tudom. Virányi Zsolt.
2: Szépen, hát ha én ezt most megpróbálnám itt elmondani, akkor lehet, hogy a meccs végéig hát vagy dadognék, vagy nagyon lassan törve mondanám el, mert nagyon hosszú. Mindenesetre itt vagyunk a Sinan Erdem sportcsarnokban. Ő a Török Olimpiai Bizottság elnöke, és volt 31 éven keresztül volt a Török Olimpiai Bizottságnál egykori röplabdázó, hogy elmondhassam, hogy a röplabda EB mi köze neki ehhez az EB-hez. Egyébként ez egy kosárlabda csarnok, ahol vagyunk, és egy újabb lengyel pont. Az eredményező táblán az áll, hogy 22-12 a lengyel válogatott javára a magyar csapat ellen. Itt az első játszma végéhez közeledve a női röplabda EB-n, amikor most a legjobbjuk Stisák lejön, sőt, ha úgy látom, még egy, tehát kettős lengyel csere, tehát megtehetik, mert könnyedén vezetnek 10, azaz 10 ponttal ellenünk, és hát ha nagyon őszinte akarok lenni, miközben Grabka az, aki a cserejátékos, oda megy a nyitóhelyre, és aztán megpörgetheti a labdát, ha azt választja, hullik a lefelé, de ezt azért Kertész Petra a liberónk szépen összeszedi, és keresztbe püföli a labdát, ott kis lila, amit a lengyelek összeszednek, most ők támadnak, és az ő ütésük annyira pontos, hogy hiába vetődik a csapatkapitány Bozóki Szedmák Réka, akinek, ahogy mondtam, szintén ez az első Európa-bajnoksága felnőtt EB-je, 11 ilyen játékos van. A realitás az, hogy ez a válogatott egyébként biztos, hogy ott lehet majd 2 év múlva a következő EB-n sorozatban 7-szer, és talán utána kell majd célba venni a világbajnokságot, de hát ne legyünk még ennyire pessimisták, mert csak az első meccsnek, az első játszmájának a végénél vagyunk. 23-12-re az esélyesebb lengyel csapat vezet, amelyik ellen 3 éve a Genti EB-n egyébként el tudtunk csípni egy játszmát. Most is lehetőség volt még rá a meccs

0: De nagyon-nagyon változtatni kellene nyitásban, nyitásfogadásban, csapatjátékban, önbizalomban, bátorságban, minden a játék, minden elemében. És most van a játszmalabda 24-12-nél. Hát jól cserélte be a lengyelek olasz kapitánya Grabka, mert hogy ez az a hatos csoport az EB-n. Pontosabban négy városban 6-6 csapat, és a mi csoportunkban csak olasz szövetségi kapitány van. Nálunk Chiappini, sajnos most ott kis lilla ütése nem sikerült, tehát ismételni, de jönnek a lengyelek blokkolni, és nem is csinálják rosszul. Jurcsekék befejezhetik a túloldalról, be is fejezik ezzel. 25-12-re Lengyelország megnyeri az első játszmát. Lamkovska, a Panathinaikos játékosa, ütötte be a pontot, a győztes pontot az első játszmában. Ő ismeri Chiappinit, mert hogy a mi edzőnk ott edzősködik, mint szövetségkapitány. Ezzel tehát azzal búcsúzik Isztambul az első játszma után, hogy 1-0 nagyon sima, kicsit bántóan sima első játszma, és lengyel siker a Szóval stúdiója budapesti.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Elvette a vasas veretlenségét a Puskás Akadémia a labdarúgó NB1-ben. Már ma újra indulhat a hármas blokk Pakson. Kellemes nyári idő várható. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: Sporthírek.
3: 1-0-ra nyert a lista vezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában, a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rab Boldizsár piroslapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. Vereséggel kezdte az idényt a Manchester United, amely 2-0-ra kikapott az élvonalba visszatérő Hull City otthonában, az angol Premier League első fordulójában. További eredmények: Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Leeds 0-1. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Norris mellől a sprint futamon győztes George Russell, a Mercedes brit versenyzője indulhat, míg a harmadik pozíció a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonellié, a másik Mercedes-szel lett.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Magyar Péter közölte, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. Korábban Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, süllyesztésük befejeződött. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Ismét Kijevet támadták az oroszok, az ukrán fővárost több robbanás rázta meg éjjel, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárlóközpontot, a közép-ukrajnai Krijivriben. Irán még nem áll készen a megfelelő alkura, így vélekedett az amerikai elnök egy dél-karolinai kampánygyűlésen. Donald Trump hozzátette, jelenleg nem is tudja, kivel kellene tárgyalnia. Az elnök továbbra is amerikai területnek tekinti a hormuzi szoros térségét. Közben az iráni külügyi szóvivő a nemzetközi jogba ütközőnek nevezte azt, hogy az Egyesült Államok a napokban gazdasági hadviseléssel fenyegette meg Iránt. Rendőrautóba rohant egy autó az angliai Middlesbrough-ban. A balesetben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A balesetet okozó jármű menetirányjal szemben hajtott. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek fel forgalomban szemben az utakra.
1: Közlekedés.
3: Lezárásokra kell számítani holnapig a fővárosban, a pesti és a budai rakpartokon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra. Holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hasonló időnk lesz, hétfőn is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 2026. augusztus 22-én a négy napos nemzeti ünnep harmadik napján 2,5 perc múlva lesz 6:30. Jelenleg szünet van a labdarúgó első osztályban játszott MTK Nyíregyháza találkozón, 1-1-re állnak a felek, és Isztambultól akkor köszöntünk el néhány perccel ezelőtt, amikor a női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokság első mérkőzésén. Az első szettet 25-12-re elveszítette Lengyelországgal szemben. Hát kérdezem a helyszínen lévő tudósítónktól, Virányi Zsolttól, hogy jobban kezdődött-e a második szett a magyar válogatott számára.
0: Mondanám, hogy Tóze az ugyanaz, ugyanolyan rosszul kezdődött, mert hogy 4-0 volt az első játszmában a lengyeleknek, és a másodikban, ha hiszik, hanem megint az első játszmát ugye megnyerték, 25-12-re 22 perc alatt a lengyelek, és azt figyelem, hogy ott Piaseczka ütését követően Kis Lilla fenekére huppant, nem tudta ezt az ütést hárítani, és aztán ott mezőnyből megoldani, hogy valahogy visszakerüljön a lengyelek tér felére. Ez meg azt jelenti, hogy Benerszka, a feladójuk ismét nyithat, és Chiappini kénytelen az olasz szövetségi kapitány megint időt kérni, hiszen ez még rosszabbul kezdődött, hiszen már így 0-5, 5-0-ra vezette át a lengyel válogatott, és eszembe jut, hogy sorozatban 6-szor vagyunk itt az EB-n, és az is biztos, hogy majd a 7. is már megvan az idei Európa Liga bronzéremnek köszönhetően, hiszen ott a legjobb 4 közé jutott csapatok kvalifikálták magukat, kijutottak a 2028-as következő EB-re, de hát most ne ezzel foglalkozunk, hanem azzal, hogy például azért a magyar csapatban Zsombók Anna még csak 17 éves, center, és ő is ott volt a kezdőhatosban, Bozóki Szedmák Réka, a csapatkapitány, mondtam, hogy neki is ez az első felnőtt EB-je, aztán a 20 éves Kis Lilla a Vasasból, szintén fiatal Petrenko Brigita, a feladónk Csereke Zsófia, 18 éves a Vasas centere, Újpestről érkezett a Folyondár utcába, és itt van német Anett, a kiéri játékos, a legrutinosabb, legponterősebb játékosunk, de hát egy fecske nem csinál nyarat, egyelőre nem játszik jól a magyar válogatott, Kertész Petra a liberónk, beállt már Zsombók Anna testvére, ikertestvére, szintén 17, értelemszerűen szintén 17 éves Zsombók Eszter, de egyelőre nem történik változás, pedig nem játszik extra jól a lengyel csapat, inkább csak stabilan. Mi nem tudunk viszont mit kezdeni Stisákkal sem, a lengyelek bombázóival, 203 centis játékossal, és ez azt eredményezi, hogy rossz látni az eredményező táblán, hogy 6-0, pedig még egy rossz hírt el kell mondjak, itt Kovács Gábor, az MT tudósítója segített, hogy sajnos az ukránok 3-2-re végül kikaptak a görögöktől, a görögök szereztek 2 pontot, és mivel napról napra változik a világranglista éppen, hogy ki nyert, ki hogyan szerzett 1, 2 vagy 3 pontot, és az a jövő évi világbajnokságra való kijutás szempontjából fontos, mi a 26. helyen kezdtük meg ezt az EB-t a világranglistán, ha ott maradnánk, az jó lenne, de hát legalább 2 győzelem kellene az 5 meccsünk során, és hát az első a lengyelek ellené az egyszerűen pokolian folytatódik, Venerszka most már sorozatban, ha jól számolom, 5-5-ször nyithat, hát ha ezt elrontja, hát a hálom megpattan, de ebből még pontot szerezhet a magyar csapat. Német Anett ütését követően meg is van az első pont. Na jól van, 7-0 után 7-1, ezzel adom vissza a szót Budapestre, hogy legalább megszereztük a második játszmában az első pontot. Kertész Petra a libero, a megkülönböztető mezes játék, és a fekete mezes lejön, és visszaállt Csereke Zsófia, valamint egy csere. Időközben Kump Aliz center jön, Zsombók Anna a másik center helyett, azért, hogy nyithat. 7-1 az első játszmát, és elvesztettük a szó budapesti.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Egy-egyről folytatódik az MTK Nyíregyháza első osztályú labdarúgó mérkőzés, úgyhogy megyünk vissza az új Hidegkúti stadionba, a két kommentátor, Tóth Béla és Jó András.
1: A játékosok már a pályán, és mind a két oldalt van változtatás. Az MTK-nál Zubor, az aki lejött a pályáról, a helyére pedig Bognár István érkezett, és a Nyíregyházánál is történt változtatás. Manner az aki lejött, és Katona Mátyás váltja majd őt. Most már ugye három katona lesz így a pályán. Katona Mátyás, Katona Bálint és Katona Levente. A mérkőzés elkezdődött, és akkor Bukovics Lászlóhoz forduljunk szerintem gyorsan. Kicsit beszéljük át ezt a két cserét.
2: Bognár István behozatala abszolút nem váratlan. A fiatal Zubor helyett jön be. Hát ő mindig tud fazont adni a csapatnak. Utolsó passzok, pontrugások, szabadrugásból nagyon veszélyes. A Nyíregyházánál Mannert nem éreztem rossz formában, elképzelhető, hogy vagy elfáradt, vagy egy kisebb sérülés hátráltatja, mert azért ő többször egy az egybe megverte az ellenfelét, jöttek is onnan beadások. Ez szerintem inkább annak szólhat, hogy valami probléma van a fiatal játékossal.
3: Valóban Manner Balázs az kisebb sérülésből épült fel, és akkor ezek szerint még nem 100%-os. Ugye hozzászokhatunk, hogy az előző idényben Manner volt az úgynevezett fiatal szabályos játékos a Spartakusznak, viszont ezúttal már Molnár Mátyás. Katona Mátyás tör a 16-oson belülre, jól csel, aztán középre kivágják onnan a védők, Armalas, és akkor ezek szerint ott egy szabálytalanság történt, már nem szögletet ítél a játékvezető. Katona Mátyás ugye friss lábakkal a pályán, úgyhogy ő lefutotta a védelmet a jobb oldalon. Aztán pedig a felperdülő labdát azt hát végül is Radicsal torzsalkodva csak el tudta érni, hogy kipattogjon a labda szögletre. Emiatt jöhet a 47. percében a mérkőzésnek a sorokrúgás. Antonov ívelhet majd a jobb oldalról, és hát mondanom sem kell, hogy minden magas nyíregyházi játékos elől van. Antonov, jön a labda ballal a kapu elé, élesen kifejeli Varjú, hova száll Jovanovhoz, ő visszagurítja a jobb szélre, Antonov vissza mélysébe Katona Bálintnak, Katona kapura lőtte és elszállt a kapu fölött, kirúgása következik majd Demjén.
1: Nem volt az egyébként annyira rossz lövés, picit magas volt, de szépen csapódott a végén. És Demjén, mintha a könyökét vagy a térdét fogná, elképzelhető, hogy lesérült. Igen, a könyöke, a bal könyökét rázza. Ez egy egészen kellemetlen sérülés lehet egy kapusnak. Közben ez egyébként Takács játékvezető is végigkísért, és nem is számolt még neki, látja, hogy valami nincs rendben. Egyelőre Demjén az, aki még vár egy picit, aztán most elvégzi a kirúgást. Pálya bal oldalára tömörültek a játékosok, aztán pedig Hinnora nem tudta megnyerni a fejpárbajt Kovácssal szemben, de előnyösebb helyzetben az MTK, hiszen ők jöttnek majd egy bedobással. Kovács. Zeljkovics felé, ez jó bedobás, nem tudja átvenni, Keresi pedig már nem tudta visszakaparintani. Visszafejelte azonnal a labdát Radics, aztán pedig oldalt kipattog a labda, és bedobással jöhet majd a Nyíregyháza. Meg is történt. Jovanov, aztán pedig már Kovács az, aki hazagorítja kapussának Molnárnak a labdát. Molnár az ötösön fölnéz, úgy dönt, hogy kigurítja Bence Lejtennek a bal oldalra, aztán pedig már Toma kapja meg a pálya közepén. Temesvári a bal oldalra fordít. Antonov egészen magasan helyezkedik el fölfelé, úgyhogy forgatják a labdát a Nyíregyháza játékosai. 49. perc közepén vagyunk, MTK Budapest Nyíregyháza, Spartakus 1-1.
3: Labdával Antonov fordul, Katona Mátyás gurítja vissza, Temesvári, ez eddig formás akció, kinn a jobb oldalon Jovanov megfutja a szélt, Jovanov Hinorával csel, aztán a beadás az már Hinoráról perdül tovább, sorok rúgása jön majd a Nyíregyháza megint a jobb oldalról. Többször szóba került már az a kisebb szurkolói csoport, amely itt tőlünk nem messze egyébként, most már nagyjából végig énekli a mérkőzést, itt a fél időben is. Hát éltették már Stipét, vagyis Stiperadicsot, Márkó Kvaszinát, Rokko Zsikovicsot, tehát inkább egy ilyen diaszláv szurkolói brigádról lehet szó. MTK vagy Nyíregyháza játékos, ha balkáni az, akkor bizony buzdításban részesül a részükről. Jön egy beadás Antonovtól, ezt is kifejeli Armalas. Visszabólintja Toma jobb oldalra, Antonov ügyel-bajjal, de átveszi a labdát, Benyesi aztán, ezt meg kibólintott a Radics, ott van még a 16-os környékén, Zejkovics tudott tisztázni, és aztán egy labda nélküli szabálytalanság, Kerezsit tarolta le Toma. Toma kap egy sárga lapot? Nem, Takács egyelőre a játékvezető csak figyelmezteti szóban. Szabadrúgása jön majd a hazai együttes a kezdőkörből a felezővonal mellől. Tehát 50. perc, Toma megkapja a sárgát, 1-1-es állás itt az új Hidegkuti Nándor stadionban. Azt hiszem, hogy zajlik a második játszma, de mi a helyzet Isztambulban? Röplabda.
4: 17-8-ra vezet Lengyelország, tehát 9 ponttal, magabiztosan a magyar női röplabda válogatott ellen, és előbb ugye mondtam, hogy a görögök győzelmesen jó nekünk az ukránok ellen, mert hogy eddig mögöttünk voltak a világranglistán, és azt is nézni kell bizony napról napra a jövő évi világbajnokság szempontjából, de hát maradjunk az idei EB-nél, ahol a lengyelek 9 ponttal vezetnek, és Koput a 19 éves centerük nyithat, németenet ütése, viszont pontot érhet, jól van, nem tudja megmenteni már ott visszatekerni. Venerszka az ő feladójuk, ezt jó volt látni, a legeredményesebb magyar, vasasán 10 pontos német, Anett, labdarúgás.
1: Az 51. percben 1-1 az állás továbbra is az MTK Budapest Nyíregyháza Spartakusz mérkőzés, és most áll a játék, mert hogy Jurek maradt a földön, szabálytalanságot követően pedig majd jöhet az MTK szabadrugása. Hát Bognár játékával egészen biztos, hogy fel fog élénkülni majd az MTK támadó játéka, ami alapból sem volt rossz szerintem az első fél időben. Bal oldalra a labda, Kovács elfejeli azt, Hinora felé, Hinorának ez hosszú volt, aztán pedig már a Nyíregyháza szeretne ellentámadást végigvinni, Katona pedig nem tudja megtartani jól a labdát, így tehát visszakerül a hazaiakhoz az. Bognár pedig azonnal jól megszokott mozdulat tőle, ahogy megkapja a labdát, nem veszi, hát első ütemből teszi ki oldalra, aztán pedig Kerezsinek az indítás már 16-oson belül, jó a csel. Fölnéz, nem Hinorát választja, hanem inkább beíveli, hát ott Bognár volt bent, nem a legmagasabb MTK játékos, de továbbra is birtokolják a kétkezesek eddig, mert a Kovács egy életerős nagy rugással elrúgta egészen Demjénig a labdát a hazai a kapusáig, ő pedig már előre teszi Ármalásznak, Zeljkovics rendszerint visszalép, innen indulnak a támadások. És most kimegy a jobb oldalra Ármalásznak ismét. Figyelni kell, mert hogy már ott van a nyakukon Kvasina. De Demjén kapja meg a labdát, és neki pedig föl kell vágnia. Nem tudja csapattárshoz rúgni. Ez egészen pontosan Bence Lejtenhez pattant. És a labda most ezúttal a Nyíregyházánál van.
3: Kata veszi le mellel, aztán tovább így a Bognár felé. Bognárt meg megelőzték. Már Kovács a bal szélen. A nyíregyházi térfélen Bognár nagyon szépen lépett ki, helyzetben Bognár keresztül lövi a kapu előtt, és ebben Molnár még a kapus beleér, de ezek szerint már Bognár lesen volt. Ja, mondtam, hogy nagyon szabadon bújt ki a védők mögül, és akkor ezek szerint azért volt ez ilyen szabad mozgás, mert a védők vonala mögül indult a becserélt Bognár István, ezért a szabadrúgás kifelé, tehát a Nyíregyháza javára. Egyébként kiváló észrevétel volt, ahogyan megtalálták, egész pontosan Kovács Patrik megtalálta Bognárt a nyíregyházi védelem mögött. Előreivel Molnár Mátyás, felfejeli Zeljkovics, tovább bólintja a középpályára Ármalász, hát aláugrott ennek Kerezsi, nem ő a legmagasabb játékos, aki fejjel egész pontosan tudja megjátszani a labdákat, így aztán bedobással következik Kovács révén az MTK bal oldalról, 54. perc, 1-1 a mérkőzés állása.
1: A labda pedig már Zeljkovics lábán, mert nagyszerűen vette le a bedobás. Bognár azonnal megint első ütemből Kata felé, Kata pedig viheti a labdát a kapu felé. Inkább kiteszi a jobb oldalra. Jó az átvétel. Mi lesz ebből? Röcselezget, aztán pedig jó a továbbítás. Ott pedig elesik most Hinora. Kata Levente buktatta őt. De a síp az néma maradt. Jöhet a Nyíregyháza. Antonov veszi át a labdát. Aztán pedig megszerzi Bognár. Nincs ellen, nincs komoly lehetőség ebből, mert hogy Bognár továbbítása Kerezsi felé elhalt temesvári combján. De a labda továbbra is a hazaiaknál. Bognár megint csímbe szerette volna adni, most nem sikerült, és ebből ezzel veszélybe hozta saját csapatát. Elesett egy pillanat a Kvasina, aztán pedig már Jovanov megy tovább. Lerázza magára Zeljkovics, hogy Jovanov kapja meg a labdát a jobb oldalt, beíveli. A hosszú oldalon pedig nem érkezett senki, Antonov most szeli össze a labdát. Kovács, Antonov ismét, Katona Mátyás. Jól betett labda Katona Bálinnak. meg tudja még tartani, aztán pedig oda csúszott ő is, meg Jurek is, és azt hiszem Jurek járt a legrosszabbul, mert nagyon-nagyon-nagyon fájlalja a lábát, most már Katonának is fáj egyébként, neki talán ott a hasa környékén, azt fogja, jól látom, és Jurek viszont nem maradt a földön, ez abszolút nem jó hír, de ameddig ápolás van, addig szerintem menjünk Virányi Zsolthoz röplabdázni.
4: Annál is inkább, mert egy picit azért közelítünk a lengyelek felé. A második játszmában, hogy az elsőt a lengyelek nyertek, 19-14-re, 5 pontra zárkózott fel a magyar női röplabda válogatott itt az EB-n, Isztambulban, ahol újabb a magyar pont lehet, Petrenko Brigitta nyitását követően. A feladó játékosunk nem nyitott rosszul, de a fogadás megvan a lengyeleknél, és aztán Csorovszka is beállt, ő a harmadik számú ütőjátékosuk, de ezt még hárítjuk, és aztán Németh Anett ütése úgy megy ki, hogy nem ér hozzá török játékos a blokkolók kézre, ez azt jelenti, hogy 20-14, a lengyelek 6 ponttal vezetnek, de időközben lehet, hogy challenge lesz, nem lehet, hanem biztos, tehát majd most megnézik videón, hogy biztos nem érte hozzá a lengyelek játékos a blokkolás közben, de ezt majd csak később mondom el. Egyelőre 20-14, vagy legalábbis 19-14, mert lehet, hogy újabb labdamenet lesz a videózás után. Labdarúgás!
3: A jobb oldalon előre fut most már az MTK-s Varjú, sőt megtalálja ott Jureket. Jurek ballal cselesz befelé, Varjú vissza Jurekhez a 16-osnál, külsővel a beadás, ez lepattan a vendégvérőkről. Jurek visszaszerzi, ellövi, Molnár vér és megfogja. Nem jött ki a kapusról a labda, pedig aztán várták már a kicsorgót, ketten is ott volt Keresi a közelben, lecsapott volna, hogyha van kipattanó. Jurek pedig hát itt megtáncoltatta a nyíregyházi védőket, és tudott is lőni éles szögből. A játékvezető pedig mutatja, hogy hát akkor most labdaejtés lesz, vagy Molnár túl sokat várta. Nem is tudom, mit most hirtelen Takács Tamás azt mutogatja Molnár bátyásnak, a nyíregyházi kapusnak, hogy hát labdaejtés kell, de itt én nem láttam korábban bármi játék megszakítást. Minden esetre akkor a játékvezető, hát rend a lelke mindennek, úgy döntött, hogy leejti a labdát, és Molnár így ívelhet előre hosszan, Kvasina felé elbólintott a Radics, Kovács tovább, Katona Bálint, nyíregyházi akció, az MTK tér felé már a vendégek, Kvasina futtatja Jovanovot, visszacsel Jovanov Kvasinához, akár lőhet, ballal próbálkozott az osztrák, lepattant a védőkről, vissza Kovácshoz, Jovanova jobb szélen, újabb beadás laposan, és ezt is elhárítja Stipe Radic, hát egész aktív a horvát belső védő, nagyon sokszor ő hiúsítja meg ezeket a nyíregyházi akciókat. 58. perc, 1-1 az MTK nyíregyháza mérkőzés állásra.
1: És Bence Lehetner fogja majd bedobni a labdát. Viszont nagy bedobásra készül, bizony. Szép távolságot szállt a labda. Antonov ellövi kapásból. Lepattantott valakin. Egészen biztos szerintem, hogy fehérmezes volt az. Viszont már a labda 16-oson belül. Katona sarokkal tovább. Kovácsi nem megy el a labda. Bence Lehetner ez visszakerül. Fölnéz, ballal betekerné, de Jurekről kijön a labda. És ez pedig jobban gyűjti össze. Kovács fölnéz, nincs előtte MTK játékos, lehetne menni vele, inkább továbbadja. Katona Bálint bent forgolódik a 16-oson belül, kiszorul, Jurek pedig odalép. Még mindig Katona, ő pedig beíveli, ez így Demjéné. Jár a hazaiaktól a talp, sikerült kivédekezni ezt a támadást, Demjén könnyen begyűjtötte ezt a labdát. És ha Demjén figyel, akkor azt láthatja, hogy Kovács itt a pálya bal oldalán nagyon-nagyon üresen volt, mert ő Katona Bálint lemaradt, de ez sem ő, sem Radic nem vette észre. Zeljkovics pedig már a labdával. Kata érkezik a pálya jobb oldaláról középre, elkérni, mert látja, hogy szorult helyzetben lesznek lassan, mert hogy a Nyíregyháza nagyon-nagyon fellépett. Feltolta a védelmét. Most Varjú küzd meg a labdáért, de elveszíti. Antonov pedig, mondjuk úgy, hogy megszerzi azt, és akkor majd szabadrugásra jöhet a Nyíregyháza, hiszen Varjú már szabálytalan volt akkor, amikor hát amolyan pókfocit játszottak ott a földön. És Antonov már el is végezte azt. Az 59. perc most telik le, és megkezdjük a 60. percet, amikor továbbra is az állás MTK Nyíregyháza 1-1.
3: És lehet, hogy közelít a második játszma vége is Isztambulban. Röplabda.
4: Egy pici fordulat azért történt, mert a videózás során kiderült, hogy hozzáért Németh Anett ütése után a labda blokkoló készhez, tehát feljöttünk. szépen zárkóztunk, 19-15 lett, majd 19-16 Petrenko Brigitta nyitott, aztán cseréltek, visszajött Tisák, és ő rögtön szerzett egy pontot, 20-16, de azóta egy újabb magyar pontnál, 20-17-nél, azt figyelem, hogy a vasas játékos a kis lilla nyithat, ezt a lengyelek fogadják, és sajnos ott egy ejtésre ezt Tisák őrületbe kerget, nem csak engem, hanem itt a 25 magyar drukkert, mert most nem üt, hanem észreveszi, hogy elég neki csak ejteni, hát nem véletlenül a világ legjobb bajnokságaiban, női röplabda bajnokságaiban, a török és az olasz csapatokban is játszott, játszik, világklasszis. Egyelőre 21-17 a lengyeleknek a második játszmában, labdarúgás.
3: Katona Bálint a jobb oldalon, ível előre Kvasina, Toma próbál meg kibújni ott két MTK játékos közül, Kata szerelt, tapsot érdemel ezért. Kovács Patrik pedig ível jó hosszan a védelem mögé, elfejelte Temesvári, Bognár próbálja begyűjteni, nem sikerül neki, Kovács, lebirkózza őt a földre, Bognár István, jöhet tehát majd szabadrúgással a Nyíregyháza. Az MTK-nál nyáron azért támadók közül távozott többi között Molnár Ádén, valamint Átrok Zalán is. Átrok Zalán ma a belga Varegem együttesében duplázott, és győzelemre vezette csapatát, méghozzá Béferen ellen a belga élvonalban. 4-0-ra győzött egyébként a Varegem, és egészen gólgazdag mérkőzésen, ahogyan azt említettem, a korábbi MTK-s Átrok duplázott labdával. Molnár támadt őt, keresi, hát az aktuális MTK sztár elől kellett kimenteni, illetve kirúgni a labdát Molnár Mátyásnak, jöhet bedobással a hazai együttes a mérkőzés 62. percében.
1: A labda pedig még egyelőre nem hagyta el Varjú kezét, most dobja be még csak a labdát a védő, Kata pedig eltűnik, hopp-hopp, és az ott egy szabadrugás lesz majd. Katával szemben szabálytalankodtak, és egy kimondottan veszélyes helyről jöhet majd egy hazai szabadrugás, amit már el is végeztek, de ezt vissza fogja fogni Kács persze, hiszen sem Takács, sem Antonov, sem Katona, senki nem figyelt egyébként, Bognár István és csapattársa Jurek pedig figyelt. Most pedig majd egy csere lesz, Nyíregyházi oldalon ez egészen biztos, mert hogy Matum levette a melegítő fölsőjét, egyébként itt pont kollégám a Tóth Bilával beszéltük azt, hogy egészen jól néz ki a Nyíregyháza Spartakusznak a melegítő fölsője. Egyedi, dizájnos, színes, de olyan visszafogottan színes egyébként, de nagyon-nagyon modern. Rendkívül jól néz ki. Na szóval Batum fog érkezni majd a pályára, az egészen biztos. Már a meszt is felhúzta magára, de majd csak a szabadrugás követően, amit még nem végzett el az MTK. Azt nem is mondtam, milyen messze van a kaputól. Nagyjából ilyen 25 méterre lehet körülbelül ez a szabadrugás. Jurek és Bognár tehát a labda mögött, Takács játékvezető engedélyt adott, Bognár betekeri, érkezik keményen, Zeljkovics nem tudott belefejelni, a labda viszont pedig továbbra is az MTK-nál volt, Kata belefejelt, de aztán pedig már a jobb oldalt jó az indítása a nyíregyházai Kvasinának, tovább tenni a labdát viszont nem tudja Katona Mátyás felé, és Kata teszi vissza Demjénet, Demjén pedig nem volt más választása, bele kellett rúgni egy jó nagyot, a labda pedig kiment oldalt a 63. perc végén. MTK Budapest, Nyíregyháza Spartakusz 1-1.
3: Úgyhogy a szünet óta ez az állás nem is változott, és azt hozzáteszem, hogy ebben a játék részben inkább egymás hibáiból élnek a csapatok. Katona Bálint helyére érkezik Jean-Florán Batum, ez a nyíregyházi csere, amíg megtörténik, addig kapcsolás Isztambulba.
4: A kapcsolás zseniális, és a magyar csapat is, mert 21-20-ra felzárkózott, Kumpalizm sokadik vagy negyedik nyitása egymás után, Stisák hibázhatna, óriási egykezes mentés a betűdő Kislillától, Anett megcsinálja! Ott méghozzá Hálónál, Piateckával szemben, és kiegyenlít a magyar női röplabda válogatott. Német Anett a mezőny legeredményesebbje, 15 pontnál tart. 21-21 a második játszmában, amikor a lengyelek-olasz szövetség kapitánya azonnal időt kér, mert tulajdonképpen 0-0-nál volt a két játszma legelején döntetlen legutóbb, tehát magyarán meccs közben sosem volt még döntetlen, hiszen az első játszmát 25-12-re nyerték a lengyelek, a másodikban is itt 7-0-ra és 17-10 vagy 12-4-re is vezettek már 8 ponttal, 15-6 is volt, akkor meg 9 pont, az volt a legnagyobb különbség. 21-21 labdarúgás.
3: Na hát, ha elcsépünk egy játszma győzelmet a lengyelekkel szemben, 65. perc, itt is döntetlen, 1-1 az MTK Nyíregyháza mérkőzés állása. Oldalra fejeli Radics, kiemeli onnan Ármalász egészen a felező vonal közelébe, egy csúsztatás Keresitől, ez nem jó mélységbe Hinorának, úgyhogy most már Molnár Mátyás, a Spartakusz kapusa a labdával. Megtörtént tehát a Cserebatum pályán, így aztán két vérbeli csatár most a vendégeknél. Kovács Minán lekészíti a bal oldalon, megpróbálja futtatni Antonov Batumot, aki viszont visszafelé mozgott. Visszakapja ott a bal szélen a labdát Bencen Leitner, megint csak Kovács. Hát úgy tűnik, hogy tanyát ver most az MTK tér felén a Spartakusz, de ebből lesz-e vajon valamilyen helyzet. Kovács szépen átkígyózik a védőkön, aztán a beadás Antonovtól túlságosan hosszú, a túloldalon pedig Hinora tisztított, bedobásra következik a 66. percben a Nyíregyháza.
1: Vukovics László, hogy készüljön, melegítsen, majd nem sokára adjuk a szót neki, de ezt a bedobást még várjuk meg, és akkor beszélj majd itt a Batumféle cseréről, és hogy mi várható majd még itt a mérkőzés vége fele. Bence Leitner bedobása érkezik majd, az előbb is nagy volt, most is az, 11-es pontig elszáll, azt ott Temesvári nem tudta elfelni, de még mindig ott pattog a labda, Antonov, az neki lövőtáv, el is lövi bizony, bárki is állt előtte, mindegy, hogy ki lett volna az, amúgy ellövi a labdatékét, Kovács volt az, aki blokkolta. Ő azért ezeket szereti elvállalni, de sikerült kiharcolnia ebből is egy bedobást. Bence Leitner már azonnal szalad át a túloldalra, onnan is be fogja dobni, szerintem a távolság ugyanaz. Toma kapja meg, nincs nagy bedobás most. Bence Leitner a bal lábán a labda, íveli be, jól jön a labda, Temesvári elfejeli, Antonov előtt megint a játékszer, nem fogja most ellőni, inkább visszateszi, és a jobb oldalra kerül át a labda, és egy pici értetlenség Katona Levente között és Kovács között, mert Kovács elengedte a labdát, de hát egyiként szerintem Kovácsnak a hatalmas méretét, Katona nem látta, hogy most mi történik, és kigurult a labda oldalt, úgyhogy bedobásra jöhet az MTK, és egy gyors kapcsolás Vukovics Lászlóhoz. Az előző kérdéseket kérlek, válaszold meg.
2: A Nyíregyháza a 4-2-3-1-es hadrendjéből átállt két csatáros játékra a Batum bejövetelével, még jobban fokozzák a felívelt labdákat, és minden egyes nagy bedobás, amit Bencent Leitner végez el, az életveszélyes, tehát ehhez nem is kell helyzetet kialakítani, elég, ha csak a 20-25 méter az alapvonaltól bedobáshoz jut a Nyíregyháza, egyből lehetőség van, ott maradnak fönn az MTK térfelén, visszatámadnak folyamatosan. Az MTK nem nagyon találja a saját játékát, remekül kezdték a mérkőzést, de azóta nem nagyon találják a saját játékukat. A Nyíregyháza akarata érvényesül inkább, de ez nem jelenti azt, hogy az MTK nem tudna elmenni, ezt lezárná a mérkőzést.
3: Most pedig röplabda.
4: 23-22-re vezetett a magyar csapat, 23-23, Vukovics László, amíg beszélt, sajnos beütöttek egy pontot, egészpontosan mi kiütöttük a labdát, és így lett pont, áj, és most rossz bozók kiszednek Réka nyitásával, megfogja őt Koput, hát de gyorsan változik a világ, 23-22-nél reménykedtünk a játszma megnyerésében, és időközben 24-23-ra fordít a lengyel csapat, Koput a lengyel mosolyog, a 19 éves center, aki a lengyel bajnokságból érkezett, és aki azt mondta, hogy nehéz meccse számít, közönség szórakoztatórát, közönségből azért van hiány itt a 16 ezer sarnokban, is időt kér Piappini. 24-23-nál játszmalambája van a lengyel csapatnak, az időkérés majd véget ér, és aztán Koput nyithat, addig labdarúgás.
3: Két cserét, Nyers Ádám debütál az MTK-ban, rajta kívül Komáromi György érkezik majd a hazai együttesbe, Hinora Kristóf, valamint Keresi Zalán számára fejeződött be itt a mérkőzés. Szabadrúgásra következik a felező vonal közeléből a hazai együttes, labdarúgó NB1, 5. forduló, 69. perc, MTK Nyíregyháza 1-1, és alig hanem véget ért az időkérés Isztambulban.
4: Koput már pattogtatja a labdát, a lengyelek fiatal centere, és 24-23-nál a első játszma labdáját, nagyon remélem, hogy nem értékesítik a lengyelek, de hát a nyitás minősége, a nyitásfogadás minősége is eldönti ezt. A nyitása erős, megbízható, nem valami jó fogadásunk, német a netnek most nem könnyű, aztán megpróbálta a blokkoló kéz, és lábbal is hozzáérnek a lengyelek, visszateszik hozzánk, be kellene fejezni a net másodszor, és ez is jó! Itt most nem a blokkáut, a blokkoló kézre, nem a lyukas, pontosabban az üres területre, ahol nincs lengyel, oda püfölte kiéri légió, és ha jól van, 24-24, kiegyenlítettünk, megmentettünk egy nagyon éles szituációt, amikor egy kifejezetten gyenge nyitásfogadás után helyzetbe került, akár befejezhette volna ezt a játszmát a lengyel csapat, most viszont Bozóki Szedmák Réka, a mi csapatkapitányunk, aki két évig pont Lengyelországban légióskodott, 24-24-nél, és ő nyithat, időközben gól született a Hungária körúton.
1: Bizony, a 69. percben bedobás követően Jurek Gábor kapta meg a labdát a jobb oldalon, aztán pedig befelé tört, befelé cselezett, és hát neki a 18 méter az nagyjából lövőtáv, sőt, az ilyen ballából játékosoknak ez lövőtáv. El is lőtt a labdát, és a jobb alsóban kikötött az, nem érte el Molnári, tehát Jurek duplázik, és az MTK pedig már 2-1-re vezet a Nyíregyháza ellen, ugye most vagyunk már a 70. perc végén, volt itt azért egy perces leállás, itt ünnepés volt, és társai, menjünk egy picit Vukovics Lászlóhoz, beszéljünk erről a gólról, kérlek.
2: Igen, labda nélkül indult el keresztbe a jobb szélről befelé Jurek, Bognár István, hát ezért hozták be, gyönyörűen lábra tette neki a labdát, amit átvett, keresztbe vezette a védősor előtt, és 18 méterről körülbelül a jobb kapufával szembe nagy erejű lövés zúdított a jobb alsó sarokba. Nagyon szép találat, de ahogy mondtad, ilyen ballábbal neki ez már gólhelyzet volt, amit gólra is váltott. A Nyíregyháza jó játszott, de mégis az MTK vezet.
1: Vukovics Lászlónak köszönjük szépen, és menjünk azonnal Isztambulba, Virányi Zsolt.
4: Hát sajnos nem maradtunk le egy magyar játszma győzelemről, játszma nyerésről. 2-0-ra vezet Lengyelország, egy órája tart a mérkőzés, és ez már egy 38 perces második játszma volt, mert hogy 15-6-ról fordítottunk, vezettünk 23-22-re is, de nagyon gyorsan visszavették a lengyelek a vezetést, és végül az utolsó labmenetnél Kis Lilla háló érintését követően megszerezték a győztes pontot a lengyelek. Így, ahogy mondtam, 2-0, most megint 3 perc szünet, labdarúgás.
3: MTK támadás, Bognár a labdával, varjú tovább Bokából, katafordul, tovább pöcköli Bognár felé, őt meg Kvaszina szerelte, de ez a labda megint csak Katályi a bal szélen, a 16-os csücskénél Komáromi lövőcsel befelé húz, Komáromi jobban nem vállalja el, ballal visszakészíti Katának, Kata eltekeri, eltekerte a rövid irányába, Molnár vetődve hárított, szabad rúgás nincs, hát nem is tudom miért lett volna, reklamáltak itt valamit a nyíregyházi játékosok, Molnár pedig ívelhet előre. Van még hátra szűk 20 perc ebből a mérkőzésből, és hát valóban itt a játékosok, a labdarúgók nem nagyon törődnek azzal, hogy Isztambulban mik a fejlemények. Nem figyelik azt, hogy a magyar válogatott éppen hol tart, éppen mit nyújt a röplabda Európa-bajnokságon. 72. perc a találkozón. Komáromi eléri, Kovács mellett végül is övé a labda, Komáromi visszagurítja Kovácshoz, befelé indul, átveszi aztán Kata, várja, hogy van-e megjátszható társ, megint Bognár a bal szélen, Komáromival a váltás, szerelni tud-e Toma, végül is megvolt a kötény Tomával szemben, de Komáromi elveszíti a labdát. Azért érezhető, hogy a csere emberek inkább az MTK-nál hoztak változást a játékba. Megint csak marad a fővárosi együttes a rivális a tér felén. Kovács cselezi magát az alapvonali, középre gurít, és Molnár véd. Laposan érkezett a centerezés. Jureket pedig most meghiúsította, illetve megakadályozta a nyíregyházi kapus abban, hogy megszerezze harmadik gólját az MTK támadója. Nagyon közel járt ahhoz Jurek, hogy harmadjára is a kapuba találjon.
1: Mintha ember hátrányban lenne a Nyíregyháza, most itt a támadásnál ez jól kirajzolódott, hiszen teljesen el voltak csúszva, és Katona Levente felhozta a labdát, aztán pedig Katona Mátyás továbbított a jobb oldalra, de ott nem jött senki, és Kvaszina pedig elengedte a labdát, azt gondolta, van valaki mögötte, nem volt senki, az a labda neki ment, a bedobás követően pedig össze-vissza pattog a labda, az MTK tér felé van az egészen biztos, Kata pedig most már megszerzi azt, és jöjj, de szép labda a hosszú oldalra, Jurek, na ezzel lehet menni, Bognár is jön, és érkezik, Nyers Ádám is bent, már a 16-osan belül varjú, vissza Jureknek a labda, Jurek fölnéz, a bal lábán tologatja a labdát, belövi a hosszú oldalra, Komárominak ez jó, Komáromi a 16-osan belül, ellövi laposan a labdát, és volt egy pici csúsztatás, szerintem bizony beleért a labdába, Temesvári, jöhet egy újabb sarokrúgás, egy újabb MTK sarokrúgás a mérkőzésen, egyébként ez a harmadik hazai szöglet lesz majd. Bognár megy ki, ő fogja majd jobbról betekerni a labdát. Kis szöglet nem lesz valószínűleg, mert egy nagyjából 10 méteres körzetben nincs MTK játékos, a legmagasabban pedig már bent várják a 16-oson belül Komáromi szögletét, vagy bocsánat, Bognár szögletét. Keze már a magasban, érkezik is a labda hosszú oldalra, úgy de jól jön, sikerül visszafejelni, aztán pedig Katona tisztáz, de a labda még nem hagyta el a 16-os zónáját, Radics volt az, aki jól fejelte vissza. Varjú megszerzi, aztán pedig rosszul továbbít, és ebből viszont jöhet egy kontra, Antonov. Antonov cipeli a labdát, bent van Batum, és ott van Kvasina, és olyan micsoda becsúszó szerelés Varjútól. Varjú ugyan nem szerzett egy, sőt két gólt sem a mérkőzésen, de nálam egyébként, amit az első perctől kezdve nyújt, nálam ő az MVP egyébként a találkozón, hogyha ilyet osztanak. Az egészen biztos, hogy fenomenálisan milyen teljesítmény nyújt a mai találkozón. Na de akkor jött egy nyíregyházi szöglet a 75. percben.
3: Méghozzá a bal oldalról ívelhet megint csak Antonov, akit az MTK tábora némiképp kifütyül. Ugye 2023 és 25 között játszott itt a Hungária körúton. Jön a beadás, a szöglet egyfejes, és ezt fogja Demjén. Hát ott Kvasina markolja a saját arcát, mert ő tudott bólintani, lefejelte a földre, viszont nem volt olyan erős, hogy elpattanjon Demjén mellett. Zeljkovic fölpörgeti Komáromi teljesen hiába valóan, megint a nyíregyházi, aki a labda. Katona Levente, Batum, Kovács, Benyesi, illetve beemeli a védelem mögé, ez egy Demjéné, Varjú engedte a labdát oda a kapushoz, és lesz majd egy nyíregyházi csere, érkezik majd a csapatba Olá Benjamin, egy újabb csatár, hát hogyha itt nem Kvasina helyére érkezik Olá, akkor lehet, hogy három csatárral próbálkozik a Spartacus, Vellai Áron meccsel, ugye Bódog Tamás eltiltása miatt a nyíregyházánál, és most már aki csatár és a kispadon kezdte a mérkőzést, az minden a pályán, vagy mindenki a pályán. Ráadásul Antonov jön le, úgyhogy Olá érkezésével valóban három befejező támadó most már a pályán a nyíregyháziaknál, de hát, hogy ebből lesz-e vajon bármilyen eredmény, ez kiderül a most már hátra lévő szűk negyed órában. 77. perc, MTK Nyíregyháza 2-1.
1: Kovács mutatja fel a labdát, ez azt jelenti, hogy az ő kezében van, és érkezik is a bedobás. Ebből nem volt nagy bedobás, Zeljkovicsot vette célba, aztán pedig egy erős bepassz lett volna, vagy inkább csak szándékosan rárúgta Tomára a labdát. Kovács, az teljesen mindegy, lényeg, hogy kiharcolt egy bedobást, és Takács játékvezető pedig már számolt neki, Bognárnak a labda jó, aztán pedig Kovács nem tudja megtartani, de ott van még Komáromi is, aki pedig visszaszerzi. Ez eddig tartott, aztán pedig sikerül kiemelni onnan Temesvárinak a labdát, aztán pedig már Radics fejelte ki. Jöhet majd egy bedobással a fehérmezes vendégcsapat a 77. percben. Gyorsan Vukovics Lászlóhoz forduljunk, amióta nem kapcsoltunk hozzá, három csere is volt a mérkőzésen. Milyen fordulatokra számítasz itt a mérkőzés végén?
2: MTK-nál nagyon örömmel vettem, hogy Nyers Ádám meggyógyult, a 18 éves fiatal játékost ugye a Honvédtől igazolták, óriási tehetsége a magyar futballnak. Reméljük, hogy most már tud segíteni az MTK-nak is, meg hát a magyar focinak. A Nyíregyháza pedig kockáztat, mert nincs más választás, a három csatára átállnak, jönnek majd még jobban a felívelések, a második labdák, hát vagy tudnak egyenlíteni, vagy kapnak még egy gólt, most már igazán nekik teljesen mindegy, most 2-1-re vagy 3-1-re kapnak ki, de így benne van a játékban az, hogy gólt tudnak szerezni, hogy lepattanóból vagy fejlesből.
1: Nagyon érdekes helyzet, hiszen Kovács reklamál abszolút teljesen jogosan, hiszen rárúgta Katona Mátyásra a labdát, és a játékvezető úgy döntött, hogy a Nyíregyháza jöhet, ellenben ugye az MTK-nak kéne jönnie bedobással, úgyhogy itt állt a partjelző is, nem látta, és közben rendesen mondják itt a szurkolók is, a kis fiatalabb lelkes MTK szurkolók is, hogy bizony azzal a labdával nekünk kéne jönni. Na mindegy, ezért most kapott a sárgalapot Kovács a 78. perc végén, 2-1 az MTK-nak a Nyíregyházán, és menjünk röplabdázni Virányi Zsolttal.
4: Csak röviden, mert megkezdődött a harmadik játszma, összesítésben 2-0 a lengyeleknek, és hát szokás szerint 2-0 a lengyeleknek a játszma elején. Ezt a labdamenetet a lengyelek elveszítik a pontot. Jó van, megvan az első pont, most sokkal hamarabb szépítünk. Na így azért komolyabb az egész történet, mert 0-5-ről meg 0-7-ről játszmát nyerni még a nálunk erősebb, rutinosabb csapatnak is nehéz. Nálunk meg aztán ugye majdnem azt mondom, hogy Német Anettet leszámítva a rutin kevés, 18 és 19-20 éves játékosok is vannak, most Kumpaliz nyithat majd, aki pont a rutinosabbak közé tartozik labdarúgás.
3: Jöhet majd egy kirúgással Demjén, mert már elhagyta a játék területét a labda. Ugye itt az alafonal közeléből jött a centerezés Nyíregyházi részről, de a kapu mögé szállt Van még bő 10 perc a rendes játékidőből, és számolja a másodperceket Takács Tamás játékvezető itt, ezt a kisebb bedobás, illetve sárgalap mizériát leszámítva élvonalbeli bemutatkozásán a játékvezető nem hiszem, hogy túl sok kritikát vonna maga után a teljesítményét illetően, mert hogy mérkőzés befolyásoló hibája nem volt. A labdával most már Zeljkovic visszagurítja Kovácshoz, nagyon szép higgadt megoldás, aztán Kovács futtatja Zeljkovicot a bal szélen, Zeljkovic kapott egyet a lábára Katona Mátyástól, újabb sárgal a villan, Katona Mátyás kapja, és a második félidő második felére egyértelműen ellenfele fölé kerekedett az MTK, az jól érezhető, hogy a cserék hoztak frissességet a hazaiak játékába, és a gól óta Nyíregyházi, mármint a második Jurek gól óta Nyíregyházi komoly lehetőség nem volt, és egyre fogy az ideje a vendégeknek. Beléptünk az utolsó 10 percbe, MTK Nyíregyháza 2-1.
1: Ez volt egyébként a negyedik sárgalap a mérkőzésen, de alapvetően teljesen korrekten fújja a játékvezető szerintem. Lapok tekintetében egészen biztos. Kata pedig elvégzi a szabadrugást, és jól fordul a nyers. Jönni kell a kapuból Molnárnak, és ez bizony, hogy 11-es lesz így. Nyers le tudott fordulni védőjéről, Temesváriról, és egy az egybe volt a kapussal szemben, és még pont bele tudott egy picit pöckölni szerintem a labdába, aztán pedig Molnár nem érte el a labdát, csak Nyers Ádámot, így pedig jogos a 11-es, de hát azért kérdezzük meg szakértőnket, Vukovics Lászlót is, hogy ezt ő hogyan gondolja, hogyan látja.
2: Először a kapus ütött bele a labdába, de szabálytalan volt, mert ahogy jött, elsodorta a játékost is. Tehát Nyers nagyon jól ment rá a labdára, itt a védő hibázott, hogy be tudott így fordulni róla. Ha egy picit előbb indul ki a kapus, akkor nincs 11-es, így egyértelmű a 11-es, Nyers Ádámot kell megdicsérni. Nagyon jól, robbanékonyan ment ki, és ügyesen harcolta ki ezt a 11-es.
3: És akkor így megkapja a lehetőséget Jurek Gábor a Mester 3-asra. 82. perc a mérkőzésen. Ő a labda mögött már, mint a duplázó Jurek, vele szemben pedig Molnár. Ugye Jurek Diós György nevelés, neki a Spartacus ellen gólokat szerezni külön büszkeség lehet, de lesz-e vajon 11-es? Takács Tamás játékvezetőt kihívják a VAR monitorhoz, hogy nézze meg ezt az előbbi döntést. Úgyhogy most megint, hát ha nem is a világ szeme, de az Új Hideg Kuti Nándor stadionnak és annak közönségének szeme mindenképpen Takács Tamáson, hogy ő itt a VAR monitort nézve mit állapít meg. Megint csak Vukovics László felé fordulunk. Laci, te nagyon határozottan mondtad, hogy ez szabálytalanság volt. Most mit látsz több visszajátszásból ítélve?
2: Tör a labdát üti el a kapus, de ahogy kivetődik, elsodorja a játékost, és ezért ítél 11-est a játékvezető. Most a VAR szobába valószínű azért hívták ki, hogy a kapus először a labdához ért, és utána ami történik, akkor ez szerint anulálni szeretné a VAR szoba. Én azt gondolom, hogy itt mindent sodort a kapus. Először valóban a labda, de utána a csatárt is sodorta, de ha kihívták, akkor valószínű visszavonja majd a 11-es.
3: Na mi az ítélet? Takács Tamás, nincsen büntető. Berke Balázs ugye a főnök a varkocsiban, és ő kétszer is belenyúlt úgy a mérkőzésbe, hogy hát az döntően befolyásolja érzésem szerint az alakulást, mert ugye az első fél időben én azt mondtam, hogy egy teljesen érdektelen helyzetben számunkra itt a helyszínen nem feltűnő faltot vett észre, és amiatt ítélt ugye varvizsgálat után a játékvezető 11-est. Itt pedig a pályán hozott egyértelmű ítéletet bíráltak felül a varkocsiból, és végül is ténylegesen az kellett, hogy Takács Tamás a saját szemével nézze meg ezt az esetet, és úgy vonja vissza a büntetőt, de mégiscsak a VAR itt most döntő tényező, azt illetően, hogy hogyan alakul ez a mérkőzés. 84. perc, Nyíregyházi helyzet.
1: Toma tekerével a labdát a hosszú oldalra, Kvasina, jól beérkező labda, Batum ráfordul, ez fölé ment, jócskával nem a tévés operatőrt is lerúgta ott az állványról a labdával. Egy biztos, hogy ugye, hogy marad a 2-1-es állás. Azért ritkán látunk olyat, hogy meghoz egy döntést a játékvezető pályán. Például 11-es, és ezt ugye tudják módosítani, vagy szeretnék módosítani a VAR szobában. De hát, ahogy korábban mondta Tóth Béla is, Berke Balázs a főnök. Viszont egy biztos, hogy kezd sötétedni. kezd lemenni a nap, és hát ugye világítás még nem lehet, ha minden igaz, akkor hétfőtől már életbe lép az, hogy eltörölték ugye az energia takarékosabb. Miért közben hopp, kapott volna bent a 16-osan belül egy labdát, sikerült ott kitenni azt Ármalásznak, és már bedobásra jöhet a Nyíregyháza. Katona be is dobta, a Kovács az, aki a labdával most Bognár, és Nyers is támadja őt. Bognár továbbra is előre rohamoz, valószínűleg be fogsz csatlakozni Komáromi is, bizony. Komáromi támadja Jovanovot, aztán pedig Katona Mátyástól jól visszatett labda Temesvárihoz. Temesvári fölnéz, Katonát választja, a Leventét. Bal oldalt a labda, Bence Leitner, van előtte terület, vagyis volt előtte terület. Jurek, az, aki támadta őt. Egyelőre most úgy néz ki, hogy megáll a nyíregyházi roham, mert hogy bal oldalt adogatják egymásnak egyelőre. Na most talán Bence Leitner kérné el, de nem jut el hozzá a labda, és ezzel viszont lehetne menni, ami a kékbeteseket illeti. Hazai ellentámadás, viszik a labdát, Nyers Ádám révén, aztán pedig inkább megvárja Jureket, Jureknek a továbbítás jó. Egyre megtorpan az MTK is, a 86. perc is megkezdődik, már 2-1 továbbra is a hazai gárdának.
3: A labda pedig Demjénnél, Demjén emelik ki Radichoz, az MTK-nál tehát. Kovács a bal szélen egy csel, nem tudta átverni Katona Mátyás. Batum megtartaná, elveszíti. Batumtól azért méterekre pattan néha a labda, egy csel Tomától, ő megtartja, Toma aztán megtalálja Batumot, a földön játszik most a Nyíregyháza, de nem tud közelebb kerülni az MTK 16-osához a vendég együttes. Temesvári be a tengelybe, Katona Leventéhez, minden mezőnyjátékos az MTK oldalán. Bence Leitner a bal szélről nyes be jobbal egy labdát, fölpattan, olá megérte, aztán pedig ki tudta fejelni Varjú. Bognár pedig akár támadásba dobhatja saját csapatát, viszont másodjára is lepattan a nyíregyháziakról a labda, és ebből úgy tűnik, hogy nem lesz helyzet semmit sem ott. 87. perc, MTK Nyíregyháza 2-1, de zajlik egy Európa-bajnoki mérkőzés. Röplabda, a Sportág, Isztambul a helyszín, Virányi Zsolti a szó.
4: Összesítésben 2-0-ra vezetnek a lengyelek, a harmadik játszáma 8-6-ra, mert zárkóztunk, előbb épp

0: ő pedig hát annyira finoman lekezelte, átvette a labdát, hogy az NTK-re ultrák is megtapsolták őt. Most pedig kirúgással folytatódik a mérkőzés. Gyors kapcsolás Vukovics Lászlóhoz, Babunszki is a pályán van, egyértelmű a célja a Nyíregyházának, gólt akar szerezni.
1: Na most már, mint a régi aranycsapat VM rendszerben játszik lassan a Nyíregyháza, de hát nincs már, már négy csatár van fönt. Most már tényleg minden labdát tudnak fölívelnek. Itt benne van az, hogy az MTK el tud szaladni egy labdával, de nincs más választása a Nyíregyházának. Föl kell menni, lepattanó labdák, szögletek, fejesek, megpróbálnak minden.
0: Hát nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mennyire szeretne az MTK például szaladni. Hát ahogy Varjú mozgását tekintem, nem igazán, bedobást követően pedig nyers felé megy a labda, ezt pedig Babunszki megszelídíti. Ezzel viszont Kvasztina nem tud elmenni, fellövi Radics az égbe a labdát, Varjú talán beleér, aztán pedig jön a Nyíregyháza, sőt, Kvasztina jó az indítás Batum felé, Batum a 16-oson belül. Batum már kisodródik, Kvasztina elkéri, Kvasztina 20 méterre a kaputól, egyre közelebb, jobb oldalt Jovanov, Komáromi odaszúr, nem éri el a labdát, aztán pedig Zeljkovics igen, de Jovanov lábát, úgyhogy jöhet meg szabadrugásra a Nyíregyháza 89. percben.
2: Veszélyes pozícióból legalábbis ez már lőtáv. Zeljkovics kap egy sárgát is. A távolság a golvonaltól legalább 25 méter. Már lefújta a habot a játékvezető arra pontra, hova majd le kell helyezni a labdát, és hát, hogyha fel is állította a sorfalat Takács Tamás, akkor biztosan tudok mondani a távolságról. Zeljkovics is besárgult tehát, és szabadrugáshoz készülődik a Nyíregyháza Spartakusz. Hát lehet, hogy itt az az utolsó lehetőségek egyike, mert lassan véget ér a rendes játékidő. Két tagú a sorfal, még a 16-oson kívül, de annak majdnem a vonalán. Ugye ilyenkor mindig a játékvezetők a vonal elé állítják fel a sorfalat, hogyha ott esetleg kezezés van, akkor ne legyen senki olyan botor, hogy 11-es kelljen ítélni, mert ugye az már a büntető területnek a része a vonal. Szabadrúgás 25 méterről, Katona Mátyás, kapura lő, és mellé pattog. Demjén rajta volt, de védenie nem kellett, és jön még egy csere, majd Ilia Beriásvili érkezik az MTK-ba, tehát ott a védelmet próbálja erősíteni, frissíteni Pinezics Máté, erősíteni, mert hogy a duplázó Jurek Gábort hozza le Pinezics Máté szakvezető, lehet, hogy itt a hős hagyja el a gyepet, és a helyére érkezik egy belső védő. Lassan letelik a rendes játékidő a labdarúgó mérkőzésen, de mi a helyzet Isztambulban?
3: 11-9, egy kisebb fajta malacos szerencsés talált a lengyelektől, ráütött ezt Tizsaka hálóra, és onnan védhetetlenül hullott a mi térfelünkre. Most viszont ők blokkolnak remekül, ez nem a szerencse, hanem tudás volt. 12-9 a lengyeleknek összesítésben, 2-0 a harmadik játszmában, ők nyithatnak labdarúgás.
0: 4 perc a ráadás, a tartalékjátékvezető felmutatta, Nyers Ádám pedig a földön, ami azt jelenti, hogy szabálytalanok voltak vele szemben, Temesvári volt a vétkes. Aztán pedig már Bognár el is végzi azonnal, hopp-hopp, Komáromi üresen volt. Ha pontos lett volna ez a labda, akkor ez komolyabb zicser lehetett volna elsőre, viszont Komáromi átcselezi magát, jön a hosszúra a labda. Sikerül Temesvárinak kifejelnie, Varjó, Zeljkovics elkeri, ellövi laposan, a bal alsót vette célba, mellé ment, de beleért. Én úgy gondolom, hogy talán Olá volt, akinek a lábába megcsúszott a labda, úgyhogy jöhet majd egy szöglettel az MTK. És Bognár pedig szervez mindenkit, hogy ki hova álljon. Többieknek is, több játékosnak is azt mondja, hogy menjetek vissza például Ármálásznak is, hogy nem kell följönni, mert ugye ebből kapunk egy kontrát, abból baj lesz. Ezt Bognár tudja nagyon jól. Zeljkovics oda megy, hogy elvégezzék kicsibe a legnagyobb termetű MTK játékos, tehát odalépett már, hogy elvégezzék kicsibe a sarokrúgást, de még nem történt meg.
2: És kicsiben most megtörtént ez a szöglet, és a nyíregyházi játékosok késve reagáltak erre, de végül csak megszerzik a labdát. Batum pedig próbálja a védelem mögé ívelni. Radics fejelte el, kiemeli onnan előre Ármálász, aki feljebb lépett egyel a középpályára most, és megint visszakerül a Spartakuszhoz. Toma gyorsítani a felező vonal közelében. Rövid az átadás Batum felé, Varjot pedig lerántja Jean-Florent Batum. Szabadrúgás az MTK-nak, Pinezics Máté még a sárgát is el tudta volna képzelni, de hát a játékvezető nem az MTK szakvezetőjének kéréseit hivatott teljesíteni. Katona Levente a labdával most már. Tényleg jönnének előre a nyíregyháziak, akik minden teglapra feltéve jönnek is előre, de ezt is visszafejeli a kapu.

0: kapusához Ármalász, és most már hát négy torony elől, mert hogy Temesvári is egyfajta modernkori Juhász Rolandként feljött csatárnak a Nyíregyházánál, de hát oda el kell juttatni ebbe a négyes fogadba valahogy a labdát, és ez megint nem sikerül, mert az MTK bontakoztatná ki a saját akcióját, de ez is elhal, a labda pedig Molnár Mátyásnál.
1: Hát és ilyenkor ugye a legnagyobb baj az az, hogy nagyon-nagyon könnyen gólt tud kapni a Nyíregyház, hogy könnyen gólt kaphat. Nyers Ádám az, aki átveszi a labdát, hiszen Molnár ugyan felrúgta, de visszafejelték az MTK játékosai, és pedig már mehetnek a kékmezesek Komárra, ami a pálya jobb oldalán megindul Katona. A két Katona vele szemben, Katona Levente és Katona Mátyás. Húzogatja mi mindig Komárra, ami a hosszú oldalra, ez nem jó ez a labda, és gyönyörűen szépen Kovács mellel hazaadja kapusának, és Molnár pedig már játékba is hozza azt. Lehet robogni a pálya jobb oldalán. Bognár öles léptekkel szalad vissza, szükség van rá, hiszen Toma szabadon tudta beadni a labdát Temesvárinak. Ő Temesvári egy picit érezhetően nem támadó technikájú játékos, de ügyesen próbálkozott, de testi adottságait sem tudta kihasználni. Levegőben járatta egy picit a labdát, aztán pedig már kiment az, és MTK kirúgás következik majd, akkor, amikor a 94. perc is megkezdődött már, és Demjén az, aki majd felrúghatja a labdát. Az állás, az eredmény, MTK Budapest Nyíregyháza, Spartacus 2-1.
0: Demjén ível hosszan előre. Utolsó perc ezen a mérkőzésen, mi maradt még ebben a találkozóban? Kvasina hát megszerezni a labdát ott a fedezővonal közelében, Toma ütközik viszont ellenfelével, és némi kivárás után a játékvezető jelzi, hogy a labda az MTK-é, és áll a játék, szabadrúgásra következik majd a hazai együttes, és nagyon komótosan végzik el ezt, úgyhogy egy helyzetre menjünk azért villanásnyi kapcsolás Isztambulba.
2: Zárkózunk, zárkózunk, és ebben a pillanatban kiegyenlít a magyar csapat. 13-13, méghozzá 13-9-ről jött fel. 4 pontot szerzett a magyar csapat. Ez nagyszerű, akkor időt kért a lengyelek szövetségi kapitánya, de egyelőre ez nem hatott. 13-13-nál majd kumpalizíthat ismét labdarúgás.
0: És mint a Takács Tamás játékvezetés, az MTK játékosok azt várták volna, hogy mi átadjuk a szót Isztambulnak, mert abban a pillanatban le is fújta a mérkőzést a debütáló játékvezető. 2-1-re nyert az MTK az új Hidegkuti Nándor stadionban. Jurek duplázott, Kvasina pedig hát megtehette volna ugyanezt, mert kihagyott egy büntetőt az első fél időben. Ezt a hibát viszont javított azzal, hogy a 37. percében a mérkőzésnek remek mozdulattal kapuba talált. Mindez viszont pontot nem eredményezett a Spartacus számára. Még egyszer a végeredmény, MTK Nyíregyháza 2-1. Farkas Bálint, Jó András, Cifra Boróka nevében búcsúzunk. A szó most isztambulé.
2: Ahol időkérés, mert hogy megszerezte a vezetést a magyar női röplabda válogatott a harmadik játszmában. 14-13 ide, az első kettőt 25-12-re és 26-24-re a lengyelek nyerték meg, akik a két legutóbbi EB-n és VB-n, Európa-bajnokságon és világbajnokságon a legjobb 8 közé jutottak. Mi világbajnokságon 1982-ben járunk sorozatban, ez a 6. EB-nk, és a lényeg, hogy nagyon, de nagyon megérdemelni az EB legfiatalabb csapata a magyar női röplabda válogatott azt, hogy minimum egy játszmát nyerjen az esélyesebb a jóval, a rutinosabb, de azért a lengyel válogatott is például a feladó Volost nélkülözi, aki egy rutinos játékos, már 17-ben is ott volt a magyar-lengyel meccsen, az azeri Európa-bajnokságon Bakuban, de most időközben a zene elhalkul, az időkérés, a lengyel időkérés véget ér, Kumpaliz ismét nyithatott, egy ejtéssel próbálkoznak, Cserekien nagyon sok pontot szerzett az utóbbi labdamenetek során, és most Bozóki Szednák Réka csapatkapitány okosan alkalmazza azt, hogy blokkra ütti a blokkoló lengyel játékos kezére, ha jól látom, koput kezére, de hát szinte teljesen mindegy, hogy melyik lengyel kezéről pattan ki a labda, mert 15-13-ra vezetünk úgy, hogy 13-9-re még a lengyelek vezettek nem is olyan régen, és akkor kellett Kiappini mesternek, a szövetségi kapitánynak a második idejét, az utolsót kikérni, mert már 6-1-es lengyel vezetésnél megtette, mert ezen a meccsen nem tudunk jól játszva kezdeni, akárhonnan nézzük, pedig 2-1 után bizakodhattunk ebben. Most ezt a labdamenetet, Németh Anett ütése után lengyel blokk, Petrenko előkészít, Kump vissza Németh Anettnek itt a hálónál, csak ne érjünk antennát, a szabálytalan lenne, Kump megint Németh Anettnek, a balkezes ütőn kiüti. Ehhez szerintem nem ért senki, ez lengyel pont lesz. 15-14, ugye a 25-öt kell 2 különbséggel elérni. Ha jól látom, semmiféle veszekedés nincs, és talán challenge az az videózás sem lesz. Minden esetre 15-14-nél majd a lengyelek játékosa, a szintén rutinos átló Piasecka, aki otthon a hazai bajnokságban játszik, és 189 centi magas, ő pattogtatja, és aztán már is üti a labdát a mi térfelünkre, oda a vonal közelébe Bozóki Szedmekréka jól fogadja, ő be is fejezheti, sajnos, mint aki ütötte volna. Az a baj, hogy ezt jól látom, bár ne látnám jól, bár mondanám azt, hogy vak vagyok, és hogy hozzáért egy lengyel, amikor ütött Réka, de nem ért hozzá, és vonalon kívül volt. Megpróbálta ott elütni a blokkoló játékosok mellett, de nem sikerült semmi baj. 15-15, viszont azért most ezt a szituációt úgy meg kellene oldani, hogy elforogjunk innen, illetve elmozduljanak innen a játékosok, ahol most vagyunk, mert nem olyan tökéletes Piasecka nyitása, megint Rékára, aztán oda Petrenko, Brigitta a feladónk, Szednek Réka ütés után visszakerül hozzánk, Rékának most viszont rá kell ütni a blokkoló kézre, sajnos a lengyelek befejezhetik, és ilyen Tisek ütése, és a blokkról magyar pont, a lengyel térfelen belül a labda. Jól van, lecsorogott a hálónál a blokkoló kezekről, és nem outra megy, hanem ki, így a monster blokk, a tökéletes blokk, az a nóta szólhat a háttérben, és ismét mi vezetünk 16-15-re a harmadik játszmában. Mondom, nagyon-nagyon megérdemelni ez a fiatal csapat azt, hogy egy játszmát rögtön az első EB meccsén nyerjen. A balkezese németen a legponterősebb játékosunk, már majdnem 20 pontnál tart, hiába nyit jól, könnyedén befejezi kaput ütésével, centerpontjával a lengyelek, és kiegyenlítenek 16-16-ra. Egyébként legutóbb 5 évvel ezelőtt, 2021. augusztus 20-án sikerült nyernünk Európa-bajnokságon, akkor a szlovákokat Zára városában, Horvátországban győztük le, és azt sajnos csak vereségek követték, 4 a csoportban, 1 a szerbek elleni 8 a döntőben, majd 5 vereség a legutóbbi 23-as EB-n. Ez Szedmekrékának nem egy jól sikerült nyitásfogadása, most visszakanalazza a labdát, és most ha jól sikerül zárni, akkor még azért megmenthetjük, az ejtés defifikás volt Lamkovska, egy ütőjátékos, a Panathinaikos légiósa észrevette, hogy ahogy ott zár össze a magyar csapat a hálónál, készülve a nagy ütésre, megnézte azt a területet, ahova ejthette a labdát, és hát arra persze, hogy nem készültünk. Ez azért nem jó, mert így most ismét átvették a vezetést 16-15-ről, 16-17 az eredményező táblán a lengyelek vezetnek, nem csak 2-0-ra a játszmákat tekintve, hanem a harmadik játszmában is. Nyilván vannak olyan hallgatók itt a Nemzeti Sportrádióban, akik még kevesebb röplabda mérkőzés közvetítést hallottak, hogy abban az esetben, ha két játszmát nyer egy csapat, akkor már biztos, hogy szerez pontot. Mivel világranglista pontokért harcolunk, nem csak itt az EB-n, a sikeres szereplésért annak is van jelentősége. Jól van, Németh Anett befejezi ezzel az ütéssel, és kiegyenlít 17-17. Szóval nekünk egy játszma nyerés az önbizalom szempontjából is kellene, és aztán egy újabb játszma nyerés, az már pontot érne a lengyelek ellen. Legutóbb 23-ban, ahogy már mondtam, akkor 3-1-re a lengyel válogatott győzött 17-17-nél. Most Bozóki Szedmák Réka nyithat, és emlékeim szerint azért kicsit retteghetnek a lengyelek, talán Kumpalisz nyitásainál, meg Petrenko Brigitta nyitásainál szereztük még a legtöbb pontot. Figyeljük a jobbkezes csapatkapitányunk nyitása után, a fogadás rendben van, egy ejtés, de ez rossz, majdnem szabálytalan érintés a lengyelektől, de meg Lamkovsz a befejezheti, és a kutya fáját, és megcsinálja azt, amit a második játszma végén, vagy inkább a közepe környékén, amikor zárkoztunk a második játszmában, Németh Anettnek és Bozóki Szedmák Rékának is volt a háló egy-egy oldalán, jobb és bal oldalon, hogy a blokkoló kézre ütött, na ezt csináltam, és Lamkovska. Nem volt nagyon más lehetősége, és hát ez sokszor működik, most is működik, és megint egy pontos lengyel vezetés, 18-17. Bejött Csurovska, de a tettoválásokkal teli tűzelt lengyel hölgy, amikor legutóbb pályán volt, akkor magyar pontok jöttek, hát remélem, hogy ez most megismétlődik. Itt a harmadik játszában a nyitások, nem a legtökéletesebb Grabka nyitása, utána egy ejtés Lillától, kis Lillától, most viszont ütnie kell a blokkoló kezek fölött, egy nagy mentés a lengyelektől, és most ők befejezhetik, óriási ütés, Lamkovszkát, ezt mi mentjük meg, Petrenko feladása után, Anett ejtés, megvan a pont! Jó van, mi is meg tudjuk csinálni, nem csak ők fifikásak, hanem Németh Anett is, a kiéri légiósa, 18-18, jön majd egy csere, hiszen mi nyithatunk, lemegy Kertész Petra egyrészt, de a csere cserekje Zsófia helyett, Németh Luca, a másik Békés Csabai, Kertész Petra ugye a libero, de Németh Luca, aki Németh Istvánnak, a korábbi ismert válogatott kosárlabdázónak a lánya, balkezes, itt pattogtatja a labdát, és aztán nyissa egy olyat, amire nem tudnak hozzászagolni a lengyelek. ez azért még nem az a kategória, de nem rossz nyitás, a fogadás is sem, de van a keresztütésnek tökéletes. Ki más, mint Lampowska? Ott volt a rés, a keresztütése pontot ér, 19-18. Hát persze beérjük azzal, ha a lengyelek vezetnek egy-egy pontot, csak mi nyerjünk kettővel. Ez az nagyon egyszerű forgatókönyv, ami persze elmondani könnyű megvalósítani, pokoli nehéz, hiszen az előző játszmában is, amikor már vezettünk 22-21-re, 23-22-re, azt hihette az ember, hogy valahogy összejön az a játszma győzelem egyelőre a zenére. Most nem táncolnak a lengyelek a cseresarokban, sok fiatal játékosunk pedig összpontosít, és akkor lehet bíztatni azokat, akik a pályán vannak. Petrenko feladása után jó előkészítés, Németh Anett ezt is bevágja. Hát majd most nézem a statisztikai oldalt. 19-19. Hogy vajon hány pontnál járnak a játékosok. Anettnek szerintem ez a 20. pontja lehetett. Ugye majd mindjárt frissít a rendszer, 2-0 a lengyeleknek. A harmadik játszáma 19-19. Egyelőre a 19-es szám Németh Anett neve mellett. Stisák a lengyeleknél 14, Lampowska már 12. Így is Anett a mezőn legeredményesebbje. 19-19-el a harmadik játszáma Petrenko nyit. Rossz fogadás! Ezt a kimondhatatlan lengyel Siglovska visszakanyarítja, és hát nem hiszem el, Csurovska. Most sorog a labda úgy a blokkoló kezekről, hogy kimegy a labda. Ó, ez nagyon nagy kár. Ezért kár. Ezt meg lehetett volna egy rossz nyitás fogadás után. Alexander Siglovska, a liberójuk visszahozta a csapatkapitány, és jól tette, és aztán szerencséjük is volt a lengyeleknek. Szabó Dávid, másodedzőnk mondta azt, hogy azért egy-egy labdának úgy kell pattanni, hogy szerencsésen az akarat sikerre vezessen, hát egyelőre a szerencse az most a lengyelek mellett meg kell, hogy forduljon a harmadik játszmában, mert ezt már nem veszíthetjük el. Németh Anett a blokkoló kezekre, és kiegyenlít, 20-20. 0-2 az eredmény az ő táblán a lengyeleknek, de 20-20 a harmadik játszmában jön a 20 éves kis Lilla nyitni. Nem győzöm azt sem hangsúlyozni, hogy milyen fiatal ez a magyar válogatott. De itt a lehetőség, és most kell megragadni, most kell megmutatni magunkat, hogy mire vagyunk képesek így is ebben az összeállításban. Egy-két rutinosabb játékos nincs, például kis Lillának a nővére kis Gréta, ahogy Glembocki Zúra is sérülés miatt. Na, kis Lilla, még ott egy törlésre szükség van, a fiatal török lány bejön, aztán már is kimegy Bozóki Szednák Réka előtt, ott a hálónál kellett az izzadság csepeket feltörölni. A zenének kanyec vége, kis Lilla nyitása után a nyitásfogás nem lag, tökéletesebb Surovska megoldja. Hát, nem úgy játszik, mint a második játszában. Szerencséje is volt, jól vette észre a helyzetet, de ez most egy tiszta keresztütés volt, és ezzel nehéz mit kezdeni. Nem volt rá ellenszerünk, meg védekezésünk. 21-20 a lengyel csapat vezet a harmadik játszában. Annak örülök, hogy Surovska lemegy, meg lemegy Grabka is. A cserefeladójuk, de azt jelenti, hogy például visszajön Vanerska, az első számú feladók, és ő nyithat, és jól szokott nyitni. Kis Lillára, Petrenko, oda a jobb oldalra Németh Anettnek, a blokkoló kezekről összeszedik Siglovska, a liberójuk, és az ő ütésük nagyon pontos, Kis Lilla óriásit mentett, Stisek ütése után megint rá fognak játszani, persze a blokkoló kézről megvan, Kis Lilla visszakanyarítja, Petrenko Németh Anettnek, fejezzük be, a blokkoló kézről lesorog, de nincs pont, mert a lengyelek befejeztetik, Vanerska, mi blokkolunk, kumpaliz egy, ez még szabályos érintés, figyeljünk, hogy nehogy négy érintés legyen, a szabálytalan Németh Anett ejtését honnan szedi fel Vanerska, ez egy óriási labda mellett, meg hosszú is, Petrenko megint Németh Anettnek, a blokkoló kezekről vissza, mit ér felünkre, atya világ, Petrenko, Németh Anett, leblokkolnak bennünket vetődve, Petrenko ment, jön Bozóki Szednák Réka, és ez most kinek a kezéről, lengyel kézről, vagy kiütötte Réka, sajnos a játékvezető, a görög mutatja, hogy lengyel blokk kiütötte Bozóki Szednák Réka, és mivel nincs reklamálás, nincs challenge, 22-20, de azért lehetne persze videót kérni, de mondjuk fölöslegesen hiába való. Azt nézem, hogy a játékvezető Görögországból a Teodorov Kiripolu, és a második számú játékvezető is hölgy, nem csak Teodora. Ő a bolgár játékvezető a második számú, és most Tisek. A lengyelek 203 cm-es óriása mutatott valamit a második számú játékvezetőnek, talán az állásrendre vonatkozóan, lehet, hogy csak idegnyugtatólag, mert nincs jelentőség, megy tovább a játék, nincs challenge, nincs időkérés, nincs videózás, nekünk már nem is lehet időkérés. 22-20 a harmadik játszmában Bozóki Szednák leblokkolják, ezt még Kertész Petra megpróbálhatja visszaszedni, de nem sikerül. 23-20 érik a lengyel győzelem három játszmában, jelentem. Mert hogy 2-0 és 23-20, a második és a harmadik játszma az van, nem hogy vállalható, hanem az teljesen rendben van. Persze a játszma győzelem az hiányozni fog, és elsősorban a lelkeknek, bár a pontszám szempontjából is. Tehát ne felejtsük el, hogy a törökök ellen jön a legnehezebb meccs majd hétfőn este, a címvédő VB ezüstérmes ellen. Ott nyilvánvaló, hogy a 3-0-ás vereség az úgy előre be van kódolva. Ez a több mint realitás. Most a nyitás fogadásunk nem a legjobb. Bozóki szed meg Réka ütését és leblokkolják könnyeden. Egy kicsit úgy érzem, hogy most eltörött, nem a Mécses, hanem a hitünkkel is van egy kis probléma, mert azért ott 22-20 után most 24-20, és innen a csoda segíthet már csak Vanerska. Nem véletlenül Vanerska bejött, visszajött Stisákkal a játszva végére, a két meghatározó kezdőjátékosuk és a csapatkapitány nyitásai a sorozatban jók. Kislilla ezt fogadja, Petrenko Brigita német Anettnek, jó lenne befejezni, de Stisák az óriás beleér és még megmentik a lengyelek, sőt még ők fejezhetik be és befejezik, vége a mérkőzésnek. Ott érkezik könnyedén Csirnyenszka, aki épp hogy csak itt játszott, de Törökországban is játszott 2024-ben. Az ütése középre megy, 25-20-ra megnyerik a harmadik játszmát, és ezzel 3-0-ra a mérkőzést, azaz nem sikerült a játszma győzelem a magyar női röplabda válogatott számára. A 24 csapatos Európa-bajnokság legfiatalabb, 21-es fél éve átlagéletkorú válogatottja a magyar női röplabda válogatott, a jóval esélyesebb lengyel csapattól 1 óra 38 perc alatt 3-0-ra kikapott, úgy, hogy az első játszmát 22 perc alatt 25-12-re bukta el, a másodikat úgy 26-24-re, hogy vezettünk, mert a játszmalabdánk nem volt, a harmadik játszma 25-20, oda szintén azok a lengyelek nyertek, akik a két a legutóbbi Európa és világbajnokságon a legjobb 8 közé jutottak. Mi az EB-t a 26. helyen kezdtük a világranglistán, ők pedig bizony jóval előbbre szerepelnek, hiszen az 5. helyen kezdték, és így ez a megfiatalított lengyel csapat is jóval erősebb volt. Alapvetően a blokkjaink egyáltalán nem működtek, hiszen a második játszmában, amikor már 5-0 és 7-0 is volt a lengyelek javára, sőt 15-6, 9 pontos előny, ezt követte Csereke Zsófia blokkja, 17-11-nél ez volt az első, az ellenfélnek ekkor már a 8. volt. Aztán felzárkóztunk, sőt kiegyenlítettünk, Kislilla a vasas játékos a kiválóan mentett német, Anett és Bozóki Szedmák Réka a csapatkapitány a blokkra ütött labdáival, majd Kislilla újabb egykezes hárításával, német Anett pontjával, a 14-kel Bozóki Szedmák Réka ütése után pedig 22-21 második játszmában vezetünk 23-22-re, de innen fordítanak végül Kislilla háló érintését adják meg, 35 perc alatt nyeri meg a nagyon fontos második játszmát a lengyel csapat. Most az a 25 magyar szurkoló egy kicsit csalódottan távozik ebből a Sinan Erdem sportcsarnokból, ami kosárlabda csarnok, és egyébként 16.500-es, de mintegy 500 néző figyelte a mérkőzés némi túlzással. A harmadik játszában 13-9-re vezetett az ellenfél már, amikor az olasz szövetségi kapitányunk kikérte a második idejét. Jól tette, kiegyenlítettünk Csereke Zsófia blokját, dicsérhetjük Kumpaniz nyitását. Kumpaniz szerzett még pontokat, de a vége, ahogy mondtam, 25-20, mert jobban koncentráltak a lengyelek a legvégén. Ami a mezőny legeredményesebb játékosát illeti, az az olasz Kiri légiósa, vagyis német Anett, aki 22 pontot szerzett, csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réka 9-et, míg Stizsák a lengyelek óriása, aki a törökök bajnokok ligája résztvevő csapatában is játszik, 15 pontig jutott. Még egyszer a végeredmény, Magyarország-Lengyelország 0-3, folytatás hétfőn este az Európa-bajnoki címvédő és VB ezüstér Törökország ellen. A szó pedig a stúdió, tehát Budapest következik. Még annyit megjegyzek, hogy ma ebben a csoportban a német válogatott kikapott méghozzá 3-0-ra, mondhatni simán a szlovénektől. A másik csoportban, a másik EB helyszínen a görögök 3-2-re legyőzték az ukránokat. Ezeknek majd később lesz jelentőségük, most egyelőre csak jegyezzük fel. A szó tehát Budapestén.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Elvette a vasas veretlenségét a Puskás Akadémia a labdarúgó NB1-ben. Már ma újraindulhat a hármas blokk Pakson. Kellemes nyári idő várható. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
3: Sporthírek.
4: 1-0-ra nyert a lista vezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában, a labdarúgó NB1 5. fordulójában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rab Boldizsár piroslapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. A mai második mérkőzésen pedig az MTK hazai pályán 2-1-re diadalmaskodott a Nyíregyháza ellen. Vereséggel kezdte az idényt a Manchester United, amely 2-0-ra kikapott az élvonalba visszatérő Hull City otthonában, az angol Premier League első fordulójában. Győzelemmel kezdett a szintén feljutott Ipswich Town, hiszen 2-1-re verte otthon a Sunderlandet. További eredmények: Everton Crystal Palace 2-0, Nottingham Leeds 0-1. Az angol másodosztályban a Blackburn Tóth Balázzsal a kapuban 2-1-re kikapott hazai pályán a Middlesbrough ellen a második fordulóban. Hetedik helyen végzett Mészáros Krisztófer Korláton a zágrábi férfi torna Európa bajnokság szerenkénti döntőjében. A számot az egyéni összetett győztese, a hazai közönség kedvenc az ukrán születésű Ilija Kovtun nyerte nagy fölénnyel. 76 éves korában, augusztus 20-án elhunyt Lakat T. Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró, számolt be az Index. A hírportál felidézte: a Szepesi és Ezüst Gerelydíjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa, a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője, kolumnistája volt. A Sport napilapos időszak után a Sport Plus szerzője lett. Haláláig alkotott a heti lapnál. A Nap TV-nél pedig műsorvezetőként 2009-es megszüntetéséig főszerkesztőként dolgozott.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta: az építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a holnap éjfélre tervezetnél korábban állhat vissza a termelés. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblanti homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban, legutóbb Spanyolországnak segített. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését, és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. Bár Tunézia 3 éve megállapodott az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiindulópontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén, csak nem ezren haltak meg vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon. Idehaza átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. Mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Hozzátéve, fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra továbbadódhasson.
3: Közlekedés.
4: A 12-es főúton Kismaros és Nagymaros között egy autó és egy motoros ütközött össze. A 11-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Holnap már nem lesz csapadék, a szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Mint a hírekben is elhangzott, a labdarúgó első osztályunk 5. fordulójában a mai nap során 2 mérkőzést játszottak, a Puskás Akadémia 1-0-ra nyert a Vasas vendégeként, míg az MTK 2-1-re verte a Nyíregyházát. Mind a két találkozót Vukovics László itt a stúdiónkban tekintette meg, az MTK Nyíregyháza találkozóról még nem mondott véleményt eddig. Megérdemelten nyert az MTK?
2: Nehéz kérdés, mert a mérkőzés egészét nézve a Nyíregyháza nem nézett ki rosszul. Nagyon jó kezdte a mérkőzést, az MTK 3. percben meg is szerezte a vezetést. Egy gyönyörű, tipikus MTK támadás, értem ez alatt, hogy gyönyörű kis játék az egyik szélen, átforgatták a másik oldalra, nagyon szépen Hinóra levette, betette Kovács Patrik elé, akinek a lövése még kipattant a kapufáról, a Jurek betalált 8 méterről. Akkor azt gondoltam, hogy az MTK magabiztosan fogja otthon tartani a 3 pontot. Ehhez képest fordult az első félidőben a játék képe, és a Nyíregyháza eléggé odaszorította az MTK-t a saját kapuja elé, és utána egy vitatott nagybedobás utáni szituáció varrozás után 11-eshez jutott, amit Kvasina egy lépésről odállt a labdához, hátra lépett, egy lépésből végezte el, Demjén hárította, de az a Kvasina, aki kihagyta a büntetőt, egy 8-10 percen belül egy beadást gólra értékesítette, vele egyenlített a Nyíregyháza, és a másik fél időben is a Nyíregyháza egész jól nézett ki, agresszíven, keményen játszottak, azokat a stílusokat, amit Boldog Tamás csapatainál megszoktuk, kemény ütközések, labdaszerzések, magas labdák, jó helyezkedések, fejelések, és amikor a helyzeteiket nem tudták gólra váltani a Nyíregyháza, az MTK-nál a szünetbe bejött Bognár István, aztán később Nyers Ádám is és Komáromi. Ezek jó cserének bizonyultak, mert Bognár István végül is gólpaszt adott Jureknek, aki keresztbe vitte a labdát a 16-os előtt, neki remek ballába van, és nagy lövés zúdított 19 méterről a kapuba, mivel az MTK megszerezte másodszor is a vezetést, 2-1. A Nyíregyháza mindent megpróbált, Babunszkitól kezdve Batum, már 4 csatára lejátszottak a végén, jöttek az ívelgetések, nem tudtak betalálni, és így az MTK, ha nehezen is, de otthon tartotta a 3 pontot.
1: A Vasas Puskás Akadémia mérkőzés után mondtad, hogy még korai a csapatokról beszélni, hiszen még tart az átigazolási időszak. Azért az MTK Nyíregyháza találkozót elnézve, ha szerinted ennél a két csapatnál milyen posztokon kellene még esetleg erősíteni a közeljövőben?
2: Hát, hogy egy edzőt kérdezel, akkor azt mondaná, hogy mindegyiken, hát ha lenne pénz.
1: Igen. De és nyilván... egy gazdasági szakembert, akkor azt mondaná, hogy egyiken sem, mert nincs pénzünk rá.
2: Így van, nagyon jó megközelítés. De most a lehetőségeket figyelembe véve, hát itt nagyon nagy mozgás nem várok. Én a Lukács Dánielbe gondolkoztam még az első mérkőzés kapcsán, hogy ő egy nagyon piacképes játékos, hogy érte, biztos, hogy lesz kereslet. Kérdés, hogy meg tudják-e fizetni, vagy szeretne-e váltani. Ebbe a két csapatban nem tudom, hogy most mibe gondolkoznak még. Hát tényleg, ha egy adott posztra egyértelműen jobb játékos tudsz igazolni, és megvan rá a kereted, akkor ki az az edző, aki azt mondja, hogy nekem nem kell, hát ilyen nincsen.
1: De hol érzi esetleg lukat az MTK, hogy a Nyíregyháza
2: csapatában? A Nyíregyházában szerintem csatárokban így egész jól megvannak, oda védő kéne, Nyíregyházára mindenképp védők kellenének. Az MTK egyébként nem néz ki rosszul, az MTK egy erős középcsapat lesz idén, ott már nem nagyon várok játékos mozgást, szerintem neki kiesési gondjaik egyáltalán nem lesznek, a dobogó azért az messze van, de egy jó, nagyon kiegyensúlyozott lesz az idei bajnokság. Meg hát a Ferencvárosra lehet tudni szintén az, hogy az átigazolás vége, hogy most még bejutnak a főtáblára, lehet, hogy ott is eladnak 3-5 játékost, akkor már is kiegyenlített a bajnokság.
1: Hát ezek szerint nincs még értelme, hogy 5 forduló után erről beszélgetni. Köszönöm szépen Vukovics Lászlónak, a délutánt nálunk töltötte és segített nekünk, hogy jobban lássuk az eseményeket. Önöknek pedig azt mondom, hogy az 5. fordulóból még 2 mérkőzést rendeznek holnap. 17:30 a Győr az Alaegerszeget, a Kisvárda pedig a Debrecent fogadja, és akkor egy pillantás a tabellára. 5 fordulót követően a Puskás Akadémia áll az élen 12 ponttal, a második a Vasas 8-al, a harmadik az MTK szintén szintén 8-al, 4. az Újpest és 5. a Paks, 7-7 ponta, ezen csapatok már lejátszották az 5. fordulós meccsüket, akárcsak a Nyíregyháza, amely jelenleg a 6. helyen áll 6 ponttal. Aztán a további csapatok kevesebb mérkőzést játszottak, úgyhogy őket még annyira elemezni nem kell. Az viszont egészen biztos, hogy a körkapcsolás 10:30-ig tart, és a folytatásban fogunk még beszélgetni természetesen labdarúgásról, például másodosztályról, beszélgetünk Formula 1-ről, kosárlabdáról, jégkorongról, úgyhogy érdemes lesz velünk tölteni a következő órákat is.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2026. augusztus 22-én egy perc múlva lesz 8 óra, nagyjából egy fél órával ezelőtt ért véget a labdarúgó első osztályunk 5. fordulójában az MTK Nyíregyháza találkozó, amelyet a hazai csapat 2-1 arányban nyert meg. A találkozót követően Singer Kocka Henrietta a két gólt szerző MTK játékossal Jurek Gáborral beszélgetett.
2: Gratulálok az első élvonalbeli duplához, na meg a győzelemhez is, de kezdjük azzal, hogy már majdnem elrúgtad a büntetőt, amikor megállított a játékvezető. Mi futott át a fejedem?
3: Az, hogy megbeszéltük a Bogesszel, hogy én kapom a sanszot a mai meccsre a 11-es rúgásnál, és sajnos nem tudtam előni, remélem majd legközelebb el tudom.
2: Így is megvan a 3 pont, és a második találatod az összes közül a legszebb lépelő?
3: Igen, nagyon szép volt, tényleg volt még egy sansz utána, tényleg mindent értékesíteni kell, és akkor nem lesz ilyen nehéz úgymond a vége, mert úgy gondolom, hogy tényleg egész meccsen küzdöttünk, és hál' Istennek végre tudtunk nyerni.
2: Így van, és hát ugye Zsinórban a 4. meccsen találtál be. A játék mely elemében volt szerinted ma hatékony az MTK?
3: Úgy gondolom, hogy az első fél időben azt a játékot játszottuk, amit ők. Sajnos tényleg nem tudtuk megtartani a labdát, és nem éreztem jól magam én se az első fél időben. Aztán tényleg egy ilyen meccs lett belőle. Úgy gondolom, hogy ma nem az döntött, hogy milyen focit vittünk ki a pályára, hanem az tényleg, hogy karaktert mutattunk, és tényleg küzdöttünk. Aztán voltak helyzetek, abból 2 bement, és így vége.
1: Ő volt Jurek Gábor, az MTK 2 gólszerző játékosa, most pedig hallgassuk meg a Nyíregyháza, a vesztes Nyíregyháza védőjét, Temesvári Attilát.
4: Az első fél időben több helyzetet tudtunk kialakítani, de a második fél időben hozzáállással szerintem nem volt probléma. Próbáltuk azt csinálni, amit megbeszéltünk. Nyilván az MTK is készült, most ezt jobban megoldották a második fél időben.
2: Vellai Áron erőnléti edző habitusa, vagy a pályaszéli jelenléte azért teljesen más. Hogyan hat rátok Boldog Tamás távolléte?
4: Nyilván negatívan, mert nyilván jobb lenne, hogyha ott lenne a pályaszélén, de előtte már mindent megbeszéltünk, egész héten gyakoroltunk, készültünk, úgyhogy ez nem lehet szerintem kifogás. Nyilván tűzbe mennénk a Tamásért, de sajnos nem lehet ott a pályaszélén velünk. Igyekszünk ebből a helyzetből kihozni a maximumot, és csak azért is bebizonyítani, ami a múlt héten sikerült, úgy gondolom.
2: Idegenben még nem szerzett pontot a Nyíregyháza. Ennek miben látod az okát?
4: Hát a hazai közönség hiánya. Tehát és nyilván már előző nap ugye eljövünk, nem otthon alszunk, nyilván ez sem kifogás, de ezek azért hozzájárulnak ahhoz, hogy hazai pályán nyilván könnyebb jól teljesíteni, én úgy gondolom. De most már kell kezdenünk gyűjtögetni idegenbe is a pontokat, mert jól szeretnénk szerepelni, és ahhoz elengedhetetlen.
1: Ő volt Temesvári Attila, a Nyíregyháza védője, aki a debreceni kiállítását követően letöltött az eltiltását, és ezúttal tért vissza a csapatba. Ellenben nem töltötte még le a Debrecenben szerzett eltiltását a csapat vezető edzője Boldog Tamás. A találkozó a Nyíregyháza számára vesztes 2-1-re elveszített találkozó után vele is Singer Kocka Henrietta beszélgetett.
2: A múlt heti győzelem után elégedett volt a stáb munkájával. Ma mi a véleménye erről és a csapata játékáról?
5: Most is elégedett vagyok, mert úgy gondolom, egy X-es meccs volt, amiben ugyanúgy benne volt az, hogy mi is megnyerhettük volna a mérkőzést. A stáb ugyanúgy rendben volt, úgy gondolom, hogy jól működött a csapattal. Hát most így jártunk, de abszolút rendben volt a mérkőzés.
2: Kvasina a büntetőnél váratlant próbált húzni? Mit tett meg?
5: Nem, ő megpróbálta azt, hogy egy lépés után próbálta elrúgni. Én úgy láttam, de a kapus jó irányba ment és jó ütembe ment, úgyhogy sajnos nem sikerült 11-est értékesíteni.
2: Ugye 13 percre aztán jött az egyenlítés, ez lélektanának mennyire volt fontos ott még az első fél időben?
5: Hát a gól az mindig jót tesz, de egyértelmű, hogyha úgy mész a szünetbe, hogy nem hátrányba, azért könnyebb úgy, és a játékosok is tudták azt, hogy itt van keresnivalónk, volt bennük ilyen érzés, hogy jól játszanak, hogy erősek vagyunk. Na most hát sajnos így alakult a második fél időben.
2: És aztán ezt még nem sikerült megtartani. Ön hogy élte meg a lelátóról mindezt, a mai mérkőzést?
5: Hát lelátón soha nem jó, mert nem tudsz belenyúlni, nem tudsz reagálni, csak szurkolsz, mint egy szurkoló, úgyhogy nem ideális, de ez dobta a gép, ez ezt.
2: Ilyenkor mennyire tartják egyébként a kapcsolatot, vagy szabad kezet ad vele a járónak?
5: Nem szabad a kispadra tartani a kapcsolatot, úgyhogy megvan az a távolság, amit tartanunk kell, úgyhogy ez a rossz ilyenkor, hogy vannak elképzeléseid, vannak ötleteid, van az, amit te változtatnál, de nem igazán tudod megvalósítani, hogyha csak nézőként veszel részt a mérkőzésen.
2: Ugye hazai pályán 2 győzelem, idegenben 3 vereség. Mi kell az idegenben is sikeresebb tudjon lenni a csapat, illetve hogyan látja ennek a lélektanát?
5: Hát a mai mérkőzés rendben volt, most kicsivel nagyobb szerencsénk van, vagy mi rúgjuk a másodikat tenyered ezt a mérkőzésben, nem voltunk semmivel rosszabbak, sőt, de gratulálunk az MTK-nak, most lehetett volna fordítva is, de egyértelmű, hogy a 3 vereség idegenben nem néz jól ki. Most, hogyha a jövő héten otthon hozzuk a mérkőzést, akkor kicsit kiegyenesedik megint, de idegenben azért kéne ugyanúgy pontokat szerezni.
1: Ő volt Bódog Tamás, a Nyíregyháza eltiltott vezetőedzője. A mai nap második találkozóján az MTK 2-1-re győzte el a Nyíregyházát, míg a mai nap első mérkőzésén Vasas Puskás Akadémia 0-1. A Puskás Akadémia gólszerzőjével, Németh Andrással Mohai Bence beszélgetett.
6: Gratulálok, úgy látszik nálatok ez a szokás, hogy a győztes gólt a csereként beálló center szerzi. Hogy viszonyulsz ehhez a versenyhelyzethez?
7: Igen, eddig ezek a cserék jól jönnek ki nagyon az edzőnktől. Van egy egészséges konkurencia köztünk, ami minden csapatnak így kell lennie. Úgyhogy nem örülünk ennek a mai győzelemnek.
6: Neked mit tesz jobbat? A feltétlen bizalom, amikor tudhatod, hogy biztos a kezdőben leszel, mert te vagy a center, vagy hogyha van egy Kóli kaliberű posztriválisod, akivel minden héten meg kell küzdened a kezdő csapatba kerülésért?
7: Szerintem, hogyha van egy egészséges konkurencia, szerintem az nagyon fontos. Minden poszton egyébként akkor tudja a csapat kihozni magába a legjobbakat.
6: Hogy érezted, ez most egy megérdemelt győzelem volt? Milyennek láttad a csapat teljesítményét?
7: Az első fél idő azért eléggé kiegyenlített volt, vagy lehet, hogy a Vasas még fölényben is focizott, azt kell, hogy mondjam. Majd nagyon majd nézítették a dolgunkat. Az elsőben az a piros lap az nekünk elég jól jött, azt kell, hogy mondjam. És a második fél időben minél több nyomást próbáltunk helyezni rájuk, és szerencsére az utolsó 10 percben sikerült megszerezni a győztes gólt.
6: Orjántól kaptad a gólpaszt, aki védekezésben is néhány tanári megoldással jelentkezett, és végül a támadáshoz is hozzátette a magáét. Hogyan érzed, a mostani Puskás Akadémiában elég sok fiatal játszik, mennyire találjátok meg velük a közös hangot?
7: Jó, ugye próbáljuk őket beépíteni a csapatba, próbálunk pozitívan állni feléjük, és kapják a bizalmat szerintem tőlünk is, az idősebb játékosoktól és az edzői stábtól, ugye.
1: Ő volt Németh András, a Puskás Akadémia játékosa, aki a Vasas Puskás Akadémia mérkőzés egyetlen gólját szerezte. Rajta kívül egyébként jó teljesítményt nyújtott a két csapat kapusa. A Vasas kapujában Engedi Márk, illetve a Puskás Akadémia kapujában Leocki Bendegúz. Mohai Bence egyszerre beszélgetett a két fiatal kapussal.
6: Úgy látszik, nagyon jó évjárat volt a 2006-os kapusok terén. Hogy láttátok a mai mérkőzést? Gratulálok!
8: Hál' az égnek köszönjük szépen, mind a kettőnek voltak védései, és hozzá tudott úgy gondolom tenni a csapat teljesítményéhez. Itt igazából nem rajtunk szólt az egész mérkőzés, nyilván a csapat is nagy küzdelmet nyújtott, szóval abszolút örülünk ennek a mérkőzésnek.
6: De itt most egy győztes és egy vesztes csapat kapusa áll, pedig mind a ketten közel ugyanolyan teljesítmény nyújtottatok, szinte 10-esre vétetek mind a ketten. Te hogy láttad a teljesítményt, és mi kellett volna ahhoz, hogy meglegyen a 0-0?
9: Hát először is gratulálni szeretnék az ellenfél csapatának. Úgy érzem, amúgy mindent megtettünk, egész meccsen hajtottunk, az első fél idő úgy érzem az a miénk volt, Leo, hanem hál' az Istennek, de sajnos bemutatott pár szép védést, de úgy gondolom, hogy a második fél időben is nagyon sokáig tartani tudtuk magunkat. Nekem is sikerült pár nagyobb védést bemutatni, sajnos ez most nem sikerült, megyünk tovább, dolgozunk, és következő héten újra győzelem.
6: Na, egy nehéz kérdés, kíváncsi, meg tudtok-e egyezni, melyik volt a meccs védése?
8: Én úgy gondolom, az övé volt a Németh Andrásnak a fejese, szóval én azt már benne láttam.
9: Hát én úgy gondolom, a Leónak kicsit kétszer is nagyobb védése volt, de egyezünk meg egy döntetlenbe.
8: Megegyezhetünk.
6: Ugye sajnos a meccs végül nem döntetlen lett, vagy hát a Vasas szempontjából sajnos, ti nyilván nagyon örültök a negyedik győzelmeteknek. Hogy érzitek, mennyire lehettek meghatározói az egész szezonban ennek a csapatnak, akár a Vasasnak, akár a Puskás Akadémiának, mert láthatólag számolnak veletek, és itt egyáltalán nem arról van szó, hogy kapusposzton a legkönnyebb hozni a fiatal percek.
8: Úgy gondolom, mind a ketten próbálunk élni a lehetőséggel. Szerintem a közeljövőben ez abszolút segítheti mind a két csapat játékát és teljesítményét is, szóval én pozitívan gondolkodok erre a szezon többi részére is.
9: Én úgy gondolom, igazából ezért dolgoztunk, igazából nem tudom, hogy sokan nem tudják, de Leónak én csapattársak voltunk pontosabban, még Békés Csabán. Igazából szerintem mind a kettő nevében mondhatom azt, hogy ezért dolgoztunk, itt a lehetőség, élni kell vele, és megpróbálni minél jobb teljesítmény nyújtani.
8: Még hozzátenném, ugye tavaly az NB2-be elvédtünk egymás ellen, most ugye sikerült az NB1-ben is, szóval abszolút pozitív és jó érzés látni, hogy így fejlődünk akár egymás mellett, és mind a két játékos teljesítményhez hozzá tudunk tenni ennyit.
1: Két 2006-ban született kapussal beszélgetett Mohai Bence, a Vasas hálóját Engedi Márk, a Puskás Akadémia hálóját Lehocki Bendegúz védte, természetesen Lehó, ahogy Márk nevezte, lehetett a boldogabb, hiszen a Puskás Akadémia csapata nyert 1-0 arányban az Iloszki stadionban, és nyilvánvalóan szomorú volt Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője, hogy mennyire ez kiderül ebből a beszélgetésből, amelyet Mohai Bence folytatott levele.
6: Azért egészen másként nézett ki ez a meccs 11 a 11 ellen, de lassan lehet, hogy gyakorolni kell edzéseken az ember hátrányos játékot is, 5 meccs alatt 3 piros lap.
10: Igen, hát nehéz ilyenkor bármit mondani, hiszen nem gondolnám, hogy a mi csapatunk egy durva csapat, azt meg, hogy alatta most, azt meg semmiképpen sem. És ugye 5 mérkőzésből 3-szor ugye kiszortak játékosunkat sajnos, és hát azért ezt minden alkalommal természetes, hogy nem fogjuk elbírni, ahogy ma nem bírtuk el. Igen, egészen más mérkőzés volt addig, amíg egyenlő létszámban voltunk a pályán. Szerintem sok mindent elmondta, hogy az ellenfél csapatának a legjobb játékos az a kapusuk volt. Úgyhogy sajnálom a srácokat, mert nagyon nagy melót tettek bele, de azért 45-60 perceket emberhátrányba focizni azért az nem könnyű, de természetesen ez kritika is számunkra, hiszen jobban oda kell figyelni, még hogyha nincsen benne semmilyen szándék, akkor is egy ilyen szerencsétlen mozdulat az, a sajnos most 3 nagyon fájó pontunkba került.
6: Mennyire tudta a csapat megvalósítani mindezzel együtt, amit rájuk bízott, az egyes posztokon a feladatokat, mennyire látták el jól a játékosok?
10: Szerintem abszolút, tényleg nem akarom Isten mentse az ellenfelet kritizálni, hiszen ők nyerték a mérkőzést, de én azt gondolom, hogyha 30 perc után 3-0 állt volna az eredményjelzőn, akkor nem nagyon szólhattak volna egy szót sem, sőt még azt gondolom, hogy utána is nekünk voltak nagyon komoly helyzeteik, az első félidőben nekik egy luki lövés volt, ha jól emlékszem, és egy fejes, ami a kapufán csattant egy szöglet után, nekünk viszont azt hiszem, hogy 4-5 nagyon-nagyon komoly, ahogy az ellenfél kapusa tényleg nagyobbnál nagyobb bravúrokkal hárított. Tehát ez ilyen, hogyha nem rúgod be a helyzeteidet, akkor nem marad más, mint a magyarázkodás, már pedig a győzelmet azt nem kell, a vereséget pedig nem lehet, úgyhogy gratulálni kell az ellenfélnek, nekünk pedig tanulni ezekből a szituációkból.
1: Ő volt Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője, a mai nap során a labdarúgó első osztályban 2 mérkőzést játszottak, Vasas Puskás Akadémia 0-1, illetve MTK Nyíregyháza 2-1. Több találkozót vívtak a labdarúgó másodosztályunkban is. Ajka Nagykanizsa 2-0, BVSC Zugló Karcag 1-4, Gyirmót Kecskeméti Téje 1-4, Kozár Mislény Szeged 1-2, Videóton Mezőkövest 1-2, ez azért is különösen érdekes, mert a Mezőkövest 10 emberre fejezte be a mérkőzést, mégis nyerni tudott a Videóton otthonában, és játszottak még egy találkozót, a Tiszakécske Diósgyőr mérkőzést. Erről most azért nem beszél, mert hamarosan részletes tudósítást hallhatnak erről a találkozóról. Előtte azonban nézzünk szét egy kicsikét a világban, hogy milyen mérkőzéseket rendeztek, még hiszen ne feledjük el, hogy elkezdődött a tegnapi nap során az angol bajnokság is, a Premier League, és a mai nap során több találkozóra is sor került a Premier League-ben. Hull City, Manchester United 2-0, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Leeds 0-1, és jelenleg a 85. percnél tart a Brentford Tottenham mérkőzés, és hát szinte egészen biztos, hogy ezt a mérkőzést a Brentford csapata fogja megnyerni, hiszen a 85. percben, sőt most már a 86. percben 3-0 arányban vezet. A spanyol bajnokság már korábban elkezdődött, a második fordulónál tartanak Spanyolországban. Egy találkozó fejeződött be a mai nap során, Athletic Bilbao Sevilla 1-3, míg egy találkozó Valencia Celta Vigo mérkőzés az első félidő hajrájánál tart. Itt még nem láthattak gólt. A szurkolók egyébként 21:30-tól Espanyol Real Madrid találkozó lesz Németországban, meg szuperkupa mérkőzést vívnak bő negyed óra múlva. A bajnoki második Borussia Dortmund fogadja a bajnoki, illetve kupagyőztes Bayern München csapatát, természetesen futballal is fogunk még foglalkozni. Itt a körkapcsolásban a mai nap során 2026. augusztus 22-én, hiszen ígértem, hogy részletes tudósítást hallhatnak majd az egyik MB2-es találkozóról, hát igen, mindig MB2-t fogok mondani, azt hiszem rááll mindenkinek a szája erre a bizonyos MB2-re. Aztán beszélünk majd Formula 1-ről, beszélünk kosár labdáról, hiszen ne feledjük, hogy Berlinben szeptember 4-e és 13-a között rendezik a női világbajnokságot a magyar válogatott részvételével, és terveink szerint itt a rekkenő kánikula közepette. Igaz, hogy most már lement a nap, és igaz, hogy most már valamivel elviselhetőbb idő van, mint az elmúlt hetek során este, de azért azt hiszem, hogy jó lesz jégkorongról is beszélgetni, úgyhogy maradjanak velünk, egy kicsikét zenélünk, és aztán folytatódik a szombatesti láz itt a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Lisa Stanfieldet hallhatták itt a Körkapcsolásban, a következő percekben pedig Maros Réti Ervint fogják hallani, aki ott volt a labdarúgó másodosztályunkban rendezett Tiszakécske Diósgyőr találkozón. Ennek a mérkőzésnek ugyebár az eredményét eltitkoltam önök elől az elmúlt percek során, hát most megtudhatják Maros Réti Ervintől.
2: Veretlen maradt a Tiszakécske, ismét négyet kapott a Diósgyőr. Tiszakécske DVTK 4-1. A hazaiak az első perctől kezdve próbálták többet birtokolni a labdát, Bódi Ádám révén pedig a szögletek és a szabadrúgások életveszélyesek voltak a diósgyőri kapu előtt. Az első gól a 20. percben született, amikor is egy szöglet variáció után Bódi adott gólpaszt, a születésnapját ünneplő Pataki pedig laposan egyből a kapuba továbbított. A vezetőgól birtokában még magabiztosabb lett a Tiszakécske, a DVTK azonban közeledve a szünethez kiegyenlítette a hátrányát. Mucsányi Márk forgatta meg a védőjét az 5-es vonalánál, a kapufára lőtt labdája élesen kipattant, pontosan Farkas Ruben elé, aki kapásból a léc alá vágta a labdát. De mégsem egy-egy lett a félidő állása, mert hogy egy újabb kécskei pontrúgást követően Polgár Kristóf közvetlen közelről ismét betalált a Diósgyőr kapujába. A vendég borsodiak a második félidőt nagy elánnal kezdték, mindent megtettek azért, hogy kiegyenlítsék a hátrányukat. Ez azonban nem jött össze, és ahogy telt múlt az idő, úgy vált egyre idegesebbé a Diósgyőr. A Tiszakécske kontrákra rendezkedett be, és ezt szenzációsan csinálták. Pataki kapott egy hosszú indítást, megverte Gálfit, majd egy finom testcsellel Grófot is elfektette, és a 16-os vonaláról megszerezte a harmadik gólt. Negyed óra ekkor azonban még hátra volt, de a Diósgyőr már nem tudott közelebb jönni, sőt, Gróf kapitális hibája után a hazaiak a negyedik találatukat is megszerezték, miután a diósgyőri kapus odaadta a labdát az ellenfélnek. A látottak alapján abszolút megérdemelt a hazaiak sikere, a Diósgyőr gödörben, hiszen az elmúlt 3 mérkőzéséből csupán egyetlen pontot tudott szerezni. A Merkantil Bank Liga 5. fordulójában Tiszakécske DVTK 4-1.
1: Maros Réti Ervin kollégámat hallatták, aki a mérkőzés után a 2 gólt szerző játékossal, Pataki Bencével is beszélgetett.
2: Ettől lehet szebb szülinap, hiszen 2 gólt lőtti a Diósgyőr ellen, 4-1-re nyert a Tiszakécske, és szemre is tetszetősen futballozott a csapat.
3: Hát igen, hála Istennek a mai nap nagyon úgy sikerült, ahogy akartuk. Szerencsére sikerült 2 gólt szereznem, hát szerintem már csak akkor lehetett volna szef, ha véletlen egy harmadik is sikerült, de így is nagyon szépre sikerült.
2: Egy tudatos szöglet variációból szereztetek vezetést, mert Bódi Ádám nem beadta a 20. percben, hanem neked laposan passzolta a labdát, és te kapásból belőtted.
3: Így van, igen, készültünk rá, mivel láttuk, hogy az ellenfél így fog felállni a kipattanóra, és ezt tegnap begyakoroltuk ezt a figurát, hála Istennek sikerült is.
2: Ez a gól mennyire alapozta meg a taktikát a továbbiakban, hiszen bár a Diósgyőr egyenlíteni tudott, de még a szünet előtt jött a második, tehát előnnyel tudtatok bemenni az öltözőbe.
3: Hát nyilván igen, sokat dobott a csapatunk, hogy meg sikerült megszerezni a vezetést. Igazából nem volt, döntetlen után se éreztük azt, hogy itt mi nem fogunk nyerni, végig éreztük, hogy nyerni fogunk. Így sikerült a fél idő előtt megszerezni a vezetést, így igazából higgadtan mentünk fél időre, tudtuk, hogy ezt a meccset be tudjuk húzni, és a mi kezünkben van.
2: Gyakorlatilag a te harmadik gólod, illetve a csapat harmadik, a te második gólod döntötte el a 3 bajnoki pont sorsát, mesélj erről, hiszen 1-1-ben kellett egy diósgyőri játékost megverned, aztán jött a higgadt befejezés.
3: Hát igen, egy szöglet után, az ellenfél szöglete után, hát igazából már éreztem, hogy Bódi Ádámot indítani fog. Elindultam, hát szerencsére sikerült nagyon higgadtan megoldani, így szerencsére egy szép gólt sikerült szereznem.
2: Eddig sok volt a döntetlen a Tiszakécskének, de nyilván hittetek magatokban, hiszen a veretlenség megvolt, és ez meg

0: is maradt, de kellettek azért, vagy kellenek a győzelmek, hogy előre lehessen lépdelni a táblázaton ilyen teljesítménnyel.
1: Így van, mindenféleképpen kellenek a győzelmek. Szerencsére a csapatjátékán igazából érződött, hogy benne van a győzelem a minden meccsen. Szerencsére most sikerült minden, és így sikerült a győzelem.
2: Ő volt a születésnapján két gólt is szerző tiszakécskei futballista Pataki Bence, és most pedig hallgassuk meg a győztes hadvezért, a tiszakécske edzőjét, Pintér Csabát.
3: Azért a 4-1 nem csak statisztikailag, hanem aki látta a meccset, annak tulajdonképpen tartalmilag is, meg szakmailag is meggyőző volt a győzelmünk. Én azt gondolom, hogy végig tudtuk kontrollálni a mérkőzést, és tulajdonképpen minden úgy történt, ahogy mi szerettük volna.
0: Hogy szerették volna, mert a pontrugások nagyon veszélyesek voltak, a széleken irgalmatlanul veszélyes támadásokat vezetett a Tiszakécske, és sokszor a kapu előtt is azért nagyon határozottak voltak a játékosok.
3: Igen, készültünk erre, azért nyilván, tehát itt mindenki készül a másikból, mindenki feltérképezi a másikat, mi is feltérképeztük a Diósgyőrt. Ugye tudtuk, hogy pontrugásból erősek, ez az egyik erősségük, de ugyanakkor viszont a védekező oldalon megláttuk a gyengeségeket, és arra próbáltunk fókuszálni. Hál' Istennek kétszer sikerült is abból mattolnunk őket, úgyhogy tulajdonképpen ezzel plusz a játékosok azért kifejezetten egyénenként is beletették az extra teljesítményt, ami ehhez a sikerhez szükségeltetett.
0: Egy ilyen teljesítmény és egy ilyen végeredmény után volt, ami esetleg nem tetszett a mai napon?
3: Hát nyilván ezt a mérkőzést is, mint az összes többit, elemezni fogjuk. Így most hirtelen nem, azt gondolom, hogy egy 4-1-es győzelem után azért egy picit legyünk elégedettek. Most ma még ünneplünk, aztán a jövő héten folytatjuk ezt a munkát, nyilván először ennek a mérkőzésnek az elemzésével, majd utána pedig a következő fordulóra való készüléssel.
0: Itt azt mondták a helyiek, hogy a tiszakécskei futball új érájában ugye az elmúlt 7 évet veszik annak. A legjobban most rajtolt a csapat, ez mire futhat ki, vagy mire lehet elegendő? Tudom, hogy még hosszú a bajnokság, hiszen alig telt el 4-5 mérkőzés.
3: Igen, ugye 5 fordulót játszottunk eddig. Igazából én örülök neki, hogyha ez így van, mert az azt jelenti, hogy jó úton járunk, és hogy jól működik a csapat, illetve jól működik az, amit mi a szezon előtt elterveztünk, meg amit kitűztünk magunk elé célt. Hogy mire lesz elég, nem tudom, valóban, ahogy mondott, hosszú a bajnokság, úgyhogy meglátjuk, próbálunk ugyanígy menni tovább, plusz mellett azért nekünk van más célunk is, azért vannak értékes fiatal játékosaink, őket próbáljuk építgetni, beépítgetni, most megvan hozzá az a rutinos magunk, akik erre abszolút alkalmasak, óriási segítség ilyen szempontból a fiatalok építése szempontjából ez a mag. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen párhuzamos küldetésen vagyunk. Nyilván, hogyha ez eredménnyel is párosul, akkor viszont mindenki boldog.
2: Ő volt Pintér Csaba, a Tiszakécske vezetőedzője, és akkor hallgassuk meg az ellenfél Diósgyőr mesterét. Takács Péter következik, akinek a csapata 4 gólt kapott délután.
0: 4-1-re alul maradt Tiszakécskén a DVTK-en. Miért alakult így ez a mérkőzés? Hiszen sokáig azért egy parti találkozó volt, még akkor is, hogyha hátrányban volt a Diósgyőr.
4: Azért, mert rengeteg egyéni hibát követtünk el. Egyszerűen elképesztő, hogy milyen dolgokat művelünk, önveszélyesek vagyunk saját magunkra. 0-0-nál 100%-hoz ígyszerünk van, kihagyjunk, rá 5 perc múlva az ellenfél egy szögletre készült, amit mi begyakoroltunk, hogy mit akarnak csinálni, gólt lőttek belőle, utána nagy nehezen kiegyenlítünk, erre 1 perccel az első fél idő vége előtt csinálunk egy felesleges fautot, amit megbüntetett az ellenfél. Második félbe kijöttünk, azt gondolom, hogy dominálni tudtunk, ki tudtunk alakítani lövőhelyzeteket, beadásokat, a Borvető Áronnak 2 méterről volt egy kapufája, majd mi rúgunk szögletet, egy előrevágott labdát, megint egy egyéni hiba miatt hibáztunk, és utána higgadtan befejezte a Tiszakécske játékos, 3-1, a negyedik gól pedig szerintem azt gondolom, hogy ez mindent elmond, erre nem tudok mit mondani.
0: ez egy pontrúgás liga? Volt, aki ezt mondta, ezen a mérkőzésen is beigazolódott, bár tudtuk, hogy ugye Bódi Ádám révén a Tisza Kécske rendkívül veszélyes szögletek és szabadrúgások útján mégsem sikerült semlegesíteni.
4: Mégsem sikerült. Biztos, hogy változtatnunk kell a pontrugásainkon, rengeteg gólt kapunk, felállt védelmünkkel szemben nehezen tudnak megbontani minket az ellenfelek, de a pontrugások levédekezésében nagyon gyámoltalanok vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan jel, sokadik jel, ami azt mutatja, hogy még többet kell ezzel foglalkozni, bár heti négyszer szoktunk, illetve hát még egyszer mondom, az egyéni hibák.
0: Megint hátrányba került a csapat, így pedig azért nyilvánvalóan még MB2-ben is nagyon nehéz futballozni, hiszen mindegyik mérkőzésen hátrányból kellett, vagy kellett volna visszajöjjön a Diósgyőr.
4: Erre is nagyon nehezen tudok mit mondani, mert nyilván nem így terveztük. Elmondtam a játékosoknak, hogy legyenek türelmesek, legyenek nyugodtak, akkor is, hogyha az ellenfél birtokolja a labdát, felállt védelmünkkel szemben nem tudtak megbontani minket, amikor pedig nálunk van, legyünk kombinatívak, próbáljunk meg védelmük mögé kerülni. Igazából csak az átmenetekben voltak veszélyesek a Tisza Kécskeiek az első félidőben. 0-0-nál még egyszer mondom, volt egy 100%-os helyzetünk, utána pedig a pontrugásból megint gólt kaptunk. Ez itt már betelt a pohár. Hát ez nem fér bele.
2: Takács Péterrel, a Diósgyőr vezetőedzőivel is Marosréti Ervin beszélgetett. Délután a másodosztályban a Tisza Kécske csapata 4-1-re győzte le a Diósgyőrt, és még a hírek előtt elmondanám a másodosztálynak a tabelláját, mert szerintem önök közül van olyan is, aki nem tudja minden 16 csapatot elsorolni a másodosztályból, úgyhogy kicsit ismerkedjünk meg azok a nevekkel, akik idén a labdarúgó másodosztály mezőnyét alkotják. Szóval 5 játéknapot követően a Soroksár, a Kecskemét és a Gyirmót áll 10-10 ponttal a másodosztályú tabella első 3 helyén. Negyedik ez a Tisza Kécske, amelynek a második győzelme volt ez az 5. találkozója. 5. az Ajka, 6. a Kazincbarcika, 7. a Szentlőrinc, 8. a Karcag, 9. a Videoton, ugyebár a többszörös magyar bajnok, amely az UEFA kupában még döntőt is vívott annó, jelenleg 9. helyen van 2 győzelemmel és 3 vereséggel mai nap során, például hazai környezetben kapott ki a Videoton. 10. a Mezőköves, 11. a Szeged, mindössze 12. a tavaly még első osztályú Diósgyőr. A Diósgyőrnek ez volt a második veresége, amelyet most Tisza Kécskén elszenvedett, 1 győzelem, 1 döntetlennel és 2 vereséggel áll. A Miskolci alakul, a 13. helyen a Csákvár, 14. jelenleg a Nagy Kanizsa, és a jelenlegi 2 kieső helyen található a másodosztályban a BVSC Zugló csapata 1 ponttal, illetve a Kozár Misleny 0-val, és akkor most hírek itt a Nemzeti Sportrádióban.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
6: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dumán.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Jurek Gábor duplázott, legyőzte az MTK a Nyíregyházát. Már ma újraindulhat a 3-as blokk Pakson. Kellemes nyári idő várható. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
5: Sporthírek.
7: 2-1-re nyert az MTK hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB1 5. fordulójában. A játéknap első mérkőzésén 1-0-ra győzött a listavezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rab Boldizsár piros lapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. Az angol másodosztályban a Blackburn Tóth Balázzsal a kapuban 2-1-re nyert hazai pályán a Middlesbrough ellen a második fordulóban. Vereséggel kezdte a magyar női röplabda válogatott a török, cseh, azeri svéd közös rendezésű Európa-bajnokságot Isztambulban. A mieink 3 játszmában veszítettek a lengyelek ellen. 7. helyen végzett Mészáros Krisztófer korláton a zágrábi férfi torna Európa-bajnokság szerenkénti döntőjében. A számot az egyéni összetett győztese, a hazai közönség kedvenc az ukrán születésű Ilija Kovtun nyerte nagy fölénnyel. Tadej Pogacsár 900 másodperces különbséggel nyerte a Vuelta spanyol országúti kerékpáros körverseny nyitó szakaszát a monakói egyéni időfutamon. Walter Attila a 100-hor 38. időt tekerte. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Norris mellől a sprint futamon győztes George Russell, a Mercedes brit versenyzője indulhat, míg a harmadik pozíció a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonellié a másik Mercedes-szel.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a holnap éjfélre tervezetnél korábban állhat vissza a termelés. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. Mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Hozzátéve, fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek, kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brianskból és Krasznodorból, ahol meghalt 2 gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruháztelep helyét érte találat. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűz oltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban. Legutóbb Spanyolországnak segített.
5: Közlekedés.
7: Lezárásokra kell számítani holnap estig a fővárosban, a Pest és a Budai rakpartokon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
7: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Estig délnyugaton még kialakulhat egy-egy zápor. Holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A lendületes AC/DC után vissza a sportvilágába 2026. augusztus 22-én a négynapos ünnep harmadik napján 3 perc múlva lesz 3:49. Ilyenkor már nyilvánvalóan kezd összeállni a másnapi nemzeti sport, és hogy mit olvashatunk, ezt elmondja a holnapi lapszám vezetőszerkesztője, Elpap István. Szerbusz, Leo!
3: Szia, hát azt gondoltam, hogy örülsz az AC/DC-nek, kezdjük ezzel, amikor meghallottam a zenét, de azért vannak a sportvilágában ennél fontosabb dolgok is, például az a Dortmund-Bayern mérkőzés, amit majd mindjárt elkezdek nézni, de ezzel is természetesen foglalkozunk, de ugyanakkor természetesen van NB1-ünk, ott van Karádi Zoltán Isztambulban a női röplabda EB-n, ahol ugye ma kezdett a magyar válogatott, Zsoldos Barna részletesen beszámol az utolsó, vagy beláthatatlan ideig az utolsó holland nagydíj mai napjáról, ami nem a napi történések része. Szatmári Andrással van egy nagy interjú, Vívóról van ugye szó, aki kihagyta a világbajnokságot, de Los Angelesre már bőven visszatér, illetve a kvalifikációs időszakra, de azért most a gyermeknevelés áll nála még az első helyen, de persze holnap rajtul a Liverpool a Premier League-ben, ezzel is bőségesen foglalkozunk, és azzal is, hogy Varga Barnabás lőtte a görög első osztályú idény első gólját az AEK Athén színeiben.
2: Hát köszönöm szépen Elpap Istvánnak, és nem akarlak sokáig feltartani, hiszen tényleg elkezdődött a Dortmund-Bayern München szuperkupa mérkődés, a német bajnokság második helyezettje a bajnok, illetve kupa győztes fogadja, úgyhogy neked jó szurkolást a munka mellett. Mi pedig itt a körkapcsolást 2:49 előtt röplabdával folytatjuk, hiszen Elpap István is említette, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, hogy a női röplabda Európa bajnokságon bemutatkozott a magyar válogatott is. Hát nem volt igazából esélyes Lengyelország ellen, a lengyel válogatott lényegesen magasabb nívót képvisel, mint a magyar. Ennek megfelelően az első játszmát 25-12-re nyelte Lengyelország. Ezt követően viszont két nagyon vállalható, nagyon tisztességes játszmát produkált a magyar válogatott. A második szedben csak 26-24-re tudtak nyerni a lengyelek, és a harmadikban is sokáig közel voltunk a játszma győzelemhez, aztán végül is 25-20-ra húzták be a lengyelek. Tehát, hogyha a hivatalos eredményt nézzük, akkor 3-0 a Lengyelországnak, de hogyha a részleteket nézzük, és ugyebár az ördög mindig a részletekben rejtőzik, akkor azért ez egy viszonylag tisztességes, jó kis helytállás volt, és nyugodtan mondhatjuk, hogy egy jó kis bemutatkozás az Európa-bajnokságon, de vajon így gondolja ezt a csapat játékosa, Bozóki Szedmát Kréka, akivel a helyszínen tartózkodó tudósítónk Virányi Zsolt beszélgetett a találkozót követően.
4: Túl vagy az első EB mérkőzéseden csapatkapitányként, az első játszmáról nem kérdeznék semmit, de a második, harmadikról annál többet. Hogy élted meg ezt a mérkőzést, és végül is mind múlott az, hogy nem lett meg a játszma győzel, amihez nagyon közel álltatok?
5: Hát tudni kell erről a válogatottról, a lengyel válogatottról, egy nagyon-nagyon jó csapat, tényleg elképesztően jó játékerőt képviselnek, és nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ennek ellenére ott tudtunk lenni a nyakukon. Sajnos a második meg a harmadik szettben is nem olyan jól kezdtünk a szett elején, és ez talán egy kicsit rá is nyomta a bélyegét a játékra olyan szempontból, hogy hiába értük őket utol, ott ők még rá tudtak kapcsolni. Plusz egy fokozatot, mi pedig talán még nincs annyi rutinunk, hogy ezt a nyomást végig egy egész szetten keresztül tudjuk tartani, de ennek ellenére semmi szégyenkezni valónk nincsen, hiszen a világ egyik legjobb csapatával sikerült felvennünk a versenyt és megnehezíteni a dolgukat.
4: Azért arra kíváncsi vagyok, hogy mit mondtatok egymásnak, mert nem lehetett szájról leolvasni, meg mi járt a fejetekben. Egy csúnyán elvesztett első játszma, egy 15-6-9 ponttal mentek. Azt gondolta az ember, hogy atya világ, hát itt mi lesz? És utána, mintha nem tudom, felszabadultabbá váltatok volna, vagy... Mert nem azt mondom, hogy a lengyel B csapat játszott, erről szó nincs, tehát ugyanúgy jól játszottak volna, de ti elkezdtetek röplabdázni.
5: Így van, azért az elején szükségünk volt egy kis időre, hogy felmérjük, hogy pontosan hányadán állunk, milyen játékot játszanak ők, hiszen azért a mindennapok során nem találkozunk feltétlenül ilyen erős csapatokkal. Talán ennek tudható be az első szett, illetve 11 olyan játékosunk volt, aki most lépett először pályára Európa-bajnokságon, úgyhogy lehet, hogy az első szett egy kicsit ráment erre, hogy mindenki letegye a saját félelmeit. Viszont utána tényleg, amit a meccs előtt is mondtunk egymásnak, hogy tét nélkül próbáljunk megjátszani, és ezt a második szett közepétől el tudtuk kezdeni. és igazából nem ismertünk lehetetlent. Mindegy volt, hogy 2,5 méter játékos van velünk szembe, vagy a világ egyik legjobb liberója van a túloldalon. Mi úgy mentünk neki minden labdának, hogy ez a mi pontunk lesz. A végén lehet, hogy egy kicsit megremegtek a kezek, de ennek ellenére tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra.
4: Mit lehet akkor mégis elraktározni, mert ugye hát a sorsás kegyetlen. Hétfőn este a címvédő és VB ezüstérmes házigazda, és ott valószínűleg nem néhány száz néző lesz, hanem 16 000 néző, de szinte biztos, hogy telt ház, és hát ők azért még a lengyeleknél is jobbak, de nektek valószínűleg, hogy talán a játszma kezdésre kell figyelni, mert az volt mindig katasztrofális.
5: Igen, igyekszünk majd ezt jobban csinálni, akár a törökök ellen. Ilyen szempontból igazából a nézőpont kérdése, hogy szerencsés ez a sorsolás, vagy sem, hogy a két csoport favorit ellen kezdjük az Európa-bajnokságot. Nézhetjük úgy is, hogy túl leszünk a két legnehezebb mérkőzésünkön, és utána pedig három olyan ellenfél következik, ahol bármi történhet.
4: Biztos már tudtátok, amikor elkezdődött a meccs, hogy az előző meccsen a szlovének simán legyőzték a németeket, ez mennyire zavarhat bele? Persze ezzel nem kell foglalkoznotok.
5: Igazából próbálunk mindent kizárni, ami rajtunk kívül esik. A többi csoportban is folyamatosan történnek meglepetés végeredmények. Nyilván ezeket nyomon követjük, de ennek ellenére tényleg arra próbálunk fókuszálni, hogy amiben van beleszólásunk, amit mi tudunk irányítani, ez a saját játékunk, és az legyen tökéletes.
4: És te mit teszel el ebből az első EB meccsedből, amire azért sokat kellett várni, komoly sérülések miatt, sok minden bizonytalan volt, de most már ezen is túl vagy.
5: Én azt a hangulatot, ami körülölelte ezt a mérkőzést, ahogy a lányok szemében néztem azt a tüzet, az egy nagyon jó motiváció lesz a következő mérkőzésekre is, és ahogy láttam, hogy tényleg meg tudunk őrülni, és tényleg a világ egyik legjobb csapatának is tudunk borsot törni az orra alá.
4: Mit mondott a szövetségi kapitány Chiappini nektek, akár ott meccs közben is időkéréseknél? Nagyon hamar elfogyott a második időkérése, aztán a harmadik játszmában is, amikor megint teszem 4 ponttal elmentek, talán 13-9-re. Nyilván az jól jött volna még később, de hát muszáj volt összerázni benneteket.
5: Igen, igazából végig próbált minket motiválni. Voltak olyan pillanatok, amikor kissé talán elégedetlen volt, hiszen lehettek volna akár olyan labdamenetek, ahol egyszerűbben mi is ki tudtunk volna mondjuk védekezni egy-egy labdát, vagy a taktikai utasítások szerint akár nekünk is kedvezhetett volna, akkor nyilván nem volt annyira boldog, de egyébként végig üzött és hajtott minket, úgyhogy nagyon támogató volt a mai mérkőzésen.
2: Ő volt Bozoki Szedmák Réka, a magyar női röplabda válogatott játékosa, Virányi Zsolt beszélgetett vele, és ő beszélgetett a helyszínen, mármint Isztambulban, a másik játékosunk a Kump Alizzal is.
4: Nem voltál a kezdőben, de aztán beálltál, és szokás szerint például a nyitásaiddal, meg aztán centerpontjaiddal is ugye hozzátettél a csapat teljesítményéhez. Mitől volt annyira rossz mindig a játszma eleje? Ez az izgulásnak, a 11 újonc, EB újoncnak, vagy minek, mivel magyarázható?
1: Egyébként így hozzáadva az, hogy 11 újonc van, nagyon örülök nekik, hogy most nagyon jó formában is vannak, azért játszottak, megkezdtek a kicsik, most így úgy hívjuk őket, de igazából így élnek is a lehetőséggel, annyi, hogy így unblock a fiatal csapatunkkal, ez így vele jár, mondjuk, hogy nem igazán vagyunk stabilak, meg hogyha esetleg egyet hibázunk, de nem csak egyet hibázunk, hanem 6-ot is, de ezt így mindig szépen lassan így kiküszöböljük, annyi, hogy szerintem egy kicsit megilletődve kezdtünk, meg így valahogy olyan szinten ilyen csöndnek tűnt, meg ilyen hangulattalannak ez a csarnok, mert elveszik egyszerűen, így olyan picik vagyunk a csarnokban, hogy ezt hihetlen is így lehet, hogy hozzá kellett szokni, mert ezt beszéltük a padon is még az elején. Hát ahogy így beálltam, így mondtam a lányoknak, hogy akkor már vezettek vagy 10 ponttal, hogy menjünk pontonként, hogy mit veszíthetünk ezen a ponton, nem úgy, hogy feltesszük a kezünket, hanem hogy szépen lassan most minek nézzük azt, hogy mennyi az állás, meg ki van a túloldalt, hogy mi is játszunk, ők is játszanak, ez ugyanaz a sport, hogy nem lehet itt nagyon meglepetéseket okozni, de hogy...
4: Jól csináltad, mert 9 ponttal tényleg elmentek a második játszmában, és akkor jöttél te.
1: Igen, és akkor így mondtam azt, hogy így ebbe vagyunk így folyamatosan, hogy jó a hangulat, hogy bolonduljunk meg, mert akkor, hogyha mindenki nevet meg, sikítozunk meg, tudom is én, az ellenfélt is zavarná, főleg úgy, hogy ők csinálták a saját dolgokat, ami működik, mert nagyon jó csapat, de hogy valahogy így az ilyeneket ki kell...
4: Legrangista ötödik.
1: Igen, hoppá, hogy nem az volt a fejünkben, vagy hát az volt a cél, hogy ne az legyen a fejünkben, hogy úristen, kik vannak velünk szembe, meg fú, de ügyesek vagytok, meg valakinek a példaképei, meg tudom is én, hanem hogy játszunk, és hogy mi is tök jók vagyunk, hogy higgyük már el, hogy tök jók vagyunk, de ahhoz viszont minden pontban az kell, hogy ami saját magát beleteszi, az jó legyen. És aztán a végén meg úgy sikítozzunk, hogy ők azt nézzék, hogy úristen, ezek meg vannak bolondulva, vagy én nem tudom. Aztán meg a szett befejezések, az meg megint így tapasztalatnak mondanám talán. És ilyen, ahogy a vezetőedzőnk mondta, ilyen fontos pillanatokban elkövetett hülye hibák, hogy még csak nem is az, ami éppen, hogy elütöd a blokk fölött a labdát, és nem érnek bele, hanem ilyen tudod, hogy hova kell állni védekezésbe, és nem odaállsz, mint hogyha valami többet kéne csinálnunk nekünk 20 felett, ahelyett, hogy azt gondolnák, hogy amit már most tudunk, megcsináltunk, az elég, és így valahogy így ezt így a fejünkbe talán át kéne állítani, csak szépen lassan, hát ha a következő meccseken, ha ilyen szituációban lennénk, a végjátékokat be tudjuk fejezni.
2: Ez a jókedvű hölgy, Kup Aliz volt a magyar női röplabda válogatott játékosa, a magyar válogatott elkezdte a női röplabda Európa-bajnokságot, és 3 játszmában kapott ki Lengyelországtól, ám mind a második, mind a harmadik játszmában nagyon jól helyt állt a csapat, a második szettet 26-24-re, a harmadikat 25-20-ra veszítette el, és mint említettük már korábban is, és a hölgyek is mondták, nem ez volt az a találkozó, amelyet feltétlenül meg kellett nyerni. Egyébként 24 csapat szerepel az Európa-bajnokságon, ezeket a csapatokat 4-6-os csoportba sorolták, és a 6-os csoportok első 4 helyezettje jut a legjobb 16 közé. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a magyar válogatottnak 2 csapatot kell megvernie, de az biztos, hogy 2 csapatot kell megelőznie. Hát ez jó esetben 2 győzelmet jelent, ezek a győzelmek még előttünk állnak, még egyszer mondom, nem feltétlenül Lengyelországot kellett legyőzni, mint ahogy a női jégkorong válogatottnak sem feltétlenül Németországot kellett legyőzni Németországban, és olyan jó, hogy beszélhetünk így 7 perccel 9 óra előtt jégkorongról is, hiszen hetek óta szenvedünk ettől a sivatagi hőségről, és legalább így szóba kerüljön a jégkorong. Nemrég indították útjára ezt a bizonyos női nemzetek Európa kupája sorozatot, amelynek az első tornáját ezen a héten rendezték Füssenben. Tudják, Füssen az a város, amely a legendás, és azt hiszem sokak által ismert Neuschwanstein kastélya alatt található egy gyönyörű szép mesevárosról van szó, és itt rendezték a tornát, és a harmadik fordulóban Németország csapata 1-0 arányban győzte le Magyarországot. A magyar együttes egyébként több helyzetet dolgozott ki, mint az A-csoportos ellenfele, de a hajrában a németek találták be, és így aztán megnyerték hazai környezetben ezt a füsszeni tornát. A mieink a harmadik helyen zárták ezt a tornát. A torna után, illetve a mérkőzés után a Jégkorong Szövetség sajtófőnöke Kapusi Dávid a csapatkapitányával, Odonoga Lottival beszélgetett.
6: Hát kezdjük ezzel a német meccsel, hiszen mégis csak ez a friss emlékélmény. Tényleg nagyon jól játszottatok, nagyon pici hiányzott, mi volt ez a pici, nyilván a góllövés, de mi kellett még itt akár a végén is, ugye sok helyzet volt.
5: Hát igazából a góllövés hiányzott, ez olyan meccs volt, hogy igazából bármelyik irányba mehetett volna. Most a németeknek akadt be egy gól, az is olyan gól volt, hogy nem kijátszották és üres kapu volt, hanem a korong pattogott össze-vissza, és végül bepattogott a mi kapunkba, úgyhogy ez igazából nekünk is ugyanígy sikerülhetett volna, de egy tényleg jó meccs volt oda-vissza, voltak helyzetek mind a két irányba, és azért jó volt egy kicsit így megszorongatni a németeket is, úgyhogy nem tudták a saját játékukat játszani. Azt hiszem utoljára az a Lancsuti 9-1-es vereségünk volt, ami azért megmaradt bennünk, úgyhogy szerintem most egy nagyon jó színvonalas meccset hoztunk.
6: És hát ezt gondolom kellett a lelkeknek a tegnapi franciák elleni meccs után is, ahol azért szintén bajban voltatok, de talán itt a németek ellen még jobban játszottatok.
5: Igen, szerintem a franciák ellen ott az első harmadunk volt, ahol domináltunk, és ott utána egy kicsit vagy felengedtünk, vagy valami úgy megváltozott, és mivel nem mentek be először a helyzetek, ezért egy kicsit visszaléptünk, de a maiba ezt a 3 harmadon keresztül egyenletes tempót és színvonalat tudtuk hozni, úgyhogy szerintem ez volt az, ami... Nem azt mondom, hogy sikeressé tett minket, mert végül nem nyertünk, de egy nagyon jó meccset játszottunk.
6: És ugye a norvégoknak 8-at lőttetek, aztán utána a következő két meccsen meg csak egyet, tehát akkor megint egy kicsit a góllövéssel, helyzetek kihasználásával kell majd foglalkozni?
5: Igen, ez már régóta nálunk téma, ugye a góllövés, mert a helyzeteink megvannak, de valahogy mindig a kapusok nagyon legjobb formájukat hozzá kellenünk, ami ugye nekünk jó, mert mi is fejlődünk, de jobb lenne, hogyha Norvég meccset nem veszük, akkor ugye meccsenként 1-0 vagy 0-nál több gólt tudnánk lőni.
6: És hogy érezted magad az egész héten, meg hogy látod, mivel lépett előre a csapat leginkább ez alatt a hét alatt?
5: Hát ugye változott a csapat, például a világbajnokság volt, több rutinosabb játékos is, vagyis hát most már nincs a csapatban, Úgyhogy jöttek a fiatalok, egy tök jó energia van a csapatban, nagyon jó karakterek vannak, és tényleg látszik mindenkin, hogy dolgozni akar, és próbálja azokat az elemeket hozni, amit mi edzésen, meg meetingeken megbeszélünk, úgyhogy ez volt az első torna így a szezonban. Rég játszottunk már 3 meccset 3 nap alatt, de az is pozitív, hogy a 3. meccsre ugye megvolt a kondíciónk, hogy jó meccset tudtunk játszani.
6: És hát ugye egy kicsit előbb kezdődött most a szezon, túl vagytok azért egy-két hetes intenzív felkészülésen, meg most is azért ilyenkor nem szoktatok feltétlenül, egy-két hét különbség azért most előbb kezdődött minden. Hát mennyire volt nehéz így felpörögni augusztus közepére?
5: Hát igen, kicsit fura így nyelv közepén egy jégkorong tornát lejátszani, vagy nézni, vagy akármit is csinálni vele. Ugye nemrég volt egy 2 hetes edzőtáborunk, az is július közepén volt, ami szerencsésnek is mondom magunkat, mert ugye volt lehetőségünk jégre menni, edzeni együtt, időt tölteni egymással, tényleg a csapatépítő programokat csináltunk, úgyhogy szerintem jó volt. Július közepén lehet mások nyaralnak, de mi most beleraktuk a munkát, és mindenki ott volt, dolgoztunk, úgyhogy ennek szerintem majd a gyümölcse elő fog jönni.
6: És hát olyan sok, hát nem is kell várni a következő tornára, ugye szeptember vége, október elején, ráadásul ismét Budapesten jöhetnek az ellenfelek, akkor mi az, amit ebből a hétből tovább lehet vinni szerinted?
5: Mindenképpen a fizikális játék most nagyon jól volt ezen a tornán. Most úgy vettem észre, hogy a bírók is azért jobban hagyták, mint például az elmúlt 2-3 évben, és nekünk ez így fekszik is a játékunkra, úgy veszem észre, még a fiataloknál is, valamint a taktikai elemeket egyre jobban játsszuk, és a emberhátrányat is kicsit letisztítottuk, az emberelőnyt is, ugye meg kell nézni például a francia, meg a németek jó emberhátrányt játszottak, úgyhogy ott egy kicsit variálnunk kell, de megint otthon lesz, úgyhogy én már nagyon várom. Mindig azért kicsit különlegesebb otthon játszani, mint idegenben. Itt is voltak egy-két magyar szurkolók, de azért otthonra kicsit többre számítunk, vagy reméljük, hogy többen lesznek.
2: Ugye, hogy még hallani is jó volt jégkorongról ebben a pusztító kánikulában, ami hetek óta tart. Odnoga Lottival, a magyar jégkorong női jégkorong válogatott csapatkapitányával, a Jégkorong Szövetség sajtófőnöke Kaposi Dávid beszélgetett hamarosan a körkapcsolást 2026. augusztus 22-én. Formula 1-jel folytatjuk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ezen a hétvégén Zandvoortban, vagyis Hollandiában randevúznak a szágódó cirkusz a Formula 1-nek a tagjai. A szombati nap nagyon-nagyon zsúfolt volt, erről beszélgetett Szabó Bence Zsoltos Barnával.
2: Túl vagyunk a holland nagydíjnak a sprint időmérőjén, sprint versenyén, illetve az időmérőn is, tehát azt is tudjuk, hogy Lando Norris indulhat majd holnap az érről a holland nagydíjon. Így összefoglaló jelleggel milyen volt számodra a mai nap?
3: Izgalmas és szokásosan intenzív nap volt, mint általában a szombatok a sprint hétvégéken. Ugye a sprint verseny az összességében elmondható, hogy csalódást okozott a legtöbb nézőnek, hiszen nem sok akció volt az élmezőnyben, igazából volt egy előzés a rajt után, aztán a hajrában még egy, úgyhogy olyan nagyon nem rendeződött tehát a sorrend a rajtrácshoz képest, de hát ezt azért sejteni lehetett, amikor kihirdették az idény elején, hogy Zandvoort lesz az egyik sprint helyszín. Sokan kérdezgetik, hogy miért van így, ugye ezt mindig évről évre cserélgetik, próbálnak új helyszíneket bevonni, azért most valószínűleg az is benne van a pakliban, hogy belátható ideig ez az utolsó holland nagydíj itt a helyszínen, és ez egyfajta gesztus vagy búcsóajándék volt a szervezőknek, mert azért a nézettségi adatokat mindig megdobja ez a sprint esemény, és a promóterek is szeretik, mert az érdeklődés növeli, de hát az ilyen pályákon, amelyeken nehéz előzni, azért csodát nem lehet tenni. Ugye az időmérő az már izgalmasabban alakult, és ezt a sprint időmérő is előrevetítette, hiszen ott négy versenyző végzett egy tizeden belül, és azért itt se panaszkodhattunk a fő időmérőn, hiszen négy pilóta most másfél tizeden belül végzett egymáshoz képest, úgyhogy továbbra is szoros a helyzet a McLaren és a Mercedes között. Most a Ferrari egy kicsit jobban lemaradt, ők nem feltétlenül találtak bele az optimális beállításokba, de hát a holnapi versenyen még változhat a kép.
2: Úgy nézett ki ugye az első nap, illetve most az első része a napnak még itt a sprint versenyre rátérve, hogy azért itt a Mercedesnek volt egyfajta dominanciája. Russell ugye megnyerte az időmérőt, a sprint időmérőt, illetve a sprint futamot is megnyerte. Ők estek kicsit vissza, vagy a McLaren javult ennyit?
3: Nagyon kicsik a különbségek, ez egy rövid pálya, és tényleg nüanszok dönthetnek. És most is azt láthattuk, hogy Norris egyetlen tizeddel győzte le Russellt, és Antonelli is csak néhány ezreddel maradt le a saját csapattársától a harmadik helyen. Úgyhogy egy ilyen rövid pályán és ilyen körülmények között nagyon kis apró tényezők dönthetnek. Norris ezt a kör most nagyon odarakta, de hát a McLarentől pedig pont azt láttuk a sprint futamon, hogy a hosszabb etapokon szenved. Ugye elmondta Norris, hogy hozzányúltak a beállításokhoz a sprint verseny után, kellett is az előrelépés, de az majd csak holnap derül ki, hogy a rendes versenytávon 300 kilométeren hogyan is állnak egyensúly terén, gumikezelés terén és egész versenymenedzsment terén. Az minden esetre nagyon jó előjel lehet neki, hogy eddig itt a holland nagydíj modernkori történetében mindig a pole pozíciós versenyző győzött, és hogyha meg tudja őrizni a vezetést az egyes kanyarban, meg a döntött hármas kanyarban, akkor neki is nagyon jó esélyei lehetnek.
2: Russellről beszéljünk egy kicsit, jót tett neki szerinted ez a szünet? Ugye volt itt egy eljegyzés, vagy esküvő, és ugye azért mondhatjuk, hogy az első részében a szezonnak némileg frusztrált volt, most talán egy kicsit feloldódottabbnak látszik.
3: Igen, általában a versenyzők azt szokták mondani, hogy ők a legjobban akkor érzik magukat, amikor versenyezhetnek, vezethetnek, és nem feltétlenül fontos nekik a nyári szünet. Most azért Russell a döcögős első fél év fényében elismerte, hogy bizony nagyon jól jött neki ez a kis szünet. Igen, magánéletére is kihasználta, hiszen megkérte a barátnője kezét. Ki tudja, lehet, hogy ez is valamennyire pozitív hatással volt rá. Minden esetre eddig a hétvége kezdete az nagyon jó sikerült neki. Abszolút nem az a forgatókönyv köszönt vissza, mint sokszor az idény első felében, hogy alárendelt szerepet játszik a csapattársához képest. Most ugyancsak néhány ezreddel, de azért megelőzte Antonellit az időmérőn, a sprinten is győzött, úgyhogy nyilvánvalóan abban reménykedik, hogy ez a lendület majd kitart a folytatásban is, de hát ez csak az idő dönti majd el.
2: mezőnynek a hátsó végében én úgy láttam, hogy különösebb meglepetés ugye nem volt itt a Q1-et, illetve a Q2-t, hogyha vesszük. Talán egy dolog van, hogyha a Berment nézzük, nem a Haas, aki ugye ő kicsúszott már a Q1-ben is.
3: Igen, ő az első szakaszban kiesett, és érdekesség, hogy eddig a házon belül inkább neki jött ki a lépés az eddigi versenyeken, és Okon volt az, aki szenvedett. Most egyelőre ezen a hétvégén ő van jobb formában, és ami még egy icipici csalódás lehet, az azért az Aston Martin eredménye, hiszen nálunk Magyarországon bevetettek rengeteg újítást, frissítést az autón, ide Hollandiába a Honda érkezett, meg továbbfejlesztett motorral, és azért titkon mindenki ki abban reménykedett, hogy legalább Alonso tovább tud jutni a Q2-be. Ez nem sikerült. Abból meríthetnek erőt, hogy a lemaradás nem volt tragikus, tehát csak egy másodperc volt az első helyezethez képest a lemaradása, de annyira sűrű a mezőny ezen a rövid pályán, hogy ez sem volt elég ahhoz, hogy bejusson a Q2-be.
2: De annak fényében viszont kevésbé érződik csalódásnak, ahogy kinézett számukra az eddigi idény.
3: Ó, hát egyértelműen, de ugye ebben az is szerepet játszott, hogy azt a tudatos stratégiát választották, hogy nem fejlesztik az autót mindaddig, amíg a Honda sem talál magára, és hát szép lassan, ahogy a többiek körülöttük mind újításokkal pakolták tele az autókat, ez azt eredményezte, hogy az Aston Martin lecsúszott az erős sorrend utolsó helyére. Magyarországon már volt egy kis fellendülés, ezt láthattuk az autófejlesztéseknek köszönhetően. Itt a Honda újításainak köszönhetően egy icipicit talán nagyobb előrelépésben reménykedtek, de azért még mindig finom hangolni kell ezeket az újdonságokat is. Láttuk Alonso esetében is a sprint időmérőn, hogy technikai gondokkal küzdött. Én azt gondolom, hogy idővel, hogyha megpróbálják optimalizálni, és sikerül kiismerni ezt az új típusú motort, akkor jobb eredményekben reménykedhetnek a következő helyszíneken.
2: Az első négy helyen ugye Mercedes motoros autó van, és utánuk 5. illetve 6. helyen jönnek a Ferrarik. Hogy láttad őket ezen a időmérőn?
3: Hát mindenképp csalódás, főleg a sprint eseményekhez képest, azért Leclerc csupán néhány ezred másodperccel maradt le a sprint pole pozíciótól, a sprint versenyen is jól mozgott, ő volt azon kevesek egyike, aki előzni tudott a pályán, megelőzte Norrist, és azt gondolom, hogy ez egyértelműen azt vetítette előre, hogy a Ferrarinak lehet esély az időmérőn is, de most nem jött ki nekik a lépés, és az is árulkodó, hogy Hamilton és Leclerc ideje egész hasonló, tehát valószínűleg nem volt most több az autóban, úgy tűnik, hogy a többiek a beállítások megváltoztatásával nagyobbat tudtak előrelépni az időmérőre.
2: Azonos teljesítményt nyújtanak a két pilóta közel, Leclerc és Hamilton?
3: Hát ez hullámzik köztük egész évben. Láthattuk a győzelmek szempontjából is eddig egy-egyre állnak. Ott Barcelonában Hamiltonnak jött ki jobban a lépés, nyújtott jobb teljesítmény Silverstone-ban, aztán Leclerc, és én úgy látom, hogy ez helyszínről helyszínre, sőt, szinte eseményről eseményre változik. Mert például a sprint időmérőn Leclerc sokkal jobb teljesítmény nyújtott, sok-sok tized választotta el egymástól a két pilótát, és szombatra viszont Hamilton előre tudott lépni, úgyhogy kifejezetten kiegyenlített kettejük között az idei küzdelem.
2: Minden esetre, bocsánat, az a furcsa, hogy ugye megszokott dolog volt Leclerctől, hogy az időmérő volt neki az, ami inkább az ő kezére állt, a futam pedig talán el lehetett mondani még korábbi éveken, hogy ezért Hamilton kifejezetten jó teljesítményeket tudott nyújtani a futamon, most viszont egy kicsit fordító lenne, mert ugye az előző verseny hétvégéken Hamilton is belenézett egy-egy büntetésbe.
3: Igen, neki a hétvégéit ezek a büntetések azért eléggé negatívan érintették, sokkal jobb eredményeket is kihozhatott volna belőle. Ő maga is elismerte, hogy az ilyen apró bosszantó büntetésekből fakadó pontveszteséggel lehet elveszteni a végén az egész bajnokságot is. És egyébként ne felejtsük el, hogy Hamilton azért még mindig ott van a világbajnoki pontverseny második helyén, tehát a pozíciója jó, de most már neki is közelednie kéne Antonellire, hogyha a legnagyobb célt el akarja érni. Itt ez a sprint eseményen nem sikerült, tehát tovább nőtt kettejük között a különbség, rajtpozícióban is Antonelli áll jobban, úgyhogy a Ferrarinak stabilabb teljesítményre lenne szüksége ahhoz, hogy Hamiltonnak tényleg legyen esélye a végelszámolásnál.
2: És akkor még egy dolog, amire térjünk ki, még mielőtt a holnapról beszélünk, Verstappennek ez a hazai pályája, és lehet, hogy utoljára versenyez Hollandiában. ugye 7. helyen ért be csak az időmérőn, azért nem ebben reménykedett szerintem ő sem. Mi az, amit ezzel kapcsolatban te gondolsz, vagy érzel?
3: Nagyon hullámzó a Red Bull teljesítmény az egész idényben, és tényleg nem csak nagydíjról nagydíjra változik az autónak a teljesítménye, hanem tulajdonképpen edzésről edzésre. Itt most nem sikerült megtalálni a megfelelő beállításokat, illetve ez a pálya nem biztos, hogy annyira fekszik az autónak. Egy 4,5 tized lemaradás azért ezen a pályán az viszonylag jelentősnek mondható, de hát tényleg a legutóbbi helyszínen nálunk Magyarországon is azt láttuk, hogy Verstappen nagyon-nagyon panaszkodott az autóra az időmérő után, azt mondta, hogy vezethetetlen, és végül második helyen ért célba. Igaz, Zandvoortban még annál is nehezebb előzni, de alakulhatnak úgy az események, hogy rámosolyog a szerencse, akár mondjuk a változékony időjárás, vagy egy szerencsés időzítés, és safety car fényében Verstappen verseny körülmények között soha nem szabad leírni. Valószínűleg most egy körön ez a realitás, valóban ez a nagyjából fél másodperc, de annak ellenére, hogy tényleg nagyon nehéz ezen a pályán előzni, hogyha szerencsésen alakulnak a külső körülmények, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Verstappen megragadja ezeket.
2: Hát ugye sokan kíváncsiak arra, hogy ezek a mostani autók hogyan teljesítenek esős körülmények között. Számítasz arra, hogy meg tudjuk ezt holnap?
3: Hát most már hónapok óta ebben bízunk, hogy eljön végre az az első nagydíj, amikor versenykörülmények között megláthatjuk, hogy ezek a különleges hibrid autók miként teljesítenek esőben. A néhány versenyzőnek már volt lehetősége belekóstolni a teszteléseken, még az idény elején, de akkor még eléggé kiforratlan volt a technika, ők is csak tanulgatták ezeket az autókat és hajtóegységeket. Azt mondták, hogy egészen extrém élmény volt, és sokkoló ezeket a nagy nyomatékú, hibrid meghajtású autókat vezetni. Tényleg különleges lenne most már látni, hogy milyen is egy esős verseny ezekkel az autókkal. Benne van a pakliban, itt Hollandiában bármikor leeshet az eső, de az előrejelzés azért nem mondja 100%-ra, hogy csapadékra lehet majd számítani a versenyen, de itt soha nem lehet tudni a tenger közelében.
2: Emlékeim szerint egyébként ezek a holland nagydíjak annyira nem voltak emlékezetesek, esetleg az időjárás tudott néha tényleg csak úgy belemászni, és az tette valamelyest olyanná ezt a futamot, amire érdemes emlékezni, de hogyha így összegészében nézzük, hogyha nincsenek ezek a körülmények, akkor gyakorlatilag Norrisnak érdemes az első kanyarra figyelni?
3: Igen, mindenképp. Az elsőre meg a harmadikra is, mert azért ott a döntött hármas kanyarban lehet meglepeni az ellenfeleket. Úgyhogy ott, ha észnél van, akkor egy tiszta versennyel azért ez a futam nyerhető. De természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy itt közel vannak a falak, például pont az említett hármas kanyarnál nem olyan nagyok a bukóterek, a fűre is, a kapvicságyba is könnyű kisodródni, és pont ezért gyakran pályára hajt a biztonsági autó, és hogyha ez pont egy pekes időzítésű biztonsági autó, akkor a biztosnak tűnő győzelem is könnyen elszállhat. De persze ez olyan dolog, amit nem tud kontrollálni a versenyző, ezen felesleges aggódni előre. Az biztos, hogy a rajtot jól kell elkapni a Norrisnak, és onnantól tulajdonképpen ez már egy fél győzelem.
1: Zsoldos Barnával Szabó Bence beszélgetett, és most hallgassuk meg a Formula 1 mai napjának főszereplőit. Ők hogy látták ezt a szombatot?
4: Lando Norris, tiéd a pole pozíció. A holland nagydíjra, gondolom boldog vagy.
5: Yeah, it doesn't get any better. So.
4: Igen, ennél jobb nem is lehetne.
5: A little surprised, honestly,
4: kicsit
5: but
4: meglepődtem ezen.
5: Yeah, just a decent lap.
4: Elég jó kör volt, és nyomtam neki, mert láttam, hogy mennyire szoros. Ez annyit 1-2 század, hatalmas különbséget jelenthet a végén. De jó, ez egy jó fordulat itt a korábbiakhoz képest. Azért szenvedtünk ma a sprinten, és most pedig nagyon erősnek éreztem az autót. Nagyon köszönöm a csapatnak, jó munkát végeztek, jobb volt az autó, segített. Könnyebb volt itt, sokat módosítottuk az autón a sprint után. Igen, muszáj volt valamit csinálnunk, mert előtte az nem lett volna elég, ha az autó. Úgyhogy egy aprókat változtattunk, semmi olyat, ami akár egy 2 tizedes vagy 1 tizedes előnyt jelentett volna. De picit magabiztosabban érezzem magam így az autóban, és ez itt Zandvoortban nagyon fontos, mert itt nagyon kell támadni a kanyarokat, és ezt most sokkal jobban tudtam, és ki is fizetődött. Gratulálok! George, tiéd a második hely, tegnap pole pozíció volt, most megnyerted ma a sprintet, elégedett vagy a második helyen? Lando, kiváló munkát! munkát végzett, úgyhogy gratulálok is neki. A McLaren nagyon erősen ment, és úgy éreztem, hogy meg lehet a pole pozíció, hogy hajtban leszek érte, de elégedett vagyok ezzel a második helyen. Főleg így az utóbbi futamokat látva még a szünet előtt. Úgy érzem, hogy újra ritmusban vagyok, úgyhogy holnap is remélem, hogy ez megmarad. Úgy tűnt, hogy a nyári szünet és, és az eljegyzés, az segített neked. Talán igen. Tényleg jól érzem magam, és ez nagyon fontos, és nagyon jó volt élvezetes itt vezetni, ilyen hűvösebb körülmények között, és nagyon gyors a pálya, élvezetes itt körözni. Várom a futamot. Kimi, harmadik helyet érd, itt vagy újra a legjobb háromban. Elégedett vagy a teljesítményeddel? A nehéz időmérő volt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Jurek Gábor duplázott, legyőzte az MTK a Nyíregyházát. Megkezdődött a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának újraindítása. Folytatódik a kellemes nyári idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
4: 2-1-re nyert az MTK hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. A játéknap első mérkőzésén 1-0-ra győzött a lista vezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rabboldizsár piros lapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. A magyar válogatott Willi Orbán gólt szerzett és továbbjutott az RB Leipzig a labdarúgó német kupa első fordulójában, miután 6-0-ra verte negyedosztályú ellenfelét. Verességgel kezdte a magyar női röplabda válogatott a török cseh azeri svéd közös rendezésű Európa-bajnokságot Isztambulban. A mieink 3 játszmában veszítettek, a lengyelek ellen. 7. helyen végzett Mészáros Krisztófer korláton a zágrábi férfi torna Európa-bajnokság szerenkénti döntőjében. A számot az egyéni összetett győztese, a hazai közönség kedvenc az ukrán születésű Ilija Kovtun nyerte nagy fölénnyel. Tadej Pogacsár 900 másodperces különbséggel nyerte a Vuelta spanyol országúti kerékpáros körverseny nyitó szakaszát a monakói egyéni időfutamon. Walter Attila a 138. időt tekerte.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Megkezdődött a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a létesítményből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása mintegy 49 órát vesz igénybe. Az erőmű 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel. A harmadik turbina a Paksi fenék küszöb építésének és a Duna vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat újra, tette hozzá a kormányfő. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia többek közt azt jelenti, hogy az intézmény maga választja meg vezetőit. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Három fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es idéglenes újranyitás, a második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leópápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban.
3: Közlekedés.
4: Lezárásokra kell számítani holnapig a fővárosban, a pesti és a budai rakpartokon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Most még délnyugaton kialakulhat egy-egy zápor, holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések,
1: interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Ez a Körkapcsolás.
2: Szeptember 4-e és 13-a között rendezik a női kosárlabda világbajnokságot a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban, szintén a német fővárosban. A magyarok Franciaország ellen kezdik meg a szereplésüket, majd Nigériával és végül a koreai köztársasággal találkoznak a csoportkörben. A magyar női válogatott a 6. VB-jére készülhet, legutóbb 1998-ban a 10. helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az 5. volt, 1957-ben Rio de Janeiro-ban. Nyágúj Gergely és Bera Emese járt Székesfehérváron a héten, ahol a csapat média nyilvános edzést tartott. Az összeállításban először Studer Ágnes szólal meg.
3: Ha valakinek, akkor neked különösen nagy motivációt jelenthet majd bekerülni az utazókeretbe. Ez egy kicsit még odébb van, de jó látni a sok-sok mosolygós arcot, jó látni a csapategységet, hogy megünnepeltitek Lelik Rékát. A legfontosabb, hogy vagy, hogy van a vállad, hogy van a térded, hogy vagy testileg, lelkileg?
4: Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam, végre testileg, fizikálisan minden rendben van, sikerült így a szezon vége felé, és a nyár alatt úgy rendbe tenni a dolgokat, amivel voltak kisebb, nagyobb problémáim, úgyhogy ennek nagyon örülök, és emellett is folyamatosan mindenféle, itt is a válogatottból odafigyelnénk ránk, illetve otthon is én folyamatosan lecsekkolom vérvétellel mindennel, hogy minden rendben legyen, úgyhogy és mentálisan is azt tudom mondani, hogy teljesen rendben vagyok, és igen, ahogy mondtad, hogy mindenképp szeretnék bekerülni a csapatba, de nem érzek magamon elfelől egy nyomást, hogy ugye a selejtezőn nem voltam ott, elég sokat dolgoztam a nyáron, külön is, konditeremben is, a pályán is, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy én érzem magamon, hogy a pályán így, hogy nincsenek fájdalma majd sem meg, hogy sokat dolgoztam, hogy vannak periódusok, amikben jobb vagyok, de nyilván ami része, ami nehéz egy kicsit, de nyilván az mindenkinek, hogy augusztusban vagyunk most itt, és úgymond ez az alapozós időszak, és a most ugye játszottunk múlt héten egy edzőmeccset a fiúk ellen, de amúgy az előtt csak a május időntő volt az utolsó mérkőzés, amin játszottam, úgyhogy nyilván ez nem csak nekem, ez a többieknek is így van, úgyhogy ebbe vissza kell egy kicsit rázódni, ebbe a meccs ritmusba, mert azért mindig tudjuk, hogy az ember próbál úgy edzeni, de edzésen azért nem lehet 100%-osan úgy felpörögni, mint egy mérkőzésen. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy nagyon jól vagyok, és ahogy mondtad, nagyon jól érzem magam, és a lányokkal is nagyon-nagyon jó a hangulat. Úgyhogy úgy érzem, hogy most megyünk majd hétvégén edzőmeccseket játszani, hogy most már jó lesz egy képet kapni magunkról, hogy is állunk most.
3: Egyébként azt hiszem, ha már említetted a májusi döntőket, ott nyomós indokokat és érveket sorakoztattál fel Völgyi Péter szövetségi kapitánynak, hogy beválogasson a keretbe.
4: Igen, igazából most már azért ez a sokadik interjúnk együtt, tudod, hogy milyen vagyok, és nekem a legfontosabb, nyilván azért is játszok csapatba, és azért is vagyok kosárlabdázó, mert szeretek a közegbe lenni, a társakkal együtt lenni, úgyhogy nekem mindig az a legfontosabb, hogy a csapat milyen eredményt ér el, és igazából igen, akkor úgy döntött, hogy amiben ki tudja, soha nem tudjuk meg, hogy ha ott lettem volna a selejtezőn, vagy nem tudok-e segíteni, vagy nem, de ugye most úgy látszott, hogy mivel kim vagyunk, hogy nem volt szükség arra a segítségre abban a pillanatban, meg amit, és az igazából szerintem teljesen így fejbe rendbe tudtam tenni, és igazából meg is értem, és elfogadom, és utólag visszagondolva azért tényleg voltak olyan fájdalmaim, amik tehát nehéz lett volna, az biztos, viszont azóta, mióta rendbe raktam magam, úgy gondolom, hogy tényleg most már tudok hozzátenni, illetve azért fog változni a csapatképe, sérülések és ilyen-olyan dolgok miatt, úgyhogy lesz hely úgymond az újabb játékosoknak ahhoz a csapathoz képest, úgyhogy bízom benne, hogy az edzésen tudok egy olyan szintet mutatni, amivel nem is az, hogy meggyőzöm, hanem mert azt gondolom, hogy nem kell meggyőznöm Völgyi Pétert arról, hogy mit tudok, hanem az, hogy ő is úgy látja, hogy be tud építeni úgy a csapatba, és amit tudok hozzárakni, azt tudja használni úgy, hogy pozitívan hasson a csapatra, mert mondom, nekem ez a célom, hogyha jól teljesítsünk és nyerjünk, és ez teljesen mindegy, hogy nekem mikor mennyi szerep jut, mindig a maximálisat fogom nyújtani, és 100%-ot próbálok adni.
3: És ugye a nyerést említette, tehát egy győztes mérkőzés már elvileg elég lehet a továbbjutáshoz. Beszélgettek erről a lányokkal egymás közt. Mi a cél? Nyilván az a cél, hogy meccseket nyerjetek, de hát azért ez nem egy könnyű csoport.
4: Nem könnyű csoport, és igen, nagyon különböző stílusok vannak. Azért én valamilyen szinten a franciákat most elég kiemelkedőnek mondom, azért majdnem a legtöbb játékosuk a WNBA-ben van, ami nyilván az is kérdés, hogy ők hogy fognak tudni összeállni, bár szerintem ugye ők egyénileg vannak olyan extra játékosok, hogy őket azért nehezebben lehet szerintem, viszont úgy gondolom, hogy ha mi csapatszinten játszunk, akkor abban lehet egy ilyen erő, hogy néha a csapat teljesítmény az felül tudja múlni az egyéni teljesítményeket, de nyilván ezt majd meglátjuk, és én elsősorban nem azt mondanám, hogy a franciák ellen van a legnagyobb esélyünk. Nigériát tudjuk, hogy egy nagyon fizikális, gyors, ugrós csapat, és vannak nagyon-nagyon jó játékosaik, viszont én azt gondolom, hogy ott, amikor Ruandában voltunk, azért az afrikai csapatok ellen van nekünk egyfajta olyan előnyünk, amit kicsit, tehát szerintem tudunk hasznosítani. Itt az a kérdés, hogy fizikálisan mennyire tudjuk majd megállítani őket, illetve vagy elsősorban ezt gondolnám. És ugye, tehát én azért nehéz most megmondani, meg ugye még most főleg, hogyha németek ellen játszunk edzőmeccset, azért abból egy kicsit könnyebb lesz kiindulni, hogy hol is tartunk most, de én ott nagyon remélem, hogy Nigéria vagy Dél-Korea valamelyiket mindenképp meg tudjuk verni, és amit te is mondtál, azért az a célunk, hogy minél több meccset nyerni, és most már remélem, hogy tényleg egy kicsit mentalitásban olyan szinten változtatunk, hogy azért az elmúlt években elég sok hullámvölgy volt, így az EB kijutásra való mérkőzés meg itt ott a MOT olimpiai őselejtezőn, és hogy most már tényleg elhisszük, hogy ott vagyunk, egy VB-n van a helyünk, és ez nem a szerencsém múlott, hogy ott vagyunk, hanem ezért mi dolgoztunk meg, és aki látta tényleg, már ugye én is itthonról követtem az összes mérkőzést, ami Törökországban volt, azért lehetett látni, hogy a lányok mekkorát küzdöttek, mekkora teljesítményt tettek le az asztalra, és szerintem színvonalas mérkőzések is voltak nagyon, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezt ugye el is hiszük, hogy ez nem egy ilyen, egy éppen akkori vélet, hanem hogy ez ott van bennünk, és ezt mentálisan úgy is kell hozzáállni, hogy igen, hogy képesek vagyunk erre. És ami szerintem nekünk nagyon jó, hogy tényleg nagyon jó csapatunk van, és a csapategység az, amin tud múlni.
5: Ahonina, kérdezném, hogy telt a nyár, de mivel július 13-a óta készültek a világbajnokságra, gondolom, hogy szinte csak munkával?
6: Nyilván ilyenkor próbál az ember bepótolni ezeket a dolgait, amiket nem tud szezon közben. Én befejeztem egy iskolát júniusban, úgyhogy én szakdolgáztam, meg azt megvédtem. Ugye a Veruskával csináltuk a Flow Campet, és akkor nyilván készültem én is, tehát azért tónusba kell maradni, nem nagyon lehet itt elengedni a dolgokat, úgyhogy mozgássá telt, de azért sikerült kicsit másra is fókuszálni a nyáron.
5: Az iskoláról beszélsz 3 mondatot, kérlek?
6: Igen, persze. Tavaly szeptemberben kezdtem el egy sportcoaching képzést, azt be is fejeztem júniusba. Nagyon meghatározó éve volt így az életemnek ez, mert nagyon-nagyon sokat tanultam, meg nagyon meg is szerettem ezt a szakmát, úgyhogy valószínűleg ez lesz az én irányom így a kosárlabda után. Szóval milyen formában az még majd kiforja magát, de nagyon-nagyon élveztem, és nagyon sokat adott nekem ez a képzés.
5: Nagyon fontos egyébként, hogy mentálisan is megmozgasd az agyad, ne csak a tested mozogjon állandóan?
6: Én úgy gondolom, hogy 2026-ban most már tartott a sport is minden más technológiai fejlődés mellett, hogy mentálisan talán inkább azt mondom, hogy nagyon magas szinten fontos az, hogy ki milyen fizikális állapotban van, milyen technikai felkészültsége van, de a mentális rész szerintem kifejezetten fontos, és hála az énnek most már egyetem sportoló beszél arról, hogy ez mennyire fontos, és kinek milyen nehézsége van, és ezt hogyan küzdi le. Mert hogy ezek a nehézségek mindenkinél ott vannak, legyen a sportoló vagy nem sportoló, de az, hogy hogyan kezeljük ezeket, és mikor ismerjük fel, mikor kerünk segítséget, azt szerintem az kifejezetten fontos lehet egy sportoló karrierjében és életében. Ezt én már tapasztaltam is a saját bőrömön, tehát én már azért pár éve foglalkozok önismerettel, sok mindent próbáltam, sok irányt próbáltam, de ezt még nem hogy tanulom, mert ugye azt mondják, hogy aki ilyen segítőszakmát tanul, azért az elég nagyon ismeret is, úgyhogy ezért is akartam belevágni. De de maximálisan sokkal többet is adott, mint én azt gondoltam, úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy a mentális felkészülés az egyik alapja annak, hogy valaki jól tudjon teljesíteni, mert tulajdonképpen ez egy nagyon legális teljesítményfokozás.
5: És egyébként azt észrevetted magadon, hogy mondjuk a csapattársaidat egy picit más szemmel nézett pont emiatt?
6: Mindenképp, tehát hogy azért az dolgozik bennem. Alapvetően is egy olyan személyiségtípusnak tartom magam, aki kicsit így tyúkanyúskodik, tehát hogy azért szeretek odafigyelni a többiekre, meg foglalkozni mindenkinek a lelki világával, de most azért kicsit irányítottabban tudom ezt már csinálni. Nyilván belülről azért teljesen más, mint hogyha mondjuk itt ugye a Judit munkájára gondolok, de nagyon érdekes, mert ezt pont a képzésen is beszéltük, hogy kevés olyan élsportoló van, aki tanulja is, meg űzi is, és ez a kettő az egyben, ez egy nagyon érdekes perspektíva, úgyhogy próbálom ebből is kiszedni a maximumot, hogy ezt hogyan tudom kamatoztatni itt is, meg majd a továbbiakban is.
5: Befogadóak a lányok?
6: Van, aki forgatja a szemét, de ez is egy tök jó kihívás, hogy kit hogyan lehet bevonni, meg hogyan lehet, nem is azt mondom, hogy megtéríteni, mert ez nem egy jó szó, de hogy hogyan lehet úgy adni, hogy az meg is tudja kapni a másik oldalon. Úgyhogy igen, kicsit néha idegesítő vagyok, ezt azért tudják azok, akik már régóta játszanak velem, de igyekszem úgy, hogy mindenkinek jó legyen.
5: Most akkor a fizikai felkészülésről beszéljünk egy picit, mert azt hiszem, hogy egy ilyen hosszú felkészülés alatt, júliustól szeptemberig a világbajnokság kezdetéig azért vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, ez teljesen elfogadott, vagy ez csak egy kívülálló gondolja, hogy azért nyilván két hónapon keresztül nem lehet ugyanazon a szinten teljesíteni?
6: Persze, meg nem is kell, tehát hogy itt volt egy kiindulási pont, meg lesz egy végpont, a cél az, hogy nyilván ez egy felfele menő görbe legyen, de szerintem nincs olyan folyamat az életben, ami ne menne egy kicsit le, hogy utána kicsit felmenjen. Nyilván a lényeg az, hogy ezek a kilengések ne legyenek túl nagyok. Szerintem az teljesen oké, hogyha van egy visszalépés. Hosszú időszakról is beszélünk, meg azért összetett is az, hogy fizikálisan, taktikailag, tehát hogy minden szakmában készen álljunk. De én nagyon pozitív vagyok, meg én úgy gondolom, hogy a szakmai stábunk mindent megtesz annak érdekében, hogy tényleg ebből a sok hétből kihozzuk a maxot, és tényleg egy ilyen magyar válogatott menjen ki a VB-re, aki készen áll arra, hogy megmutassa, hogy mit tud. Úgyhogy nyilván most ennek a felkészülésnek kb. A közepénél tartunk. Van még hova, de ez teljesen rendben van.
5: És ez a felkészülés azért valamennyiben más, hiszen ugye ebből a válogatottból senki nem volt még világbajnoksága, hiszen a magyar válogatott nagyon régen volt ott. Akár a gondolataitokban, akár mondjuk konkrétan a fizikai felkészülésben más most erre a világbajnokságra való felkészülés?
6: Én nem gondolnám, hogy más. Nyilván egy Európa bajnokságra felkészülni, vagy egy VB-selejtezőre felkészülni az önmagában is egy kihívás valamilyen szinten, meg mindig attól függ, hogy épp kisérült, épp ki nem sérült, mennyi időnk van, hogy van időnk, stb. De én ezt elmondtam sok mindenkinek, hogy VB, elit 16, ott vagyunk, de hogy azért nagyon sok olyan alsz lesz, aki ellen már játszottunk. Klub szinten, Euroliga szinten, akár fiatalabb EB-n, vagy utánpótlás EB-n, vagy utánpótlás VB-n, tehát hogy azért nem feltétlenül egy olyan világba fogunk csöppenni, ahol senkit nem ismerünk, és hogy annyira elérhetetlenek lennének. Ezt szerintem nagyon fontos tudatosítani, hogy a magabiztosságunk az ott legyen, ahol kell. De komolyan veszük, és próbáljuk minden profitban ezt az egész felkészülést úgy végigcsinálni, hogy tényleg fel tudjuk venni a versenyt, és egy olyan válogatott menjen ki, aki ténylegesen kihozta magából a maxot.
5: Az ötszörös olimpiai bajnok úszóegerszegi Krisztina nyilatkozott úgy egy olimpiáról, hogy tulajdonképpen ez is egy ugyanolyan verseny, csak a körítés más. Akkor ez ráhúzható a világbajnokságra is.
6: Pontosan ugyanúgy kosárlabdázni megyünk, válogatottak ellen, tehát hogy így nagyon szimplán elmondva ez tulajdonképpen ugyanaz. Mindenkinek az első VB-n lesz, ezért lesz szép, meg ezért is lesz új, meg egy olyan dolog, amit még nem tapasztaltunk, de már voltunk EB-n, voltunk U17-es VB-n, tehát hogy azért vannak tapasztalatok, amiket fel tudunk használni, és az fontos, hogy helyén kezeljük a dolgot.
5: Célkitűzések vannak, lehetnek, kellenek?
6: Mindenképp kellene, szerintem sportoló életében nem nagyon lehet olyan, hogy nincs célkitűzés. Én magamnak azt fogalmaztam meg, hogy fejlődjük meg, amit meg kell, tanuljuk meg, amit meg kell ebbe az 5-6-7 hétbe, és ténylegesen egy olyan magyar válogatott menjen ki, aki abban a pillanatban a legjobb és top formáját hozza, hogy egy tényleges képet kapjunk arról, hogy hogyan is, hol is vagyunk mi ebben a legjobb 16-ban. Hogy onnan tudjunk építkezni, tudjunk tanulni, és tudjunk tovább tapasztalni.
5: Ugye egyelőre három ellenfelet ismerünk, de azért a legtöbb világverseny előtt, és nem csak a kosárlabdában, hanem a legtöbb sportágban a legelső mérkőzésre készülnek a legjobban, és aztán utána van egy-két nap, vagy akár egy nap sem a felkészüléshez. Nálatok is így van, hogy főleg az első ellenfelet nézitek minden szempontból, azt hiszem, hogy ez különleges lesz éppen a régóta nem járt VB-n a válogatott kitétel miatt, meg hát egyébként is a kezdés az nagyon fontos.
6: Persze mindenképpen azért az nagyon sokat elárul, vagy nagyon sokat tud adni, vagy visszanyomni azzal kapcsolatban, hogy ki hogyan kezd el egy ilyen tornát, tehát nagyon sok momentumot lehet azért onnan tovább vinni. Biztos, hogy sokat fogunk készülni rá, egyelőre még magunkkal foglalkozunk, azért mégiscsak van még szűkös két hét, mert az nagyon fontos, hogy a saját dolgunkkal legyünk elsősorban tisztában az alapokkal, és utána fogunk szerintem elkezdeni készülni a franciákra. De igen, tehát hogy fontos az első mérkőzés, és az, hogy hogyan megyünk ki, de nem azt mondom, hogy eredménytől függetlenül, mert nyilván a csoportkörben talán egyik legfontosabb, hogy számít az, hogy nyersz, hogy veszítesz, de hogy annak a feelingje is olyan legyen, tehát hogy tényleg tök jó ritmusban, tök jó lendülettel, precízen megyünk ki, akkor azért ezt tovább tudunk vinni.
5: Kányási Veronika, túl vagyunk egy legalább két órás edzésen, mégis csupa mosoly vagy, ez a VB közelettének köszönhető, vagy alapvetően ilyen jól érzed magad?
7: Amúgy is jól érzem magam, meg amúgy is ilyen a természetem, alapjáraton egy pozitív embernek tartom magamat. Igazából a hangulatra se lehet semmi panasz, szerintem nagyon jó munkát végzünk, de ugyanakkor élvezzük is azt, hogy együtt vagyunk, és tényleg nagyon jó a csapatkohézió, úgyhogy ez így a kettőnek az egyvelege.
5: Egy picit más a hangulat attól, hogy most egy világbajnokságra készültök?
7: Azt gondolom, hogy igen, olyan szempontból egy izgatottságot lehet érezni mindenkin, hogy mindenkinek ez lesz az első világbajnoksága, és ez egy óriási dolog, amit már elért a csapat, viszont mindenki nagyon elhivatott pont emiatt, hogy egy ilyen nagy eseménynek készülhetünk, ugyanakkor pedig, amit említettem, szeretnénk ezt az egészet élvezni is, úgyhogy érződik, de szerintem pont amennyire kell.
5: Nyilván ti mindig csak előre néztek, azért a szurkolókban még benne van akár a VB előselejtező, akár a VB selejtező, és sokakkal beszéltem, akik azt mondták, hogy igazából nem is volt kétség afelől, hogy ti kijuttok a világbajnokságra. Ebből kiindulva azért önbizalommal várjátok ezt a világbajnokságot, vagy alapvetően ezzel nem is értesz egyet?
7: Igazából szerintem az egy nagyon nehéz selejtező sorozat volt, szóval nem lehetett mondani azt, hogy könnyű volt kijutni, hiszen már alapjáraton egy előselejtezőt ugye meg kellett vívnunk Ruandába.
5: Nem is az, hogy könnyű volt kijutni, hanem hogy annyira bíztunk bennetek, hogy igazából nem merült fel a kétség.
7: Hát ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog, és azt gondolom, hogy abszolút egy elvárható dolog volt a csapattól, hiszen tényleg nagyon nagy potenciál van ebben a csapatban. Ugyanakkor azért, ugye mivel ott az EB-re nem sikerült kijutnunk, azért mindenkiben volt egy elég erős hiányérzet, így az évi teljesítmények kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy ez a siker, ez egy nagyon jó lépés, egy következő lépés a mi útunkon, amit próbálunk építeni itt évről évre a válogatottal, úgyhogy hát mi elvártuk magunktól, de ettől függetlenül egy nagyon nagy eredmény, és nem szeretnénk itt megállni, a következő mérce az a világbajnokság lesz majd, hogy megmutassuk, hogy az elit mezőnyben tényleg ott van a keresnivalónk.
5: És ott mi számít majd sikernek a világbajnokságon?
7: Szerintem lépésről lépésre kell haladnunk. Nyilván a fő célunk az, hogy tovább jussunk a csoportba, ami abszolút nem kivitelezhetetlen szerintem, de ettől függetlenül egy nagyon veszélyes csoportba vagyunk, hiszen bárki bárkit el tud kapni és meg tud verni, úgyhogy folyamatosan élesnek kell lenni, és szerintem összességében az egy siker, hogyha sikerül lesz a továbbjutást kiharcolnunk. Nyilván ott sem szeretnénk majd megállni, de amint említettem, csak egy-egy mérkőzésben lehet egy előre gondolkozni. A legelső francia meccs majd ugye megalapozza így a világbajnoki kezdésünket, és utána lehet majd ugye Nigériára, meg Koreára is már kikacsingatni.
5: Az mennyire nehéz már most így előre, hogy az első mérkőzést játsszátok este 9-kor, a következő mérkőzést másnap délután?
7: Hát brutálisan. Ilyen szempontból szerintem nagyon nem szerencsés a mi sorsolásunk, de mint említettem, egy világbajnokság az arról szól, hogy tudunk alkalmazkodni ahhoz a szituációhoz, amit elénk tesznek. Minden világversenyen ez így van. Szerintem azok a csapatok tudnak legjobban kijönni, akik képesek egyről a kettőre minél gyorsabban alkalmazkodni, de azt majd nyilván nagyon okosan majd a szakmai stáb kitalálja, hogy mi a megfelelő taktika ilyen esetben. Úgyhogy készülünk ezerrel, de ez a feladat, ezt kell megugrani. úgyhogy nem siránkozunk miatta, hanem így készülünk.
5: Ugye európai csapat ellen nyilván azért jó játszani, mert ismeritek őket, ugyanakkor az európai kosárlabda a hölgyeknél nyilván erős, de mégis könnyebb, mint mondjuk a kevésbé ismert Nigéria és Korea ellen felkészülni?
7: Hát érdekes, mert három abszolút teljesen különböző stílus, amit te is említettél, azért egy európai kosárlabda, de Európán belül a franciáknak mégis van egy sajátos stílusuk, egy atletikusabbak ők is, így az európai kosárlabdán belül. Nigéria szintén egy nagyon fizikális csapat, Korea pedig ugye, mint ismerjük az ázsiaiakat, inkább a sebességükből dominál, úgyhogy három nagyon különböző stílus. Nem egyszerű a készülés ilyen szempontból, de már azt ugye a VB selejtező sorozat is bemutatta, hogy a csapat nagyon jól tudott alkalmazkodni ott is a különböző stílusokhoz, úgyhogy most is ez lesz a feladat, hogy minél jobban felkészüljünk ebből, és minél élesebbek legyünk.
5: Mert hogy ilyenkor azért mégiscsak az a lényeg, hogy saját magatokra koncentráljatok, és azt, amit tudtok, azt jól begyakoroljátok, és az menjen jól?
7: Abszolút, az kell, hogy legyen az alap, hogy mindig vissza tudjunk lépni a saját játékunkhoz, és vissza tudjunk nyúlni a saját erősségeinkhez. Nyilván ezt úgy kell megtenni, hogy közben tudjuk azt, hogy a másik csapat akárhol sebezhető, mik azok a pontok, ahol ők erősek, mik azok a pontok, amik a gyengeségeik, és hol tudjuk ezt kihasználni, úgy, hogy ez a mi játékunknak is feküdjön. Úgyhogy ez egy komplex kép, de abszolút igaz, hogy megpróbálunk minden erőnkkel önmagunkra koncentrálni.
5: Ennek a magyar válogatottnak mi a legnagyobb erőssége?
7: Abszolút a csapat kohéziót említeném, és azt, hogy a pályán és a pályán kívül is maximálisan csapatként működünk, és mindenki azért dolgozik nap mint nap, hogy a csapategység az rendben legyen, és szerintem azon felül, hogy vannak olyan egyéni karakterek, akik előre tudnak lépni nehéz szituációkban, mindig vissza tudunk menni a mi legnagyobb erősségünkhez, az pedig, amit említettem, a csapategység.
5: Azt mondod, hogy pályán kívül is nagyon jó egységet alkottok, amikor ilyen hosszú időn át együtt vagytok, akkor a szabad időtökben, amikor nem edzés van, akkor nem az a legjobb megoldás, hogy egy picit azért távolságot tartsatok egymástól?
7: Nyilván vannak olyan napok, amikor az ember inkább akkor egy szabad délutánon egyedül tölti, és akkor olvasgat, el van, de alapjáraton szerintem ez az eseteknek nagyon kevés százaléka, hiszen mi ilyenkor is inkább együtt vagyunk, valahol programozunk, elmegyünk kávézni, vagy tegnap este például társasjátékoztunk még kicsit vacsi után, szóval próbáljuk így azt az időt is kitölteni. Alapjáraton szeretünk együtt lenni, úgyhogy ez azért segít a helyzetünkön.
5: Takács Kisvirág, nem tudom, hogy a fáradtsága jellemzőbb az arcodon, a várakozás, vagy a jókedv, mert azért itt elnézve a lányokat, igazából mosolygás van.
8: Igen, én azt gondolom, hogy különböző szakaszokban mind a három megtalálható. Nyilván azt érzem, hogy amíg edzésben próbáljuk a jó hangulatot tartani, de természetesen ez mellett fókuszáltnak lenni azokban a pillanatokban, de nyilván a maximumot adva azért el is fáradunk, úgyhogy ez a három, én azt gondolom, hogy keveredik folyamatosan.
5: Ezt többektől megkérdeztem, hogy az, hogy most egy világbajnokságra készültök, az alapvetően meghatározza itt a hangulatot, a felkészülést, bármit?
8: Szerintem ugyanúgy készülünk, mint mindig, igyekszünk maximálisan kihasználni azt az időt, ami most arra adatott, hogy tényleg fel tudjunk készülni erre a világbajnokságra, ha akár Európa-bajnokságra készülünk, vagy bármilyen kontinens tornán, én azt gondolom, hogy hasonlóan készülnénk. Nyilván annyi a különbség most, hogy valójában ez egy alapozás is kellett végezni, hiszen augusztusban általában mindenki a saját csapatánál ezt a munkát végzi el, tehát ilyen szempontból abszolút nem könnyű ez most, de én azt gondolom, hogy összességében a munka akármilyen kontinens tornára készülünk hasonló.
5: De amikor egy picit elfáradtok, és egy picit, nem azt mondom, hogy elmegy a kedvetek, de akár ez is megtörténhet, akkor mindig be kell kapcsolni valamit, hogy most egy világversenyre, ráadásul egy világbajnokságra készül az ember, és akkor úgy átlendül ezen a holdponton, hogyha van holdpont.
8: Azt gondolom, hogy igen, nyilván mindig megvannak a céljaink, akár az adott hétre, az adott napra, biztos lesznek olyan periódusok, amikor egy kicsit nehezebb lesz, amikor egy kicsit tényleg fáradtabbak vagyunk, és át kell esni a holdponton, de próbáljuk ezt hangsúlyozni egymás között is, hogy szerencsére ez egy csapatsportot vagyunk, egymásnak tudjuk egymást motiválni, és nyilván az cél az mindenki szem mellett lebeg, és azt gondolom, hogy amikor, ha egy kicsit is lesz olyan pillanat, amikor nehezebb, akkor biztos, hogy ez fog eszünkbe jutni, hogy mekkora dolog az, hogy most ez a csapat 28 év után egy világbajnokságra készülhet.
5: Franciaország az első ellenfél. Elsősorban rájuk koncentráltok majd, mert gondolom, hogy egyelőre még azért más a fő feladat, vagy azért már néztek előre, és gondoltok Nigériára és Koreára is?
8: Természetesen az mellett, hogy igyekszünk majd a csapatokra felkészülni, szerintem a fő hangsúly a saját magunkon lesz. Én azt gondolom, hogy ha azok az elemek, amiket a szakmai stáb kér tőlünk, akár védekezésben, támadásban, azt maximálisan tudjuk teljesíteni, akkor szerintem nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, hiszen mind a három ellenfél egy teljesen más játékstílust és erőt képvisel, de én azt gondolom, hogy ebben már abszolút belerázottunk, tehát fokozatosan fogunk készülni a mérkőzésekre, nyilván sorrendben először a Franciaországra, majd Nigériára, majd Koreára, de én úgy gondolom, hogy a fő hangsúly ez mindig saját magunkon lesz. Nyilván ki fogunk térni az ő játék elemeikre, hiszen ezek mellett sem lehet elmenni, de tényleg amellett, hogy a taktikai elemeket megbeszéljük, szerintem mindenkinek arra kell leginkább figyelnie, hogy azt, amiben az adott napon, ami a feladata lesz, abban maximálisat tudjunk nyújtani.
5: Az is elhangzott itt több lánytól, hogy a csapategység az egyik legnagyobb erőssége ennek a csapatnak. Ezt lelkileg kell érteni, vagy taktikailag, vagy hogy kell elsősorban a csapategységet érteni?
8: Szerintem minden szempontban, nyilván lelkileg is, hiszen azt gondolom, hogy ez egy olyan szerencsés helyzet, hogy több olyan játékosunk is van, aki mérkőzést tud eldönteni. Én azt gondolom, hogy ez a nehéz pillanatokban nem mindegy, hiszen több lábon tudunk állni. Mindenkinek lehet egy nehezebb, rosszabb napja, amikor nem úgy sülnek el a dobások. Én azt gondolom, hogy mentálisan mindenkinek készen kell állnia arra, hogy bármikor, amikor pályára lép, akkor ez lehet, hogy egy napon 5 perc, lehet, hogy a következő napon 25-30 perc. Én szerintem ezzel mindenki tisztában van, és ahogy te is említetted, ennek a csapatnak tényleg az a legnagyobb erénye, hogy egységesek vagyunk. Az elmúlt években is mindig erre építettünk, és ez nagyon sokszor megmutatkozott, hogy tényleg hiszünk egymásban, támogatjuk egymást, és ez nem csak egy klisé, amivel itt dobálozunk, hanem tényleg egy nagyon szerethető és összeszokott közeg vagyunk. Én bízom benne, hogy mindenki érzi ezt, az is, aki most van itt velünk először, vagy még nem olyan sokszor volt velünk, próbáljuk tényleg ezt erősíteni mindenkiben, hogy nincs olyan, hogy első és utolsó, hanem mindenki ugyanolyan.
5: Egy világbajnokságot a világ bármely pontján rendezhetnének, az, hogy ez Európában lesz, Németországban, az előny?
8: Szerintem igen, én visszaemlékszem az Európa-bajnokságra, ami Szlovéniában volt, és ahogy haladtunk előre, egyre több magyar szurkoló kísért minket, és én azt gondolom, hogy ez olyan szempontból is természetesen jó dolog, hogy nem kell átutaznunk a világot, nem kell a jetlagtől kezdve ezekkel a dolgokkal foglalkoznunk, hogy mennyi az időeltolódás, hogyan tudunk belerázódni. Tehát ez mindenképp az előnyünkre szolgál. Én nagyon bízom benne. Nagyon sok helyről hallottam, hogy jönnek majd nekünk szurkolni. Én remélem, hogy ez tényleg így is lesz, és nagyon sok magyar fogja megtölteni a lelátót, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok erőt fog ez nekünk adni, és remélem, hogy minél tovább tudunk majd maradni Berlinben.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A magyar férfi kosárlabda válogatott jövő héten Észtország és Szlovénia ellen folytatja a világbajnoki selejtezőket. A magyar válogatott a jövő heti két találkozója után novemberben folytatja, majd februárban zárja a sorozat második szakaszát. Az elcsoport állás a jelenleg első Franciaország 11 ponttal, a második Finnország 10-zel, harmadik Észtország 9-zel, negyedik Svédország szintén 9 ponttal, és az ötödik Szlovéniának is 9 pontja van, akár csak a hatodik Magyarország. Tehát nagyon-nagyon szoros a mezőny. Egyébként azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény, annak hiány a kosár különbség rangsorol. A csoport első három helyezettje jut ki a világbajnokságra, amelyre 2027. augusztus 27-e és szeptember 12-e között kerül sor Katárban. Nyágui Gergely és Bera Emese összeállításában először Palai Tamás beszél.
3: Elkezdődik a felkészülés, és ugye az alapozási időszakban tartanánk normál esetben, viszont itt nálatok gyakorlatilag rögtön élesedni kell és csúcsformába lendülni, hiszen komoly a tét, hiszen kezdődnek a világbajnoki selejtezők, a második selejtezőcsoport, ahonnan már ténylegesen a világbajnoki részvételt lehet, és hát azt nem mondom, hogy kellene kiharcolni, hiszen azért ez egy komoly feladat, de gyanítom, hogy anélkül nem is mennétek bele, hogyha nem ez lenne a cél.
9: Hát természetesen úgy van értelme, hogyha ez a cél, ugye rég volt már magyar csapat világbajnokságon, de én azt gondolom, hogy nagyon jó helyzetbe hoztuk magunkat a korábbi csoportkörben, van reális esélyünk jutni a VB-re. Nyilván ez egy nagyon-nagyon távoli cél, és valószínűleg azért egy nagyon-nagyon nehéz út vezethet odáig, de nem szabad azt feltételezni, hogy erre nincsen esélyünk, és ez nagyon motiváló és ösztönző, és ezért is nagyon jó ez az összetartás is most, illetve ez a két meccs. Ezért lesz annyira izgalmas, mert minden egyes nap egy-egy lépést tudunk e felé, a cél felé tenni, és ez nagyon jó.
3: És úgy említetted, hát megalapoztátok a sikert, nincs könnyű helyzetben a válogatott, de azért teljesen jó helyzetben vagytok, hiszen ugye a csoport most úgy néz ki, hogy mindenki viszi tovább az eddigi eredményeit, és azért a belgák elleni két siker, illetve a finnek itthoni megverése után eleve már ugye három győzelemmel álltok állunk, viszont a következő három ellenfél és hat meccs az kőkemény lesz, ugye szépen sorrendben Észtország, aztán jöhetnek majd a szlovénok, és ott vannak még a svédek is, akik egyébként ugyancsak körbeverték egymást az első körben. Nem reménytelen a helyzet, de gyakorlatilag innentől kezdve talán már nincs hibázási lehetőség?
9: Hát igazából, hogyha a hazai mérkőzéseinket hozzuk, az már önmagában egy nagyon-nagyon jó fegyvertény tud lenni, hogyha esetleg egy idegenbeli győzelmet szerzünk, az pedig már egy nagyon komoly előrelépés. Ugye, ahogy említetted, ezek a csapatok is ugyanúgy állnak, ahogy mi, szóval velük kvázi 0-0-ról indulunk. Ezek is nagy kosárlabda nemzetek, főleg mondjuk esetleg a szlovénok, akik már nemrégiben Európa-bajnoki címet is tudtak szerezni, de azért őket ezek a válogatott ablakok meghatározzák, hogy milyen keretet tudnak kiállni, hiszen nem mindenkinek tudnak majd az összes játékos ellátogatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a csapatok mind verhetőek számunkra, de mind nagyon erős csapatok, és nekünk a legjobb formánkat kell nyújtanunk ahhoz, hogy akár itthon, akár idegenben elcsípjünk egy ilyen csapatot.
3: Mennyire foglalkoztok a múlttal, vagy mennyire lehet abból erőt meríteni, vagy mennyire már a jövőre néztek? Gondolok itt például egy franciák elleni meccsre, amit hát bizony az utolsó pillanatig meg lehetett volna nyerni. Tehát erre visszamenőleg ez egy mondjuk hiányzó pont, vagy ebből erőt tudtok, mert itt, hogy tényleg egy bombaerős csapat ellen teljesen partiban voltatok, és hát lám ugye a finnek meg is verték a franciákat, tehát igazából bárkit el lehet kapni.
9: Abszolút, ugye ezt tapasztaljuk, és igazából mi a múlt történéseit arra használjuk, hogy kielemezzük a jó és a rossz dolgainkat, amiket mi elkövettünk ezeken a mérkőzéseken, ezekből építkezünk, tanulunk. Ez nekünk egy tanulási folyamat, hiszen nem olyan régóta van új vezetőedzője a válogatottnak, illetve a keret is szépen sorban kicserélődött eléggé az elmúlt egy-két évben, úgyhogy minden egyes mérkőzésünk nekünk egy nagyon komoly előrelépés lehet, hogyha ezt jól használjuk, de túlságosan nem szabad a múltba ragadnunk, mindig előre tekintünk, és próbálunk mindig még egy kicsit jobban játszani, mint az elmúlt mérkőzésen.
3: És ugye említetted, hogy nagyon rég nem volt magyar válogatott világbajnokságon. A lányoknak ez most összejött. Mennyire motivál benneteket az, hogy mondjuk a lányok is ugye itt edzenek, nyilván ti még csak most költöztök be majd az edzőközpontba, és hát látjátok azt, hogy a lányok igenis már a világbajnokságra készülnek.
9: Igen, hát ez motiváló tényező, de látjuk azt, hogy ez egy elérhető cél, és nagyon örülünk, hogy nekik sikerült, nagyon büszkék vagyunk rájuk, és ilyenkor nekünk is megdobban egy kicsit a szívünk, úgy, mint minden más magyarnak egyébként, és nagyon szeretnénk mi is ezt a saját bőrünkön majd megtapasztalni, és bebizonyítani magunknak és mindenki másnak, hogy a magyar válogatottnak lehet helye, és ki tud jutni egy világbajnokságra. Ugyanúgy egy Európa-bajnokságon, ahol meg jó lenne, hogyha az elkövetkező években mindig ott tudnánk majd lenni.
3: És egyébként épp ezt emeltem ki délelőtt a lányoknál is, hogy nagyon-nagyon jó volt a csapategység, nagyon jó volt a hangulat, és ott is ugye pécsiek, győriek, diósgyőriek, stb. Nálatok ugyanez, ugye Alba Komp játékosok, a Falkó visszavette a címét a Szolnoktól, hiszen ugye ebbe te is ugye részese voltál a döntőnek. Ilyenkor mennyire lehet ezt félretenni, vagy mennyire mondjuk zrikáljátok egymást, vagy mennyire tényleg erősíti ezt a csapat szellemet?
9: Hát szerintem itt abszolút ellentét nincsen a játékosok között, mi szerintem itt az ellentéteket, ami szerintem szezon közben sincsen meg köztünk, inkább a szurkolótáborok között. Nyilván nagy presztízsű csatákat vívunk évközben, de szerintem ez inkább pozitívum, hiszen ezek jó színvonalú mérkőzések szoktak lenni, és öröm az, hogy ezek a csapatok azért nemzetközi kupát is játszanak javarészt, úgyhogy öröm az, hogy sok játékosunk a válogatottból is tud ezekben a csapatokban játszani, de itt abszolút ellentét semmi nincsen közöttünk. Együtt dolgozunk, egy a célunk, magyarok vagyunk, és ez az identitásunk sokkal erősebb, mint az, hogy köztünk bármi ellentét legyen.
3: Ettől függetlenül az új szezon megkezdődik és megkezdődött. Mit vár Pallai Tamás a következő szezontól, akár válogatott szinten, akár pedig klub szinten?
9: Hát válogatott szinten abszolút most nyilván azzal kezdem, hiszen itt vagyunk. Abszolút azt várom, hogy jó hangulatú összetartásaink legyenek, jó mérkőzéseket játszunk, ki tudjuk adni magunkból a maximumot, és azt nem tudom elvárásként támasztani a csapatunk elé, hogy kijussunk a világbajnokságra, de az én szívemnek nagy vágya ez, és azt gondolom, hogy ha mindent kiadunk magunkból, és minden jól alakul a mi szempontunkból, akkor ez egy reális cél lehet akár. illetve hát nyilván klubszinten nagy átalakuláson megy át a mi csapatunk is, új edző, új légiósok, érkezett Cseboti személyben új magyar játékos, Somogyi Áti távozott, úgyhogy nyilván az erő viszonyok felmérésében még most nem tudunk belemenni, szóval akkor mindig az a célunk, hogy egy ütőképes társaság legyen, játszunk nemzetközi kupát is, úgyhogy még egy szintén tudjuk képviselni a magyar kosárlabdát, úgyhogy egyelőre most annyit tudok mondani, hogy nagyon sok munkát várok a csapattól, magamtól, a csapattársaimtól, és remélem, hogy legalább egy olyan élvezetes szezonunk lesz, mint a tavalyi volt.
5: Somogyi Ádám, azért, mert egy helyen tartotok sajtónyilvános edzést a lányokkal, még nem jelenti azt, hogy együtt is edzőtáboroztok, de azért van kapcsolat köztetek és a női válogatott között?
10: A szállásom mindenképpen van, hiszen ugye ők is, illetve mi is a Lakeside Hotelben szállunk meg. Ezen kívül edzések terén nem ütköztünk, nem edzettünk is együtt, illetve se egymás előtt után eddig, úgyhogy jó látni, hogy tényleg ők is milyen komoly edzőtáborban vesznek részt, de nem nagyon kapcsolódik a miénkkel.
5: Ezt csak azért kérdezem, mert hogy ők világbajnokságra készülnek, és lehet, hogy akár pici motivációt is kaphattok tőlük. Ez jól gondolom, hogy látva azt, és látva a női válogatottat, és tudva azt, hogy ők BB-re készülnek, ez nektek is lehet akár egy új lendület?
10: Abszolút óriási motiváció, hiszen hát nem is tudom, mikor volt utoljára ki női válogatott világbajnokságon, és nekik ezt sikerült elérni. Mi egy óriási siker a magyar kosárlabdának, illetve számunkra is motiváló és ösztönző erővel bír, és azon vagyunk tényleg ezekben a napokban, hogy a lehető legjobban felkészüljünk az előttünk álló két mérkőzésre, ugye Észtország és Szlovénia ellen, és tudjuk a hölgyeket követni a világbajnokságra, majd nyilván a férfi világbajnokságra.
5: Ugye előttetek még van egy lépés, vagy egy pár lépés, hogy így fogalmazunk. Ez a következő két mérkőzés, ez mennyiben határozza meg a hátralévő egész utat?
10: Lényegében ugyanannyira, mint az azt követő négy majd, tehát nagyon fontos mérkőzések lesznek, hiszen egy-egy mérkőzés is el tudja dönteni az egész selejtező ablak végén azt, hogy most kiérhet oda a három hely egyikére, úgyhogy tényleg minden mérkőzésre úgy megyünk oda, hogy kitesszük szívünket, lelkünket, és harcolni megyünk, hogy a háborúban tényleg ne legyen ez, bennünk ez a mi lett volna, ha érzés, úgyhogy azon vagyunk mindenképpen, hogy mindenünket kitegyük, és egyszer egy meccse fókuszálva, legjobb játékunkat nyújtva, a legjobb eredményt érjük el.
5: Ugye most hatan vagytok egy csoportban, ebből két csapattal, a franciákkal és a finnekkel játszottatok már, három csapat, észtek, szlovénok és svédek, akik még hátra vannak. Itt mennyire kell számolgatni, szabad-e nektek így neki indulni egy ilyen sorozatnak, hogy számolgatok, hogy mi lenne akkor, ha ők kikapnának itt, mi megvernénk őket, tehát hogy ez mennyire van benne ilyenkor a fejekben?
10: Semennyire. Mi ezen a héten is Gáspár okormester által vázolt célokat és tervet igyekszünk megvalósítani, hogy saját magunkra fókuszálunk, és szeretnénk a játékunkból a legtöbbet kihozni, illetve a legjobb játékunkat optimalizálni. Úgyhogy egyelőre saját magunkon van a hangsúly, jövő héten pedig az észtekre való készülésen lesz, úgyhogy a számolgatás az nem a mi pályánk.
5: De ez a legfontosabb egyébként, hogy saját magatokra koncentráljatok, hiába tudjátok, hogy az ellenfél mit játszik, hogy játszik, azért a kiinduló pont az, hogy amit ti tudtok, azt minél jobban tudjátok?
10: Ahogy mondott, teljes mértékben, de nyilván az is egy szerves részét képezi a felkészülésünknek, hogy az észtekre jól felkészüljünk, hiszen nekik is vannak erősségeik, gyengeségeik, és ezeket igyekszünk majd kihangsúlyozni, hogy minél jobban kihangsúlyozzuk a gyengeségeiket, és az erősségeiket pedig leredukáljuk, úgyhogy mind a kettő a felkészülésünk részét képezi.
5: Hogyha már erősség, ennek a mostani magyar válogatottnak mi a legnagyobb erőssége?
10: Úgy hiszem, hogy az összetartás. Szeretjük egymást, szeretünk egymással játszani a pályán. A pályán kívül is szeretünk együtt időt tölteni, illetve nyilván megvan a tehetsége is a csapatunknak, és ezzel együtt, tehát ehhez párosul az önzetlen csapatot előtérbe helyező felfogás és hozzáállás és gondolkodásmód, ami úgy gondolom, hogy ritka a kosárlabdában.
5: Pályán kívül mit jelent ez az összetartás, és az, hogy szeretitek egymást?
10: Hát alapvetően az, hogy szeretünk együtt időt tölteni, tényleg nem úgy vagyunk vele, hogy várjuk, hogy meglegyen az edzés, aztán mindenki csinálja a saját dolgát, mert nyilván mindenkinek van magánélete, meg saját dolgai, de szeretünk együtt programozni, társasozni, beszélgetni, elmenni kávézni, úgyhogy mindig öröm ide visszatérni ebbe a közösségbe, ebbe a közegbe.
5: Még akkor is, hogyha nyáron nyilván egy átlagember azt gondolja, hogy nem a legjobb elfoglaltság hetekig edzőtáborozni, ilyenkor is, hogyha szabadidőtök van, azt is együtt töltitek?
10: Igyekszünk igen minél többet, illetve nyilván a kemény edzések mellett sok idő jut a pihenésre is, de amikor pihenés és az edzések mellett van egy kis szabad időnk, azt úgy gondolom, hogy többek nevében is mondhatom, hogy nagyon szeretjük együtt tölteni.
5: Az, hogy augusztusban, novemberben és februárban lesz két-két-két mérkőzés, ez mennyire jó elosztás?
10: Jó, nem jó, azt nem tudom megítélni igazából. Ugye nincs nagyon, nem nagyon, hanem egyáltalán nincs NBA játékosunk, illetve Euroligában sincs, a Nate Riversen kívül ugye magyar játékos, úgyhogy ilyen téren minket ez nem érint. Vannak válogatottak, ahol ugye nem lehetnek majd szezon közben NBA játékosok, viszont talán ez is adhat nekünk egy pluszt, hogy mi összeszokottabban hasonló kerettel tudunk megmérkőzni a többi csapat ellen.
5: Meleg Gergő, akit éppen kötöznek, és így próbálunk majd egy interjút készíteni, ez egy súlyos sérülés, vagy ez csak egy olyan átlagos tekerés?
11: Nem, ez nem sérülés. Ugye az ilyen kontaktos edzésekre szoktunk bokát ragasztani. És hát sérülés, megelőzés. Lekopogom, reméljük így nem lesz, ha az úriember jól beragasztja.
5: Reméljük az úriember jól beragasztja, és akkor lehet készülni a világbajnoki selejtezőkre. Az, hogy itt vagytok a második szakaszban. Az egy olyan egyértelmű helyzet, vagy ezt már értékeljük úgy, hogy nagyon örüljünk neki?
11: Szerintem mindkettőben van valami, egyáltalán nem mondanám egyértelműnek. Örülünk, hogy tovább jutottunk. Most ugye ugyanúgy állunk, mint másik három csapat, akiket most kaptunk a következő körbe. És én úgy gondolom, hogy tovább jutásra talán nem mi vagyunk az esélyesek, de nyilván az a célunk, hogy kiussunk a VB-re, és szerintem reális esélyünk is van erre. És ugyanúgy, ahogy az előző körbe szeretnénk most is meglepetés győzelmeket aratni, de mindenképp ez az első hazai, az nagyon fontos lesz.
5: Az, hogy így állsz hozzá, hogy a továbbjutása nem ti vagytok az esélyesek, de nyilván mindent meg fogtok tenni, tehát optimistán indultak neki ennek a sorozatnak, ezt így kell csinálni? Vagy ki kell tűzni olyan célokat, amit nem is biztos, hogy reális elérni, de úgy induljatok neki, hogy már pedig ez nekünk sikerülni fog, hogyha az előző szakasz sikerült, akkor nincs mitől félni most sem.
11: Persze, ennek szerintem így kell nekiállni, és egyáltalán nem gondolom, hogy ez nem lenne reális, és az a jó, hogy egy olyan csapat alakult itt össze, hogy nem nagyon nézegetjük, hogy most a nem tudom világranglistán ki milyen helyezéseket ért el, és az alapján próbálunk kiszámogatni, hogy kiket tudunk megverni, meg kiket nem. Ugye a finnek ellen is megmutattuk, hogy meg tudunk verni nálunk papíron jobb válogatottat, és ez a jövőben is szerintem így lesz, és ezért nagyon jó ez a brigád, meg ezért is tudunk majd remélhetőleg a közeljövőben is bravúr győzelmeket szerezni, mert mindenki így áll hozzá, és mindenki úgy gondolja, hogy nyerhetünk, máshogy nem is lehet.
5: Ugye most a hatos csoportban négy csapat azonos pontszámmal áll, tehát a kiinduló helyzet az nem reménytelen, hogyha így nagyon túlozva szeretnék fogalmazni, mert hogy a harmadik helyen még tovább lehet jutni. Az lehet egyébként a reális, vagy a legnagyobb cél, amit elérhettek a harmadik hely, mert hogy az első, második hely megszerzése az már talán a bravúr kategórián is túl van.
11: Igen, mindenképp szerintem a harmadik hely lenne a reális, ugye a franciák és a finnek is jobban állnak, mint mi, de ugye a harmadik hely is kiutó hely, szóval azt szeretnénk mindenképpen megcélozni.
5: Most augusztusban két mérkőzés vár rátok, csak erre a kettőre készültek, és akkor tovább nem is néztek, mert hogy az majd csak novemberben lesz a következő kettő?
11: Igen, ez így van. Szerintem egyszer egy, ha lehet ilyet mondani, de nyilván most egyszerre kettő, de mindenképp az első hazai, amire most készülünk, és a jövő héten is készülni fogunk. És meglátjuk, tényleg az első hazait mindenképpen meg kell nyerni, és akkor utána szépen lassan tudunk lépegetni, és reméljük még több győzelmet bezsebelni.
5: Az, hogy hazai pályán kezdjük ezt a sorozatot, az jó?
11: Szerintem mindenképp jó, igen. Ez meg tud adni egy olyan alaphangot ezeknek az ablakoknak, ami mindenképp kell. Ha győzelemmel sikerül ezt elkezdenünk, az szerintem mindenkibe egy nagyobb lökést ad, még inkább arra fele, hogy akkor talán ha idegenben nem úgy sikerül egy meccs, akkor még mindig jók vagyunk, és van esélyünk.
5: Valéria Bodon Vincent, milyen most itt lenni, mert nyár van, biztos

0: Ott, hogy lehetne jobban megfogalmazni, hogy várod, hogy már elkezdődjön a sorozat, és megmutassátok, hogy mire vagytok képesek, vagy azt gondolod, hogy lehet, hogy kéne még egy-két plusz edzés, mert hogy, ahogy említetted, egyre jobban összeszoktok.
1: Nem, inkább úgy, hogy várom már. Tehát, hogy én személy szerint nem nagyon vagyok izgulós, és nem is nincsenek bennem tartások a mérkőzéssel kapcsolatban mindig. Amikor kimegyünk, mindent belerakunk, és az edzéseken is ugyanúgy a készülés alatt is mindent beleteszünk. Szóval szerintem mindenki, aki részt vesz ezeken a mérkőzéseken, teljes gőzzel megy előre, és nyugodt szívvel tud utána az eredménytől függetlenül igazából visszanézni, hogy végül is mindent beletettünk, bármi is az eredmény. Szóval izgalomról nem lenne szó igazából, ez a pillangók a hasakban érzés, csak inkább a várás miatt.
0: A világbajnoki is selejtező első szakaszában ugye a franciánk, a finnek, a belgákkal játszottatok. Ez az első szakasz, ez mennyi tapasztalatot hozott? Mennyiben láttál már ezen mérkőzések alatt is fejlődést a magyar válogatotton?
1: Szerintem nagyon sokat. Egyrészt így kohézióban, mindenki egyre jobban megszokja a másikat, egyre jobban megérzi a másikat, hogy miként játszik. Maga a rendszer is egyre jobban kezd így kifinomulni tulajdonképpen. Őszintén tényleg minden mérkőzésre tanulunk a hibáinkból, és tanulunk a jó döntésekből, és ezeket próbáljuk kovácsolni még jobbá.
0: A kifinomultsághoz egyre több edzés kell? Tehát attól finomodik leginkább a játék, hogy minél többet vagytok együtt?
1: Szerintem ez egy fontos a válogatottnál, mivel nem tudunk úgy, mint mindenkinek a saját csapatánál minden nap együtt lenni, hanem csak ilyen időszakokban egy-két hétre összegyűlünk pár edzésre. Szóval mindenképp fontos az edzésmennyiség, de azért ez nem csak ezen múlik tulajdonképpen. Tehát az így a kapcsolatok kialakítása egymás között, az együtt töltött idők, szerintem ezek is fontosak.
0: Említetted már a különbséget a klubcsapat és a válogatott között. Ilyenkor kell azért egy pici átkapcsolás, amikor ide jössz a válogatottba, hogy úgy máshogy állsz hozzá az edzésekhez?
1: Minimálisan. Szerintem igazából egy nap elég erre, és ezt itt a stáb is nagyon jól segíti tulajdonképpen. Az első edzéseink mindig egy kicsi átmozgató jellegű edzések, taktikai áttekintések, szóval ezek mind segítenek abban, hogy könnyen visszarázódjon mindenki. Szóval nem mondanám ezt annyira problematikusnak, tényleg így tök könnyen át lehet.
0: Hogyha taktikáról beszélünk, akkor az az elsődleges, hogy amit tudtok, azt egyre jobban begyakoroljátok, hogy minél jobban menjen éles helyzetben is, vagy mindig van azért valami olyan, amivel újítotok, amivel akár meglephetitek az ellenfelet, amire nem számít?
1: Azt mondom, mindkettő. Tehát most is vannak játékaink, amikből tapasztalat alapján végignéztük, hogy tulajdonképpen sokszor nincsen előnyünk, vagy nem nagyon tudunk belőle előnyt kovácsolni. Ezeken mindenképp szükség van egy kis változtatásra, hogy lehessen belőlük helyzetet kialakítani, vagy pedig próbáljuk minél jobban erősíteni azokat, amikben már jól tudunk teljesíteni.
0: Az észtek, a szlovénok és a svédek várnak rátok, egészen februárig tart ez a történet. Velük már foglalkoztok?
1: Még nem, most egyelőre csak saját magunkkal, és majd a jövő hét kezdetétől kezdünk erre átállni.
0: És azon már gondolkodtok, hogy ők ott, hogy lehetnek egymással, kit verhet meg, mi lenne jó nekünk? Belementek így már a részletekbe akár?
1: Őszintén nem, ennyire nem. Tényleg próbálunk csak saját magunkkal foglalkozni most, és amikor eljön majd a meccs idője, majd a meccs időszaka, akkor meg majd arra koncentrálunk, hogy hogyan győzzük le az ellenfelet.
2: A körkapcsolás utolsó órájában 2026. augusztus 22-én kosárlabdával foglalkoztunk, de a mai nap során azt hiszem, hogy nagyon-nagyon színes műsort tettünk le az önök asztalára, hiszen kerékpárral kezdtünk, volt a műsorunkban labdarúgás, röplabda, foglalkoztunk jégkoronggal, foglalkoztunk Formula 1-jel, ja, és ha már szóba került ez a bizonyos kerékpár, akkor el ne felejtsem elmondani, hogy a szlovén Tadej Pogacar nyerte meg a Vuelta a España első szakaszát. Valter Attila 57 másodpercet kapott tőle a 9,4 kilométeres egyéni időfutamon. Egyébként a karrierja 7. 3-7-esét a 2024-es Vuelta óta az elsőt megkezdő Valter Attila után. Pont a mezőny egyik legjobb időfutam menője, Joshua Tarling rajtolt el. A brit a legjobbak között zárt, még az egy perccel előtte induló magyar bringást is majdnem utolérte. Valter Attila 57 másodpercet kapott a szakaszgyőztes Pogacsártól, így a 138. helyről várhatja a folytatást. Közvetítettünk önöknek két labdarúgó mérkőzést, az első osztályban Vasas Puskás Akadémia 0-1, illetve MTK Nyíregyháza Nyíregyháza 2-1, és megkezdte szerepelni.

0: a női röplabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott. A papírformának megfelelően 3-0-ás vereséget szenvedett Lengyelországtól, de csak az első játszma nem volt szoros, ekkor 25-12-re nyertek a lengyelek, a másik kettő már igen, 26-24-re, illetve 25-20-ra tudtak nyerni a lengyelek, és ez igencsak biztató a folytatást illetően. A csoportban két csapatot kell megelőzni, minden esélye megvan erre a magyar női röplabda válogatottnak, természetesen a folytatásban is folyamatosan ott vagyunk az eseményen, hiszen helyszínen van kollégánk Virányi Zsolt, aki folyamatosan beszámol az isztambuli női röplabda Európa bajnokság eseményeiről, de már egy másik műsorban, ugyanis a körkapcsolás 2026. augusztus 22-ére véget ért. A szerkesztő Bera Emese, a két hangmérnök Horváth Milán és Nagy Máté, tovább a riporterek és a kommentátorok nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvin László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
1: Ez volt a körkapcsolás
2: a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Sportvilág.
1: Nyert a lista vezető Puskás Akadémia és az MTK a labdarúgó NB1-ben. Vereséggel kezdte Isztambulban az Európa-bajnokságot a magyar női röplabda válogatott. Landon Norrisi a pole pozíció a Forma 1-es holland nagydíjon. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: Az új Hideg Kuti Nándor stadionban játszott a Nyíregyháza a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. Az MTK elleni találkozóról részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Jó Andrástól.
2: Magabiztos győzelem az új Hideg Kuti Nándor stadionban. MTK Budapest Nyíregyháza Spartakusz 2-1. A mérkőzés legelején már a negyedik percben egy gyors gól. Jurek Gábor 8 méterről a kipattanó labdát a bal alsóba lőtte. Molnár ugyan az elsőnél még bele tudott érni, és a kapufára kotorta azt. A kipattanó azonban a 8 méterre álló Jurek lábán landolt, és ő pedig nem hibázott, a bal alsóba gurította, megszerezte a vezetést az MTK. Kerezsi aztán pedig egy az egybe vihette a labdát Molnár kapusra, de annyira kiszerette volna lőni a hosszú alsót, hogy lecsúszott a lábáról a labda, és mellé ment, közel volt, tehát a bajnokságban egy újabb Kerezsi gól. Aztán pedig Kassina, a Nyíregyháza támadója kihagyta a büntetőt, amit megítélt a játékvezető neki. A Nyíregyháza támadója, aztán pedig a 23. percben egy megítélt büntetőt kihagyott, vagyis fogalmazunk úgy, hogy Demin Patrik az MTK kapusa nagyszerűen kivédte a 11-esét, aztán pedig a 37. percben nagyszerű gólt szerzett Kassina, ezzel egyenlítette a Nyíregyháza 1-1. A második félidőben egészen kiegyenlített volt most már a mérkőzés, nem volt meddő nyíregyházi labdajáratási előny, a 69. percben pedig ismét Jurek Gábor nevétől volt hangos a stadion, hiszen egy bedobás követően Jurek érkezett üresben a hosszú oldalról, a jobb oldalról, megkapta a labdát, 18 méterről pedig egy ilyen ballábas játékos elvállalja, el is lőtte, és a hosszú alsóba lőtte, azt megszerezte a második gólját a mérkőzésen. Ezt követően azonnal nagyjából a 72. percben Kata próbálkozás, a jobb alsót vette célba, és simán védte Molnár. A végére már konkrétan az összes támadóját felküldte a nyíregyházi kispad, olyannyira, hogy Temesvári, a Hori Horgas védő is előre ment a támadásba, de újabb gólt nem tudtak szerezni, szépíteni, nem tudtak a mérkőzésen, így tehát az MTK 2-1-re nyert a nyíregyházi Spartakusz ellen az OTB Bakliga 5. fordulójának mérkőzésén.
1: Következzen az MTK duplázója, Jurek Gábor Cingerkocka Henriettának számolt be a meccs után.
3: Gratulálok az első élvonalbeli duplát, hozna meg a győzelemhez is, de kezdjük azzal, hogy már majdnem elrúgtad a büntetőt, amikor megállított a játékvezető, mi futott át a fejedem?
4: Az, hogy megbeszéltük a Bogesszel, hogy én kapom a sanszot a mai meccsre a 11-es rúgásnál, és sajnos nem tudtam előni, remélem majd legközelebb el tudom.
3: Így is megvan a 3 pont, és a második találatod az összes közül a legszebbé lépelő?
4: Igen, nagyon szép volt, tényleg volt még egy sansz utána, tényleg mindent értékesíteni kell, és akkor nem lesz ilyen nehéz úgymond a vége, mert úgy gondolom, hogy tényleg egész meccsen küzdöttünk, és hál' Istennek végre tudtunk nyerni.
3: Így van, és hát ugye Zsidorban a negyedik meccsen találtál be. A játék mely elemében volt szerinted ma hatékony az MTK?
4: Úgy gondolom, hogy az első fél időben azt a játékot játszottuk, amit ők. Sajnos tényleg nem tudtuk megtartani a labdát, és nem éreztem jól magam én se az első fél időben. Aztán tényleg egy ilyen meccs lett belőle. Úgy gondolom, hogy ma nem az döntött, hogy milyen focit vittünk ki a pályára, hanem az tényleg, hogy karaktert mutattunk, és tényleg küzdöttünk. Aztán voltak helyzetek, abból 2 bement, és így vége.
1: Eltiltás miatt a Nyíregyháza vezetőedzője Bódog Tamás a lelátóról volt kénytelen végignézni a csapata mai mérkőzését, így értékelt Cingerkocka Henriettának.
3: A múlt heti győzelem után elégedett volt a stáb munkájával. Ma mi a véleménye erről és a csapata játékáról?
5: Most is elégedett vagyok, mert úgy gondolom, hogy X-es meccs volt, amiben ugyanúgy benne volt az, hogy mi is megnyerhettük volna a mérkőzést. A stáb ugyanúgy rendben volt, úgy gondolom, hogy jól működött a csapattal. Hát most így jártunk, de abszolút rendben volt a mérkőzés.
3: Kassina a büntetőnél váratlant próbált húzni? Mit tett meg?
5: Nem, ő megpróbálta azt, hogy egy lépés után próbálta elrúgni. Én úgy láttam, de a kapus jó irányba ment és jó ütembe ment, úgyhogy sajnos nem sikerült 11-est értékesíteni.
3: Ugye 13 percre aztán jött az egyenlítés, ez lélektanának mennyire volt fontos ott még az első félidőben?
5: Hát a gól az mindig jót tesz, de egyértelmű, hogyha úgy mész a szünetbe, hogy nem hátrányba, azért könnyebb úgy, és a játékosok is tudták azt, hogy itt van keresnivalónk, volt bennük ilyen érzés, hogy jól játszanak, hogy erősek vagyunk. Na most hát sajnos így alakult a második félidőben.
3: És aztán ezt még nem sikerült megtartani. Ön hogy élte meg a lelátóról mindezt, a mai mérkőzést?
5: Hát a lelátón soha nem jó, mert nem tudsz belenyúlni, nem tudsz reagálni, csak szurkolsz, mint egy szurkoló, úgyhogy nem ideális, de ez dobta a gép, ezt.
3: Ilyenkor mennyire tartják egyébként a kapcsolatot, vagy szabad kezet ad vele a járónak?
5: Nem szabad a kispadra tartani a kapcsolatot, úgyhogy megvan az a távolság, amit tartanunk kell, úgyhogy ez a rossz ilyenkor, hogy vannak elképzeléseid, vannak ötleteid, van az, amit te változtatnál, de nem igazán tudod megvalósítani, hogyha csak nézőként veszel részt a mérkőzésen.
3: Ugye hazai pályán 2 győzelem, idegenben 3 vereség. Mi kell az idegenben is sikeresebb tudjon lenni a csapat, illetve hogyan látja ennek a lélektanát?
5: Hát a mai mérkőzés rendben volt, most kicsivel nagyobb szerencsénk van, vagy mi rúgjuk a másodikat tenyered ezt a mérkőzést, mert nem voltunk semmivel rosszabbak, sőt, de gratulálunk az MTK-nak, most lehetett volna fordítva is, de egyértelmű, hogy a 3 vereség idegenben nem néz jól ki. Most, hogyha a jövő héten otthon hozzuk a mérkőzést, akkor kicsit kiegyenesedik megint, de idegenben azért kéne ugyanúgy pontokat szerezni.
1: A mai első mérkőzésen a labdarúgó NB1 5. fordulójában a Vasas a Puskás Akadémiát fogadta. A mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól, Németh Kornéltól hallják.
0: Elveszi a Puskás Akadémia az angyalföldiek veretlenségét az Inovszki stadionban. Az OTP Bank Liga 5. fordulójában Vasas Puskás Akadémia 0-1. Remekül kezdte a meccset a Vasas együttese, hiszen Kosztának az első 10 percben 2 óriási helyzete is volt, ám Lehocki, a Puskás kapusa zseniálisan védett, és nem csak itt, hanem az egész mérkőzésen, ám az első negyed óra végén magára talált a Puskás, és előbb Lukács helyzetét jegyezhettük fel, Daratyunyán révén volt egy kapufája is a vendégeknek. Emlékezetes, eseménydús első félidő végén mégis gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre a csapatok. A második játékrész úgy kezdődött, hogy ember előnybe került a Puskás Akadémia, mert az első félidő utolsó másodperceiben videózás után Rab Boldizsát kiállította a játékvezető. Hiába azonban az ember előny Kovács Réti révén a Vasasnak volt a második félidőben az első nagy helyzete, egyben az utolsó és az 58. percben. Ezt követően a Puskás beszorította teljes egészében, a kapujához nyomta a Vasas együttesét. A 65. percben Varga, a csereként pályára lépő Varga fejesét, majd egy perccel később szintén a csereként érkező Németh András fejesét védte. Óriási bravúrral Engedi Márk, a Vasas kapusa, aki ezt követően is bemutatott jó pár bravúrt. A 85. percben viszont nem tudott már mit tenni, hiszen a szintén csereként pályára lépő és nagyon nagy kedvel futballozó Orján megverte Csókát a jobb oldalon. Az 5-ös és az alapvonal találkozásától középre adta a labdát, és Németh András pedig egy lépésről a hálóba pofozta azt. Így tehát ezzel a góllal a Puskás Akadémia együttese végül is 1-0-ra nyert a Vasas vendégeként. Ehhez viszont az is kellett, hogy Lehocki az utolsó másodpercekben Radó szabadrúgását óriási bravúrral védje. Még egyszer, tehát a végeredmény az Inovszki stadionban Vasas Puskás Akadémia 0-1.
1: A Puskás Akadémia gólszerzője Németh András Mohai Bencének nyilatkozott a meccs után.
6: Gratulálok, úgy látszik nálatok ez a szokás, hogy a győztes gólt a csereként beálló center szerzi. Hogy viszonyulsz ehhez a versenyhelyzethez?
7: Igen, eddig ezek a cseréik jól jönnek ki nagyon az edzőnktől. Van egy egészséges konkurencia köztünk, ami minden csapatnak így kell lennie. Úgyhogy nem örülünk ennek a mai győzelemnek.
6: Neked mit tesz jobbat? A feltétlen bizalom, amikor tudhatod, hogy biztos a kezdőben leszel, mert te vagy a center, vagy hogyha van egy Kóli kaliberű posztriválisod, akivel minden héten meg kell küzdened a kezdő csapatba kerülésért?
7: Szerintem, hogyha van egy egészséges konkurencia, szerintem az nagyon fontos. Minden poszton egyébként akkor tudja a csapat kihozni magába a legjobbakat.
6: Hogy érezted, ez most egy megérdemelt győzelem volt? Milyennek láttad a csapat teljesítményét?
7: Az első fél idő azért eléggé kiegyenlített volt, vagy lehet, hogy a Vasas még fölénybe is focizott, azt kell, hogy mondjam. Majd nagyon majd nézítették a dolgunkat. Az elsőben az a piros lap az nekünk elég jól jött, azt kell, hogy mondjam. És a második fél időben minél több nyomást próbáltunk helyezni rájuk, és szerencsére az utolsó 10 percben sikerült megszerezni a győztes gólt.
6: Orjántól kaptad a gólpaszt, aki védekezésben is néhány tanári megoldással jelentkezett, és végül a támadáshoz is hozzátette a magáét. Hogyan érzed, a mostani Puskás Akadémiában elég sok fiatal játszik, mennyire találjátok meg velük a közös hangot?
7: Jó, ugye próbáljuk őket beépíteni a csapatba, próbálunk pozitívan állni feléjük, és kapják a bizalmat szerintem tőlünk is, az idősebb játékosoktól és az edzőstábtól, ugye.
1: Hallgassuk meg a Vasas vezetőedzőjét, Erős Gábort, a riporter Mohai Bence.
6: Azért egészen másként nézett ki ez a meccs, 11 a 11 ellen, de lassan lehet, hogy gyakorolni kell edzéseken az ember hátrányos játékot is, 5 meccs alatt 3 piros lap.
8: Igen, hát nehéz ilyenkor bármit mondani, hiszen nem gondolnám, hogy a mi csapatunk egy durva csapat, aztnak, hogy alattomos, aztnak semmiképpen sem. És ugye 5 mérkőzésből 3-szor ugye kiszórtak játékosunkat sajnos, és hát azért ezt minden alkalommal természetes, hogy nem fogjuk elbírni, ahogy ma nem bírtuk el. Igen, egészen más mérkőzés volt addig, amíg egyenlő létszámban voltunk a pályán. Szerintem sok mindent elmond, hogy az ellenfél csapatának a legjobb játékos az a kapusuk volt. Úgyhogy sajnálom a srácokat, mert nagyon nagy melót tettek bele, de azért 45-60 perceket emberhátrányba focizni azért az nem könnyű, de természetesen ez kritika is számunkra, hiszen jobban oda kell figyelni, még hogyha nincsen benne semmilyen szándék, akkor is egy ilyen szerencsétlen mozdulat az sajnos most 3 nagyon fájó pontunkba került.
6: Mennyire tudta a csapat megvalósítani mindezzel együtt, amit rájuk bízott, az egyes posztokon a feladatokat, mennyire látták el jól a játékosok?
8: Szerintem abszolút, tényleg nem akarom Isten mentse az ellenfelet kritizálni, hiszen ők nyerték a mérkőzést, de én azt gondolom, hogy ha 30 perc után 3-0 állt volna az eredményjelzőn, akkor nem nagyon szólhattak volna egy szót sem, sőt még azt gondolom, hogy utána is nekünk voltak nagyon komoly helyzeteik, az első félben nekik egy luki lövés volt, hogyha ha jól emlékszem, és egy fejes, ami a kapufán csattant egy szöglet után, nekünk viszont azt hiszem, hogy 4-5 nagyon-nagyon komoly, ahol ugye az ellenfél kapusa tényleg nagyobb bravúrokkal hárított. De hát ez ilyen, hogyha nem rúgod be a helyzeteidet, akkor nem marad más, mint a magyarázkodás, már pedig a győzelmet azt nem kell, a vereséget pedig nem lehet, úgyhogy gratulálni kell az ellenfélnek, nekünk pedig tanulni ezekből a szituációkból.
1: 4-1-re veszített a DVTK Tiszakécskén a labdarúgó MB2 5. fordulójában. További eredmények a mai játéknapról. Ajka Nagykanizsa 2-0, BVSC Karcag 4-1, Gyirmót Kecskemét 1-4, Kozár Miszlány Szeged 1-2 és Videoton Mezőköves szintén 1-2. A Bayern München nyerte a labdarúgó német szuperkupát, miután 2-1-re győzött a Dortmund ellen. A magyar válogatott Willi Orbán gólt szerzett és tovább jutott az RB Leipzig a labdarúgó német kupa első fordulójában, miután 6-0-ra verte negyedosztályú ellenfelét. Góllal kezdte a görög bajnokságot Varga Barnabás. Az AEKT magyar válogatott játékosa kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetés csapatának. A címvédő végül 4-0-ra győzött az Iraklis ellen. Vereséggel kezdte az idényt a Manchester United, amely 2-0-ra kikapott az élvonalba visszatérő Hull City otthonában, az angol labdarúgó Premier League első fordulójában. Győzelemmel kezdett a szintén feljutott Ipswich Town, hiszen 2-1-re verte otthon a Sunderlandet. További eredmények: Brentford Tottenham 3-0, Everton Crystal Palace 2-0 és Nottingham Leeds 0-1. Az angol másodosztályban a Blackburn Tóth Balázzsal a kapujában 2-1-re nyert hazai pályán a Middlesbrough ellen a második fordulóban. Spanyolországban pályán a Real Madrid az Espanyol otthonában. A mérkőzés 53. percében 1-1 az állás. Ezen kívül már 2 mérkőzés véget ért ma. Athletic Bilbao Sevilla 1-3 és Valencia Celta Vigo 0-0. Olaszországban a címvédő Internazionale 4-1-es győzelemmel kezdte az idényt a Monza otthonában. Aztán ezen kívül Udinese Como 1-1, Genoa Napoli 0-2 és Parma Cagliari 0-1. És nézzük, mi történt Franciaországban. Lens Auxerre 5-2, Le Mans Brest 0-0, Nîmes Lorient 0-0, Toulouse Lyon 0-2 és Troyes Paris FC 0-0.
9: Sportvilág.
1: A lengyelek ellen kezdte az Európa bajnokságot Isztambulban a magyar női röplabda válogatott. Arról, hogy mi történt a mérkőzésen, a rádiós kommentátor Virányi Zsolt következik.
9: A 24 csapatos Európa-bajnokság legfiatalabb, 21-es fél éve átlag életkorú válogatottja a magyar női röplabda válogatott, a jóval esélyesebb lengyel csapattól 1 óra 38 perc alatt 3-0-ra kikapott, úgy, hogy az első játszmát 22 perc alatt 25-12-re bukta el, a másodikat úgy 26-24-re, hogy vezettünk már, de játszma labdánk nem volt. A harmadik játszma 25-20, oda szintén azok a lengyelek nyertek, akik a két a legutóbbi Európa és világbajnokságon a legjobb 8 közé jutottak. Mi az EB-t a 26. helyen kezdtük a világranglistán, ők pedig bizony jóval előbbre szerepelnek, hiszen az 5. helyen kezdték, és így ez a megfiatalított lengyel csapat is jóval erősebb volt. Alapvetően a blokkjaink egyáltalán nem működtek, hiszen a második játszmában, amikor már 5-0 és 7-0 is volt a lengyelek javára, sőt 15-6-9 pontos előny, ezt követte Csereke Zsófia blokja, 17-11-nél ez volt az első, az ellenfélnek ekkor már a 8. volt. Aztán felzárkóztunk, sőt kiegyenlítettünk, Kis Lilla a vasas játékos, a kiválóan mentett német, Anett és Bozóki Szedmák Réka a csapatkapitány a blokkra ütött labdáival, majd Kis Lilla újabb egykezes hárításával, német Anett pontjával, a 14-kel Bozóki Szedmák Réka ütése után pedig 22-21 a második játszmában vezetünk 23-22-re, de innen fordítanak, végül Kis Lilla háló érintését adják meg, 35 perc alatt nyeri meg a nagyon fontos második játszmát a lengyel csapat. Most az a 25 magyar szurkoló egy kicsit csalódottan távozik ebből a Sinan Erdem sportcsarnokból, ami kosárlabda csarnok, és egyébként 16,500-es, de mintegy 500 néző figyelte a mérkőzés némi túlzással. A harmadik játszában 13-9-re vezetett az ellenfél már, amikor az olasz szövetségi kapitányunk kikerte a második idejét. Jól tette, kiegyenlítettünk Csereke Zsófia blokját, dicsérhetjük Kumpanis nyitását. Kumpanis szerzett még pontokat, de a vége, ahogy mondtam, 25-20, mert jobban koncentráltak a lengyelek a legvégén. Ami a mezőny legeredményesebb játékosát illeti, az az olasz Kéri légiósa, vagyis német Anett, aki 22 pontot szerzett, csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réka 9-et, még Stizsák a lengyelek óriása, aki a törökök bajnokok ligája résztvevő csapatában is játszik, 15 pontig jutott. Még egyszer a végeredmény, Magyarország, Lengyelország 0-3. Folytatás hétfőn este az Európa-bajnoki címvédő és VB ezüstért Törökország ellen.
1: A magyar válogatott centerét, Kumpaliszt Virányi Zsolt kérdezte.
10: Nem voltál a kezdőben, de aztán beálltál, és szokás szerint például a nyitásaiddal, meg aztán center pontjaiddal is ugye hozzátettél a csapat teljesítményéhez. Mitől volt annyira rossz mindig a játszma eleje? Ez az izgulásnak, a 11 újonc, EB újoncnak, vagy minek, mivel magyarázható?
11: Egyébként így hozzáadva az, hogy 11 újonc van, nagyon örülök nekik, hogy most nagyon jó formában is vannak, azért játszottak, megkezdtek a kicsik, most így úgy hívjuk őket, de igazából így élnek is a lehetőséggel, annyi, hogy így unblock a fiatal csapatunkkal, ez így vele jár, mondjuk, hogy nem igazán vagyunk stabilak, meg hogyha esetleg egyet hibázunk, de nem csak egyet hibázunk, hanem hatot is, de ezt így mindig szépen lassan így kiküszöböljük, annyi, hogy szerintem kicsit megilletődve kezdtünk, meg így valahogy olyan szinten ilyen csöndnek tűnt, meg ilyen hangulattalannak ez a csarnok, mert elveszik egyszerűen, így olyan picik vagyunk a csarnokban, hogy ezt hihetlen is így lehet, hogy hozzá kellett szokni, mert ezt beszéltük a padon is még az elején. Hát ahogy így beálltam, így mondtam a lányoknak, hogy akkor már vezettek vagy 10 ponttal, hogy menjünk pontonként, hogy mit veszíthetünk ezen a ponton, nem úgy, hogy feltesszük a kezünket, hanem hogy szépen lassan most minek nézzük azt, hogy mennyi az állás, meg ki van a túloldalt, hogy mi is játszunk, ők is játszanak, ez ugyanaz a sport, hogy nem lehet itt nagyon meglepetéseket okozni, de hogy...
10: Jól csináltad, mert 9 ponttal tényleg elmentek a második játszmában, és akkor jöttél te.
11: Igen, és akkor mondtam azt, hogy így ebbe vagyunk így folyamatosan, hogy jó a hangulat, hogy bolonduljunk meg, mert akkor, hogyha mindenki nevet meg, sikítozunk meg, tudom is én, az ellenfért is zavarná, főleg úgy, hogy ők csinálták a saját dolgokat, ami működik, mert nagyon jó csapat, de hogy valahogy így az ilyeneket ki kell
10: mondani. Rangista 5.
11: Igen, hoppá, hogy nem az volt a fejünkben, vagy hát az volt a cél, hogy ne az legyen a fejünkben, hogy úristen, kik vannak velünk szemben, meg fú, de ügyesek vagytok, meg valakinek a példaképei, meg tudom is én, hanem hogy játszunk, és hogy mi is tök jók vagyunk, hogy higgyük már el, hogy tök jók vagyunk, de ahhoz viszont minden pontban az kell, hogy ami saját magát beleteszi, az jó legyen. És aztán a végén meg úgy sikítozzunk, hogy ők azt nézzék, hogy úristen, ezek meg vannak bolondulva, vagy én nem tudom. Aztán meg a szett befejezések, az meg megint így tapasztalatnak mondanám talán. És ilyen, ahogy a vezetőedzőnk mondta, ilyen fontos pillanatokban elkövetett hülye hibák, hogy még csak nem is az, ami éppen, hogy elütöd a blokk fölött a labdát, és nem érnek bele, hanem ilyen tudod, hogy hova kell állni védekezésbe, és nem odaállsz, mint hogyha valami többet kéne csinálnunk nekünk 20 felett, ahelyett, hogy azt gondolnák, hogy amit már most tudunk, megcsináltunk, az elég, és így valahogy így ezt így a fejünkbe talán át kéne állítani, csak szépen lassan, hát ha a következő meccseken, ha ilyen szituációban lennénk, a végjátékokat be tudjuk fejezni.
1: A válogatott Pergel Andrei új csapata, a Dinamo Bukarest nyerte a román férfi kézilabda szuperkupát. A fővárosi csapat a fináléban 33-25-re nyert Bodzavásár együttes ellen. Felkészülési kupát nyert Spanyolországban a Veszprém férfi kézilabda csapata, miután a döntőben 36-28-ra legyőzte a lengyel Kielcét. Németországban szerepel felkészülési tornán a magyar női kosárlabda válogatott. A világbajnokságra készülő csapatunk 71-67-re kapott ki a házigazdától. Németországban egyébként jégkorongtornát is rendeznek. Hajrában kapott góllal 1-0-ra veszített a magyar női jégkorong válogatott a házigazda németektől a Füsszeni Nemzetek Európai Kupájában, így a harmadik helyen végzett az első felkészülési tornán. A Svédországban légióskodó Odnoga Lotti a hazai szövetség sajtófőnökének, Kaposi Dávidnak adott interjút.
12: Hát kezdjük ezzel a német meccsel, hiszen mégis csak ez a friss emlékélmény. Tényleg nagyon jól játszottatok, nagyon pici hiányzott, mi volt ez a pici nyilván a góllövés, de mi kellett még itt akár a végén is, ugye sok helyzet volt.
13: Hát igazából a góllövés hiányzott, ez olyan meccs volt, hogy igazából bármelyik irányba mehetett volna. Most a németeknek akadt be egy gól, az is olyan gól volt, hogy nem kijátszották és üres kapu volt, hanem a korong pattogott össze-vissza, és végül bepattogott a mi kapunkba, úgyhogy ez igazából nekünk is ugyanígy sikerülhetett volna, de egy tényleg jó meccs volt oda-vissza, voltak helyzetek mind a két irányba, és azért jó volt egy kicsit így megszorongatni a németeket is, úgyhogy nem tudták a saját játékukat játszani. Azt hiszem utoljára az a Lancsuti 9-1-es vereségünk volt, ami azért megmaradt bennünk, úgyhogy szerintem most egy nagyon jó színvonalas meccset hoztunk.
12: És hát ezt gondolom kellett a lelkeknek a tegnapi franciák elleni meccs után is, ahol azért szintén bajban voltatok, de talán itt a németek ellen még jobban játszottatok.
13: Igen, szerintem a franciák ellen ott az első harmadunk volt, ahol domináltunk, és ott utána egy kicsit vagy felengedtünk, vagy valami úgy megváltozott, és mivel nem mentek be először a helyzetek, ezért egy kicsit visszaléptünk, de a maiban ezt a három harmadon keresztül egyenletes tempót és színvonalat tudtuk hozni, úgyhogy szerintem ez volt az, ami... Nem azt mondom, hogy sikeressé tett minket, mert végül nem nyertünk, de egy nagyon jó meccset játszottunk.
12: És ugye a norvégoknak 8-at lőttetek, aztán utána a következő két meccsen meg csak egyet, tehát akkor megint egy kicsit a góllövéssel, helyzetek kihasználásával kell majd foglalkozni?
13: Igen, ez már régóta nálunk téma, ugye a góllövés, mert a helyzeteink megvannak, de valahogy mindig a kapusok nagy a legjobb formájukat hozzá kellünk, ami ugye nekünk jó, mert mi is fejlődünk, de jobb lenne, hogyha norvég meccset nem veszük, akkor ugye meccsenként egynél vagy nullánál több gólt tudnánk lőni.
12: És hogy érezted magad az egész héten, meg hogy látod, mivel lépett előre a csapat leginkább ez alatt a hét alatt?
13: Hát ugye változott a csapat, például a világbajnokság volt, a több rutinosabb játékos is, vagyis hát most már nincs a csapatban. Úgyhogy jöttek a fiatalok, egy tök jó energia van a csapatban, nagyon jó karakterek vannak, és tényleg látszik mindenkin, hogy dolgozni akar, és próbálja azokat az elemeket hozni, amit mi edzésen, meg meetingeken megbeszélünk, úgyhogy ez volt az első torna így a szezonban. Rég játszottunk már 3 meccset 3 nap alatt, de az is pozitív, hogy a harmadik meccsre ugye megvolt a kondíciónk, hogy jó meccset tudtunk játszani.
12: És hát ugye egy kicsit előbb kezdődött most a szezon, túl vagytok azért egy 2 hetes intenzív felkészülésen, meg most is azért ilyenkor nem szoktatok feltétlenül, 1-2 hét különbség azért most előbb kezdődött minden, hát mennyire volt nehéz így felpörögni augusztus közepére?
13: Hát igen, kicsit fura így nyár közepén egy jégkorong tornát lejátszani, vagy nézni, vagy akármit is csinálni vele. Ugye nemrég volt egy 2 hetes edzőtáborunk, az is július közepén volt, ami szerencsésnek is mondom magunkat, mert ugye volt lehetőségünk jégre menni, edzeni együtt, időt tölteni egymással, tényleg csapatépítő programokat csináltunk, úgyhogy szerintem jó volt. Július közepén lehet mások nyaralnak, de mi most beleraktuk a munkát, és mindenki ott volt. Dolgoztunk, úgyhogy ennek szerintem majd a gyümölcse elő fog jönni.
12: És hát olyan sok, hát nem is kell várni a következő tornára, ugye szeptember vége, október elején, ráadásul ismét Budapesten jöhetnek az ellenfelek, akkor mi az, amit ebből a hétből tovább lehet vinni szerinted?
13: Mindenképpen a fizikális játék most nagyon jól volt ezen a tornán. Most úgy vettem észre, hogy a bírók is azért jobban hagyták, mint például az elmúlt 2-3 évben. és nekünk ez így fekszik is a játékunkra, úgy veszem észre, még a fiataloknál is, valamint a taktikai elemeket egyre jobban játsszuk, és a emberhátrányat is kicsit letisztítottuk, az emberelőnyt is, ugye meg kell nézni például a francia meg a németek jó emberhátrányt játszottak, úgyhogy ott egy kicsit variálnunk kell, de megint otthon lesz, úgyhogy én már nagyon várom. Mindig azért kicsit különlegesebb otthon játszani, mint idegenben. Itt is voltak egy-két magyar szurkolók, de azért otthonra kicsit többre számítunk, vagy reméljük, hogy többen lesznek.
1: Hetedik helyen végzett Mészáros Krisztoffer korláton a zágrábi férfi torna Európa-bajnokság szerenkénti döntőjében. A számot az egyéni összetett győztesen a hazai közönség kedvenc, az ukrán születésű Ilja Kovtun nyerte nagy fölénnyel. Győzelemmel fejezte be a budapesti fallabda Európa-bajnokságot Takács Benedek. A magyar sportoló három játszmában nyert Liechtenstein ellenfelével szemben, és így végül a 17. helyen zárt. A legjobb magyarként Farkas Balázs 13. lett. Tadej Pogacar 900 másodperces különbséggel nyerte a Vuelta spanyol országúti kerékpáros körverseny nyitó szakaszát a monacói egyéni időfutamon. Walter Attila a 138. időt tekerte. Vegyes párosban indul Serena Williams és Carlos Alcaraz a US Open-en. Kettejüknek összesen 44 egyéni és páros Grand Slam sikere van. Szabad kártyával vehetnek részt az észak-amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj időmérő edzését. Norris mellől a sprintfutamon győztes George Russell, a Mercedes brit versenyzője indulhat, míg a harmadik pozíció a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a másik Mercedes-szel. Így értékeltek a főszereplők a helyszínen.
14: Lando Norris, tiéd a pole pozíció. A holland nagy díjra. Gondolom boldog vagy. Igen, ennél jobb nem is lehetne. Kicsit meglepődtem ezen. Elég jó kör volt, és nyomtam neki, mert láttam, hogy mennyire szoros ez annyit, 1-2 század, hatalmas különbséget jelenthet a végén. De jó, ez egy jó fordulat itt a korábbiakhoz képest, azért szenvedtünk ma a sprinten, és most pedig nagyon erősnek éreztem az autót. Nagyon köszönöm a csapatnak, jó munkát végeztek, jobb volt az autó, segített. Könnyebb volt itt, sokat módosítottak az autón a sprint után? Igen, muszáj volt valamit csinálnunk, mert előtte az nem lett volna elég, ha az autó. Úgyhogy egy aprókat változtattunk, semmi olyat, ami akár egy kétizedes vagy egytizedes előnyt jelentett volna. De egy picit magabiztosabban érezzem magam így az autóban, és ez itt Sanfordban nagyon fontos, mert itt nagyon kell támadni a kanyarokat, és ezt most sokkal jobban tudtam, és ki is fizetődött. Gratulálok. George, tiéd a második hely. Tegnap pole pozíció volt, most megnyerted ma a sprintet, elégedett vagy a második helyen? Lando kiváló munkát végzett, úgyhogy gratulálok is neki. A McLaren nagyon erősen ment, és úgy éreztem, hogy meg lehet a pole pozíció, hogy hajtban leszek érte, de elégedett vagyok ezzel a második helyen, főleg így az utóbbi futamokat látva még a szünet előtt. Úgy érzem, hogy újra ritmusban vagyok, úgyhogy holnap is remélem, hogy ez megmarad. Úgy tűnt, hogy a nyári szünet és az eljegyzés, az segített neked. Talán igen. Tényleg jól érzem magam, és ez nagyon fontos, és nagyon jó volt élvezetes itt vezetni, ilyen hűvösebb körülmények között, és nagyon gyors a pálya, élvezetes itt körözni. Várom a futamot. Kimi, harmadik helyet érd, itt vagy újra a legjobb háromban. Elégedett vagy a teljesítményeddel? A nehéz időmérő volt nekem mindent összevetve, mindig picit hátrányban éreztem magam, de az utolsó körben is hibáztam az egyes kanyar. Pár tizedot maradt, ez az én hibám volt. Kár értem, mert ha az nincs, akkor meg lehetett volna akár a pole pozíció is. Szerinted akkor ez reális lehetett volna, hogy meglegyen a pole pozíció? A Q3-ban igen, azt éreztem, hogy ott az esély. De amikor a rajt elején, vagy a köröm elején ugye hibáztam, és akkor már is két tizedes hátrányban voltam az első szektorban, tudtam, hogy nehéz lesz onnan visszahozni, de aztán szépen lassan, aztán javítottam a kör hátra jövő részén. Kár érte, de holnap bármi megtörténhet.
1: A Forma 1-es holland nagy díjon a futamot holnap délután 3 órakor rendezik. A sportvilág végén egy szomorú hír. 76 éves korában, augusztus 20-án elhunyt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró, számolt be róla az Index. A Szepesi és Ezüst Gergely díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életmű díjasa a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját. Majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője, kolumnistája volt. A sportnapi lapos időszak után a Sport Plus szerzője lett, haláláig alkotott a heti lapnál. A Nap TV-nél pedig műsorvezetőként 2009-es megszüntetéséig főszerkesztőként dolgozott. A Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Szilágyi Dóra, viszont hallásra!
15: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
15: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
17: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Egy kis időutazásra indulunk a hallgatókkal, hiszen 10 évvel ezelőtt, 2016. augusztus 5-e és 21-e között rendezték meg a 31. nyári olimpiai játékokat Brazíliában, Rio de Janeiroban. 207 ország 11 ezer sportolója vett részt. A viadalon a 156 fős magyar válogatott 8 arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Ebből az éremtermésből 3 arany, 1 ezüst és 1 bronz érem tulajdonosai ülnek itt velem szemben. Nagy szeretettel köszöntöm Szál Szemesét, Szabó Gabriellát és Imre Gézát. Sziasztok!
18: Köszönjük megkívánni, sziasztok!
19: Szia, üdvözlőd a kedves hallgatókat is!
17: 10 éves évfordulóról van szó, tehát Emese Gabi, a közösségi oldalon láttuk, hogy ti nagyon szépen megünnepeltétek, és kocintottatok is erre az emlékre, de úgy mindhármotoktól kérdezem, hogy amikor úgy közeledett ez a 10 éves jubileum, akkor egy kicsit izgatottabbak voltatok, és kérdezem úgy, hogy ti már korábban több olimpián jártatok, érmeket szereztetek, szóval nem volt egy újdonság, bár Emesének igen, szóval, hogy ezt a 10 éves jubileumot, ezt most hogyan élitek meg?
19: Igen, valószínűleg nekem azért volt ilyen különleges, mert ezzel az előző két olimpia ugye az érem nélküli volt, és ugye a Rio volt az, ahol sikerült úgy hazajöjjek, hogy aranyéremmel a nyakamban, és tényleg, ahogy így közeledett ez a 10 év, valahogy egy kicsit úgy kezdett úgy rám zúdulni az emlékek, és tényleg valahogy így vártam is, hogy akkor most már tényleg 10 éve volt, és nekem az egész nap egy kicsit olyan érzelgős is volt, uh-huh. hogy végig gondoltam, hogy milyen utat jártam be addig, és az elmúlt 10 évben is azóta.
17: Ugye mondjuk el, hogy a csapat első aranyérmét szerezted, méghozzá augusztus 6-án. Úgyhogy erre a napra mondott, gondolom, hogy az egy ilyen érzelgős.
19: Igen, a hatodika volt, igen, elég érzelgős nekem, mert tényleg néha nagyon közelinek tűnik, néha meg olyan, mint hogyha azóta már leéltem volna egy másik életet.
17: Gabi?
20: Nekem az egész augusztus erről szól, hogy kicsit nosztalgiázom, mert ugye 3 olimpián jártam, és az első megdöbbentő szám az ugye a 2008-as olimpia, ami most már 18 éve volt, szóval belegondolok abba, hogy azóta fölnőttek gyerekek, és felnőtt emberek lettek. Úgyhogy én így szépen augusztusban van mit ünnepelni, utána jött ugye a londoni aranyérem, az volt 8-án, erre is volt ez a nagy ünneplés kettőnk közt, és akkor jöttek a sorban a második, harmadik aranyérmem. Hát igen, szép kerek szám ez a 10-es.
17: És neked a születésnapod is ugye a napokban volt.
20: Hát ne is mondd, ez az egy vigasztal, hogy akkor töltöttem a 30-ot, amikor szereztem a 2 aranyat, és most leszek 40, és azért jó visszagondolni, hogy sportot tekintve minden álmom összejött, úgyhogy tényleg nagyon boldogan fogom valószínűleg a 40-et ünnepelni.
17: Géza?
18: Hát ebből is látszik, hogy én vagyok itt a legidősebb. Nekem 2 keresztszám is van. Van egy 10-es, meg van egy 30-as. Az első és az utolsó olimpián.
17: Ugye, mert te már Atlantában egy bronzéremmel
18: tértél. Igen, ott debütáltam, igen, és hát annak is most volt ugye az évfordulója, ráadásul hát a Atlanta az annyiból kedves, ugye, vagy kedvesebb egy picit talán, hogy ott ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, és azt is most ünnepeljük, szóval a 30 évet az egy kicsit több, mint a 18 meg a 10, de a 10 is egy szép emlék.
17: Azt hittem azért hozott be, hogy az örömteli volt, hiszen ugye a bronzérmesekre mondjuk azt, hogy az arany és a bronzérmes vidáman áll a dobogon, az ezüstérmes kicsit szomorúbb, de akkor te ezt a családi vonalat ünnepled inkább, vagy erre emlékszel jó szívvel. Ugye Dél-Amerika először rendezett olimpiát, és hát a hallgatók, meg hát ugye a szemünk előtt a brazilok olyan képet mutatnak, hogy nagyon lazák, életimádó nép, nem tudom, hogy ez a szervezésben hogyan mutatkozott meg, és a korábbi olimpiákhoz képest ez a riói milyen volt a ti szemetekben. Szervezésügyileg, önkéntesek, nem tudom, tehát hogy milyen emlékek vannak Rióról.
20: Én azért passzolom nagyon gyorsan át, mert én az a típusú versenyző voltam, aki körülbelül ugye a kő, fű, víz, és ennyit láttam egy olimpiából. Tehát én annyira csőlátású voltam, hogy őszintén mondom, hogy három olimpiából zéró emlékem van nagyjából, a rajtgép meg a dobogó, ez a kettő emlékem van meg, de nagyon szerettem persze a riói olimpiát, és átpasszolnám Messinek, mert ő a legelső naptól kezdve fiesztázott.
17: Igen, azért mondjuk el, hogy a kajakkenu általában az olimpia végén van, tehát el tudom képzelni, hogy te fókuszálsz a versenyedre, azért nem, gondolom, megnyitón sem voltatok még.
20: De egyszer a Pekingin voltam, meg is bántam, tehát azért azóta minden kajakos kis palántának elmondom, hogy azzal azért el lehet bukni érmeket egy megnyitóval, mert azért az hosszú, meg a program miatt nagyon hosszú, hogy ugye mi akkor még kint vagyunk bő két hetet, de hogy visszatérjek egy kicsit a személyes szára, ugye mi már akkor nagyon jóba voltunk, és hát ugye első nap nyert, és utána ő csak küldte a selfiket, meg minden, én még mentem bele a munka legjavába, már ugye túl volt az egész csapat gyakorlatilag mindenen, és mi még mindig Magyarországon voltunk, úgyhogy mondom, nekem kevés jutott Brazíliából, de hát nyilván annál szívesebben emlékszem vissza rá.
19: Igen. Kicsit mások valószínűleg az emlékeink a riói olimpiáról, de hát nekem így nehéz összehasonlítani két olyan olimpiával, ahonnan úgy jöttem haza, hogy Londonban szerintem összesen 4 napot voltam kint, mert ugye európai olimpia volt, utolsó pillanatban utaztunk ki, de aki nem nyer érmet, az elég hamar távozásra van ítélve az olimpiai faluból, tehát London egy nagyon jó kis európai olimpia volt egyébként, szerintem jó volt a szervezés, de én sem éltem meg sok mindent. Pekingben meg mindig ott eszembe, hogy egy ilyen végtelen volt, ugye nagyon hamar kimentünk, ugye az átállás miatt, és nekem mindig egy ilyen óriási ködös szürkeség van az egész pekingi olimpiával kapcsolatban, és Rio ahhoz képest meg egy napsütötte fiesta. És ugye ott is úgy volt egyébként, hogy alapvetően, hogy én 6-án vívtam, és már 10-ére azt hiszem volt a repjegyem, hogy akkor megyek haza. És akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy addig mindenképpen szeretnék maradni, amíg a férfi párbajtőr csapat nem vív, mert hogy ott én szeretnék ott lenni, nekik szurkolni. És akkor először még úgy volt, hogy azt hiszem 16-a körül jöttetek haza, hogy akkor velük jövök haza. Aztán addig csűrtük, csavartuk, aztán a Gabiék meg akkor kezdték.
20: Én pont
19: aznap kezdték a versenyeket, és akkor hát most milyen, hogy pont akkor megyek haza. És akkor mentem a csapatirodába, a Fábián Laciékhoz, és akkor megkérdeztem, hogy hát egyikor lehetne az, hogy végig maradok, és akkor tényleg én onnantól kezdve a végig ilyen törzszurkolóvá váltam, és mentem helyszínről helyszínre, tehát én azt a riói olimpiát tényleg így kimaxoltam teljesen.
17: Tehát azt mondod, hogy egy ilyen riói fesztivál volt, vagy egy ilyen fesztivál hangulat, vagy fiesta, azt mondtad.
19: Hát igen, az volt, bár azt mondom, hogy igazából a versenyig ugye mindenki arra fókuszál, amit csinál, utána kezd úgy kicsit felvilágosodni a színek, meg a környék. Igazából nekem nagy meglepetés nem okozott maga Rio, mert nekünk volt ott világkupánk minden évben előtte, nem volt rosszabb a szervezés, nem volt jobb a szervezés, igazából nem emlékszem arra, hogy ilyen óriási csúszások lettek volna az egész versenyben, nekünk meg ez szerintem pont elég egy Rionak, hogyha amikor tudja, hogy pásztra kell menni, azonnantól nem csúszik plusz egy órát, akkor már mi elégedettek vagyunk.
17: Géza?
18: A lazaságra annyit, hogy ugye volt tavasszal előtte egy világkupánkot, milyen előolimpiának is becézték. Hát, hogyha lazaságról beszélünk, akkor itt az ott kijött, mert el se tudtuk képzelni, hogy itt hogyan lesz olimpia, mert a építkezések még sehol nem álltak jó formán, szóval tényleg valóban így könnyedén kezelték ezt a kérdést. De maga a szervezés utána szerintem rendben volt. Ugye itt azért tudni kell, hogy azt nem csak ők szervezik, hanem ott a különböző szakági szövetségek is már a végén belefolynak, és szakembereket küldenek, szóval megvannak a tévétársaságok is, hogy az se a helyiek, hanem a megfelelő profik, szóval azért így szépen összeáll a végére. De volt benne lazasság, szóval láttam olyan irányító hölgyet, aki fönt ült egy olyan, úgy, mint a, mondjuk egy teniszversenyen a bíró, egy olyan széken, és onnan föntről ugye kiabált, hogy jobbra, mit tudom én, birkózás, balra, vívás, stb. Na hát ő ezt egy picit dallamosabbra vette, és akkor ezt énekelgetve, és szórakoztatta az embereket, meg helyi dalokat énekelt, szóval azért volt benne az a sárk.
17: Ugye mindhármótok esetében elmondhatjuk, hogy nem az első olimpiátok volt, ennek megfelelően az a görcsösség, akkor az nem is volt bennetek, és például az elvárásokról mit lehet mondani? Gabi, ugye te címvédőként érkeztél, Géz említetted, hogy azért egy atlantai bronzérem, gondolom, hogy már akkor magasra tette a mércét, de megbeszéltük, hogy akkor ilyen 21-22 éves voltál, most pedig majdnem kétszer annyi. Szóval, hogy hogyan készültetek az olimpiára? Éreztetek-e nyomást vagy terhet?
20: Én abszolút, én nagyon jól kezeltem Rio előtt, tehát nekem nagyon jól sikerült az egész olimpiai ciklus, nekünk ugye volt egy örök klasszikus párosunk, ugye Kozák Danutával, és előtte amit lehetett, mi már kimaxoltunk és megnyertünk, és 9 éves korunk óta, mint a tenyerünket, úgy ismerjük egymást. És hát ennek megfelelően elég magabiztosan is érkeztünk az olimpiára, úgyhogy én bár olvastam az esélylatolgatásokat, meg éreztük ugye mind a MOB részéről, a szövetség részéről is az elvárást, de én ennek egyébként büszkén álltam elébe. Aztán persze szépen elfogyott az előny, és 51 ezred lett ugye a legvégére a páros győzelem ebben a különbség, de alapvetően nem volt bennem szerencsére görcsösség. Ez tényleg az kellett, hogy egy nagyon jól sikerült 4 éves felkészülés ott ért véget, és belefért egy betegség is, hogy ezt ki tudtuk szenvedni. Azt a
17: Danuta volt ugye beteg?
20: Így van, igen. Igen.
2: Én igazából szerintem pont erre készültem mentálisan, hogy ezt lerakjam végre, ugye szerintem Peking és London is azokon kívül, hogy mindig volt valami sérülés, vagy egyéb családi tragédia, amire azt gondolom, hogy hátráltatott. Ezen kívül mindig az esélyesség terhe pluszban agyonnyomott, és én ezt az egyet fogalmaztam meg, amikor meglett a kvóta Rióra, hogy én ezt az egészet mostantól élvezni fogom, mindent beleadok, és hogyha egy sérülésmentes jó felkészülés lesz, akkor ki fogom magamból adni azt, ami bennem van, és nem fogalmaztam meg érmet, nem fogalmaztam meg helyezést, csak azt, hogy végre egyszer a mondjuk azt, hogy a képességeim, vagy nem is tudom, akár a világkupa szerepléseimnek megfelelően tudok vívni egy olimpián is, mert hát végül is ugyanazokkal az ellenfelekkel ugyanolyan versenykörülmények között vívunk.
17: Vagy az a rengeteg munka, amit beletettél, az kijöjjön, gondolom.
2: Az kijöjjön, igen, és én erre készültem nagyon, és mondjuk azt tegyük hozzá, hogy valószínűleg pont azért, mert az előző két olimpia nem sikerült, ezért a sajtó már valahol, gondolom ezt így el is könyvelte, hogy már kétszer nem sikerült neki, már valószínű, hogy ezt nem fogja megugorni, tehát nem is voltam annyira központban, plusz még el is mentünk mesteremmel Houstonba, egy amerikai edzőtáborba egy héttel az olimpia előtt, vagy másfél héttel, tehát hogy így ki is kerültem az utolsó pillanatos körforgásból itthon Magyarországon, és így teljesen a saját kis világomba tudtam készülni az utolsó hetekben.
17: Géza?
18: Szerintem olimpia az mindenkit egy picit azért megnyom valahol. Legalábbis a magyar sportolókból biztosan elvárás van, és a sportvezetőket is megnyomja, szóval a környezetet, az edzőket, a kapitányokat, elnököket, szóval azért van egy feszültség mellette, és ez érezhető is.
17: És bocsáss meg, ugye mivel a vívók kezdenek, azért is van egy elvárás, hogy mikor jön már az első arany, nem? Tehát ez is így felétek.
18: Igen, emlékeztünk egy pekingi olimpiára is, ahol nem annyira akart jönni az arany, sőt a végére maradt, és szerencsére a kajakosok azért a vízilabdázókkal.
20: Na ott éreztem elvárást, igen.
18: Szóval ott már jött ez a sajtó részéről is az a nyomás, szóval azért ez mindig megvan szerintem a sportolók fele, és valóban az a kérdés, hogy ki mennyire tudja ezt lerakni, vagy függetleníteni ettől magát. Én tudtam, hogy valószínűleg ez az utolsó olimpiám, hát viszonylag korban nem nagyon fog beleférni még egy, és azért próbáltam egy picit ezt kielvezni, ezt a részét, hogy tényleg itt lehetek még egy olimpián, azért egy egészen más hangulat, mint bármilyen másik versenynek, és talán ez is segített benne. A másik fele pedig az volt, hogy én úgy úgy gondoltam, hogy itt egyéniben nekem olyan sok sanszom nincsen, hanem inkább...
19: Bocsánat, ebbe közbe kell váljak. Mondja úgy, hogy egyéniben ez a kvalifikációs világbajnokságon egyéni világbajnok lett.
20: Igen.
19: Tehát, hogy úgy nincs esélye egy évvel később az olimpián.
18: Igen, de mondjuk derékszögben mentem ki, mert annyira fájt a derekam, szóval.
19: Majd a Phoenix modell, hogy följelent.
18: Meg a gyógyszerek és az orvosok és a gyógytornászok sokat segítenek.
20: De akkor tényleg arra a napra úgy összeraktak téged, vagy meggyógyítottak?
18: Hát igen, igen, szóval amikor megérkeztem, a csapatorvos úgy fogadott, hogy te mit akarsz itt? Mondtam, hogy hát versenyezni, és mondta, jó, de így, szóval körülbelül nem voltam túl jó állapotban. És valószínűleg ez is azért benne volt, hogy nem annyira vártam el magamtól azt az egyéni jó szereplést, és inkább a csapatra próbáltam fókuszálni, ami hát azért valamilyen szinten sikerült is.
17: Emesen nemrég jártál bent nálunk, és ott Gyurta Gege, aki szintén olimpikon, megdöbbenve hallgatott téged, mert elmondtad, hogy az olimpia elején te csak aludtál, pihentél, nem csináltál semmit, ráadásul mestered Kulcsár Győző, Gabi is
20: csodáló képességi sportágban jön.
17: Igen. Ráadásul mestered Kulcsár Győző is rád hagyott mindent, de valahogy úgy adtad elő, hogy jó, hát csinálja. Tehát ilyen lemondóan, hogy jól van, lesz, ami lesz. De hogy te voltál akkor a főszereplő, te mondtad meg, hogy hogy készül, szóval hogy emlékszel vissza a 6-ára, augusztus 6-ára, vagy az előtte lévő egy-két napra?
4: Hát igen, igazából az előtte lévő hétről tudok így mesélni, mert hogy ugye Houstonban voltunk edzőtáborban, és onnan vasárnap értünk át Rióba, de hát már Houstonban is, tehát mondom, két ellenfelemmel is vívtam ott abban a táborban, akivel egy héttel később éles helyzetbe kerültünk össze, és szerintem nem adtam nekik túl, de biztos, hogy kikaptam tőlük, tehát az 100%, de ugyanitt egy percig nem csüggettem, és ott végig ott mosolyogva mondtam, hogy győzelem, most kell fáradtnak lenni, hát nem jövő hét péntek.
17: Te nyugtattad őt?
4: Hát én mondtam neki, hogy én nem aggódom ezen, mondom, hogy kipihenjük magunkat Rióban, és akkor is ugye, hát, aki így ismeri, azt tudja, hogy ráncolta meg a homlokát, és így megemelt a szemöldökét, hogy úristen, jó, hát már sok mindent hallottam, meg láttam tőle, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És tényleg lementünk, miután átértünk Rióba, elmentünk iskolázni, és nem találtam el. Tehát, hogy tényleg pedig azért volt találati felület rajta, bár nem volt soha túlsúlyos, de hát azért egy magas ember volt, nem találtam el, mondta, hogy úristen, na jó, valamit csináljunk. Mondom, jó mester, akkor most szeretnék 3 napig pihenni, mondom, de nekem az is fárasztó, hogy lesétáljak az étel, amiközben ha valaki látná a Gabi arcát,
20: értetlenül néz.
4: Szerintem hasonlít Gyurta Gergő.
20: Nem nagyon hallgattak meg az edzői mindegyben.
4: hogy nekem az is fárasztó, hogy lesétálni a faluban, mert a faluban mindig nagyok a távolságok, hogy az is fárasztó, hogy lesétáljak az étteremig, hogy oda is csak kétszer szeretnék lesétálni, mert nekem az is fáraszt, és akkor egy ilyen 11 órás ilyen, ugye most már brunchnak hívjuk, ugye akkor nem így fogalmaztam valószínűleg, sok egy ilyen korai délután 4 órási ebéd, úgyhogy hogy ezt mondtam egy 70x éves embernek, akinek valószínűleg be volt osztva minden nap órára pontosan, hogy mikor eszik, és nem azt mondta, hogy jó, akkor menj egyedül, és csináld, ahogy akarod, hanem mindig megvárt, szerintem szegényen már reggel éhen halt, de megvárt, együtt mentünk le, enni mind a kétszer, és én közben tényleg haza, lehet, hogy a Gabinak éppen küldtem valami képet, vagy videótelefonáltam, vagy filmet néztem, és tényleg, vagy könyvet olvastam, és az ég egyet a világon semmit nem csináltam abban a 3 napban, és lementünk a verseny előtti nap iskolázni, ez volt a nagy mozgás, és már ég és föld volt az egész, tehát akkor egy kicsit úgy megnyugodtunk, hogy ez valószínűleg hasznosan telt el ez a 3 nap semmit tevés, ami tényleg két sportágban azért ilyen hihetetlenül hangzik, és aztán meg úgy keltem a verseny napjára, hogy hát, jól aludtam, ugye az már valami, tehát ugye az már nagyon nagy dolog, amikor egy nagy verseny előtt az ember jól alszik, tehát az már azt jelenti, hogy
20: nem izgulott,
4: nyugodt, igen, nyugodt az idegrendszere, és akkor innentől kezdve azt gondoltam, hogy biztos minden jól.
17: Eljött augusztus 6-a, és azt is te mesélted, hogy te bedobtad azt, hogy akkor most csináljunk úgy, mintha ez csak egy sima verseny lenne, vagy nézzünk csak mérkőzésről mérkőzésre előre, és ez is olyan fura volt, ugye?
4: Igen, még tudtam fokozni Győző bácsinak a meglepetéseket, amikor reggel sétáltunk le a
2: az étteremben, akkor megy a vívózsákkal, hogy indulunk ki lassan a versenyre, és akkor mondtam neki, este mondom, hagyjuk már ezt, hogy akkor most így milyen versenyen vagyunk, hogy ez most egy olimpia, vagy mi mondom. Nézzük azt, hogy öt asszót kell ma vívni, mint a tatai edzőtáborban, amikor kiosztotta, hogy a junior férfi párbajtűröző csapat ellen vívjak, és számoljunk vissza, hogy akkor ötöt kell nyerni, 5-4-3-2-1, és akkor megint láttam, hogy jó, legyen így, most minden úgy lesz, de mindig azt mondom, le a kalappal, hogy ebbe társam lett, és ezt így kezelte, és mondom, és akkor már ezt előtte rég megbeszéltük, hogy nekem az a legfontosabb, hogy ő úgy álljon az mögöttem, mint egy bástya, hogy a legnagyobb gondban is azt érezzem, hogy mintha mi se történt volna, ez simán meg lehet fordítani, és minden úgy megy, ahogy szeretnénk. Ezt nagyon jól megbeszéltük, majd felálltam az első asszomban az észt bejelvel a pástra, hogy akkor most minden más lesz, mint ami eddig volt, majd 0-3 oda. És akkor hátra nézek, és azt mondja, hogy nem ezt beszéltük meg. És azt mondtam, hogy ja, tényleg. És onnantól kezdve, nem tudom, hogy de tényleg átkattant valami, és onnantól kezdve
3: valahogy
2: nem azt mondom, hogy nem voltam többet gondban, mert azért utána voltak nehezebb pillanatok, de onnantól elindult az, hogy tényleg leraktam az izgulást, és tényleg jöttem le a pástról, és már is elkezdtem mondani, hogy akkor na még 4-3, és akkor ugye amikor döntőbe kerültem, akkor is mondta, hogy na, akkor ezt az egyet még nyerjük meg, és aztán mehetünk haza, vége van a napnak, tehát ugye ezt tényleg teljesen magáévá tudta aztán tenni.
20: Ugye a döntőben olasz ellenfelet győztél, viszont 11 hétre ő vezetett, tehát 4 tusos hátrányban voltál, de innen tudtál fordítani 15-13-ra. Ennek a döntőnek az utolsó pillanatait meghallgathatjuk Gulyás László kommentálásában.
21: Emesek kényszer is abba, hogy egy együttes legyen, és aztán lehet földobni 100 emesét. Egyelőre még nagyon messze persze. Rettentően nehéz. 14-12. És ha lehet, akkor most még izgalmasabb, még nehezebb a dolog. Ott most nagyon figyelni. Óvatosan, de ugyanakkor koncentráltan. Jó van, Emese, ez eddig megy, 14-12. Elszorul a levegő, együttes találat! Olimpiai bajnok, 100 Emese, olimpiai bajnok, kérem, még ő sem akarja elhinni. Emese, szeretettel gratulálunk. 100 Emese, olimpiai bajnok, és oda megy kulcsárgyőző, átöleli. Mind a ketten megérdemlik, de mi is megérdemeljük. Izgultunk érte, drukkoltunk neki, és köszönjük szépen ezt a nagyszerű teljesítményt. És a könnyeket is megértük, és oda megy az olaszok mestere, ő is gratulál, átöleli győző több mint negyedtől 15 éven keresztül. Olaszországban dolgozott, és Emese most már sír az örömkönnyei. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és sok-sok szeretettel gratulálunk.
20: Kulcsárgyőző, mit mondott akkor neked, emlékszel rá?
2: De majd befutott, igen, és akkor ő mondta, hogy olimpiai bajnok vagy, de nem tegezhetsz. Ugye ez volt a nagy, nagyon elhíresült mondata, mert ugye nagyon sok edzőtanítvány viszonyban, hogy az, hogyha valaki nagy világversenyt nyer, akkor az egyik ilyen kimondott vagy kimondatlan nyeremény, hogy tegezheti innentől a mesterét, nekem ez még kevés volt hozzá, hogy tegezzem győzőben.
20: És akkor ettől kezdve, hogy Gabi mesélte, meg lehet tudni, ettől kezdve te élvezted az olimpiát, jöttél, mentél, szelfiztél, videóztál, és nem azt mondom, hogy utálkozva néztek, de irigy,

0: mindig pozitív, mert tudom, hogy ők is örültek neki, meg nem is erről van szó, csak az, hogy az, ez a sportágak közötti különbség, hogy mondom, Gabi még otthon nézte egy moziban, a Gézújék kint voltak, és mindig ezt is ugye az ember, ahogy visszagondol a dolog, hogy ez is olyan nagy dolog volt, hogy ők még nem, még csak várták a versenyüket, de ott voltak végig, és annyira örültek, és annyira támogattak végig, és azt se felejtem el, hogy utána a csapatirodán kocintottunk, és a Géző állt mellettem, és ahogy beszélgettünk, tehát azért tényleg hát megható az egész történet.
1: De nem tudtuk feldobni, mert hogy a lazaságra visszautaljak, nem voltak annyira lazák a szervezők, hogy beengedjenek. Egyszerűen útunkat állták, és próbáltunk leugrálni, mit tudom én, de ott már egy kizárással fenyegettek minket. Ugye a verseny előtt azért ezt nem kockáztatjuk.
2: Ja, igen. Szóval,
1: és így nem tudtuk feldobni, pedig hát azért mégiscsak.
2: Utólag méltóképpen talán meg lehetett ünnepelni. Továbbra is a Riói Olimpia 10 éves évfordulója alkalmából beszélgetünk Szász Emesével, Szabó Gabriellával és Imre Gézával, és a hírek előtt Szász Emes első riói, legalábbis a magyar válogatott első riói aranyérmet és a tiédre emlékeztünk vissza. Géza, arra emlékszel-e, hogy ez egy kicsit úgy levette a terhet, vagy pontosabban megnyugtatott mindenkit, ugye Emesével egy napon Hosszú Katinka is nyert, tehát már két aranyérem volt, tehát hogy a vívókkal szembeni nagy-nagy elvárás egy kicsit úgy csökkent, vagy hogy mindenki megnyugodott, hogy jó, hát akkor az első arany az megvan.
1: Abszolút persze, és utána nem sokkal következett a második is, szóval így Szilágyi Áron révén egyből meg volt két arany is. Az, hogy ez mennyire vette elő rólunk a terhet, nem tudom, igazából az már ott már mindenki már kicsit magával foglalkozik, tényleg, ahogy mondta az Emese a verseny előtt, az már befele fordul és koncentrál. De azért persze valahol megnyugtató mindenkinek, vezetőknek főleg.
2: Ugye amikor a te egyéni ezüstérmedről beszélünk, akkor aki esetleg nem sportol, vagy tényleg még életében nem járt olimpián, mondhatja azt, hogy szegény Imre Géza, hát csak ezüstérmes, de azért ahhoz képest, hogy vagy pontosabban tudva azt, hogy te a 2013-as VB után még a visszavonulás gondolatával is foglalkoztál, mondhatjuk azt, nem, hogy az, hogy kijutottál egy olimpiára, az, hogy két éremmel tértél haza, hát az abszolút csodálatos, és nem tudom, hogy megszépül-e, vagy akkor nyilván csalódott voltál, de azóta nyilván más szemmel nézed.
1: Hát öregszem, szóval most már egyre kevesebb rosszra gondolom, emlékszem, de tényleg viccet félretéve abszolút már a kellemes emlékként él meg. Persze egyszer-egyszer azért feljön, hogy én is nyerhettem volna, de ugyanakkor meg az ember tényleg egyrészt persze maga felé is teljesít, de ugyanakkor azért bizonyos fajta visszajelzést is úgy vár a környezetétől, a szurkolóktól, és azt szoktam mondani, hogy behívtam föl magamra figyelmet, hogy egy picit rögösebb utat választottam, és hát igen, az ezüst az picit fájó, de most már inkább azért szép része, meg avval, hogy utána tényleg volt egy csapat bronzérem, az pedig egészen megszépíti.
2: Ugye a döntőben a koreai Park Sang-jung, remélem jól mondom, igen, volt az ellenfeled, akiről azt olvastam, hogy még nem volt egy éves, amikor te már olimpiai bronzérmes voltál, tehát a korkülönbséget lehet jelezni. 14-11-re vezettél, ugye, és 15-14-re ő nyert. Vissza tudsz így emlékezni, hogy mi történt ott a végén, hogy ő elkezdett feljönni, és egyszer csak már ott tartottatok, tehát hogy nem tudtad lereagálni, vagy mert ugye ezt is szokták mondani, hogy a magyar tudás és a magyar vívó virtuozitással szemben megy az ázsiaknak ez a furcsa, gyors, pattogós, ugrabugra stílusa, tehát hogy ez nem mindig szerencsés, vagy nem mindig lehet jól kezelni?
1: Igen, ott sok véleményt hallottam, hogy mit kellett volna, hogyan kellett csinálnom. Azt sokan nem tudták, hogy volt egy nagy kijelző egyébként fölöttünk, mind a kettőnk fölött, és meg is kellett várni, mindig vissza kellett nézni. Vissza is néztem, hogy mit rontottam el, szóval abszolút ilyen szempontból tiszta volt a dolog. Picit váltott a srác. Aznap egyébként nagyon jó formában volt, szóval senki nem tudott 10 fölé jutni ellene, szóval azért nem így volt rosszul. És hát úgy szerintem így lapot húzott a 19-re, és váltott. Én megpróbáltam ugyanazt megcsinálni, mint előtte, amivel túsztattam, nem találtam el. Volt egyszer, hogy egy olyan akció, amikor többször mellé szúrtam egyik oldal, másik oldal, szóval mondjuk úgy,

0: az egy picit pekhes volt. Egyet még utána benyaltam ott támadásból, meg a végén megpróbáltam belegugolni, de szóval különböző akciókat próbáltam, megpróbáltam. Ilyen szempontból én nyugodt vagyok, mert nem az volt, hogy ott álltam és megszúrtak négy szemék, hanem uh-huh. volt próbálkozásom tisztán, nem jött össze, hát van uh-huh. ilyen a magyar sportban, a vívásban előfordul azért, hogy emese is fordított, így ellenem is fordíthatnak, szóval, és azóta is persze picit jobban figyelek erre, hogy nézem a többieket, uh-huh. hogy azért vannak ilyen fordítások, és nem olyan ritkaság ez a vívásban. Fájó, hogy én voltam uh-huh. a rossz oldal ez a téren.
1: Emese, Géza teljesítményéhez hasonló mennyi van? Tehát az, hogy ő már 96-ban egy bronzérmet szerzett, majd a Riói olimpián 2016-ban ezüstérmet, tehát ez egy olyan hosszú út és egy olyan stabilitást jelez, ami ritkaság, nem?
2: Most itt szemtől szembe fogom nézni, mert azért, de már egyébként mondtam neki, mert a Gézának a klasszisáról, meg a vívó technikájáról és a repertoárjáról csak szerintem szuperlatívuszokban lehet beszélni, mert szerintem ahogy ő vívott, nem nagyon látni ilyet azóta, se azóta, se előtte nagyon a nemzetközi mezőnyben, hogy tényleg olyan technikás és dinamikus vívó volt, aki egyébként mindig azt mondom, hogy nagyon megérdemelte volna azt az aranyérmet, és most itt 10 év távlatával szeretném bevallani, Géza, hogy nekem is van lelkiismert fordulásom a dolog miatt, mert ott álltam és néztem, és vezetett 14-11-re, és átment a fejemben az, hogy volt-e valaha olyan olimpia, ahol ugyanabból a nemzetből nyertek női-férfi párbajtőrben, mert hogy már csak ugye egy tus kellett, és utána csak álltunk, és sírtunk, mert nagyon szerettük volna, hogy neki is sikerüljön. De tényleg az, hogy neki ilyen hosszú lett a pályafutása, az tényleg a technikai zsenialitásának volt köszönhető.
1: Az alap volt, hogy a vívó csapat tagjai ott voltak és személyesen kísérték a többi vívó mérkőzéseit, asszonyait?
2: Szerintem rólunk ezért nem volt kérdés, hogy együtt is készültünk, együtt nőttünk föl idézőjelben, tehát, hogy ez nem volt kérdés, hogy amíg a másik vív, addig mi ott vagyunk.
0: De utána egyébként ez kitágul, mert hogyha valaki befejezi a tényleg olyan sportágban, ahol hamarabb befejezi, akkor utána pedig elindul és megy szurkolni a többi magyarnak, uh-huh. és tényleg sajnos szegény kajakosok egy picit ilyenkor kiesnek, attól függ, hogy mennyire szerencsés uh-huh. a pályájuk, hogy mennyire van közel a központi faluhoz, vagy távolabb, de tényleg a vízilabda meccsektől kezdve, szóval éppen amiben aktuálisan érdekeltek vagyunk, biztos megy a magyar csapat, és szurkolnak egymásnak, szóval ez egy picit azért tágul uh-huh. a saját sportágon kívülre.
1: Ugye azt hiszem Sydneyben volt az, amikor egy napon volt a kézilabda sok döntője, a vízilabdás fiúk döntője és a kajakkenú versenyek, tehát ott nagyon kellett logisztikázni, hogyha a magyar szurkolók oda akartak érni. Augusztus 9-én nyerted az egyéni ezüstérmet, Géza, és volt, augusztus 14-én volt a csapatverseny. Visszaemlékszel, hogy azokban a napokban te csalódott voltál, téged fel kellett emelni a földről, vigasztalni kellett, vagy úgy voltál vele, hogy jó, gyönyörű az ezüstérem, és menjünk tovább, és a csapatért mindent.
0: Hát gyönyörűek nem gondoltam az első uh-huh. órákban azért, szóval azért nem voltam annyira feldobva. Másnap találkoztam egy gyors értelem előtt a negyedik helyezett svájci srácsal, és megkérdeztem, hogy hogy van. És akkor hát hogyha valaki rondán nézett még rám, akkor ő, szóval konkrétan szerintem ott azonnal felgyújtott volna. Vagy önmagát, mert ő volt igazán csalódott, mert ugye a negyedik helyzet az a legrosszabb,
1: igen.
0: mondtad, hogy ő nem nyert érmet, és mondta, hogy te neked van egy ezüstöd, nekem meg nincsen érmem. Uh-huh. És akkor úgy rájöttem, hogy akkor egészen más színezetet kapott onnantól kezdve nekem volt egy érmem. Uh-huh. Szóval ott egy picit már ez most szegény segített rajtam akaraten kívül is. És hát elkezdtem készülni a csapatra, az nehéz volt azért visszanézni azt, hogy azt a videót, mert utána még Kóreával kezdtünk pont a csapaton, és hát meg kellett néznem, hogy hogyan kéne fölkészülni belőle. Az nem esett annyira jól az azt ott visszanézni, de az már inkább azt mondom, azt is próbáltam érzelmi nélkül, hogy tényleg vagy legalább tudjak adni majd a csapaton, és hát a többiekkel közösen, akkor ott tulajdonképpen vége volt az egyéninek, és jött a csapat.
1: És akkor azzal a koreai fiúval vívtál a csapatverseny során, akitől kikaptál, és ott mi lett?
0: Azt hiszem, egy döntetlen sikerült. nem, ott is megvert. Ott is megvert, igen. Nem vívtam jókor ellen, szerencsére ott a Rédi Andris és a Bocek vívtak jól. Utána kezdtem egy kicsit magamra találni. A Kóra egyébként se volt soha azért a nagy kedvenceim közé tartozók, de
1: ezután sem.
0: Nem, ott tényleg meg, ahogy említettem korábban, hogy volt egy kis derék problémán, szóval ott azért fájt, szóval elmúlt napokban is ott, vagy a köztes napokban is ott próbálták ezt, vagy Kovács Bea segítségével őt próbáltuk rendbe hozni. Szóval volt mire figyelnem, és ez elterelte a figyelmet igazából az egyéniről.
1: Meghallgathatjuk most a bronzéremmel zárult asszót, ugye Gulyás László közvetítésével.
3: És Nikisi most elindul, majd robog, jön, András lemegy, és nincs tovább. 39-37, óriási küzdelem után megvan a bronzérem, megöleli egymást a két fiú, ahogy kell. Hatalmas küzdelem, sportszerű mérkőzés, óriási szív, rengeteg izgalom. De bronzérem férfi párbajtő csapatban, Rédli András ott van, kiabál egy nagyot, Nikisin ide jön a mieinkhez, megköszöni a kispadnak is, ahogy kell, sportemberek között ez így illik. Kedves hallgatók, véget ért a vívó versenyek sorozata Rio de Janeiroban. Magyar sikerekkel. Két arany, egy ezüst, egy bronz. Mindenből van érem.
1: Bockó Gábor, Rédli András, Sonfai Péter és Imre Géza alkotta ezt a csapatversenyt. Ez így örökre összehoz benneteket? És amikor találkoztok a mai napig, akkor ez a Rio feljön, vagy csak így mondjuk a 10 éves jubileum kapcsán?
0: Igazából inkább, hogyha szóba kerül, akkor beszélünk róla. Amikor különleges volt, egyrészt a Bockó Gáborral, hát én hosszú éveket töltöttem egy szobába, szóval jó volt az, hogy tényleg közösen nyertünk egy érmet, és a másik két fiatal pedig, hát nekik az első olimpiájuk volt, és ez hát mondjuk úgy, hogy nekem talán még többet is jelentett, hogy ők érmet nyertek, mint hogy én érmes lettem, de így a közösen az persze az jó volt látni, de jó volt látni az ő örömöket, és azt, hogy ők ezt hogy élték meg, az szerintem egy nagyon nagy plusz volt.
1: Biztos sokan megkérdezték már tőled, hogy a 96-os 22 évesen szerzett bronzérem és a 41 éves korban szerzett ezüst és bronzérem között mi volt a különbség? Most túl azon, hogy érettebb, tapasztaltabb versenyző vagy, de ahogy megélted, vagy ahogy utána megváltozott az életed, erre így vissza tudsz emlékezni?
0: Hát az első az mindenkinek szerintem sokkal különlegesebb, szóval az azért úgy váratlan is volt. És ott igen, az elég erősen megváltozott az életem. Az utolsó az pedig egy szép lezárása, szóval az meg azért volt jó, hogy még így tudtam abba hagyni, és mert az mindig nehéz kérdés volt, hogy egyszer Dalnyi Tamás kérdeztem, hogy kell abba hagyni, hogy tényleg a csúcsom, mert ő ugye 20 éveken keresztül veretlen volt, és hogy ezt hogyan csinálta. És ilyen szempontból példa volt, hogy úgy hagyja abba az ember, vagy a feleségemet is kérdeztem, hogy mikor kell abba hagyni, és mondta, hogy amikor még azt mondják, hogy de kár, hogy abba hagytad. És ez nem bölcs mondás.
1: Vagy amikor a derekad még azt mondja, hogy fel tudsz menni a pályára.
0: Igen.
1: Ugye a kajakosok az olimpia végén versenyeztek. Nem tudom, Emese, az alap volt, hogy akkor mentél Gabi versenyeire, vagy a kajakkenu versenye. Ugye te már megtetted, Géza, te meddig maradtál egyébként Rióban?
0: Én nem sokáig, én ott még egy pár napot talán kint voltam, ahogy a repülőjegy szólt, és jöttem haza. Megmondom őszintén, tényleg nem voltam jó formában, szóval ott hát erős fájdalmai voltak. És hát nem esett jól ott az ágyba ott feküdni. Szerettem volna a saját ágyamat, és ilyen szempontból jöttem inkább haza.
1: Olimpiai falu egyébként rendben volt? Ágyak, helyzetet tudtatok pihenni? Emeset, jól aludtál, mondtad?
4: Akkor én nem csak rosszat mondani. Igazából az volt a kérdéses, hogy ugye tényleg tele van a falu ilyenkor, és az ágyak is ki vannak számolva. Amikor ugye úgy döntöttem, hogy maradok, hogy ez hol fog kifogad be, mert az ágyamra már megvolt a következő érkező. következő. És akkor a gyógytornászunk Moldva Ildikó, aki ugye addig egyedül lakhatott, mint gyógytornász, befogadott, mm-hmm. tehát hogy onnantól kezdve volt, aki, ahol lakhattam, de nekem hát, nem, tehát, hogy mm-hmm. tényleg jól aludtam, és ezekkel nem volt problémám.
1: Gabi, ugye négyesben és Kozák Danutával párosban is indultál. Mennyire ijesztett meg az, ugye egyértelműen aranyesélyesnek tekintettek titeket, kiáltottak ki, de említetted, hogy Kozák Danuta kisebb betegséggel küzdött. Ez mennyire volt ijesztő a versenyek előtt?
5: Hát nagyon, de nekem vissza kell egy kicsit lépnem, és jó. Kicsit zavarba szeretném én is hozni jó. a Gézut. Ezzel az egész ezüstérem mizériával, mert hogy szerintem az életemben a Gézu az egyik olimpikon társam, aki az én szememben is olimpiai bajnok. De nem csak az enyémben, hanem én akivel beszélek, civilek, sportemberek, mindenki, és ilyen mondjuk még a Bea is számomra, ilyen Szabó Szilvi és Bóta Kinga és Viski Erzsi, és én ezt úgy mondom, hogy ugye én 51 ezreddel éppen, hogy nyertem, de hogy ez, hogy így azon a napon ez billenhetett volna másképp is, ezek csak a számok, de az, hogy ők milyen emberek, és hogy azóta, hogy élik az életüket, én Gézut előtte nem ismertem, tehát én nem sportemberként ismertem meg, hanem civilként, és hát mindenkinek ilyen sportoló gyermeket kívánnék, hogyha lehet, tehát hogy tényleg az olimpiai bajnokok megirigyelhetik őket, ezt a népsort, akit én most itt felsoroltam. De visszatérve ránk uh-huh. ugye a betegségre, hogy hát igen, az egy ijesztő 24 óra volt, tehát ugye a kajakosoknak egyébként alapvetően minden tök szép és jó, hogy hiszen egy darab másfél perc alatt el lehet dönteni az életedet, a sorsodat. Tehát, hogy ez még hozzátok képest is tök jó, akik egy nap alatt levívnak, de ti azért ötször álltok Pestre, mi nekünk egy darab rajt, jó esetben azért bejutunk egyből egy előfutam után, és akkor egy döntő. Na most nálunk ez kettő volt, mert már az előfutamra is úgy mentünk, hogy megtudtam, uh-huh. hogy Dana beteg, hogyha ott nem jutunk tovább, akkor ott mindennek vége, mert a középfutamból már nem mentünk volna. Úgyhogy akkor az elsőt nagy nehezen letudtuk, de úgyhogy egyébként egy órával a futam előtt a Dana még összegörnyedve magzatpózsba feküdt, tehát így valahogy így tuszakoltuk uh-huh. oda mögém, valahogy megcsináltuk azt az első pályát. Én egyébként én nem hittem el, hogy egyébként a jó idővel jutottunk, a legjobb uh-huh. idővel mentünk be, és akkor így hátra néztem, hogy te mit szimulálsz, Dana, hogy itt ijeszgetsz engem, és mondta, hogy hát húzzam már ki, mert hogy rosszul van. Uh-huh. És akkor onnantól indult ez a 24 órás kávária, hogy egyáltalán el tudunk-e indulni a döntőben. De hát tényleg az a 20 éves munka, közös munka, az a rengeteg sok közös élmény, jó is, nehézség is, edzések, versenyek, az az emberi kapcsolat, ami köztünk volt, az emlékszem is, hogy így ráfordultunk a pályára, és ilyen, ez a pálya egyébként ilyen híresen szeles volt, tehát így dörzsöltem a tenyerem, amikor néztem az evezősök versenyét, hogy itt aranyos hullámok vannak, mert hogy azt mi nagyon szerettük. Uh-huh. És megjöttünk a pályára, és ilyen tükörvíz fölötte ugye a Krisztus szobor, és így mondtam, hát úristen, hát ez a világ leggyönyörűbb paradicsoma uh-huh. nekünk, és hogyha itt nem tudunk nyerni, akkor sehol. És jött valami zene, a Dana is fülhallgatóval hallgatott valamit, meg én is, így rákanyarodtunk, megláttuk, hogy így ennyien szembeszél, amit szintén imádunk, és csak így bólintottunk egymásra, hogy ez meg lesz.
4: Hát de kirázott nagyon... a hideg komolyan, ahogy így mesélek.
5: Jaj, hát és akkor tényleg azért abba, csak a kis buszútba is, én nem vagyok egy ilyen, vagyis de... pont erre mondja mindig a Dana, hogy másképp örülünk, hogy én nekem benne volt egy bemelegítésbe az is, hogy így átgondoltam, hogy mi egy csepeli kajakba is úgy ültünk, hogy így a hónunkat verte a hajó, uh-huh. és mi már akkor együtt versenyeztünk, úgyhogy ez az 51 ezred, ez az utolsó 10 méter, az biztos, hogy ez ennek szólt, hogy mi együtt csináltuk ezt az egész utat végig.
1: Ugye emberfeletti teljesítményt visztek végbe nap mint nap, és ahogy említitek, arany, ezüst, bronz között egy tus, pár ezred, egy pont szokott dönteni, tehát a laikusok ezt nem tudják elképzelni, hogy mindenki ugyanannyit dolgozik, az, hogy most az adott napon, az adott pillanatban éppen kifelé billen ez, az teljesen kiszámíthatatlan. Na de hallgassuk meg ennek a kajak kettes döntőnek az utolsó pillanatait P. Fülöp Gábor tolmácsolásában.
6: És már a mieink az előtt, Szabó Gabi és Kozák Danuta a balra tőlük lévő németek nagyon jönnek, és a lengyelek sem látszanak egyáltalán leszakadni. 200 méter van hátra, elképesztő harmónia és összhang, kifinomult technika jellemzi a mieinket, de nagyon-nagyon jönnek a németek is, és vajon az izomzat mennyire tud ellenállni, mennyire bírja a savasodást és mennyire tud győzni a fej az ész felett. Vezetünk, de csak egy hajszállal, ahogy mondják, egy csőrrel. Jön Szabó Gabi és Kozák Danuta, és most begyújtja a rakétákat a magyar egység, de nem nő a különbség. Nagyon-nagyon együtt a két hajó a németek és a magyarok között dől el. A németek indulnak, a németek indulnak, 10 méter van, a németek jönnek, jövünk, jövünk, és megnyerjük, megnyerjük! Olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta!
1: A Magyar Rádió Archívumának segítségével újra át lehet élni ezeket a nagyon szép pillanatokat. Igaz az, hogy nem is éreztétek, vagy nem is tudtátok, hogy ki nyer, hanem ott a riportertől kérdeztétek meg, hogy hát mi lett az eredmény?
5: Én éreztem meg, én láttam, de a Dana meg ugye teljesen elbizonytalanított, és ugye én azt láttam, hogy nyertünk, a mellettem ülő stroke német lány, az első lány, ő meg rácsapott a térdel, és láttam a csalódottságot az arcán. A hátsó ugyanúgy örült, mint a Dana, amennyire csalódott volt mögöttem, és mondja, hogy de nem nyertünk, mondom, de hidd el. És akkor egy örökké valóság volt, mire kiírták, de annak se hittünk, aztán kiszálltunk, akkor könyörögtünk a Gábornak, Schmidt Gábor jött hozzánk megalálni, hogy mondja meg, hogy tényleg, és mondta, hogy tényleg, aztán felmentünk Tihany Viktorékhoz, ő náluk is, ott a kamera előtt zokogtunk, hogy most biztos? Akkor jött Pali bácsi, aztán a doping ellenőrzésnél nyugodtam meg, amikor már így fogdostam az érmet, hogy basszus, ez tényleg.
1: Megvan.
5: Hogy abszolút én úgy éreztem, de mondom, a Dana az teljesen belém tette ugye a pánikot. Ez egyébként teljes mértékig jellemző ránk, tehát hogy egyébként amikor kellett, akkor én mindig nagyon magabiztosnak mutatkoztam, és ő meg mindig ugye félt mindentől, és akkor én nyugtatgattam, holott ő volt a világ legjobb kajakosa, vagy lehet, hogy még most is szunnyad benne, de ez abszolút így megkoronázta mindenünket, hogy ő akkor úgy látta, és ő képes volt meggyőzni, hogy nem nyertünk.
1: Danuta ugye később egyesben is nyert, gondolom, hogy ez a kettes adott neki egy lökést, egy motivációt, és megadta az alaphangot, majd a négyesben is megvédtétek a címeteket. Annyi volt a változtatás, ugye, hogy Kovács Katalin helyett Csipes Tamara ült be. A négyes mennyivel volt másabb, mint például a londoni siker?
5: Hú, Tamiból nagyon szerettük volna, hogyha most már beérik az a rengeteg sok munka, meg az a nagy tehetség, ami benne volt, és ugye azért rázós volt az egész olimpiai ciklusa, szóval tényleg Tami pont Rióra érett be szerintem így fejben, és nagyon sajnáltuk a két lányt, mert hogy az már tényleg az utolsó előtti nap volt. Tehát azt hiszem, 20-án nyertünk, és 21-én volt vége az olimpiának, és hát ők ráadásul 18-án versenyeztek el, 19-én versenyeztek először, és már nagyon-nagyon pattanásig voltak feszülve, mi meg retteltesen fel voltunk dobva, főleg a Dana egyese után, és volt is, hogy egyesben a Dana, amikor nyert eredményhirdetés, elment gyorsan doping ellenőrzés, és akkor mondta, hogy hát ő még azért úgy kicsúszna a négyessel, és akkor a két lányt így teljesen kicserélték, hogy végre azt csinálhatja, amiért jött, és lementünk egyet evezni, hát csoda volt, tehát repültünk, és akkor megint jött ez a nagyon tarajos hullám, és mi akkor is úgy éreztük, hogy ez, mint a beton úgy ülünk, és akkor kiszálltunk, és hát sírva nevetgélve jöttünk föl, ami azért a kajakos lányokra nem jellemző. Tehát mi ilyen rendíthetetlen ólomkatonák voltunk, minket utáltak az ellenfeleink, mert sose láttak mosolyogni semmit. Mi nem barátkoztunk, mi jöttünk, láttunk, győztünk, és hazamentünk. Tehát nem vagyok egy barátságtalan típus, de versenyzőként ijesztő voltam. És hát azt látták, hogy mi nevetgélünk, és akkor még mondták is, a Klenyán Tamás Júró mondta, hogy meg is van neki az a kép, hogy ő mindig ilyet szeretne látni versenyzőkön, hogy az előfutó előtt így néznek ki. Szóval mi már kicsit fejben ott ünnepeltünk, aztán persze jött a döntő előtti utolsó bemelegítés, és én meg a Dana így nyugodtan ültünk a kis műanyag széken, a Krisza és a Tamikám, ő meg nagyon be voltak feszülve, és én a Tamit kislánykora óta ismerem, és ő szokott a műanyag széken ülni, és úgy furcsa volt látni, hogy most ezt komolyabban veszi a szokásosnál. Aztán persze lehoztuk, és hát az apukája Feri várt minket, és igen, mondta, hogy egy 15 éve töregedett, hogy nem ezt beszéltük meg, hogy arról volt szó, hogy már az elején megyünk, de hát egyébként belülről az talán simábbnak tűnt, de az biztos, hogy egyöntetően a videón is látszik, hogy mindenki a Tami nyakába ugrik, hogy nagyon vártuk, hogy ő is olimpiai bajnok legyen.
1: De ezt olyan jó hallgatni, Géza is ezt mondta, hogy a társai tokért vívtatok, te is, hogy Tami sikerért, tehát hogy ez annyira szép, hogy nem csak magadért küzdesz, hanem mindenkiért, és az egész országért, és még egy órát simán meg tudnánk tölteni az élményekkel, de nagyon köszönjük nektek, hogy nyertetek, hogy ilyen szép sikereket értetek el, és ilyen büszkévé tettetek nagyon sok magyar embert, és köszönjük azt is, hogy eljöttetek, és tudtunk emlékezni Szász Emesének, Szabó Gabriellának és Imre Gézának. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!
5: Köszönjük a meghívást!
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

tengerparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunkat úszással kezdjük, mint ismert történelmi pillanat. A magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó először szerzett Európa-bajnoki aranyérmet ebben a számban. Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kós Hubert és Milák Kristóf alkotta a magyar négyest, amely új Európa-bajnoki rekorddal ért célba. Jöjjön most a történelmi befutó katonalászó részlet és közvetítésében.
3: Akkor, amikor 250 méternél tartanak a versenyzők, vezetnek a spanyolok Perez Godoy révén, a második helyen pedig jönnek a britek most már, az oroszok pedig a harmadik helyen, ötödik továbbra is a magyar váltó, Németh Nándor a vízben, de Randi nagyon jön olyannyira, hogy amikor már jön az utolsó pár 15 méterére, akkor átveszi a vezetés, minden bizonnyal most már a magyar csapat van élen. És akkor utolsóként jön Milák Kristóf, de vajon hányadik helyen fordul a magyar váltó? Második. Kornyed nagyon megy, és lehet, hogy ő hozza be, csak a benyúlás fog számítani. Európa bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó! 3 perc, 10,3 másodperc, új Európa bajnoki rekorddal!
2: Na hát egy kicsit még talán most is libabőrös ezt így hallgatni. A vonal túlsó végén pedig Németh Nándort, az FTC úszóját köszöntjük, aki néhány napja még Párizsban versenyzett az Európa-bajnokságon, most pedig már itthon van. Nándi, először is milyen érzés néhány nappal az EB után újra itthon lenni? Egyáltalán sikerült már kicsit leülepedni annak, ami Párizsban történt? Mert azért ebben volt minden, ugye egyéni 100 gyors, egy elképesztően erős döntő, és aztán a 4x100-as gyorsváltó egy történelmi Európa-bajnoki cím. Te most hány nappal, vagy néhány nappal később milyen pillanatra gondolsz vissza a legtöbbet?
4: Hello, és köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, most még azért nem telt el olyan sok idő, és nehéz így pár nap alatt kipihenni a dolgokat, de természetesen ez egy örök élmény marad. És most már egy pár hetünk így kipihenni a dolgokat, úgyhogy jelenleg is most majd Horvátországban vagyunk egy pár nap múlva. Kis nyaralás, de igen, ahogy mondtad, azért eléggé kemény Európa-bajnokság volt, és hozzá kell tenni, hogy 2018 után most volt egy újabb teljes Európa-bajnokság, amikor az összes nemzet csak erre készült, és nem volt másik világverseny egy évben, mert ugye a Covid miatt összecsúszott, és sokszor volt az, hogy egy évben volt esetleg egy világbajnokság és egy Európa-bajnokság is. Úgyhogy ilyen, erre számítottunk, de nagyon-nagyon meglepő idő eredmények születtek, főleg a 100 gyors, az, ahogy mondtad, az nagyon kemény volt, és az teljesen egy kicsit még most is visszagondolva, hogy milyen idő eredmények születtek, de összesítésben egy nagyon jó Európa-bajnokságot zártam.
2: De jó néhány közvetítést talán már hallhattál te is, ha valamennyire figyelsz, foglalkozol ezzel, ez milyen érzés volt most itt visszahallgatni?
4: Igen, ez kicsit ilyen libabőrös, ilyen 2017-ben volt ugye az első világbajnoki bronzérmem, ugyancsak ezzel a 4x100 gyorsváltóval, akkor még ifjú voltam, és kicsit tapasztalatlan, és főleg itthon volt, szóval azt azért nehéz túlszárnyalni, de mindig, amikor visszahallgatjuk az ilyen riporter, vagy a kommentátori szekcióból megint más, és ugyan egy kicsit azért libabőrös az ember, amikor ezt így visszahallgatja, és hát igazából majdnem, hogy egy hatalmas úszás volt mindenki részéről, és ahogy elmondtuk talán, hogy még van pár tized vagy másodperc is benne, úgyhogy reméljük, még jövőre is tudunk valami meglepetést okozni.
2: Én nagyon-nagyon figyeltem a legvégét, és a ti reakciótokat figyeltem egyébként, amikor a Milák Kristóf beért, hogy először nagyon talán ti sem hittétek el, bár nyilván azért nagyon-nagyon szoros volt, de mi volt az első gondolatot, ami végigfutott rajtatok?
4: Hát igen, Hubin látszott nagyon az, hogy meg van szeptemve, de én is azért, ugye ilyenkor azt nyilván szurkolunk meg, általában azt szokott, hogy ugye felállunk oda a rajtkő mellé, és azt is nézzük, hogy hol van az ellenfelünk és az oroszok, és láttuk, hogy nagyon szoros lesz. Ez ugye pár század volt a különbség, de úgy érzése, akkor érzi az ember, hogy talán mi vagyunk előrébb, és hát örültünk neki eszméletlenül. Tehát valami ilyesmire számítottunk legbelül, amikor tudtuk, hogy a Kristóf fel fogja válni a váltót, akkor azért bennünk volt az, hogy az nem csak éremesé, hanem aranyesélyes váltó. Úgyhogy utána egy kicsit megváltoztak az esélyek, mikor megtudtuk, hogy ő is elvállalja, és talán egy kicsit így mindenki egy az, hogy megnyugodott, kettő meg, hogy még egy kicsit stresszesebb is lett, mert tudtuk, hogy még nagyobb a felelősség, és még jobb eredményre vagyunk képesek. Úgyhogy, de hál' Isten, ez a pár század most ide a mi oldalunkra állt. Ugye ez nálam nem annyira meglepő, hogy a századok mellém állnak, de most hál' Istennek jól jött ki.
2: Amikor megtudtátok, hogy jön Kristóf, egyébként inkább azt éreztetek, hogy ezzel még nagyobb lehet a teher, vagy pont ellenkezőleg, hogy az, hogy most még komolyabb esélyetek van az aranyra, illetve ilyenkor mennyire borul fel az, amit ti nagyjából elképzeltek, és az is érdekel, hogy hogyan zajlott a beszélgetés, és mennyire volt egyetértés, hogy a váltóban ki mikor indul, ki kezdi?
4: Igen, ez volt az egyik, ez nem összeveszésnek nem mondhatom, mert én Zsolt Bának mondtam, ugye a Plagányi Zsoltnak, az edzőmnek, hogy az előfutam után, hogy nem tudtuk még, hogy mi lesz a felállásunk, és mondtam neki, hogy akkor én bevállalok bármilyen szerepet a váltóba, és így lettem ugye a harmadik, ugye ezt a délután tudtuk meg, Sósabb a szövetségi kapitány hívott engem, hogy harmadik leszek. Igazából nekem ezzel csak egyetlen egy problémám volt, hogy van egy jó megszokott sorrendünk, amikor én megyek elő, és a Szebi szokott rám ugrani. Uh-huh. Ez egy évek óta jól begyakorolt váltás, és jó, mindig működik. Úgyhogy ez egy kicsit úgymond felborult, de a legnagyobb problémám az volt, hogy a repülőrajt az nekem nem a legjobb. És ezt talán mondtam is a többieknek a váltó előtt. A bemelegítésen volt kettő darab, amit gyakoroltam, és az volt, ugye, mert az volt megbeszélve, hogy én megyek elől, és így egy kicsit olyan, úgy nézett ki, mintha nem is tudnék rajtolni, amikor én jöttem a harmadik váltással, de mondtam a srácoknak, hogy én nem fogok centízni, és nem fogok 0-0-át ugrani, inkább egy ilyen biztonsági váltást csinálok, mert tényleg kicsit szokatlan volt számomra. De azért mondtam, hogy még talán ebben pár tized is van, ha esetleg egy kicsit megcseréljük a sorrendet, és visszaraknak engem előre, akkor szerintem egy kicsit jobb idő eredmény is születhetett volna, de ez már csak formai kérdés.
2: Ugye ez volt a magyar férfi 4x100-as gyorsváltó első Európa-bajnoki aranya. Neked személyesen mit jelent, hogy pont egy ilyen történelmi csapat tagja lehettél? Amit nem is mondanám, hogy picit viharvert, de azért kalandos.
4: Igen, egy kicsit ilyen érzelmi hullámvasút, ugye, ahogy mondtam, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, egy kicsit bizonytalan volt a váltónak az összeállítása, de hát egy hatalmas élmény. Ugye 4x200-as váltónk volt először Európa-bajnok 2022-ben, amiben én részt vettem, és akkor is ugye Kristóf is ott volt, illetve Mátor Jád és Holó Balázs volt akkori felállás. Ugye az egy hatalmas élmény volt azért, mert ugye 2017-ben ugyanez a négyes állt a ifjúsági világbajnokságon a dobogó tetején, szóval azért volt egy különleges élmény, ez meg hát ugye először is méghozzá ugye Európa-bajnoki csúccsal nyertünk, azaz azt jelenti, hogy azt nem úsztak még jobbat Európa-bajnokságon, úgyhogy ez meg egy külön ilyen csoda, úgymond. De mondom, amikor megtudtuk, hogy mindenki feláll, és ezért két olimpiai bajnokkal állunk oda, illetve egy olyan úszóval, aki ugye előtte van a nap, az ötödik leggyorsabb az egész világon. Úgyhogy azért úgy tényleg megváltoztak az esélyek, meg azért számítottunk rá, hogy ebből egy jó eredmény kisülhet. Úgyhogy szerintem oda rakom a 17-es és a 22-es VB és EB váltók közvetlen közelébe, hanem elé.
2: Ugye elmondtad azt is, hogy egyébként nagyon figyeltem, amikor felkészültem belőle, és valami megakadt a szemem, hogy harcolni fogsz azért, hogy ez a váltó megmaradjon. Itt mire gondoltál? Hogyan tudsz te küzdeni ezért a négyesért?
4: Igen, ugye itt nyilván itt arra gondoltam, hogyha esetleg van bármiféle olyan módszer, amivel én tudom azt, hogy ez megmaradjon, akkor nyilván segítenék. Ez természetesen egyéni sportág, szóval nehéz ezt a négy embert összetartani, illetve mindenki külön edz, ugye Ubi Amerikában, Szebi is, külön meg a Kristóf is, szóval így nehéz egyeztetni, de hogyha esetleg összeülünk így edzőtáborozni, mert ugye most volt szerencsénk Hódmezővásárhelyen edzőtáborozni, ahol a Kristóf ugyan nem volt, de ugyanúgy az egész 6-5 fős csapat, ugye Jász Adám, Kós Olivér és a két döntős tag is ott volt, és együtt gyakoroltuk a váltásokat, illetve beszélgettünk, hogy ez a váltó azért ütőképes váltó lehet. Szóval ilyenekre céloztam, hogyha ez a jövőben így akár lesz közös edzőtáborok, akkor a mai napig, most beszéltem a Hubival egy pár órája, hogy még a 4x200-as és a 4x100-as vegyes váltót is milyen jó lenne, hogyha így össze tudnánk rakni, mert hogy azok is elég ütőképes váltók lehetnének. És én mondtam neki, hogy hidd el, Hubi, hogy rajtam nem fog semmi múlni, én ugyanúgy készülök a 100, és hogyha tényleg komolyan gondolok a 200-as váltóra. Úgyhogy reméljük, hogy tényleg ez így lesz.
2: No, erre a 200-ra majd mindenféleképpen visszatérünk. Közben egyébként beszéljünk az egyéni 100 gyorsról, hiszen ott sem voltál messze, ott megint valami nagyon nagyot úsz. Na most csak a saját teljesítményedet nézed. Elégedett vagy ezzel az EB-vel 100 gyorson, most, hogy már eltelt egy pár nap?
4: Természetesen. Én utána is elégedett voltam, inkább a megdöbbentés volt az arcomon, és az a ilyen értetlenség, hogy 46-8-al lehet felállni egy Európa bajnoki dobogóra, az eszméletlen kemény, tehát hogy azt nem nagyon akartam így elhinni, sőt, az még most is belegondolva, tehát hogy ez brutális, és akkor ezt most csak Európában nézzük, ezen kívül tudok még felsorolni jó pár embert, aki tud 47-en belül, vagy 47-0-át, szóval az teljesen brutális, viszont az én időeredményem az abszolút, tehát hogy nyilván előtte való nap az országos csúcsot ért ez a 47-44, és ami azt jelenti, hogy az egyéni legjobbabbat úsztam, amit igazából úszó nem kívánhat ennél többet, hogy egy főversenyen a legjobbját ússza, és ezért ezek elég erős időeredmények. Úgyhogy teljesen. A döntős úszás is egy jól összerakott úszás volt, és ugye majdnem ugyanannyit úsztam, mint előtte való nap, szóval nyilván vannak benne apró hibák, de addig jó, mert akkor lehet javítani azokat, és akkor lehet javítani az időeredményen is.
2: Ugye azért érdekes a 47-44, mert 2 évvel ezelőtt a párizsi olimpián ez az idő ezüstérmet ért volna, te pedig akkor 47-50-nel negyedik lettél. Eszedbe jutott ez a döntő után?
4: Igen, hát ezt amúgy nem szabad így nagyon nézni, hogy mi lett volna, ha mert természetesen mondhatjuk, hogy 6 éve ez még aranyat ért volna egy világbajnokságon. Igen, ilyenkor azért eszembe jut, de azt hozzá kell tenni, hogy az nem volt egy szabványmedence, hogy ott ugye egy mobilmedencébe húztunk, amit felhúztak. Azt az egy sluszpoén, ugye, hogy ebben a medencében lett volna az olimpia, az úszás része, csak ugye túl kicsi volt a lelátó, ezért csináltak egy mobilmedencét a stadionba, ami viszont nem volt meg 3 méter. Szerintem éppen, hogy több volt kicsivel, mint 2 méter, ami ugye azt eredményezte, hogy az időeredmények nem voltak olyan a célosak, és itt ugye most volt egy világcsúcspont 100 gyorsan, egy kicsit megcáfoltam ezzel magam, de hogyha megnézzük a többi úszásnemet, illetve a többi számot, akkor azt vettük észre, hogy nem nagyon született csak 2 darab világcsúcs, illetve nem voltak olyan erős idők. Majdnem, hogy azt kell mondjam, szinte minden szám most erősebb volt, mint az olimpián, ha az időeredményeket nézzük, mert ez egy annyival jobb medence volt, mint az olimpiai. Úgyhogy nyilván azért ezzel eljátszik az ember ezzel a gondolattal, és én este már ilyen úgymond, hát nem hibának nevezhető, hanem ilyen szituációban, amikor előtte való nap úsztam a középdöntőbe egy olyan időt, amivel másnap mondjuk érmes lehettem volna. Úgyhogy igen, egy kicsit eljátszottam vele, de ezzel nem szabad sokat rágódni, mert ugye ezek olyan dolgok, amiket nem lehet befolyásolni.
2: Németh Nándorral beszélünk a 400-as gyorsváltó aranyérmesével. Itt korábban beszéltem 46-80-as időről. Ez a 6 tized, mennyire sok vagy kevés, ugye például, amit Milák Kristóf úszott 46-87-hez képest?
4: Igen, hát ez nagyon-nagyon sok. Ez nagyon sok, mert ugye 100 méterről beszélünk, és én ugye nekem az első országos csúcsom azt hiszem 48-64 volt talán, 2017-ben úsztam ezt először. Ugye majdnem kicsivel több, mint 1 másodpercet tudtam ebből lefaragni, ugye majdnem 10 év alatt, és tényleg ezek a tizedek már itt nagyon-nagyon sokat számítanak is, és érződnek is, ugye. Úgyhogy ez egy hatalmas időeredmény, amit tényleg nem lehet elvenni, mert egy olyan tehetségről beszélünk, ami szerintem nem tudom, hogy van-e még egy Magyarországon. De nekem is valahogy meg kell próbálnom ezt az időeredményt, vagy legalább közelébe úszni annak érdekében, hogy tényleg ott tudjak maradni az élmezőnyben. Sőt, ugye, ahogy mondtuk, hogy annyian úsznak már 46 végét, illetve a 47 elejét, hogy majdnem, hogyha mindenki mindenki nagyon jó napot fog ki, akkor majdnem, hogy annyi lesz egy döntő a világbajnokságon, vagy egy olimpián, szóval ez brutális. Úgyhogy azon vagyok, hogy ezeket megközelítsem. A 6-10 azért az egy jelentős különbség, úgyhogy az tényleg fel kell kötni az atyát, de természetesen harcolni fogok azért, hogy megpróbáljam esetleg megdönteni is. Kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez sikerülni fog, de majd megtalálom egy kicsit vissza a motivációmat, és akkor látok.
2: És hát közben Popovics továbbra is a szám királya, 46-56-tal nyerte az EB-t, ugye őt 3-4 éve folyamatosan ott látjuk a mezőny tetején. Most ott tart a 100 gyors, hogy te is mondtad, hogy a 47 eleje már önmagában nem feltétlenül jelent érmet. Szerinted meddig lehet még gyorsulni ebben a számban?
4: Igen, és ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert én is ezen gondolkodtam, hogy mikor áll meg az idő, ami tényleg azt hozza, hogy nem lesz már, hogy egy 45-9 talán, hogy lehet annál gyorsabban úszni, hogyha gyorsabban viszed a kezed, nyilván nem ezeken múlik, de hogy igen, ez nagyon kemény, ugye az a világcsúcs, amit úsztak az olimpián, az megint brutális, és ugye a Popovics ezért közel van, ők most együtt edzőtáboroztak, ugye a világcsúcs tartó és Popovics, és úgy látszik, hogy ez nagyon jól működött, és Plagányi Zsolt fel is vetett, hogy nekünk is meg kéne beszélni egy ilyen közös edzőtábort akár Popovicsivel, hogy milyen jól működne, akkor nyilván nekünk az hatalmas, úgymond tapasztalatszerzés, még így is, hogy ugye én nyilván most leszek 27 éves, de mindig van mit tanulni, és ha valakitől, akkor szerintem azért Popovicséktől lehetne egy más tanulni, illetve főleg, hogyha együtt ez a mostani világcsúcstartóval. Szóval ez szerintem nekik hatalmas egy ilyen dopping volt, hogy így együtt tudtak készülni. De hát igen, ez egyelőre is kicsit értetlen állok az egész előtt, hogy sikerült ennyit fejlődni ennek a számnak ilyen rövid időn belül. Emlékszem még, amikor pár éve mondta Zsoltban nekem, hogy hú, hát a 47 közepét úszol, az majdnem, hogy minden világversenyen érmes pozíció. Most meg azért kicsit változtak az arányok.
2: Javíts ki, kérlek, hogyha rosszul mondom, ugye 2 éve elengedted a 200 gyorsot, és teljesen a 100-ra álltál rá. Ugye ennyi időtávlatából visszanézve mennyire egyértelmű számodra, hogy ez volt a jó út?
4: Biztos, hogy ez volt a jó út. Ugye ezt az olimpia előtt nem úsztam kvalifikációs időt, vagyis hát az Európa-bajnokságon úsztam, de az egy kicsit már késő volt, és fejben is úgy voltam vele, hogy a 100 azért mindig is közelebb állt a szívemhez, és talán az az, amiért a 200 egy kicsit el lett engedve, és mindig háttérbe szorult. Ugye ezt egy teljesen máshogy kell leúszni, és máshogy kell rá egy kicsit készülni is. Általában azért mi úgy szoktunk készülni a 100-ra, hogy 50 és 200 felől, mert ugye nyilván kell a gyorsaság, de azért a 100 egy olyan sprint szám, amihez kell az állóképesség is. Szóval az pedig a 200 nagyon jól meg tudja neki adni. És igen, úgy volt mindig, de a váltó miatt ugye sose tudtuk, hogy milyen a 4x200-as váltó milyen felállásba, vagy hogy egyáltalán indul, ezért én mindig úgy készültem a 200-ra, hogy azért ütőképes legyek, és ha kell, akkor be tudjak szállni abba a váltóba. Azt mondanám, hogy mindenképpen jó döntés volt, hogy a 100 felé fordultunk, a 200 is azért most talán annyira nem ennyire erős, mint a 100 gyors, de azért nem panaszkodhatnak, ugye, ott a 200-as gyors húszok, mert az is nagyon-nagyon sűrű, illetve ugye ott is a Popovicsi azért ott viszi a prímet, de mindenképp azt mondom, hogy a 100 azért az jobban közelebb állt hozzá mindig is.
2: Akkor nincs hiányérzet a 200-al kapcsolatban?
4: Nincs, abszolút nincs.
2: Ugye te 2024-ben váltottál a BVSZ-ről a Fradira. Kívülről az úszásban azt gondolhatjuk, hogy egy klubváltás nem olyan jelentős, hiszen az edzés munka a legfontosabb. Te viszont mindkét rendszert belül is ismered. Mi az, ami igazán más a Fradiban, mint a BVSZ-ben?
4: Főleg az, hogy a Fradinál úgy működnek például egy táplálékkiegészítőről tudok most beszélgetni, hogy ugye nekünk minden hónap első napján körülbelül, amikor ment vagyunk, ugye én nem a Fradin belül edzek, ott vár az, amit megrendelünk, itt beszélek fehérjéről, vitaminokról, szóval ez az, ami egy kicsit azt teszem észre, egy hatalmas ugye, orvosi stáb is áll mögötte, kórházakkal vannak ugye leszerződtetve, szóval egy nagyon olyan stáb áll a Fradin mögött szerintem, ami semmelyik egyesület mögött nem áll, szerintem itt Magyarországon. Nyilván most ezt lehet, hogy túlzok, és már ugye nyilván a többiben nem látok bele, csak ebbe a kettőbe. Tehát ez az, ami hatalmas különbség, hogy tényleg bármi van, akkor konkrétan egyből és egy telefonnal el tudjuk intézni. Akár volt egy sérülésem, a pszichológus kell, bármi, azt egyből így el tudjuk intézni.
2: Ha most egyetlen dolgot kellene választanod a következő két évre, a 100 gyorsban szeretnél eljutni egy bizonyos időig, Popovics szeretnéd legyőzni egyszer egy a 100-asban, vagy a magyar 400-as váltóval szeretnél még nagyobb eredményt elérni?
4: Hú, ez egy jó becsapos. Hát szintén szerintem a váltót mondanám, és valamiért az jobban, most egy kicsit jobban közelebb áll a szívemhez, mint a 100-as. Talán ugye annyira brutálisak ezek az idők, mert nem akarom magamat leírni, és tényleg harcolni fogok, hogy ott legyek.

0: beszélgettünk veled. Egy kérdés még, ugye a beszélgetésünk elején mondtad, hogy Horvátországba tartotok pihenni. Autóval vagy kocsival mentek? Vagy autóval vagy repülővel mentek?
1: autóval megyünk.
0: Jó, és ilyenkor ilyen pancsolósabb fajták vagytok, vagy inkább csak fekszetek és pihentek?
1: Inkább mi nagyon ilyen tengerpartiak vagyunk, főleg a köves részeket szeretjük, úgyhogy ilyenkor az a vicces, hogy ugye úszodából kimegyünk, és megyünk ugyanúgy vízbe.
0: Igen.
1: De egy kicsit azért teljesen más ez a tengerpart, mint egy medence. Medencében most egy ideig nem fogok menni, de a tengerpartot azt bármikor bevállalom.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: my heart.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
3: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
2: Az U20-assal helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
3: Nem igaz az U20-as, U23-as.
2: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán ennek az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
3: Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-as szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
2: És nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott-e erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniális, hogy jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
3: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
2: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem élik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
3: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
2: szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
3: igen,
2: bál.
3: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
2: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
3: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és résztvettő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
2: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
3: Igen.
2: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a Birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
3: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
2: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
3: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából. És fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
2: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
3: És bármelyik lehet,
2: mindegy,
3: de nehezek
2: súlyos,
3: voltak.
2: Súlyos kövek. Ha már ezt említed, egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád, mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
3: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
2: Szóval ez időben mit akar? 3 óra? 4 óra?
3: Van, hogy elhúzódik 3-3.5-re, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
2: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
3: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
2: Nem, de én azt kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnjük.
3: Lehetne, ha lenne.
2: De akkor ezek szerint nincs.
3: Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbát, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szeretek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
2: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
3: Hát lehet, igen. Igen.
2: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába is, hogy egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezetten választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
3: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szem.
2: Szempont az egyébként? Már milyen szinten? Nem lehet szempont,
3: nem,
2: ugye?
3: Nem, persze. Szempont, nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
2: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szólva, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban vagy, akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
3: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
2: Valahol ott, igen.
3: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
2: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Krisz Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsán Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezést szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az... Én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebben az esetben meg akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
3: Nálunk azért bármi előfordulhat. Nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
2: Hú, ez de nehéz lehet.
3: Hát igen, nehéz. Szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
2: Mondja
3: ember.
2: Mondja ezt a 19 esztendős rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
3: Jó, igen, nagyjából az az 5-7 próba, amit eddig életemben csináltam, az megtanította.
2: Na, de hát ez mindenképpen előre
3: igen,
2: mutat.
3: De hát eddig nem nagyon volt olyan 7 próbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
2: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
3: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hét próbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy
2: ennyire.
3: Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
2: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártál?
3: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
2: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
3: Hát,
2: ilyenkor megint gondolom jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
3: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
2: Ez időben mit írunk?
3: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után, mert... jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától, vacsorázni is kell, hogyha úgy van.
2: A szurkolópár az igaz a kálmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
3: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
2: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem volt?
3: Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már volt, lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
2: Vettem egy nagy levegőt, ezt így végig hallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6,44 cm rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
3: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már elengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6,44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez marad, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
2: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni? Mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
3: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
2: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebben, hogy inkább próbáljátok tovább?
3: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edzőm mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó, oké.
2: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja. Ez nem, magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó. Mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarlak se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
3: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az e-sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
2: Ez is de jó hozzáállás.
3: Szóval mindig, hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
2: ez
3: is
2: akkor
3: tudom.
2: Valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
3: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam, mert igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
2: Követendő. És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, hogy a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
3: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot ideileg jobban se.
2: Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarol, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgató közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
3: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
2: Imádom ezt a hozzáállást. Agyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de ennél jó még.
3: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
2: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
3: Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
2: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
3: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
2: Na! Nem
3: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-am is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
2: Nem. Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
3: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
2: De aztán minden jó, ha a vége jó, vagy nem?
3: Van.
2: Ugye ott a lengyelre kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgyhogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
3: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni azért a 800-ért. nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
2: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, ugye ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Szénia 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
3: Hát végül is igen, néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
2: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
3: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
2: Körmendi Katalinról van szó, nevezzük meg, igen.
3: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
2: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
3: Igen.
2: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést. Lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer, figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
3: Mi, lehet, hogy valakinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá, nem csak az édesanyukának.
2: Édesapukád is, tehát mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
3: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. most elég úgy néz ki, hogy, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
2: Igen, reméljük, meg tudom erősíteni.
3: Ez,
2: igen.
3: Így marad.
2: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki hatodik helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki hatodik helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy számtalanul fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már, és beszéltél már, és kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
3: Igyekeztem.
2: Örülünk neki, örülünk, de majd visszaépítik azokat a tapukat, meg az ajtókereteket, aki akarja.
3: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
2: Az vagy... mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól
3: igen,
2: tudom mi.
3: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027 szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog. És próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, mint ahhoz, mint ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
2: ezt
3: igazából...
2: Ezt nem kell így gondolni, ez egy ténykérdés.
3: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
2: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
3: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint aha, a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
2: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
3: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
2: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
3: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
2: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
3: Tetszik, igen, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
2: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
3: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
2: Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
3: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
2: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, Üsse Kavics, ha már edzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
3: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de
2: nem,
3: egyébként...
2: Nem, magon vagyok?
3: Nem.
2: Na, meg jó van,
3: nem. Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
2: Hát mondjuk igen, a hét próbálnám, van akinek az egy meg hat is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen. Most vicces félretéve.
3: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
2: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, vagy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
3: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat választani, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
2: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
3: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
2: Mondjuk így jó esetben. Majd a 6. helyen, igen.
3: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Hát meg nem is kell, hogy érdekelje.
2: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki, hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
3: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
2: A foci évében akkor nagyon szép igen. Volt, igen.
3: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
2: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
3: A legtöbb sportákban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
2: Na, de mondjuk egy Fradi Győrnői kézi rangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
3: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
2: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki 6. helyezéhez, szóval a 7 próbában az Európa-bajnoki 6. helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a 7 próba 6. helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
3: Az is lehet, de 6. Maradjunk a 8-10-nél.
2: Oké. Okay. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedben ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van, aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: podcasten, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Augusztus 12-én veszük fel ezt a beszélgetést Márton Anita otthonában, és nem így terveztük, de napra pontosan 10 évvel ezelőtt a Riói olimpián megnyerted a bronzérmet, ami hát fantasztikus teljesítmény. Hogy emlékszel erre a napra?
3: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
2: 19 méter 87 centiméterrel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen, és nem csak ebben a sportágban, majd erről még beszélünk. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa-bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
3: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghamben. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
2: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
3: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor, amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás odairányított egy másik edzőhöz, Trényei Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
2: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
3: Hú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlydökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi, ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz. Úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 sávos rekordtámpája van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van, szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinknak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubban nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
2: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
3: Elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötöttek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
2: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki voltál. Akkor kérdeztem, hogy látogatok, mert mondtad, nem, indulok.
3: Igen, így van. Hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
2: Hogyan változott a mentalitás, hogy ugye 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
3: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
2: A sportág halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
3: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
2: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
3: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
2: 15-ször?
3: Hát, vagy többször, már jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve hát ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyébe, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
2: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
3: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántiga alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát hogy mint ellenfél.
2: Hogyha 11 éves Mártalanitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
3: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba élhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
2: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
3: Sokat, sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetősége egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatottsága az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már, angoloknál is, spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat. Ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökön ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nagyon ilyen nemzeti érzést hoz, ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
2: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csabához. Éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
3: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztály vezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, ha bár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudomány Egyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
2: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
3: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott nyilván, ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag, és akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni, és tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület Atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
2: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
3: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most. Volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat. Viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya. Úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára. Ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek. És hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na hát azért próbálkozik, igen.
2: A munkát hazahozott valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök, vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
3: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az él a sportba, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó pörög az agyam még.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita házának kertjében, talán a szél bele is hallatszik, és a hírek előtt ott hagytuk el, hogy indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
3: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt, alelnököt és Tölgyesi elődelnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy, és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt, és ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is jelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
2: Mi ugye azt szerettük volna itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy egy időben legyetek a stúdióban, de amikor ez adásban megy, akkor te nem vagy Magyarországon. Ha már a csapatról beszéltünk, akkor azt olvastam nálad, hogy a három már említett, újra választott, megerősített elnökségi tag mellett behoznád dr. Langár Bencét, aki befektető egyetemi oktató közgazdász, Molnár Balázs közgazdát, illetve Rutkowski Edét, aki a régebben dolgozott ugye a szövetségben is, de amúgy az Európai Atlétikai Szövetség projekt